0: De hát azt is tudjuk, hogy sem a Dukla, sem az Ostrava nincsen formában, és a budapesti csapatok is messze vannak az európai élvonaltól. Az ilyen színvonalkülönbség azt mutatja, hogy sürgősen tenni kell valamit, mert különben a bajnokcsapatok Európa kupájában vagy a többi kupa küzdelmében komoly szerephez nem juthatnak a közép-európai labdarúgás képviselői. Az olaszok már rátértek a helyes megoldás útjára. Amikor az olasz labdarúgás válságáról vitatkoznak, Carvaletti, az olasz válogatott egykori játékosa kijelentette, hogy azért gyenge a futballjuk, mert az egyesületek nem nevelik, hanem veszik a játékosokat. Nos, az AC Milan és az olasz labdarúgás szakított már ezzel. Íme az eredmény már kezd mutatkozni. Olasz játékosokkal is jó futballt produkálnak ott, ahol valamikor szintén csupán az idegen csillagok játszottak és vonzották a szurkolókat. Az oriundok, így nevezik az olaszosított külföldi játékosokat, csalódást keltettek sok élvonalbeli olasz csapatban. Az olasz klubok saját nevelésű játékosokkal igyekeznek meghódítani újból a szurkolókat, és ezt tartják az egyedüli helyes útnak. A brazilok sorozatos kudarca azt is mutatja, hogy nem a csillagok hozzák meg a sikert, mert hiszen a brazil válogatott valamennyi játékosáért nagy pénzeket fizettek volna az egyesületek, s mégis a sok csillag egy csapatban közepes eredménnyel szerepel, sőt, az európai portját igen sokan a brazil tündöklés letűnésének tartják. Joggal mondotta Pelé, hogy valami újat kell hozniuk, változtatniuk kell az eddigi felkészülési módszereken, ha 1966-ban is sikeresen akar szerepelni a kétszeres világbajnok.
1: Ismétlésképpen tehát az 1963-as bajnokcsapatok Európa kupáját az AC Milan nyerte a Benfica ellen 2-1-re. Holnap az 1964-es begdöntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Megdöntő 1964. Az AC Milan előző évi sikere azt bizonyította, hogy változás történt a technikás spanyol és portugál futball európai hegemóniájában. Ez az idény pedig erre a feltevésre csak ráerősített. A bajnokcsapatok Európa kupájának 9. döntőjét az Internazionale és a rekordgyőztes Real Madrid játszotta. Nézzük az olasz bajnok Inter útját. A selejtezőben az Everton múlták felül 1-0-ás összesítésben. Majd következett a Monaco, amelyet 4-1-es összesítéssel búcsúztatott Helenio Herrera együttese. Ezután a negyeddöntőben a Partizán következett, az elődöntőben pedig a Dortmund. Előbbit 4-1-es, utóbbit 4-2-es összesítéssel múlták felül. Nézzük a Real Madridot, amely együttesben ekkor még játszott a 37 éves Puskás Ferenc is, aki a döntőben is pályára lépett. A Blancók a Rangers legyőzése után a Dinamo Bukarestet is felülmúlták. Ezután jött a címvédő Milán, akiket 4-3-as összesítéssel ejtettek ki, majd az elődöntőben a Zürich 8-1-es sikerrel. A döntőt tehát az Inter és a Real játszotta 1964. május 27-én a bécsi Práter stadionban. Hallgassuk meg a meccs összefoglalóját.
1: Mazzolino. Rete. Ha segnato Mazzola. Cani, da Mazzola. Rete! Ha raddoppiato Milani. Ha segnato, accorciando le distanze, il... Mazzola! Mazzola! Rete! 3-1! Vediamo soltanto l'organizzatore.
0: Az Inter tehát története első sikerét aratta a Real Madrid 3-1-es legyőzésével. Az olaszok részéről Alessandro Mazzola 2 gólt szerzett, Aurelio Milani 1 találata mellett. A spanyol csapatból Felo talált be, akivel kapcsolatban érdekesség, hogy ez az egyetlen gólja a madridi együttes színeiben. A döntő további részleteiről és az Inter argentin edzőjéről Kéri Andrással, a Juventus Akadémia edzőjével beszélgettem.
2: Igazából az a folyamat, amit még a svájci szakvezető Karl Rappan indított el, hogy egyfajta nagyobb hangsúlyt helyezzen a védekezésre a kreatív csapatok ellen, ez teremtette meg azt, ugye, hogy akkor a Rappannál a szervet esetében a három védő mögé betette a biztosító játékost, és ugye Gianni Brera névén ezt nevezzük liberónak Itáliában, nyilván a védekezés magas iskoláját szem előtt tartó futballelmélet az olasz, és nyilván ezzel nem volt füleinek, elsősorban Rokkónak. Rokkó ugye ezzel az elképzeléssel nyert Európában, rengeteg volt szereztek egyébként a Milán játékosai ettől függetlenül, miközben Herrera, amikor Olaszországba került, akkor ő már túl volt bajnoki címeken, ő ugye a Barcelona, Spanyolországban volt sikeres, ugye a Barcelonánál, ugye Kocsissal, Ciborral, Kubalával, 2 bajnoki címet is szerzett, aztán ugye az Atletico Madriddal is sikeres volt, de Argentinában látta meg a napvilágot, de Marokkóban nőtt fel, és igazából Spanyolországban aratta a legnagyobb sikereket, meg Franciaországban, és úgy került Olaszországba, hogy amikor átvette az Intert, akkor eredménytelen volt. Rocco ebben a párosban, hogy így mondjam, vezetett vele szemben, és idő kellett Herrerának, ami kitanulta az olasz játékelméletet, bele tudott illeszkedni abba a futballközegbe, és dicséretére váljék, hogy szélsőséges formában, hogy mondjam, bővítette a Catenaccio-t, hogy így mondjam. Tehát igazából tőle származik az, hogy 1-0-ás meccsekkel olasz csapatok képesek nyerni, és hát volt ugye egy csodálatos csapata, Zsáért, amikor beállítja, akkor születik meg igazából a Grande Intere az egyik év novemberében, és ugye sorra játsza ő is a döntőket, és ebből ugye 2 meg is tudnak nyerni. A 64-es finálé, amit említesz, ott ugye Sandro Mazzola egy óriási gólt szerez, egy éles labda felfelé megy, majd hirtelen csapódik a gólvonalnál a hosszúba. Az egy gyönyörű találat, aztán Milani szerez még egy gólt, akkor feljön egy kavarodás után a Madrid, és ugye Sandro Mazzola bevágja a második gólját a Di Stefano és a Puskás féle Madrid ellen, tehát ott történik a Benficát a Milán verte meg, akkor ugye a Real Madridot az Inter, tehát történik ott egy őrségváltás, és igazából ezzel a lendülettel a következő években is halad előre az Inter, és hát nyilván Herrerának óriási szerepe volt ebben, de mondom, Olaszországon belül az első éve az nem sikerült jól, neki meg kellett tanulnia beilleszkedni az olasz futballközegbe, és nagyon sokat merített Nero Roccótól ebből a szempontból.
3: A Real ugye tündökölt éveken keresztül, itt egy kicsit a spanyol futballnak a fénye már lehanyatlott, és az olasz feljött?
2: Abszolút igen, általában ugye itt a játékosabb, vagy ahogy mondjam, ez a, igen, a kombinatívabb játékelképzelés picit megtört, erre volt szenzációs ugye az olasz játékelmélet, amely ugye újdonságot tudott mutatni. És igazából ezért is van, hogy az azt követő EB-ken, VB-ken drasztikusan csökken a gólok száma, tehát általában a csapatok által szerzett gólok száma klubszinten is, válogatott szinten is, ugyanis egy új elképzelés jelenik meg, egyre nagyobb hangsúlyt kap ismét a védekezés, taktikai szempontból egyre több a területelzárás, és a kreatív játékosoknak így nehezebb kibontakozni, tehát itt történik egy őrségváltás, nem véletlen, ahogy te is említetted, ugye a Madrid azt hiszem még ott 66-ban talán játszik egy döntőt, aztán 32 évig ugye nem nyer BL-t, illetve beketés BL-t, egészen 1998-ig, és ugye a Benfica is tudjuk, hogy a Gutmann Béla időszak után már nem tudják a korábbi sikereiket megismételni, és majd a holland futballiskola a 70-es, 80-as években, különösen 70-es évek elején, amikor megint egy ellenpólus tud mutatni, és ugye ezzel a akkoriban kiismerhetetlen, sok elmozgásos, a labdatartó játékost megsegítő támadás építéssel valójában ellensúlyt, ellenpólust kínálnak éppen az olaszok által mutatott játékstílusra, és akkor megint úgymond a támadó futball, majd ugye a totális futball lesz egy időszakban a nyerő, aztán nyilván arra is lesz majd megoldás, és szépen így haladunk a modern időkig.
0: Ezt követően pedig hallgassuk meg, hogyan írt a Népsport az Inter első sikeréről.
4: Népsport, 1964. május 29. Az Inter még nagyobb feladatok megoldására is képes lehet. A bajnokcsapatok Európa kupája iránt világszerte megnyilvánult páratlan érdeklődés valóságos nemzetközi népünnepélyé avatta a szerda esti bécsi kupadöntőt. A zsúfolt lelátókon, ha hinni lehet a jó forrásból kapott híreknek, 32 ezer zászlókkal, transzparensekkel, dudákkal, kereplőkkel felszerelt olasz és spanyol szurkolókon kívül kisebb-nagyobb létszámmal képviselve volt Európa csaknem minden nációja. A közönségnek több mint a fele külföldi volt. A küzdelem még jóval a játék kezdete előtt megindult, napokkal előbb az illetékesek nyilatkozatai formájában, órákkal a kezdődésre.

0: Ő szépségeire sóvárgókat azonban csalódás érte. Mások, akik ismerik az ilyen összecsapások légkörét, a nagy tét miatti hangulatot úgy vélték, hogy a játék az izmok és az idegek csatája lesz, s a két ellenfél nagy taktikai harcot vív majd a végső győzelemért. Így is volt. Az Inter-Real döntő nem bizonyult úgynevezett szép mérkőzésnek, csak izgalmas, érdekes, változatos volt. Már az első percekben kiderült, hogy a szereplők nem díszbemutatóra érkeztek Bécsbe, hanem a győzelem kivívása volt a cél. A sorok között olvasni tudó, a nyilatkozatokból értő már napokkal az összecsapás előtt sejthette a taktikai elképzeléseket. Herrera edző tisztában volt azzal, hogy csak az esetben sikerülhet a győzelem kivívása, ha az ellenfél rutinos, nagyhírű játékosai mellé őrzőket állít, s gyors, tehetséges, jó lövőkészséggel rendelkező fiatal csatáraival rajtaütésszerű rohamokat indíttat. A Real Madrid viszont arra készült, hogy lassítsa az Inter játékát, kombinatív támadásszövéssel teremtsen helyzeteket a jól lövő Hento, Puskás, Feló és a felzárkozó Di Stefano részére. A mérkőzés eseményei azt igazolták, hogy Herrera elképzelései beváltak. Az Inter játékosai kitűnő taktikai fegyelmezettségről tettek tanúbizonyságot. Mindegyikükben megvolt az akarat, és ami még ennél is fontosabb, a képesség is a taktikai elképzelések valóra váltására. Pizzi a söprögető szerepében bemutatta, hogyan lehet ezt a feladatot magas színvonalon teljesíteni. Olyan tiszta eszközökkel, és olykor olyan látványosan szerelt a döntő pillanatokban, amire csak igazán nagy játékos képes. Facchetti és Guarneri mesterei voltak nem csak a szerelésnek, hanem a gyors indításoknak. Így nem volt véletlen, hogy a gólok tőlük indultak el. Facchetti, a balhátvéd, emellett még számos esetben futott fel hihetetlen gyorsasággal a balszélen, és teremtett beadásaival helyzetet a spanyol kapu előtt, sőt, több esetben lövésre is vállalkozott. Dicséretére legyen mondva, mindig jókor ért vissza, s teljesítette védő feladatát a kitűnő Amancióval szemben. Mazzola minden megmozdulása valóságos fenyegetés volt az ellenfél kapujára, és a feketebőrű Zsáír különösen az első félidőben, sérülése előtt igazolta azokat a jó híreket, amelyek őt ma Európa egyik legjobb szélsőjévé avatták. Az Inter játékosainak mozgásán akár a futógyorsaság, akár a ruganyosság, akár a fizikai képességek oldaláról nézzük, meglátszott, hogy atlétikusan nagyszerűen képzettek. Ez a csapat még a szerdainál is nagyobb feladatok teljesítésére lehet képes.
1: Ismétlésképpen tehát az 1964-es bajnokcsapatok Európa kupáját az Internacionála nyerte a Real Madrid 3-1-es legyőzésével. Holnap az 1965-ös begdöntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Gyerünk, Luca, megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hello, lányok, akiket...

0: rajtuk a pénzen.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

0: péntek.
1: Egy picit még ki kell bírni.
2: Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 10. részében az 1964-1965-ös idény utolsó mérkőzését idézzük fel, ahol az egyik csapat hazai pályán küzdhetett meg azért, hogy megvédje a címét. Az előző kiírást megnyerő Inter a San Siroban lépett pályára Benfica ellen. A Milánóban vezető utat összesen 31 csapat kezdte meg, csak Olaszországot képviselte két együttes, a bajnokságot megnyerő Bologna mellett a BEC címvédője, az Inter is elindulhatott. Magyarországról az 1963-as félszezonos bajnokságban aranyérmet szerző győri Vasasetó szerepelt a sorozatban. A Rába Parti együttes lett az első vidéki klub, amely a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban hazánkat képviselte. És ez elég jól sikerült, hiszen Hidegkuti Nándor irányításával egészen az elődöntőig jutottak. Az előselejtezőben a Hémi Leipzig ellen 2 győzelemmel, 6-2 összesítéssel lett meg a továbbjutás. Ez a forduló egyébként különlegesen alakult, hiszen két párharc is érmefeldobással dölt el. Az Anderlecht Bologna és a Dukla Praha Górnik Zabrze összecsapásoknál kevés volt a 3 mérkőzés a továbbjutó eldöntésére. A pénzfeldobásnál a belga, illetve a cseh klubnak kedvezett a szerencse. A legjobb 16 között a Győr a Lokomotív Szófiával találkozott, és mind a két mérkőzés gólgazdagra sikeredett. Az első felvonást 1964. novemberében a hazai pályán lévő Győr nyerte 5-3-ra, Györfi László és Povázsai László kétszer, Korsós István egyszer talált be. Néhány héttel később Szófiába látogatott a magyar bajnokság címvédője, és nem egyszerű körülmények fogadták a játékosokat. Erről néhány évtizeddel később így beszélt Keglovics László.
1: Már mérkőzés előtt voltak problémák a szállóba, például a szállodában nem tudtuk bezárni a szobahajtót, és akkor éjjel 11 óra felé bejött egy idegen ember, oda vizelt a szobánkba. Meg olyan helyre vittek bennünket étkezni, ahol olyan füst volt, hogy az ember alig kapott levegőt, tollassal hozták ki a sült csibét, szóval borzalmas állapotok voltak akkor.
0: Végül a visszavágót a Lokomotív Szófia nyerte 4-3-mal, a párharcot éppen Keglovics László gólja döntötte el, aki a 87. percben volt eredményes, ezzel beállítva a végeredményt. Magyar részről előtte Györfi László és Pavázsai László talált be. Ezzel a Győr bejutott a legjobb 8 közé. A negyed döntőben a holland bajnok ellen idegenben 1-1-es döntetlennel zárult a 90 perc, a győri visszavágót Pavázsai László 87. percben szerzett gólyával nyerték meg a hazaiak, ezzel bejutottak a legjobb 4 közé. Ám mielőtt az elődöntőről beszélnénk, érdemes megemlíteni egy másik negyeddöntős párharcot is, a Liverpool és a Köln között. Előbb Németországban, majd Angliában is 0-0-ás döntetlen lett a vége, így az akkori szabályok értelmében 3. találkozót rendeztek semleges pályán, Rotterdamban. Itt ugyan már láthatta gólt a szurkolók, de mivel 2-2-es döntetlennel fújták le a meccset, ezért a továbbjutóról pénzfeldobás döntött. Aminek egészen különleges története van. A Liverpool csapat kapitánya Ron Yeats írást választott, és az első dobásnál az érme a fűszélén landolt, amitől irányt változtatott, és végül fejre esett. Az angolok játékos egyből szóvá tette a bírónak, hogy ez így szerinte nem érvényes, a játékvezető pedig neki adott igazat. Újból elvégezték a pénzfeldobást, ezúttal írás lett, így a Liverpool bejutott a legjobb 4 közé. Az elődöntőben tehát ott volt egy magyar csapat is, a Győr, akkori nevén a Győri Vasasetó. A Rába Partiak az Eusebióval felálló Benfica ellen játszottak, az első mérkőzés több mint 60 ezer néző figyelte a Névstadionban, José Augusto góljával a portugálok nyertek. Idézzük fel ennek a találkozónak a közvetítését, a riporter Szepesi György.
2: Hátra van még 20 perc a találkozóból, 0-0-ra áll a mérkőzés, kirugás. Orbán ballal küldi Osszal előre a labdát. Elment ott Kolunna fejéről tovább a baloldalra. Támad tehát most, ha nem is túlzottan erőteljesen a Benfica, és e pillanatban Györfi csak szabálytalanság árán tudja szerelni, mint egy 15 méterre a félvonalon innen a győri térfélen Simons. Szabad rugás tehát a liszaboni legények javára. Hansen bíró intézkedik. Leteszi a labdát a balhátvéd Cruz, aztán a 16-osnál nagy csata, helyezkedési, taktikai csata. És a pillanatban Cruz jobb lábbal fölrúgja a 16-oson belülre a labdát. Ott tovább fejeli Torres, és gól! Augusto félfordulattal egyből bevágta a léc alá a Benfica gólját. Egy nagy csapat, a Benfica együttese győzött Budapesten, kedves hallgatóink, a győri Eto ellen, Augusto góljával 1-0 arányban. És amikor, azt hiszem, nyugodtan mondhatom, a győri Eto együttesétől búcsúzunk, a liszaboni mérkőzést a budapesti vereség után már nem közvetítjük majd, elmondhatom, hogy a győri Eto nagyszerűen szerepelt. Megtett mindent a vidéki csapat azért, hogy becsülettel helytálljon az Európa kupában, és a Győri Etónak köszönhetjük, hogy elhozta Budapestre Eusebio Germánót és társait, a világhírű Benficát. Ezért a nagyszerű teljesítményért taps és köszönet illeti a győri fiúkat.
0: A visszavágón sima portugál siker született, Eusebio és Torres is kétszer volt eredményes, a félidőben és a végén is 4-0-t az eredményjelzőn. A Győrnek tehát 5-0-ás összesítéssel ért véget az európai menetelése, de nagy dolog, hogy 1958 után ismét volt magyar a legjobb négy között, és azt se felejtsük, hogy 1965-ben született az egyetlen magyar kupa siker nemzetközi porondon, hiszen a Vásárvárosok kupáját a Ferencváros nyerte. De ez egy másik történet. Térjünk vissza a bajnokcsapatok Európa kupájára, amelynek döntőjébe a Győrt kiejtő Benfica és a címvédő Inter jutott be. Nézzük a két csapat útját a fináléig. A Benfica az előselejtezőben a luxemburgi Aris 10-2-es összesítéssel, a legjobb 16 között a svájci bajnokot 6-1-es összesítéssel búcsúztatta. A negyed döntőben a Real Madridot, hazai pályán 5-1-re nyertek a portugálok, így a visszavágón a 2-1-es vereség is belefért. Az elődöntőben pedig, ahogy hallhatták, a Győrt ejtette ki az Eusebioval felálló csapat. A címvédő Inter csak a legjobb 16 között mutatkozott be, a Dinamo Bukarest ellen 7-0-val ért véget a párharc. A legjobb 8 között a Rangers ellen 3-2-re jutott tovább az olasz csapat, az elődöntőben pedig a Liverpool hiába nyert 3-1-re hazai pályán, a visszavágon az Inter 3-0-ra győzött, így kiharcolta a döntőbe jutást. Akár úgy is lehetne fogalmazni, hogy a San Siroban aratott siker kellett ahhoz, hogy a San Siroban ismét megküzdhessen a trófeáért a címvédő.
3: Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano.
0: 1965. május 27-én, tehát az Internacional és a Benfica küzdött egymás ellen a San Siro stadionban. Az olaszok eddig egy trófával rendelkeztek, az előző évben a Real Madridot győzték le 3-1-re. A Benfica kis túlzással állandó szereplője volt a megdöntőknek abban az időszakban, 1961-ben és 1962-ben nyert a portugál együttes, 1963-ban viszont kikapott az AC Milántól. Az 1965-ös finálé napján így írt a Népsport tudósítója Lelovics Gyula.
4: Jegyet természetesen már rég nem lehetett kapni a csütörtökön este sorra kerülő Internacional Benfica backdöntőre. Mindkét csapat bízik a győzelemben, s ezt a nyilatkozatok is szemléltetik. Germánó a Benfica védője. Szerintem az Internacional szerencsére jutott a döntőig, mi pedig ezt nem is egy mérkőzésen bizonyítottuk be méghozzá a nagyobb tudásunkkal. Schwarz Elek a Benfica edzője. Természetesen bízom a csapatom győzelmében, de ismerem az Inter képességeit is. Elenio Herrera az Internacional edzője, aki csapata minden mérkőzés előtt győzelmet jósol, most azonban még ennél is többet. Biztosra veszem, hogy megvédjük a bajnokcsapatok Európa kupáját, sőt azt is, hogy megnyerjük az olasz bajnokságot, és a világkupát is megvédjük. A Benfica tartalékosan áll ki, mert Peridis a bal fedezete még mindig sérült. Helyette Calado a 180 cm magas mozambiki játszik. A jobb fedezet pedig a legutóbbi mérkőzéseken kitűnt fiatal Bedin. A bajnoki góllövőlista élén 15 góllal Mazzola az Interből és Orlando a Fiorentinából áll. Utánuk a 14 gólos Amarildo a Milan játékosa következik. Végezetül egész Milánó, sőt valamennyi olasz szurkoló bízik az Inter csütörtöki győzelmében. Egy pillanatig sem vitás az, hogy csütörtök este az Inter alapos buzdítást kap a San Siroban.
0: Végül a hazai pálya kedvezett az Internek, a találkozó egyetlen gólját Jair szerezte a 43. percben. Érdekesség, hogy a Benfica 10 emberrel fejezte be a mérkőzést, mert a kapus Costa Pereira megsérült, és ekkoriban még nem lehetett cserélni. A helyére a kapuba Germánó állt be. A döntő történéseiről a Népsport így számol be.
5: Az Internacionale győzött, de a közönségnek a Benfica játéka tetszett jobban. Internacionale Benfica, végeredmény 1-0, a félidőben 1-0. Csütörtök este Milánóban az Internacional Jair góljával 1-0 arányban nyert a Benfica ellen a bajnokcsapatok Európa kupájának 1964-65 évi döntőjén. Mindjárt azzal kezdeném, hogy a körülmények nem voltak alkalmasak egy ilyen fontos mérkőzés lejátszásához, mint az Internacional Benfica LK döntő. A San Siro stadion pályája a hatalmas esőzések miatt annyira mély volt csütörtök este, hogy egyik csapat sem tudta igazi tudását adni. Az Internacionale azonban ilyen körülmények között is nagy önbizalommal lépett a pályára, és egy pillanatig sem érezte veszélyeztetve a kupa megvédését. Éppen ezért az első félidőben inkább védekezésbe vonult, mert tudta, hogy a Benfica mindenképpen a gólszerzésre törekszik. Ezért voltak gyakoribbak az első 45 percben a Benfica rohamai, de nem vezettek eredményre. A Benfica nagy lendülete ellenére egy gyors ellentámadás mégis az Internek hozta meg a vezetést Jair révén, és egyben a győzelmet is. A második 45 perc elején a hazai csapat került fölénybe, de egy nagy helyzetet kihagyott a jobb szélső Jair. Amikor azonban az 56. percben lábsérülés miatt elhagyta a pályát Costa Pereira, a Benfica kapusa és helyére Germano állt be, mintha megbénult volna az Inter. Még ma sem tudni, hogy lélektanilag hogyan kell felfogni ezt a helyzetet, arra gondoltak a játékosok, hogy 10 ember ellen már nem kell olyan nagy iramot diktálni, magától is megjön a siker, vagy csak egyszerűen megzavarodtak, de tény, hogy a Benfica mintha szárnyra kapott volna, és ettől kezdve vezette a legveszélyesebb támadásait. Az Inter védelme azonban ekkor is biztosan rombolt, és így elmaradt az egyenlítő gól. Helenio Herrera, az Inter edzője ezúttal is magabiztosan nyilatkozott. A nehéz pálya elsősorban az Inter számára volt hátrányos, mondta. Jó 2-3 góllal is győzhettünk volna. Suárez és Corso nagyon rossz napot fogott ki. Costa Pereira kiválása nagyon veszélyes helyzetbe hozta csapatunkat, mert a fiúkra ezután szinte nem lehetett ráismerni. Minden esetre egy pillanatig sem lehetett kétséges, hogy mi voltunk a jobbak. Alex Schwarz, a Benfica edzője úgy érezte, hogy csapatát megfosztották az EK bajnok címétől. Az Internek mindössze 2-3 veszélyes akciója volt, mi pedig majdnem mindig kezünkben tartottuk a kezdeményezést. De a szerencse elpártolt tőlünk, és itt nem csak Costa Pereira sérülésére gondolok. Egy bizonyos, ha ez a mérkőzés semleges pályán kerül sorra, ma a Benfica az EK védője. Az olasz lapok természetesen az Internazionale megérdemelt győzelméről írnak, bár a tárgyilagosabbak kijelentik, az Inter győzött ugyan, de a Benfica sokkal tetszetősebb, szebb, tehát művészi futballt játszott, és ez a labdarúgás az, amely a közönségnek tetszik. De az is igaz, hogy az Inter viszont a szürkébb, racionálisabb futballt is játszik, minden mérkőzést megnyer, amit meg kell nyernie. A portugál lapok úgy értékelik a mérkőzést, hogy a Benfica kudarca ellenére felemelt fővel távozhatott Milánóból, hiszen ragyogóan játszott.

Az Internacionaletet 1-0-ra megverte a Benficát a San Siroban. Ez volt a sorozat történetének második olyan döntője, ahol hazai pályán emelhették fel a trófát. Korábban ezt a Nálmat üdert el, amely 1957-ben a Fiorentin ellen 2-0-ra nyert a Bernabeu-ban. Az 1964-1965-ös volt a sorozat 10. kiírása, ami a győzelmeket illeti, a Real Madridnak 5, az Internek és a Benficának 2-2, az AC Milánnak egy vegsellege volt. Annyit nyugodtan elárulhatunk, hogy 1966-ban nem avattak új győztest. De ez már a következő rész története.

Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Nyolcadszor döntőzött a Real Madrid, amely addig szokatlan országból kapott ellenfelet. Ilyen volt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1966-os döntője.

Az 1966-os BEC-döntőben a Real Madrid az akkor jugoszláv FK Partizán ellen játszott, ebben az évben először jutott fináléba csapat Kelet-Európából. Az 1964-65-ös idényben a spanyol csapat sorozatban 5-5-ször nyerte meg a spanyol bajnokságot, legutóbb 4 ponttal megelőzve az Atletico Madridot, az FK Partizán pedig jugoszláv bajnok lett 8 ponttal megelőzve a Szarajevót. Érdekesség, hogy ezt egy 15 fős ligában tette, mert kivételesen az első osztályban tartották a kiesőt. Skopjéban ugyanis éppen akkor volt egy súlyos földrengés, ami után a liga vezetői úgy döntöttek, hogy a térség morálja miatt fontos, hogy megmaradjon az első osztályú csapatuk. Egyébként a következő bajnokságban nem is estek ki. Na de vissza a BEC-hez, ahol, ahogy mondtam, a Real Madrid és a Partizán is indult, és velük együtt még 28 csapat került a selejtezőbe, köztük a Ferencvárossal. Ezen mindhárom szóban forgó csapat tovább jutott, ahogy a nyolcaddöntős akadályt is vették a klubok. A Real Madrid 7-3-as összesítéssel győzte le a Kilmarnokot, a Partizán 3-1-es összesítéssel a Werder Bremen-t, a Fradi pedig a Panathinaikos ellen jutott tovább szintén 3-1-es összesítéssel. A negyeddöntőben a Ferencváros simán 5-1-es összesítéssel kiesett az Inter ellen, és ezért a két BEC döntős is megszenvedett. A Real Madrid a belga Anderlecht-tel nézett szembe, ahol a brüsszeliek egy gólos győzelmet arattak, a visszavágóban viszont nem hagyott kérdést a királyi gárda, Amancio Amaro és Hento is duplázott, a belgák kétszer is szépítettek, de a spanyolok végül könnyedén tovább jutottak. Még inkább rezgett a léc a másik ágon, ahol a Sparta Praha fogadta a Partizán Belgrádot, és először 4-1-re le is győzte az ellenfelét. A visszavágót a jugoszláv Névhadsereg stadionjában, mai nevén a stadion Partizánban rendezték meg, ahol elképesztő fordítást hajtott végre a szerb csapat. A hazaiak már az első fél időben 29 perc alatt ledolgozták a hátrányt, a 35. percben már vezetést is szereztek, amit egyel emeltek a 71. percben, ezzel beállítva az 5-0-ás végeredményt, amely továbbjutást ért nekik. Az elődöntőben mindkét döntős 2-1-es összesítéssel küldte haza ellenfelét, a Real Madrid az Internacional ellen, a Partizan pedig a Manchester United ellen jutott döntőbe. Utóbbi óriási bravúrnak számított, az angol csapat ugyanis sokkal inkább esélyes volt a döntőbe jutásra a sztárduóval, Sir Bobby Charltonnal és George Best-tel felvértezve. Minden esetre a döntőt a Real Madrid és a Partizán között rendezték 1966. május 11-én. De előbb pár szó a főszereplőkről. A Real Madrid az előző idényben nem jutott be Miguel Muñoz irányításával a BEC döntőbe, ám a vezetőség kitartott mellette, ahogy a régi nagyjátékosok mellett is. Így még mindig ott volt a Real soraiban az akkor 38 éves Puskás Ferenc, a 32 éves Paco Hento és a 37 éves Santa Maria. Igaz, közülük csak Hento számított már alapembernek és egyben példaképnek is az olyan fiatalok előtt, akik a következő generációját képezték a Real Madridnak. Közéjük tartozik például Pirri, Pacin, Fernando Serena, Ramon Grosso és Manuel Velázquez is. Emiatt alakult ki, hogy ezt a brigádot gyakran nevezték a Yeye csapatnak, amelyet a The Beatles She Loves You című dala ihletett.

A Real fiataljai kócosabbak, hosszabb hajúak voltak, mint rutinosabb társaik, ráadásul közülük négyen újraalkották a Marca nevű sportlap kedvéért a Beatles legendás képét. Részben miattuk Spanyolországban a teljes fiatalságra is használták a jéje kifejezést. A teljes csapat nagy népszerűségnek örvendett Spanyolországban, sőt egész Európában is, amely újabb sikeres időszak felé nézett.

0: Az FK Partizán, vagy ismertem nevén Partizán Belgrád a mai napig nagy nevű kiemelkedő csapat Kelet-Európában. A klubot 1945-ben alapították, erős állami segítséggel és a néphadsereg fennhatósága alá tartozott. Érdekes, hogy az alapítástól számít a kicsivel több mint 20 év leforgása alatt már az egyik legerősebb csapat volt a nemzetközi porondon. Hamarosan elmondom, hogy miért. A klub első számú gólfelelőse Mustafa Hasaganić volt, aki az 1965-66-os idényben 20 mérkőzés alatt 20 gólt szerzett. De fontos kiemelni, hogy ez nem csak egyéni siker volt, hanem a jól felépített taktika mutatója. Nyilván ez valamilyen szinten minden csapatra igaz, de a szocialista országokban divatos volt az államilag erősen támogatott futball és a struktúrában való gondolkodás. A helyi futball tehát nem organikusan, hanem szervezetten és nagy pénzügyi és szakmai háttérrel fejlődött, ahol a szabad piaci hatásoknak nem kellett megfelelni, így a csapat nyugodt, biztonságos körülmények között tudott építkezni. A belgrádi fejlesztés azért is volt fontos, mert a kezdetekkor, mármint a jugoszláv kezdetekkor, a horvát csapatok dominánsabbak voltak, amely nyilván nem tetszett a szerb központú hatalomnak, így a szerb klubokat fel kellett zárkóztatni előbb a hazai, aztán a nemzetközi porondon. Ennek terméke két nagy alakulat lett, a Partizán Belgrád és a Crvena Zvezda. A két csapat egymással és a horvátokkal egyaránt rivalizált. A főprofilja hamar kialakult a néphadsereg csapatának. Gyors támadó futball. Ez annyira jelen volt, hogy a csapat beceneve is innen ered, amely Gőzhenger. Emellett kiemelt szerepet kapott a kiváló akadémia is, az ottani tehetségek nagy része pedig éppen az 1960-as évekre ért be. Erre utaltam az előbb, amikor azt mondtam, hogy 20 év alatt tudott beérni a Partizán. A csapat vezetőedzője pedig az akkor mindössze 41 éves Abdullah Gegic volt, aki a csapat vezetését 1965-ben vette át, tehát első idényében már begdöntőig vitte a csapatot. Na akkor jöjjön ennek a finálénak a krónikája. Az 1966-os begdöntőt először rendezték meg olyan helyszínen, ahol korábban is volt már begfinálé. A brüsszeli Heysel stadionban tehát másodszor látogattak ki a szurkolók Európa egyik legrangosabb mérkőzésére. A Real Madrid kezdője: José Aracustián, Pacin, Pedro de Felipe, Ignacio Zocco, Manuel Sánchez Martínez, Piri, Manuel Velázquez, Fernando Serena, Amancio Amaro, Ramon Grosso, Francisco Hinto, a vezetőedző Miguel Muñoz. A Real Madridnál meglepetést okozott, hogy a két nagy rutinos játékos Puskás és Santa Maria sem került a kezdőbe. A csapat akkor fiatal, az elődökhöz képest ismeretlen, saját akadémiáról érkező játékosokból állt. A Partizán kezdője: Milutin Soskic, Farudin Jusufi, Velibor Vasovic, Branko Rasovic, Jubomir Mihajlovic, Vladimir Kovacevic, Radoslav Becsejac, Mane Bajic, Mustafa Hasanagic, Milan Galic, Josip Pirmajer. A vezetőedző Abdullah Gegic. A Partizán tízese Milan Galic ekkor tagja volt a jugoszláv hadseregnek, és különleges engedélyt kapott, hogy pályára léphessen Brüsszelben. A játékvezető Rudolf Kreitlein volt. A mérkőzésre a jugoszlávok a vártal ellentétben inkább védekeztek és kontekre építettek. Ezek veszélyesek is voltak, Galic kihagyta a helyzeteit, Hasaganic pedig kapufáig jutott. A félidei állás 0-0. A második félidőben folytatódott a jugoszláv fölény, és az 55. percben Vasovic betalált szögletből. Ezután a Real Madrid mindent bevetett, és végül a remek egyéni teljesítmények és Hinto vezérlete felülírta a Partizán meglepő és jó csapat kohézió épülő játékát. Először Amaro talált be Grosso gólpasszából a 70. percben, aztán a 76. percben Serena 25 méterről talált be. A Real Madrid a fordításának köszönhetően nagy győzelmet aratott 2-1-re, és ezzel megnyerte 6. Beck címét. A szurkolók megszállták a Heysel stadion pályáját, és a tavalyi Real Madrid mentes döntő után ismét a királygárda emelte magasba a trófeát. A Beck 1966-os gólkirálya viszont nem a döntős csapatokból került ki. A címen Albert Florian és Eusebio osztozott 7-7 góllal. A két csapat sorsa. A Real Madrid ezzel a győzelemmel megalapozott egy újabb sikeres korszakot és egy újabb remek generációt. Hinto, mint rutinos játékos, továbbra is a csapat vezére maradt a fiatalok között, Puskás Ferenc az idény végén visszavonult a játékos pályafutásától. A Real Madrid bár a Beckben remekelt, a spanyol bajnokságban ezúttal nem lett az első, az Atletico Madrid mindössze egy ponttal végzett előtte. A Partizánnál nagyobb mértékű volt a változás. Az 1965-66-os idényben a csapat vélhetően nem bírta jól a kettős terhelést, hiszen a jugoszláv bajnokságban nemhogy nem védte meg a címét, de még a közelébe sem került. A 16 csapatos ligában a 11. helyen végzett, ez síralmas eredménynek számított a szerbeknek. A begdöntő után szétesett a gondosan felépített csapat, több meghatározó játékos eligazolt. Soskic Kölnbe, Galic a Standard Liège-be, Rasovic a PSV-be, Vasovic az Ajaxba ment. és ne hagyjuk ki az edzőt sem, aki érkezése után rögtön majdnem Európa csúcsára vitte a csapatát. Abdullah Gegic a Fenerbahce edzője lett, és 1966-tól kezdve egy kis szarajevói kitérőt eltekintve csak Törökországban vállalt munkát. A törökök a futballprofesszor néven emlegették, hiszen vitte a hírét a korszerű európai futballnak némi kelet-európai fűszerezéssel. Na de visszatérve az 1966-os megdöntőre, a Real Madrid 6-szor is nyert, 2-1-re győzte le a Partizán Belgrádot. A következő részben az 1967-es megdöntővel foglalkozunk.
1: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Lisszabonban csúcsra értek az oroszlánok. Először nyert Beckett nem dél-európai csapat. Ilyen volt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1966-67-es szezonja. A Bajnokok Ligája elődjének 12. kiírása 1966 nyarának végén a selejtezőkkel kezdődött. A főtáblára 31 csapat került fel, a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is egyenes kieséses szakaszban rendezték a tornát. Kiemeltként a címvédő Real Madrid a második körben kezdte a kupát, mindenki más az első fordulóban már érdekelt volt. Magyarországot a Vasas képviselte. Az angyalföldiek a portugál Sporting ellen 7-0-ás összesítéssel jutottak tovább a legjobb 16 közé. Ott viszont véget ért a Beck az évi kiírása Farkas Jánoséknak. Az 1964-es és 65-ös győztes Inter kettős győzelemmel ejtette ki a budapesti együttest. A védekező futballt játszó milánói együttes a Torpedo Moszkva ellen 1-0-ás összesítéssel jutott tovább az első körből, a Vasas búcsúztatása után pedig a címvédő Real Madriddal került szembe. Az olasz retesz kiválóan zárt a madridiak ellen is. Hazai pályán 1-0-ra, idegenben 2-0-ra nyert az Inter, amely az elődöntőben a CSKA Szófiát is kiejtette. Két döntetlent követően a harmadik mérkőzésen vívták ki a döntőbe jutást Sandro Mazzoláék. A lisszaboni döntőben a skót bajnok Celtic jött szembe a milánóiakkal. A glasgói együttes útja a Zürich, a Nantes, a Vojvodina és a Dukla Prága elleni párharcokon keresztül vezetett a fináléba. Elenio Herrera az Inter vezetőedzője a döntő előtt elutazott Glasgowba, hogy feltérképezze a Celticet. Indulás előtt felajánlotta a skót kollégájának, Jock Steinnek, hogy hazafelé elhozza őt a magárepülőgépén, hogy ő is megnézhesse játszani az Intert. Herrera azonban Glasgowban visszavonta a meghívást, mondván Stein túlságosan nagy termetű, nem férne be a kis repülőbe. Stein így is el tudott utazni Milánóba, viszont ott is akadtak bonyodalmak. Az Inter által felajánlott belépőjegyek elkeveredtek, így végül egy olasz újságíró a sajtóigazolványával segített neki bejutni a meccsre. Ez a lélektani hadviselés nem vált be. A májusi döntő másnapján megjelenő Népsport így számolt be a mérkőzésről.
1: A nézőtéren 12 000 skót szurkoló foglalt helyet, de sokan voltak az olaszok is. Az Internacionale nélkülözte a sérült Jairt és Suárezt, Mazzolát viszont, aki mandulagyulladással bajlódik, orvosi segítséggel talpra állították, lenyomták a lázát, hogy játszhasson. Az olaszok vezették az első rohamokat, Mazzola fejesét védte remekül Simpson. A 8. percben kitörő Crippellinit a 16-oson belül szabálytalanul választották el a labdától. 11-es. Mazzola a büntetőből a jobb alsó sarokba helyezte a labdát. 0-1. A gól után az Inter szokásához híven minden erejét a védekezésre összpontosította, a skótok remekül rohamoztak. Old lövése a felső kapufán csattant, aztán Chalmers 3 méterről mellé fejelt. A 35. percben a középcsatár óriási félmagas bal sarokba tartó lövését Sarti remek védéssel szögletre ütötte. Szünet után mintegy negyed órán át kapkodó, ideges volt a Celtic csapatjátéka. A 63. percben egy jobboldali támadás után az előre húzódott Craig óriási erő lövéssel 15 méterről a kapu jobb oldalán a léc alá zúdította a labdát. 1-1. Nyomasztó fölényben játszottak a skótok. Sok lövés ment kapura, Sarti azonban parádésan védett. A győztes gól a 85. percben született. Gemmel kapura lőtt, Chalmers beletette a lábát a labda útjába, amely aztán védhetetlenül laposan vágódott a bal sarokba. 2-1. Küzdelmes hajrával ért véget a mérkőzés. A közönség tombolva ünnepelte az örömmámorban lelkendező skót játékosokat, akik remek teljesítménnyel leckét adtak az Internacionálénak a korszerű labdarúgásból, s méltán nyerték el az 1966-67. Évi Becket.
0: A Népsport tudósításában két hiba is megjelent. A Celtic egyenlítő gólját Jamel lőtte, a magyar újságban gólszerzőként említett Craig átadásából, míg a második találat előtt nem Jamel, hanem Murdoch lőtt kapura. A lényegen azonban nem változtat. A Celtic végig fölényben volt, és megérdemelten nyerte meg a lisszaboni döntőt. A Labdarúgás című újság így írt a fináléról.
1: Az biztos, hogy az Inter ellen nagyszerű támadójátékot produkáltak, erre csak a bizonyítékot szeretnénk felhozni, csak egy játékos nem célozta meg a 90 perc alatt Sarti kapuját, s ez a kapus Simpson volt. Az olaszok kapusa egyébként a nagyvédések egész sorozatát mutatta be. Ha nem véd olyan szenzációsan, a vereség aránya lényegesen nagyobb lehetett volna. Nem volt egy nyugodt pillanata sem, hiszen nem tudhatta, hogy a 10 kitűnően rúgó játékos közül ki és mikor szánja el magát lövésre.
0: Jock Stein, a Celtic vezetőedzője elévülhetetlen érdemeket szerzett a Beck győzelemben. Taktikailag túlszárnyalta kollégáját, a Catenaccio-t tökéletesítő argentin Elenio Herrera-t. Nyilvánvaló volt, hogy az Inter védekezésre fog berendezkedni. Ráadásul a 7. percben büntetőből megszerezték a vezetést az olaszok, onnantól még inkább ez került középpontba Herreráéknál. Stein azonban kitalálta, hogyan tudja feltörni a defenzív milánói vonalakat. A Celtic 4-2-4-es felállásban játszott, a két középcsatár azonban felváltva visszalépett a középpályára, hogy megbontsák az Inter védelmét. A skótok szélsőinek az volt a feladata, hogy befelé húzódjanak, ezzel területet nyissanak a szélső hátvédeknek, Jim Craignek és Tommy Jamelnek. A mélységből érkező játékosokat nem tudták felvenni az olaszok, és a folyamatos Celtic rohamok a második félidőben meghozták az eredményt. Előbb Craig átadásából Jamel talált be, majd az első gólszerzője passzolt Bobby Murdochhoz, akinek lövése megpattant Stevie Chalmersen és a hálóba vágódott. Jock Stein így nyilatkozott a meccs után a játékrendszerről.
1: Higgyék el, uraim, nincs semmiféle szisztémánk, erről a mérkőzésen is meggyőződhettek. Minden játékosunk a saját stílusát játsza, ehhez formáljuk a csapat játékrendszerét. Mindig a támadásra fektetjük a fő hangsúlyt, de ha arról van szó, hogy védekeznünk kell, akkor sem esünk kétségbe. Akik a prágai mérkőzésünket látták, azok ezt bizonyítani is tudják. Most a világkupát kell visszahódítanunk Európának. A célunk, hogy bebizonyítsuk Dél-Amerikának Európában egyszer mindenkorra, véget ért a defenzív labdarúgás időszaka. Mint Lisszabonban, a világkupa döntőjén is támadni fogunk, különben arra a sorsa jutunk, mint ellenünk az Internacionale.
0: A világkupát is megnyerte a Celtic. Az argentin Racing Club ellen 1-0-ra nyertek a skótok. A legendás Jock Stein irányításával a Celtic keretében csupa hazai játékos szerepelt. És hazai alatt itt nem csak azt lehet érteni, hogy skótok. Ugyanis a 15 fős keret 13 játékosa a Celtic Park 10 mérföldes környezetében született. A maradék két kerettag pedig 11, illetve 30 mérföldről jött. Így valóban Glasgow-iak nyerték a bajnokcsapatok Európa kupáját. 1967-ben a BBC-nél az év sportcsapata lett a Celtic, míg a klub stadionjának, a Celtic Parknak a keleti lelátóját a lisszaboni oroszlánok néven elhíresült meggyőztes csapatról nevezték el. Nem csak a csapat, a vezetőedző is kiérdemelte ezt. Jock Stein nevét viseli a stadion nyugati lelátója, a szakembernek pedig szobrot is állítottak a főbejáratnál. Megérdemelte. A legendás trénerrel egyszer beket, 10-szer bajnoki címet, 8-szor skót kupát nyertek a zöldfehérek. Jock Stein megreformálta a futballt. Többek között az aranycsapattól ismerítve. Sean Fallon, Stein segédedzője így írt az évszázad mérkőzésének a 6-3-nak a Celtic játékára való hatásáról.
1: Az a meccs felnyitotta a szemünket. A magyarok mindent megváltoztattak, nem csak a játékrendszerünket, hanem magát a játékot is. Minden a labdaügyességről és a labda nélküli mozgásról szólt. Tudtuk, hogy teljesen nem tudjuk lemásolni ezeket a csapatokat, a saját ötleteinket is bele kell építenünk a játékba. De ezeknek a csapatoknak a meccsein látni lehetett, hogy mit csinálnak jól, és ez segített kialakítani a Celtic játékát. Az a magyar csapat különleges volt, akár egész nap tudtuk volna nézni, ahogy fociznak.
0: 1967-ben a bajnokcsapatok Európa kupájának 12. kiírásában fordult elő először, hogy nem dél-európai, mediterrán országból érkező klub nyerte meg az európai klubfutball legértékesebb trófeáját. A brit futballt elsőként csúcsra vívő skót Celtic nyerte meg a sorozatot. Hogy 1968-ban mi történt, azt meghallgathatják holnap délután 5 óra után itt, a Nemzeti Sportrádió műsorán.
2: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: 10 évvel a müncheni repülőtéri katasztrófa után a Manchester United révbe ért. A Beck történetének első angol kupa győzelme mögött évtizedek kitartó munkája és egy feldolgozatlan tragédia emléke áll. Egy siker, amellyel Matt Busby végre felért pályafutása csúcsára. Az 1968-as Beck döntő.
1: Alig, hogy felharsant a hármas sípszó, Charlton keresztbe futott a pályán, egyenesen Busby felé, aki épp hogy a gyepre lépett, majd összeülelkeztek. Figyelemre méltó érzelemkitörés volt ez attól a Charltontól, aki ritkán mutatta meg érzéseit a pályán. Ebben a pillanatban mégis úgy tűnt, hogy elfeledte gátlásait.
0: Idézte fel londoni emlékeit a The Irish Times tudósítója Peter Byrne. You can run on for a long time, run on. Abban az ölelésben több volt puszta örömnél. Egy életre szóló szövetség teljesedett be játékos és edző között, egy szövetség, amelyet a sikerek és egy felfoghatatlan tragédia kovácsolt össze. A Wembley gyepén ünneplő csapatból Matt Busby, Bobby Charlton és Bill Fawkes élte túl a müncheni repülőtéri katasztrófát 1958. februárjában. A Crvena Zvezda ellen sikerrel megvívott Beck negyed döntő után Belgrádból tartott hazafelé a Manchester United repülőgépe, amely a Bajor városban leszállt tankolni. A jeges futópályán harmadjára próbálták meg a felszállást a pilóták, amikor a gép megcsúszott és egy kerítést átszakítva épületnek csapódott. A lángra kapott járműből 23-an nem tudtak kimenekülni. A balesetben a United 8 labdarúgója veszítette életét, a vezetőedző Matt Busby pedig csodával határos módon élte túl a tragédiát. A legendás menedzser 72 napot töltött a kórházban, ahol kétszer is feladták neki az utolsó kenetet.
2: A Unitednél senki sem beszélt 1958-ról és Münchenről. Úgy tűnt, hogy ez tabu. De abból a csapatból mégiscsak ott volt köztünk Bobby és Billy, és természetesen Matt volt az edzőnk. Ott volt velünk az az érzés, ott élt bennünk, és amikor bejutottunk a Beck döntőbe, tudtuk, hogy valószínűleg ez Matt utolsó esélye. Így, amikor nyertünk, elszabadultak az indulatok. Általában a legközelebbi játékoshoz futsz ünnepelni, de legtöbben Bobbyhoz és Billhez mentünk. Ezen is túl vagyunk, végre megszabadultunk minden tehertől. Akkor egy emberként gondoltunk az elhunyt társak családjára is, mert tudtuk, hogy ott vannak a stadionban.
0: Emlékezett vissza a Benfica elleni finálé utáni pillanatokra a Manchester United kapusa Alex Stepney. Matt Busby nélkül alig ha sorolnánk a legnagyobb angol egyesületek közé a Manchester Unitedet. A klubot a II. Világháború után szakmai és szellemi szintéren is a skót edző építette újjá. Az addig többnyire az első és a másodosztály között ingázó Unitedet előbb stabil élvonalbeli együttesé emelte Busby, majd szisztematikus munkával megalapozta egy korszakos csapat jövőjét. Fiatal, tehetséges játékosokra építve, az úgynevezett Busby Babykkel egymás után két bajnoki címet ért el. Az 1957-es sikernek már részese volt Bobby Charlton is. A Beck első kiírását még kihagyta az angol bajnok, de aztán a következő idény előtt Busby már meggyőzte a szövetség elöljáróit, hogy engedélyezzék csapata indulását a sorozatban. A skót szakvezető emiatt éveken át ostorozta magát, hiszen úgy tartotta, hogyha nem erősködik, akkor nem következik be a müncheni tragédia sem. Évek teltek el, amíg a klub ismét talpra állt. 1965-ben aztán megszerezte 6. bajnoki címét a csapat, amelyhez időközben megérkezett Dennis Law és George Best is. A skót center 1960-ban rekordösszegért szerződött a Manchester Cityhez, majd egyéves torinói kiruccanás után csatlakozott a United keretéhez. A szőke király 11 éven át ejtette ámulatba az Old Trafford közönségét. Hozzá hasonlóan mindent megnyert a klubbal az északír közönség kedvenc George Best is. A zabolátlan támadó zseni a futballnál csak a nőket és az alkoholt szerette jobban, ám ez sem akadályozta meg abban, hogy számolatlanul termelje a gólokat. Az első igazi futballcelebet egyébként a United játékos megfigyelője, Bob Bischoff fedezte fel és ajánlott a Busby figyelmét.

Tagjai pedig szép sorban megkapták az aranylabdát is. Előbb Lau, aztán Charlton, végül 1968-ban Best is. A manchesteri játékosok közül többen vélték úgy, hogy a sors rendelte el. 1968-ban nekik kell nyerniük. Talán hisznek a sorsszerűségben a híres hírhet Gutmanátok kárhozottjai is. A londoni megdöntőben alulmaradó Benfica ezt követően 20 évig maradt távol az európai futball legnagyobb színpadától. A 60-as években 5 megdöntőben szerepelt a lisszaboni óriás, amely kétszer a serleget is hazavitte. Az Eusébio vezette portugál válogatott az 1966-os világbajnokságon, többi közt a magyar csapatot is legyőzve bronzérmet szerzett, miután az elődöntőben a házigazda Anglia megállította. Annak az évnek a tavaszán egyszer már meggyűlt a baja Eusébiónak az angolokkal. A BEC negyed döntőjében a Manchester United 2-es győzelemmel Lisszabonban 5-öt vágva búcsúztatta a Benficát. Bár a fekete gyöngyszem még csak 26 esztendős volt az 1968-as BEC döntő idején, soha többé nem tért vissza az Elit sorozat fináléjába. A totális futball hajnalán ezzel a mérkőzéssel ért véget az ibériai csapatok uralma, az európai labdarúgás legmagasabb polcán.

0: 1967. szeptemberében 32 együttes részvételével vette kezdetét a Bajnokcsapatok Európa Kupája 13. idénye. A címvédő Celticet már az első körben kiejtette a Dinamo Kijev, eközben a Manchester United gond nélkül búcsúztatta a máltai bajnokot. A Benfica viszont az északír Glentoranon csak idegenben szerzett góllal jutott túl. A következő fordulóban az angolok a Sarajevót, a portugálok a francia Saint-Étienne-t múlták felül, és váltották meg jegyüket a negyed döntőbe. A nyolc között a szovjet Dinamo Kijevvel szemben továbbjutó lengyel bajnokot sodorta a sors a United útjába. A Górnik Zabrzét hazai pályán két góllal győzte le a United, amelynek így a sziléziai 1-0-ás vereség is belefért. A lisszaboni sztárcsapatot pedig Budapestre szólította a sorsolás. A magyar bajnok Vasas az ír Dundalk, majd az izlandi Valur kisöprésével érte el, hogy a Népstadionban 40 ezer néző előtt fogadja a Benficát. Az 1968 márciusában rendezett találkozóról így tudósított a Népsport.
1: A várakozásnak megfelelően végig nagy küzdelem jellemezte ezt az igen jelentős Európa Kupa mérkőzést. A Vasas nem tudott előnyt szerezni. Ilovszky edzőnek szinte az utolsó pillanatig összeállítási gondjai voltak, és nem sikerült megtalálnia a védekezésre beálló Benfica taktikájának ellenszerét. Alig kezdődött el a játék, már is kiderült, hogy a Benfica nem 4-2-4-et játszik, hanem inkább 5-3-2-t. Öt hátvéd szállta meg a 16-os környékét, előttük egy háromtagú újabb védelmi vonal helyezkedett el. Elől csak a villámgyors Eusebio és a jól fejelő Torres tartózkodott. A Vasas igyekezett a széleken vezetni az akciókat. Az első játékrészben biztatóan játszott a két szélső, sok igen használható beadást láttunk tőlük. Fordulás után, ha lehet, a Benfica még inkább arra törekedett, hogy már a Vasas térfelének közepén megállítsa a kibontakozó támadásokat. Szabálytalanságok árán is igyekeztek a lendületből kibillenteni a Vasast. Ahogy teltek a percek, egyre idegesebbé vált a hangulat. A budapesti 0-0 nem a legkedvezőbb előjel a Vasas számára, de a második 90 perc korán sincs még lefutva.
0: Másfél héttel később Lisszabonban válasz nélkül rúgott hármat a házigazda, ebből Eusebio kettőt vállalt. A Benfica 8 éven belül ötödjére jutott elődöntőbe a Bekben. A négy között a portugálok kettős győzelemmel ejtették ki a Juventust, a Manchester United pedig fordulatos párharcban bizonyult jobbnak a Real Madridnál. Az angol bajnok Best jóvoltából 1-0-ra nyert hazai pályán, ám a spanyolországi visszavágó első félideje borzalmasan alakult. Erre így emlékezett vissza David Sedler, a United hátvédje.
2: Teljesen lemészároltak minket, szétszedtek bennünket, és még szerencsénk is volt, hogy csak 3-1 lett, mert lehetett volna 5 is.
0: A hátrányban játszó manchesteriek viszont a második félidőre látványosan feljavultak, és két váratlan hős sietett a csapat segítségére. A hátvédsorból Sedler

0: valamint Fawkes talált be.
1: Senki sem fogadott volna rám és Billre. Chartonra és Bestire talán, de ha kettőnket húztad volna a tombolán, csalódott lettél volna. Az ilyesmit egyszerűen nem lehet előre megírni.
0: Mondta Sadler. A hatszoros bajnok kiejtésével a Manchester United első alkalommal jutott be a BEC döntőjébe, amit ráadásul Londonban, a Wembley stadionban rendeztek 1968. május 29-én.

0: A finálé napján szokatlanul meleg és párás volt az időjárás. A lelátókon 92 ezeren gyűltek össze, túlnyomó többségük a United sikeréért szorított. A Benfica és a Manchester United párharcában a nemzetközi rutin a lisszaboniak mellett szólt. Az Otto Gloria által kijelölt kezdőcsapatban hatan vallhatták magukat Beck győztesnek. Közülük hárman Fernando Cruz, Mario Coluna, José Augusto mindkét korábbi kupasikernek a részese volt. A túloldalon Matt Busbynak le kellett mondani porc sérülés miatt Dennis Lowe játékáról. A skót csatár távollétében a 19 éves Brian Kidd játszott a támadósor ékeként. Az 1966-os világbajnokok közül a csapatkapitány Bobby Charlton és Nobby Stice futott ki a Wembley gepére. Talán a füllett levegő miatt, de az első játékrész kevés izgalmat tartogatott. A szünet után viszont felgyorsult a játék. Az 53. percben Sadler baloldali beadásából Charlton szerzett ragyogó fejes gólt. Bár a Unitednek komoly lehetősége volt növelni az előnyt, a portugálok szép lassan fölénybe kerültek, a véghajrára fordulva pedig fokozták a nyomást. 11 perccel a rendes játékidő vége előtt Torres bólintott tovább egy jobb szélről érkező ívelést, az ötös sarkára berobbanó Jaime Graça pedig éles szögből lőtt a kapuba. 1-1. És akkor eljött Alex Stepney pályafutása legfontosabb pillanata. A United kapusa hirtelennyében az ittszerben kilépő Eusebióval találta szemben magát. A történtekről pedig beszéljen a mérkőzés angol hőse.
1: Eusebio 4 perccel a vége előtt a mérkőzés során először lerázta magáról az őrzőjét, Nobby Stice-t, és a kapun felé tört. Először azt hittem, megszerezhetem a labdát, ezért kiléptem a kapuból, de a labda a sűrű füvön lelassult, és Eusebio előtt maradt. Most már csak annyit tehettem, hogy hátráltam egy kicsit, nehogy átemeljen, és próbáltam egyenesen állni. Ahelyett, hogy csak elgurította volna mellettem, úgy döntött, szétlövi a hálót. Imádta ezt csinálni. Iszonyatos erejű lövés a mellemen csattant. Mindenkinek azt mondom, hogy a Mitre logó még mindig ott van a bőrömön. És sikerült is megfognom a labdát. Visszatekintve azt hiszem, hogy ez volt a döntő forduló pontja, mert kétlem, hogy fel tudtunk volna állni 2-1-es hátrányból.
0: Érdemes megnézni az archív felvételeket, mert azokon tisztán látszik, hogy a bravúros hárítás után a portugál klasszis látványosan megtapsolja Stepneyt. Következhetett a 2x15 perces hosszabbítás, amit jobban bírt erővel a United. Alig telt el 2 perc a túlórából, amikor az angol együttes megszerezte a második gólt. Ennek történetét is Stepney kapus meséli el.
1: Lehúztam egy ívvel is, majd a labdát kidobtam Tony Dunnnak, a bal hátvédnek, de ő annyira fáradt volt, hogy visszapasszolta nekem. Aztán megláttam Shea Brennant, a jobb hátvédet, de ő sem kérte a labdát, így az ismét visszakerült hozzám. Nem tehettem mást, mint hogy előre rúgtam a pályán, és ez volt a legjobb dolog, amit valaha tehettem, mert Brian Kidd valahol belecsúsztatott a labdába, Best pedig, aki kicsattanó formában volt, még mindig futott. Elérte a labdát, kicselezte a kapitányt, Mario Colunát, majd a kapust, José Enriquet is, és gólt lőtt. Ha volt valaki, akinél a legjobb helyen volt a labda az ilyen helyzeteknél, az George volt. És lehetett látni, hogy az ellenfél azonnal összeomlott.
0: Nem sokkal később a 19. születésnapját ünneplő Brian Kidd is betalált, akinek az első fejesét még kiütötte a portugál kapus, ám másodjára a csatár már nagy ívben bólintott át a labdát Enrique fölött. 3-1, a kegyelem döfést Charlton adta meg, a 99. percben egy alafonali centerezést perdített a kapu túlsó oldalába. A Manchester United első alkalommal nyerte meg a bajnok csapatok Európa kupáját, miután a döntőben 4-1-re megverte a Benficát.

Matt Busby ezzel a sikerrel feltette a koronát a pályafutására. A lovaggá ütött skót edző a következő idény végén, 24 esztendő után intett búcsút az Old Trafford közönségének. Nélküle a csapat már nem volt képes megütni ugyanazt a színvonalat, sőt, az 1973-74-es kiírásban kiesett az élvonalból. Ebben az idényben történt az, hogy az ismét a Cityben játszó Dennis Lowe sarkazva szerzett gólt a már kiesett United ellen. A skótnak az volt pályafutása utolsó megmozdulása, a gól után összetörtént cserét kért. A kiesésen kívül azt is kevesen gondolták volna 1968 májusában, hogy a Manchester Unitednek 31 évet kell várnia az újabb kupagyőzelemre az európai futball elit sorozatában.

Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 14. részében az 1968-1969-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A trófeáért az AC Milan és az Ajax együttese küzdhetett meg a Santiago Bernabeu stadionban. Ám mielőtt bővebben beszélnénk erről az összecsapásról, idézzük fel a szezon történéseit. A BEK idény 1968. szeptemberében elég furcsán kezdődött. Alapból 32 csapat állt volna rajthoz, köztük a magyar bajnok Ferencváros is, ám az élet, vagyis inkább a politika közbeszólt. Amikor júliusban megtartották az első forduló sorsolását, a magyar bajnok az 1967-es győztest, a skót Celticet kapta. Nehéz ellenfél várt volna a Fradira, a nemzetközi sajtóban is az első kör csúcsrangadójának tekintették ezt a párosítást. Ám néhány héttel később, augusztus 21-én a Varsói Szerződés néhány országa, azaz a Szovjetunió, Lengyelország, Bulgária és Magyarország bevonult Csehszlovákiába, ezzel elfolytva a prágai tavaszként ismert tüntetés sorozatot. A vasfüggönyt a nyugatra lévő nemzetek élesen kritizálták ezt a lépést, és felmerült az, hogy a Celtic bojkottálni szeretné a Ferencváros elleni budapesti mérkőzést. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, vagyis az UEFA látva ezeket a reakciókat, rendkívül ülést hívott össze, és augusztus végén új sorsolást készített a BEK első fordulójára, a szocialista töm csapatait egymás ellen játszották volna. Bár ez mai fejjel nyilván könnyebb sorsolásnak tűnik, mintha az egy évvel korábbi győztes ellen kellene játszani, a korabeli sajtó másfelütéssel tálalta a hírt. Az érdekelt feleket meg sem hallgatták. Magyarország a sportág élmezőnyébe tartozik, nagy mértékben megkönnyítették bizonyos nagy csapatok dolgát az új párosítással. Zűrt keltettek, de nem oldottak meg semmit, mert mi lesz a következő fordulóban? Írta a korabeli sajtó. Az, hogy mi történt volna a következő fordulóban, nem derült ki, mert öt csapat, a szovjet, a lengyel, a kelet-német, a bolgár és a magyar bajnok is visszalépett a BEK-től. Ez több szempontból is furcsa helyzetet teremtett, hiszen így a 32 nevezőből 27 maradt, és két olyan elsőfordulós párharc is volt, ahonnan mindkét csapat kiesett, ez két másik csapatnak is kedvezett, a Milán és a Benfica az első forduló megnyerésével egyből továbbjutott a második körből is, és negyeddöntős lett. A BEK és a BL 70 éve íródó történelmében az 1968-1969-es szezon az egyetlen olyan, amikor egyáltalán nem lépett pályára magyar csapat a sorozatban.

magyar csapat nélkül kezdődött meg, tehát a BEC 14. idénye, amelynek a döntőjébe végül egy olasz és egy holland együttes jutott be. Nézzük meg a két fél madridig vezető útját. Az AC Milan az első fordulóban a Malmöt búcsúztatta 5-3-as összesítéssel. A második körből a keleti blokk csapatainak visszalépése miatt játék és ellenfél nélkül jutott tovább. A negyeddöntőben a Celticet búcsúztatták, az olaszországi 0-0 után Skóciában Prati góljával jutott tovább a Milán. Az elődöntőben a Manchester United ellen hazai pályán 2-0-ra sikerült nyerni, így a visszavágon az 1-0-ás vereség is belefért, bejutott a döntőbe az AC Milán. A másik ágon az Ajax a Nürnberg ellen kezdett és 5-1-es összesítéssel lépett tovább, a második körben a Fenerbahce elleni 2-2-0-ás siker negyeddöntőt ért. A legjobb 8 között a Benfica következett, Amsterdamban a portugálok, Lisszabonban viszont a hollandok nyertek 3-1-re, így végül harmadik mérkőzés döntött a továbbjutóról. A semleges helyszínen Párizsban megrendezett találkozó is hosszabbítás után dölt el, az Ajax 3-0-ra nyert, és ez elődöntős lett. A legjobb 4 között a Spartak Trnava ellen a hollandok 3-0-ra győztek hazai pályán, így hiába nyertek a csehek 2-0-ra visszavágon, a párharcot nem tudták megfordítani. De!

0: Kialakult hát a finálé párosítása, az AC Milan a harmadik megdöntőjére készülhetett, 1958-ban a Real Madrid ellen kikapott, 1963-ban viszont legyőzte a Benficát. Az Ajax története során először jutott el ilyen sokáig a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. A találkozót május 28-án rendezték a madridi Bernabeu stadionban. A hazai sportsajtó vélhetően a néhány hónappal korábban történtek, vagyis a Ferencváros és a másik négy keleti blokkból visszalépő klub miatt nem adott túl sok teret ennek a párharcnak, a Nézsport az alábbi, viszonylag rövid cikkben vezette fel a mérkőzést.
1: Megdöntő Madridban. A bajnokcsapatok Európa kupájának 14. döntője következik. Az olasz bajnok Milán és az idei torna meglepetését okozó holland Ajax játszik a kupa elnyeréséért a spanyol fővárosban. A Milán két korábbi angol szász védő, a skót Celtic, valamint az angol Manchester United testén átjutott a döntőbe. Különösen váratlan sikert jelentett az olaszok számára a milánói 0-0 után a glasgowi 1-0. A Milán már két ízben, 1959-ben és 1963-ban játszott a döntőben, és 1963-ban el is nyerte a kupát. Az Ajax újonc a döntőben. A holland csapat elsősorban a Benfica elleni sikerrel, a harmadik, izgalmakban bővelkedő találkozón aratott győzelemmel vívott ki komoly rangot, tekintélyt magának. A mérkőzés esélyese kétségkívül az olasz együttes.
0: A találkozót végül 4-1-re megnyerte az AC Milan, amely története második back trófáját szerezte. A döntőben háromszor volt eredményes Pierino Prati, ezzel a most hallható sorozat 2026-os elkészüléséig ő a legutóbbi olyan játékos, aki egy back vagy BL döntőben mesterhármas szerzett. A Népsport a felvezetőhöz képest nagyobb terjedelemben adott hírt a mérkőzésről, így tudósította az olvasókat a korabeli sajtó.
2: A Milán nagyszerű játékkal diadalmaskodott. Back döntő, Milán Ajax 4-1, a félidőben 2-0. Az előzetes jelentések szerint ugyan minden jegy elővételben elkelt, de amikor Mendibil spanyol játékvezető jelt adott az idei backdöntő kezdésére, 100 000-nél nem voltak többen a madridi Bernabeu stadionban. Hamrin lövése már az első perc végén a kapufán csattant. A Milán gyorsan vezetést szerzett, és a hollandok csak ritkán jutottak szóhoz, bár egyik szögletük után Malatrazi a golvonalról mentett. Mindkét csapat már a középpályán is szoros emberfogással küzdött, és ebben a Milán kétségkívül jobb volt. Gyors, ötletesen játszó csatárai gyakran hagyták faképnél a holland védőket. Az olasz védőfal viszont áttörhetetlennek tűnt. A tavalyi gólkirály Prati növelte az olaszok előnyét, Rivera hátrasarkalt labdáját vágta a 16-osról a sokat bizonytalankodó Bolz hálójába. A második félidőben a hollandok rohamoztak, Cruyff minden megmozdulása életveszélyes volt, majd Lodetti a kitörőszt vártott, csúnyán felvágta és a megítélt büntetőt Vasovics értékesítette. 5 percen át rendkívül nagy harc folyt. A Milán fokozatosan rákapcsolt, elsősorban Rivera játszott nagyszerűen, és egyre nyilvánvalóbbá vált a kiváló olasz csapat erőfölénye. Az utolsó negyed óra már csak nem iskolajátékot hozott. A hollandok hátul Vasovics, elől Cruyff vezérletével továbbra is becsületesen küzdöttek, de a kétségkívül nagyobb technikai tudás a taktikai érettség előtt meg kell hajolniuk. A Milán megérdemelten szerezte vissza a bajnokcsapatok Európa kupáját. Rocco legényeit külön elismerés illetheti, hiszen egy éve a KEK döntőjében is diadalmaskodtak. Góllövők: Prat 7. perc, 40. és 75. perc, Szormani 67. perc és Vasovics 60. perc 11-esből.
0: A bajnokcsapatok Európa kupája 1969-es döntőjét, tehát az AC Milan nyerte meg. Az Ajax az első holland csapat lett, amely eljutott a legrangosabb nemzetközi kupasorozat fináléjába, és ugyanezt a találkozót elveszítette, de nyugodtan tekinthetünk erre az évre úgy, mint egy korszak kezdete. A következő évek kapcsán viszonylag gyakran hallhatnak majd a holland csapatok meneteléséről, és a végkifejlet is más lesz, mint 1969-ben. Aki kíváncsi a részletekre, az hallgassa a Nemzeti Sportrádió naponta jelentkező sorozatát.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, vetületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány, majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig? Gyere Egérke, gyere kicsi lány! Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Megszületett az első holland győztes, a Feyenoord lett a trófea Milánóban. Ez történt a BEC 1969-70-es szezonjában. A bajnok csapatok Európa kupájának 15. kiírását rendezték meg ebben az idényben. 33 csapat indult, így egy selejtezős párharcot rendeztek. A dán Kjöbenhavns 5-0-ás összesítéssel búcsúztatta a finn TPS együttesét. Magyarországot a Ferencváros képviselte. A zöldfehérek az első körben a CSKA Szófiát kiejtették 5-3-as összesítéssel. A legjobb 16 között viszont a Leeds 2-ös győzelemmel 2-3-0-ás sikerrel búcsúztatta a magyar bajnokot. Ettől a szezontól eltörölték a harmadik mérkőzés szabályát. Ha két csapat ugyanannyi gólt szerzett a két meccsen, a továbbjutóról az idegenben szerzett több gól döntött. Ha ez is ugyanannyi volt, akkor pénzfeldobással sorsolták ki a továbbjutót. Ez a ma már hihetetlennek tűnő szabály kétszer is döntött a sorozatban. A nyolcaddöntők során a Spartak Trnavát a Galatasaray búcsúztatta így, míg ugyanebben a körben a két korábbi győztes, a Celtic és a Benfica közötti sorsolás döntött. A skótok javára. A 3 évvel azelőtti győztes azután, hogy a szerencse mellé állt a legjobb 16 között, a Fiorentinát és a Leedset is legyőzte, így Jock Stein újra a döntőbe vezette a Celticet. A másik ágon az izlandi KR-t, a címvédő Milánt, a keletnémet Forwards Berlint és a lengyel Légia Varsót is kiejtő Feyenoord ért oda a milánói döntőbe. A finálé megrendezése viszont kérdéses volt. Olaszországban 1969 őszén sztrájkot hirdettek, és ez még 1970 májusában is tartott. Az esti hírlap 1970. május 5-én az alábbi hírrel jelent meg.
1: Ma reggel az olasz labdarúgó rajongók bánatára még mindig kétséges megtartják-e holnap Milánóban a Celtic Feyenoord mérkőzést. A napilapok többsége kérdőjellel számol be a nagy érdeklődéssel várt találkozóról. A San Siro stadion alkalmazottai egyelőre szolidálisak a milánói városi alkalmazottakkal, és nem nyilatkoztak arról, vajon holnap munkába állnak-e. Ha folytatják a sztrájkot, akkor a bajnokcsapatok Európa kupájának döntőjére alig ha kerülhet sor.
0: Május 6-án játszották végül a döntőt a milánói San Siroban. A Celticet Jock Stein, a Feyenoordot az osztrák Ernst Happel irányította. A skótoknál 7 játékos is ott volt a 3 évvel az előtti döntőben pályára lépő és nyerő csapatból, így a közvélemény őket tartotta esélyesebbnek. A Népszabadság másnapi száma így tudósított a döntőről.
1: Az első pillanattól feszült párharcot folytatott a két kitűnő csapat. Egyikük sem engedte, hogy az akciók teljesen kibontakozzanak. Az első 10 percben a Celtic támadott többet, de az első nagy helyzet Kindval a Feyenoord svéd csatára előtt támadt. Már-már úgy látszott, hogy a hollandok szerzik meg a vezetést, amikor ez a skótoknak sikerült. Egy hátrasarkalt szabadrúgásból a középhátvéd Gemmel lőtte kapura a labdát, amely a szétnyílt sorfal között utat talált a hálóba. Nem sokkal később, a 32. percben nagy fejpárbaj keletkezett a Celtic kapuja előtt, és ismét középhátvéd szerzett gólt. Az előretört Izrael küldte a hálóba a holland együttes kiegyenlítő gólját. Hullámzó, változatos játékkal telt el a félidő hátralevő része is. A második félidőben aztán tovább folyt a nagy harc, és a Feyenoordnak volt több jó helyzete. De az eredmény a rendes játékidőben nem változott. Az 1-1 után 2x15 perces hosszabbítás következett, amely labzártakor tart.
0: A ráadás, amelyről a másnapi Népszabadságban már nem olvashattak, nem volt eseménytelen. A 117. percben a kezdőkörből íveltek fel egy szabad rúgást a hollandok, amely kis szerencsével a svéd Ove Kindvall elé került, ő pedig az 5-ös sarkáról egy pattanást követően a kapujából kilépő Williams fölött a hálóba lőtte a labdát. Ezzel a góllal a mérkőzés előtt kevésbé esélyesnek tartott Feyenoord megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Először nyert holland együttes Becket. Ezzel a 6. nemzetképviselőjeként hódították el a klubfutball legértékesebb trófeáját. Hollandia viszont a következő években is csúcson maradt. Bár nem a rotterdamiaknak, hanem az amsterdamiaknak köszönhetően. Ez viszont már a következő adások története.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. Nobody can take my car. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Begdöntő 1971. A bajnokcsapatok Európa kupája 16. idényének a holland Feyenoord címvédőként vágott neki, és ez már jelezte a totális futball térnyerését Európában. Az Ajax edzője a legendás Rinus Michels volt, aki később világbajnoki döntőbe vezette hazája válogatottját, majd Európa bajnok is lett velük. A csapat kulcsfigurája Johan Cruyff, mellette olyan játékosok alkották a gerincet, mint Jan Neeskens vagy Ruud Krol. Játékukat a folyamatos mozgás, a pozíciók cseréje és a magas szintű technikai képzettség jellemezte. Így nem volt meglepő, hogy az Ajax magabiztosan menetelt a sorozatban, többek között olyan nagy nevű csapatokat is legyőzve, mint a Celtic vagy az Atletico Madrid. A döntő másik részvevője a görög Panathinaikos volt, amely csapat sokak meglepetésére jutott el a fináléig. A játékosként háromszoros bekgyőztes Puskás Ferenc irányította egyébként a görög csapatot. A szabályokban pedig egy mai szemmel érdekes változás történt, ugyanis ebben az évben végleg eltörölték az éremfeldobást, és helyette döntetlen esetén 11-es párbajjal döntöttek a továbbjutásról. A finálét a londoni Wembley stadionban rendezték. Az Ajax már a mérkőzés elején vezetett, ami meghatározta a játékképét. A holland csapat végig fölényben játszott, uralta a labdát, és több helyzetet alakított ki. A mérkőzés végül Van Dijk és Kapsis öngoljával 2-0-ás Ajax győzelmet hozott, és egyben a klub első back sikerét. A sorozat gólkirálya, a Panathinaikos játékosa, Antonis Antonidas lett 10 találattal. De hallgassuk meg a mérkőzés eredeti nyelvű összefoglalóját.
1: Bal van Hülshoff. Hülshoff de Keizer. Keizer buitenom, zeer goed. Prachtig ingeschat is het doelpunt. Ja, ja. Een doelpunt van Dick van Dijk op een voorzet van Piet Keizer. Keizer gaat buitenom en zet scherp voor. En daar is Van Dijk en die kop schitterend in. Uit. Heel handig het schot van Haan. Je ziet hier Cruyff die zich prachtig heeft vrijgemaakt en een listig paasje geeft. En Haan die onmiddellijk met de rechtervoet inschiet.
0: Az Ajax és a hollandok ekkori játéka sokakra hatással volt. Különösen a fiatal László Csabára, aki később edzőként a skót Harcnál, a Ferencvárosnál és az ugandai, valamint a litván válogatottnál is dolgozott. Vele beszélgettem a döntőről és az Ajaxról.
2: Nagyon örülök, hogy erről beszéltünk, mert ezek a dolgok feledésbe merültek, ugye pláne a 70-es évek, amikor én még egész kisgyerek voltam, de már a futballt követtem, és futballszerető, és lényegében így a 70-es évek, a 71-től tovább nézzük, akkor lettem a holland futballnak is valahol a szerelmese, mert akkor nem a spanyol futball dominált, hanem a holland futball. De ez a 71-es döntő, ez azért is érdekes, mert akkor Puskás Ferenc volt a Panathinaikos edzője, akit senkinek nem kell bemutatni. Nem magyar emberekről beszélek, hanem a világon senkinek nem kell bemutatni Puskás Ferencet, és nagyon sajnálom, hogy akkor elveszítették a döntőt, de akkor megjelent lassan ugye holland futball dominanciája. Rinus Michels az Ajax edzője, aki végül is megalkotta az úgynevezett totális futballt, amit én hosszú időn keresztül próbáltam megfejteni. Nem volt egyszerű, de nagyszerű erről beszélni, hogy miért is volt totális futball, de ez kellettek a játékosok, és ugye úgy abban az időben jött föl egy olyan név, hogy Johan Cruyff, aztán később az egyik kedvencem, hanem az egyik kedvencem játékosoknak mondhatnám a Neeskens, aki lényegében valahol azt testesítettem meg, amit én ugye a futballról elképzelek. Az a bizonyos hatos, az a bizonyos szívot középen, mert mindenki mai napig is ugye keresi, vagy kerestük a tízes, de igazából a hatos számú játékos a csapat szíve, és mondhatnánk a Busquets-t, és tovább sorolhatnánk a neveket, hogy kik azok, akik lényegében ott ebben a pozícióban nagyot tudnak alkotni, de Neeskens volt az én személyes tapasztalatom szerint az első, aki ezt meg tudta testesíteni. Ez az Ajax, amikor ugye megnyerte ezt az 1971-es döntőt, akkor lényegében utána csak mondhatjuk, hogy ő dominált, vagyis hát a holland csapatok 70-ben a Feyenoord nyert, pont a Celtic ellen, aztán háromszor egymás után az Ajax. Úgyhogy ezek az évek lényegében, hogyha a Bajnokok Ligájáról beszélünk, pláne a 70-es évek, az, hogy totális futball és Rinus Michel, ugye az Ajaxnak, meg holland futball, meg a német, meg az angol futball, látjuk, hogy mennyire dominálták tényleg az európai futball térképet.
0: Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy olyan fajta újítással sikerült a hollandoknak győzni, ami meglepte valószínűleg ezeket a sztár egyesületeket, de mi volt ennek a futballnak az alapja, hogyan kell ezt elképzelni?
2: Ez a totális futball, ez azért érdekes, mert azt is mondhatjuk, hogy totális káosz. Akkor nagyon ritka volt az, hogy ez a letámadás, hogy nem hagyjuk az ellenfelet kibontakozni, és ennek az egésznek az alapja, hogyha így a rádió hallgatóknak elmondhatom, hogy nagyon röviden, hogy az alapja ennek a totális futballnak az volt, nem az, hogy totális mindenki támad, és mindenki védekezik, mert inkább a támadáson volt a hangsúly, hanem az, hogy totális káosz volt, vagyis nagyon sokszor megcserélték a helyeket, mindenki elhagyhatta, és az akkor új volt a pozícióját. Lényegében csak ki kellett majd, amikor védekezésnél tölteni azokat a lukakat, amik lényegében keletkeztek. Ez azért érdekes, mert eddig ezt senki nem csinálta, és a labdást egyszerre 2-3 ellenfél támadta, és ez az a totális káosz, mert hirtelen annyian lettek körülötted, és nem tudtad, hogy hová passzolj, vagy általában hátrafele passzoltál, és vagy oldalra passzoltál, és minden hátra passznak és oldalpassznak van egy jelentősége, tovább tudsz pressingelni, hogyha ez így érthető, ha így elmondom vizuálisan, és ez volt az egyik alapelve a Rinus Michelnek, de ez sokat kellett futni, ez sokat kellett dolgozni, olyan játékosok kellettek, akik lényegében ezt magukévá teszik, hogy a fizikális felkészülésük lényegében már átlag feletti volt, és aztán a Kovács István is ezt folytatta tovább, és így a hollandok is, hogy nagyon sokat edzettek már olyan értelemben, hogy a fizikális felkészülésük abban az időben már nekik sokkal előbbre jártak, mint a többi klub, hogy ezt meg tudják valósítani. Megvannak a pozíciók, tudod, hogy az, hogy ki a jobbek, balbek, ők nem hagyják el, vagy fölmennek, vagy épp tovább passzolják a labdát, vagy elrúgják a labdát, nagy helyek vannak, át tudod venni, van időt gondolkodni. Rinus Michelnek ez volt a logikája, hogy ezt például ne engedjük meg, ne legyen idő, ne legyen gondolkodás, nyomás alá helyezzük, mindegy, hogy ki van a labda közelében. És nagyon fontos, hogy a labdát minimum ketten támadjuk. És ez ugye hozott magával egy olyan idézőjelbe tett totális káoszt, meglepetés. Fú, ezzel még nem találkoztunk. És így innen úgy elkezdődött a holland futball dominanciája.
0: Ezek után pedig hallgassuk meg, hogy miként írt a Népsport június 3-án az eseményekről.
3: Biztos holland győzelem a begdöntőben. Ajax Panathinaikos 2-0, félidő 1-0. Szerdáig az angol lapok nem sok helyet szenteltek a begdöntőnek. Bezzeg a mérkőzés napja annál nagyobb számban, terjedelemben hontotta az anyagokat. Öles fényképekről mosolyogtak a holland és a görög játékosok, és persze mindenki nyilatkozott. A rendezők is mosolyogtak, meg volt rá az okuk, hiszen 183.000 fontot vettek be a belépő díjakból, és ez csúcsnak számít. Erre nem akadt még példa, pedig sokszor volt már telt ház a Wembleyben. Ezen a délutánon sok angol labdarúgó rajongó kiszorult a stadionból, mivel a hollandokat és a görögöket is 35-35 ezer jó torkú szurkoló kísérte el hazájából. A hazaiak számára így csak 30 ezer jegy maradt. És hogy ez a 30 ezer kinek szurkol, már a mérkőzés előtt kiderült. Mint a lapokból is kitűnt, az angolok a Panathinaikos pártján álltak. Wembleyben nem a klubcsapatok, de még a válogatott együttesek sem kaptak lehetőséget arra, hogy edzést tartsanak a mérkőzés előtt. Most először tértek el a hagyománytól az angolok, és megengedték a két gárdának, hogy a nagy csata színhelyén mozogjanak egy kicsit. Ami az esti játékot illeti, természetesen magabiztosabbak voltak a hollandok. Az Ajax jugoszláv védőjátékosa Vasovics kijelentette: simán nyerünk. Ugyanez volt a véleménye a válogatott csatár Johan Cruyffnak is, akinek kedden járt le a szerződése a klubnál, tehát nagy szüksége volt arra, hogy kitegyen magáért. A görögök szerényebben nyilatkoztak. Az esélytelenek nyugalmával játszunk, de igyekszünk egy kis borsot törni a hollandok orra alá, mondta Antoniadis, aki azt a bizonyos 3 gólt lőtte a jugoszláv bajnok Crvena Zvezdának. Zsúfolásig megtelt a Wembley stadion, és a szurkolók óriási zenebona közepette fogadták a pályára lépő játékosokat. Szóltak a dudák, szirénák, kereplők és a két tábor egymást múlta felül hangerőben. A Panathinaikos önmagához képest lendületesen, nagy becsvágyal és a mezőnyben jól játszott. Játékosai ügyesen kezelték a labdát, igyekeztek kombinálni. A mezőnyben nem is volt baj, de amikor a kapu elé értek, elfogyott a tudományuk, mert támadójátékuk adós maradt a befejezésekkel. Kapura alig lőttek, két nagy helyzetet pedig elügyetlenkedtek. A hollandok érvényesítették nagyobb rutinjukat, középen lefékezték a görög rohamokat, jobb volt az összjátékuk, és kevesebb támadásból is sokkal több helyzetet teremtettek. Nagyobb arányban is győzhettek volna, de méltó kezekbe került a kupa. Az Ajax kapuját Sztály biztos kézzel védte. A négy tagú hátvérsor valamennyi játékosa kitett magáért, főleg a csapatkapitány Vasovics, aki gyakran előre is tört. Hülshoff nagyszerűen semlegesítette Antoniadist. A középpályán találjuk a csapat egyik legjobbját. Cruyff higanyszerű mozgásával, ördöngős cseleivel tűnt ki, bár két-három nagy gólszerzési lehetőséget elszalasztott. Az első félidőben nagyon jól játszott Kaiser, és kapura veszélyes volt Van Dijk is. A Panathinaikosban Economopoulos gólokért nem okolható. A hátvédek közül Surpis sok támadást akasztott meg. A mezőny legjobbjának a fiatal Eleftherakis bizonyult. Sokat fáradozott, kitűnő labdákat adott, nagyon technikás játékos. Megközelítően ilyen erényekkel dicsekedhet a tízes számú mozgékony, kitűnően cselező Demazos is. A nyurga Antoniadis nem tudott megbirkózni őrzőjével. Nagyon jól játszott Grammos, a jobb szélső is. Téron, angol játékvezető, jól bíráskodott.
0: Ismétlésképpen, tehát az Ajax nyerte az 1971-es bajnokcsapatok Európa kupáját a Panathinaikos 2-0-ás legyőzésével. Holnap az 1972-es Beck-döntő történetét is bemutatjuk itt, a Nemzeti Sportrádióban.
4: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEK és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEK és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Totális futball kontra Catenaccio. Sorozatban másodszor nyert backdöntőt az Ajax, negyedszer jutott a döntőbe az Inter. Ilyen volt a bajnok csapatok Európa kupájának 1972-es fináléja. Az előző 1971-es döntőben az Ajax 2-0-ra győzte le a Panathinaikost, az Inter pedig még csak nem is indult a backben akkor. Ami a hazai bajnokságokat illeti, az Ajax ennek a győzelemnek köszönhette, hogy bejutott a back 1971-72-es kiírásába, hiszen a holland bajnok a Feyenoord lett, Olaszországban az Inter pedig a nagy rivális Milánt utasította maga mögé, és bajnoki címet szerzett a szériában. Elkezdődött tehát a bajnokcsapatok Európa kupájának 17. kiírása. Az Ajax könnyedén túljutotta a Dinamo Dresden, a Marseille-en, az Arsenalon és a Benfica-n is. A négy mérkőzés alatt mindössze 3 gólt kapott. Az Internek már egy fokkal nehezebb volt az útja. Legyőzte az Atént, aztán a következő ellenfél a Borussia Mönchengladbach volt, amelyre érdemes röviden kitérni. Az első mérkőzésen nagyon elharapódzott a hangulat, kezdődött ez azzal, hogy egy pályára dobott dobozos üdítő fejbe találta a Roberto Boninsignyát, akit le kellett ezután cserélni. A szurkolók vulgaritása aztán a játékosokra is átragadt, Zsájért lesérítették, egy másik Inter játékost, Korszót pedig kiállították, miután megrúgta a játékvezetőt. Az Inter 9 emberrel a pályán 7-1-re kapott ki. Az olaszok a mérkőzés után azonnal fellebbeztek, amelyet az UEFA elfogadott, így annulálták a mérkőzést. A következő meccset az Inter 4-2-re nyerte, így tovább jutott. A negyed döntőben aztán a belga Standard Liège ellen az összesített eredmény 2-2 lett, az Inter a több idegenben lőtt gól miatt jutott tovább. Az elődöntőben aztán a skót Celtic ellen 2 gól nélküli meccs után 11-es párbajban jutott be az Inter a döntőbe. Egy olasz sportlap így írt erről az összecsapásról.
1: Az 1967-es Celtic elleni backdöntés vereség után erre a mérkőzésre igazi visszavágóként tekinthettünk. Legalábbis a San Siro közönsége így élte meg, amikor 1972. áprilisában 80 ezer szurkoló jelent meg, rekordnak számító 222 millió olasz lírát hozva a stadionba. Invernizzi, az Inter edzője, egy támadó hármast állított be, melynek tagjai a középcsatár Boninsignyéna, a második csatár Pelizzaro és a fürgelábú Zsáír a szélen voltak. Mazzola pedig a szokásos rotációja mellett az egész támadásban szerepelt. A skótokat kissé megfélemlítette a haziak energiája, de a támadójáték nem volt az igazi. Rengeteg lehetőség adódott a padhelyzet áttörésére, különösen a második félidő első negyedében, amikor az Inter hagyta, hogy a szurkolói egy válságos ostromba ráncsák őket, ami szögletekhez és helyzetekhez vezetett. Úgy tűnt, hogy minden eldőlt, amikor Zsáír fejese a kapus felett szállt el. A Celtic tízese Callahan azonban kirúgta a labdát a gólvonalról, megmentve csapatát. Egy másik emlékezetes pillanat az estéről Pelizzaro lecserélése volt Gio helyére. A csatár nem habozott kifejezni elégedetlenségét Invernizzi edzővel szemben, sőt a szurkolók is támogatták őt, hangosan kifütyülve a menedzser döntését. A La Stampa tudósítója Bruno Bernardi így írta le a játékos tiltakozását. A kispad előtt elhaladva Pelizzaro egy leírhatatlan tiltakozó gesztus mutatott be. Ma már több millió megtekintés vonzott van a közösségi médiában.
0: Mielőtt magáról a döntőről lenne szó, még egy kitérő a BEK magyar érdekeltségére, magyar csapatra, amely ekkor a Dunai Antalt, Bene Ferencet, Zembó Sándort és Szent Mihály Antalt is soraiban tudó újpesti Dózsa volt, amely a negyed döntőben búcsúzott a sorozattól a Celtic ellen, és most a két döntős csapat bemutatója. Először az Ajaxé.

Az 1970-es évek elején Rinus Michels vezetőedző korszakalkotó volt, hiszen félelmetesen jól építette fel az Ajaxnál a totális futball taktikáját. Golgazdag, gyors támadó játék egész pályás letámadás alkotta, sok futás, fegyelmezettség és a pontos átadások voltak a kulcsa. Ez olyannyira beérett, hogy 1971-ben bekdöntőt nyert csapatával, ezután az edző átment a Barcelonába, utódja pedig a Temesváron született Kovács István lett, aki egyébként játékosként tagja volt a magyar bajnoki bronzérmes Kolozsvárnak. Bár játékosként nem ért el nagy sikereket, edzőként Romániában bebizonyította tehetségét, hiszen a Steaua Bukaresttel román bajnok és háromszoros kupagyőztes lett, majd 1971-től

0: ezer dollárt keresett, ami akkoriban valóságos vagyon volt. Persze elképzelhető, hogy a listán szereplő többi edző még ennél is többbe került volna. A mendemondák szerint első amszterdami fizetéséből vett 6 házat Kolozsváron, a többit pedig a barátaival elmulatta. Hollandiában eleinte meglehetősen szkeptikusan fogadták, az egyik újságban megjegyezték, olyan országból jött, amelyről az emberek csak Dracula miatt hallottak. Amsterdam és Kovács azonban rövid idő alatt egymásra talált. A Romániából jött edzőt, aki leült Mikkelsz trónjára, gyanakodva szemlélik, ám a mindig kedélyes, vidám, mosolygós és jó humorú edző hamar elfogadtatja magát. Hogy tetszik a hosszú hajunk? Kóstolják meg az öltöző hangadói az első edzés előtt, mire Kovács így felel. Engem edzőnek szerződtettek, nem fodrásznak. Különben is ezt a kérdést inkább a feleségednek tett fel. Majd amikor az első edzésen Cruyff megküld felé erősen egy térmagasságban érkező labdát, amit Kovács egy finom mozdulattal megszeridít, majd azonnal visszaküld, elismeréssel adóznak a tudásának. Az első leckén átment.
1: Kovács István lazasága nem csak emberi oldalán, hanem a taktikán is megmutatkozott. Mikkelsz ugye kitalálta a totális futballt, fejlesztette és szigorúan betartatta. Kovács nem változtatott a jobb bevált recepten, viszont csavart rajta még egyet, elengedte a szigort és hagyta, hogy a játékosok szabadságot kapjanak a pályán, és jobban előtérbe kerüljön az egyéniségük, persze a totális futball megtartása mellett, illetve egy látványos húzásra is elszánta magát. A csapat húzó emberét, Johan Cruyffot egysorral feljebb léptette a középpályáról, a középpályások pedig több védekező feladatot kaptak.

Az olasz Inter a régi motorosok közé tartozott a nemzetközi porondon, hiszen ekkor már kétszeres meggyőztes volt, viszont a 60-as években a csapat történetének legsikeresebb időszaka, a Grande Inter érája már véget ért. 1970-ben a milánói csapat számos problémával küzdött, és a paraguayi edző Heriberto Herrera sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a nagyon gyenge szereplés gyors változtatást követelt, így vehette át tőle a csapatot az utánpótlás edző Giovanni Invernizzi, akivel a klub új erőre kapott, bajnok lett, eljutott a begdöntőig, és ami a taktikát illeti, remekül vegyítette a korábbi Grande Intereseket az újoncokkal és kiegészítő emberekkel. Az olasz futball ismérve a Catenaccio volt, amelyről ekkorra már bebizonyosodott, hogy a végét járja. Ennek első nagy jele az 1967-es Celtic elleni vereség volt a begdöntőben. A tört pedig az Ajax és a totális futball forgatta meg az Inter Catenaccio-jában az 1972-es fináléban.

0: Az Ajaxnál nem voltak elégedettek Kovács István munkájával, a lazasága ugyanis szokatlan volt. Bár a holland bajnoki címet megszerezte, a klubvezetőség és a sajtó is nem tetszését fejezte ki, hogy a Benfica ellen csak 1-0-ás összesítéssel sikerült tovább jutni. A megdöntő előtti napokban elvileg már nyílt titok volt, hogy Kovácstól elköszönnek, ám a játékosok élükön Johan Cruyff-al ezt nem engedték. Az Internél sem volt minden rendben, arról már volt szó, hogy nehezen, botladozva jutottak a fináléba, ráadásul fegyelmezettségi problémák is adódtak. A döntő előtt már napokkal ellepték a holland utcákat a szurkolók, éneklés, dudaszók és tömegek. Az olaszok és hollandok először szurkolásban mérkőztek meg. Az Ajaxnál az előző döntő kezdőjéhez képest mindössze 3 változtatás volt, a csapatkapitány személye is megváltozott, Velibor Vasovicstól Piet Keizer örökölte meg a karszalagot. Az 1972-es BEC-döntőt május 31-én rendezték Hollandiában, a Feyenoord stadionban. A Népsport akkor így írt a döntőről.
1: Nagy iramban kezdődött a játék, és a zsúfolt nézőtér izgalmas, remek küzdelmet láthatott. A rotterdami stadionban a MAL labdarúgásának voltunk mindannyian tanúi, a MA futballjának magas színvonalú előadásán. És ha nem is mindig párosult ez a küzdelem szépséggel, legalábbis a mi fogalmaink szerint, a korszerű játék minden erénye megmutatkozott ezen az estén. A hibáival egyetemben, az olaszok a védekezés magas iskoláját mutatták be. Bordon kapussal 8 ember mindig ott hátul őrizte az olasz kapu előterét, és a 3 legveszélyesebb holland csatár, Swart, Cruyff, Keizer külön testőrt kapott, akik mindenhová elkísérték őket. Na és az interlegények a kellékeket is bevetették. Időt húztak, tartották a labdát, ha kellett, egy kicsit buktattak. Egy kicsit odavágtak, reklamáltak. Az Ajax ezzel szemben robogott, és időnként feltartóztathatatlanul tört előre. A sepregető Blankenburg is előre kalandozott, és a két szélső hátvéd tulajdonképpen szélső

0: sőt játszott. Óriási íramot diktáltak a hollandok, egyből pontosan továbbították a labdát, keményen küzdöttek és állandó mozgásban voltak. Ez pedig előbb-utóbb gólhoz vezet, most is, a kitűnő Cruyff jó voltából. Az Ajax győzött, mert ismételten bebizonyosodott, hogy jelenleg ez Európa legjobb klubcsapata. Ami külön öröm, a támadó futball diadalmaskodott a defenzív, megöregedett Catenaccio felett.
1: 1967 után ezúttal végleg megbukott a Catenaccio a modern új totális futballal szemben. Az első gól a 47. percben született, egy beadás során az Inter kapusa Bordon és az egyik védő összeütközött, miközben a labda Cruyff felé került, aki az összezavarodott kapus és védők mellett lőtte a labdát a kapuba. A második találat a 77. percben történt, amikor Kaiser beadását Cruyff fejjel váltott a gólra. A végeredmény így alakult ki, amely 2-0 lett az Ajaxnak. A mérkőzés után a lapok főleg a totális futball és a Catenaccio összehasonlításával és a védekező stílus bukásáról írtak. Ami közvetlen a csapatokat illeti, az Ajax ebben az idényben 5 trófát zsebelt be Kovács István irányításával. Bajnoki cím, BEG győzelem, Európai Szuperkupa győzelem, Interkontinentális kupa győzelem és Holland kupa győzelem. A pozitív hangok szerint Kovács tökélyre fejlesztette Mihály totális futballját, a negatív vélemények szerint viszont csak megörökölt egy nagyon jó csapatot egy kész taktikával, és csak azt érte el, hogy a játékosok élükön Cruyffal a fejére nőttek és átvették tőle az irányítást. Ami biztos, hogy 1972-ben még nem ért véget a holland csapat sikertörténete. Az Inter ellenben szétesett, az olasz bajnokságban csak az 5. lett ebben az idényben. Na de ez a szétesés nem mondható el a teljes olasz labdarúgásról, hiszen az 1973-as döntőben az Ajax, miután egy évvel korábban 2-0-ra legyőzte az Intert, ismét egy olasz ellenfelet kapott, ezúttal a Juventust. De ez sorozatunk következő részének története.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEK és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEK és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Az amszterdami csúcs futball beteljesül, az Ajax zsinórban harmadjára nyeri meg a bajnokcsapatok Európa kupáját. Rinus Michels elkezdte, Kovács István befejezte a nagy művet, Johnny Rep aranyat érőfeje és Johan Cruyff búcsúja. Ez az 1973-as Beck-döntő története. Gyakran felcsendül az Ajax mérkőzésein Bob Marley dala a három kismadárról. És bizony volt idő, amikor valóban nem volt okuk aggodalomra a klub szurkolóinak.

0: A 70-es évek a hollandok totális futballjáról szólt, egy forradalmi játékstílus, amely nemet mondott a kötöttségekre és a catenaccióra, ellenben felesküdött a kreativitásra és a kombinatív támadójátékra. Ez a játékfelfogás repítette az addig sehol nem jegyzett holland válogatottat az 1974-es világbajnokság döntőjébe, és ez segítette az Ajaxot 5 éven belül 4-szer is a BEC fináléjába. Az osztrák Wundermannschaft és a magyar aranycsapat által inspirált játékrendszer lényege, hogy a kötetlenül mozgó játékos éppen megüresedő helyét azonnal betölti egy társa, így aztán a szerkezet egy pillanatra sem bomlik meg. A támadásból és a védekezésből is mindenki kiveszi a részét. Ha az ellenfél birtokolja a labdát, akkor a csapat szűkíti a pályát és letámad. A másik esetben pedig kombinatív, sokpasszos játékkal, a játéktér teljes szélességét kihasználva tör kapura. A totális futball atya nem más, mint az a Rinus Michels, akit 7 éve a France Football minden idők legjobb edzőjének választott. A holland szakvezető mellett szólt az elért eredményein túl a futballra gyakorolt hatása is. Az ő filozófiája volt a forrása Johan Cruyff és Pep Guardiola játékfelfogásának egyaránt. Az amszterdami születésű Michels 12 esztendősen került az Ajaxba, és ott is töltötte játékos karrierje egészét. A csatár 264 mérkőzésen 122-szer talált be, bemutatkozása során az Ado Den Haag kiütéséből 5 góllal vette ki a részét. A két bajnoki címmel a háta mögött 30 évesen visszavonuló játékos azonnal felcsapott edzőnek. Az amatőr együtteseknél megtett első lépések után 1965-ben kinevezték az Ajax vezető edzőjének. Michels annak a Vic Buckinghamnek a helyét vette át, aki a szintén angol Jack Reynolds-szal együtt megteremtette a progresszív futball alapjait a klubnál. Az Ajax ekkor már túl volt első nemzetközi sikerén, az 1962-es Intertotó kupa győzelmen, amelynek döntőjében a Feyenoordot múlta felül. A finálé mintha előre jelezte volna a hollandok közelgő hegemóniáját. Ennek első lépése a profizmus bevezetése volt 1954-ben, a következő pedig Michels amszterdami szerepvállalása. Az edzőzseni előbb bentartotta a klubot az első osztályban, majd a következő 5 idényből 4-et is bajnoki címmel zárt. Eközben a játékosok egyre inkább elsajátították a Michels által megkövetelt játékfelfogást. Ezt a folyamatot idézte fel a szakvezető felfedezetje, a hátvéd Barry Hülshoff.
1: Az emberek nem igazán fogták fel, de néha mi csak automatikusan cselekedtünk, ami abból fakadt, hogy éveken át játszottunk együtt. A futball akkor a legjobb, ha ösztönből játszák, mi pedig szépen lassan belenőttünk ebbe az elképzelésbe. A totális futball csupán annyit jelent, hogy egy támadó képes védekezni is. A mozgásoddal területet nyitsz, vagy üres területben mozogsz be. Bármelyik is történjen, ha nem kapsz labdát, akkor tovább lépsz, és jön a helyedre más.
0: A Michels által elképzelt stílus óriási munkabírást követelt meg, a rigorózus mester pedig ennek érdekében naponta vezényelt edzést a játékosoknak.
2: Mindent labdával csináltunk. Minden szezon előtt volt egy hét, amikor napi 5 edzést vezényelt nekünk. Olyan volt, mint a kiképzőtábor.
0: Elevenítette fel a válogatott csatár Jacques Swart. Az erőnlét fejlesztése mellett a taktikai tudatosság is fontos szerepet játszott a tréningeken, ezt így fejtette ki Rinus Michels.
3: Engednem kellett, hogy a középpályások és a védők is kivegyék a részüket a támadások építéséből és befejezéséből. A nehézség viszont nem abban rejlett, hogy egy szélső hátvédet rá kellett venni arra, hogy csatlakozzon a támadásokhoz, hanem abban, hogy találjunk valakit, aki biztosít mögötte. Végső soron egy ilyen pozíciós játéknak az a lényege, hogy a játékosok felismerjék, hiszen én is be tudok lépni a helyére, hát ez pofon egyszerű. Ha ez megtörténik, akkor érted el a csúcsot.
0: Európa legtetejére egy elveszített bekdöntő után végül 1971-ben ért fel Michels és az Ajax. Ezután a 43 esztendős edző Barcelonába távozott, ahol már Cruyff fel a csapatban megtörte a Real Madrid spanyolországi uralmát. Annak az évnek a nyarán hazája válogatottját a világbajnokság döntőjébe vezette. Legnagyobb sikerét azonban az 1988-as Európa-bajnokságon érte el Hollandiával. Rinus Michels örököse a temesvári születésű Kovács István lett az Ajax kispadján. Kovács 1920. októberében látta meg a napvilágot román anya, magyar apa és szerbiai zsidónak szülő gyermekeként. Az ifjú Kovács játékos korában Belgiumba is elvetődött, és 3 évet húzott le az Olympique Charleroi együttesében. A második világháború után Kolozsváron hagyta abba a labdarúgást, azonban nem szakadt el a sportáktól. Előbb a város egyetemi csapatát irányította, majd több szövetségi kapitány munkáját is segítette a román válogatottnál. 1967-ben ő lett a bukaresti Steaua vezetőedzője, a kirakat csapattal elért sikerek pedig Hollandiába is elvitték Kovács István hírét. A legenda szerint 15 jelölt közül azért ő lett a befutó, mert az amszterdami elöljárók őt találták a legolcsóbbnak. Nem tudni, kik szerepeltek még a listán, de a szerződés kötéssel minden fél jól járt. Kovács a fizetéséből vígan megélt, pedig havi $200 kellett fizetnie a nyugatra engedése fejében a román szövetségnek. Hamar elfogadta az erdélyi mestert a csapat is. Egyrészt a kemény vonalas Mihály által kizsigerelt játékosok élvezték a szabadságot, amit Kovács biztosított számukra a pályán kívül. Johnny Rep árult el később, hogy egy éjszakai vonatúton rajta kapta őket a mester, amint az egyik fülkében viszkizve, cigarettázva hódolnak a kártya szenvedélyének. Kovács nem rendezett jelenetet, sőt, beszállt a buliba ő is, és rövid idő alatt komoly összeget nyert el a társaságtól. Dolga végeztével így szólt a játékosokhoz.
3: Az elveszített pénzt tekintsétek a sportszerűtlen életmódért járó bírságnak. S ha máskor is kedvetek van veszíteni, csak szóljatok nyugodtan.
0: Másrészt pedig a különös idegen kiállta a próbát a pályán is. Az első gyakorlások egyikén Cruyff kínálta meg egy lőtt passzal, amit Kovács finom mozdulattal előbb lesimított, majd azon nyomban visszaküldte a labdát. A kiváló öltözői hangulat megmutatkozott a mérkőzéseken is. Az 1971-72-es idényben mindent megnyert az Ajax. Az együttes címet védett a Beckben és a Holland kupában, visszahódította a bajnoki serleget, továbbá az interkontinentális kupában is legyőzte az argentin Independientét. A Hollandiában csak Pistinek becézett edző megőrizte elődje rendszerét, csupán néhány helyen nyúlt bele az olajozottan működő gépezetbe. Ilyen változtatás volt például Cruyff támadó sorba helyezés a középpályáról, valamint a védelem tengelyében Blankenburg előnyben részesítése a jugoszláv Vasovic helyett. A módosítások ellenére a holland futballtársadalom megítélése szerint Kovács a sikereket Mihály munkásságának köszönheti.
4: Kovács jó edző volt, de túlságosan kedves ember. Mihály sokkal profibban viselkedett. Szigorú volt, mindenkit egyenlő mércével mért. Az első évünkben Kovácssal még jobban játszottunk, mint korábban, mert jó játékosok voltunk, és nála szabad kezet kaptunk a pályán. De aztán a fegyelem hiánya miatt vége lett mindennek.
0: Emlékezett vissza évekkel később a középpályás Harry Müren.

0: Kovács a második évében a nemzetközi porondra összpontosított, hiszen jól tudta, a Beket egyedül, a Real tudta zsinórban háromszor is megnyerni. Az Ajax csak a második körben szállt be a küzdelmekbe, bár a bolgár bajnok nem igazán késztette nagy küzdelemre a címvédőt. A CSKA Szófiát 2-2 győzelemmel, 6-1-es összesítéssel búcsúztatták a hollandok. A következő fordulóban a Bayern Münchent sodorta a csapat útjába a sorsolás szeszélye. A Maier, Breitner, Beckenbauer, Müller és Hoeneß fémérezte csapat ekkor még nem tudott borsot törni az amszterdamiak orra alá. A hollandiai mérkőzés második félidejében a házgazda káprázatos játékkal vágott 4-et a németeknek. A hős a duplázó Ari Hahn volt. A visszavágón egy korai Kaiser gól lehűtötte a bajor kedélyeket, ugyan a Bayern fordított és 2-1-re nyert, az elődöntőbe az Ajax jutott. Jöhetett a Real Madrid. A címvédő a párharc első mérkőzésén 10 perc leforgás alatt kétszer talált be, ám Pirri szépítő gólja újraélesztette a spanyol reményeket. A madridi visszavágó 50. percében Müren ballábas pattogós lövése utat talált a bal alsóba, ezzel pedig összesítésben már 3-1-re vezetett az Ajax. Nem is feltétlen a győztes gól miatt maradt emlékezetes ez a mérkőzés Harry Müren számára. A Pimasz támadó egyszer csak az összecsapás közben dekázni kezdett a Bernabeu gyepén.
1: Tudtam, hogy Krollnak adom majd tovább a labdát, de még volt egy kis idő, amíg odaért mellé. Szóval elkezdtem trükközni. Az ilyet nem tervezi meg az ember, egyszerűen jön magától. Szerintem így cserélt szerepet a nagy Real Madrid és a kicsi Ajax. Amikor meglátták, hogy dekázom, akkor vettük át az irányítást. Csak álltak és néztek engem a Real játékosok, majdnem elkezdtek tapsolni, és közben az egész stadion felállt.
0: Az Ajax a negyedik Beck döntőjére készülhetett, méghozzá ismét egy olasz csapat ellen. A 70-es években a Juventus 7 esztendőn belül 5-ször nyert olasz bajnokságot, majd ennek tetejébe 1977-ben megszerezte első jelentős nemzetközi trófeáját. Az UEFA kupa elhódításakor már Giovanni Trapattoni ült a kispadon, ám a korszakos csapat építését nem ő kezdte meg, hanem a klub korábbi játékosából lett elnök, Gianpiero Boniperti. Ő vitte vissza Torinóba egykori harcostársát, a csehszlovák Csesmír Vicpaleket, aki kezdetben az utánpótlásban edzősködött. Nem sokkal később viszont már a felnőtt csapat élén találta magát, és gyors egymás utánban 2 scudettót is begyűjtött a Juventusszal. A bajnok csapat kapuját a későbbi világbajnok Dino Zoff védte. A védelmet Sandro Salvadore vezényelte, a középpályán a Rómából elcsábított Fabio Capello szolgáltatta a ritmust, még elől Roberto Bettega és José Altafini termelte a gólokat. A Beckben 4 év kihagyás után visszatérő öreg hölgy már az első körben megizzadt, hiszen kikapott a Marseille-től idegenben. A továbbjutást ugyanakkor még a hazai visszavágó első fél idejében eldöntötte a Juve, amely beteg a duplájával, és Aller találatával a szünetre be is állította a végeredményt. A 8-a döntőben a keletnémet Magdeburgot oda-vissza megverte a torinói együttes, és készülhetett az Újpest elleni negyed döntőre. A magyar csapat a svájci és a skót bajnok kiejtésével jutott el ebbe a fázisba. A Celticet az idegenbeli 1 gólos kudarc után Budapesten búcsúztatta bravúrral a Dózsa, amelyben Benek 2-szer köszönt be, Fazekas pedig egy büntetőt értékesített. Torinóban több mint 70 000 néző előtt gól nélküli döntetlent játszottak a csapatok, így aztán a 2 hét múlva esedékes budapesti visszavágó előtt mindkét fél bizakodhatott. Jobban nem is indulhatott volna magyar szempontból a mérkőzés, Szepesi György közvetít.
2: Indult tehát a találkozó, Kolár jobbra küldi a labdát, a miénk a labda, átjövünk, Fazekas hozza fel a labdát, jobbal, hosszan, élesen belő, és Salvadore először nyúl a labdához, kiviszi a 16-oson túlra, hosszú ellenakció, bravo Péter, egyből vissza, Tóth András, Benedek labda, Bene lő, gól! Szenzáció! Juhász Péter, Tóth András és Bene éles jobblábas bombája a bal kapufa töve mellett besurran a hálóba. 1-0, most gyulladt ki az egyes lámpa, és már 1-0 arányban vezetünk. Tehát szöglet a miénk javára balról, Bene baktat kifelé, mellette ott lesz Zámbó Sanyi, neki gurítja le a labdát, Bene pedig a baloldali szöglet zászlónál. Legurít, úgy van, Zámbó megkapta, kikapja viszont vissza. Éles belövés, ott van Andris, lő! Gól! Gól! Gól! gól! Öröm bámor az újpesti stadionban! Tóth Andrást ölelik, csókolják! A ballétnél a vinklibe bevágódik a második! Tóth András káprázatos lövése, védhetetlenül óriási erővel, védhetetlen hatalmas bombával, be a bal felső saroknál.
0: Altafini még az első fél órában szépített, a szünet után viszont hiába támadott a Dózsa, gólt a vendégcsapat ért el. Erről így tudósított a Népsport.
3: Anasztazi tört előre, lövés a kollárról visszapattant, és az olasz előre vetődve a kapu bal oldalába fejelt. 2-2. A félcsapat hibázott Anasztazi egyenlítő gólja előtt, és továbbra is az olaszok játszottak. Causio például már korlátlan úr volt a pálya közepén. Zavartalanul szőhette a Dózsa csatársora és a védelem közé ékelődve az akciókat, de a két előre tolt ék, Anasztazi és Altafini is többször kifordulhatott a labdával, megcélozhatta Szent Mihályi kapuját. 2-2 után már újra bekelhettek az olaszok, játszhatták a Catenaccio-t és az ebből való gyors ellentámadásokat. Egy szóval a begyakorolt saját játékukat. A Dózsának nem sikerült befejezni a művet, nem sikerült kihasználni a torinói lépéselőnyt, de még ennek a mérkőzésnek a nagyszerű rajtját sem. Kénytelen búcsúzni a magyar bajnok a Bektől a 2-0-es vezetés után.
0: Idegenben lőtt több góllal a Juventus ment tovább, és a döntőbe jutásért az angol bajnok Derbyt kellett elsöpörnie az útból. A torinói meccset 3-1-re nyerte meg a házgazda, Altafini 2, Causio 1 góljával, és két hét múlva hiába próbált meg mindent Brian Clough együttese, a 0-0 az olaszok döntős részvételét jelentette. A finálét 1973. május 30-án rendezték meg a belgrádi Maracana stadionban.

0: Az Ajax sorozatban a harmadik megdöntőjét játszotta, a rutin tehát a hollandok oldalán állt. Kovács István egyetlen helyen módosította az egy évvel ezelőtti fináléban pályára küldött csapatát, Szvárt helyett Repp kapott bizalmat. Az állandóságot mutatja, hogy 7 játékos mindhárom győztes döntőben kezdett, 6-an pedig a következő évi világbajnokság utolsó mérkőzésén is pályán voltak a kezdéskor. Szürbír, Hahn, Kroll, Niskens, Repp és Cruyff. A Juventus ellenben először jutott el idáig. Vicpálek mester az Altafini Anasztázi Beteg a támadó hármasnak szavazott bizalmat, a kaput pedig az Újpest ellen is remeklő Zoff őrizte. Érdekesség, hogy ekkor még a résztvevő csapatok nemzeti himnusza csendült fel a kezdés előtt, majd a jugoszláv Gugolovics sípszavára elkezdődött a mérkőzés. A sorozat történetében másodjára egyetlen gól döntött el a trófea sorsát. Az 5. percben Blankenburg küldte a labdát magasan a kapu elé, Johnny Repp pedig 6 méterről gólt fejelt.
1: Nem akartam mást, csak azt, hogy a labdát eltaláljam fejjel. Már elég magasan a levegőben voltam ahhoz, hogy ez sikerüljön. Aztán a labda nagy ívben szállt a hosszú felsőbe. Szándékos volt a mozdulat, ha nem így akartam volna, akkor lefelé fejeltem volna.
0: Emlékezett vissza a gólszerző. A folytatásban az olaszok hiába próbálkoztak, nem tudták feltörni az Ajax védelmét. A holland sztárcsapat a harmadik győztes finálét is kapott gól nélkül zárta. A Juventus középpályása Fabio Capello.
2: Nem féltünk mi az Ajaxtól, tiszteltük őket, ez a helyes kifejezés. Volt bennünk egy egészséges feszültség, mert végre akartuk hajtani azt, amivel készültünk, amit gyakoroltunk. Meg akartuk nehezíteni a dolgukat, de idővel rájöttünk, hogy nem igazán tudjuk őket zavarba hozni. Ilyenkor természetes, hogy veszítünk az önbizalmunkból. Ami más csapatokkal szemben működött, az ellenük hatástalan volt.
0: A siker megszokássá vált Amsterdamban, ezt Capello vette észre a vereség után.
2: A legtiszteletlenebb dolog, amit valaha láttam játékosként és edzőként, az ezután a döntő után történt. Ez bántotta leginkább. A stadionban a csapatok busza egymás mellett parkolt. Mi már rég bent ültünk a sajátunkban, amikor jöttek ki az Ajax játékosok a trófeával, és csak úgy felhajították a buszra. Teljes arrogancia.
0: Az Ajax legközelebb 22 évvel telt éve jutott be a legrangosabb európai klubsorozat döntőjébe, 1996-ban pedig megismétlődött a két csapat összecsapása.

Hollandiának az Ajax olyan, mint Angliának a Beatles, fogalmazott egyszer a holland újságíró Uber Smits. Nos, a Beat zenekar után 3 évvel az Ajax sikercsapata is feloszlott. Kovács Istvánnal nem hosszabbított szerződést a klub, Cruyff pedig a következő idén már Barcelonában kezdte meg korábbi edzője, Rinus Michels vezetésével. A holland klasszis távozásához a mennemondák szerint hozzájárult, ha nyáron elveszített a kapitányválasztást Pete Kayserrel szemben. Cruyff a katalán sztárcsapatban részesülhetett egy bajnoki címnek és egy spanyol kupa győzelemnek is, mielőtt a VB ezüstérmes nyakába vette volna az Egyesült Államokat. Minden idők legjobb holland labdarúgója legközelebb már edzőként vett részt Beck döntőben.

Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Highway Star, vagyis országúti csillag. Erről énekel Ian Gillan, a Deep Purple szólistájaként egy 1972-es felvételen, a Nemzeti Sportrádió Beck BL történetét feldolgozó műsorának elején. A következő negyed órában a 70-es évek rock csillagának dala után a 70-es évek foci csillagai következnek. Olyan sztárok jönnek, nem az országutakról, hanem a focipályákról, akiket soha nem felejt el egyetlen sportrajongó sem. Ahogy soha nem felejtik el a rock rajongók, a még ma is aktív Deep Purple, ma is aktív énekesét, Ian Gillant. Hogy egyébként labdarúgásra kapcsolatban kikről beszélek? Franz Beckenbauerről, Gerd Müllerről, Sepp Maierről, Uli Hoeneßről, Paul Breitnerről, más csillagok mellett. És a Beck BL történelem egyetlen két meccses döntőjéről lesz szó a következő negyed órában, a 19. fináléról.

De mielőtt elérnénk a történelemben egyedülálló megdöntőhöz, sőt az 1973-74-es sorozathoz, először arról, hogy amikor a bevezetőben hallott Deep Purple dal megszületett 1972-ben, akkor a Bayern olyan csúcsra ért a Bundesligában, mely több mint 50 éven keresztül megdönthetetlen volt. 101 rúgott góllal lett bajnok, és ebből a gólgyáros Gerd Müller egymaga 40-et vállalt. Tökéletes csapat jött össze Münchenben, és a 101 gólos szezon után a világ már a 72-73-as szezonban királycserét várt az európai klubfutballban. Mindenki azt jósolta, hogy a bomba csapatot építő Bayern München letaszítja a trónról a 70-es évek elejének uralkodóját, az Ajaxot. Nos, 73. március 7-én Johan Cruyffék igen hatékonyan tudatosították Franz Beckenbauerékkel, hogy szeretnének még dominálni. 4-0-al vágták haza Münchenbe a trónkövetelőt. Aztán sorozatban harmadszor is elhódították a legrangosabb fociklub trófeát. A világ pedig dörzsölte a markát. Micsoda évek és micsoda párbajok várhatóak az akkor leglátványosabban játszó két foci csapat között. Ám a hosszantartó párharc elmaradt. A 73-74-es Beckben a háromszoros győztes Ajaxot már a rajtvonalnál elgáncsolta a bolgár CSKA Szófia. Mármint az amszterdamiak számára rajtvonalnál, ugyanis akkoriban 31 országos bajnok nevezhetett ide, és a címvédő csak a legjobb 16 között szállt be. És az Ajax ott ki is szállt. Ekkor már szinte biztosnak tűnt, hogy a Bayern ülhet a megüresedett trónra. Legalábbis azt követően, hogy bejutott a legjobb 16 közé, mert neki már az egyel korábbi körben is erősen rezgett a léc. Az ismeretlen svéd Atvidaberg ellen a két öngólt hozó hazai 3-1-es győzelem után senki nem gondolta, hogy kiesés lehet a dologból. Ám a visszavágón egy bizonyos Conny Torstensson 2, továbbá Wallinder 1 góljával már 3-0-ra vezettek a svédek a 72. percben. Negyed órával a vége előtt Uli Hoeness meccs nurra mentette a párharcot, majd 120 perc után jött a 11-es párbaj, amely akkoriban még új elem volt. Ezt 4-3-ra nyerték a németek, és az itt is betaláló Torstensson játéka annyira megtetszett nekik, hogy vitték is magukkal. A negyeddöntőben már Bayern mezbe rugott 2 gólt egy meccsen, de előtte még volt egy párharc a 8. döntőben. Egy történelmi párharc.

0: Először fordult elő, hogy egy nemzetközi kupában összekerült egy NSK-ban és egy NDK-ban játszó csapat. Az utóbbi ország akkor már 24 év óta létezett, és azóta vívta kérlelhetetlen ideológiai harcát az előbbivel. Minden téren is ez alól a sport sem volt kivétel. Erről a Bayern Müncheni Dynamo Dresden párharcról több ezer cikk jelent meg a keletnémet AWH, a Stasi archívumában valószínűleg külön szekrényt töltöttek meg az erről írt jelentések, és egyszer majd mi is foglalkozunk vele részletesen. Most csak a tények. Münchenben a Bayern nyert 4-3-ra, Dresdában 3-2-es Dynamo vezetés után 3-3 lett, így 7-6-tal jutott tovább a Bayern. A sorozatban másodszor is kieső pozícióból visszavergődve. Aztán a negyeddöntőben már könnyebb párharcot vívott a müncheni csapat, a bolgár CSKA Szófiát 5-3-as összesítéssel búcsúztatta. Itt szerzett két gólt a müncheni meccsen a már szóba került svéd Torstensson. Az elődöntőben pedig egy dresdai és egy szófiai kirándulás után egy harmadik turné várt rá a Vasfüggöny túloldalán. Az újpesti Dózsával találkozott az elődöntőben. Akárcsak a két előbbi helyszínen, Budapesten is fociláz tört ki. Olyan kuriózum volt a Bayern München látogatása, mint egy eredeti Farmer, egy nyugati rocklemez, vagy egy Bravo újság a 70-es évek közepén. Nem véletlenül 300 ezernél több jegyigénylés futott be a budapesti mérkőzésre. A Megyeri úti pálya nézőterére 30 ezer ember tudott bezsúfolódni. Az újpesti játékosok mindenképpen ott a megszokott környezetben szerettek volna játszani. Ám nem sokkal a mérkőzés előtt a Szabadsághegyi edzőtáborban készülő csapathoz magas rangú vendég érkezett. Dániel Ernő elnököt elkísérte ide Kónyi Gyula, belügyminiszter helyettes. Utóbbi közölte, hogy a nagyobb bevétel érdekében a mérkőzést a Népstadionban rendezik. A focisták nem örültek a hírnek, és közülük a legbátrabb feltette a kérdést, hogy a megnövekedett bevételből esetleg a játékosok is részesednek? A válasz pozitív volt. A vezetők ugyanis a győzelem esetére a csapat 20 játékosának beígért 70 ezer forintos prémiumot felemelték 120 ezerre. Később a focisták megtudták, hogy a Bayern továbbjutás esetére ugyanennyit ígért játékosainak, csak éppen nyugat-német márkában, ja, és fejenként. Abból bizony sok rocklemezt és farmert vehettek a németek, nálunk meg ilyen dolgok úgysem voltak. Létezett viszont futball, és ekkora különbség azért nem volt az újpesti Dózsa és a Bayern München között. A hazai meccs felkutatható a világhálón, feltétlenül ajánlom megtekintésre. Igazán szórakoztató, régi idők focia, amelyen a Bayern sokáig csak arra figyelt, hogy ne kapjon ki. Aztán a csereként beállt Bernd Dürnberger körülbelül 30 méteres őrült tempói szólója után a Dózsa kapuja elé kanyarította a labdát, amelyet Szent Mihály Antal Conny Torstensson elé ejtett, és a svéd vezetés szerzett a Beck első számú favoritjának. A vezetés megszerzése után a müncheni csapat eldönthette volna a továbbjutást, Müllernek három nagy helyzete is volt, de akkoriban a nagy csapatok nem akarták tét nélkülévé tenni a hazai visszavágót, mert az bizony komoly bevétel csökkenéssel járt. Hát akkor még nem szelfizni és enni-inni jártak a szurkolók a stadionokba, hanem izgulni. Ennek szellemében a Bayern sem nyert Pesten, sőt, hozta gazdaságilag fontos 1-1-et. Kellner beadása ugyanis elment Beckenbauer lábai között, és Fazekas László egyenlített. Erről a mérkőzésről, a müncheni 3-0-val végződő visszavágóról, tovább a 74-es Bayern Münchenről az ellene akkor játszó Nagy László ezt mondta 50 évvel később.
1: Mi azért egy fiatal gárdával álltunk ki lényegében, mert a védelem az körülbelül mi korosztályunk. Olyan 24-25 évesek voltunk, ugye a Harsányi Horváth, vagy akár mondhatom én is, mert játszottam balbeket is ott. Tehát nagyon-nagyon jó csapat ellen kerültünk szembe, és aztán ottan a hazai pályán be is bizonyították, hogy nem véletlen. Itt egy szerencsés góllal szereztek vezetést, ha jól emlékszem. A Szent Mely kezéből kiesett a labda, vagy előütötte a labdát, a Torstensson, vagy...
2: Beívelés volt, azt hiszem, és kicsúszott talán a kezéből.
1: Kicsúszott a kezéből, és úgy rúgta be, és akkor a Fazekas egyenlített, úgyhogy így sikerült egy-egyre hozni a mérkőzést, de tényleg, hát ahogy itt az ember hallotta a mérkőzés előtt is, meg utána is, hogy hány százezer ember jelentkezett, vagy próbált stadionba jutni, és összesen 80 ezer ember volt kint a mérkőzésünkön. Úgyhogy ez egy nagy dolog volt ilyen csapat ellen. Kint ott leiskoláztak sajnos bennünket 3-0, de tényleg, hát amit ott produkáltak a Breitnertől kezdve, mint Schwarzen, amikor a Peké előtt, úgyhogy ez fantasztikus látvány volt. Én azt mondom, hogy ott mindjárt úgy jöttek ki ellenünk, hogy itt nem lesz mese, úgyhogy itt nekik nyerni kell. Hát tényleg nagy zsugások voltak.
0: És a nagy zsugások 1974. május 14-én elindultak Brüsszelbe a Heysel stadionba, hogy történelmet írjanak. Egy 13-14 focistával végigjátszott fárasztó szezon végén, ráadásul késve, mert bombariadó miatt repülőgépet kellett cserélni Münchenbe. Mivel a bajorok tudták, hogy a rossz előjelek miatt gyorsan el kellene dönteniük a kupa sorsát, lendületesen kezdtek. Ám az Atletico Madrid kapusával, Miguel Reynával nem bírtak. Ahogy abban a Beck sorozatban, senki sem. Ugyanis Reyna egyetlen gólt nem kapott a döntőig vezető úton. Addig két-két találkozó nem került a kapujába, a labda a Galatasaray, a Crvena Zvezda és a Celtic ellen, egy találkozón pedig a Dinamo Bukuresti ellen. 7 mérkőzés, 630 perce alatt maradt bevehetetlen a kapuja. Az egész sorozatban is csak kétszer kapitulált a csapata, az Atletico Madrid, de a Dinamo Bukuresti elleni hazai nyolcaddöntőben a romániai 2-0-ás győzelem után nem ő védett, hanem helyettese Pacheco Gomez. Azonban 74. május 15-én, akárcsak a sorozat többi találkozóján, Miguel Reyna nevével kezdődött az Atletico összeállítása, aki a bajor világsztárok előtt is lehúzta a rollót. És amire senki nem számított, a maguk által diktált nagy iramtól fokozatosan elfáradtak a bajorok, és fölénybe került a spanyol gárda. Ám a müncheni védelem Sepp Maierrel a kapuban rutinból visszaverte a támadásokat. 90 perc alatt nem esett gól, vagyis Reyna már 720 percesre növelte gól nélküli sorozatát abban a Beck sorozatban. A hosszabbítás már fáradt csapatok küszködését hozta, úgy tűnt, hogy gól nélkül ér véget a ráadás is. Ám a 114. percben Luis Aragonés szabadrugásból vezetéshez juttatta az Atletikót. Ezzel eldőlni látszott a csata. A Bayern játékosai hitehagyottan lézengtek a pályán, és egy spanyol csapat már akkor is tudta, hogyan kell 6 percet kapott gól nélkül kihúzni, főleg Reynával a kapuban. Ám csak 5-5 sikerült, amikor a sztárok csődöt mondtak, amikor sem az erőnlét, sem a németes küzdőszellem nem segített, akkor az egész pályafutását Franz Beckenbauer árnyékában töltő középhátvéd Hans-Georg Schwarzenbeck előre tört, és 30 méternél is távolabbról bombagót lőtt Reynának. 39 Beck mérkőzése egyetlen gólját szerezte Schwarzenbeck. A spanyol kapus pedig 749 góltalan perc után kapitulált abban a Beck sorozatban. Néhány másodperc választotta el attól, hogy történelmet írjon, duplán is. Schwarzenbeck bombája után már csak a középkezdésre maradt idő, a Beck történetében először nem dőlt el a kupa sorsa, 120 perc alatt sem. Az akkori szabályok szerint ez azt jelentette, hogy a két csapat ugyanezen a helyen újra megmérkőzik 2 nappal később. De mielőtt szóba kerül a pénteki meccs, néhány szó a hősről, Hans-Georg Schwarzenbeckről.
3: Valószínűleg a legismeretlenebb világbajnok, Európa-bajnok, háromszoros Beck győztes, Keck győztes focista a földön, aki fényben, sikerben töltött másfél évtized után teljesen eltávolodott a futballtól. Schwarzenbeck visszavonulását követően 28 éven keresztül egy trafikot üzemeltetett Münchenben. A pult mögött ő állt, aki pályafutása 15 éve során 15 nagyon komoly címet nyert. Schwarzenbeck trafikjában a kínálat olyan volt, mint általában egy ilyen üzletben. Cigaretta, rágógumi, tollak, füzetek, újságok, üdítők. Ezen kívül csak annyiban tért el ez a kisbolt a többi hasonlótól, hogy volt a falon két olyan fénykép, mely kedves volt a tulajnak. Az egyiken az 1974-es Beck győztes Bayern volt, a másikon pedig Beckenbauer, és ő ölelkezett a világbajnoki cím után, szintén 1974-ben. Az állandó vevők persze tudták, ki szolgálja ki őket, és miért vannak itt ezek a képek. Ám gyakran előfordult, hogy egy véletlenül betévedő vásárló sokáig áldogált a képeket nézve, majd megkérdezte: mondja már, ki ez a fickó Beckenbauer mellett? Ő szerényen mondta: hát én.
0: Hát ez a Katche Schwarzenbeck talált be az Atletico Madrid kapujába a 74-es Beck döntő 120. percében. és ezzel először szedte ki abban a sorozatban a kapujából a labdát Reina. A döntő első meccse után az Atletico Madrid a sorozatban 4 győzelmet és 5 döntetlent könyvelhetett el vereség nélkül. A Bayernnek 4 győzelem mellett volt 3 döntetlenje és 2 veresége is. Mai fejjel nem csak a megismételt mérkőzés ténye furcsa, de az is, hogy a drukkerek jó része hazautazott. Ma már szinte érthetetlen ez, de valószínűleg sokuknak csütörtökön be kellett menniük a munkahelyükre, és dolgozniuk kellett pénteken is. Így fordulhatott elő, hogy szerdán hivatalosan 48 ezer néző volt a lelátókon, a megismételt meccsen pénteken csak 23 ezer. Mi magyarországi rajongók sem nézhettük élőben a péntek esti 8:45-kor kezdődő megismételt meccset. Az akkoriban egyetlen televízióban nem lehetett változtatgatni a műsort, kivéve ha a magyar embert vitt egy szovjet űrhajó az űrbe. Így valamikor nagyon-nagyon késő este felvételről került adásba a mérkőzés, ami azért is okozott problémát sok rajongónak, mert akkor még a szombat munkanap volt, és az iskolákban is tanítottak. Na, ez persze nem befolyásolta a brüsszeli eseményeket. A Bayern ugyanazzal a csapattal kezdett, mint 2 nappal korábban, míg az Atletico-nál 2 változás történt. A legnagyobb különbség azonban a játék alakulását és az eredményt illetően lett. A Bayern München lefociszta az Atletico Madridot. Úgy tűnik 2 nap alatt elmúlt a fáradtság. Játékosai végig nyomasztó fölénybe játszottak, úgy, ahogy azt mindenki a szerdai első meccsen várta tőlük. Szegény Reina 4-szer kapitulált. Az a kapus, akit néhány másodperc választott el attól, hogy 8 találkozót gól nélkül végigvédve meggyőztes legyen, 90 perc alatt 4 gólt kapott. Gerd Müller és Uli Hoeneß 2-szer vette be a kapuját. A 70-es évek közepén a világ legjobb gárdájának tartott Bayern München hivatalosan is megszerezte ezt a titulust. A klub története első back BL serlegét egy pénteki napon nyerte tehát, és egyetlen csapatként még átvehette a nagyfülű trófeát más alkalmakkor, szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap is. Most ezen a mondaton nyilván sokan elgondolkoznak, de ha továbbra is hallgatják sorozatunkat, akkor kiderül majd, hogy miről beszélek. Holnap például a Bayern München egy szerdai diadala kerül szóba, amikor 1975-ben a döntőben a Leeds United-et győzte le. Tartsanak akkor is velünk!
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

nem az országutakról, hanem a focipályákról, akiket soha nem felejt el egyetlen sportrajongó sem. Ahogy soha nem felejtik el a rockrajongók, a még ma is aktív Deep Purple, ma is aktív énekesét, Ian Gillent. Kikről is beszélek a focisták esetében? Sepp Maierről, Franz Beckenbauerről, Gerd Müllerről és Uli Hoeneßről, meg a történelem egyik legcsodálatosabb csapatáról, a 70-es évek közepének Bayern Münchenjéről, mely 1974-ben nyerte meg először a Becket, és a következő kiírástag a címvédés jogos vágyával vágott neki. Egy manapság viccesnek tűnő ágon, amelyen a kelet-német Magdeburg, a szovjet Ararat Jereván, a francia Saint-Étienne és az angol Leeds United került az útjába. Igen, mindössze 4 ellenfél legyőzése, összesen 7 meccs kellett a címvédéshez. És nem volt ott a mezőnyben a Real, a Milán, az Inter, a Juve, a Liverpool, a Manchester United, hogy csak néhány óriást említsek. Angliát a Leeds United, Spanyolországot a Barcelona, Franciaországot a Saint-Étienne, Olaszországot a Lazio képviselte, illetve utóbbi csak képviselte volna, mert az előző évben az UEFA kupában az Ipswich Town elleni római meccsen akkora botrány volt a pályán és a nézőtéren, hogy az UEFA kizárta az olasz bajnokot. Így csak 18 meccset vívtak a legjobb 16 közé jutásért, ide mérkőzés nélkül jutott erőnyerőként a címvédő Bayern, a kelet-német Magdeburg a Lazio kizárása miatt, továbbá az ír Cork City. A Cork City azért nem lépett pályára, mert a ciprusi Omonia Nikóziát az UEFA szintén kizárta, mert Törökország akkor szállta meg Ciprust, és a fővárosban éppen harcok dúltak. Egyébként Nikózia azóta is ketté osztott város, egyik része török, másik része görög, még ha nem is olyan végzetes, mondhatni gyilkos a megosztottság, mint volt Berlinben és volt a két Németország között a 70-es években a hidegháború idején. Ez utóbbi miatt is volt pikáns, hogy a Beckben a legjobb 16 között kezdő két német csapat, a nyugati Bayern és a keleti Magdeburg egymás ellen játszott a legjobb 8-ért. Az a két csapat, amelynek már néhány héttel korábban meg kellett volna mérkőznie az európai szuperkupáért. Ugyanis 74-ben a Kekket a kelet-német gárda, a Becket a nyugat-német nyerte. A két győzelem közül az előbbi volt a nagyobb szenzáció, ugyanis a Magdeburg a rotterdami döntőben 2-2 legyőzte a toronymagas favorit AC Milánt, amelyet az akkor 35 éves Giovanni Trapattoni irányított. Ez volt egyébként az NDK egyetlen nemzetközi foci kupa sikere a fennállása során. Igazi csapás az imperialistákra, ahogy az ideológiailag agymosott kelet-német propaganda gépezet hirdette. És a Magdeburg megnyerhette volna 1974-ben az Európai Szuperkupát is, ám mai észre gondolkozva megdöbbentő módon azt a csatát nem rendezték meg. Pedig a sporttörténelem egyik legkülönlegesebb ütközete lehetett volna. Elmaradt, a hivatalos indoklás szerint a két csapat nem talált időpontot a két meccsre. Ezt már akkor sem hitte el senki. Nyilvánvaló volt, hogy a hidegháború kellős közepén a két Németország képviselője nem akart találkozni egymással. A keletiek az őket megfertőző ideológiától, meg leginkább a játékosok disszidálásától tartottak. A nyugatiak meg attól, hogy esetleg olyan dolgokat kevernek az ételükbe az NDK-ban, amelyek nem csak csökkentik a teljesítményüket, de hosszabb távon is káros hatással járhatnak.

a sors fura fintora, hogy mégis abban az évben találkozni kellett a két csapatnak a Beck nyolcad döntőben. A Bayern kettős győzelemmel való, 3-2 és 2-1 továbbjutása a keletnémet csodaedző Krügel bukását jelentette, ám nem azért, amire mindenki gondol. Krügelnek a kiesésnél nagyobb bűne volt. A Bayern elleni első mérkőzés szünetében ugyanis a keletnémet állambiztonsági szervezet, a Stasi szakemberei kihallgatták a müncheni öltözőben zajló taktikát,

0: politikai megbeszélést, és azonnal lelkesen rohantak Krügelhez az információkkal. Ő azonban nem volt kíváncsi ezekre, és a saját elképzelései szerint irányította a második félidőt is. Hát ez megbocsáthatatlan tett volt. Gyorsan kreáltak valami vádat ellene, ez egyébként ment a keleti blokkban, és kirúgták minden idők legsikeresebb keletnémet edzőjét, és soha többé nem dolgozhatott komoly csapat trénereként az akkor 50-es évei elején járó szakember. A Magdeburg a távozása után a keletnémet bajnokság 1991-es megszűnéséig a bajnoki cím közelébe sem jutott soha. A Magdeburg után a szovjet bajnok az Ararat Jereván következett a Bayernnek a Bekben. Bizony, 1974-ben a birodalom legjobbjának nem egy moszkvai, nem a leningrádi, de még csak nem is a kijevi csapat bizonyult, hanem a jereváni. Ez ma már Örményország, szóra alig érdemes gárdája, de 1975-ben otthon 1-0-ra verte a Bayernt. A müncheni 2-0-ás Bayern siker után. Utóbbinak az elődöntőben a francia Saint-Étienne-t rendelte ellenfélnek a sors, amely akkor nem csak Franciaország, hanem Európa egyik meghatározó csapata volt. Bizonyítja ezt, hogy egy évvel később döntőt játszott ugyanebben a sorozatban. Az 1975-ös Beck végjátékára azért a korábbi sok furcsaság után helyreállt a világrendje. A nyugatnémet, a spanyol, az angol és a francia bajnok került az elődöntőbe. Hát ez bármikor a történelemben papírformának bizonyulna. Ott az egyik ágon a Leeds 2-1-1-1-jel búcsúztatta a Barcelonát, a másik ágon a Bayern 0-0-2-0-val a Saint-Étienne-t. Így került sor a döntőre a német és az angol bajnok között. A mérkőzés előtt a korabeli népsport ezt írta.
1: Olyan két együttes küzd a kupáért, amely a mostani hazai bajnokságban meglepően mérsékelt szerepet játszott. Sem a Bayern München, sem a Leeds United nem tudott a bajnoki küzdelmekben olyan teljesítmény nyújtani, amely emlékezetes maradna a sportág hívei számára. Mintha csak mindkettő egy kártyára tett volna fel mindent, és a Beck megnyerésével szeretné kárpótolni szurkolóit. Ha a két döntős dicsőségtábláját összehasonlítjuk, akkor a Bayernnél több az aranybetű. Eddig 4 alkalommal nyerte meg a bajnokságot, 5-ször a kupát, egyszer-egyszer pedig a Keck, illetve a Beck védője volt. Az angol Leeds az 1963-64-es és az 1973-74-es bajnokságban végzett az első helyen. 3 évvel ezelőtt az angol kupa védője volt. A nemzetközi kupák közül 1968-ban megszerezte az UEFA kupát, a Ferencvárosa szemben, majd ezt a sikert 1971-ben megismételte. A nevek olvasása közben a nagyobb neveket az NSK bajnok együttesében találjuk. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Hoeneß és Müller a legutóbb világbajnokságot nyert csapat tagjai, mi több, erősségei voltak. A Leeds-i csapatban játszanak skótok, angolok, írek és velsziek, többségben a skótok vannak. Összesen 13-an válogatottak. Feltétlenül meg kell említeni Billy Bremnert, aki 50-szeres skót válogatott. Johnny Giles 40-szeres ír válogatott. Terry Orat 20-szor játszott Wales válogatottjában.
0: Maga a párizsi döntő a Leeds játékosainak durva megmozdulásairól és vitatható bírói ítéletekről emlékezetes, és arról, hogy az esélyesebb Bayern focistái ezúttal is olyan enerváltak voltak, mint az egy évvel korábbi döntő első meccsén. Csak ezúttal nem 119 percig, sőt még 90-ig sem.

0: Igazából nem tetszett a németeknek az angolok agresszív, már-már az ellenfelet megfélemlítő játéka. Már a harmadik percben Terry Jorát eltörte a Bayern védőjének, Björn Anderssonnak a lábát. Uli Hoeneß a legbrutálisabb szabálytalanságnak nevezte ezt, amit valaha látott futballpályán. Anderssonnak gyakorlatilag ezzel a sérüléssel véget ért a pályafutása, és a félidő hajrájában Uli Hoeneßt is le kellett hozni egy hasonló brutalitás miatt, és neki is közrejátszott ez az eset abban, hogy 27 évesen kénytelen volt befejezni karrierjét. Akkor csak kettőt lehetett cserélni, így sem a szünetben, sem a második félidőben a Bayern München már nem tudott változtatni. A Leeds az így meggyengített német csapat ellen sorra dolgozta ki a helyzeteit, a 36. percben Beckenbauer császár úgy szerelte Clarkot, hogy nem lett volna a felségsértés 11-est adni a Leeds javára. De miután a francia bíró egyik kegyetlen leedsi hentest sem állította ki, talán ezzel kompenzált. És talán a második félidőben is, amikor Péter Lorimár Maier kapujába talált. Erről az utóbbi esetről egyébként Michel Kitabian játékvezető a meccs után elmondta a véleményét.
1: Nem adtam meg Lorimár gólját, mert három játékos, Bremner, Clark és Jordan is les helyzetben volt. Az igaz, hogy kicsit későn sípoltam, mert nem láttam mindjárt a partjelzőn felemelt zászlaját az előttem lévő játékosoktól. Ezért futottam hozzá, és utána már semmi kétség sem volt, hogyan kell ítélkezzem. Nehéz mérkőzés volt, mégis szép emlékeim maradnak róla. Sajnálom egyébként, hogy az angol szurkolók annyira elveszítették a legendás hidegvérüket, és enyhén szólva minősíthetetlenül viselkedtek.
0: Az angol futball huligánok ekkor már rettegésben tartották Európát, már elkezdődött az a szörnyű folyamat, amely a 85-ös begdöntős tragédiához vezetett. Ez a 75-ös döntő is botrányos volt az angolok miatt. A játékvezetővel szembeni elégedetlenségük miatt mindent, ami a kezük ügyébe került, bedobáltak szurkolóik a pályára, és aztán, amikor minden elfogyott, a műanyag üléseket tépték ki maguk alól, és azokat hajikálták be a játéktérre. A mérkőzés végén elözönlették a szurkolók, úgynevezett szurkolók a játékteret. Beckenbauer csak szoros rendőri fedezet mellett tudta átvenni a kupát. Az angolok példátlan viselkedése a pályán kívül is folytatódott. A stadion előtt álló kocsikat összetörték, többet felborítottak, és komoly összetűzésbe kerültek a rendőrséggel is. No de térjünk vissza a sporthoz, a begdöntőhöz. A Leeds lesgója után is a szigetországiak voltak aktívabbak. A Bayern gólgépének, Gerd Müllernek talán egész pályafutása alatt nem volt olyan meccse, amelyen több időt töltött a saját térfelén, mint ezen. Sepp Maier kapus meg a levegőben. Bár mi, akik már láttuk a 74-es NSK Lengyelország VB meccset is, legalábbis egyenlőségjelet teszünk a hálóőr ezen két teljesítménye közé. Viszont Sepp Maier nem kapott gólt, csak ugyebár les helyzet után, Gerd Müller pedig lőtt gólt, mint mindig, de előtte egy elsősorban verőemberként ismert focista talált be. A 61. percben Torstenson átadását Bullerod Gray lába között a későn vetődő Stuart mellett a bal kapufa mellett gurította a hálóba. 1-0 a Bayernnek. Aztán persze jött Müller, a német nemzet bombázója. 8 perccel a mérkőzés vége előtt a súlyosan megsérült Uli Hoeneß helyére beálló Wunder lefutotta a Leeds védelmét, és Müller szokása szerint jókor érkezve eldöntötte az 1975-ös megdöntőt is. Ahogy eldöntötte a 74-est, a 72-es EB-t, a 74-es VB-t, meg sok-sok fontos meccset. Gerd Müller, és sokadszor is Gerd Müller.
1: 1970-ben ő kapott először német labdarúgóként aranylabdát. 7-szer szerzett gólkirályi címet a Bundesligában, összesen 365 gólt lőtt. A mögötte ezen a listán évtizedeken keresztül másodikat, kortársát, Klaus Fischert 97-tel előzte meg. 4 mesterötös, 10 mester 4-es fűződik Gerd Müller nevéhez. Aki erre azt mondja, hogy akkor könnyebb volt a gólszerzés, mint manapság, azoknak a császár már ebben az évezredben azt mondta, hogy Gerd Müller a 40 gólos szezonjában mutatott formájával a 2010-es évek végén 60 gólt szerezne. Magyarázatként azt tette hozzá, hogy a 70-es években az ellenfél beállója csak Gerd Müller semlegesítésével volt elfoglalva, míg a modern védekezési szisztémában sokkal több tere és lehetősége lenne a gólszerzésre. és ha ő egy pici teret is kapott, azonnal lecsapott. Sőt, a góljait elnézve akkor is villant, ha gyakorlatilag labdányi területe is alig volt. Igazi zsenie volt a világ labdarúgásának. Beckenbauer még ezt is mondta róla. Szerencsés vagyok, hogy Gerd Müllerrel játszhattam, és évekig még egy szobán is osztoztunk. Nem csak csapattársak voltunk, hanem barátok is. Gerd olyan volt számomra, akár egy testvér. Biztos vagyok benne, hogy még 100 év múlva is emlegetni fogják a nevét, és azon morfondíroznak, mégis hogyan jöhetett ennyi gólt? Egyszerű a válasz. Egy zseni volt.
0: Gerd Müller és Franz Beckenbauer 1975-ben már másodjára ünnepelhetett a kontinens legjobb klubcsapatának járó nagyfülű trófeával, és ezt egy évvel később is megtehette a két zseni. Továbbá Sepp Maier, Uli Hoeneß, Hans-Georg Schwarzenbeck, Bule Roth és Jupp Kappelmann. És még csatlakozott hozzájuk egy fiatalember, aki később aranylabdát is kapott. Hogy ki ő és hogyan jutott a csúcsra a Bayern München harmadszor is 1976-ban, arról holnap ugyanebben az időben lesz szó. Tartsanak akkor is velünk!

Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Highway Star, vagyis országúti csillag, erről énekel Ian Gillan a Deep Purple szólistájaként egy 1972-es felvételen a Nemzeti Sportrádió Beck BL történetét feldolgozó műsorának elején. A következő negyed órában a 70-es évek rock csillagának dala után a 70-es évek foci csillagai következnek. Olyan sztárok jönnek, no nem az országutakról, hanem a focipályákról, akiket soha nem felejt el egyetlen sportrajongó sem. Ahogy soha nem felejtik el a rock rajongók, a még ma is aktív Deep Purple, ma is aktív énekesét Ian Gillan. No de kikről lesz szó? A dél csillagairól, ahogy évtizedek óta hazai meccség után hirdeti a dal Münchenben, Stände Südens.

0: csillagok, akik a 70-es évek közepén uralták a kontinens fociát. A Bayern München 1974-ben a történelem egyetlen kétmeccses döntőit követően az Atletico Madrid legyőzését ünnepelte, 1975-ben pedig a Leeds United-ét, és az 1975-76-os szezonnak is első számú esélyesként vágott neki. Igaz, ez Magyarországon csak a foci rajongókat villanyozta fel, a népsportot nem nagyon. Az 1976-os megdöntő napján a kommunista sport szaksajtó a következőket hozta a címlapján.
1: A KISZ 9. kongresszusáról jelentjük. A megvalósítás napjai következnek, mind a hétfő délelőtti szekció, mind pedig a hétfői és a keddi plenáris ülésen változatlanul fontos szerepet kapott az ifjúság sportra nevelésének kérdése. Kovács Ferenc, a Derekegyházi Aranykalász TS növénytermelője például azt javasolta, hogy a néprajzban járatosak fordítsanak figyelmet a régi népi játékok felkutatására, amelynek révén jelentősen gazdagodhatnának a fiatalok sportolási lehetőségei, mint ahogy a kongresszus határozataiban is külön fejezet foglalkozik a kérdéssel a jövő feladataival.
0: Hát ezt lehetett olvasni a Népsport cím oldalán 1976. május 12-én szerdán, a megdöntő napján, amikor Magyarország összes foci rajongója már remegve várta ezt a napot, hiszen abban az évben 4 minőségi foci meccs megtekintésére volt lehetőségünk az 1 TV rendszerben. Láthattuk az EB 4 csapatos végjátékának egyik elődöntőjét, a döntőjét, a keg finálét, ezen már egyébként túl voltunk, és ezen megdöntőt. Pedig ezen a napon nem csak a nagy Bayern és a reménykedő kihívó Szen egy ilyen találkozója volt izgalmas egy magyar szurkolónak, hanem a játékvezetői hármas is. A meccset ugyanis az olimpiai bajnok és Beck elődöntős focistából lett klasszis bíró Palotai Károly vezette, Münch György és Tátrai László asszisztálásával. De hát hol voltak ők Kovács Ferenchez, a Derekegyházi Aranykalász TS növénytermelőjéhez? Sajnos a magyar bírók hamar főszerepbe kerültek, de előtte a valódi főszereplőkről. Mai ésszel szinte felfoghatatlan, hogy a Bayern kezdőjében szereplő 11 focista közül 7 egy évvel és 2 évvel korábban is kezdett a megdöntőben. Nevezetesen Maier, Schwarzenberg, Beckenbauer, Roth, Kapellmann, Hönes és Müller. Hát szerették arrafelé annak idején az állandóságot, mármint összeállítás terén. Viszont a két egymást követő évben Európa legjobbjának bizonyuló csapat a saját hazájában nem lett proféta. A Bundesligát 1975-ben a Borussia Mönchengladbach nyerte, a Bayern 10. lett. Addig soha nem nyert Becket saját pontvadászatában ennél rosszabbul teljesítő gárda, és ezzel a München saját magával szúrt ki. Ugyanis Európában 31 bajnokság volt akkortájt, és ha a meggyőztes otthon aranyérmes, akkor csak ő indulhat a hazájából, és erőnyerőként rögtön a legjobb 16 között csatlakozhat a bajnokok mezőnyéhez. Így állt a Bayern München egy évvel korábban, és akkor csak 3 pár harcot kellett nyernie a döntőig. Az 1975-76-os kiírásban viszont 4-et. Igaz, a plusz párharc nem okozhatott neki gondot, a legjobb 16-ért a totál amatőr luxemburgi Jeunesse Egyet 8-1-es összesítéssel búcsúztatta. Ott a Malmö ellen már szorosabb eredmény alakult ki, Svédországban 1-0-ás hazai siker, Németországban 2-0-ás hazai. Aztán a negyed döntőben sokkal simább, egy sokkal jobb csapat ellen. Az újpesti Dózsát 6-5-ös összesítéssel kiütő Benfica ellen 5-1-re nyert otthon a Bayern, és jöhetett az azóta is tartó nagy-nagy Real Madrid-Bayern München rivalizálás első fejezete. Madridban 1-1 lett, majd Münchenben 2 Gerd Müller góllal 2-0. Azon a meccsen a madridiaknál játszott a lázadó Paul Breitner, aki 1974-ben még a Bayernnel nyert Becket. A francia bajnok Szent Etienne útja nagyjából hasonlóan volt nehéz. A dán Köbenhamns boltklub ellen sima továbbjutás a 32 között, a skót Rangers ellen is 2-ös győzelem. A kekket egy évvel korábban a Ferencváros ellen megnyerő és már komoly potenciált mutató Dinamo Kiev ellen kemény párharc 3-0-val és 0-2-vel, majd a holland PSV-vel szemben az elődöntőben 1-0-ás összesítés. Így került sor 1976. május 12-én Glasgow-ban a Bayern München Szent Etienne döntőre. Már szóba került, hogy a német gárda kezdőcsapatában 7 olyan focista volt, aki 1 és 2 évvel korábban is kezdett a megdöntőben. és a változásokkal sem gyengült a Bayern. Ugyanis végig pályán volt ezúttal egy Karl-Heinz Rummenigge nevű fiatalember, aki később világsztár lett. Többek között aranylabdás is, így aztán a nem sűrűn előforduló esetet láthattuk a müncheni sztárcsapatnál. Három olyan focistája volt a pályán, aki megkapta az aranylabdát. Beckenbauer, Müller és Rummenigge. Közülük Müller a Hampden Parkban már az első támadás után a franciák kapujába juttatta a labdát, ám Tátrai László partjelző intésére Palotai lest ítélt. Az eset visszanézését követően kijelenthető, sajnos hibásan. Akkor még nem volt videóbíró, milyen sokáig nem volt, úgyhogy 0-0-ról folytatódott a meccs. És Müller, aki kettőt vágott a 74-es döntőben, egyet a 75-ösben, ezúttal hivatalosan nem iratkozhatott fel a góllövő listára. Viszont feliratkozott egy szürke ember. De a gól felidézése előtt kerüljön szóba, hogy az egy évvel korábbi döntőhöz hasonlóan a Bayern ezúttal sem dominált, sőt a franciák két kapufát is elértek az első félidőben. Aztán, ami az 1975-ös döntőben a 71. percben következett be, az most az 57-ben. Ekkor a francia csapat játékosa Piazza szabálytalanul akasztotta Müllert. A kaputól mintegy 22 méternyire megítélt szabadrugásból Beckenbauer legurította a labdát Rothnak, és ő nagy erejű lövéssel vette célba Csurkovics kapuját, a labda az egyik védőn irányt változtatva vágódott a hálóba. Ezzel a lövéssel nyerte meg zsinórban harmadszor a Becket a Bayern München. 1974-ben az egyik verőlegény Katze Schwarzenbeck lőtt sorsdöntő gólt a döntőben, 1976-ban a másik Franz Roth. De ki is ez a Franz Roth?
1: Először is nem Franz, hanem Bule. Jó, Franznak anyakönyvezték a háború után, de ahogy Müllert sem hívta senki Gerhardnak, Hönes sem Urriknak, vagy Mayert sem Josefnek, így nem hívta Rothot sem Franznak, hanem Bulénak, Bikának. Roth 1946-ban született, vagyis két éve fiatalabb, mint Sepp Maier, és egyre született később, mint Beckenbauer, valamint Gerd Müller. Ennyivel később is mutatkozott be a Bayern felnőtt csapatában, mint az említettek. 1966-ban ő még nem volt tagja annak a Bayernnek, amely megnyerte a német kupát. Az első kupagyőztesek Európa kupája meccsen viszont már ott volt Roth, és azonnal be is írta magát a klub történelem könyvébe, ugyanis ő szerezte a Bayern első keggólját. 1966. szeptember 28-án Eperjesen ő tüntette el a csehszlovák Tatrán előnyét, és alakította ki az 1-1-es végeredményt. A visszavágón a Bayern 3-2-re nyert, majd a Shamrock Rovers, a Rapid Wien és a Standard Liège búcsúztatása után döntőt játszhatott. Ott a skót Rangers ellen 90 perc nem hozott gólt, így a hosszabbításra maradt a döntés. Ekkor írta be magát másodszor a klub történetében Roth. A 109. percben Kullmann hosszú passzánál a hátvér McKinnon mögül kibújva, Martin kapust megelőzve a hálóba emelte a labdát, és megszerezte a döntő egyetlen gólját. Keretbe foglalta a sorozatot, ugyanis a Bayern első és utolsó gólját ő lőtte az 1966-67-es kegben, pedig neki egyáltalán nem a gólszerzés volt a feladata. Mind a 4-2-4-es, mind később a 4-3-3-as szisztémában ő volt a középpálya verőembere. Tóth András, aki az Újpesti Dózsa csapatával a 74-es bek elődöntőben került szembe vele, így emlékszik az akkori Bayern védekezésére. Ha valaki megpróbált a Bayern kapuja közelébe kerülni, annak előbb a középpályán Bulleróton kellett valahogy keresztül vergődnie. Ha ez ritkán sikerült, akkor a félholt játékos biztos, hogy Schwarzenbeck hatástalanította. Aztán utóbbi odapasszolta a labdát Beckenbauernek, aki fölényesen császári eleganciával indította a támadást. 1966-tól 1977-ig 11 szezonon keresztül játszott együtt a Beckenbauer, Schwarzenbeck, Roth trió, és a legritkább esetben hiányzott közülük valaki. Ha Beckenbauer volt a császár, Schwarzenbeck a testőre, akkor talán Roth lehetett a védelmi miniszter. A világklasszis csapattárs Uli Hoeneß az edzéseken rendszeresen válvédőt viselt, mert félt a Roth-tal való összecsapásoktól. Azt mondta, hogy vele egy edzés az életben maradásért vívott harc volt. Akkor csodálkozunk, ha az ellenfelek is úgy emlékeznek rá, mint Tóth András. Roth 1969-ben először lett bajnok a Bundesligában, és 1969-ben a Bayern történetének első bajnokcsapatok Európa kupája meccsén gólt szerzett. Igaz, csak 2-0-ra alakította az állást Breninger találata után. 1975-ben a Leeds elleni begdöntőben a sokáig védekezésre kényszerített Bayern a 71. percben új szerzett vezetést, hogy egy gyors ellentámadás után Roth kilőtte a hosszú sarkot. Ekkor iratta be harmadszor is aranybetűkkel a nevét a Bayern történelem könyvébe. Egy évvel később pedig negyedszer is, amikor a begdöntő egyetlen gólját ő lőtte. Két bek és egy keggyőzelmet köszönhet góljainak a Bayern München. Ettől volt óriási a 70-es évek Bayernje. Ha a 6-7 világsztár nem döntött, akkor jött a bika. 1978-ban 12 idény után hagytott a Bayern, ezt követően már csak levezetett, nem lett sem edző, sem sportvezető. Nyugdíjba vonulásáig egy sportboltot vezetett a fiával. Buller Roth egyébként a kegdiadal után 1967. október 7-én bemutatkozhatott a német válogatottban is, a Jugoszlávia elleni Európa-bajnoki selejtezőn. Majd 1970-ben még 3 barátságos találkozón kapott lehetőséget. A világbajnokság előtt Románia ellen szerepelhetett csereként, majd utána Görögország ellen, szintén csereként. Jugoszlávia ellen 90 percet játszott. A világbajnokságra nem nevezték. Soha. 4 mérkőzésen összesen 280 perc jutott neki nemzeti mezben.
0: Ez utóbbi ismeretében kimondható, hogy Franz Roth nem volt a labdarúgás történetének meghatározó alakja? Tulajdonképpen igen. Ám az a 4 gól, amiről szó volt, olyan magasságba emeli őt, ahová kevesen jutottak ebben a sportban. Ha ő nincs, lehet, hogy ma 2-vel kevesebb Beck BL címe lenne a Bayernnek. Mert a 76-os döntőt is az ő góljával nyerték meg a müncheni csillagok, és ezzel bukott el a Szenetien. Igaz, néhány nappal később a Képesport a visszatekintő cikkének a következő címet adta. Nincs vesztese Glasgow-nak. Hát ezzel már nyilván akkor is lehetett vitatkozni, de az azóta eltelt fél évszázad bizonyítja, a vesztes bizony nagyon sokat bukott. Körülbelül annyit, mint amennyit a magyar labdarúgó válogatott 54-ben. Mert a 76-os döntőt elveszítő Szenetien ugyanúgy a közelébe sem jutott soha többé, és alig ha fog bármikor is a legrangosabb európai foci klub trófea felemelésének, ahogy a magyar válogatott sem fog soha VB-t nyerni. Viszont a párhuzam ott sántít, hogy az 54-es VB döntőben az esélyes bukott el, míg erről a francia csapat esetében a legjobb indulattal sem lehetett beszélni 1976-ban. Körülbelül annyi esélye volt, mint a magyar válogatottnak a másik VB döntőjében 1938-ban. Viszont van ennek az 1976-os Képesport cikknek egy érdekes mondata.
1: Franz Beckenbauer, a Bayern csapatkapitánya arra a kérdésre, hogy meddig tudnak még az európai élvonalban maradni, kijelentette: ha nem jön közbe sérülés és egy-két fiatalunk nem áll meg a fejlődésben, akkor talán még egy évig.
0: A császár jósnak is tökéletes volt. Tudta, látta, érezte, ez a sikersztori ott 1976. május 12-én a végéhez közelített. Volt még benne egy Belo Horizonte elleni diadal az év végén az Interkontinentális Kupa, a mai klub VB döntőjében, ám a következő bekben a negyed döntő jelentette a Bayern számára a végállomást. Viszont az ágáról egy másik német csapat a döntőig menetelt. Erről lesz szó holnap, ugyanilyenkor. Tartsanak akkor is velünk!
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEK és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEK és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 22. részében az 1976-1977-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. Első bálozók döntőjét láthatta a Római Olimpiai Stadion több mint 50 ezres közönsége. Ám mielőtt bemutatnánk, hogy ki lett a győztes, idézzük fel a szezon legfontosabb történéseit. A sorozatot 32 csapat kezdte el, köztük a magyar bajnok Ferencváros. Az NSK volt az egyetlen, amelyet két együttes képviselt, a címvédő Bayern München mellett a német bajnokság győztese a Borussia Mönchengladbach indulhatott el. A Ferencváros az első körben a luxemburgi bajnokot kapta és meggyőző játékkal 11-3-as összesítéssel továbbított. A folytatásban a Dinamo Dresda következett, és ugyan hazai pályán Onhaus Tibor góljával sikerült előnybe kerülni, a visszavágón az NDK bajnok a 4-0-ra nyert, ezzel kiütötte a Ferencvárost. A magyar csapat a legjobb 16 között fejezte be a szereplését. Ami a döntőt illeti, végül a Liverpool és a Borussia Mönchengladbach jutott el idáig, két olyan csapat, amely korábban még nem játszhatott a trófáért. Ennek a két együttesnek 1977-ben minden út Rómába vezetett. A Liverpool az első fordulóban az északír Crusaders ellen 7-0-ás összesítéssel ment tovább, majd jött a Trabzonspor, az idegenbeli 1-0-ás vereség után hazai pályán 3-0-ás angol siker, ezzel meglett a negyed döntőbe jutás. A legjobb 8 között a Saint-Étienne is 1-0-ra nyert az első felvonást, de a visszavágón a Liverpool 3-1-el zárt, így ezúttal is a Bob Paisley által irányított csapat jutott tovább. Az elődöntőben a Zürich ellen nagyon magabiztosan játszottak az angolok, 6-1-es összesítéssel váltották meg a helyüket a római döntőre. A másik ágon a Borussia Mönchengladbach útja még ennél is izgalmasabb volt, az Austria Vienna ellen az 1-0-ra elveszített bécsi mérkőzés után 3-0-ra nyugatnémetek nyertek a visszavágón. A második körben a Torino jött, a 2-1-es idegenbeli siker után a visszavágón nem született gól. A negyed döntőben a korábban a Real Madridot búcsúztató Club Brugge ellen a hazai első mérkőzésen 2-0-ás hátrányból egyenlített a Gladbach, a visszavágott Wilfried Hans döntött el a 84. percben. Az elődöntőben a Dinamo Kiev hiába szerzett 1-0-ás előnyt az első mérkőzésen, a visszavágón Bonhoff és Wittkamp góljának köszönhetően 2-0-ra nyert a Bundesliga bajnoka, és története során először bejutott a döntőbe.

0: Igazán különlegesnek ígérkezett 1977. május 25-e, hiszen az első megdöntőre készülő Róma a szintén első bálozó Liverpool és Borussia Mönchengladbach szurkolóit fogadta. Az előzetes várakozásokról így írt a Népsport kiküldött tudósítója, Varga Béla.
1: Új győztest avatnak. Ritka esetnek lehetünk szemtanúi szerdán este a római olimpiai stadionban, a televízió nyilvánvalóan több milliós közönségével együtt. Az olasz főváros híres pályája első alkalommal ad otthont a labdarúgó back döntőjének, ahol ráadásul mindkét csapat első alkalommal szerepel, méghozzá a hazai bajnoki cím birtokában. A Liverpool együttese és a Borussia Mönchengladbach csapata a döntő két résztvevője a legerősebbnek tartott európai labdarúgó bajnokságokban ismételt, őrizte meg Angliában, illetve az NSK-ban a tavaly kivívott bajnoki címet. A Liverpool lényegében kissé megtépázott babérokkal érkezett az örök városba, Paisley fiainak nagy álma a triplázás ugyanis már nem válhat valóra. Az angol bajnokság megnyerése után az angol kupa szombati döntőjében balszerencsés vereséget szenvedett csapat a back megnyerésével akar vigasztalódni, s szeretné a Manchester United 1968-beli emlékezet és diadala után majdnem egy évtizeddel elvinni a kupát a ködös Albionba. A döntő Keegan nagy mérkőzésének ígérkezik, hiszen a sokszoros válogatott csatár a hírek szerint mindenképpen távozik Angliából. A Bayern München, a Real Madrid és a keggyőztes Hamburg fut érte versenyt. Még nem tudni, melyik csapat ígér többet érte, hiszen nyilvánvalóan oda szerződik majd. A Mönchengladbach csapatát és főleg Lattek edzőt elsősorban a becsvágy fűti a döntőben. Szombaton a Bayern otthonában a müncheni olimpiai stadionban kivívott döntetlennel biztosították be bajnoki címüket, és most a backben is át akarják venni a bajoroktól a stafétabotot. Ez szívügy a Lattek mesternek, aki egyébként 1974-ben Beckenbauerék első meggyőzelme alkalmával a Bayern München kispadján ült, ahonnan később a császár közbeavatkozása nyomán kellett távoznia. Robert Wurz, a mérkőzés francia bírája szerda este fúj sípjába, hogy jelt adjon a 22. megdöntő kezdésére. Az összeállításokban még egy-egy kérdőjel akad, Tosek, illetve Henkes játéka kérdéses.

0: A találkozat végül 3-1-re Liverpool nyert, amely 1968 után vitte újra Angliába a legragosabb nemzetközi kupasorozat trófáját. A Mönchengladbach egyetlen gólját az év végén aranylabdával díjazott Alan Simons lőtte. A találkozó tudósítását így írta meg a Népsport.
1: Liverpool Mönchengladbach 3-1, a fél időben 1-0. Sorozatos angol támadások után a 12. percben Keegan 16 méterről pörgetett a bal felső sarokra. Kneip azonban a léc alá tartó labdát nagy bravúrral szögletre ütötte. A 20. percben az előretörő Bonhoff 25 méterről lőtt, Clemens későn vetődött, már verve volt, de a labda a jobb oldali kapufáról kipattant a mezőnybe. A 28. percben megszerezte a vezetést a Liverpool. Highway a jobb oldalról indulva két csel után szöktette a jobb összekötő helyén betörő McDermottot, a bal szélső 12 méterről a kiinduló és vetődő Kneip mellett a jobb sarokba helyezett. 1-0. A félidő hátralévő részében változatlanul az angolok voltak fölényben. A szünet után az angolok beálltak védekezni, és ezt a nyugat-németek gyorsan ki is használták. Az 52. percben Case hibázott, Simonsenhez adta a labdát. A jobb szélső a bal összekötő helyéről 14 méterről védhetetlenül lőtt a bal felső sarokba. 1-1. A 60. percben Bonhoff átadásával Simonsen futott el a jobb szélen, középre ívelt, Stilike már csak a kapussal állt szemben, de 12 méterről Clemensbe lőtte a labdát. A 65. percben Highway szögletét Smith 7 méterről fejelte a jobb felső sarokba. 2-1. A 82. percben Keegan tört be a 16-osra, Fox felvágta, 11-es. A büntetőt Neil a balra mozduló Kneip mellett a jobb alsó sarokba lőtte. 3-1. Talán a nagy hőség miatt is az első fél időben nem alakult ki igazán jó játék. Jobbára csak a küzdelem folyt a pályán és a nagy taktikai harc. Az angolok később magukhoz ragadták a kezdeményezést, sokat támadtak, rákényszerítették játék stílusukat ellenfelükre. A Mönchengladbach játékában nyomait sem lehetett felfedezni a korszerűségnek. Megszállták saját térfelüket, kényelmesen adogattak, alig jutottak el az angolok kapujáig. Szünet után alapvetően megváltozott a helyzet, az angolok eleinte visszahúzódtak, a Mönchengladbach pedig fergeteges támadásokba kezdett. Egy-egy után a nagy helyzetből a vezetést is megszerezhette volna. Élvezetes, nagyramú fordulatokban gazdag volt a játék. Az angolok a hajrában újítani tudtak, energikusabbnak, gyorsabbnak, harcosabbnak bizonyultak, így teljesen megérdemelten nyerték meg a beket. A Liverpoolban mindenki kitett magáért, míg a Mönchengladbach együttesében Bonhoff, Fox, Stilike és Simonsen játszott jól. Gólszerzők. McDermott a 28. percben, Simonsen az 52. percben, Smith a 65. percben, Neil 11-esből a 82. percben.

0: Különleges döntő volt az 1977-es, hiszen a sorozat 70 éve íródó történetében mindössze 6-szor fordult elő az, hogy a finálé mindkét résztvevője először küzdje meg a trófáért. Természetesen ilyen volt az első 1956-os idényt lezáró mérkőzés, ezen kívül 1961-ben, 1974-ben, 1977-ben, 1979-ben és 1991-ben történt még hasonló. További érdekesség, hogy ugyan a Ferencváros a második körben kiesett, köszönhetően az első fordulóban aratott kiütéses győzelmeknek, Nyilasi Tibor a maga négy találatával a góllövőlista harmadik helyén zárt, jó néhány másik labdarúgóval közösen. A Borussia Mönchengladbach 1977 óta vár arra, hogy újra döntőbe jusson, a Liverpoolnak viszont ennél jóval kevesebb idő alatt sikerült megismételni a teljesítményét. Az angolok számára ez egy meghatározó időszak kezdete volt, hiszen 1982-ig minden évben a Szigetországba vándorolt a legrangosabb nemzetközi trófa. De ez már a sorozatunk következő részeinek a története.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk! 6 óra, 7 perc van. Most már egészen jól hallom magamat is. 6 óra, 7 perc van, május 29-e, péntek reggel, csodálatos napsütés. Egy picit hűvösebb, egyen hűvösebb, mint amilyen az elmúlt napokban volt, ami talán így a napkezdésre nem is olyan nagy probléma. Hát persze meglátjuk, hogy hova fognak felszaladni a hőfogok a mai nap folyamán. Itt van velünk egész reggel Bene Ferenc. Szia, Feri!
2: És Csisztus Zsuzsi, jó reggelt! Jó reggelt
1: kívánok én is mindenkinek! Ideálisnak tűnik az idő egy labdarúgó bajnokok ligája döntőjéhez, nem? Lehetne jobbat rendelni?
2: Teljes mértékben, alig várjuk a találkozót természetesen, és egész Budapest lázban ég.
1: Abszolút.
2: Szurkolói zónáktól kezdve a hangulaton át megjöttek az Arsenal, Párizs szurkolók és egyéb futballkedvelő emberek, úgyhogy tele van a város futballszurkolókkal. Nagyon jó hangulat, az biztos.
1: Tényleg fantasztikus, és hát hihetetlen, hogy ez a nap gyakorlatilag egy napra van, naptárilag, ugye még órákban nézve egy picikével több, mi azért meg a délután folyamán, meg a nap folyamán nyilván nagyon izgalmas események lesznek, de tényleg, tehát mikor kimondjuk, hogy május 29, akkor az azt jelenti, hogy már csak egyet kell aludni, és labdarúgó bajnokok ligája döntő Budapesten. Fú, Feri, most őszintén, gondolj vissza egy picit a gyerekkorodra. Gondoltad volna valaha, hogy ezt a szókapcsolatot, hogy labdarúgó bajnokok ligája döntő Budapest, ezt ki fogjuk tudni mondani egy mondatban?
2: Nem. Elképesztő, tehát tényleg gyerekkoromban is, meg fiatal felnőtt koromban is mindig azt láttuk, hogy a televízióval, ha bekapcsoljuk, akkor csodálatos, irigyelésre méltó stadionok vannak, amikor meg kimegyünk, akkor meg omladozik alattunk a lelátó, úgyhogy hál' Istennek most már más idők járnak, és elképesztő büszkeség, és talán annyi kulisszatitkot hadd osszak meg, hogy internetes forrásokból arról értesültem, hogy 5 csillagot kapott a gyepszőnyege is a Puskás Arénának.
1: Tehát
2: ilyen nem nagyon osztogat 5 csillagot az UEFA vizsgáló bizottsága, tehát mind a stadion
1: és
2: is...
1: És 5-ös skálán, ugye?
2: 5-ös skálán, igen, jó, hogy hozzáteszed, köszönöm. Tehát tökéletesre minősítették a gyepszőnyeget is, a Puskás Aréna tényleg számomra, de gyakorlatilag nem irrealitás, amit mondok, a világ leggyönyörűbb stadionja, Budapest a világ egyik legszebb városa, úgyhogy minden a helyén
1: nekünk,
2: van.
1: Nekünk a legszebb. Most, hogy szóval hoztad egyébként a gyepszőnyeget, emlékszem még, hogy a 2021-es Európa-bajnokság előtt, akkor ez nagy újdonság volt, volt alkalmam egy hosszú sorozatot forgatni itt a Csisztus Podcast keretein belül, most is elérhető egyébként meg a csatornámon, a Puskás Aréna EB üzemmódban címmel, 2 epizódot is végigcsináltunk akkor, és emlékszem, Dibusz Dénes és Hangya Szilveszter volt a 2 kalauzom, akivel így végigmentünk, így az öltöző, ugye akkor azt beszéltük át, hogy fog az kinézni, ahol megérkezik majd a válogatott, ugye hogy néz ki az öltöző, ki hol szokott ülni, az öltöző folyosónak a hangulata, amikor az ember kimegy és megnézi ezt a, valóban ezt a katlant, onnan egyébként egészen más a perspektíva, amikor az ember az öltöző folyosón kimegy a gyepszőnyegre, és onnan néz fölfelé, mint amikor ugye nekünk mezei halandoknak, ha megadatik, hogy a Puskás Arénában a nézői lelátóról nézzünk lefelé, vagy a kommentátorállásról nézzünk lefelé, szóval ez egy egészen más látvány, és akkor volt alkalmam a gyepmesterrel hosszasan beszélni arról, hogy ez egy tudomány. Egyébként én már egyszer készítettem erről filmet, még jó néhány évvel ezelőtt, amikor a Wimbledoni teniszbajnokságon forgattam, és egy ilyen háttérkulisszafilmet készíthettem, pláne egy olyan évben, amikor Babos Tíme egyébként női páros döntőt játszott Wimbledonban, ez már azért nem tegnap volt, 2016-ban, és akkor is egy egészen elképesztő hivatásra bukkantam, hogy mit jelent a gyepmesteri feladatkör. Ez tényleg ez egy külön tudomány, pláne ma, és pláne, ahogy te is mondod, hogy itt a végén nem csak zöldnek kell lennie, hanem annak szakmailag is ugye egy komoly minősítésen át kell esnie.
2: Hát minden szempontból, egyrésztről nyilvánvalóan teljesen egyenesnek, sűrűnek kell lennie a fűnek, nem befolyásolhatja a játékot, de hogy ezt a végső stádiumot elérjék, ahhoz az ország különböző helyeiről hozzák a táptalajt, az egész összetevőit, akkor ugye mesterséges napfények kezelik, tehát nem csak akkor süti a nap, amikor effektíve minket, földi halandókat, hanem tényleg mesterséges napfényt kap, rendszeres öntözés, az sem mindegy, hogy mikor, milyen tápanyag az, tényleg ez is egy tudomány, hát hál' Istennek eljutottunk már erre a szintre, hogy, hogy ennek.
1: Abszolút így van, úgyhogy én kimoltam tegnap a Hősök terén, mert...
2: Én is képzel.
1: Te is? Hát
2: képzel.
1: Honnan futottunk össze? Na.
2: Hát talán más időben, de egyébként annyian voltak, hogy lehet, hogyha egyszerre vagyunk ott, akkor se találkozunk.
1: Való igaz, mert nekem ráadásul nagy nosztalgia, ugye a Hősök tere sportesemények kapcsán, azon túl benően persze, hogy a világ egyik leggyönyörűbb pontjának tartom mind a mai napig. Nem véletlen annó emlékezünk vissza, hogy Michael Jackson is ugyan meg négyszerezve, de itt forgatta ugye az egyik híres klipét. Szóval, hogy tényleg a város, ahogy mondtad, most már BL színekben pompázik, és több ilyen pontja is van, gondolom, nyilván ez szándékos, hogy azért adott esetben akár a szurkolói zónákat is lehessen egy picit egymástól választani. Úgy tudom, hogy az MTK sportparkban is van egy, talán a franciáknak van ott, ugye?
2: Több helyen van, van két tematikus a városban, most pontosan nem akarok félrevezetni senkit, hogy melyik a Párizs, melyik az Arzenál helyszíne, de a Hősök tere az egy ilyen központi, közös program sorozat, és nagyon-nagyon sok futball tematikájú játék is van. Igen. Én pont egy olyan periódusban voltam a családommal, hogy elég hosszan kellett sorbálni, de tényleg megérte, például kipróbáltuk a kisfiaimmal a robotkapust, tehát valami döbbenet, szóval tényleg messziek se tudtak neki gólt lőni, itt meg van egy olyan szabály, hogy háromból, ha hármat lősz neki, akkor nyerhetsz egy Bajnokok Ligája döntő belépőt. Úgyhogy hatalmas sor volt. Hát én is, majd én megmutatom a gyerekeimnek, tudod, hát azért mégiscsak azért a futball, ugye? Úgy, többi, hát minden lövésemet kivette a robotkapus. Ennek ellenére, igen, illetve ezzel szemben, a két kisfiam a háromból egyik, mind a ketten akkora gólt rúgtak egyszer, tehát a háromból egyszer úgy kipókhálózták a felső sarkot, hogy ott tényleg felállva tapsolt mindenki, hogy megrökönyödve.
1: Robokapja, igen,
2: egyet nem sikerült, de egy hatalmas élménnyel.
1: Óriási. Hát remélem azért nem jön el majd az a Bajnokok Ligája egy pár év múlva, amikor már a pályán is robotkapusok és robotjátékosok lesznek. Azt azért nem szeretném megérni, reméljük, hogy ez a pillanat sose jön el. De mindenképpen érdekes, valóban nincs, azt kívánom, és azt javaslom mindenkinek, hogy egyrészt remek az idő, másrészt tényleg a Hősök

0: és van egy kis pályás, kicsi mini stadion is, ahol tegnap híres emberek futballoztak. Úgyhogy nagyon-nagyon tényleg érdekes tartalmas.
1: Szóval a hősök tere nektek, ki a hősötök? Tényleg ki volt az, aki egy kicsit gyerekkorotoktól kezdve akár megmozgatott benneteket, kedves hallgatók? 030 55 55 605. Én ugye már nagyon sokszor nyilatkoztam mindenhol, hogy nekem aki így az első nagy löketet megadta a pályafutásom elkezdésében, az Nagy Jeko Manecs volt, ugye, aki tényleg, amikor én pici lány voltam, érte el a történelmi tízeseket az 1976-os montreali olimpián, és én egy kis fekete-fehér tévén néztem ezt otthon, és akkor eldöntöttem, hogy na jó, akkor nem prima balerina leszek, hanem torrász. Szóval nekem ő a hősöm, de nektek van-e hősötök? Persze lehet a sporton kívüli világból is választani. Neked ki volt, Feri, a hősöd?
0: Igazából én, amikor gyerekkoromban egész nagyon-nagyon fiatalon elkezdtem a labdarúgást nézegetni, akkor Michel Platini volt. Ővele később, amikor UEFA elnök volt, akkor találkozhattam. Aztán Roberto Baggio, ővele is. Olyan érdekes volt, hogy ilyen tizenéves voltam, amikor összegyűjtögettem az összes Magyarországon megjelent cikket, meg fényképet Roberto Baggio-ról, beragaszgattam egy albumba, és amikor személyesen találkozhattam, akkor megmutattam neki. Felajánlottam, hogy neki adom, de végig is úgy döntött, hogy aláírja nekem, és akkor így megvan egy ilyen szép emlékként.
1: Aha, és miért ő? Volt valami oka ennek?
0: Hát igazából én szerettem mindig a kreatív, zseniális támadó típusú labdarúgókat, de egyébként Magyarországon a több generáció legzseniálisabb labdarúgóval is találkozhattam, itt Puskás Ferenctől kezdve Détári Lajoson át, szóval azért arra büszke vagyok, hogy a magyar futball összes ikonjával személyesen találkozhattam, és az aranycsapat több tagjával.
1: Ez tényleg fantasztikus, és hát most is lesznek itt igazán nagyon-nagyon komoly hősök. Cafu, ha jól tudom, már meg is érkezett Budapest. Igen, ugye ő az egyik tényleg igazi arca ennek a mostani Bajnokok Ligája döntőjének és az esemény sorozatnak. Nekem van közös fotóm egyébként vele, kérlek szépen. Akkor a Laureus Sport díjkiosztó jó pár évvel ezelőtt, szerintem 2020-ban volt alkalmam találkozni, nem csak vele, Arsène Wengerrel és még néhány nagy ikonikus alakjával a nemzetközi labdarúgó világnak, úgyhogy tényleg érdemes, mert még akár nagyokba is bele lehet botlani ezeken a helyszíneken. Valóban valamelyik nap Dinyés Mártonnal beszélgettem, ugye a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtófőnökével, és ő azt mondta, hogy bizony érdemes abban az irányban mozogni, mert nem lehet tudni, ki mikor bukkan föl, tévéstábok jönnek-mennek, forgatnak ezekkel a híres emberekkel, ezekkel tényleg a karakterekkel, illetve én megmondom neked teljesen őszintén, amit én nagyon várok, fogtam magam és vásároltam 4 jegyet a mai Legends Cup-ra, ami délután ugye 3:30-kor kezdődik a Papp László arénában, ahol nem tudom, hogy végül is valóban a nagy legendák közül ki fog majd megérkezni, de hát na, ha valami nosztalgikus lesz számomra, az biztos, hogy ez a generáció, akiket lehet majd látni elvileg délután, és ugye lesznek közöttük majd magyarok is, ha jól tudom, Juhász Roland vezetésével, aki amúgy is magyar részről a labdarúgó bajnokok ligájának a magyarországi nagykövette, ha szabad így fogalmazni.
0: Igen, érdekesek ezek a mérkőzések, hiszen mindenkinek a 10-20 évvel ezelőtti fiatal vagy akár gyerekkorát hozzák vissza, és az az érdekesebben, hogy magam is a 90-es évek BL döntőire sokkal jobban emlékszem, mint mondjuk a 2020-as évek vagy 2010-es évek BL döntőire, hiszen sokkal befogadóbb valahogy a fiatalkori emberi agy, és sokkal jobban vágyik ezekre a sztárokra. Meg én nem érzem magam különösebben úgy idősnek, de valahogy ez a fajta nosztalgia az engem is elborít ilyenkor, és mintha azért valahogy több egyéniség lett volna abban az időszakban. Uh-huh. Ez egy picit fájdalom.
1: Én szerintem azt gondolom, hogy most ezért a dömping az nagyon, nagyon nem segít az egyéniségeknek a kialakulásában. Tehát az, hogy annyira sok minden, ami ránk zuhan, annyira széles ez a spektrum, ahonnan jön az információ, olyan sok a mérkőzés, ugye, ami képernyőre kerül, hogy ebben már az embernek néha, hát azt nem mondom, hogy csömöre van, de azért nincs benned az éhségérzet, nem? Tehát ahogy régen vártunk egy-egy nagy tornát, egy-egy nagy döntőt.
0: Meg egy kicsit úgy uniformizálódtak a játékosok, tehát én továbbra is várom azokat a fajta kreatív zseniket, akikért lehet lelkesedni, akár egy Iniesta, egy Xavi, nyilván Messi még van, Ronaldo még van, de Baggio már nincs, Del Piero nincs, Bergkamp nincs, szóval ezt a fajta kreatív zseniket, mert tényleg zseniális labdarúgó Gyökeres Viktor, de hát én számomra mondjuk egy Del Piero-nak nyomába sem érhet.
1: Igen, de nem arról

0: Van szó, hogy egyszerűen maga a labdarúgás, és ez nagyon sok sportra igaz. Ez elindult egy olyan elképesztő fizikalitás irányába, hogy már nem nagyon hagy helyet a kreativitásnak?
1: De sajnos, és pont ezért látom azt, hogy egyedül a spanyol, a portugál és a dél-amerikai futball mutat még olyan nyomokat, ami ez a fajta nosztalgikus számomra, hogy kreativitás van benne, hogy váratlan húzások vannak benne, hogy technikai fölényre építenek. Én nagyon bízom benne, hogy a világ futballját vagy Spanyolország, vagy Portugália, vagy a dél-amerikai régió azért még visszaránthatja jó irányba.
0: Szóval nektek ki a hősötök, írjátok meg nyugodtan, lehet sportpályáról is választani, de akár lehet a nagy is, hogyha a világ legjobb palacsintáját sütötte ő természetesen. 0630 55 55 605. Amúgy egyébként visszatérve meg a kreatív futballra, egyáltalán nem meglepetés, hogy azért a világ jelenlegi úgy tűnik legeredményesebb csapatait spanyol szakvezetők, vagy éppen baszk szakvezetők irányítják. Ugye nézzük csak sorba, hogy mi minden történt itt az elmúlt hetekben, akiknek a tudása alapján van döntősünk a labdarúgó bajnokok ligájában, kettő is, ugye van győztesünk is spanyol irányítással, szóval azért ez nem véletlen talán,
1: igen,
0: nem?
1: Hát kétségtelen, hogy most elsősorban ugye Luis Enrique és Mikel Artetáról beszélünk, tehát nagyon érdekes, hogy azért ritka az, hogy egy
0: Unai Emery is végül is abból a régióból való, még akkor is a baszk.
1: Így van, ő pedig Európa Liga győztes, tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy azért az rendkívül ritka, hogy két azonos nemzetbeli edző vezeti a Bajnokok Ligája döntő csapatait. Ráadásul az külön érdekes, hogy egyik csapat sem spanyol, amelyik bejutott. Szóval ez is azért mutatja, vagy demonstrálja azért a spanyol edzőknek a szakmai tudását. Ugyanakkor az is érdekes, hogy teljesen eltérő stílusban futballozik a két csapat. Tehát alapjában az egész Bajnokok Ligája döntő, de hát erről majd még később is beszélhetünk akár, a stílusok csatája lesz, és biztos vagyok benne helyek közel, hogy a két csapatnak milyen lesz a mérkőzés terve, de hogy melyik fog érvényesülni, az már korán sem biztos.
0: Igen, ez nagyon érdekes. Én mind a két Magyarországra akkreditált nagykövetet megkérdeztem. Az egyik válaszai már olvashatok is a Nemzeti Sport Online-on, Magyarország-Franciaországi nagykövete, illetve Franciaország-Magyarországra akkreditált nagykövete Jonathan Lacouture, aki egyébként a nagy sportbarát, és természetesen azt mondta, képzeld el, hogy tavaly, amikor megnyerte Paris Saint-Germain a Bajnokok Ligája döntőjét, ő már megvette a jegyét a következő év május 30-ára. Ez azért elég nagyobb bizalomra való, nem? Tehát elég optimista. Úgyhogy izgalmas dolog egyébként sportdiplomáciai szempontból is nyilván nagykövetként egy olyan országban dolgozni, amelyik egy ilyen hatalmas nagy eseményt rendező is ezt mondta. Nagyjából a mostani tudása alapján legalábbis a Puskás Arénán belül kb. 17 ezer PSG rajongó jön majd, és hát persze sokkal több ennél a városon kívül, vagy a stadionon kívül, a város egyéb pontjain, úgyhogy ez is nagyon izgalmas, és hát egyértelműen ugye ezt a fajta sikersorozatot ők, franciák is, Luis Enrique mondjuk így munkásságához kötik. De azért az is érdekes, hogy amikor szóba került, hogy vajon milyen hatása lesz ugye ezeknek a, nem ezeknek, ennek a klub sikernek, vagy konkrétan ennek a klubnak ugye a látható sikerei nyomán vajon a francia válogatottra, akkor ő azt mondta, hogy hát nem is lesz kérdés, hogy a világbajnokság egyik legesélyesebb csapata lesz Franciaország, és ő várja az időt, figyelj, amikor Zinedine Zidane lesz a francia válogatott szövetségi kapitánya.
1: Hát egyébként nem lehetetlen, tehát nyilván kézenfekvő lenne egy ekkora világsztárra bízni a francia válogatott irányítását, aki edzőként is.
0: Menni fog, ugye? Majd egyszer.
1: Igen,
0: már.
1: Deschamps menni fog, és hát hasonló kaliberű akár játékos, akár edző tapasztalattal rendelkezik Zinedine Zidane is. De én azért ezzel óvatosan bánnék, egyrészt a világbajnokság jellege miatt is azért produkálhat még furcsaságokat az élet, másrészt nagyon-nagyon ritka, hogy európai nyer az amerikai kontinensen, tehát talán ha kétszer fordult elő, és azért még sok komoly válogatott van azért itt a tarsajban.
0: Akkor az angolok se fognak nyerni, mert egyébként a brit nagykövet is hasonlóan pozitívan nyilatkozott.
1: Igen, és a német is, az argentin is, és a brazil nagykövet.
0: Világos. Nem most csak az európaiakról beszélünk, mert azért most őszintén valljuk meg, az európai kontinensről szerintem a spanyolokat óriási esélyesének tartjuk ennek a világbajnokságnak, mégiscsak nekik is le kell dolgozniuk az időeltolódást. Én a franciákat sem írnám le egyáltalán, így tehát van. Azért nézzük meg, hogy micsoda játékos kerettel rendelkeznek. Ugye Harry Kane őrült önbizalommal nyilatkozott, valószínűleg a saját formájából indult ki egyébként arra vonatkozóan, hogy na majd most végre megmutatja Anglia. Hát és ott van Németország, egy soha nem leírható csapat, és akkor még lehetnek meglepetések is, úgyhogy amerikai kontinens ide vagy oda, én azt gondolom, hogy ma már, értem én, hogy mi a történelem, de kicsit azt gondolom, hogy azok a mondjuk így feltételezések, hogy az átállással, meg egyebekkel ezek a nemzetek bajlódnának már, én azt gondolom, hogy túl vagyunk, tehát ezt tudományosan persze lehet, hogy az első egy-másfél hétben ennek lesz nyoma, de hát akkor nem is kell nagyot alkotni, majd a végén kell nagyot alkotni.
1: Én nem feltétlenül az időeltolódásra gondolnék, vagy hogy most jetlaggel óvályognának a labdarúgók, mert nyilván azon túllendülnek, és azért megfelelő időt töltenek a kontinensen. De az éghajlatot azt nem lehet egyik pillanatra a másikra megszokni. Szóval az...
0: Itt ráadásul majd Mexikótól Kanadáig tartó éghajlatot kell megszokni.
1: Így van, tehát többféle éghajlatot is, de főleg ami Mexikóban is, és az USA-nak a déli részén uralkodik éghajlat ilyenkor, azért azt európai szemmel, aki Európában szocializálódott, ott futballozik szezon közben, azt nem lehet egész egyszerűen 5-6 hétre megszokni. Szóval ezt valahogy túl kell élni, és azért ez továbbra is befolyással lesz a világbajnokság végső kimenetelére.
0: Na jó, szóval nektek ki a hősötök? 0630 55 55 605. Lehet több is, lehet sporton kívüli is természetesen. Beszélni fogunk a mai reggel folyamán nagyon sok mindenről, például ugye arról, hogy a labdarúgó bajnokok ligája kapcsán az egész város mondhatni felöltözött ugye BL színekbe, és nyilván az egész város már most ünnepel, de azért előre is kell tekintenünk egy nyári eseményre, mert hogy úgy tűnik, hogy komoly vizsgálat indult a FIFA idei labdarúgó világbajnokság jegyértékesítései, illetve annak a gyakorlata miatt. Állítólag New York és New Jersey főügyészei hivatalosan is eljárást kezdeményeztek, miután felmerült a gyanú, hogy a Nemzetközi Futballszövetség, tehát a FIFA-ról beszélünk, mesterségesen felverte volna a jegyárakat a foci VB-re. Á, kizárt dolog, nem? Hát olyan olcsó mindegyik. Á, nem is tudom.
1: FIFA-nak a pénz nem számít.
0: Á, te most...
1: Csak a sport.
0: igen, pénz nem számít, jöhet bármennyi. Na, szóval érdekes dolgok vannak, azért gyorsan a friss hírek oldaláról ejtsünk egy szót az egyik magyar világklasszisunkról, mert ugye a világ idei harmadik legjobb idejében nyerte meg a 100 pillangót Milák Kristóf Canet-Roussillonban, Franciaországban, ugye ez a Mare-Nostrum sorozatnak egy fontos versenye, és olyan nagyon sokat beszéltünk róla vele kapcsolatban, persze más magyar kitűnő úszók is ott vannak a Mare-Nostrumon, illetve ennek a sorozatnak az egyik versenyén, és szerintem nagy dolog, én viszonylag szorosan tartom a kapcsolatot edzőjével, Szabó Álmossal, és meg kell dicsérni ezt a párost így együtt, és Álmos végtelen edzői és pedagógiai türelmét, hogy amúgy egyébként ezt a világklasszis magyar sportolónkat ilyen türelemmel tudja menedzselgetni, és valóban ugye idén már láttuk, hogy ezért megrázta magát néhányszor Milák Kristóf, hát legyen ez így, úgyhogy akinek például Milák a hőse, az is nyugodtan megírhatja természetesen, és hát a mai reggel folyamán a következő órában maradunk majd ezen a vonalon, mert hogy Lipcsei Pétert is várjuk ide, és majd itt lesz Mátyus János is, és itt lesz velünk a Xanthus János Gimnázium igaz helyettese Fazekas Zoltán. Sok érdekes dologról fogunk beszélgetni, de hát nem lesz meglepetés, hogy a fő téma a labdarúgás lesz, az ő véleményükre is kíváncsiak vagyunk természetesen a labdarúgó bajnokok ligája kapcsán, úgyhogy én azt gondolom, mindenképpen érdemes velünk tartani, mert ahogy már megszokhattátok, lesz még ma reggel itt beszélgetés Bánki Dodóval és természetesen Kemény Dénessel is, úgyhogy rövidesen jövünk vissza.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Brüsszelben tárgyal ma a miniszterelnök. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba. A kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A miniszterelnök tegnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel is egyeztetett. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lépett. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tiszapárt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet. Irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. Minden ellenzéki párt támogatja a parlamenti képviselők fizetésének csökkentését. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közölte, pártja és a KDNP is megszavazza a törvényjavaslatot. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke, szintén bejelentette, támogatják, hogy csökkentsék a parlamenti képviselők fizetését, a polgármesterek esetében ezt azonban ellenzik. Azonnali tárgyalásokat kezdeményezett a felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára kedvezményes szoftverhasználatot biztosító szerződés meghosszabbítására a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán Facebook posztjában emlékeztetett, a szolgáltatóval kötött szerződés februárban lejárt, a rendszer már a 90 napos türelmi idő alatt működik, ami pedig a hónap végén jár le. A szárazság és csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófavédelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi.
0: Közlekedés.
2: Terelésben kell autózni az M1-es Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-ás között. A külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a
3: Nemzeti Sport Krónika.
4: Megérkezett Budapestre a labdarúgó bajnokok ligája trófeája. A Ferencváros nyerte az élvonalbeli női labdarúgó bajnokságot. Ma megkezdődik a párharc a férfi kézilabda NB1 döntőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Tegnap megérkezett a labdarúgó bajnokok ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitotta kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleget egy sztár vendég, a világbajnok brazil védő Cafu hozta, aki játékosként a Milán színeiben emelhette magasba a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig izgalmas programokkal várják a látogatókat. A bajnokok ligája döntőjét holnap 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja a Puskás arénában. Tegnap megérkezett fővárosunkba a finálé egyik résztvevője, az angol Arsenal küldöttsége is, a párizsiak ma jönnek. A finálé esélyeiről a Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik beszélt. A magyar válogatott csapatkapitánya tegnap részt vett a ferencvárosi Nyúldombon átadott közösségi focipálya megnyitóján, amely Magyarország és Közép-Kelet-Európa első ilyen létesítménye. Szoboszlai Dominikot hallják.
5: Sajnos nem lehetek ott a BL döntőn, a pályán, mivel az egyik döntős ellen ugye nem úgy sikerült a párharcunk, ahogy mi ezt elképzeltük, mivel saját tapasztalatból tudom és játszottam mind a két csapat ellen, PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten az, hogy ki az esélyesebb, vagy ki nem, bármi megtörténhet. Arsenalnak elképesztően jó csapata van, láttuk a Premier League-et, hogy meg tudták nyerni elég sok idő után végre. A PSG meg tavaly ugyanúgy, ahogy most is végigmenetelt. Szerintem egy jó meccs lesz, mindenki élvezze.
4: A Ferencváros női labdarúgó csapata sorozatban hetedszer lett bajnok, miután az NB1 döntőjének második mérkőzésén is kiütötte a Puskás Akadémia együttesét. Az FTC az első találkozón aratott 6-2-es győzelem után tegnap felcsúton 8-0-ra múlta fölül ellenfelét, 2-0-ra nyerve ezzel az egyik fél második sikeréig tartó párharcot. A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelyen Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A jelenlévők meghallgatták és elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelő bizottság éves beszámolóját, az előző évre vonatkozó független könyvvizsgáló jelentést és az Egyesület 2025-ös pénzügyi teljesítéséről szóló gazdasági beszámolót. A férfi futsal NB1 döntőjének első találkozóján az Újpest 2-1-re nyert a Nyíregyháza ellen az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnokban. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. A sorozat hétfőn Nyíregyházán folytatódik. Eredetileg Bondár Annáékkal csapott volna össze Udvardi Panna és az ukrán Alexandra Olinyikova a francia nyílt teniszbajnokság páros versenyének első fordulójában, de ellenfelük Magdalena Frech hasfal sérülése miatt visszalépett. A magyar-lengyel duó helyére kisorsolt Nicole Fossa, Tamara Korpács argentin-német kettős kihasználva a váratlanul jött lehetőséget, három játszmában megnyerte a találkozót. Udvardi mellett Stollár Fanni is búcsúzott a további küzdelmektől, mivel az amerikai Ézsia Muhammeddel az oldalán három szedben alul maradt egy belga-szlovén párossal szemben. Szintén a Roland Garroson férfi egyesben óriási meglepetése az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner két játszmás előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Serundolótól a második fordulóban. Kanada, Finnország, Norvégia és a rendező Svájc jutott be az elődöntőbe a jégkorong elit világbajnokságon. A negyed döntőben Kanada 4-0-ra győzte le a címvédő Egyesült Államokat, Finnország 4-1-re verte Csehországot, Norvégia 2-0-ra nyert Lettország ellen, míg Svájc 3-1-re bizonyult jobbnak Svédországnál. A holnapi elődöntőben Svájc Norvégiával, Kanada Finnországgal játszik. 50,73 másodperccel a világ idei harmadik legjobb idejével nyerte a 100 méteres pillangóúszást Milák Kristóf a Mare Nostrum sorozat második állomásán, a franciaországi Canet-en-Roussillonban. A két másik jobb időt is kétszeres olimpiai bajnokunk érte el, aki ezen a viadalon 50 méter gyorsan harmadikként ért célba 21,88 másodperccel. Ma megkezdődik a férfi kézilabda NB1 döntője, az egyik csapat második győzelmeig tartó párharc első összecsapásán a Veszprém a Szegedet fogadja. A 19 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
7: Ez az

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, a stúdióban Csiszt Zsuzsa, és benne Ferenc. Egyéni után csapatban is bronzérmet nyert Battai Sugár Limában a kardozók világkupa versenyén. Somogyi Zsófia beszélgetett vele.
2: Visszatekintünk így az elmúlt hétvégére elsősorban, de nyilván egy picit akár az egész szezonra, olyan értelemben, hogy azért nagyon-nagyon szép eredményeid voltak ebben a szezonban. Ugye itt a legutóbbi hétvégén egy egyéni és egy csapat bronz, amihez szívből gratulálunk. Összességében ugye a 7. egyéni világkupa érmed, idén pedig a 3., és tényleg látszik az, hogy mennyire tulajdonképpen az elmúlt, mondhatni ebben a szezonban, de talán már ugye az elmúlt 2 szezonban is tényleg oda megérkeztél az élmezőnybe, ott vagy a, nem csak hogy megérkeztél, hanem ott is vagy. Te hogy érzed magadat ilyen szempontból, hogy azért ezek az eredmények, ezek gondolom nagyon jó visszajelzések, de hogyan tekintesz egyrészt erre a bronzéremre, meg arra, hogy tényleg ez nem az első érmed, amit így szállítasz ebben a szezonban?
3: Igen, azért ez nagyon nagy büszkeséggel tölt el egyébként, és nagyon motiváló is tulajdonképpen, hogy az a rengeteg munka, amit belefektetek, annak azért van eredménye is, egyébként egy pozitív visszajelzés abból a szempontból is, hogy amit az edzőmmel csinálunk, az egy jó irány. Ettől függetlenül mindig minden verseny után, egy megnyert verseny után is igazából ott van bennem az, hogy jó, de miket kell még javítani, meg abba a 12-es a szóba, hogy lehetne 11 túst kapni, vagy hasonlók, hogy így mindig bennem van egy ilyen fejlődni akarás, de azt gondolom, hogy ez igazából egy jó dolog, meg azt gondolom, hogy még rengeteg olyan eredmény is van, és technikai és taktikai dolog is, illetve persze fizikális is, amihez még bűvel van, hova fejlődnem, de nagyon örülök, igen, hogy így sikerült most ez a szezon így a világkupákat tekintve ilyen stabilan teljesíteni.
2: Ugye legutóbb Limában, hogyha megnézzük, hogy most az egyénire fókuszálva, akkor ott egy nagyon erős kezdés elindítottad a napot, ugye az azeri Anapasta ellen egy 15-3-as győzelmed volt, és volt már egy ilyen Athénban, egy ilyen nagyon magabiztos, talán a kínai ellenféltől kaptál akkor ott 4-et, szóval aztán szépen ugye meneteltél, többi között ugye a honfitársadat, Spisanát is legyőzted, aztán az elődöntőben a koreai Choi az, aki végül le tudott aznap győzni, 15-12-re nyert. Ha picit így ezt a napot úgy az egyénit értékeled, akkor mondjuk egyrészt az, hogy egy ennyire magabiztos kezdés, hogy összesen 3 tust tudnak neked adni, nyilván nem tudom, hogy ez az azeri lány ez milyen erőt képvisel, de egyrészt ez mennyire ad lendületet a továbbiakra, illetve ott, ha végigvesszük, akkor ott aztán a koreai Choi ellen mi az, ami ott végül is nem mellette, szóval mind múlott ott az szó.
3: Azt gondolom egyébként egy ilyen 15-3-as vagy 4-es, vagy igazából tök mindegy milyen, de egy nagyobb győzelem önbizalmat azért tud adni, egy magabiztosságot a továbbiakra, de egyébként ez inkább egy mentális dolog volt nekem már most is, meg a legutóbbi verseny is, amikor ilyen, mármint hogy nem kórában, hanem azelőtt, amikor ilyen nagyobb győzelemmel nyertem az első asszómat, hogy ott az egy nagy lendületet tud adni, hogy milyen magabiztosan tudok felállni, mert azért ez az bogós volt, csak ugye műtötték, illetve kijött egy kicsit ebből a ritmusból, így azért tudtam, hogy nála jobb ívó vagyok, és valószínűleg így ezt a terhet, vagy hogy is fogalmazzam, hogyha ezt meg tudom ugrani, hogy papíron jobb vagyok, és akkor tényleg tudom hozni az eredményt, akkor azért tud egy magabiztosságot adni, úgyhogy nagyon örülök, hogy így indítottam aznap is, és azt gondolom, hogy a későbbiekben is ez azért adott egy ilyen magabiztosságot a vívásomnak, meg egyfajta ilyen agresszivitást, illetve az, hogy az Annát is meg tudtam verni, az is abszolút egy olyan pont volt, ami így lendített a napomon, mert azért ő erős ellenfél, és azt gondolom, hogy ugyan a Choi-tól kaptam ki, de a legszínvonalasabb asszót, vagy így a legnehezebb asszót azt az Annával vívtam így a mai nap folyamán. Vagyis aznap.
2: Te hogyan tekintesz egyébként így önmagadra a mezőnyben? Tehát mondjuk mondtad, hogy nagyon motiváló, ugye, hogy ennyire eredményes tudsz lenni, és tényleg az, hogy veled azért számolni kell ott az érmes helyezéseket illetően is, hogy abszolút tényleg bármikor lehet esélyed oda megérkezni. Szóval ugye a világranglistán is már a 4. vagy. Hova helyezed most magadat a mezőnyben? Nyilván tudom, vagy tudjuk róla, hogy nagyon szerény vagy, de azért azt érzed, hogy most már tulajdonképpen bármikor képes vagy bárkit legyőzni?
3: Igen, egyébként így azt gondolom erről, hogy amúgy igen, azzal tisztában vagyok, hogy már vertem is meg tulajdonképpen mindenkit szerintem így az élmezőnyből, illetve kaptam is már ki tőlük, úgyhogy hogy már azt gondolom, hogy azért tudok úgy vívni, hogy akár versenyt is tudjak nyerni, hogy akár tényleg a világ legelején lévőket is meg tudjam verni. De annyira egy mentális sportág ez a vívás, hogy egy minden egyes asszó a tőlem gyengébb ellenfél és a tőlem erősebb ellenfél ellen is egy nagyon nagy kihívás ez a küzdősport sajátossága, úgyhogy egyébként én ezt nagyon élvezem is benne, de azt gondolom, hogy így még bőven van hova fejlődnöm ebben a, hát én talán a mentális részét mondanám leginkább, mert ez a magabiztosság és ez a nem is tudom, ilyen határozott, tapasztalt vívás, hogy ez egy konzekvens dolog legyen, azért szerintem az egy fontos köve annak, hogy valaki az élmezőnybe tudjon maradni, és szerintem abban még azért van hova fejlődni bőven.
2: Tegnap Bockó Gáborral is, ugye a szövetségi kapitányotokkal is beszéltem, és ő is kiemelte, hogy még mennyire fiatal vagy, ugye 23 éves, és hogy már ennyire alapember, meg ennyire meghatározó vagy itt a magyar női kardozók között, és abszolút kulcs szereped játszol a csapatban is, és mindjárt a csapatversenyről kérdeznélek még, de említetted ezt a mentális részét, szóval nyilván még nagyon sok év áll előtted, és nyilván lehet majd még mindenben fejlődni, de akkor most ezt érzed így elsődlegesen, a mentális felkészülést, amit talán a fókuszba helyezel? Hiszen ugye azért jön az EB-VB is, vagy jelenleg mi az, amin azt érzed, hogy a leginkább kell dolgozni?
3: Azt gondolom így a mentális része, igen, főképp, hogy az Európa és a világbajnokság következik, ami meg egy ismételten egy kiemelt verseny, vagy két kiemelt verseny, ahol ami leginkább mentálisan tud megterhelő lenni. Például az olimpia szerintem ezért tulajdonképpen nagyon nehéz verseny, mert ott annyira nagy hangsúlyt kap az, hogy 4 évente van megrendezve, de persze ugye ez az évvégi világversenyekre is igaz, hogy azért így mentálisan megterhelő. De ezzel párhuzamosan azt gondolom, hogyha így a fizikai részét megcsinálom, illetve azt érzem, hogy technikailag, taktikailag is felkészült vagyok, akkor ez mind dob nagyon sokat a mentális magabiztosságomon és hozzáállásomon is, úgyhogy ez tényleg egy nagyon összetett dolog. Ezért fogalmazok így, hogy a mentális részét, de hát nyilván ez akkor tud kerek lenni, hogyha minden máshol is ugyanannyit beleteszek.
2: És hát a csapatra is rátérve, ugye ott is egy bronzérmet szereztetek, Spisz Annával, Szűcs Lucával és Pusztai Lizával nyertétek meg ezt a bronzérmet. Több érmetek is volt már a szezonban, hát nyilván ugye kétszeres világbajnok csapatról van szó, de ha megnézzük ezt a csapatversenyt, akkor ugye az üzbégeket meg a németeket legyőztétek, és aztán jöttek a franciák, ahol egy 45-43-as vereség volt, egy ugyanolyan 45-43-as, vagy legalábbis az eredmény tekintve, mint Athénban a franciáktól. Ugye ott akkor a negyedik hely lett, de itt most meglett aztán a lengyelekkel vívtatok. Igen, 45-36-ra ott az bronzérem meglett. Ugye te a franciák ellen azt hiszem nem vívtál. Ez a csapatverseny, ez így, hogy ugye fókuszban most már az EB-VB, meg nem csak ez a csapatverseny, hanem mondjuk, hogy a csapat teljesített ebben a szezonban. Így most azt hogy látjátok? Itt a franciák például mennyire ők így talán a legnagyobb ellenfélnek?
3: Igen, egyébként ők nagyon erősek, nagyon profik, elég tapasztaltak is, azért valamennyivel idősebb mindegyikük nálunk, úgyhogy szerintem az azért tud mérvadó lenni, hogyha ők is így összetartóan vívnak, úgyhogy azért ők nehéz falat, és tényleg mindkétszer nagyon kicsi múlott, és bízom benne, hogy ez a kicsi szerencse, ez a kicsi jobban felkészültség így az EB-VB-re vissza fog ütközni, mert azért benne van a csapatunkban, hogy meg tudjuk őket is verni. De azt gondolom, egyébként az oroszok is kifejezetten erősek, nagyon egységesen és magabiztosan tudtunk vívni velük legutóbb, ahol sikerült felülkerekedni rajtuk, de azt gondolom, ők is egy nagyon nehéz falat, úgyhogy amúgy nagyon kíváncsi leszek így az Európa bajnokságra, mert azért az egy nehéz verseny lesz, úgyhogy igen. De egyébként meg így a napot tekintve, a csapat versenynapodját tekintve, nagyon fontos volt, meg nagyon örültünk, hogy szereztünk érmet, mert azt gondolom, ez egy ilyen magabiztosságot is tud adni a csapatnak, hogy bennünk van az érem, és tényleg meg tudjuk csinálni, mert már úgy egy kicsit hiányzott, azt gondolom, így a szezonban nem voltak egészen olyan eredményeink, ahogy mi vártuk azt, úgyhogy azért motiváltak vagyunk, és szerintem jó esett így a kis lelkünknek ez a bronzérem.
2: Franciák ellen végül miért nem vívtál? Ugye Pusztai Liza lett becserélve helyett, és nagyon jól vívott, de ez a döntés, ez ennek mi volt az oka?
3: Egyébként szerintem részben az is, hogy én az előtte lévő napot végigvívtam, és hogy akkor az utána lévő asszóra én is maxot tudjak nyújtani, hogy akkor mindenki tudjon vívni, mert egyébként meg mindegyik csapattagban benne van bármelyik pozíció tulajdonképpen, tehát már mindenki fejezett, mindenki volt mindegyik pozícióban, úgyhogy, és most azt gondolták az edzők igazából, hogy ez így működhet, nyilván ott voltam bemelegítve, hogyha kell, akkor beállok, de nagyon jól vívtak egyébként a lányok, tényleg ilyen nagyon hajszálokon múlott az, hogy most ki nyer, tehát egyáltalán nem volt egy olyan asszó, vagy egy olyan dolog, ahol így tényleg így, akkor most kell egy nagyobb csere, mert baromi jól harcoltak a csajok, úgyhogy hát igazából ez egy ilyen pletyes vereség volt, de tulajdonképpen ez volt szerintem így a gondolatmenet, hogy, hogy ők is nélkülem is tudnak, velem is tudnak nyerni, veszíteni, úgyhogy igazából ez volt.
2: Na jó, hát reméljük majd, hogy a két főversenyen majd máshogy alakul. Zárásként utolsó kérdés, ugye fókuszban EB-VB, ugye neked tavaly volt egy nagyon szép EB bronzérmed egyéniben, aztán a csapattal is lett egy VB, az már VB-n ugye bronzérmetek.
3: Igen.
2: Hogy érzitek, vagy hogy érzed egyrészt te most, vagy hogyan készülsz erre a két főversenyre? Nyilván gondolom, hogy önbizalmat az nőtt, tudásod az megvan. Formádat tekintve, hogy érzed, hogy így az EB-VB-re, hogy mi lehet meg, és nyilván hát a csapat már nyert két VB aranyat, most tavaly ugye bronz lett, de hát nyilván ott is benne van az éremesés, szóval hogyan készültök?
3: Egyébként így jó formában érzem magam, és illetve így a csapatot is, főképp így ez az utolsó világkupa tényleg egy igazából pozitív élmény volt, úgyhogy így motivált vagyok. Ez szerintem ismételten csak azt tudom mondani, hogy egy ilyen mentális játék lesz részemről leginkább, hogy ne rakjak magamra terhet, vagy ne vegyem fel azokat az elvárásokat. Bárhogy is sikerül, én így a maximumot teljesítsem az edzéseken és a versenyeken is, és akkor tényleg benne van az, hogy akár egy érem, vagy bármi hasonló szép eredmény kijöjjön. Tulajdonképpen ez a fő szerintem, hogy most az elkövetkezendő edzőtáborokban, illetve edzéseken maximumot nyújtsunk, és akkor azért jó eredményeket is ki tudunk vívni magunknak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Somogyi Zsófia Battai Sugárral beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, mindenkinek nagyon jó reggelt kívánunk. Május 29-e, 7 óra 3 perc van, és egész reggel itt vagyunk együtt Benne Ferivel.
2: És Csiszu Zsuzsival, jó reggelt
1: kívánok. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és kiegészültünk, tehát sportnyelven szólva két fantasztikus úriember lesz a következő órában a vendégünk, akiknek nagyon köszönjük, hogy eljöttek, mert szerintem egy izgalmas beszélgetés elé nézünk. Azért mondom először Fazekas Zoltán, mert ő az apropó, hogy van egy díszvendégünk is, ha szabad így fogalmaznom, a Xantusz János két tanítás nyelvű gimnázium igazgató helyettese, őrült sportrajongó, és maga is korábban, vagy jelenleg is sportember?
3: Hát én is sok szeretettel köszöntöm a rádiónak a hallgatóit. Sajnos már aktívan nem sportolok, de amatőr módon teniszezem, illetve a gyermekeimmel focizok.
1: Igen, így igaz. És hát itt van velünk Lipcsei Péter, 58-szoros válogatottunk. Most el kéne kezdenem olvasni ezt az elképesztő mennyiségű rekordot, ami a nevedhez fűződik. Nyilván többszörös magyar bajnok, kupagyőztes, szuperkupagyőztes, portugál bajnok. Az utolsó olyan magyar játékos, ugye, aki nemzetközi sorozatban gólkirály volt 91-92-ben, Kek gólkirály, és most tudta meg. Szia, Peti, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hogy az egyéb abszolút rekordban is még valami módosítás történt itt az adatokban? Hogy néz ki ez a szám, Peti?
4: Hát igen, 649 mérkőzést játszottam a Ferencvár...
1: Ajaj. 649 mérkőzést.
4: Igen, a Ferencváros színeiben, ez tét mérkőzés. És ugye valamelyik a kupadöntőn találkoztam a történész úrral, is azt mondta, hogy találtak nekem valami még plusz két mérkőzést, nem tudom honnan, úgyhogy ő azt mondja, hogy 651. De én maradtam a 649.
1: Jó, figyelj, szerintem kibékülünk, nem, Feri? A 649-szel
2: is. Ezből is sok, tehát ez döbbenetes.
1: Hihetetlen. Az volt a mai kérdésünk reggel, hogy nektek ki a hősötök. Én egészen biztos vagyok benne, hogy Lipcsei Péter nagyon sokunknak volt, és marad a hőse sok szempontból. Zoli, neked ki a hősöd?
3: Hát sport nyelve nekem is Lipcsei Péter, nekem óriási élmény volt, hogy a iskolánkban tegnap megrendezésre kerülő sportnapon végre el tudta fogadni a meghívásunkat, és eljött a sportnapunkra. Évek óta szerettük volna már ezt az eseményt, úgyhogy nekem nagyon egyik példaképpen volt mindig is.
1: Na tessék, na, mert hogy egyébként ennek a mostani kis beszélgetésünknek alapvetően ez az apropója, és hát nem lesz azért Bajnokok Ligájától mentes a beszélgetésünk, szerintem sejtitek, hogy valamilyen úton módon el fogunk oda kanyarodni, sőt a véleményetekre a közelgő labdarúgó világbajnokság kapcsán is nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, de most egy picit távolodjunk el a versenysportnak, vagy a csúcs labdarúgásnak ettől a szegmensétől, és beszélgessünk egy picit arról, ami ezt a mostani és általában is említett eseményt jelenti. Hát ha ennyit megengedtek, nekem is megtisztelő volt, hogy az egyik meghívott vendége lehettem ennek a Xantusz napnak, ahol az a sportnap, amennyire én tudom, az egyik legjobban várt eseménye az aktuális tanévnek, és évek óta mindig egy kiemelt esemény. Nekem is volt alkalmam szervezni Szilágyi Áronnal a beszélgetést, de tudom, hogy Kozák Danuta is ott volt, és még sokan mások. Zoli, segíts nekünk abban, hogy manapság, amikor alig lehet a gyerekek kezéből kicsavarni a különféle fajta technikai eszközöket, akkor egyrészt ennek mikor indult el a kultúrája, hogy sikerült azzá alakítani, amivé, hiszen én azt láttam, hogy elképesztő lelkesedéssel és minden sportot művelnek, úgyhogy ez a gimnázium mondjuk, hogy nem profilja feltétlenül a testnevelés.
3: Igen, alapvetően a mi iskolánk egy két tanítási nyelvű gimnázium, 8 féle idegen nyelvet tanulhatnak a diákok, de emellett nagyon-nagyon fontosnak tartjuk a testmozgást is természetesen, és egyre több olyan diák jelentkezik az iskolánkban, akik azon kívül, hogy nagyon komolyan tanulnak, nagyon komoly szinten tanulnak, és komoly terveik vannak a továbbtanulást illetően is, emellett komolyan sportolnak is. Ezért próbáljuk őket is beilleszteni ebbe a nagyon nehéz kihívásokkal teli tanítási követelményrendszerben, és igazából próbáljuk vonzóvá tenni számukra azt, hogy a mozgás igenis legyen élmény, és amit említetted, ugye elég nagy konkurencia sajnos az okos telefonoktól kezdve mindenféle elektromos kütyű, de azt vettük észre, hogy ha kínálunk nekik olyan programot, ami vonzó, és sikerül bevonzani őket, akkor onnantól fogva már ezek az elektromos kütyük elfelejtődnek, hogy így fogalmazzak, és eszük ágában nincs akkor már telefonot nyomkodni például, de az a legnehezebb, hogy bevonzani őket erre, és rávezetni erre az útra. De igazából ez 2015 óta került megrendezésre, ez a Xantusz Egészség és Sportnap, és egyrésztről mindig próbálunk új sportágakat is bemutatni, ami talán nem annyira ismert Magyarországon, vagy nincs olyan tömegbázisa. Volt már például szumó bemutató magyar bajnokokkal, volt már kutyafrizbi bemutató, és lehetne sorolni a hasonló jellegű sportokat, illetve igyekszünk, amit említetted már egy pár nevet, olyan neves magyar sportolókat meghívni, akiket mondjuk ők is ismernek, inspirálja őket akár abban, hogy sportoljanak és tanuljanak, mert a legtöbb meghívott sportvendégünk az azon kívül, hogy nagyon magas szinten sportol, de folyamatosan tanul, képzi magát, és ez egy nagyon-nagyon követendő példa.
1: Peti, de hogy érzékeled, mert azt gondolom, hogy a te pályafutásod nem csak példaértékű minden szempontból, de nyilván miután nagyon sokat foglalkoztál fiatalokkal, ugye Soroksárnál is, és ismersz tulajdonképpen minden felnövő generációt, hogy érzékeled, hogy ma mennyire könnyű vagy nehéz megszólítani a gyerekeket a focival, amiről azt gondolnád, hogy egy teljesen természetes mozgásforma a fiúknak legalábbis, de nyilván a bizonyos szempontból már a lányoknak is, ahhoz a mondjuk korhoz képest, amikor te elkezdtél focizni.
4: Hát igen, nagyon fontos a mozgás, amit az Oli is elmondott, és tegnap nagyon jó volt látni az, hogy egy iskola udvaron ennyi gyerek sportolt, akár kézilabda, akár pingpongoztak, fociztak a fiúk, volt tekból, azt láttam, kosaraztak a lányok, tehát nagyon jó volt nézni az, hogy nagyon sokan mozognak. Ez nagyon fontos dolog, én azt gondolom a tanítási rendben is, hogy minél többet tudjanak mozogni a gyerekek. Ugye nálunk a sportban én is dolgoztam fiatal gyerekekkel, ha fociról beszélünk, akkor nyilván eljön ez a korosztály, ez a 16-17-18 éves kor, amikor ugye a gyereknek is most már el kell tudnia dönteni, hogy melyik az a profi labdarúgó felé megyek-e, vagy pedig csinálok valami mást. Én mindig azt szoktam mondani nyilván, hogy ha elkezdik csinálni ezt a dolgot, akkor a 100-150%-kal csinálják, ez a legfontosabb. És
1: tudják? Tehát ugye ma én az egyik legnagyobb problémát abban látom, hogy bármire is, de egy dologra nagyon nehéz a gyerekek figyelmét ráfókuszáltatni, ha szabad így fogalmazni. Tehát miután nekünk nyilván nem volt ennyiféle fajta inger, amikor fiatalok voltunk és sportoltunk, valahogy ez úgy természetes volt, hogy arra figyeltünk, amit éppen csináltunk. De lehet szerinted, tehát be tudja őket egy valami így szippantani?
4: Hát a példák azért megvannak meg a példaképek, én azt gondolom, hogy azok nagyon kellenek, és hogyha most visszamegyünk most jelen pillanatban a Tóth Alexre, aki ugye nálunk volt Soroksáron, és nagyon alázatos gyerek volt, és tényleg mindent megtett annak érdekében.
1: Tőletek dobhatottak Premier League-be.
4: Nem azért, de ugye ő is végigjárta a ranglistát, tehát volt az NB3-ba, utána vijat Soroksára az NB2-be, és utána kapott egy olyan lehetőséget, hogy elvitték edzőtáborba, és ott megmutatta saját magát, de viszont kellett hozzá a gyerek is. Tehát én azt gondolom, hogy Zali az egy nagyon alázatos gyerek volt. Én amikor már ugye válogatott lett, és lejátszott már nagyon sok mérkőzést a Fradiba, akkor is alázatosan odajött hozzánk Soroksára, mit tudom én, szombaton volt a mérkőzésük a Fradinak, nekünk vasárnap bejött az öltözőnkbe, ott volt, és érezte azt, hogy ebből a közegből jött, és én azt gondolom, hogy ez el is vitte azt, és a többi gyerek és a többi fiatal, vagy az idősebb játékos látta azt, hogy ez a srác innen ment közülünk, és meg tudta csinálni, akkor nekem is lehet egy pici kis húzóerőm.
2: Én az Alitól kérdezném, akivel évfolyam társak voltunk gimnáziumban, tehát még ilyen kapcsolat az, is ez... van. jó sok rangadót átéltünk együtt ellentétes előjellel, ugye ilyen nagy Újpest-Ferencváros összecsapásokról beszéltünk, meg hát együtt fociztunk kispályán, tehát azért sokszor sok régi módi ez a barátság. De nekem az a tapasztalatom, hogy a sport alapjában jövő pozitívan befolyásolhatja a tanulást is. Tehát én a saját gyermekeimen is látom, hogy tényleg, ha nagyon készülnek valami dolgozatra, vagy valami erősebb vizsgára, akkor azért közte egy kicsi focizás, vagy egy edzésre való menetel azért elősegíti a tanulást. Tehát mi a tanári tapasztalatod, illetve hogy ezt mennyire lehet összeegyeztetni manapság?
3: Az az igazság, hogy azt figyeltük meg mi is, meg ez a személyes tapasztalatom is, akár a saját osztályomban is, hogy azok a diákok, akik nagyon komolyan veszik a sportot, és komolyan készülnek a különböző versenyekre, a tanulásnál is ez abszolút megmutatkozik. Valószínűleg itt az elkötelezettség, ami a sportban és a tanulásban egyaránt fontos.
1: Tehát, hogy a személyiségnek az a része, az a szegmense.
3: Igen, pontosan. Illetve hát itt azért nagyon komoly időbeosztásra is szüksége van, akár 14-15 éves fiatalokról beszélünk. Úgyhogy ez egyértelműen elősegíti ezt a ezt a folyamatot, illetve a sportnak a fiziológiai hatása is azért abszolút igen. megmutatkozik a tanulásban.
2: És nem csak az élsport, hanem
3: nem
2: bárki,
3: csak abszolút, abszolút a tömegsport, tehát egy jól sikerült testnevelés óra után is egy pedagógusnak sokkal könnyebb dolga van, akár egy történelem vagy matematika órán, úgyhogy ez abszolút jól látod.
1: És tényleg? Tényleg könnyebb dolga van? Mert mondjuk amit én például ebből a gimnáziumból hallok, hogy nagyon, nagyon komolyan megvannak a fiúk-lányok dolgoztatva testnevelés órán, tehát nincs ez a hogy mondjam, laza történet, meg hát felmentés sem nagyon lehet kapni.
3: Igen, igen, hát nagyon komolyan veszük természetesen ezt a részét is az oktatásnak, és azt veszük észre, hogy a komolyan sportoló diákok akár egy jól sikerült testnevelés órát követően is a tanórán is kiválóan tudnak teljesíteni. És azért van most már egy 4 éve indítottunk el egy sporttagozatos két tanítási nyelvű képzési rendszert is, pontosan azért, hogy segítsük azokat a tehetséges és jó eredményt produkáló sportolókat, akik ne kelljen választanak, hogy tanulás vagy a sport, és azt veszük észre, hogy ez nagyon-nagyon sikeres modell, és egyre több tehetséges diákunk van, akik akár már a következő olimpián is megmutathatják magukat.
1: Fantasztikus. Peti, te mit tapasztaltál? Mert az előbb említette ezt a 16-17 éves kort, és van is sajnos erre statisztika, hogy általában így 17-18 éves kor körül, akik addig is sportolnak, sokan kiszállnak, hogy mennyire nehéz vagy könnyű manapság bentartani akár a fociban ezt a korosztályt, ezt a fiatal kört.
4: Hát ugye az előbb, amit elmondtam, hogy nagyon sok tehetség van, de azokat el is herdálják, tehát saját magukat a

0: Fontos, nagyon fontos a szülői háttér.
1: Köszönöm, is. Köszönöm, hogy mondtad, mert szerintem ez viszonylag, hát nem csak azt mondom, hogy elhallgatott terület, de én nem véletlen évek óta erre helyezek hangsúlyt és forgatok ilyen témákat, hogy családi támogatás, családi, még akkor is, ha ez láthatatlan, de enélkül a segítség nélkül nagyon nehéz bármilyen sportágban előre jutni.
2: Meg szerintem, amit a Peti elkezdett mondani, hogy a mentalitás az mindig utat tör. Tehát nem feltétlenül azokra a játékosokra kell összpontosítani, akik a legtechnikailag ügyesebbek, mondjuk kiskorban,
0: hanem szorgalom.
2: A szorgalom, a mentalitás. Tehát a mentalitás
3: és az alázat, és az a tapasztalat, ami nagyon fontos.
2: A sport iránti alázat, a fegyelem. Tehát ezek sokkal fontosabb tényezők, mert hosszú távon azok a játékosok érnek oda, akár a legmagasabb szintre, akik nem feltétlenül született tehetségek, hanem a mentalitásuk viszi őket
0: elő. Hát ugye, amikor jönnek vissza a magyar játékosok, akik Angliába futballoztak, mindenki mondja, hogy ki van írva, hogy 70% ugye a szorgalom, 30% a tehetség. Tehát majdnem mindenhol Angliában, és ez sajnos ez így van. Tehát nagyon, nagyon sok mellót bele kell rakni ahhoz, hogy odaérje, ahova akarsz.
3: És amit pont említettél, hogy ez a szorgalomhoz, ez nagyon-nagyon fontos a szülői háttér, és az a fajta neveltetés, meg értékrend, amit a gyermek vagy a fiatal sportoló hoz otthonról.
1: És ebben egyébként mit segíthetnek a tanárok? Mit segíthet manapság az iskola? Pontosan azért, mert azért akárha a követelményrendszert nézzük, nyilván hát azért nem egy könnyű korszakban élünk, mesterség és intelligencia itt dübörög tulajdonképpen minden területen. Nem tudjuk, hogy amit ma tanulunk, annak egyáltalán lesz-e értéke 3, 4, 5, 8, 10 év múlva. Tehát ilyen szempontból, ha a fizikalitást nézzük, azt megértik a fiatalok, hogy ezt maguknak csinálják? Tehát tulajdonképpen egy jó fizikum nélkül előbb-utóbb semmi nem lesz.
3: Hát igen, ez mindenféleképpen kell a család mellett a pedagógus társadalomnak is a hozzáadott értéke. Mi az iskolánkban erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és nem csak a testnevelő tanárok, hanem természetesen osztályfőnökök, szakkollégák is, de én úgy veszem észre, hogy nálunk ezzel szerencsére nincs probléma, és a diákok többsége abszolút megérti, hogy ez számukra is fontos, és ez hosszú távon kifizetődő.
1: És most is meg a testnevelő tanári státusz, mert szerintem hál' Istennek talán az utóbbi években nem, de volt egy olyan korszak, amikor ez egy ilyen elnézést lenézett szaktantárgy volt, és a gyerekek mentalitása is nagyon sok esetben, ez persze általános iskolában is mondhatnám, ugye abban az irányba ment el, hogy lehet kikérőt kérni, hogy lehet felmentést kapni, és a többi, és a többi. Ebben van-e bármilyen trendváltozás szerinted?
3: Az igazság, hogy a saját iskolám példáján tudom mondani, hogy mi sok szempontból szerencsések vagyunk, mert egyrészt, amikor én most már 20 éve a iskolába tanítok, ide kerültem, nagyon neves, kiváló testnevelő tanárok voltak, olyanok, akiknek akár a sportpályafutásuk, akár a sportban eltöltött bármilyen jellegű tevékenységük kiemelkedő példa volt. Említhetném egy kollégámat, Dézsi Györgyöt, aki már a 80-as években a heti 5 a testnevelésnek volt az úttörője, számos kiváló sportolót képzett, illetve tanított, és olyan tekintélye volt, és nem csak a testneveléssel kapcsolatban, hanem az élet minden területére adott tanácsot. Úgyhogy nálunk ilyen jellegű probléma nem volt soha, úgy érzem, és abszolút felnéznek a diákok. Tudom, vannak kifejezett olyan testnevelő tanárok, akik egyértelműen példaképek.
2: Bocsánat, csak a testnevelő tanároknak azért is nagyon fontos a szerepe, és ezt már inkább Petitől kérdezném, hogy alapjában, ha egy utánpótláskorú játékos jön az iskola után délután edzésre, most 2 óra, 3 óra, 1,5 óra, de az önmagában kevés. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne az élsport szempontjából is, hogy megfelelő alapokat kapjon meg mondjuk délelőtt a testnevelési órán, és nem mondjuk tartásbeli problémákat vagy izomerőpótlást kellene az edzéseken alkalmaznunk, amit esetleg a testnevelés órán nem kap meg, mert én hallok még ma is olyat, hogy mondjuk matematikában elmaradás van, akkor testnevelés órára tegyünk meg egy matekot. Ezt hogy látod utánpótlás szempontból?
3: Ilyen nincsen szerencsére. Nem, hozzáteszem, ez a probléma, amit felvetettél, szerintem ez inkább már az általános iskolákban kezdődő probléma.
2: Igen, ez igaz.
0: Én nekem a tapasztalatom ugye az, hogy amit az előbb is említettünk, hogy ehhez kellenek a gyerekek is.
2: Igen.
0: Tehát én, mint edző, nagyon sokat voltam bent osztályfőnöknél, igazgató hölgynél, úrnál, hogy próbáljam segíteni a játékosokat, és tényleg mindenben partnerek voltak, viszont azt kérték, hogy a gyerekek azért menjenek be. Tehát voltak olyan rafináltak, ugye voltak rafináltak, hogyha mi vasárnap játszottuk a mérkőzést, akkor ők mindig azt mondták, hogy hú, nagyon fáradt vagyok, én hétfőn nem megyek be. És hát én meg

0: mondtam, hogy hát na arra, hogy hát tényleg hülyék vagytok, hát menjetek be, be kell menni, hát ilyen nincsen, igen, hogy nem mentek
1: itt
0: be.
1: Itt a szülői háttér, a nagyobbik fiam, akkor folyamatosan ezt hallom, hogy apa, hát meccsen volt, hát én vasárnap este így, én nem megyek hétfőn suliba, mondta papa, azonnal.
2: Hát sose felejtem el, amikor egy másik példa, de tökéletesen igazára, menjetek vére, hogy jó néhány évvel ezelőtt itt volt egy nagyon-nagyon híres amerikai atléta edző John Smith nevű úriember, aki például az Atto Boldon nevű egyköri tényleg fantasztikus sprinternek volt az edző, és vele készítettem interjút, de másoknak is az akkori nagy sprinter generációból, és ugye hát mondta egy szakmai elveit, és mondta, hogy hát azért el szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy a fejlődés ott indul, hogy az edzésen fel kell bukkanni. Tehát, hogy anélkül ez nem megy. Igen, szóval ez egy viszonylag lényeges kérdés. Ugyanakkor az is kérdés, Peti, hogy ha már a gyerek mentalitása döcög, van-e bármi, amit ott lehet csinálni? Tehát ugye mik azok a kis, nem tudom, apró trükkök, vagy ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a sikerélmény sok esetben az egyik legjobb orvossága, mondjuk a nehézségeken való átgördítésnél, de azért az is nehéz, mert ott szembe találjuk magunkat például a labdarúgásban azzal a problémával, hogy játszani akarjuk-e őket megtanítani, vagy rögtön nyerni kell, mert hogy van egyfajta eredménykényszer.
0: Hát igen, ez nehéz, ugye, mert nekem is két nagy gyerekem van, tehát mindig megkapom tőlük azt, hogy ez más világ, ami volt
2: annak idején. Én is megszoktam a 19 évestől kapni.
0: Ami annak idején volt, ugye, engem mindig apám azzal tudott büntetni, hogyha nem mentem edzésre, és ugye? Akkor tudta, hogy akkor én akkor kész vagyok. Tehát azért, ha azt mondod, hogy ha nem fog tanulni, akkor nem mész edzésre. És engem tényleg ezzel tudtak a mostanival, hogyha azt mondod, hogy nem mész edzésre, hát megvonja a vállát, aztán lehet, hogy nem jön két napig, vagy három napig, még jobban is érzi magát.
1: Főleg a gép mellé.
0: Hát igen. Ennyi. Úgyhogy tényleg kell, én visszakanyarodok mindig, hogy kell a szülői háttér, mert te hiába tudod elmondani a srácnak, hogy figyelj, én kihagylak hétvégén a csapatból, hogyha nem mész be az iskolába, mert mindent megteszel annak érdekében, hogy a gyereknek jó legyen, mert mi azért vagyunk, és azért dolgozunk, és ezt mindig elmondtam a játékosaimnak, hogy nektek legyen jó, és nyilván a pályán kívül is próbálunk segíteni, de ti is kelletek ehhez az egészhez.
2: Hát fantasztikus volt látni téged is tegnap ezen a sportnapon, de itt azért van egy nagyon, azt kell mondanom, masszív kör, ugye, akik évek óta ott vannak, ráadásul az egyik szereplő, hát nálunk is főszereplő itt péntekekként, kiről is van szó, Zoli?
3: Igen, Bánki Dodóról, vagy Bánki Józsefről, de mindenki Bánki Dodónak ismeri. Ő az, aki az eddigi összes Santus egészséges sportnapunkon feltűnt egészen a tegnapi napig, mert a Ferencvárosnál való feladata miatt nem tudott eljönni, de a szervezésben aktívan részt vett. Gyakorlatilag első pillanattól fogva lelkesen támogatta azt, hogy a Fradi öreg fiúk csapata minden évben ellátogasson az iskolai rendezvényünkre, ahol az iskola válogatottal játszanak egy kispályás futballmérkőzés.
2: Nagyon komoly.
3: És nagyon-nagyon komoly, és nagyon komoly játékosok szoktak eljönni hozzánk, és óriási lelkesedéssel fogadják a diákok természetesen, hiszen azért olyan játékosokkal együtt játszani, akikről akár a szüleik beszéltek, mert itt azért volt egy Rab Tibortól kezdve, aki azért még nemzetközi kupadöntőt játszott a 70-es években Dinamo Kijev ellen, azért ilyen játékos ellen pályára lépni, közös fotót készíteni, autogramot készíteni, vagy kérni tőlük, ezek hatalmas élmények. És hát nekünk ez nagyon-nagyon fontos, és örülünk neki, hogy ez úgy látszik egy hagyományá is vált az iskolánkban.
2: És tegnap is, ugye, hogy nagyon jó kis mini válogatottat sikerült össze.
3: Igen, nagyon erős nevek voltak szerintem, és nagyon jó mérkőzés játszottak a diákokkal, mert a Péter ugyan nem tudott játszani sérülés miatt, de azért eljött Mátyus János is, aki hát szintén inkább a partvonalról segítette.
2: Tervünk, hogy őt meghívjuk a következő fél órában.
3: De játszott a csapatba a Gyepes Gábor, aki ugye azért az angol élvonalban is megfordult, Bubcsó Norbert, aki a Bajnokok Ligájában is pályára lépett a Ferencváros színeiben.
0: Kecskés Zoli.
3: Kecskés Zoltán, aki szintúgy részt vett, tehát itt azért nagyon komoly nevek voltak.
2: Péter, árulhatom azt a titkot, hogy mi azért szoktunk egyéb ilyen típusú rendezvényeken is találkozni, mert hogy például az nekem egy évek óta ismert szívügyem, hogy a transzplantációs alapítvány rendezvényein minden évben én magam is dolgozom, és nagykövete vagyok ennek a kezdeményezésnek, és egyáltalán a transzplantációhoz kapcsolódó fizikai aktivitásnak és sportnak, és minden évben van ugye egy európai és világ világnap, amelynek a délelőttje egy ilyen vegyes úszással telik, ahol orvosok, transzplantáltak, illetve válogatott úszók szoktak egy csapatot alkotni, egy váltót, és aztán ugye van egy, nem szeretem kimondani, hogy öreg, MLS öreg fiúk, mert csak régen óta vagyunk fiatalok, ugye nem vagyunk öregek, de ugye a Trapik csapata, illetve ti játszotok, ott is mindig lehet rád számítani. Ez hogy van, hogy ha téged hívnak, te jössz?
0: Én azt gondolom, hogy a felelősségvállalás az nagyon fontos, tehát nem csak amikor futballoztál, hanem amikor edző vagy most nagykövetként, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és amit az Zoli is említett, hogyha a gyerekeknek egy picit mosolyt tudunk csalni az arcukra, akkor természetesen az első hívószóra megyünk. Nyilván itt most sok rendezvényre járok, ugye az Egy Lépésre Több alapítványnál is, Hajós Istvánnál is, ugye ott is a beteg gyerekekért vannak mérkőzések, és ott is nagyon sokszor szerepelek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez szerintem normális, ezt nekünk ezt el kell tudni viselni, és ez, én azt gondolom, hogy ez öröm is.
2: És látom is rajtad, hogy ez neked egyáltalán nem abszolút teher. Úgyhogy az volt a mai reggeli kérdésünk, kedves rádióhallgatók, hogy nektek ki a hősötök. Ugye én mondtam, hogy nekem tornaszkoromban természetesen Nagyja Komanecsi volt, hiszen az ő indítatására kezdtem el tornázni, de egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknak hőse Lipcsei Péter mind a mai napig. Úgyhogy várjuk az SMS-eiteket a 0630 55 55 605-tel, és a két fantasztikus vendégünkkel a hírek után természetesen folytatjuk.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: megbántam. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Ferencváros nyerte az élvonalbeli női labdarúgó bajnokságot. Brüsszelben tárgyal ma a miniszterelnök. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A világ idei harmadik legjobb idejét ózta 100 pillangón Milák Kristóf a Mare Nostrum sorozat második állomásának második napján. Milák 50 gyorsan is döntőzött, ott harmadikként ért célba. Megtartotta éves közgyűlését a Ferencvárosi Tornaklub. Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök kijelentette, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A közgyűlésen elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját és a 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolót. Az FTC Telekom labdarúgó csapata nyerte a Simple Noi női liga bajnoki döntőjét, miután a párharc második mérkőzésén 8-0-ra kiütötte a Puskás Akadémiát. Az első találkozón 6-2-re diadalmaskodtak a zöldfehérek, akik így kettős sikerrel, 14-2-es összesítéssel jobbnak bizonyultak ellenfelüknél. A Fradi sorozatban 7. alkalommal lett magyar bajnok. A klasszisok mellett 5 újonc is helyet kapott a júniusi franciaországi vívó Európa-bajnokságon Pástra lépő magyar válogatottban. Először indulhat felnőtt világversenyen férfi kardban Dallos Benedek, női kardban Spíz Anna, női párbajtőrben Borsodi Emma, női törben pedig Pap Jászmin és Kollár Anna. Óriási meglepetésre az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner 2-szettes előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Cerundótól a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. Eredetileg Bondár Annáékkal csapott volna össze a Roland Garroson, Udvardi Panna és Alexandra Olinyikova, de ellenfelük Magdalena Frech hasfalsérülése miatt visszalépett. A magyar-lengyel duó helyére kisorsolt Nicola Fossa, Tamara Korpács argentin-német duó kihasználta a váratlanul jött lehetőséget, és 5-7, 6-4, 6-1-re megnyerte a találkozót.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba. A kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A miniszterelnök tegnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel is egyeztetett. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Sulyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lépett. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A Tisza párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet, irodabérlésre pedig az eddigi támogatás felét vehetnék igénybe az országgyűlés tagjai. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten. Több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása.
0: Közlekedés.
2: Élénk a forgalom a Budapest felé vezető utakon. Sokan haladnak az M3-ason Bagnál és Mogyoródnál is, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, valamint az 51-es főúton. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, május 29-e, 7 óra 39 perc van, és benne Ferivel egész reggel itt vagyunk a Nemzeti Sportrádió Sportreggelében. Szia, Feri!
2: Jó reggelt, és Csisztu Zsuzsi is itt van köztünk. Jó reggelt mindenkinek.
1: És két fantasztikus úriember a vendégünk, Lipcsei Péter, a magyar labdarúgás és a Ferencváros ikonja, 58-szoros válogatott, próbáltam itt összeszámolni a bajnoki címeket, akár a magyar, akár a portugál bajnokságból, kupa, szuperkupa győzelmeket, egyéni rekordokat, szóval megsüvegelendő, és még most azt is fejtegettük itt nem sokkal ezelőtt, hogy ugye abban is valószínűleg még a saját rekordodat is lehet, hogy megdöntötted, igen, hogy tétmérkőzésen most a legújabb kutatások alapján 651 mérkőzésen viselted a Ferencváros mezét. Ez kimutatatlan.
2: Azt kevesen tudják, mert ugye felsorolni könnyű, meg utána nézni, de ha Péter a pályafutása csúcsán nem sérül meg, akkor nagy valószínűség a Barcelonának ötött volna ki. Azért ezt tegyük hozzá.
1: Azt a mindenit. Zoli is itt van egyébként, a Xanthos Gimnázium igazgató helyettese. Igen. És azért azt se felejtsük el, most pont amikor itt az európai ugye bajnoksi sorozatok a végéhez érnek, és ugye holnap mindjárt majd a csúcs rangadó lesz itt a Puskás Arénában a Paris Saint-Germain és az Arsenal között, akkor pont azt is néztük, hogy nem csak két bajnok csapat érkezik ide, hanem az is izgalmas kérdés, hogy például a francia bajnokság legalábbis az UEFA kalkuláció alapján például a portugál mögé kerül nívóban, ugye van a négy nagy, utána jön a portugál, utána a francia, és hát ebben a portugál bajnokságban voltál te nem csak bajnok, hanem egészen kiemelkedő játékos. Most, amikor figyeljük, és te már Tóth Alex útját ugye egy szóba hoztad, hogy micsoda példaképő. Én most ugye egy-két hete Varga Barnabásnál forgatta kint, aki az AEK Athéna lett görög bajnok, és majd szeretném, ha róla is váltanánk pár szót. Mesélj egy picit nekünk azért arról az időről, amikor az ember premobil telefon korszakban és ebben az érában igazol külföldre, és álljon meg a helyét úgy, ahogy tesz. Ez nem.
3: Igen, hát 95-öt írtunk, amikor ugye a Fradival megnyertünk mindent, Novák Dezső bácsi volt az edzőnk, és ugye a Portóval játszottunk egy UEFA kupa mérkőzést. Az első mérkőzésen nem vettem részt, hiszen eltiltott voltam, ott kikapott a csapat 6-0-ra. Nem azért, mert nem, én nem játszottam.
1: De lehet így utolak.
3: És a hazai mérkőzésen viszont megnyertünk 2-0-ra, és azon a mérkőzésen nagyon jól ment a játék, és akkor a Porto vezetőedzője Bobby Robson azt mondta, hogy vegyenek meg. És hát a 95 nyarán kikerültem Portugáliába, ahogy te is mondod, nyilván minden kütyük nélkül, tehát nem volt telefon. A telefonszámlám, viszont a vonalas telefonszámlám elég drága volt, mert mindig a szülőket is hívni kellett, úgyhogy, de nagyon szép városba érkeztünk Portugáliába, a Portóba. Nagyon szép 2,5 évet ugye töltöttünk el. Bajnok lettem az első évben, utána jött a sajnos az a sérülés, amikor elszakadt a keresztszallagom. És hát utána pedig nyilván kicsit vissza kellett jönnöm a Fradiba, a Nyilasi Tibi hívására, tehát azt mondhatom, hogy a második faterom a Tibi, és hát amikor ő hívott, akkor azt mondtam, hogy nekem kötelességem visszajönni ide a Fradiba. Utána volt még ugye egy 1,5 éves kitérésem Salzburgba, úgyhogy hát
1: ez is az osztrák kupa döntős voltál?
3: Igen, így van, egy kerek évszám, tehát ez a 20 év profi pályafutás, tehát 16 évet voltam a Ferencvárosban, és így 2,5 a Portóban, és 1,5 pedig a Salzburgban, úgyhogy így volt kerek ez a 20 év.
1: És ez azért érdekes, amit mondasz, mert ugye most, és most szeretném áttérnénk erre a témára is egy picit, nézzük, hogy a közelgő nyári labdarúgó világbajnokság kapcsán azért lesznek bőven 40-esek, most évszámban is, már úgy értem, hogy korban, meg nyilván, de azt is hozzá kell tennünk, hogy a Peti abban a korszakában a futballnak mutatott ilyen elnyűhetetlenséget, amikor ez nem volt jellemző. Nem? Tehát Zoli, tudom, hogy te figyelted az ő pályafutását.
4: Igen, igen, abszolút. És én még a nagy különbséget a mai fiatalok és mondjuk a 90-es években külföldre kerülő játékosok között azt látom, hogy szerintem a 90-es években nem voltak felkészítve az akkori magyar labdarúgók arra, hogy külföldön mi vár rájuk. Tehát itt most nem a játéktudásról van szó, hanem egész egyszerűen akár a nyelvfontosságáról, akár arról, hogy egy idegen közegbe hogyan készülnek. A mai fiataloknál ez szerintem sokkal könnyebben megy, hogy külföldre beilleszkedjenek. Hát részben a technikai dolgok miatt is, de szerintem így a mentális felkészültség is sokkal, sokkal nagyobb.
1: Abszolút így van, én is azt gondolom, hogy én is nehezen tudom elmagyarázni akár a gyerekeimnek is, hogy mit jelentett a 90-es évek elején a tengeren túlra költözni egy amerikai egyetemi lehetőség kapcsán, amikor tényleg levél volt, meg interurban hívás. Ez ilyen nagyon durva szavak, nem is nagyon hallottuk ezt a mi világunkban sem, de akkor egy picit térjünk át, hiszen két experttel beszélgetünk, és itt van velünk a harmadik a vonalban. Ugye már szóba került, hogy a Xantus egészség és sportnap kapcsán egy egészen speciális válogatott volt jelen tegnap. Ripcsei Péter is ott volt, és ott volt szintén segítőként a 34-szeres magyar válogatott Mátyus János. Szia, Jani!
5: Jó reggelt, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Szia, reggelt, neked is, szia, neked is nagy szeretettel köszönjük, hogy ezen a sportnapon részt vettél. Nálad mennyire, hogy úgy mondjam, muszáj idézőjelben, amikor egy ilyen hívást kapsz, hogy igen, menni kell, és jelen kell lenni, és hát terjeszteni kell a sport iránti hitet, meg nyilván a labdarúgás iránti szeretetet ilyen közegben.
5: Így van, minden lehetőséget az ember megragad. Én nem felejtem el azt, amikor kisgyerek voltam, milyen fantasztikus érzés volt, amikor esetlegesen egy úgymond híresebb korábbi játékos, vagy aktív játékos eljött hozzánk edzésre. Ilyenkor erre gondolok, és amikor tudok, mindig elmegyek ilyen különböző rendezvényekre, és nagyon szívesen tettem ezt a nap is.
2: Egyrésztről hadd tegyem hozzá, hogy az nem kérdés, hogy a Jani mindig is tudta, hogy honnan indult, és tényleg példaképe lehet ebből a szempontból a fiataloknak, de egy olyan sportolóról beszélünk, aki a labdarúgás befejeztével sem hagyta abba a sportot. Hát elég gyakran meg lehet őt találni a Margit-szigeten, és nem azzal bizonyos egy-két köröket futja, mint a magamfajta ilyen 40-es éveiben járó volt labdarúgó, hanem ő nagyon komoly félmaratont és maratont is le tud futni.
1: Ez
2: erről az oldaláról kevesen ismerik.
1: Komoly, Jani, tényleg?
5: Hát én kreolóbűrű vagyok, de most elpirultam. Kedves szavaktól, és én pontosan a szigeten vagyok most is.
1: No.
5: És ahogy le fogom tenni a telefont, elkezdem a két körömet. Hát ilyen valóban következő a helyzet, azért nem ennyire rózsás minden. Ahogy befejeztem a futballt, nekem úgy szerencsém volt, mert egyből elkezdtem edzősködni. De azért van egy olyan része a korábbi játékosoknak, és picit még én is belestem ebbe, hogy azért a futball befejezése után az ember életéből kiesik a rendszer, nem kell annyira feszesen már pihenni, étkezni és ugye edzeni. És ez sajnos rajtam is meglátszódott alkatilag, és egy néhány évvel ezelőtt, olyan 3 vagy 4 éve viszont rám talált, vagy én találtam rá a futásra. Annyira beleszerettem a futásba, hogy most már a 4. maratonra készülök, és úgy érzem most jelent, mivel az életem végén most már el fog kísérni.
1: Ez egészen elképesztő, le a kalappal. Én sajnos ezt a szerelmet még nem találtam meg a futásség közöttem.
5: De várj, mondom ezt úgy, hogy én imádtam futballozni, edzeni is szerettem nyilvánvalóan, de a száraz futás volt az a része a sportágamnak, amit tiszta szívből szinte gyűlöltem. Én is most egy
1: de és mi billentett át? Mi billentett át? Segíts nekem, hogy ezt megértsem.
5: Most ezeket a szavakat úgy, hogy mondom, ezt korábban nekem mondta valaki, hát megmondom őszintén, szégyellem, kinevettem szinte, hogy mit lehet szeretni egy olyan sportágban, ahol nincsen labda, csak futsz, mint egy megszállott órákon keresztül. Mi billentett át? Ez egy jó kérdés. Elkezdtem igazából, mondom, alkatilag nagyon-nagyon látszott rajtam azt, hogy már nem sportolok. Elkezdtem 1 kilométerrel. Elnéztem, amikor kimentem először a szigetre, mikor visszamentem a kedvesem, a mentőt akarta szinte kihívni hozzám, annyira megviselt a dolog. Aztán valahogy, mert az emberben benne van a versenyszellem, korábbi, ahogy te is mondtad, nyilván korábbi játékosként az ember szeretett nyerni, és valahogy volt egy ilyen pillanat, amikor azt elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen lehet lefutni egy fél maratont először nyilvánvalóan. Uh-huh. És akkor elkezdtem rá készülni 6 km, 10 km, 15, és megcsináltam a fél maratont. És amikor odáig elértem, akkor azt mondtam magam, és nyilván az ember csomó barátja lesz ebből a közegből, miért ne csináltam meg 48 éves koromra, akkor az első a teljes maratont. És igazából azt megcsináltam, Zsuzsi, a kedves hallgatónak is mondom, illetve a szerkesztőrnek, hogy hát én igen, játszottam 34-szer a magyar válogatottban, és játszottam jó sok mérkőzést, de azt gondolom, hogy életem egyik legnagyobb sportélménye volt az, amikor beértem a célba maraton után.
1: Fantasztikus vagy. Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad. Tulajdonképpen ezért beszélgetünk ilyen ikonokkal, mint ti, Petivel is, és ezért is hívtuk el az igazgató helyettes urat, hogy ezekkel a szavakkal megpróbáljuk jelezni a fiatalok felé, hogy egyrészt a sport egy életre szóló mánia lehet, hogyha meg tudjuk ízleltetni ennek a finomságát akár ebben a fiatalkorban, mint amilyenek a mostani gimnazisták, illetve hogy soha nem késő az embernek a saját határait elkezdeni feszegetni, ugye?
5: Maximálisan, egyébként fel is adatoznék hozzá. Annyi kiegészítésként, hogy persze kell a fiatalokkal beszélni, és el kell ezt nekik mondani, de azt gondolom, saját példámból is kiindulva, hogy a szavak azok úgy koppannak, vagy nem koppannak, de a tettek azok meglátszanak. Tehát amikor azt látja a fiatal nemzedék rajtunk, hogy igenis sportosak vagyunk, nem engedtük el magunkat, és nincs, van élet a 30-as évek után is, azt gondolom a legjobb példa az, hogyha mi is csináljuk azt, amit a fiatalokba szeretnék látni.
1: Egyértelmű, és ezt abszolút csináljátok, viszont ha már itt vagy, és még egyszer köszönjük, hogy ezt elmondtad, mert szerintem így, hogy mondod, tehát a személyes útmutatás és a személyes effektív cselekvésen túl nincs jobb példa, hadd ragadjuk már meg az alkalmat, hogy egy kicsit az egy-két apró közelgő igazán fontos eseményről kérdezzük a te véleményedet is. Szóval Arsenal vagy Paris Saint-Germain, és hát természetesen a stúdióban ülőknek is szól ez a kérdés. Illetve önmagában még előtte labdarúgó bajnokok ligája döntője Budapesten. De most komolyan, az aktív pályafutásod alatt gondoltad volna, hogy ez egy mondatban lesz majd?
5: Nem, ez döbbenetes, így kimondani tényleg. Nekem volt szerencsém egyébként korábbiakban, a kisfejé megdonáltak, és elvittem őket egy BL döntőre. Az első aztán Berlinben volt, igen. Aztán annyira ezt megszerettem én, és utána én is akartam menni, és még három másikon voltunk a gyermekekkel. Voltunk Berlinben, ahogy mondtam, voltunk Cardiffban, voltunk Kievben és Madridban, és amikor ez korábban volt, amikor a fiaim kicsik voltak, és ugye ezt akkor is még ezt így belegondolni ebbe, meg kiejteni, meg ott azt átélni, hogy milyen fantasztikus forgatag, meg az egésznek a milliója, az öbbenetes, és az, hogy ez Pestre jött, ez egy valami csoda tényleg, és én alig várom azt, hogy a kezdőszipszó megszólaljon, és azt, hogy ki fog nyerni, hát ilyenkor most okoskodik mindenki, de azt gondolom, hogy a közhelyet fogok mondani, a pillanati forma az döntő lehet. Egy nagyon picikében talán Párizs esélyesebb, de összességében szerintem egy remek döntőt fogunk látni holnap.
1: Melyik csapatnak a stílusa, focia áll hozzád közelebb? És hát ez nyilván taktikai csata is lesz majd nyilván Mikel Arteta és Enrique között, Luis Enrique között.
5: Rengeteg kritika érte ebben az évben az Arsenalt abból a szempontból, hogy ugye nem játszanak szép futball. Tehát mindig azt mondom válaszként, hogy most mi az, hogy szép futball, mi az, hogy szép nő, van, aki a szőkeket szereti, van, aki a barnákat. Tehát összességében az, hogy Arteta ennyi év után megnyerte a bajnokságot, az befed mindent. Az, hogy most a pontrugásokból építkeztek, rengeteg gólt szereztek pontrugások után, ez igazából szerintem mára már senkit nem érdekel. És ha megcsinálna azt az Arteta, hogy nem csak, hogy sok-sok év után angol bajnok lesz, hanem hazaviszi a BL kupát, BL-t is, hát azt gondolom, az valami zseniális ér lenne a számukra. Ettől függetlenül én azt gondolom, az előbb talán mondtam, hogy nagyon picikével a Paris Saint-Germain talán esélyesebb, de ilyen szinten már tényleg nagyon azt fognak dönteni holnap.
1: Hát Jani, nagyon szépen köszönjük. Engedünk futni, mert ezek szerint egy picit megakasztottuk itt az edzésmunkádat, és még egyszer szívből gratulálunk ehhez a most bejárt utathoz, mert azt gondolom, hogy ennél komolyabb és motiválóbb példa alig ha kell, és azt is köszönjük, hogy tegnap a Xanthus gimnáziumban is megmutattad azt, hogy mit gondolsz valóban az élsport utáni életről, de azért természetesen köszönjük azokat az éveket is, és ahogy mondtam, engedünk futni. Szia!
5: Nagyon szépen köszönöm, minden jót, sziasztok!
4: Szia. Óvatosan.
1: Igen, azért szakemberek egymás között. És képzeljétek el, hogy jönnek az SMS-ek, Peti, azért megszólítanak itt bizony téged. Jött Jatustól egy üzenet, hogy jó reggelt, köszi, hogy ma is felkeltettétek a napot nekünk. Petihez lenne egy kérdésem, ha ráérsz, és ha belefér az életedbe, nem akarsz beülni a Fradi vezetőedzői székébe? Ez most elég aktuális, hiszen most éppen nincs edzője a Ferencvárosnak, mert azt már tudjuk, hogy Robi Kín elment, illetve nem marad a Ferencvárosnál. Ki lesz a folytatás?
3: Hát ez még mindenki várja. Tehát én is csak a híreket hallom, hogy ugye a Balázsról, a Borbé Balázsról megy a adok-kapok, tehát neki még van élő szerződés a, a Győrrel.
1: Ki lehet vásárolni, és nyilván, igen, ha valamelyik klub képes erre, hogy kivásárolja, az pont a Ferencvárosnál, de passzolna ő a Ferencváros kispadjára?
3: Na, szerintem miért ne? Tehát nyilván, ugye most megnyerte a bajnokságot a Győrrel, én azt gondolom, hogy jó munkát végzett. Hát velem kapcsolatban ugye engem nem kerestek, pedig be vagyok kapcsolva.
1: Be vagyok ezúttal kapcsolva. Ezúttal is üzenjük, jó?
3: Igen, be vagyok kapcsolva. Természetesen az embernek mindig az lenne a vágya, hogy leüljön a Ferencváros kispadjára, ez egyértelmű, de mondom viccesen, hogy azért engem még nem kerestek.
1: Na jó, akkor ez még bekövetkezhet. Ez olyan, tudom, hogy te nagy rajongó vagy. Egyrészt mennyire, vagy szomorú, hogy Robi Keane elmegy, bár azért egy picit lehetett érzékeny, hogy benne volt ez a levegőben. Nem tudjuk igazán, hogy akár a klub körüli most jelenlegi érzékelhető bizonytalan helyzet okozta ezt, vagy olyan kérője akadt, ugye ez még most nem derült ki. Te látod-e a Ferencvárost magyar szakvezetővel?
4: Hát el tudom képzelni természetesen, hogyha Keane-nek a megítéléséről kéne beszélni, ugye egy nagyon-nagyon két felé lehet vágni a történetet. Egyrészt a nemzetközi kupa menetelés az tényleg az Európa Ligában az kiemelkedő teljesítmény volt, viszont a bajnokságban valamiért nem működött sokszor az elképzelt taktika akár, vagy az ötletek. Szerintem abszolút el tudnék képzelni magyar edzőt is, akár a Pétert is a Fradi kispadján. Úgyhogy
1: meglátjuk.
4: Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki fogja érni.
3: Nyilván, bocsánat, ez egy mindig örök vita, ugye, hogy egy picit én azt gondolom, hogy a magyar edzők azért egy kicsit levannak, egy kicsit...
1: Sajnálva. Majd én kimondom helyettem.
3: Igen. Ugye azért lehet látni, hogy az NB1-ben voltak olyan külföldi edzők, akik azt gondolom, hogy nem jobbak, mint ha beszélünk rólunk, hogy én vagy
1: sőt, mi. Sőt, megmondom neked teljesen őszintén, még a Ferencvárosnál is volt olyan szakember, akinek azt mondtam, hogy nekem egy picit illúzió romboló volt inkább a jelenléte, mint sem építő.
3: Nem csak a Fradiról beszélnek, hanem itt az egész NB1-ről, ugye, hogy külföldi edzők vannak, ugye akár lehet most mondani, hogy hirtelen eszembe jutott egy Diós Győr is, ugye a Diós Győr kiesett, akkor ugye viccesen lehet mondani, hogy én is ki tudom ejteni a Diós Győr, tehát, és akkor magyar vagyok.
2: Három külföldi edzés volt egy szezonban.
3: Igen, én azt gondolom, hogy itt azért Magyarországon egy kicsit azért a külföldi edzőknek azért sokkal többet engednek, mint a magyar edzőknek. Nyilván ezt mondom a játékvezetésben is, tehát akár sokkal többet engedhet meg a partvonalon kívül egy külföldi edző, mint egy magyar edző. Amikor egy magyar edző ugye megszólal, akkor már egyből ott vannak a negyedik számú játékvezető és terror van, viszont a külföldi edző, ha megszólal, akkor nekik nem nagyon szólnak. Tehát ezek mindig egy picit feltűnő dolgok. Ugye,
4: lehet, hogy nem értik, amit
3: ha visszatérünk, ugye a magyar edzőre van, a magyar edzőre nincs pénz, a külföldire mindig van pénz. Tehát ő azt hoz, akit akar, a magyarnak meg azt mondják, hogy figyelj, neked ezt az ötöt hozhatod, aztán most hát például, ezek mind furcsák.
1: Most például én egy kicsit azt is nehezményezem, hogy Feckó Tamás kielérte azt, ugye, hogy tulajdonképpen majdnem az NB2-es kizuhanás széléről felhozta az első osztályba a Honvédot, most elköszöntek tőle.
3: Hát ezt nem is értem.
4: De szerintem volt már erre sajnos példa.
1: Volt.
4: Hát nem Ajaj, is
1: volt.
4: Sok volt, ilyen
1: bizony.
4: Volt.
1: Nyilván nem keseregni jöttünk ide, de azért ezeket azért örülök, hogy elmondod, mert kevés hitelesebb forrás lehet, mint amit te látsz abból a néző pont valahonnan nézed, és szerintem valóban így van, hogy Borbé Balázs példa is azt mutatja, hogy a szakmai tudás, a kapacitás jelen tud lenni. Tehát, ha valaki így hoz végig egy csapatot és nyeri meg az élvonalat, a bajnoki címet,
3: abszolút,
1: akkor azért szerintem ez egy nagyon jó példa, hogy végre talán el lehetne kezdeni hinni a magyar edző képességeiben.
3: Így van, de hát azért hozzá kell tenni, hogy azért nagyon jó játékosokat igazoltak. Hogy tehát azt gondolom, hogy nem csak azt olyan külföldieket kell hozni, akik idézőjelben középszerűek, hanem akkor inkább adom a magyar játékosnak a sanszot, és hogy próbálja beverekedni magát a csapatba. Tehát egy ilyen, csak ha mondok, Bundesliga második vagy harmadosztályú csapatból, én azt gondolom, fölösleges idehozni játékosokat, akkor inkább berakom a magyar fiatalt, és azt én azt gondolom, hogy a közönség még talán jobban is elfogadja, mert az a magyar gyerek az csúszni, mászni fog, és azt fogja csinálni azt, amit te akarsz, és nyilván a közönség is jobban elfogadja, hogyha kikapsz, mert látja, hogy magyar gyerek, és megtesz mindent annak érdekének, saját magát, meg a klubért megtesz mindent. Úgyhogy én így látom ezeket. Ugye most itt az Újpestet is mondhatnánk, tehát az Újpest volt egyedül, aki volt, nem vállalta ezt a magyar szabályt, és hogy szerepeltek, tehát volt, mikor 10 külföldi játékos volt. én nem értem, meg nem látok bele, de mint szurkolóként, vagy amit láttam egy Újpest-Ferencváros mérkőzésen, én meg voltam győződve arról, hogy abban a pillanatban, abban a felfokozott indulatban az Újpest jobban fog szerepelni, és a Fradi megrugott egy ötöst, egy sima ötöst Újpestnek, tehát ez is, ezért is egy kicsit furcsa volt
2: és
3: számomra.
2: És egyébként az Újpestnél is akkor indultak el, sajnos csak rövid távon a pozitív fejlemények, amikor volt, hogy 6 vagy 7 magyarról is felállt a csapat, igen. Tehát ott kapott egy komoly új impulzust az egész Újpestnek a játéka, és az eredményességben is megnyilvánult. Teljesen egyetértek.
1: Nagyon kevés időnk van, de ha itt hagytok, akkor azért csak megkérdezlek benneteket is, ahogy Matthew Sörényt is megkérdeztük, ugye egyrészt Bajnokok Ligája döntő Budapesten, ez egészen elképesztő. Ki kit vár ennek a taktikai harcnak és stílusharcnak is az esetleges győzteseként, és aztán még egy mondatot nevezzünk, vagy mondjuk már el a labdarúgó világbajnokság kapcsán is.
3: Én azt mondom, hogy ez 50-50, tehát én mind a kettőnek szurkolok, megmondom őszintén, ugye két spanyol edző.
1: Így van.
3: Két spanyol edző. Ugye, ha azt
1: és
3: mondom,
1: nem csak ott van spanyol edző siker, ha visszanézzünk ugye most a többi nemzetközi kupára, ugyanez
3: igen,
1: a helyzet.
3: Igen, igen. Ugye az Ártitának ez lenne az első BL győzelme, tehát neki ez is szurkolok. A Luis Enriquének pedig érzelmi alapon, tehát ott volt egy családi, tehát hogy a gyerek elhunyt. Én azt gondolom, hogy az mindenféleképpen a tavalyi év, ahogy megnyerte, és hogyha tudna még egyszer nyerni és duplázni, az egy nagyon nagy dolog lenne. Én azt gondolom, hogy nézzünk egy jó mérkőzést, szurkoljunk, és
1: jó meccs lesz.
3: Én szerintem biztos, ahogy te is mondtad, biztos, hogy az első negyed óra, 20 perc, fél óra egy nagyon nagy taktikai felállás lesz mind a két oldalt, igen, és hát ja, győzzön a Jobbik.
1: Zoli?
4: Én, hogyha valakit meg kéne neveznem, akkor a Párizst mondanám egy picit talán esélyesebbnek, részben benne van az, hogy azért ők már ez a harmadik BL döntőjük lesz, és tavaly sikerült nyerni, illetve egy nagyon-nagyon picit kreatívabbnak érzem a támadó szekcióját, mint az Arsenalét. Uh-huh. Ezért, hogyha választanom kéne, akkor inkább őket nevezném, de hát egy döntőben tényleg bármi előfordulhat. Én akkor várok jó meccset, hogyha az első negyed órában lesz egy gól.
1: Aha, mert akkor onnantól kezdve ki kell, hogy
2: ilyenek. Nem mindegy, kirúgja, mert az Arsenal rúgja, akkor lehet,
4: akkor
2: hogy
4: nem.
1: Jó, akkor még közben. Egy gyors kérdés, egy gyors válasz, és a labdarúgó világbajnokságot ki nyeri idén?
3: Nagyon jó csapatok vannak, én mindig portugál fan vagyok, tehát portugáloknak szurkolok, de ahogy végignéztem, itt lehetnek a brazilok, lehetnek a spanyolok, lehetnek a portugálok, tehát olyan játékosok vannak, én maradok portugáliának.
1: Én Ronaldo miért portugáliának szurkolok?
3: Én messzis vagyok, de akkor már legyen tényleg a Ronaldo, hogy nyerjen ő is egy világbajnokságot.
4: Én megmondom, hogy szerintem az fogja nyerni, aki legjobban fog alkalmazkodni ez az új felbővített, iszonyú hosszú ideig eltartó világbajnoksághoz, amire még nem volt példa. Úgyhogy én megmondom őszintén, nem tudnok most tippelni.
1: Nem, rendben. Akkor maradjunk abban, hogy mi megbeszéltük, hogy kiknek szurkolunk, és talán még annyit, hogy és szereljük meg Paksot is, három dobogó hány külföldi, írja Jatus, és búcsúzóul tiszteletem a Ferencváros örök kapitányának, Andi. Úgyhogy nekünk is tiszteletünk a Ferencváros örök kapitányának. Nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttetek, Fazekas Zoltán volt itt a vendégünk, és valóban az örök bajnok Lipcsei Péter. Nagyon
3: köszönjük,
1: örülünk, hogy itt voltatok. Gyertek köszönjük, máskor is.
3: Köszönjük
4: szépen.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövess a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport reggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. És érkezik a Nemzeti Sportjegyzet benne Deák Zsigmond gondolataival.
7: Legalább 9-es. Deák Zsigmond jegyzete. Az élet nem habos torta. Tanították meg a Tanú című kultuszfilmben Virág elvtársék Pelikánnak, a Gátőrnek, Aztán, amikor frissen szerzett tudását az árvíz közepette át akarta adni az embereknek, elküldték őt a... Szóval nem vették az adást, pedig az élet tényleg nem habostorta, még a labdarúgás legjobb játékvezetőinek sem. A szombati budapesti BL döntőt irányító német Daniel Siebert például lemarad majd a nyári amerikai világbajnokságról. Nagy Károlyi nemzettársunkat, a tavalyi BL finálét fújó Kovács Istvánt pedig a 2022-es VB-n alázták meg azzal, hogy 8 alkalommal is csak negyedik, vagyis tartalékjátékvezető lehetett a tornán, ám a gyepre nem engedték. Mindezt csak azért hozom fel, mert pályafutása hullámai közepette, ritka az olyan kiegyensúlyozottan nyilatkozós, így is gondolkodó sípos, mint a Nemzeti Sport NB1-re vonatkozó szakmai rangsorát sorozatban harmadszor megnyerő Bognár Tamás. Hozzáteszem, a nyilatkozás, mint műfaj, eleve távol esik a bíróktól, szinte tiltják nekik. Ellentétben a futball többi fűt-fát szabadon összehordó szereplőjével, pedig számos ítéletet, szituációt érdemes lenne azon melegében kitárgyalni szakmailag, hogy legalább utólag kiderüljön, ki mit miért csinált, kinek van igaza. A lényeg, hogy osztályzataink alapján immár harmadik éve Bognár a legjobb magyar játékvezető, aki azonban már 47 éves, így nemzetközi szinten az igazán nagy feladatokkal legfeljebb a VAR szobában kínálják meg, ha megkínálják. És ezt nem sors tragédiaként éli meg, természetes folyamat, mondja, és teszi tovább a dolgát, most éppen edzőtermi munkával tartja karban magát, ha már hozzánk hasonlóan csak távolról szemléli majd a nyári VB-t. Ám a jelek szerint mindez nem vágja földhöz, reálisan látja a helyzetét, örül a szaklap elismerésének, de őszintén bevallja, minél ismertebb és tapasztaltabb a játékvezető, annál könnyebben tudja irányítani a mérkőzést, magyarul annál nagyobb az esélye a jó osztályzatra. Ha már tapasztalat, támogatja fiatal kollégáit az előrehaladásban, tudva, ez szükséges, de nem elégséges feltétele a lehetőség szerinti minél fényesebb karriernek. Az alapvetése pedig megfontolandó minden szereptévesztő önön jelentőségét túlértékelő játékvezető számára is. A futball az első. Ne a bíró személye vagy a játékvezetés legyen a középpontban. Már ez a mondat megér legalább egy 9-es osztályzatot, amiből egyébként 11 is akadt Bognár Tamás összesített bizonyítványában. Talán nem véletlenül.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Megérkezett Budapestre a labdarúgó bajnokok ligája trófeája. A Ferencváros nyerte az élvonalbeli női labdarúgó bajnokságot. Ma megkezdődik a párharc a férfi kézilabda NB1 döntőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Tegnap megérkezett a labdarúgó bajnokok ligája trófeája a Hősök terére, ahol megnyitotta kapuit a budapesti döntő hivatalos szurkolói zónája. A serleget egy sztárvendég, a világbajnok brazil védő Cafu hozta, aki játékosként a Milán színeiben emelhette magasba a BL trófeát. A Hősök terén egészen vasárnapig változatos programokkal várják a látogatókat. A bajnokok ligája döntőjét holnap 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja a Puskás arénában. Tegnap megérkezett fővárosunkba a finálé egyik résztvevője, az angol Arsenal küldöttsége is, a párizsiak ma jönnek. A finálé esélyeiről a Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik beszélt. A magyar válogatott csapatkapitánya tegnap részt vett a ferencvárosi Nyúldombon átadott közösségi focipálya megnyitóján, amely Magyarország és Közép-Kelet-Európa első ilyen létesítménye. Szoboszlai Dominikot hallják.
2: Sajnos nem lehetek ott a BL döntőn, a pályán, mivel az egyik döntős ellen ugye nem úgy sikerült a párharcunk, ahogy mi ezt elképzeltük, mivel saját tapasztalatból tudom és játszottam mind a két csapat ellen, PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten az, hogy ki az esélyesebb, vagy ki nem, bármi megtörténhet. Arsenalnak elképesztően jó csapata van, láttuk a Premier League-et, hogy meg tudták nyerni elég sok idő után végre. A PSG meg tavaly ugyanúgy, ahogy most is végigmenetelt.

0: szurkoló volt a lelátókon, de most szombaton teltház előtt biztosan remek lesz a hangulat. Magyarországnak komoly futballtörténelme van. Nem lep meg, hogy van egy ilyen nagyszerű stadionja, és az sem, hogy a magyar válogatott az előző években jó eredményeket ért el. Ami a Bajnokok Ligáját illeti. Minden gyermek álma a világon, hogy megnyerje ezt a sorozatot. Én kétszer is közel voltam ehhez, de sajnos egyszer sem sikerült. A mostani döntőben bármi megtörténhet. Két nagyon jó csapat találkozik egymással.
1: A Ferencváros női labdarúgó csapat a sorozatban hetedszer lett bajnok, miután az NB1 döntőjének második mérkőzésén is kiütötte a Puskás Akadémia együttesét. Az FTC az első találkozón aratott 6-2-es győzelem után tegnap felcsúton 8-0-ra múlta fölül ellenfelét. 2-0-ra nyerve ezzel az egyik fél második sikeréig tartó párharcot. A Fradi vezetőedzőjét, Albert Flóriánt Güttler Emla kérte értékelésre.
2: Kupa győzelem és bajnoki címvédés történt. Hogyan láttam a mérkőzés, hiszen a lányok tényleg az első pillanattól kezdve mindenüket oda tették a pályára, és nem véletlen ez a végeredmény sem.
3: Nagyon jó futballoztunk, nagyon felszabadultan élvezték a lányok. Borzasztó melót tettünk bele ebbe az évbe, tehát az egész évünk egy sikertörténetnek számít, mi először kerültünk BL mini csoportkört is meg tudtuk nyerni. Jöttek sorozatba a meccset, tudtunk utazni, nemzetközi tapasztalatot szereztünk. Egy nagyon jó kis csapat kovácsolt, és nagyon büszke vagyok a csapatomra, meg arra, hogy ennyi mindent elértünk, külön köszönet a stábomnak is, akik végig együtt voltunk jóba rosszba, de azt mondom, hogy rosszba nem nagyon, mivel veretlenek maradtunk tavasszal. Szóval tényleg a lányoknak egy óriási gratuláció, mivel hogy mindent megnyertünk, ami ahol elindultunk.
2: Most, ha ezt a döntő párharcot nézzük, akkor a gólzápor is megtörtént mind az első, mind a második mérkőzésen, illetve azt se felejtsük el, hogy ez már a 9. bajnoki győzelme a Ferencvárosnak.
3: Történelembe visszamegyünk, igen, de nekem most ez az első három, ahol én voltam. Ki kell, hogy mondjuk, de ilyen sima playoff döntőre nem számítottunk, ahol 14 gólt rúgtunk, és akár lehetett volna sokkal több is.
2: Akkor most jöhet a megérdemelt pihenő?
3: Nem, előbb az ünneplés, mert ennél nincs szebb dolog, mint amikor az ember fölemel egy trófát, és utána tud megfelelően ünnepelni hozzá.
1: A Ferencváros vezetőedzője, Albert Flórián után a Puskás Akadémia csapadát irányító Halászi Kinga is összegezte a női labdarúgó döntőt Güttler Emmának.
4: Szerintem az, hogy másokat nem kell megmagyarázni. Ezért a meccsért, ezért a párharcért van szégyengezni valónk, de másért nincs. Egy bajnokság szerintem egy szezonból áll, nem két meccsből. Persze csalódottak vagyunk. Nehéz volt kívülről is, meg belülről is elviselni. Mind a két meccsen sokkal jobb volt a Fradi. Mi nagyon szétestünk, nagyon szervezetlenül játszottunk. Nehéz most örülni a második helynek, de maximálisan rászolgáltunk, hogy itt legyünk a dobogon, és végre a második fokán is. Ez is egy újabb lépés volt nekünk. Tavalyi harmadik után idén másodikok tudtunk lenni. Jövőre eltörlődik a bajnoki döntő. Hát sajnos ezt most mi elszenvedtük, de fel kell emelni a fejünket, és menni kell tovább.
2: Most ha arra tekintünk vissza, hogy milyen kevés idő alatt sikerült tavaly a bronzérmig, most meg az ezüstig eljutni, akkor ez hatalmas lépés ezeknek a fiatal lányoknak.
4: Igen, azért két kulcsjátékosunk sem tudott játszani. Volt pár 2009-es és 8-as játékos, akik szinte az első alkalommal léptek pályára, pont egy döntőben, le a kalappal előttük is. Azon a 22 meccsen, amit az alapszakaszban játszott, azon nagyon meggyőző volt a teljesítményünk, teljesen megérdemelt volt, hogy most itt tudjunk játszani. Jövőre mindenképpen megcélozzuk azt, hogy minimum ezt, de lehet, hogy egy csillogóbbat is. Jön egy nyári szünet, illetve egy kicsit keretváltozás is lesz, de remélem, hogy ütőképes keretet tudunk kialakítani, és idő elteltével ez is pozitívummal tud átmenni ez az a helyezés.
1: A Ferencvárosi Tornaklub megtartotta éves közgyűlését, amelyen Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök elmondta, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A férfi futszál NB1 döntőjének első találkozóján az Újpest hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Nyíregyháza ellen az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnokban. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. A sorozat hétfőn Nyíregyházán folytatódik. Az újpestiek győztes gólját szerző Czerman Márk így látta a mérkőzést.
5: Picit tapogatózóan kezdtünk, a Nyíregyháza talán jobban kezdte a mérkőzést, és több helyzete volt, viszont az első fél idő vége fele úgy éreztem, hogy azért átvettük az irányítást, egyre jobban betoltuk őket, voltak helyzeteink, kimaradtak, a második fél időben meg úgy érzem, hogy erőbe teljesen fölülmúltuk az ellenfelünket, talán ez is lehetett a kulcsa a győzelemnek.
6: Nemzeti Sport Krónika.
1: Udvardi Panna az ukrán Olekszandra Olinyikovával három játszmában vereséget szenvedett a Nicole Fossa Tamara Korpács argentin-német kettőstől a francia nyílt teniszbajnokság páros versenyének első fordulójában. Udvardi

0: lett Stollár Fanni is búcsúzott a további küzdelmektől, mivel az amerikai Ezsia Mohameddel az oldalán három szedben alul maradt egy belga-szlovén duóval szemben. Szintén a Roland Garroson férfi egyesben óriási meglepetése, az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner két játszmás előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a második fordulóban. 50,73 század másodperccel a világ idei harmadik legjobb idejével nyerte a 100 méteres pillangóúszást Milák Kristóf a Mare Nostrum sorozat második állomásán a franciaországi Cannes-en-Roussillonban. Kétszeres olimpiai bajnokunk ugyanezen a viadalon 50 méter gyorsan harmadikként ért célba 21,88 század másodperccel. Ma megkezdődik a férfi kézilabda NB1 döntője. Az egyik csapat második győzelmeig tartó párharc az első. Párharc első összecsapásán a Veszprém a Szegedet fogadja. A 19 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Elsőként hallgassák, hogyan várja a finálét a Veszprém védekező specialistája, Ligetvári Patrik.
1: Három mérkőzést játszottunk a Szegeddel ebbe a szezonban. Az első mérkőzésen a Szeged vezetett, és végén tudtunk megfordítani. Utána a másik mérkőzésen ugyanúgy az első fél időben vezetett a Szeged, megfordítottunk. A kupa is egy ilyen bravúros, végjátékos mérkőzés volt. A jó dolgokat, amik jól ültek a Szeged ellen, mind védekezés, támadásba, azokat a dolgokat át kell vigyük erre a kupa döntőre. Tudjuk azt, hogy készülni fognak, de mi is próbálunk újdonságokat belevinni a játékba. A stabilitás, és hogyha úgy tudunk játszani, ahogy az elmúlt időszakban játszottunk, akkor nagyon esélyünk van arra, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot, meg úgy gondolom, hogy meg is érdemeljük, hogy nem vesztettünk még pontot a bajnokság során. Attól is függ, hogy milyen két mérkőzést játszunk le az elején. Mind a két csapat, hogyha a három mérkőzést is játszik, akkor ugyanúgy bírja ezeket a mérkőzéseket, tavaly is ugyanez volt. Az lenne a legjobb, hogyha két meccs alatt be tudnánk ezt fejezni, de tudjuk azt, hogy Szeged azért milyen erősséget képvisel, és nagyon nehéz dolgunk lesz, hogyha meg akarjuk ellenünk nyerni a bajnokságot.
0: A veszprémiek játékosa Ligetvári Patrik mellett a Szeged kapusa Mikler Roland is elmondta, milyen döntőre számít.
2: Mivel ez egy döntő, itt mindenki nyerni akar, ez nem is kérdés. Attól függetlenül, hogy Veszprémben kezdjük, mi is úgy megyünk oda, hogy győzni szeretnénk. Szeretnénk, hogyha ez a párharc minél hamarabb eldőlne, lehetőleg a mi javunkra. Természetesen győzelmi szándékkal fogunk Veszprémbe érkezni. Nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó játékot fogunk tudni pályára tenni. Hogyha védekezésben feszesek vagyunk, nagyon keményen is tartjuk a taktikánkat. Már újat nem tud mutatni egyik csapat sem a másiknak, remélhetőleg. A Veszprém sem tud nekünk, így az egyéni extra teljesítmény fognak dönteni. Mind a két csapat nagyon komoly játékerőt képvisel, de mind a két csapatban megvannak azok az egyéni extra lehetőségek, amik el tudnak akár dönteni egy mérkőzést is. Bízunk benne, hogy ez most nálunk lesz a jobb, vagy nálunk lesz több ilyen játékos, aki majd hozzá tud tenni nagyon fontos és döntő időszakokban, úgyhogy már nagyon várjuk. Nem hiszem, hogy most már egyik csapat, vagy bármelyik csapat is ezzel foglalkozna, hogy mi volt az előzőkben. Mindenki a következő feladatra koncentrál, arra fókuszál, hogy ezen a mérkőzésen adjon ki magából mindent is lehetőleg térjünk haza, mondjuk így. Nem gondolnám, hogy bárkiben is motoszkálna az, hogy eddig mi volt a szezonban. Mind a két csapatnak ez van hátra, és ezt kell megnyerni. Azt szokták mondani a döntőre, hogy azokat nem le kell játszani, meg kell nyerni. Itt most minimum két mérkőzésen dőlhet el a bajnoki cím. Remélhetőleg a mi javunkra fog.
0: Mikler Rolandot hallották. Végül arról, hogy Kanada, Finnország, Norvégia és a rendező Svájc jutott be az elődöntőbe a jégkorong elitvilágbajnokságon. A negyeddöntőben Kanada 4-0-ra győzte le a címvédő Egyesült Államokat, Finnország 4-1-re verte Csehországot, Norvégia 2-0-ra nyert Lettország ellen, míg Svájc 3-1-re bizonyult jobbnak Svédországnál. A holnapi elődöntőben Svájc Norvégiával, Kanada pedig Finnországgal játszik. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Ferencváros nyerte az élvonalbeli női labdarúgó bajnokságot. Drón csapódott be egy romániai panelházba. Napos, gomoly felhős idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A világ idei harmadik legjobb idejét úszta 100 pillangón Milák Kristóf a Mare Nostrumon. Milák 50 gyorsan is döntőzött, ott harmadikként ért célba. Megtartotta éves közgyűlését a Ferencvárosi Tornaklub. Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök kijelentette, a sajtóhírekkel ellentétben egyik egyéni vagy csapatsportban sem kell visszaléptetni a klub versenyzőit az élvonaltól. A közgyűlésen elfogadták a sportigazgatóság és a felügyelőbizottság éves beszámolóját, valamint a 2025-re vonatkozó pénzügyi teljesítésről szóló gazdasági beszámolót. Az FTC Telekom labdarúgó csapata nyerte a Simpöl női liga bajnoki döntőjét, miután a párharc második mérkőzésén 8-0-ra kiütötte a Puskás Akadémiát. Az első találkozón 6-2-re diadalmaskodtak a zöldfehérek, akik így kettős sikerrel, 14-2-es összesítéssel jobbnak bizonyultak ellenfelüknél. A Fradi sorozatban 7. alkalommal lett magyar bajnok. A klasszisok mellett 5 újonc is helyet kapott a júniusi franciaországi vívó Európa-bajnokságon Pástra lépő magyar válogatottban. Először indulhat felnőtt világversenyen férfi kartban Dallos Benedek, női kartban Spíz Anna, női párbajtőrben Borsodi Emma, női törben pedig Pap Jászmin és Kollár Anna. Óriási meglepetésre az első helyen kiemelt olasz Yannick Sinner kétszettes előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a francia nyílt teniszbajnokság második fordulójában. Eredetileg Bondár Annáékkal csapott volna össze a Roland Garroson Udvardi Panna és Olekszandra Olinyikova, de ellenfelük Magdalena Frech hasfalsérülése miatt visszalépett. A magyar-lengyel duó helyére kisorsolt Nicole Fossa, Tamara Korpács argentin-német duó kihasználta a váratlanul jött lehetőséget, és 5-7-6-4-6-1-re megnyerte a találkozót.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel is találkozott. Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutatta ki a debreceni akkumulátorgyárnál május 1-én kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter. Az önkormányzat és a CATL közölte, mindenben együttműködnek az illetékes szervekkel, ugyanakkor jelezték, hogy a korábbi vizsgálatok nem mutattak ki szennyező anyagokat. Robbanó töltettel felszerelt drón csapódott hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére. A robbanás után az épület 10. emeletének egyik lakásában tűz keletkezett. A tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek. megállapodott a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Annak időtartama alatt a hormuzi szoros szabadforgalma korlátozások nélkül helyreáll, Iránnak pedig 30 napon belül minden vízi aknát el kell távolítania. Újabb összeggel segíti a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda ebola elleni védekezését az Egyesült Államok. A tegnap bejelentett 80 millió dollár plusz forrással több mint 110 millió dollárra növekszik ez az összeg, amelyet Washington a járvány megfékezésére fordított az elmúlt két hétben. A támogatást egyebek között védőfelszerelések és vírustesztek vásárlására, valamint szűrőpontok kiépítésére költhetik az érintett afrikai országok.
1: Közlekedés.
2: Baleset történt a 4-es főúton Üllő közelében. A 30-as kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 40 perc van. Május 29-e ez a nap, ez szerintem nagyon sokaknak sokat mond, mert egy nap választ el minket a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjétől, úgyhogy az, hogy Beneferivel a mai reggelt itt tölthetem, ez külön ajándék. Szia!
2: Részemről is jó, Csisztú Zsuzsival tölthetem a reggelt, és alig várom a holnapi napot.
1: Na, hát az az igazság, hogy nagyon izgalmas, és hogy mondjam, futballhírekkel teli volt a mai reggelünk eddig. Lipcsei Péter volt itt velünk a stúdióban, Fozeka Zoltán és Mátyus János is megszólaltathattuk egy olyan esemény kapcsán, aminek szintén van egy motorja, aki itt van velünk a vonalban. Bánki Dodi, szervusz, jó reggel, Dodi!
3: Sziasztok, jó reggel!
2: Jó reggel!
3: Na, jó sikerült tegnap a kapcsolat.
1: Hát, nagyon hiányoltunk, Dodi, mert ugye, ahogy elhangzott Fozeka Zoltán igazgató helyettes úrtól, tulajdonképpen ennek az egészség és sportnapnak ebben a gimnáziumban legalábbis a foci részének te vagy a mozgató rugója, te szervezed a csapatokat, most ez alkalommal nem tudtál ott lenni, de azért egészen jó helyetteseket küldtél.
3: Jó vagy, hát a Fradit képviselni mindig méltósággal lehet csak. Hát ugye a közgyűlésen voltam, és azért nem tudtam menni a Santusos egészségnapra, ami már hagyomány. Hát ugye a minőség hívja a minőséget, a Santus egy remek iskola.
1: Igen.
3: Ugye a Fradit meg nem kell bemutatni elfogultság nélkül. Egy nagy egymásra találás és egy szenzációs egészségnapi sportnap szokott lenni. Az eredmény másodlagos, most is az volt. Itt a barátságról szól, meg a hagyomány tiszteletéről.
1: Abszolút, és ez tényleg így van, hogyha te felkapod a telefont, és mondjuk azt mondod Lipcsei Petinek, hogy Petiké, menni kéne, akkor a Peti megy, mert hogy egyébként elképesztően lelkes bármilyen egyéb hívószóra. Én is szoktam vele máshol is találkozni.
3: Igen, a Peti az ilyen, és megmondom őszintén, 25 évvel ezelőtt, amikor abba hagyta a játékot, mint történelmi labdarúgója a Fradinak, aki a legtöbb meccset játszott a klub történetében. Én arra gondoltam, hogy első számú diplomatája lehetne a klubnak. Utána Gerazoliról is ezt gondoltam, és a szíve lelke meg a miénk, a Fradié, és ez nagyon jó dolog, mert nagyon nagy szeretettel fogadják az emberek mindenhol. Én nagyon remélem, hogy minél többször tart majd velünk, mert sokat tud tenni még a Fradinak az imázsának növeléséért.
1: Ez így igaz, és teszi is, és hát most egyébként a számokra visszatérve, ma itt tudtuk meg reggel, állítólag még a futballtörténészek két további mérkőzést találtak, úgyhogy most úgy tűnik a szám, hogy 651 tét mérkőzés a Ferencváros színeiben, ez elképesztő.
3: Hát szabolgassuk, mert nekem is volt több, mert még Nagy Béla számolta össze a meccseket, egyszer egy Benfica elleni meccsen becseréltek, aztán másnak, a Rubot Petinek a nevét írta be. Ilyen van, a történelmel volt, velem is előfordult, úgyhogy szerintem lesz is még ilyen, hogy előkerülnek, mert erre meg Tovak Csabi és Vince Józsi, Fradi Múzeum két remek kollégája a garancia, mert ők nagyon-nagyon komolyan veszik ezt a munkájukat.
1: Na, nem akarunk természetesen mindenféle fajta találgatásokba bocsátkozni, és tudjuk jól, hogy viszonylag sok a bizonytalanság most a Ferencváros labdarúgó csapatának házatáján, ami a következő idén illeti, de te hoztad szóba, hogy tegnap ott voltál ugye a Fradi közgyűlésén, mi is olvastuk egyébként Nyíri Zoltánnak ezt a, szerintem hál' Istennek sok szempontból sokaknak megnyugtató nyilatkozatot, hogy mindazon csapatok, amelyek kiharcolták a megfelelő osztályba való szereplést, azok ott is fognak maradni. Mennyire volt megnyugtató számodra röviden, csak tényleg ez a tegnap hallott pár mondat?
3: Én azt hiszem, mindenkit, akinek fontos a Ferencváros, megnyugtató volt ez a kijelentés, mert a Fradi volt már ennél is nehezebb helyzetben, és mégis talpon maradt, de ez egy nagyon biztató nyilatkozat volt Nyíri Zoltán részéről, és nekem ő is, Kubatov Gábor, Orosz Pál, a garancia arra, hogy nem fogják magára hagyni a Fradit, mert szívük, lelkük ezé a klubé. És hát jó magyar szokás szerint most mennek a találgatások, köpködések, kritikák, de sajnos penetráns módon, miközben a modernkori világkorát éli a klub. Az elmúlt 12 évben, ahogy föl lett építve, csodálatos, erről álmodtunk. Vannak nehéz időszakok, lehet, hogy nehéz, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy nehéz napok jönnek, de csak összefogással, csak jó indulattal lehet, és a Fradihoz méltó összeborulással és összefogással. Én ebben bízom, hogy ugyanúgy leszünk, összefogunk, mint ahogy a Jászapáti jelentettük, amikor igazságtalan mocskos módon kizártak minket. Nagyon igazságtalan történet volt. Most már most föl kell készülni minden fradistának, és tegnap találkoztam vagy három barátommal, és mondták, hogy hát nem is kérdés, az első dolog ott megvenni a bérletet. Ez nem eredményfüggő, tehát nem a fényre jönnek a bogarak, azt tudom, azt látom. Meg lehet látni a vívbe is. Na de amikor baj van, én lefényképeztem a szememmel, meg a lelkemmel, meg a szívemmel, hogy kik voltak ott, amikor bajban voltunk. Most is majd az lesz a döntő, aki ott lesz, az igazi szívbéli fradista.
1: Nem akarok, tudom, hogy nem szereted a találgatásokat, meg nem adsz piaci pletykákra, és amikor egy hete kérdeztük azt, hogy vajon megye vagy marad Rubikin, akkor azt mondtad, hogy nem tudod, aztán nagyon hamar kiderült, hogy végül is ment, úgyhogy éppen ezért a mindenféle ötlet bőrzét, amit a kispadról, vagy a Ferencváros kispadjáról szól jelen pillanatban, szerintem most elengedjük, pontosan ezért, mert tényleg nem, szerintem nem tudható, és csak a találgatások szinterén beszélgethetnénk. Viszont ma sokakat megkérdeztem arról a szókapcsolatról és arról a mondatról, hogy labdarúgó bajnokok ligája döntője Budapesten, hogy ezt így egy mondatban valaha el tudtad-e képzelni?
3: Hát nem, és ez egy csodálatos sportdiplomáciai siker. Hát itt a világfutballnak most a fővárosa Budapest, hát aki jár, mondjuk közlekedni nem lehet, tehát az felejtős, mindenki szálljon föl tömegközlekedésre.
1: Így van.
3: Nekem például most Monorra kell mennem a Toyota szervizbe, de hát már most rettegek, hogy jövök vissza, mert ott ugye felé egy repülőtér felé, de ami ott a Városligetnél is van, hát a szenzációs. És már rengeteg Arzenál mezve öltözött fiatal családokat lehet látni, és nagyon nagy siker. De egyébként mindig a bajnokok ligája döntő előtt mindig van ez a szurkolói zóna, és ez a Champions Fesztivál, úgyhogy nagyon-nagyon nagy élmény. Aki teheti, menjen ki, látogasson ki, mert fantasztikus felvezető műsorok, meg remek futballisták vannak. Hát tegnap Esti Kóla, Arzenálnak a Balházvégye és Otto Görvitanitával, Nagy Lacival és a többiekkel. Tehát egy nagyon színes, remek programok, és nagyon büszke vagyok, hogy Budapest és Magyarország rendezi meg le a talappal. Ez egy óriási sportdiplomáciai siker, amire az egész világ most minket figyel Budapestre, és meg tudjuk mutatni nekik azt is, hogy a miénk a világ legszebb fővárosa. Remélem néhányan fölmennek a Citadellára, aztán lenéznek a városra.
2: Így van.
3: Ez valami csoda, én nagyon-nagyon büszke vagyok erre.
2: Abszolút minden magyar büszke lehet erre, és nagyon izgatottan várjuk. Viszont mit vársz a mérkőzéstől magától? Mert én úgy fogalmaztam, hogy eltérő stílusok csatája várható, és magam sem tudom eldönteni, hogy melyik fog felülkerekedni.
3: Hát, mint mindig, azért most is fején találtad a szöget, Verike, mert két különböző iskola, tehát a PSG-ben fergeteges az a sebesség, meg az a technikai felkészültség, az a Dué, Dembélé, Kvaratskhelia 3-as, az valami fantasztikus. Az felülmúlja a Saka gyökeres Trossard, vagy igen, Martinellit is ide veszem féle csatásot, de viszont a védelme, meg a középpályája bivaly erős. Talán a világ legerősebb védekezését tudja bemutatni az Arzenál. Ezt láttuk a Crystal Palace-nál is, amely megfojtotta a Rayot a konferenciáig a döntőben. Itt akár pontrugás is döntett, de ha le tudják védekezni a PSG-nek ezt a gondolatgazdag, szellemes és attraktív futballját, akkor az Arzenál egy-egy szöglettel vagy pontrugással megnyerheti a meccset, és akkor a szögletre szó holnapig nyitva maradhat, mert a bajnokságot is a szögletekkel, nagy rész szögletekkel nyerte meg az Arzenál, és akár a mostani döntőt is. De ha meg gyorsan gólt lő a PSG, akkor viszont nehéz helyzetbe kerül az Arzenál. De valami azt súgja nekem, hogy az Arzenál behúzza, és a legjobb csapatukat, azt az Arzen Wenger féle, Thierry Henry, Berkán féle csapatot is felülmúlva megnyeri a bajnokok ligáját.
2: Nagyon érdekes és átfogó volt, amit mondtál. Egy dologról nem beszéltünk, amit szintén lehet a mérlegnyelve, sokan mondják, a két kapus. Tehát Raja és Safonov közötti különbség, ez jelentheti a mérleg nyelvét?
3: Hát ez zongorázni lehet. Raja a világ legjobb kapusával, sőt a Premier League legjobb kapusa Donnarummával együtt, és emlékszem arra, hogy még ment a vita, még nálunk benne az Arena 4-en is, hogy főleg Fejler Józsi, hogy hát Ramsdale vagy Ryan, hát aztán most azért fehérre feketén kiderült, hogy Ryan a világ egyik legjobb kapucsa, ha nem a legjobb, és ez lehet döntött. Stafonov nem a legjobb, hát itt most hiányzik igazán Donnarumma ott a PSG kapujából, mert akkor a világ két legjobb kapusa védene, úgyhogy igen, ez döntő lehet.
1: Téged is megkérdezlek, hogy ugye itt azt már említettük, hogy stílusok csatája lesz, és azt gondolom, hogy Luis Enrique, illetve nyilván Mikel Arteta is tanúbizonyságát tette már az edzői nagyságukról, hogy ilyenkor, ilyen kevéssel már egy döntő előtt min járhat egy szakvezető feje? Tehát ilyenkor van még bármi olyasmi, amin mondjuk a mostanra kialakult és a feltérképezett és agyonvideózott taktikai elképzelésekből az ember változtat, vagy pontosan arról van szó, hogy mondjuk van ABC terv, ami függen attól, hogy a másik csapat nagyjából hogy kezd előhúzható a tarsolyból szerinted. Hogy zajlik ez?
3: Hát itt minden apróságra, minden részletre figyelnek, azt is, hogy melyik részén lehet legjobban megbontani az ellenfél védelmét. Hát ez most az Arzenálnál ez nehéz lesz, mert nagyon összeállt ott a hátsó négyes, főleg ott a centrumban Saliba és Gabriel Magalhães. Ugyanígy a PSG-nél Marquinhos vezetésével, de erre figyelnek, hogy akár a bedobások, a pontrugások, a szögletek, tehát minden részletre, itt olyan elemző csapat van a háttérben, hogy az edző topzódik az információkban. Viszont az edző fog össze mindent, és elsősorban a lelki felkészítés, a mentális felkészítés az övé, és ebben Arteta is nagyon jó, meg hát Luis Enrique pedig a PSG-t történelmet írt vele. Ő egy nagyon érdekes egyéniség, egy szenzációs futballista volt, ugye a Real Madridból indult, utána Barcelona, le is ragadt a Barcánál, és egyszer a PSG-nél is nagyon szép eredményeket ér el. Futballistaként is jó volt, edzőként is felért a csúcsra, úgyhogy itt olyan túlzottan nem tudja egyik csapat sem meglepni a másikat, ami biztos, hogy valami fergeteges hangulat lesz, és szerintem elájulnak a Puskás Arénától a főszereplők is. Meg hát ami a városban lesz, hát én nem is bánom, hogy megyünk a Fradi öreg fiúkkal felvidékre, és ott nézzük majd meg. Egyébként közös meccsnézés lesz majd a kapukapában, meg kürtközségben, de ami itt Pesten lesz, hát az őrület. Hát nem véletlen, hogy közel 4000 rendőr lesz majd az utcákon, mert azért az angolok.
1: És ha már az angolokat szóba hoztad, még ugyan nem jelent meg, de megfog egy nagy interjúm a brit nagykövet úrral, aki nagy focirajongó, egyébként skót, úgyhogy nagyon örül, hogy a skótok is kín vannak a labdarúgó világbajnokságon, és az angolok. És egyértelműen...
3: Már tavaly fölírta ezt a 30. egy dátumot, láttam.
1: Igen. A lényeg, hogy ahhoz a tendenciához mit szólsz, hogy tulajdonképpen már kettőből kettőt behúzott két ugye angol csapat ebben az esztendőben, az Aston Villa, és most már egyébként eddig trófa nélküli Crystal Palace, ugye az egyik az Európa Liga trófáját, a másik a Konferencia Ligájét, és ugye hát nagyon sokan ugye arra bazíroznak, hogy hát a harmadikat is angol csapatnak kell nyernie. Nem arról van egyébként szó, hogy amit látunk évek óta, hogy ez az egészen elképesztően erős Premier League gyakorlatilag hát előbb-utóbb uralni fogja az európai labdarúgást, és el fog minden erő ebbe az irányba tolódni. Mit gondolsz erről?
3: Nem voltam én ebben olyan nagyon biztos. Pontosan ezért, amit mondasz, hogy ez a világ legerősebb bajnoksága, és éppen ezért tavaszra néhány angol csapat meg is szokott rogyni. Meg is rogyott, például a Liverpool is megrogyott, de pont ezért óriási dolog, hogy akár három angol is megnyerheti mind a három európai kupát, de egy dolgot ne felejtsünk el, hogy ha megnyerte volna a Rayo, akkor mind a három kupában spanyol edző. Uh-huh. Lett volna az élen, Iñigo Pérezzel, ugye Unai Emery megnyerte az Aston Villával, és most akár Arteta, akár Luis Enrique, ez a spanyol edzői karnak óriási elismerése, meg a Premier League-nek. Hát tehát ez a három angol, ha a három angol megnyeri, akkor az megint egy történelmi tett, mert a világ legerősebb bajnokságából följutni az európai futball csúcsára, az óriási elismerés, és innen is látszik, hogy milyen gazdag a keret, mert általában a német csapatok, meg az angolok is pont ebbe buknak bele, hogy nem tudják úgy rotálni minőségben, helyettesíteni az alapembereket, de itt úgy néz ki, hogy ez sikerült, és most az Antennának azért is van sarca, mert felszabadultak. Hát 2004 után sikerült bajnokságot nyerni, tehát itt már olyan nagy kudarc, akkor lett volna baj, ha nem nyerik meg a bajnokságot, és akkor az nagyon nagy nyomás lett volna. Hatalmas futball ünnepre számítok, úgyhogy alig várom én.
1: Bár Luis Enrique is ugyanezt mondja a saját csapatára, hogy rajtuk sincs már nyomás, hiszen már tavaly megnyerték a BL-t. Tehát... elvileg két nyomás nélküli csapat lép majd pályára, na hát azért ezt majd meglátjuk, mert szerintem mindenki látni fogja az akaratot az arcokon. Akkor egy rövid tipp a végére, ki nyeri az idei bajnokok döntőjét?
3: Hát azt javaslom mindenkinek, hogy a kontrát játszom meg, mert én tippelni nem tudok. De...
1: igen?
3: De hát ha nagyon kell itt a kés a torkomon, akkor Arzenál 1-0. Nyer az Arzenál 1-0-ra egy kontrugásból.
1: Na jó, hát akkor ez is egy véleménye, Dodi, úgyhogy akkor ezek szerint a Paris Saint-Germain fog nyerni, és vagy ez, ezek szerint hosszabbításban, vagy adott esetben, de igen, de 11-esekkel. Nagyon szépen köszönjük, Dodi, úgyhogy akkor ünnepeljük együtt ezt a csodálatos játékot, hiszen valóban egy fantasztikus, világra szóló futball ünnep kellős közepe, ami csodálatos fővárosunk. Élvezze ki mindenki, legyen erre büszke, és egy nagyon jó játékot kívánunk magunknak, egy élvezetes döntőt, amire majd évek múlva is jó lesz visszaemlékezni. Köszönjük szépen, Dodi!
3: Én is köszönöm, meg főleg egészséget mindenkinek, a többit összedobjuk.
1: Ez így van. Köszönjük
2: van,
1: szépen!
2: Köszönjük, Dodi, neked
1: és mi
2: is.
1: Pedig rövidesen folytatjuk majd Kemény Dénessel.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 9 óra 5 perc van, május 29-én péntek reggel, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, Bene Ferenccel egész reggel.
2: És Csisztu Zsuzsiba, jó reggelt
1: mindenkinek. Jó reggelt mindenkinek, és hát természetesen abszolút bajnokok ligája, lázban égünk, mi is szinte minden vendégünkkel azért itt ennél a témánál lyukadunk ki, és ez természetesen minket is érdekel, és nem is lesz ez mindjárt másképp. Pénteki sztár vendégünkkel, akivel minden reggel péntekenként mindig mindent meg tudunk beszélni. Itt van velünk a Mester Kemény Dénes, szervusz!
3: Szervusztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, mester! Egy picit engedd meg, hogy teljesen más témára tereljem a szót, mert szerintem nagyon autentikus vagy ebben is, mint mindenben, ami kötődik a sporthoz is. És ugye attól függetlenül, hogy azért készül a világ nyilván a nyári labdarúgó világbajnokságra, illetve mi nagyon készülünk a labdarúgó Európa bajnokságai döntőjére, azért nem áll meg az élet. És például érdekes, hogy Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke egy kis, hát mondjuk így vita keresztül került abban a tekintetben, hogy ugye elkezdték pedzegetni, és sőt, már volt is olyan szövetség, méghozzá ugye a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezetése egy pár évvel ezelőtt, már az előző olimpián is, aki kifejezetten pénzdíjat tűztek ki az olimpiai bajnokoknak, illetve nyilván az olimpián érmeseknek a legjobbak között, amit nagyon sokan, hát hogy úgy mondjam, elleneztek, és az egyik nagy ellenzője ennek éppen Kirsty Coventry, ugye aki maga is hát úszóként Zimbabwe-ből indulva azért egy amerikai ösztöndíjon keresztül jutott el oda, hogy megnyerte hazájának ugye az első olimpiai aranyérmét, illetve aztán később több érmet is, és ő azt mondja, azt vallja, hogy szerint az olimpiai mozgalomnak nem feladata, hogy a világ legjobbjait, amely egy nagyon-nagyon szűk kör, az olimpiai érmek vagy aranyérem után pénzügyileg díjazza, sokkal fontosabb az, hogy jóval nagyobb merítésre sokkal több sportolónak segítsen egyáltalán eljutni az olimpiáig. Hát Dénes, te azért, aki három olimpiai bajnoki aranyéremig vitted a magyar férfi vízilabda válogatottat, biztos nem bántad volna, nem? Ha már akkor lett volna pénzdíj, vagy te hogy vélekedsz erről?
3: Én azt gondolom, hogy én mindkét álláspontot megértem, és tulajdonképpen mindkét álláspontnak igazat is adok, de nyilván a díj mellett voksolnék, hogyha kikérnék a véleményem. Nem azért, mert érintett voltam, vegyük azt, hogy csak mostantól kezdődne, azért hatalmas áldozathozatal szükséges ahhoz, hogy valaki egyáltalán olimpikon legyen, vagy azon belül aztán pedig sikeres. Úgyhogy az, hogy ezt elismerik, nyilván nem változtatja az embernek meg az életét, de hát mondjuk úgy, hogy jól esik, ez megerősíti az elismerést, és ez mindenképpen mellette szól. Ugyanakkor tényleg klasszikusan az olimpia, ez egy ilyen ifjúsági játékokszerű esemény, ahol 10 000, most már 11 000 sportoló egy hatalmas faluban együtt étkezik, egy 4 000-es menzán, és mindenki teszi a saját sportrészét. Vannak, akik inkább turisták, mert tudják, hogy nem tudom, az első 10-be nem kerülnek be, vannak, akik meg nagy nyomás alatt élik ezt meg, mert elvárás saját maguktól, a közvetlen környezetüktől, vagy a nemzettől az érem, úgyhogy ez az oldal pedig inkább arra hajaz, vagy azt sugallja, hogy sokkal nagyobb érték maga az erkölcsi siker, azaz az érem, vagy a jó szereplés, tehát valaki túl teljesíti a legjobbját, mint ennek az anyagi hozadéka. Tehát mindkét oldal mellett tudnék érvelni, vagy most érveltem is, de azért, és nem érdekeltként mondom, szerintem az elismerésnek ez egy olyan formája lenne, ami megerősíti a sikert, megerősíti a sikeres sportolónak az önbizalmát, az önértékelés.
1: Igen, ő ugye azzal érvel, én is, amikor készítettem vele interjút, szinte rákérdeztem erre, mert mondjuk, amikor még a választás előtt voltunk, akkor például Sir Sebastian Coe is közte, ez ott az egyik fő ütközőpont. Ugye Seb Coe, aki maga is kétszeres atlétikai olimpiai bajnok, ugye azt mondta, hogy már pedig pláne ezekben az egyéni sportokban, ha valaki eljut a világ csúcsára, már pedig ezekben a sportokban tényleg ez a csúcs. Nyilván nem a labdarúgásról beszélek, ahol tudjuk jól, hogy mégiscsak a világbajnokság, és hát van még pár teniszben is, azt gondolom, hogy bár láttuk, hogy Djokovicnak mit jelentett az olimpiai bajnoki cím, azért mégis nyilván egy Grand Slam győzelem jelent bizonyos tekintetben nagyobb trófeát, és hát többet hoz a konyhára. De inkább ez itt a kérdés valóban, hogyha valaki eljut odáig, és egyéni sportolóként elmondhatja magáról, hogy a négy évente rendezendő csúcseseményen a világ szeme láttára lesz a legjobb, hogy ez vajon nem ére meg annyit, és annál is inkább kérdezem ezt, mert azért ugye nincs egységes elismerés a világon, hogy mindenki, aki hazamegy az országába, majd ugyanannyi elismerést kap, akár anyagilag a norvég, mint az amerikai, hanem valahol a szponzoráció van, ahol a különféle, hogy is mondjam, ilyen gazdasági vagy kereskedelmi együttműködésekben jelenik meg ugye annak az értéke, hogy valaki bajnok lesz. Viszont, hogyha az olimpiai bajnokokat vagy az érmeseket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyformán díjazná, akkor abban lenne valami globális egységesség.
3: Igen, de azt nyilván nem fogod tudni megoldani, hogy ettől függetlenül mondjuk a nemzetek díjazásában ne legyenek hatalmas eltérések a nullától egészen.
1: Persze,
3: a horror összegekig.
1: De legalább itt egy formát kapnának. Legalább az olimpián egy formát kapnának.
3: Így van, abszolút. Így gondolom én is, mondom, én inkább emellett voksolnék, mert ez az elismerésnek az egyik olyan formája, ami megerősíti magát az elismerést. Nyilván a legér értékesebb elismerés gyerekkortól kezdve, a gyerek ugye az arról álmodik. Áll a tetején, a dobogónak lóg a nyakában, az aranyérem is szól, a nemzet himnusza. Én azt gondolom, hogy ez semmi nem váltja ki, ez egy további elismerési rész. Én inkább emellett lennék, ettől függetlenül az is igaz, például Lindsay Vonn jutott eszembe, hogy irdatlan sok 10 millió dolláros reklámszerződéseket kötnek az amerikai élsportolók, különösen azokban a sportágokban, ami mögött komoly kereskedelmi hányad rejlik, például ugye a sí.
1: Igen.
3: Ennél fogva ő neki nyilvánvaló, hogy egy olimpiai érem esetében a NOB-tól átvett csekk az nem változtatja meg az életét, de ő egy szerencsésebb sportágban van. Tehát vannak olyan sportágak, ahol ez valószínűleg kevésbé dotált, mert sokkal kisebb piac van a háta mögött. Tehát ezek eltérőek nyilván. Hát én emlékszem arra, amikor még zártak ki azért versenyzőket, mert egy sörös flakonon, vagy egy Coca-Cola-s flakonon a fényképe szerepelt a saját hazáján belül, tehát egy szűk piacon, és ezzel őt profinak minősítették, és nem indulhatott az olimpián. Ezt legalább már átléptük, ugye a 92-es Dream Team volt az első látványos megjelenése a profi sportnak az olimpián, ezzel is maximálisan egyetértettem előttem.
1: Hát arról nem is beszélve, nyilván a szakmai minőség szempontjából is a világ legjobbjaira ezekben a sportágokban szükség van, ugye annak, amikor akár Steffi Graf is csinálta egy olyan karrierszlemet, hogy mindent megnyert, plusz még a szöuli olimpiád is, mert a tenisz ugyanez hát kiszorított elit műfaj volt, ahol azt lehetett mondani, hogy a profizmus az nem fér össze az olimpia szellemével. Na, ezen hál' Istennek túl vagyunk. Na, viszont akkor közelítsünk vissza mégiscsak a budapesti helyszínünkre. Ma sokakat megkérdeztem erről, és téged is megkérdezlek, annál is inkább, mert ha valakinek van összehasonlítási élménye abban a tekintetben, hogy mit jelent nagy dolgokban, nagy közönség előtt, történelmi pillanatokban mondjuk csapatot vezényelni, akkor azt te vagy. Ugye én a 2017-es vízes világbajnokságtól datálom valóban az igazán nagy volumenű magyarországi sportrendezvényeket, szerintem ebben valószínűleg egyet is érthetünk, de azóta nagyon sok minden történt, volt újabb sikeres vízes VB, volt Giro d'Italia Grande Partenza, volt természetesen labdarúgó EB, csoportmérkőzések, és hát persze ugye volt az atlétikai világbajnokság. Úgyhogy neked ez a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő sportemberként hol helyezkedik el ezen a ranglétrán?
3: Hát azért gondolom, hogy az első helyen, mert ugye elég a 3 millió forintos Airbnb szobárakra gondolni. Na most ezt...
1: Igen.
3: Ezt az általad felsorolt események kapcsán nem tapasztaltuk. Aha. Tehát nyilvánvaló, hogy egy futballbajnokok ligája döntő, az más kávéház, még az Európa-bajnoki csoportmesekhez képest is más kávéház. Az EB-n talán azok a kicsi meccsek lehettek hasonló szinten, mint mondjuk a negyed döntő, elődöntő döntő, ahol már tényleg ott mind a 8 csapatnak megvan az esélye az éremre. Ott lehetett hasonló örület, az ugye Budapesten olyan nem volt. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, és meg is terveztem a hétvégémet, hogy Szentendrére

0: valószínűleg szállnának ki emberek, akiket ugye valahogy be kell jutatni a városba. Szóval én azt gondolom, hogy még az M0-ás is kerülendő, nem hogy. Az én szemszögemből, aztán persze te gondolom, kimentek a meccsre.
1: Hát nem biztos még, most jelenállás szerint nem úgy tűnik.
0: Mondanám, hogy good luck.
1: Igen.
2: Hát én nem légirányítói módszertani kérdésekről szeretnének fogadni, hanem magáról arról, amiben a legautentikusabb vagy, hogy hogyan lehet megnyerni egy döntőt. Tehát a döntőzésre sokszor elmondtad, hogy más. De mégis itt a higgadság az elsődleges, mert van, aki azt mondta, hogy nem szabad, hogy az érzelmek elragadják a játékosokat, hanem önuralomra, higgadságra és a teljes fókuszra van szükség. Illetve az is kérdésem, hogy számít-e a bajnokságnak az ereje, mondván, hogy a Premier League-ből jobban leamortizált játékosokról beszélünk, mint mondjuk adott esetben francia bajnokságot, valamivel könnyebben megnyerő Párizs esetében. Hogyan kell megnyerni egy döntőt? Mik a szempontok?
0: Kezdem ezzel a másodikkal. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy a Barcelonának rendesen egy sikeres utolsó bajnokit követően egy teljes hete volt erre felkészülni. Én nem gondolom, hogy ez a leamortizáltság ez jelentős lenne majd holnap.
2: Igen.
0: Én inkább azt gondolom, mint ahogy a kézilabdában például mondják, hogy aki német bajnokságban játszik, annak egy évben két-három mérkőzés kivételével mindegyik meccs élet-halál olyan szinten van, szemben más nemzeteknél, ahol van kettő, maximum három erős csapat, és végigfürdik az egész bajnokságot néhány meccs kivételével, hogy az egész másképp készít föl, és ezt a kézilabdában a világeseményeken lehet látni, hogy aki német bajnokságból jön bármilyen nemzet válogatottjában, az egész más teljesítményt tud nyújtani, mert hozzá van szokva a folyamatos 110%-os szinthez. Most ugyanakkor visszatérve magára a mérkőzésre, én azt gondolom, mindkét edzőnek az a feladata, hogy felmérje azt a realitást, amit utána aztán a játékosainak, aminek következtében utána kitalálja azt a néhány gondolatot, amivel kiküldi őket a pályára. Itt ilyenkor már nem taktikai dolgokat gyakorolgatnak, nem a normál menetrendet csinálják a fizikai felkészítésben, tehát az utolsó napokban már csak frissítenek. De klasszikus sztoria, 78-as VB-n a skótok megérkeztek az írdatlan skót bajnokságból, és ott két meccs között gyakorlatilag folyamatosan a takarítónök hordták le a sörös meg viszkis üvegeket a szobákból, mert ott az volt a felkészülés, hogy kikapcsolódjanak, napoztak, ugye az ilyen Skóciában, mondjuk ital az van, de ott az mérkőzéseket kellett játszani. Itt is nem sok hiányzott, talán egy gólon múlott, hogy tovább is jutnak a csoportból.
2: Hát igen, Gemilnek bejött.
0: Az valószínűleg abban a helyzetben fölmérte a szövetségi kapitány, hogy ezeknek a játékosoknak egy ilyen kikapcsolódásból kimenek, és hogy örömpozit játszanak, az az egyetlen esélyük. Mondom, egész jól is szerepeltek. Most itt én azt hiszem, és akkor most belemehetünk a részletekbe annyira, hogy miután futballtudásban, csapatszinten úgy tűnik, úgy gondolhatja a sportközvélemény is, de akár az edzők is, hogy a Párizs az erősebb, a jobb, ő nekik foci meccset kéne játszani, mert hogyha lejátszák normálisan a foci meccset, akkor ugye nagy esélye a jobb tudású, a jobb csapat fog tudni győzni. És miután az Arzenál valószínűleg felméri, hogy ugye a Párizs az úgy komplett futballban valamivel jobb, ők meggondolom, hogy egy olyan tervet választanak, hogy beállnak a busszal ugye a 16-osra, és majd esetleg rúgnak egy gólt, ráadásul ugye híresek, hírhettek arról, hogy igazából másképp nem is nem tudnak rúgni, csak kontrugásokból, és akkor ebbe bízhatnak. Magyarul egy vezetőedző egy nagyon fontos döntőnél alapvetően azt kell felmérje, hogy mi az az út, mi az a szakmai út a mai napra, hogy nyerjünk. Ha mi vagyunk a jobbak, akkor sportolni kell, hogyha ők a jobbak, akkor erre kell egy olyan valamilyen megoldás, amivel meghazudtoljuk az értékeket a pályán. Nekünk volt, igazából ez az utóbbi nem nagyon volt, legfeljebb olyan volt, hogy egyformán ugyanolyan jó volt az ellenfelünk, mint mi. Nekünk az volt ugye a nehezebb, olyankor egyszerűen ki kell tépni a kezükből az aranyérmet. Így tudom beküldeni a játékosaimat. Ha viszont például a magyarusa döntő, hogy a magyar válogatott 3-4 gól a jobb az ellenfélnél, ott meg vízilabdázni kellett. Tehát, és hogyha az ember ilyenkor ezeket a dolgokat

0: dolgokat így el tudja élni a játékosainál, akkor utólag bármi lesz az eredmény, belenézhet a tükörbe, hogy a legjobb megoldást kerestük, azt választott.
1: Fantasztikus. Engem az is érdekelne, mert ugye azért nagyjából a döntő megnyerésével, akinek ekkora gyakorlata van, az pontosan tudja már, hogy hogy néz ki egy nap. De hogy néz ki az előtte való este és éjszaka? Alszik-e Luis Enrique szerinted, vagy Mikel Arteta? Tudnak-e? És egyáltalán te például hogy oldottad ezt meg, hogy azért nyilván egy óriási tétre ébred az ember, hogyha egyáltalán ébred, és nem végig véreszti az éjszakát. Tehát mennyire volt fontos valóban, és tudtál-e mondjuk pihentetően aludni a három olimpiai döntő előtt, amit megnyertetek aztán?
0: Nekünk annyiban volt más, hogy mi egy sorozatban voltunk, és én nem csak az olimpiai döntők előtt nem aludtam, én 2 hete nem aludtam, mert folyamatosan fontos meccsek voltak. Aha. Illetőleg ugye Sydney-ben 9 nap alatt volt a 8 meccs,
1: igen.
0: Később pedig már ugye 2 naponként játszottunk csak, és gyakorlatilag ilyenkor a szövetségi kapitány, és gondolom ebben az esetben a két klubnak az edzője, 16-18 órán keresztül a nap folyamán ezen kattog, és próbálja ezt a fajta feszültséget nem mutatni a játékosai előtt, mert ők viszont ugye ők fognak menni a pályára, ők lesznek a primadonnák a mérkőzésen, már ott már nem az edző, ő legfeljebb a döntéseivel kívülről segít, hogy az eredmény végül jó legyen. Én nem gondolom, hogy épeszű edző vagy szövetségi kapitány ezekben a napokban ne azt találná ki, hogy na ez az az utolsó, az többet én velem, ezt senki nem fogja csináltatni, mert ez egy olyan szintű feszültség, amiben ilyenkor élsz. Aztán persze pláne, ha sikerül, elmentél nyaralni, kipihented magad, neki fogsz a következőnek, majd egy év múlva ugyanúgy átérd, és ugyanúgy elhatározott, hogy soha többet nem.
1: Igen, ez valószínűleg tényleg így van. Nem könnyű. Szóval akkor te messzire helyezkedsz, most már akkor csak arról beszéljünk, bár ugye taktikai elképzeléseket elmondtad, és Mangi Dodit is megkérdeztük erről, és tudom jól, hogy az angol labdarúgás, hát különösképpen a Manchester United nagy ismerője vagy, de azért tartanunk-e kell ettől mondjuk semleges szurkolóknak, hogy most nagyon úgy fest, hogy akár egy harmadik angol klubnak is lehet esélye arra, hogy ebben a szezonban mind a 3 nemzetközi kupasorozatot angol csapat nyerje, és hogyha ez bekövetkezik, akkor tendenciának tekinthető az szerinted, hogy a legpénzesebb, legerősebb európai bajnokságból gyakorlatilag előbb-utóbb letaszíthatatlanok lesznek majd a nemzetközi kupában is az angol csapatok.
0: Én azt gondolom, hogy most kisebb az esélyük, mint az előző 2 döntőben volt, már hogy az angol csapat ahhoz Arzenálnak, tehát az Aston Villa és a Crystal Palace az egyértelműen esélyesebb volt, kisebb az esély, de ahogy az előbb beszéltük, simán előfordulhat, hogy sikerül nekik. Az mindenképpen azt gondolom, hogy követendő lenne, hogyha nekik ez összejön, hogy én nem azt mondanám, hogy a legpénzesebb, vagy legjobban kitalált megszervezett, hanem a legkiegyensúlyozottabb bajnokság, ahol bármikor odahaza is az bajnokság, a tabella alsó fertájából játszó csapattól kikaphat egy Arsenal, egy Manchester City otthon. Tehát én azt gondolom, hogy ha ez megtörténne, akkor az lenne minta a más nemzeteknek, hogy ilyen kiegyensúlyozott legyen a bajnokság. Egyébként mi jó úton járunk, Ferencváros ezüstérmével 5-ször kapott ki otthon, tehát mi már elkezdtük ezt a Premier League jelleget meghonosítani. Tényleg rengeteg meglepő eredmény született a magyar bajnokságban. Nyilván már a színvonal egy kicsit még azért lejjebb van, de a kiszámíthatatlanság kezd nálunk is megvalósulni. Nincs ez a spanyol bajnokságban, nincs ez a francia bajnokságban, ez tény. Még a németben is azt gondolom, hogy nem is tudom, hogy volt-e veresége a Bayernnek, de ha igen, akkor maximum 1-2.
1: Na hát akkor te sem úszod meg, drága Dén, és ma mindenkit ilyen szempontból tetemre hívtunk elmondani egy tippet, kié lesz az idei Bajnokok Ligája trófea itt Budapesten.
0: A tippem az a franciák, a lelkem az pedig az angolok.
1: Jó, oké. Okay. Akkor tulajdonképpen bármelyikkel, ha úgy alakul, akkor te már nyersz, mert mind a két oldalon van valami, ami téged megmozgat. Mi pedig azzal természetesen nyerünk minden pénteken, hogy halljuk az elemzéseidet és a gondolataidat. Köszönjük szépen, Kemény Dénes volt velünk, ahogy péntekenként mindig, és természetesen neked is nagyon jó. Ezek szerint a fővárostól távoli szurkolást kívánunk.
0: Köszönöm szépen, hogy hívtatok. Sziasztok!
1: Én is köszönöm, mi is köszönjük, és rövidesen folytatjuk, majd a záró résszel maradjatok velünk itt a Nemzeti Sportrádióban, a Sportreggelnél.
2: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Megérkezett Budapestre az Arzenál csapata. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában. Nyárias marad az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Megérkezett Budapestre tegnap a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének egyik résztvevője, az angol Arsenal küldöttsége. A párizsiak ma jönnek. A finálét holnap 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja a Puskás arénában. A Ferencváros női labdarúgó csapata sorozatban hetedszer lett bajnok, miután az NB1 döntőjének második mérkőzésén is kiütötte a Puskás Akadémia együttesét. Az FTC az első találkozón aratott 6-2-es győzelem után tegnap felcsúton 8-0-ra múlta felül ellenfelét, 2-0-ra nyerve ezzel az egyik fél második sikeréig tartó párharcot. A férfi futzál NB1 döntőjének első találkozóján az Újpest 2-1-re nyert a Nyíregyháza ellen. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart, a sorozat hétfőn Nyíregyházán folytatódik. Udvardi Panna az ukrán Alekszandra Olényikovával három játszmában vereséget szenvedett, a Nicole Fossa, Tamara Korpács argentin-német kettőstől a francia nyílt teniszbajnokság páros versenyének első fordulójában. Udvardi mellett Stollár Fanni is búcsúzott a további küzdelmektől, mivel az amerikai Ézsia Muhammaddal az oldalán három szedben alul maradt egy belga-szlovén duóval szemben. Szintén a Roland Garroson férfi egyesben óriási meglepetésre az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner két játszmás előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Cerundolótól a második fordulóban. Kanada, Finnország, Norvégia és a rendező Svájc jutott be az elődöntőbe a jégkorong elitvilágbajnokságon. A negyeddöntőben Kanada 4-0-ra győzte le a címvédő Egyesült Államokat, Finnország 4-1-re verte Csehországot, Norvégia 2-0-ra nyert Lettország ellen, míg Svájc 3-1-re bizonyult jobbnak Svédországnál. A holnapi elődöntőben Svájc Norvégiával, Kanada Finnországgal játszik.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Robbanó töltettel felszerelt drón zuhant hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére. A robbanás után az épület 10. emeletének egyik lakásában tűz keletkezett. A tömbházból mintegy 70-en menekültek ki, közülük ketten könnyebben megsérültek. A tűzoltók eloltották a lángokat. Az esetre a NATO is reagált. A szövetség közölte, elítéli Oroszország felelőtlenségét és megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak. Így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Nannert Judit szerint a döntés csaknem 450 intézmény vezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le, ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. Több mint 2 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek azok a fiktív számlákat kiállító cégek, amelyeket egy összehangolt rajtaütésen számoltak fel a pénzügyőrök, közölte a NAV. A 60 pénzügyőr részvételével zajló akcióban csaknem 1,3 milliárd forint értékben foglaltak le járműveket, bankszámlákat és céges eszközöket. Az adóhatóság az ügyben 11 embert hallgatott ki költségvetési csalás miatt. Ötük letartóztatását a Szegedi Járásbíróság már el is rendelte.
0: Közlekedés.
2: Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M0-ás keleti szektorán, az M5-ös csomópontja és Ecser között. Az M1-esen a főváros felé, Tatai és Tatabánya között, valamint Biatorbágy térségében, az M6-os Budapest felé vezető oldalán Érd térségében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Ma is sok napsütés várható több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, egész reggel Bene Ferivel vagyunk itt.
2: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek.
1: Na, micsoda izgalmas nap van mögöttünk, de még annál is izgalmasabb előttünk, Feri, hiszen május 29-ét írjuk, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen naptár szerint egyet kell már csak aludni a holnapi labdarúgó bajnokok ligája döntőjéhez, ami itt lesz Budapesten. Ugye beszéltük már ma reggel, aki korán reggel nem volt velünk, azoknak elmondjuk szívesen, hogy mind a ketten, most a független kilátogattunk a Hősök terére, ugye a Champions Parkba, vagy nem is tudom, minek nevezzük
3: hát ezt. Szurkolói zóna.
1: Szurkolói zóna. Az egyik, a sok közül, mert több is van a városban, de tényleg hihetetlen egyébként, hogy micsoda nyüzsgés és BL hangulat van, és én tegnap már kaptam egy ilyen médiás kis akkreditációs kártyát, amin tényleg azok a budapesti szimbólumok vannak rajta, ugye akár a Hősök terei arkangyal, vagy éppen a Lánchídnak egy ilyen sematikus formája, vagy a parlament csúcsai, úgyhogy élmény volt ezt látni, meg ez a dizájn is szerintem nagyon magyar, nagyon budapesti.
2: Igen, ez is csodálatos érzés, hogy valamilyen szinten a mi hazánkat képviseljük ezáltal, tehát a szimbólumokban is, meg az összes ajándéktárgy ott van Budapest, ott vannak Budapestnek különböző nevezetességei, a magyar színek, a labdán, a pólókon, a pulcsikon, a sálakon, a kulcstartókon, tehát tényleg örömteli látni, de hát tényleg ez a szurkolói zóna csodálatos, és ami még engem külön megfogott, hogy nagyon-nagyon sokan nyilatkoztak, hiszen ott van helyi műsorközlő, kivetítőn, hangosításon hallani a szurkolókat. Nagyon-nagyon sok szurkoló először jár Budapesten. Vannak, akik nyilván nem először, de akik először is járnak, mind szuperlatívuszokban beszélnek a magyar emberekről, a csodálatos Budapestről. Tehát egy óriási országimázs emelő esemény is. Illetve azt is jó volt látni, hogy ugyan verbálisan picit frocizzák egymást a szurkolók, de Arsenal szurkoló, Párizs szurkoló, volt ott Juventus, Milán, bármilyen szurkoló különböző mezekben, ott van és békésen el van is élvezik a csodálatos éghajlatot, a napsütést és a szép magyar várost, és más csapatok, az összes BL induló csapatnak a mezekin van. Én le is fotóztam egy Juventus mezt, negyedik Béla szobra előtt Juventus mezt található, tehát ezt még nem láthatta
1: senki. Ez neked, ugye ez neked aztán különösképpen nagy erény. Egyébként ugye, hogy mennyi és mindenféle fajta esemény is zajlik most Budapesten. Görbic Anita, még Ashley Colt is felülmúlta a BL döntőn kísérő fesztiválon, tehát ez azt jelenti, hogy tényleg kézilabda ikonunk is, de eszem Nagy Lacit is láttam ezen a fotón a Nemzeti Sport mai címlap sztoriában. Tehát érdemes kinézni ezekre a helyszínekre, mert nem csak futballikonokkal találkozhatunk, hanem hazai és külföldi sport ikonokkal is. Nekem egyébként Argentinából, Brazíliából is írtak kollégáim, és kérdezték, hogy milyen a hangulat, és hát nyilván láttak egy pár posztot ez ügyben, úgyhogy tényleg megmozgatja a világot, és azért ne felejtsük, hogy nagy komoly nemzetközi sporteseményeknek volt már helyszíne Budapest az elmúlt években. Pont tegnap ezt taglalgattuk itt a délutáni sportkörben, hogy talán a 2017-es vizes világbajnoksággal indult el azon nagy volumenű nemzetközi eseményeknek a sora, amelyben természetesen, hogy ne felejtsük el a 2020-ról 21-re halasztott labdarúgó Európa bajnokság ugye csoportmérkőzéseit. Igen. Is, lehet azt hiszem, egy 8-a döntő is volt itt Budapesten.
2: Igen, ugye, atlétikai világbajnokság
1: volt, az ott megint úszó VB, de valahogy szerintem azért azt kimondhatjuk, hogy legalábbis sűrítve, amit a labdarúgó bajnokok ligája hoz, az nem nagyon tudja más, ugye? Egy ilyen egynapos esemény keretében.
2: Így van, kétségtelenül, hogy az egész világ ilyenkor Budapestre figyel, és a labdarúgó bajnokok ligája döntője, tényleg ezzel csak a világbajnokság vagy Európa bajnokság döntője versenyezhet, tehát az múlhatja felül. De pont az jutott eszembe, hogy az embernek az érzése, hogy ugye mindig arról beszélünk, hogy de jó lenne Magyarországon olimpiát rendezni, és tényleg ez azért az emberek többségének az álma. Szinte egyesével már megrendeztük azt az bizonyos olimpiát.
1: Külön,
2: tehát én úgy gondolom,
1: valóban,
2: hogy külön-külön már ez bizonyította Magyarország.
1: Az is egy nagy kérdés természetesen, hogy mit jelent ez majd egy nagyobb terhelés, mert azért a terhelés, azt vegyük komolyan, ez nem lesz kicsi a fővároson. Ugye itt a logisztikusoknak azért szerintem most csúcsra kell járatniuk az összes képességüket, akár ugye a Liszt-Ferenc repülőtér érkezési oldalán.
2: Még az egyes terminál is aktív.
1: Igen.
2: Ez csodálatos.
1: Igen,
2: egyébként az egy gyönyörű szép épület, tehát én nem sajnálom annyira, hogy egy kicsit a régmúltba vezet.
1: Én utaztam már akkor, amikor még csak az volt, és nekem vannak emlékeim abból a időszakból. Persze, igen, most ez is megtelik nyilván ugye a város is, a szállodák is, és a környéke is, úgyhogy bízunk benne, hogy mindez valóban békésen, és hát az sem lesz egy érdekes, vagy az is inkább azt mondanám, egy érdekes kérdés lesz, hogy a 6 órakor kezdődik majd szombaton a döntő, tehát onnantól azért lesz majd egy hosszú este, hogy milyen is lesz Budapest a szombat éjszaka.
2: És hát tényleg ez közérdekű, mert azért ebben is segítünk az embereknek. Tényleg autóval ne próbálják megközelíteni a belvárost, mert az ragyog a tömegközlekedés. Én tegnap is használtam, úgyhogy én szerintem ezt ki kell használni.
1: És különösképpen a föld alatti ilyen tekintetben az egyik legnagyszerűbb, mert valóban a belvárost összeköti, akár úgy is, hogy az ember Mexikóért kimehet, onnan sétálhat, vagy a Hősök teréről simán el lehet sétálni.
2: Sétáljanak az emberek. Abszolút gyönyörű a város.
1: Kicsit még abban a világban engedj nekem bele kukkantani. Most vedd elő kérlek az összes edzői és szakvezetői gondolkodásodat abban a tekintetben, hogy egy éjszakával egy BL döntő előtt Mikel Arteta és Luis Enrique fejében mi zajlik le ilyenkor? Tehát van még bármi ilyenkor elővehető a tarsolyból? Kész-e már gyakorlatilag a teljes taktikai repertoár? Eldőlte már a fejekben a kezdő csapat? Változhat-e még ez adott esetben egy mai, nem tudom én, edzés, hangulat, egy holnap reggeli ébredés, egy valami kis apró intuíció kapcsán?
2: Igen, hát az egyik dolog az, hogy abban biztos vagyok, hogy a kezdőcsapatok már eldőltek eddigre, tehát ma már biztos vagyok benne, hogy mindkét szakvezető pontosan tudja a kezdőcsapatot. A játékosokat semmiféle meglepetés nem fog érni az utolsó pillanatban, illetve én abban is majdnem biztos vagyok, hogy legalább két nappal előbb Budapesten vannak, hiszen nem hiszem, hogy csak egyet alszanak az adott hotelekben, mert abban van egy pici veszély, hogy esetleg új helyszínen, új ágyba alszik a játékos, akkor nem megfelel a regenerációja, tehát itt már az utolsó pillanatokban minden a regenerációról szól és a mentális felkészítésről. Tehát, hogy minél nagyobb komfortban legyen a játékos, minél inkább a fókusz, a koncentráció majd maradjon a döntőre, és semmilyen tényező ne zökkentse ki a futballistákat. Illetve ez is fontos dolog, hogy már 24 órával a mérkőzés előtt már olyan hatalmas taktikai instrukciókban nem szabad belemenni, mert nem szabad lefárasztani a játékost, hiszen az agyi kapacitása az 100%-osan a döntőre kell, hogy megmaradjon.
1: Mindkét szakvezető nyilatkozatát olvastam, és érdekes módon mind a kettő azt mondta, hogy tulajdonképpen már nincs rajtuk teher. Nem tudom, hogy miért, de volt mögötte indoklás is, mert ugye Luis Enrique azt mondta, hogy azzal, hogy tavaly a PSG megnyerte a bajnokok ligája döntőjét, tulajdonképpen behúzta azt a nagyon régóta áhított, vágyott trófeát, amit még nyilván abból a korszakból is, amikor elindult ugye a nagy, mondjuk így tőkésítése ennek a klubnak, és ugye a nagy nevek, tényleg a gigantikus személyiségek ott voltak, megfordultak, nem sikerült ugye a PSG-nek bajnokok ligája címet nyernie, tehát ők ezt tulajdonképpen már bónusznak tekintik. Ez biztos, hogy egyfajta felszabadító érzésként szólhat. Viszont Mikel Arteta meg azt nyilatkozta, hogy tekintettel arra, hogy megvan a Premier League trófea, ami az angolok számára, mint egyértelműen kiderült, az egyik legeslegfontosabb dolog. Innen minden már ráadás. Na de azért az Arsenalnak nincs még BL trófeája, és ott voltak 20 évvel ezelőtt is a döntőben. Szóval kinek a felszabadultsága lesz szerinted valósabb?
2: Ez, amit említesz, egy nagyon-nagyon fontos pszichológiai módszer egy edzőnél. Tehát igyekeznek egyrészt pozitív emlékképeket sugallni a játékosok felé, tehát mindkét edző egy sikert említett, tehát egy sikert emelt ki. A másik része pedig általában egy ilyen döntőt az a csapat tud megnyerni, amelyik nyugodtabb, amelyik tud koncentrálni, amelyiket nem viszik el az érzelmei, és főleg nem viszi el az a fajta nyomás, ami esetleg a kudarctól való félelemből ered. Tehát nem véletlen mondja ugye Luis Enrique, hogy hát ők már nyertek bajnokok ligáját, semmilyen nyomás nincs rajtuk, próbálja felszabadítani a játékosait, hogy
1: ami azért
2: hogy
1: nem igaz,
2: lazán,
1: ugye? Ugye azért valójában
2: futbolzanak.
1: Nem igaz.
2: Nyilván van, hát egy bajnokok ligáját döntőt nem tudsz félváró venni, nem tudsz annyira felszabadult lenni, de az kétségtelen egy jó módszer, hogy ti már bajnokok ligáját győztesek vagytok, tehát nem rontod el életed lehetőségét, hiszen egyszer már megnyerted, ez hat felszabadítólag. A másik pedig, hogy az Arsenal, és általában ez jellemző a Premier League-ra, az angol csapatokra, hogy az elsődleges prioritás az mindig a hazája, bajnokság, a Premier League. Tehát gyakorlatilag az éves célkitűzést teljesítettétek, innentől kezdve ez jutalomjáték, menjetek, élvezitek a futballt, és életetek élményeként fogjátok fel. Ha így küldi ki az Arsenalt Arteta, akkor egy nagyon-nagyon komoly mentális plusz nyerhet ezáltal.
1: Ugye azt szokták mondani, hogy egy ilyen egymérkőzéses nagy csata azért az elmúlt évek tapasztalat alapján viszonylag ritkán hoz jó mérkőzés, mert hogy mindenki annyira akar. De ugyanakkor mind a két csapatban szerintem most benne van a lehetőség. Hát azt láttuk, hogy a Párizs mire képes, leginkább a Bayern München ellen láthattuk, hogy tulajdonképpen tényleg az igazi élménygazdag, támadó foci nagyon is a sajátja ennek a klubnak. Talán el is mondhatjuk, és szerintem nagyon túlzunk vele, vagy nem nagyon esünk túlzásba, hogy most talán az európai csapatok közül az egyik leggyönyörűbb támadó focira képes csapat a Paris Saint-Germain ebben a pillanatban. Ugye hallhattuk Lipcsei Pétertől is, és másféle elemzésekből is, hogy ugye nyilván az Arsenalnak milyen egyéb erényei vannak, és hát Arteta tényleg kifejtett valami egészen elképesztő átalakító munkát. Tehát egy kicsit egyébként az Arsène Wengeri örökségnek a modernizált változata, legalábbis ezt olvastam a angol nagykövet válaszaiból, legalábbis ők így értékelik. Úgyhogy most eljutottunk a pontra, hogy neked kell szintvallanod, Feri, hogy akkor melyik lesz az a csapat, amelyik szerinted a holnap este 6 órakor kezdődő döntőben esélyesebb.
2: Igen, tehát egyrésztről itt említetted ugye a Paris Saint-Germain Bayern München mérkőzést. Én abból a szempontból el kell, hogy keserítselek, nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen gólgazdag döntőt lássunk, hiszen ott azon a mérkőzésen két extrém módon támadó alakulatot láthattunk. Tehát extrém módon felvállaltak a támadó játékot, és különösen a labdarúgásban, a mai labdarúgásban rendkívül fontos szempont a labdavesztések vagy labdaszerzések utáni néhány másodperc. Na most mind a Bayern München, mind a Paris Saint-Germain azon a mérkőzésen akkora létszámot biztosított a támadó játékba, hogy a labdavesztések utáni védekezést egy picit elhanyagolták, vagy taktikailag az arányokat egy picit a támadó játék irányába tolták el. Ezért lett belőle szenzációs mérkőzés, meg hát nyilván megvoltak az egyéniségek. Most én nem arra gondolok, hogy az Arsenalban nem lennének meg ezek az egyéniségek, viszont nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a labdavesztések után mindössze két védőjátékos maradna hátul az Arsenalban, ahogy több esetben láttuk akár a Párizsnál, akár a Bayernnél. Tehát egy egészen más forgatókönyvet jósolok ennek a mérkőzésnek. Egy nagyon-nagyon stabil Arsenalra számítok, és egy olyan Párizsra, amelyik próbál elsősorban a széleken megbontani az ellenfelét. Amennyiben a Paris Saint-Germain szerezné meg a vezetést, és az Arsenalnak változtatnia kell a stratégiáján, akkor kijöhet egy nagyon jó mérkőzés. Amennyiben nem születik korán gól, vagy az Arsenal szerzi, akkor egy picit szkeptikus vagyok, hiszen akkor előfordulhat egy olyan, amiben az Arsenal tördelő játékot próbálja lassítani a Párizs gyors játékát, és elsősorban a stabilitásra, pláne ha megszerezte a vezetést, akkor arra összpontosít, hogy nullára lehozza a találkozót, és kontrákból vagy pontrugásokból tudjon gólt szerezni. Úgyhogy ez a kétféle meccsterv szerintem, hát én jobban örülnék, hogy a Párizs meccsterve jönne be, mert abban az esetben benne van egy nagyon látványos döntő.
1: Jó, hát izgalmasnak ígérkezik. Én most azt mondom, hogy eldől rendes játékidőben ez a mostani Bajnokok Ligája döntő, és szerintem a Párizs győzelmével.
2: Na, úgy legyen, ez nem lehetetlen, ez egy jó tippnek.
1: Hol fogod nézni?
2: Én valószínűleg családi körülmények között fogom nézni, tehát nem tudok kimenni a mérkőzésre, úgyhogy hát ez egy érdekes történet lesz.
1: Igen, sokan vagyunk ezzel így, de természetesen nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Budapest megrendezheti az európai csúcsfutball döntőjét, úgyhogy mindenkinek azt javasoljuk, hogy élvezzétek még ki a lehetőségét annak, hogy Budapest Bajnokok Ligája lázban ég. Én ma ott leszek egyébként a Legends Cup-on, vettem 4 jegyet a családomnak, és megnézzük az időseket, mert még az a generáció az szerintem nagyon sokat mond nekünk, úgyhogy ez is egy izgalmas dolog lesz, és egy új, hát nem azt mondom, hogy totális újítása az UEFA-nak, de mindenképpen egy érdekes dolog, hogy azért a nagy klasszikusokat is elhívják, és egy picit ők is játszhatnak majd annak a generációnak az örömére, akik még őket aktív korukban látták, ugye már leginkább nekünk szól ez, de ezen túlmenő és valóban Budapest tényleg BL-lázban még érdemes kilátogatni a helyszínekre. Kedves magyar futballszurkolók, még azoknak is, akiknek esetleg nincs személyes kötődésük mondjuk ezekhez a klubokhoz, ez egy vissza nem térő élmény, tehát szerintem mindenki használja ki a lehetőséget. Úgyhogy akkor hajrá, már csak egyet kell aludni, ugye holnap még lesz természetesen szombat reggeli nemzeti sportrádiós sportreggel, de ez az utolsó hétköznap reggel volt a labdarúgó bajnokok ligája döntője előtt itt Budapesten. Úgyhogy Feri, nagyon szépen köszönöm. Ez
2: nagyon
1: is egy
2: köszönöm,
1: izgalmas reggel volt, fantasztikus vendégekkel. Természetesen itt volt velünk ma reggel Lipcsei Péter, hallgathattuk Mátyus János gondolatait, és Fazekas Zoltán is velünk volt, és hát bízunk benne, hogy egy nagyon izgalmas hétvég elében nézünk, úgyhogy ünnepeljük együtt az európai csúcsfutballt itt Budapesten. Köszönjük a figyelmeteket, további nagyon-nagyon szép napot és csodálatos hétvégét kívánunk mindenkinek. Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Női vízilabda.
0: A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madara tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: 100, igen, akárhogy is számolom, ez 100. Bizony a 2024. június 16-án indult Nemzeti Sport Rádió visszajátszás című műsorának ez már a 100. adása. A rádió első adásnapján már jelentkezett ez a hétköznaponként délelőtt sugárzott program. Nem kis előkészítő tevékenység után mertünk önök elé kerülni, mert a megtisztelő felkérés irányomba úgy szólt a megbízott főszerkesztő úrtól, hogy 10 és 12 óra között vigyem képzeletbeli időutazásra a hallgatókat, felkutatva a Magyar Rádió archívumában található régi közvetítéseket, magazinműsorokat, beszélgetéseket. Hívjam nosztalgiázni az otthon rádiózó öröki fiakat, szólítsam meg a tárgyalásra rohanva piros lámpánál az autórádió kereső gombját, csavarókat, és meséljek az új generációnak a sport közeli és távoli múltjának felejthetetlen eseményeiről, személyiségeiről. Egyébként meg azt csinálok, amit akarok, csak szórakoztató legyen. 200. adásához érkezett a visszajátszás, és ilyenkor illik egy kis visszatekintést tartani, úgyhogy mi is ezt tesszük. A következő két órában az elmúlt 199 adás legemlékezetesebb beszélgetéseit elevenítjük fel. Országunk első teleregényének, a Szomszédoknak a 300. adása úgy kezdődött, hogy a felejthetetlen színész Zente Ferenc által alakított karakter Taki bácsi dühösen felállt a vacsoraasztaltól, amelyen pirítós volt, és kiindult a konyhába. Majd az ajtóból visszaszólt. Nem mondom el 300-szor is, hogy nincs só az asztalon. Megoldom magam. Ez a bizonyos 300. Szomszédok 1998. október 22-én volt adásban. A 12. évben a Szomszédok ugyanis még a rendszerváltás előtt 1987-ben indult. 12 év alatt jutott el a 300. epizódig. A mai felgyorsult világban egy rádióműsor 14 hónap alatt jut el a 300. részhez. Bizony-bizony, 2025. augusztus 22-én már a 300. adással jelentkezik a Nemzeti Sport Rádió hétköznap délelőtti műsora, a Visszajátszás. 401. adásához érkezett a mai napon a Visszajátszás. Ezen alkalomból az eddigi 400 műsor legemlékezetesebb pillanatai közül szemezgetünk, de előtte engedessék meg egy kis nosztalgiázás. A leúlt másodpercekben azon adások, azon visszajátszásoknak a kezdő mondatait hallatták, amelyek olyan sorszámok voltak, amelyek százzal maradéknyőkül oszthatóak. Hát a mai nap elérkeztünk az 500. adásához a visszajátszásnak, és hát ugye a Szomszédok, a klasszikus teleregény Magyarországon 331 részt ért meg, tehát 500-at nem. A klasszikus Dallas 357-et ért meg, vagyis már ezt is túléltük, úgyhogy ezen már messze túl van a visszajátszás. Egyébként ennek az
1: adásnak az első részét az első adásnapon hallhatták itt a Nemzeti Sportrádióban a hallgatók, és azóta ugyanaz a négy ember csinálja ezt az adást. Pontosabban egy ideig három ember csinálta, aztán kibővültünk négyre. Erről is szó lesz majd természetesen a következő percekben. Viszont ez lesz az utolsó adás, amikor együtt ülünk itt a stúdióban mind a négyen, hogy ez miért van, ez, erről majd beszélgetünk az adásnak a negyedik negyedében, most azonban a kezdetekről, és üdvözlöm itt a stúdióban ennek a visszajátszásnak a stábját, a teljes stábját, Simó Lászlót, Cserjés Bendegúzt és Tóth Csongort. Sziasztok!
2: Sziasztok,
1: hát hello! Ritka eset, hogy össze tudunk jönni a stúdióba. Egyébként sem nagyon tudunk összejönni, még a stúdión kívül se, de most az 500. adásnak a tiszteletére természetesen összejöttünk. Na most mindjárt beszélgettünk a kezdetekről. Hadd mondjam el én, hogy hogy emlékszem ennek a visszajátszásnak a kezdetére. Ugyebár ez a Nemzeti Sportrádió ez viszonylag olyan hirtelen indult el, de már előtte volt egy sportrádió, és én ott együtt dolgoztam a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesével, Virányi Zsolttal, aki 2-3 nappal a Nemzeti Sportrádió indulása előtt mondta nekem, hogy indul egy Nemzeti Sportrádió, jó lenne, ha én is jönnék oda, lesz ott majd délelőttönként egy műsor, és számíthat-e rám. Mondtam, igen, és ezzel tovább is szaladtunk egymás mellett, majd 2 nappal az adás előtt itt találkoztunk, már ezen a helyszínen, és akkor mondta, hogy hát a feladat az lenne, hogy minden hétköznapra 10 és 12 óra közé csinálni kellene egy nosztalgia műsort. Én azonnal osztottam, szoroztam, és ez azt jelenti, ugyebár, hogy hetente 10 óra adásidő. Na most ez azt jelenti, hogy kevés olyan ember van, akivel 2 órát végig lehet beszélgetni, meg el is fárad egy riportalany. 1 óra az határeset, nagyjából fél óra az az eset, amit úgy végig lehet beszélgetni egy sportolóval. Na most ez azt jelenti, hogy ha fél órát beszélgetek minden sportolóval, hogy nagyjából ugye hetente 20 emberrel kell beszélgetnem, ez éves szinten 1000-et jelent. Ez stúdióidőben is reménytelen, témában is reménytelen. Ekkor mondta Zsolt, hogy jó a helyzet, mert azért van itt egy archívum, egy nagyon gazdag archívum ennek a Magyar Rádiónak, és azonnal fülön fogott, vagy kézen fogott, vagy már nem tudom, hogy mit csinált. És leszaladtunk egy emelettel lejjebb, és megismerkedtünk Simon Lászlóval, aki az archívumnak a munkatársa. És én mondtam neki, mivel labdarúgó EB előtt voltunk, hogy hát akkor nagyon jó a helyzet, mert légy szíves, az összes labdarúgó Európa-bajnokságon szereplő magyar mérkőzést gyűjtsük össze, szedjünk össze egy csomó magyar válogatott meccset, egy csomó régi beszélgetést. Na erre Laci mondta, hogy ezt azonnal felejtsem el. Nem tudom, te hogy emlékszel, Laci, erre a első beszélgetésünkre.
2: Én pontosan így emlékszem erre a beszélgetésre, amikor ugyan, olyan voltál, mint aki belép egy áruházba, és elmondja a legkisebb ötletétől a legnagyobb ötletéig az összes kívánságát, mikor majd hátra néz, és látja, hogy a polcokon így méterenként van egy-egy tárgy, aztán kicsit sűrűbben állnak a tárgyak, és akkor azt mondom neked, hogy tehát Laci, hát azért itt vannak olyan időszakok, amikről semmi nincs. Vannak olyan sportágak, amikről a Magyar Rádió soha nem közvetített. És akkor úgy láttam, hogy kicsit megijedtél, mert a...
1: Nem kicsit. Mert már már tabadást kellett csinálni.
2: A várakozásaid úgy hirtelen a Mátrából az Alföldre, vagy az Alföld kicsit fölé zuhantak meg.
1: Nyírségi domság.
2: Igen, nyírségi domság, tökéletes. De azért ennél sokkal jobb a helyzet. Tehát azért...
1: Akkor én nem így éreztem.
2: 1960-tól, mióta a rádióarchívum létezik, azért mindig a sport az egy a magyar rádió életében egy erősen hangsúlyozott, súlyozott téma volt. Ezt még akkor is állítom, hogyha vannak olyan mérkőzések, amiket ti fél évente megpróbáltok megszerezni, hogy hát, ha van róla egy gól, és mindig az van, hogy de nincs róla gól. A magyar válogatott 1954-ben soha nem nyert világbajnokságot, mindig csak a második lett. De ettől még próbálkozni lehet.
1: És a Kóra elleni gólok sincsenek meg, ha már itt tartunk, amiben egyébként világrekord. Mert 9 óra csak igen. A magyar válogatott tudott nyerni.
2: Igen. De azért...
1: Ilyet Jugoszlávia, de az legyen a lyukóknak a gondja.
4: Salvador, nem?
1: Bocsánat. Ez a Salvador is megvan. Abból megvan másfél perc, de majd nem is számunk kérjük alatt, én csak belefolytottam a szót.
2: Nem, azért 2000 óta a helyzet sokat javult, mióta 0-24 órás adásrögzítés van, és a igazi kánoán számotokra azért a Nemzeti Sportrádió indulásával jött el, amikor is 0-24-ben van egy csatorna, amelyik csak sportot közvetít, és ennek köszönhetően minden egyes gól, pontszerzés, beszélgetés megtalálható és felhasználható.
1: Na, hát nagyjából ilyen volt Lacival első találkozásunk, mint hogyha egy ilyen jeges vizet öntött volna a nyakamba, mert jöttem ugye a lelkesedésemmel, és másnap radást kellett csinálni, és hát akkor hirtelen tűzoltásként mit lehetett kitalálni, hívjuk be Priskin Tamást, aki szerepelt Európa-bajnokságot, és hívjuk be Kür Lajost, aki egyébként nem Budapesten él, de ő rúgta ugyebár az utolsó gólt 1972-ben elődöntőben, aztán később ugye rúgtak 16-ban is játékosok, de ugye nagyon-nagyon sokáig ő rúgta az utolsó gólunkat. Itt már becsatlakozott Cserjés Bendegúz is. Te hogy kerültél vele ebbe a stába, amely eddig két fős volt, Simon Laci és
2: én. De gyorsan nőttünk.
1: Hát muszáj volt, mert napi két óra az nem kevés.
4: Hát egy elég káoszos és bizonytalan, ugyanakkor örömteli időszak volt, mert akkor már ugye tudtam, hogy lesz ez az új rádió, de itt riogattak, hogy hú, hát nagyon nehéz lesz a dolgom a régi rádióhoz képest, rengeteg újdonságot kell tanulni, nagyon sok mindenre oda kell majd figyelni. Álltam ugye a feladat elébe, és egyszer rám írt ugye a főszerkesztőhelyettes Virányi Zsolt, hogy Bendi, gyere be csütörtökön. Hát mondom, jó, a régi rádióban pont nincs munkám, az újban ugye még nincs, egyetemem sincs, hát akkor bejövök persze. Bejöttem, és akkor ugye hárman megbeszéltük, hogy lenne ez a visszajátszás műsor, nagyjából ez meg ez lenne a koncepció, ahogy arról beszéltetek, ugye hát elég hamar széthullott az archívnak az adottságai által, de akkor megbeszéltük, hogy én ebben nagyon szívesen részt vennék, és akkor elindult ez a kis három fő stáb, és ugye én is itt voltam ezen a beszélgetésen, amikor megnéztük az archívumot, papírstócokkal készültem, hogy na akkor le tudjam jegyzetelni, hogy akkor mik vannak az archívumokban, mik nem, hát egy fél A4-es lapnyit sikerült összeírni. Azt is elég káoszosan. És akkor, ahogy mondtad, bejött a Priskin Tamás, mert akkor ugye vészesen közeledtünk az EB-hez. Aztán ugye a Kül Lajos, itt tanultam a kamerákat kezelni, és emlékszem, hogy tehát fel akartuk venni az egész beszélgetést, és az első 10 perce az nem volt meg. Tehát az volt az első, vagy mondjuk azt, hogy második, mert Priskin volt az első, de a második momentumunk a visszajátszásban, hogy kellett keresni egy jó pontot, ahol a Kül Lajos beszélgetés elindul, mert nem akkor indult valójában, amikor kellett volna, mert nem indult el úgy a felvétel.
1: Hát minden kezdet nehéz, annyi volt szerencsés a kezdetünk, hogy pont akkor ment az Európa-bajnokság, és miután közvetítettük a mérkőzéseket, nem csak a magyar érdekeltségűeket, ezekből az első napokban vissza lehetett játszani, tehát ez segített rajta, de azért hívogattunk fel embereket, akik ugye szerepeltek korábbi EB-ken, értékelgettünk, tehát viszonylag, hát azt nem mondom, hogy zökkenőmentes, de valahogy beindultunk, hárman csináltuk egy darabig, és Tócsongor, te hogy és mikor csatlakoztál hozzánk?
6: Hát én 2024. szeptemberében kezdtem a visszajátszással foglalkozni, de a rádióban már augusztusban itt voltam, úgymond próbaidőn, ezt most így idézőjelbe téve. 24 tavaszán kerültem az MTVA kötelékébe egy kommentátorképző programon keresztül, amit az M4 Sport szervezett, és akkor kerültünk ki éppen így ebből a képzésből, és apró Georgina ennek a programnak az igazgatója mondta, hogy ő szeretne engem beajánlani egy nagyon aranyos emberhez, a már eddig is említett Virányi Zsolthoz, hogy menjek el a rádióba, és próbáljam ki magam ott, és tudja, hogy ez nem tévé, de hogy ez is nagyon izgalmas, és biztos, hogy jó helyem lesz. És ebben teljesen igaza volt, rögtön megszerettem ezt a környezetet, mert hát olimpia volt akkor, amikor én ide kerültem, és ez egy nagyon nagy élmény volt megélni egy ilyen világeseményt egy sportrádió kötelékében. És az elején még nem igazán tudtam magammal mit kezdeni, ahogy ez egy ilyen új munkahelyen szokott lenni, igazából papírokat tologattam jobbra-balra, és a Zsolt mondta, hogy okay, ő azt látja rajtam, hogy megbízhatóan precízen dolgozok, kéne egy ember a visszajátszásba szeptembertől. Ha jól tudom, egy laptopot kértetek a segítségül, és végül engem kaptatok.
2: Jó csinálják!
6: Zsolt így oldotta meg a laptop helyzetét, szóval nekem ez volt a történetem.
1: Azóta is a saját laptopomat használom, de hál' Istennek a visszajátszás most már 4 tagos stábban megy, ez azt jelenti, hogy te nagyjából olyan 40-50. Adás körül csatlakoztottál, ma pedig az 500-nál tartunk, és ebben az 500. adásban hát régi adásoknak a kedvenc pillanatait vesszük elő, illetve nem csak olyanokat, amik már lementek adásba, hanem amelyek még esetleg később fognak lemenni, vagy valami miatt különlegesen érdekesek. Természetesen az elsőbség Simon Lászlói, akinél a Földön senki nem ismeri jobban a Magyar Rádió archívumát, hogy egészen pontosan mióta dolgozik a rádióban, erről majd beszélgettünk az adásnak a negyedik negyedében. De most arra kérnélek, Laci, hogy egy-két izgalmas csemegére hív már fel a figyelmünket, amit hoztál is magaddal. Ugye már egy 2-3 perces beszélgetésükre van szó, a műsor meg ugye nettó 105-110 perces, tehát ezekben a 2-3 percekből nem lehet összerakni egy adást, a mai viszont igen. Szóval egy nagyon régi, nagyon izgalmas sztorit hoztál, amit még nem hallhattak a hallgatók.
2: Igen, az én munkámnak azért átalakult, ahogy a visszajátszás elindult, ahhoz képest a munkám átalakult, mert ma már a Bendi és a Csongi átvette azt a fajta keresést, előkészítést, műsor előkészítést, amit én eddig az elején csináltam, hogy kértettek tőlem valami hanganyagot, akkor azt én megkerestem, fölküldtem, megvágtatok, stb. Ezt most már nélkülem csináljátok, viszont ami miatt én mindig is szerettem a munkámat az az, hogy hétről hétre kerülnek elő olyan új tekercsek, amiket egyszer leadtak a Magyar Rádióba, és azóta soha többet. Most ezeket én meghallgatom, és például itt van egy karácsonyi birkozó mérkőzés a 40-es évekből, ahol Rihecki János nevű birkozó Bóbis Gyulával küzdött, és azt kell tudni erről a két birkozóról, hogy például Rihecki János hentes segédként dolgozott 1920-tól, és lopás és garázdaság miatt többször is összeütközésbe került a törvénnyel. Ez azért nagyon fontos kihangsúlyoznom, mert ez a meghívásos verseny, ez nem a normál szinten a Szőnyegen zajlott, hanem egy ökölvívó pódium volt berendezve, és itt rendezte különböző birkozó versenyeket. Ők, mint nehézsúlyú birkozók, 90 és 100 kilóval indultak ezen a versenyen, és ami nagyon fontos, hogy elhangzik Matura Mihály neve is. Ugye Bóbis Gyula 48-ban olimpiai bajnok lett birkozásban. Matura Mihály egy nagyon neves birkozó sportvezető volt, és róluk nagyon, de nagyon kevés anyag van, és ez a felvétel, ami előkerült, ez hiánypótló. Hallgassuk meg most ezt a felvételt, és utána szeretném felolvasni azt, hogy másnap 1943. december 18-án mit írt a Nemzeti Sport.
9: A Nemzeti Sportcsarnok olyan, mint valami morgó, viharló kráter. Mintha megnyílt volna valahol a Vezúvnak a krátere, és ott zúgna, zajongna, morajlana valami földön túl és föld alatti morajlás zúgán. Minden azért van, mert a terem közepén, az emelt szőnyegen Bóbis Gyula és Rihecki János szabadfogású birkózás néz. Rihecki 100 kiló, Bóbis 90, csak két óriás most majdnem leesik a méter magasra emelt szőnyegről. Keresztes Lajos, az egykori olimpiai bajnok áll oda, látom hirtelenébe, szólja beljebb a két küzdőt, azok alig mennek be a szőnyeg közepére, Matura Mihály a vezetőbíró fütyül, már is összeakaszkodtak, de újra meg újra fütyül Matura Mihály, valamit magyaráz a két versenyzőnek, mégpedig azt, hogy meg kell várni a fütyöt, mert Rihecki János már fütyelő, neki rohan Bóbisnak. Bóbis 90 kg-os, de magasabb, mint Rihecki. Rihecki óriási erejű, olyan izmai vannak, mint azoknak a sziklott szobroknak, amelyeket itt-ott láthatunk, kőből kifaragva. Most a szőnyegén kívül tótágos száll éppen Rihecki a fején, és Bóbis igyekszik őt átfordítani, de közben már harsant a bíró csípjele, hogy jelezte, nem érvényes ez a támadás, mert túljutottak, kijutottak a szőnyegről. De már megint középen vannak, és viszonylag összeakaszkodnak, hibálják egymást, a két fej egymás mellé is jó, a karok pedig fogást cseretnek. Szabadfogású a verseny, a mérkőzés, de egészen görög-római szabály szerint küzdenek még eddig. Ezért futult el a közönség. Érdekes különben a birkozó versenyeknek a hangulata. A közönség néha, különösen görög-római rendszerű mérkőzéseken valóságon halálos.

0: utána löki le az emelvényről, úgyhogy a vezetőbíró és a két versenyző egyaránt lezuhant a néző közönség közé. Ott nagy kaszagás van, mert úgy látszik, hogy a szék összetört, amire ráestek. Most azonban megint egymásnak szaladtak már, és hihetetlen erővel folyik tovább a küzdelem. Nem is sem történt volna, az a kis lezuhanás, meg se kottyan az ilyen vas embereknek. Már megint is odatolódtak egészen az emelvény széléhez. Matura Mihály Fütyű, a Füty megállítja őket, hogy újra középre menjenek, és középen kezdődjék tovább a tánc. Bob is keresi a fogást, Friedke azonban hátraveti két lábát, és mint bőz bika áll szembe ellenfelével, és tolja, nyomja őt, aki azonban nem akar lemenni a szőnyegről. Az utolsó percig rettenetes nagy küzdelem folyik a szőnyegen. Friedke számtalanszor lelökte Bob is, úgyhogy előbb egy székre ugorva a Bob is beszakította a székét, alaposan megütötte a lábát, de utána visszament, és tovább versenyez, és tovább küzd. Amikor Rihetki volt lent a szőnyegén békában, Bob is határozott a fölén harcol ki. Rihetki ezt nem tudta vele szemben megtenni, mindössze néhányszor, amint mondottam, a szőnyegről, az emelvényről lökte le nagyszerű ellenfelét. Most pedig összekapaszkodva tolják, nyomják egymást a szőnyeg közepén, a versenybíróság pedig figyeli már az órát. Bobisnak nagyobb a párke, mint Rihetkinek, aki most, mikor a gong szól, csípi el Bobisnak a lábát, és akarja őt tovább vinni. Paplászló doktor, a szövetség kapitánya már nyújtja is fel a pontozó lapot Matura Mihálynak, aki azt megnézve hirdeti majd ki az eredményt, tehát amit közéjük, és mind a kettőnek megfogja a karját, vagy Bobisét fölemeli, aki megnyerte a mérkőzést.
1: Ez történt maga a versenye, és nem tudom, hogy mennyire tűnt fel a hallgatóknak, de olyan heves volt a küzdelem, és Rihetki hozta az előéletét a kicsit agresszív, kicsit túlfűtötten, ugyanis mind a hárman, a két birkózó és Matura Mihály is kiesett a pódiumból a nézők közé, ahol tovább folytatódott a birkózás.
2: Mások voltak a szabályok mostanában.
1: Igen, és másnap a Nemzeti Sport a következő írta. Bob is ellen Rihetskit leléptetik. Rihetski kissé túlméretezte akarását és a keménységét. Egyébként remek küzdelem volt a szőnyegen, de viszont a szőnyegen keveset voltak. Rihetski azonban a szőnyegen kívül is folytatta a küzdelmet. Háromszori intés után Rihetskit leléptette a mérkőzést vezető Matura Mihály. Később Rihetski megnyugodott.
2: Ez nagyon megnyugtató, hogy később megnyugodott.
1: És ez 1943. december.
2: 43, döbbenetes, hogy ilyenek vannak az archívumban. És aztán találtál egy érdekes közvetítést 1944-ből a labdarúgó hadibajnokságból is.
1: Igen, ez azért nagyon fontosak ezek a felvételek, mert ebben az időben, és egészen az 50-es évek közepéig, második feléig a felvételeket élőben közvetítették, és úgynevezett lemezre vágták föl a hanganyagot. Ennek köszönhetően ilyen 3-4 perces felvételek maradtak, illetve, hogyha sikerült elindítani a második lemezt, akkor lehetett akár 7-8 perc is maga a felvétel. 1944. december 17-én, tehát már az orosz csapatok a főváros előtt álltak, de a labdarúgó bajnokság még mindig folyt. Ezt a mérkőzést a Mávag SK az FTC-vel játszotta, és az eredeti dátum a mérkőzésre 1944. október 15-e volt, amikor is ugye a Horthy proklamáció elhangzott. A mérkőzést pont ebben az időszakban játszották, és a proklamáció elhangzott, és ekkor rendőrök jöttek a pályára, és lezárták a mérkőzést, hogy majd később lejátsszák. Ennek az újra mérkőzése történt 44. december 17-én, és megszámoltam az FTC-ben ilyenek játszott, tehát 11 játékos ott természetesen, de összeadtam, hogy körülbelül 50-60 alkalommal voltak az FTC játékosai válogatottak. Tehát 44-ben például Gyertvai László 17, Rudas Ferenc 23 alkalommal volt válogatott játékos. Gyertvai Lászlóhoz, akinek a neve szintén elhangzik a közvetítésben, az a különlegessége, hogy ő a labdarúgás után edzőként folytatta a pályafutását, és ő fedezte föl Varga Zoltánt és Fenyvesi Mátét.
2: Nem akármilyen nevek voltak, na így hallgassuk meg akkor ezt a bizonyos 1940.

0: 4. december 17-i felvételt.
1: Ismét a vonalon túlra, tehát megint bedobás következik. A mostani talán még nagyobb, amit Béla végzett. Hó, összeütközik ott két mávag játékos, Úrhegyi és Balog, és kettőjük között persze Fradista szerzi meg a labdát, de nem, mégis ott van Puszeknál már a jobb téren, aki elszökik, Szátrai azonban utána ered, és kigurítja előre a labdát a Ferencvárosi 16-ossal egy magasságban, úgyhogy most ott végezhet pardobást a mávag jobb szélsője. Ehhez készülődik most ő, messziről hozza vissza a labdát, most dobja be, oda száll a jobb összekötőhöz Galamboshoz, Galambos feje fölött azonban elszáll a labda, időközben aztán szabálytalankodott, és így Ferencvárosi szabadrúgás következik, amit Lakat végez. Ehhez teszi most le ő a labdát, rúgja is oda a bal szélre, de nem éri el Lukácsot, mert Úrhegyi visszafejeli. Ott van Galambosnál, ő Kántorhoz játszik, Palacinuszi egy pillanatra, ismét Kántorja, 16-oson vagyunk, Rudas azonban közben nyúl, elvágja a labdát, Úrhegyi visszafejeli, Kis Gyula szépen leveszi a levegőből, és vágja ki Puszekhoz a jobb tér, aki megszökik, Szátrai mellett, gyönyörű a beadás, ott van a bal oldalon, Rudas és Hárai fut rá, Rudas visszavágja, úgy, hogy kiszáll a labdája a partvonalon túlra. Most járt mávak bedobás következik a Ferencvárosi térfélnek a felénél, amit Kis Gyula végez, megfordítja. Feje fölött aztán adja oda Kántornak, tőle visszakapja, leveszi a levegőből a földre, ismét visszaadja Kántornak, Kántor Károsi Bélával csatázik, hátrafordul, aztán kiátsza a ráfutó Sipost is, aki hátra ment segíteni, Úrhegyivel játszik össze, Úrhegyi kivágja Puszekhoz a bal jobb szélre, ott azonban Szátrai láva biztos lábbal lép közbe, előre vágja a labdát, úgyhogy felszabadult a Ferencvárosi kapu, tehát továbbra is gól nélkül folyik a játék.
0: Azért ezek elképesztő kincsek. Tehát még egyszer mondom, 1947. december 17-éről maradt fenn a hadi bajnokságból, és amit Laci emlegetett is, hogy micsoda nevek voltak akkor a Ferencvárosban. Ami meglepődtem, amikor beszélgettünk adás előtt, és kértem, hogy mindenki válassza ki a kedvenc bejátszóit az elmúlt 499 adásból, akkor Csongi is egy nagyon-nagyon régi mérkőzést választott, talán egy 53-ost.
2: Így van, az aranycsapat első mérkőzését. Igazából ezt egy dolog miatt választottam, mert amit nagyon sokat kaptam a visszajátszástól, az a történelmi tudás. Ugyanis olyan sporteseményekről hallhattam, amiről így korábban eddig sohasem. És olyan dolgokat tudtam meg, amiket így el se tudtam képzelni. Például azt, ami ehhez az adáshoz köthető, hogy hányszor kezdett az aranycsapat ilyen felállásban, ahogy a Wembley-ben kiálltak az angolok ellen, és ezt ehhez az adáshoz tudom kötni, az első felállása, vagyis hát, hogy összeállása ennek a csapatnak, az aranycsapatnak, ez 53. május 17-én volt az olaszok ellen, ahol 3-0-ra nyert az aranycsapat, és ezen kívül, ugye, hogy ezt az adásból megtudtuk, 3 alkalommal lépett csak pályára ez a 11. Ami szerintem meglepően kevés.
0: Igen, de mindenki meglepődik. Nem tudom, ti tudtátok-e korábban ezt, Laci és Bendi, de ez tényleg ez meglepő, mert az emberek úgy vannak vele, hogy ez a csapat 4-5 éven keresztül ugyanabban összeállításban játszott.
3: Én sem tudtam, és köszönöm, hogy felhívtad erre a figyelmünket, ugyanis maga az aranycsapat elnevezés 52-re datálódik, és hogy 52 és 53 között is már változott. Aztán 53-hoz képest 54-re is már változott. Ez nagyon érdekes volt, és azért azt jelzi, hogy abban az időben nagyon-nagyon sok jó magyar futballista volt.
0: Hogy ne mondják, hogy annyi, de annyi focistának lett volna ott a helye, de
3: pontosan,
0: hát XY kiszorított pontosan az ét. Hallgassuk meg ezt a bizonyos találkozót, pontosan hallgassunk bele ebbe az 53. május 17-i Olaszország-Magyarország mérkőzésbe.
4: Itt Róma beszél. Kedves hallgatóim, szeretettel köszöntöm Önöket az Európa Kupa döntője a 22. Magyarország-Olaszország válogatott labdarúgó találkozó alkalmából. Alig néhány perce, hogy feljöttem a magyar csapat öltözőjéből, és örömmel jelenthetem, hogy csapatunk valamennyi tagja egészséges, jókedvű, bizakodó. Hidekutit elválasztják a labdától, de Bozsik élet, Bozsik előre tör vele, most Hidekutinak menjen látni, lőj! Lőj, gól! Bravo, Nandi! Megvan a vezető gól, micsoda szép támadás volt! Jaj, de szép volt! Csókolják Hidekuti Nándor, de megérdemelt gól volt! Ez végre, végre! Éreztük, hogy ennek a gólnak meg kell születni! Kudai leállítja, közeledik a 16-oshoz, de szép támadás, befelé ívelődik a labda, Kocsis fejjel tovább teszi, na Puskás, ott van előtted a labda, egyszer még mindig nála, dövés, gól! Bravo, Öncsi! Hát ez óriási gól! Óriási gól a lába! a között gurította ki magáré Puskás a labdát, megtámadta őt, Bortoletta találja Venturi, és már is csókolhatják egymást a fiúk. 2-0-ra vezet a kedves hallgatóim. Hátrafelé Balotásnak, Balotás magáré teszi, Puskásnak adja a labdát, Puskás egy kell csinál, ő gól! Bravo öcsi, itt kellett 3-0-vált! Hát nagyszerű! Számítottunk erre, kedves hallgatóim, hogy a második fél idő 27. percében 3-0-ra vezetünk már Olaszország válogatottja ellen.
0: Ez volt az a mérkőzés 1953. május 17-én, amikor a klasszikus összeállításban játszott először a magyar aranycsapat is, ahogy Csongi is mondta, ezt követően már csak három olyan mérkőzés volt, amikor tényleg ebben az összeállításban játszott a csapat, és ez nagyon-nagyon meglepő, és én meglepődtem továbbra is, ami most is egyetemista Csongi esetében, hogy nem csak az 53-as mérkőzés volt számára nagyon emlékezetesen, például egy 1974-es Ferencváros-Liverpool találkozó, amellyel szintén 2 órában foglalkozott itt a visszajátszás.
2: Ez is történelem kedveltsége, vagy szóval ez általam igen kedvelt történelem miatt volt jelentős ez az adás számomra, mert hát ez egy történelmi siker volt már akkor is, amit a Ferencváros elért, és hát a családunkban is ez egy emlékezetes dolog volt, hiszen az én egész családom nagy Ferencváros szurkoló, nagyapámtól elkezdve édesapámon át mind a ketten játszottak is a Ferencváros utánpótlásában, ezért mindig nagy örömmel tölt el, amikor még hallhatok olyan nagy magyar nevekről és teljes magyar csapatokról, így a Ferencváros történelme során, akik képesek voltak európai szinten sikereket elérni, és hát ebből is Rab Tibor nevét emelném ki, akivel volt szerencsém személyesen is találkozni, hiszen édesapám a Ferencváros veterán csapatában játszott nemrégiben, ahol Rab Tibor egy nagyon fontos szereplője volt ennek, hogy édesapám ott játszhasson, és ezért választottam ezt a beszélgetést.
0: Igen, ez egy nagy győzelem volt, és Rab Tibor akkor még tinédzser volt, és úgy kellett helytállnia az elődöntőben, ráadásul kiállították mellőle a rutinos Bálint Lászlót, de most akkor hallgassuk meg, hogy Rab Tibor hogy emlékszik erre a Liverpool elleni győzelemre. Pontosabban ez 2 döntetlen volt a Liverpool elleni továbbjutásra 1974-ben.
5: Óriási szerencsém volt, ugyanis addig a Moha Józsi játszott beállóst a Bálint Laci mellett, és megnézték a szakemberek a Liverpool mérkőzését, feltérképezték, és azt állapították meg, hogy abban az időben természetesen ez a 74-es évben volt. Ahogy átlépik az angolok a félpályát, már elkezdenek ívelgetni az ellenfél kapuja felé, és magas játékosok, jó játékosok megpróbálják megverni az ellenfelet. Na most így esett a választás rám, hogy én elég magas is voltam, meg a feljátékom is megfelelő volt, és ezért a Bálint Laci mellé úgy döntött a vezérkar, hogy akkor oda tettek mellé, és a Moha Józsi pedig kilépett középpályára. Olyan jól sikerült ez a idézőjelbe bemutatkozás, hát kint 1-1 volt a mérkőzés, itthon hazai pályán pedig az ülői úton 0-0-val, tulajdonképpen idegenben rúgott góllal kiverték a Liverpoolt. Tulajdonképpen ez volt ilyen szavakban ez a mérkőzés.
0: És teljesen ki tudtátok zárni például Liverpoolban a hazai közönséget? Tehát egy 18 éves fiatalember, aki érkezett a középiskola padjából, és kérni kellett az igazgatótól, hogy magántanuló lehessen, az simán kizárta azt a liverpooli hangulatot. Ott mindenki ellenetek szurkolt, akkor még nem volt sport, turizmus, valószínűleg egyetlen ember nem volt a nézőtéren Liverpoolban, aki magyaroknak szurkolt. Hogy érted ezt meg ilyen fiatalon?
5: Nézd, tulajdonképpen ez már a felkészítésnél ez nekünk tökéletes volt, mert 2-es rangadókat játszottunk már akkor a Népstadionban. Igaz, hogy én nem játszottam, de ott ültem a kispadon.
0: Oda ott a Fradinok szurkolt a többség, nem Liverpoolban, nem?
5: Igen, de tulajdonképpen gondolj bele, 60-80 ezer ember kint volt már abban az időben is a 2-es rangadókon. Tehát nagyjából azért az a hangulat úgy, hogy mikor játszottunk ugye az évben visszavágón az ülői úton, akkor teltház volt, a szembe lévő pénzverde tetején is lógtak az emberek, tehát félelmetes volt, tehát a hangulattól igazából, hogy mondjam, mi feldoboltunk, nem csak Liverpoolban, hanem a hazai pályán is. Nyilvánvaló, hogy más, amikor ha nálunk van a labda, és elkezd fütyülni mondjuk 40 ezer ember, az máshogy érinti, máshogy éli meg az ember, viszont ha nekünk szurkolnak, nyilvánvaló, hogy az óriási élmény, és feldobja az embert.
6: Tibor, hogy emlékszel erre a bizonyos budapesti találkozóra? Tehát a 0-0 ugyebár jó lett volna nektek, mint ahogy kiderült utólag, jó is lett. Jöttek az angolok, mint a mérgezett egerek, vagy és folyamatosan kellett őket megállítani, vagy taktikusak voltak? Hogy emlékszel erre a meccsre?
5: Megmondom őszintén, már elég rég volt.
6: Hát még csak 50 éve, Tibor, még csak 50 éve.
5: Igen. Tehát nehéz volt, mert más fotballt játszottak, mint a magyar viszonyokat megszokott játékosunk, és annyira nem voltunk, tehát fel voltunk készítve fejbe, de az, hogy cselesztek, meg mik voltak igazából az erényeik, mint csapat, ezt nem nagyon éreztük, ezt a pályán kellett nekünk ezt úgymond megtapasztalni, és az ellenszerét kitalálni, de megvoltak az emberek, megvoltak a feladatok, tehát azért nagyjából hozzátettük a tudásunkat, és az a két dolog azért ezt meg tudta oldani. De nagyon jöttek, tehát emlékszem, hogy akkor is rengeteget ívelgettek a kapunk elé, állandóan szinte esnünk a földre, hogy a fűre már annyit kellett fejelni, de szerencsére Bánit Laci irányításával nem volt semmi gondot hátul.
6: Ez 1974-ben volt, és 10 évvel később az ifi válogatottunk Európa-bajnoki címet szerzett. Ez furcsa kimondani manapság, mert kicsit úgy elsikadt ez a dolog, és igazából az a legnagyobb baj, hogy ezen csapatnak a játékosai nem lettek felnőtt szinten komoly sztárok. Na most az ifi válogatott győzelme egészen furcsán maradt meg az archívumban, darabok maradtak meg, és foszlányok maradtak meg a 11-es párbajból. Pedig ott egy 11-es párbaj volt, ráadásul még 5-5 pár után nem is dőlt el. Elképesztő munkával járt, több órán keresztül harcoltunk vele, amíg a 11-eseket helyre raktuk be, valami egészen penetra módon összerakta, nem tudom, melyik ütök vágta ezt.
2: Én voltam.
6: Ez elképesztő volt, tehát én nem is értettem, tehát előbb volt a 6. párban rúgó, után jött a 3. párban rúgó, kimaradt az első két párból. Borzalmas munka lehetett ezt összerakni.
2: Hát arra emlékszem, hogy az, amikor először került adásba ez a mérkőzés, akkor elsőre nem is sikerült jól összeraknunk az egészet.
6: Borzalmas, nem lehetett követni az eseményeket, igen.
2: Nagyon, nagyon káoszos és ilyen lyukas hanganyag volt, tehát hatalmas lyukak voltak benne két 11-es között, és nagyon nehéz volt összekaparni, hogy ki után kijött, és ha jól emlékszem, beszéltél is játékosokkal, hogy ők hogy emlékeztek.
6: Igen, mindenkivel próbáltam felkedett beszélni, mert már majdnem ott voltam, hogy a szovjeteket is felhívom, hogy emlékezzek rá. Én már ott tartottam. Borzalmas volt, amit kifésültük. De Laci, ez hogy lehetett? Valaki megkevert a lapokat, mint a kártyában, szétosztott, és azt mondta, hogy először legyen a 3. 11-es a szovjetek, utána 5. a magyaroktól, aztán a 4. a szovjetektől. Hogy fordulhatott ez elő? Valaki szórakozott az archívumban, szerinted?
3: Nem teljesen szórakozás volt, hanem ugye egészen a 90-es évek közepi 96-ig a rögzített anyagokat szalagra vették fel. Ugye a sportközvetítéseknek egyik nagy előnye és nagy hátránya, hogy ezek mind élők, tehát automatikusan ezek nem kerülnek rögzítésre, csak hogyha külön kérik, hogy kerüljön rögzítésre. Miután bejutottunk a döntőbe, valószínű, hogy észbe kaptak, hogy hát azért mégis csak egy Európa-bajnoki döntőt játszik a ifi válogatott, na akkor gyorsan tegyünk fel egy szalagot a magnóra, és rögzítsük. Ez meg is történt, és itt jött a nagy dolog, hogy a akkori sportvilágban, sportpercekben, tehát annyi idő nem volt, hogy leforgassák a teljes 11-es párbajt. Viszont valamit mutatni kellett. Ezért kivágták először a 2-es párt. Akkor egy másik műsorban, egy órával később a 4-es párt. Akkor utána a napi összefoglalóba adták az utolsó két lövést. És ezeket ugye, hát úgy kell elképzelni, hogy van egy 500-1000 méteres hosszúságú tekercs, és amikor kellett belőle valami, ollóval kivágták, tettek elé végé befutót, és azt a 1 percet, vagy 1-20-at lejátszották. és ezt mindig a végére ragasztották. Akkor megint kivágtak a közepéből valamit, és a végére ragasztották. És miután nyert a magyar válogatott, azt mondták az archívnak, hogy fú, mi most nagyon jók leszünk hozzátok, itt a 11-es ugye szarabat archiválásától. És mindig örömtünk, mint majom a farkára, kérdezett, végre valami siker, aranyérelm, és minden. Eltettük úgy, ahogy volt.
6: És, hátra nem lesz 40 év múlva egy fiatal egyetemista, aki Tócsongorra kívnak, és nyiluló fejjel ájulán szélén próbálja órákon keresztül helyre tenni, meg tényleg közel egy világ, aki a szovjeteket akarta már felhívni, hogy, mi volt a sorrend.
3: És egyszerűen, amikor ez beküldt a hang archívumban, akkor ennek a fizikai sorbarakása sokkal, de sokkal nehezebben történt. Hidd el, sokkal történhetett volna, mert most bejátszod a gépbe, kivágod, áttolod, átforgatod, összehallgatod, megint nem jó helyen van, akkor megint is. Tehát ott ehhez kellett volna legalább 3-4 magnetofon, stúdió magnetofon, és akkor egyikről a másikra játszani, új felvétel, stb. Nagyon hálásak vagyunk, és nem kitolásból mondom, de örülnék még, hogyha sok ilyet találnánk, csak az a baj, hogy nagyon kicsi a valószínűség ennek.
2: Már csak egy reklám hiányzott belőle. Már csak azt kellett volna.
6: És nem, elmondom még, mi hiányzott belőle, ráadásul még mondnád Dániel a riport, és össze-vissza cserélte a neveket. Például a balhátvéd Szélpár tette Petri helyett a kapuba egy 11-es párbajnál, az a borzalmas ütket csinál. Le fogjuk játszani a kiavított változatot, mert siker a siker, és azt fogom, nem ígérem, de azt tervezem, hogy szilveszterkor le fogjuk adni az eredetit is egymás mellett, úgyhogy aki már hallgat minket szilveszter, az meghallgathatja a kifinomítottat, kisimítottat, meg az eredetit, és majd jót röhöghet rajta. Most jön a nagy siker, most már helyre rakva sorba a 11-es rúgókkal.
7: Ivanauskas lesz a következő 11-es rúgó. Ivanauskas lesz, és ha Ivanauskas berúgja, na de egyelőre nézzük, Ivanauskas lő, és most belázódik a labda a jobb alsó sarokba. Ezzel mi egyet, a szovjet, illetve mi 2-11-es hoztunk ki, a Szovjetunió egyet. Inkább így nézem, hogy ki hányat hagy ki, mert végül is ezt fog dönteni. Most már kihagyott 11-es volt mind a két oldalon. Megint csak nem csak lélektani, hanem konkrét előny is a szovjet oldalon. És most következik a következő, Pintér fogja rúgni, Pintér Attila, Salgó Tarjánból. Hát kérem, Pintér Attila, ha lehet, akkor az előbbi két fiú teljesítményét alaposan meg kell javítani. Sajnos itt Stukból nem lehet gólt elérni, nem lehet egészen kacifántosan Pintér nekifut, most ebben a pillanatban lő, és a labda gyönyörűen, laposan, ugye lehet hallani, hogy elhallgatott a közönség. A fű alatt, úgy, hogy a belső vasról vágódott ki, valóban 5 centire vagy 10 centire a baloldali alsó léttől bevágódik, besurran a szovjet kapu bal alsó sarkába. Hát, kérem, nekünk van két kihagyott 11-esünk, a szovjeteknek mindössze egy, és következik a negyedik szovjet játékos, Borili 4-es számmal, ő a negyedik, aztán ők rúgnak még egyet, és mi is rúgunk a negyedikre egyet, meg az ötödikre egyet. És akkor minden kiderül. Na Borili, lő, Tivédi, Petri Zsolt, Tivédi Zsolt, bravo, gyönyörű volt, csodálatos. Ezt most a jobb oldalra rúg, és jön a magyar együttes negyedik embere. Már csak lélektani előny van azon az oldalon, Zsivóczi fogja rúgni. Zsivóczi Gyula, olimpiai bajnok, kalapácsvetőn fia, 1968-ban a papa olimpiai bajnokságot nyert, és íme a kis Gyulának itt a lehetősége, neki szalad a labdának, hala lő, és nem van a hálóban, rajtszerű, gól! Jól van Zsivóczi Gyula, nem van, nincs lélektani előny, döntetlen az állás, két kihagyott 11-es ott, két kihagyott 11-es itt, és a labda valóban gyönyörű, szépen, esztétikusan vágódik a jobb sarokba, közép magasan. Na most Petri Zsolt, mindig szélpállati jön nekem a számra, vagy a nyelvemre, én nem is tudom, hogy miért. Na most Petri Zsolt, az ötödik szovjet 11-es, Kuznyecov lövi, ha ezt véletlenül Kuznyecov neki szalad, 1 méter 2 fél, lő, és úgy láttam, hogy bemegy, érintette, súrolta a kapufát, és a labda kivágódik a kapu mellett a bal oldalon mellé. És ha most ezt berúgnánk, mint az ötödik játékos a magyar együttesben, Ja Istenem, Vince István, Tatabánya, riport készült vele, Vince Pista, két évvel ezelőtt gyönyörű szép riport volt a Magyar Rádióban, én magam már nem emlékszem, hogy kikészítette, akkor azt mondtad, hogy mindent a labdarúgásnak rendelt alá. Azt mondtad, hogy minden a labdarúgás, Vince elő, gólkívül! Hát ez nem igaz, új hegyel csak. Hát kérem, ezt az izgalmat egyszerűen lehetetlenség elviselni. Ezt nem lehet elviselni, mondjuk a szovjet kolléganő is nehezen viseli itt mellettem, már sorog róla az izgatság, és a többiek is ott ugrálnak kívülről, és nagy a zaj meg a stadionban, pláne három elhibázott 11-es. Hát ez aztán igazi dráma. Ki lesz a következő? Ja, a 11-es rúgás most már úgy folytatódik, hogy ha egyszer valaki hibázik, akkor a másik még párhuzamosan lerúgja, megrúgja, berúgja, kirúgja, és aztán vége. Hát ugyanolyan, mint a hosszabbítás. Ha valaki egy szériában, illetve nem is szériában, egy lövéspárban egy gólos előnyt szerez, akkor azzal megnyerte az Európa bajnoki címet.
8: Tehát 5-5 rugó után 2-2 volt. Innen az első különbségig egyesével folytatták. A hatodik párban Spelnyikov lövését Petri megfogta, ez volt a harmadik hárítása a magyar kapusnak. Ezzel Vince Pilu után Kovács Ervin révén másodszor is meccslabdához jutottak a magyar fiatalok.
7: Most Kovács Ervin. Kérem szépen, készüljenek föl rá. Amennyiben Kovács Ervin berúgja, akkor velem nagyon-nagyon lehet, nagyon-nagyon nehezen lehet bírni. Itt a Lenin stadionban, 60 ezer néző elé, gyönyörű széria után, na de nem kiabálom el, Isten őrizzen, hogy elkiabáljam, Isten őrizzen, kimegy oda, Kovács Ervin, Újpest. Most figyeljünk Kovács Ervinre, fütyül az egész aréna, fütyül a közönség, próbálják zavarni, Ervin jobb lábban lő, észben van, megvan, megnyertük.
6: Na hát ez volt 1984-ben az IFI Európa bajnokságot eldöntő 11-es párbaj a Luzsnyiki stadion, akkor mi Lenin stadionnak hívták Moszkvában, nyert a magyar válogatott, és mindenki biztos volt benne, hogy ez a magyar válogatott együtt fog maradni, és óriási sikereket fog elérni a következő években.
3: Itt a, elhangzott, hogy már csak a reklám hiányzott, és nem olyan régen kértetek tőlem vízilabda olimpiai döntőnek a közvetítését, talán a 2004-es, vagy a 2008-as olimpiai döntőt.
2: A 4-es volt.
3: A 4-es volt, és valahogy abban az időszakban egy támogatója a Petőfi Rádiónak azt találta ki, hogy nagyon sok pénzt ad a sport olimpiai közvetítésnek, de az a kérése, hogy óránként négyszer hangozzon el benne a reklám. Most épp ezért a Török László Török Laci közvetítése így nézett ki. Gól! Jött a reklám. De úgy, hogy még...
6: Ekkor lila volt a fej egyébként Bendinek, meg Csomira figyeltem őket, amikor próbálták ezeket a másfél másodpercet spotokat kiszedni, amelyben már nem létező cégek is vannak egyébként.
3: Értitek? Tehát, hogy egyszerűen olyan történetek vannak itt a hátam mögött, amik most így elmondva szórakoztatóak, de hogyha azt mondja neked a Laci Csongi, hogy na hát akkor ebből csinálj nekem 4 percet, tisztán, 3 percet, akkor az neked minimum másfél órába telik, mire megtisztítod.
6: Na hát innen folytatjuk a visszajátszás 500. adását, Simon László, Cserj és Bende Gusztó, Csongor és Edvi László, jönnek a hírek, aztán visszatérünk.
9: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
10: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
9: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Megérkezett Budapestre az Arsenal csapata. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában. Nyárias marad az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
9: Sporthírek.
11: Megérkezett Budapestre tegnap a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének egyik résztvevője, az angol Arsenal küldöttsége. A párizsiak ma jönnek. A finálét holnap 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja a Puskás arénában. A Ferencváros női labdarúgó csapata sorozatban hetedszer lett bajnok, miután az NB1 döntőjének második mérkőzésén is kiütötte a Puskás Akadémia együttesét. Az FTC az első találkozón aratott 6-2-es győzelem után tegnap Felcsúton 8-0-ra múlta felül ellenfelét, 2-0-ra nyerve ezzel az egyik fél második sikeréig tartó párharcot. A férfi futzál NB1 döntőjének első találkozóján az Újpest 2-1-re nyert a Nyíregyháza ellen. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart, a sorozat hétfőn Nyíregyházán folytatódik. Udvardi Panna az ukrán Alekszandra Olinyikovával három játszmában vereséget szenvedett, a Nicole Fossa Tamara Korpács argentin-német kettőstől a francia nyílt teniszbajnokság páros versenyének első fordulójában. Udvardi mellett Stollár Fanni is búcsúzott a további küzdelmektől, mivel az amerikai Ezsia Muhammaddal az oldalán három szedben alul maradt egy belga-szlovén dúóval szemben. Szintén a Roland Garroson férfi egyesben óriási meglepetésre az első helyen kiemelt olasz Jannik Sinner két játszmás előnyből kikapott az argentin Juan Manuel Serundulótól a második fordulóban. Kanada, Finnország, Norvégia és a rendező Svájc jutott be az elődöntőbe a jégkorong elitvilágbajnokságon. A negyeddöntőben Kanada 4-0-ra győzte le a címvédő Egyesült Államokat. Finnország 4-1-re verte Csehországot. Norvégia 2-0-ra nyert Lettország ellen, míg Svájc 3-1-re bizonyult jobbnak Svédországnál. A holnapi elődöntőben Svájc Norvégiával, Kanada Finnországgal játszik.
9: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Robbanó töltettel felszerelt drón zuhant hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére. A robbanás után az épület 10. emeletének egyik lakásában tűz keletkezett. A tömbházból mintegy 70-en menekültek ki. Közülük 2 könnyebben megsérültek. A tűzoltók eloltották a lángokat. A romániai galacot ért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritását fejezi ki Romániával, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását. A cigánykultúra megismerését segítő gyermeknapi programot tart vasárnap a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film Rajzfilm Stúdióval közösen. A kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. Több mint 1500 intézmény csatlakozott idén a vízfogyasztás népszerűsítő Happy Héthez. Így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az óvodákban és iskolákban játékos tanórák és sportesemények keretében tanultak a fiatalok a vízívás fontosságáról, valamint a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros hatásairól.
9: Közlekedés.
11: Összeütközött 3 személyautó a 11-es főúton Szentendre belterületén. A 19-es kilométernél a forgalom félpályán irányunként váltakozva halad. Dolgoznak az M2-esen Vác térségében, a 42-es és a 41-es kilométer között a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad, ezért mindkét irányban torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
9: Időjárás.
11: Ma is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
9: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
12: valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Ez a visszajátszás 500. adása, amelyben az összes táptag itt van egyszer a stúdióban. Simon László, Cserjés Bendegúz, Tóth Csongor és Edvi László az elmúlt 499 adást ez a négy ember csinált, és a mai 500-at is. És itt a hírek előtt szóba került a bizonyos 1984-es IFI Európa-bajnokság, amelyen nyert a magyar labdarúgó válogatott, és reménykedtünk benne, hogy ez a csapat majd nagy sikereket fog érni a jövőben is. Aztán egészen másképp alakult, sokan nem jutottak el a nagy válogatottságig is. 86-os világbajnokságon talán, ha jól emlékszem, csak Kovács Kálmán volt ott ezek közül. És hát ugye utoljára 86-ban voltunk világbajnokságon, Mezei György volt annak a csapatnak az edzője, szövetségi kapitány, aki sajnos már egy ideje nincs velünk, néhány hónappal ezelőtt köszöntünk el tőle. És jól emlékszem, Bendi, te voltál, aki a rádiók közül az utolsó riportot csináltad Mezei Györggyel.
14: Igen, volt egy könyvbemutatója, hiszen egy életrajzi könyvet adtak ki a halál előtt pár hónappal, október 8-án hunyt el, és előtte nem sokkal volt egy könyvbemutató, pár sajtós kolléga volt még rajtam kívül, és ott volt még Nagy Antal és Bognár György. Tudni kell, hogy Mezei Györgynek több tanítványa is volt ugye a karrierje során, és ugye nyilván velük is interjúztam, de természetesen Mezei Györggyel is igyekeztem interjút készíteni, és pont amikor már köszöntem, már amikor ment volna el a sajtóeseményről, akkor gyorsan megállítottam, hogy egy rövid 4-5 perces interjút hagy készítsek vele, és akkor nagyon rendes volt, és mondta, hogy persze, rendelkezéssel, és akkor így született meg ez az interjú, amiről akkor még nem tudhattam, hogy ez valószínűleg tényleg az utolsó rádiós interjú, amit készítettem vele.
6: Hallgassuk bele ebbe a bizonyos utolsó Mezei Györggyel készült rádió interjúban.
15: Csodálatos dolog, talán meg sem értik jogosan kívülállók. Ehhez ezt az utat kell bejárni, amit én bejártam. Ehhez a magyar futball nagyon kell szeretni.
14: Mondta azt, hogy az edzői szakma az nagyon összetett. Az nem csak annyiból áll, hogy igen, taktika, meg felállások. Önnek mi volt a legnagyobb erőssége, ami túlmutat ezeken?
15: A legnagyobb erősségem, hogy nem szégyeltem tanulni. Akár Sós Károlytól, Iroszkildovtól, Balóti Lajos, mindenkitől, akivel szakmai kapcsolatba kerültem, bámultam és csodáltam mindegyiket, nagyon értettek hozzá. De hát erről nem nagyon illik beszélni, de én nem tagadom ezt. Én őtőlük tanultam a magyar futball csinyát, binyát, hál' Istennek jó megtanultam.
14: Mi a legszebb emléke, amit mondjuk ebben a könyvben taglal?
15: Hát ha van olyan boldog futballedző, aki egy lezáró interjú közben meg tud említeni egyetlen szép emléket, annak gratulálok. Én nekem csoda volt az életem ebből a futballal, még akkor is voltak rettenetes fájó időszakok. Csodálatos világ ez, amit én átéltem, és nagyon szerettem benne lenni.
14: Milyen hatással volt önre a könyv írásának a folyamata, ahogy mondta Benedek Szabolcsnak az élményeit, ez milyen hatással volt?
15: Szerencsém van, mert a Szabolcs egy rendkívül jó érzékű, tehetséges ember, író ember, és rögtön ráérzett a dolgok lényegére, amit én említettem. Nem kellett magyarázkodni, mert nem úgy nézett rá, mint aki búrja az új kapura, hanem rögtön velem hangolódva tudott dolgozni. Élmény volt vele könyvet alkotni.
14: Még egy utolsó kérdést engedjen meg. Hogyan lehetne, milyen módon lehetne átültetni a magyar labdarúgásba a Mezei iskolát, vagy azt a fajta gondolkodást, amit ön képvisel?
15: Én nem hiszek abban, hogy van Mezei iskola, vagy bármilyen más iskola. Minden edzőnek meg kell lenni a saját képességei arra, hogy az adott helyzetben jó reakciókat hozzon ki, edzői intézkedéseket hozzon. És ez a magyar edzői gárdába mellesz, és nem utánozni akarnak valakiket, akkor nagyon sokra viszi még a magyar futball. Ha meg csak ilyen sodrózok az árral edzők vannak, akkor baj lesz.
6: Ez volt Mezei György utolsó rádió interjúja, kollégám Cserjés Bendegúz készítette, és most egy kicsit korábbi eseményre szeretnék visszatérni, és engedjék meg, hogy kicsikét személyes legyek. Nyilván az ember életében vannak olyan esetek, szurkolóként átér, és soha nem felejt el. Nekem ilyen volt 1975-ben, jó régen volt, amikor a kedvenc kézlabda csapatom, a debreceni Dózsa története egyetlen bajnoki címét szerezte, és egy televízióban láttam a bajnoki címet eldöntő mérkőzést. Most nem akarok kitérni rá, hogy hogyan alakult a bajnokság. Lényeg az, hogy a Dózsának nyernie kellett a Honvéd otthonában. Én otthon néztem a televízióban, és egyetlen egyszer láttam azt a jelenetet, amely eldöntötte a bajnoki címet. De azóta bennem az a jelenet sor egymilliószor lejátszódott. Soha tévében nem láttam, soha. És tavaly sikerült találkoznom egy közönség találkozón dr. Süvöltős Mihállyal, annak a Debrecen Dózsának a csapatkapitányával, aki ezt a sorsdöntő pillanatot átérte, pontosabban ő volt az, aki eldöntötte a bajnoki címet, csak akkor természetesen megkérdeztem tőle, azért ez egy nagy kiváltság. Megkérdeztem tőle, hogy Süvi, hogy volt ez? És elmesélte, hallgassák meg.
16: 20-20 volt, és hát heteshez jutott a Honvéd. És nem felejtem el, Hertendi szegény nem él már, Robi egy nagyon aranyos, kedves srácul, és nagyon jó játékos. És ő lőtte a hetest, és a kapusunk Szabó Pista, akit mindenki csak Savanyú néven ismer, a bal felsőből kipiszkálta, tehát kivéte, maradt a 20-20, támadtunk, és az is előttem van, hogy jobb átlövő pozíciójából jutottunk szabad dobáshoz, és Varga Pista akkor már ugye abban az idényben javában dobálta a gólokat a 9-esről, és a jobb átlő helyéről, és üvöltöttem rá, hogy el ne dobd. Onnan ő mégis előtte, és Verőci Gabi beleért, de hát ma elvánszorgott a labda hálóig, tehát gól lett 21-20.
6: Bocsáss, miért nem akartad, hogy rálője Pista, aki remekült ott lenni a szök miatt?
16: Jobb oldalról, az nem volt az igazi, tehát bal oldalról meg már meg volt a begyakorolt dolog, hogy Pista húzta nekem a labdát, hogyha nem lőtte rá. Tovább húzta, én bemozdultam a két védő közé, és ha rám mozdultak, vagy be tudtam menni zicserbe, vagy tovább tettem Pocsolyának, Sárközi Lacinak a bal szélre. Tehát az elég jósan szólt a gólszerzésre. Jobb oldalról, hogy ott végigmenni, ott faltolnak bele, nyúlnak, úgy éreztem, hogy nem jó. Hát kicsit szerencsés volt a,
6: viszont Varga Pista
16: szerencsés volt a dolog is.
6: Viszont pont onnan dobta Varga Pista az ikonikus szabaddobást, amikor elhajolt a sorfal mellett, nem? Tehát azokat jobb oldalról tudta dobni.
16: Sokan vitatták ezt, ő ritkán alkalmazta, ő úgy nevezte, hogy híd, mert úgy vízszintesen volt a levegőben, és igazuk volt az ellenfél, főleg szurkolóinak, hogy szabálytalan, mert egyik lába sem érte a földet, mikor a levegőben volt. Tehát ez nem... És akkor ugye támadott a Honvéd, és emlékszem, Kenyeres Józsi átment bal oldalra, hogy ott ilyen induló csellel megverje az egyik játékostól, nem sikerült, és akkor ilyen pattintott átadással próbált a Budai Ferének áttenni a labdát. Hát én meg elhaláztam, tehát éreztem, hogy mit fog csinálni. Elvittem, és akkor a félpályánál elhatároztam, mivel Verőci Gabi ilyen szemafor stílusba védett, szétdobta kezét, lábát, és a két lába közé lepötyintettem, és így lett 22-20. Aztán, hogy jöttünk vissza fel, akkor Varga Pista elkapta a nyakam, és nagy erős kezeivel ugye a könyökhajlati árokba beszorította a nyakamat, kicsit megszédültem, úgyhogy leültem a cserepad mellé a földre. Utána egy Kovács Peti lőtt egy borzasztó nagy gólt a felsőbe, utána kipasszolták a labdát, utána pár másodperc volt, és vége lett a meccsnek, úgyhogy 22-21-re megnyertük.
6: Igen, szóval nagy kiváltság ez, amikor valaki sportrajongó, és akkor 50 évvel később találkozik egy bálványával, és egy ikonikus mozdulatot újra tud vele élni, pontosabban a bálványa elmeséli. Dr. Süvöltős Mihály mesélte el, hogy 1975-ben hogy lett bajnok a Debrecen Dózsa csapata, amikor ellopta a labdát, végigszaladt a pályán, és hogy mi fordult meg a fejében, miközben azt a néhány másodpercet végigfutotta, így lett a Dózsa bajnok, soha történelemben nem lett többször bajnok a csapat. Dr. Süvöltös Mihályt szeretném majd egyszer behívni ide a visszajátszásba, és majd akkor fogok egy félórás régi 2008-ban készült beszélgetést is betenni abba az adásba. Ugye 2008-ban Kondor Katalin készített egy beszélgetést Dr. Süvöltös Mihálynak a nevelő edzőjével, aki több válogatott játékos nevelt kézilabdában, és több olimpikon nevelt, és nagyon magas állami kitüntetéseket is kapott. Nagy Jennőről van szó, minden Debrecen csak Jennő bácsi, nekem is ő volt az edzőm egyébként kézilabdában, csak én voltam olyan tehetséges, hogy valamire is jussak. Viszont elképesztő az ember, aki elmondja, hogy a 60-as években saját maga hogy készített sporteszközöket, szóval elképesztő, hogy milyen elhivatott testnevelő tanárok voltak. Hallgassunk bele ebbe a beszélgetésbe, a debreceni Nagy Jennő testnevelő tanár mondja, hogy készített saját maga sporteszközöket.
17: Én olyan erőfejlesztő szereket készítettem, amit a testnevelési főiskolán láttam. Vasbotot. Elmentem a 60 utcai kohászati alapanyag ellátó vállalattól, és vettem vasrudat, olyan 3 centis vasrudat, a mezőgépgyárban nekem befestették, szépen levágták egy méteresre, azután homokzsákot készítettem, aminek 2 füle van, és 3 kiló homok volt benne, amit szintén a Biogálba, a Makádi segítségével csináltam, mert ők adták a vásznat, a bőrfeldolgozó a 60 utcán akkor létezett, azok megcsinálták a szülők társadalmi munkába. Aztán szereztem még ugróövet. Ezt az ugróövet akkor kezdték használni, mikor betört Magyarországra a flop ugrótechnika. Én akkor Máté Gézától elkértem a Leich Athleticnek a legújabb számát, ahol a flop technikának az oktatását magyarul lefordítva részletesen közölték, és én azt tanulmányoztam, és megkértem Máté Gézát, hogy kimenjek az egyetemre, és lemásoljam az egyetemen 50 000 forintért elkészített magasugró helyet. Hát az körülbelül 2 méter 50 centi hosszú volt, 1 méter 20 centi széles, és a lábazottal együtt egy olyan 50-60 centi, ezt habszivacs töltötte ki. A habszivacsot megkaptam a bútorgyárból szépen földarabolva, a bőripari Káti ezt megcsinálta az erős ponyvát hozzá, és akkor elérkezett az az időszak, mikor a gyermekeim 160-170-175 centit ugrottak magasba. Ez borzasztó nagy szó volt abban az időben. Országos viszonylatban is a Bab Gabi harmadik lett 175 centivel.
6: Itt a sztori végén szóba került egy Bab Gabi nevű srác, aki 2 évvel volt tőlem idősebb, és akkor tényleg esküszöm, hogy nem akarok már sok személyes dolgot mondani, de én csak Papocska néven ismertem. A lényeg az, hogy 2 éve után idősebb, és én már akkor 6-osként edzésre jártam a 8-osok közé. Nyilvánvalóan ebben a korban azért fizikailag hatalmas különbség van az emberek között, és minden alkalommal, amikor az volt a feladat, hogy egy társat a hátára kellett venni valakinek, akkor Papocska mindig engem vett a hátára, mert hát kényelmes volt, én voltam a legkisebb súlyú, hiszen 2 éve után fiatal. A baj csak akkor volt, amikor cserélni kellett, és akkor mindig mondtam, hogy valahogy oldjuk már meg, és akkor Papocska természetesen továbbra is cipelt engem, mert hát én valószínűleg összeroppantam volna, hogyha őt kellett a cipelnem. Na, ez egy személyes történet, bocsánat érte. A másik személyes történet, azt hiszem, hogy már mindenkire tartozik, egy 1965-ös történet, ugye már pontosan tudjuk, hogy kézilabdában mind a férfi, mind a női vonalon mindössze egyetlen világbajnoki címet szerzett. Magyarország 1965-ben a török bódog vezette Hölgy Gárdaért a csúcsra, ebből a csapatból még 4-en velünk vannak, hál' Istennek, és mindannyian szellemileg frissen tudnak emlékezni. A legaranyosabb történet, hogy egyáltalán hogy jutott ki ez a csapat a VB-re, kevesen tudják, ugyanis pénzfeldobás döntött. Ezt is a visszajátszásban mesélte nekünk Ignác Ilona 60 évvel később.
18: Hát akkor ott maradtunk a pályán, és hát mi nem tudtuk, hogy mi a helyzet. Ilyen esetről nem is volt szó, senki nem is gondolt erre, hogy ilyen eset felmerülhet. Tehát mi, mint játékosok, mi nem tudtunk, ott álltunk, és hát ott távol, egy kicsit távolról ott néztük, hogy mi történik, és akkor a játékvezető odaívta a két csapatkapitányt, és akkor ott láttuk, hogy ott beszélgetnek valamiről, és akkor elővettek egy pénzdarabot, feldobták, és leesett, és akkor kitört az Erzsikéből az öröm, és feltette a két karját a levegőbe, és nyertünk.
19: Hát óriás!
18: Boldog is borzasztó, boldog volt.
19: Ők a középkörben voltak, önök meg a hatos,
18: igen,
19: hatosok belül?
18: Hát nem is a középkörben, ugye a pályának a szélén, akkor a középkör még nem is volt annyira fontos hely, mint ma a mai kézilabdában. Tehát úgy, amikor lefújták a meccset, akkor ugye oda mentek ott az asztalhoz, a bírói asztalhoz, és akkor ott beszélgetés folyt, gondolom arról, hogy most hogyan és mint, és akkor következett ez, hogy akkor a két csapatkapitányt odahívták, és akkor ugye elővették a pénzdarabot, feldobták, az leesett, jó oldalára esett nekünk, és hát így történt az, hogy elindultunk azon az úton, amint már említettem, valamennyiük életét nagyon nagy mértékben megváltoztatta.
6: Hát 60 évvel később Ignác Ilona így emlékezett arra, hogy 1965-ben hogy jutott ki a női kézlabda válogatottunk egyáltalán a világbajnokság mezőnyébe, és ezt a VB-t később megnyerte. Akkor készítettünk egy 2 órás műsort erről a bizonyos világbajnokságról, amíg élő 4 tagjával a csapatnak. Csongrának nagyon tetszett ez a műsor, és ő is kiválasztott ebből egy jelenetet.
2: Így van, mert szerintem, megint a történelem szeretetemmel rukkolok elő, egy elképesztő képet fest az akkori korról, hogy akkoriban, hogy is nézett ki az élet itt Magyarországon is, az élsportolók élete milyen lehetett és milyen volt. És Hanus Ágnes meséli el ezt a történetet, hogy ő hogyan disszidált Frankfurtba, a győzelem után mennyi ideje volt összepakolni, mennyi ideje volt döntés hozni, hogy mindent itt hagyjam Magyarországon, és kimegy Németországba, vagy visszautazik a csapattal, és ez szerintem ugyanúgy szívbemarkoló, mint megdöbbentő, és ezért választottam ezt.
20: Annak idején, amikor beválasztottak az EGRI Meteor felnőtt női kézilabda csapatába, ott volt egy nagyon kedves barátnőm, akit legkedvesebben szerettem ott a felnőtt csapatban. Ő 56-ban a barátjával, a férjével és az öccsével, ez is fontos, kiszöktek Németországba, diszidáltak. 56-ban. Ő idejött Frankfurtba, és itt lett a Frankfurti Forwardsnek a női kézilabda csapatába, játszott tovább kézilabdát. Ez a hölgy. Nem akarom a nevét mondani, nem akarom belehozni ebben, teljesen mindegy. És akkor ebből a Frankfurt, ez a frankfurti női kézilabda csapat lejött Dortmundba a menedzserével megnézni a döntő mérkőzést. Ez az hölgy is ott volt, aki nekem a legjobb barátnőm volt az EGRI kézilabda csapatba, a Meteorba. És ő bejött a öltözőből, hívott ki engem, és gratulált nekünk, és azt mondta, így, ahogy mondom, ez így igaz, hogy Ági, itt van a menedzser, és itt van a csapatom, gondold meg, maradj itt. Mindent megadnak neked, mint profi játékosnak, gondold meg, és a banketton jelentkezem, hogy mit döntöttél. Így történt az egész. A banketton én részt vettem, jön egy, itt van a kezembe, akkor kiadott a harmadik handball weltmeisterschaft egy ilyen kis könyv, abba beleírta Ági, várlak kint, ha jössz, 10 percig a hátsó kijáratnál. És akkor én a aranyérmemet megmondom őszintén, hát nem teljesen, bocsánatot is kértem a csapatból, felnőtt ésszel talán meg is mondtam, nem volt szép dolog, megtörtént, hirtelen gondoltam, nem kaptam állást, otthon rosszabb nem lehet, és azt mondtam, megpróbálom, és eltettem az aranyérmemet, és kimentem a hátsó kijáraton. Mentem a hotelunkhoz, leraktam a csapattól, kaptam tréninggancunkot, mindent, amely a csapathoz tartozott, és ezzel a hölgyel eltávoztam ide, Frankfurtba. Így történt az egész. És utána sajnálom nagyon, elhiszem, mint ahogy mondtam, hirtelen, fiatal ésszel, talán meggondolatlanul, mert utána gondoltam, ezt megtehettem volna egyedül is kijönni ide talán, és nem a csapat után, nem a világbajnoki érem után ezt megtenni a csapatnak. Késő volt a bánat, megtörtént, és sajnos így történt, mint ahogy mondom, bocsánatot kértem a csapattól, igen, hirtelen volt a döntésem, de így történt.
6: Fiatalok, ti értitek ezt a bizonyos diszidálást? Hogy mi volt ennek a lényege?
14: Nyilván.
6: Hú, de csendben vagy.
14: Nyilván. Lexikális szinten persze, de úgy, hogy milyen érzemek játszottak le az emberben, milyen komoly döntések, dilemmák voltak ilyenkor, szerintem ezt elképzelni sem tudjuk.
2: Tudok csatlakozni Bendihez, és ezért is választottam ezt a bejátszót, hogy ezt az érzést egy picit jobban át tudta adni ez a néhány perc.
6: Szívbe markoló volt, Laci, te soha nem gondolkoztál diszidáláson?
3: Hát az a helyzet, hogy soha nem gondolkoztam rajta, és ennek egyetlen egy oka volt-e, de én gyerekkoromban néptáncoltam. És miután egész jó szinten táncoltam, ezért jön a 70-es évek közepétől elég sokat járhattam külföldre. Tehát én ismertem azt, hogy milyen a határátlépés, ismertem a keleti oldalt, ismertem a nyugati oldalt, és ezért én úgy éreztem, hogy jó helyen vagyok itt, Magyarországon. De ugye 90 után, amikor a sportolók elkezdtek arról mesélni, hogy, mert most már lehetett mesélni a diszidálásról, hogy milyen nehéz volt a kinti beilleszkedésük, hogy mentek utánuk, néhány sportolót hogyan csábítottak Magyarországra vissza, és milyen szomorú sorsuk lett, hogy mert visszajöttek, nagyon, de nagyon elgondolkodtató, és nagyon, de nagyon megdöbbentő történetek kerültek elő. És én, ha javasolhatnék majd a visszajátszásnak, esetleg érdemes lenne idén októberében egy olyan kétórás műsort csinálni, amikor csak a külföldre 56-ban diszidált a sportolóknak az emlékezéseiről szólna.
6: Kösz a tippet, feltétlenül meg fogjuk csinálni, nézek itt a fiatalokra, úgyhogy ezt megcsináljuk. Most ez egy olyan ember kerül szóba, aki még annak idején Mándoki László néven diszidált, nagyon nem tetszett neki a rendszer, egészen elképesztő módon. Jugoszláviából Ausztriába ment át egy nagyon-nagyon hosszú vasúti alagúton, hogy ha ott jön a vonat, akkor nem tudom, mi történt volna. Ott ment át a szabadvilágba, és később Leszli Mándoki néven a Genghis Khan énekese volt, egyébként Késmárki Marika is magyar volt abban az együttesben, és Leszli Mándoki írt egy dalt Road to Budapest címmel a Budapesti Bajnokok Ligája döntőre, és hogy került ő kapcsolatba a Bayern Münchennek a vezérkarával, és hogy jött az első felkérés, hogy ő írjon dalokat a Bayern München számra, egyébként Münchenben lakik és alkot. Ezt elmesélte nekem néhány héttel ezelőtt, ez egy nagyon-nagyon izgalmas beszélgetés volt, és nagyon megtisztelt, hogy ezt ilyen őszintén elmondta nekem Leszli Mándoki.
1: Felhívott a Wolfgang Porsche 2010 körül, hogy az Audi, ugye az a Volkswagen Porsche Audi csoport, és hogy az Audi 100 éves lesz, és felkérne egy nagy rock szimfóniát, nagy zenekari szimfóniának a megkomponálására, és természetesen nagy tisztelettel elfogadtam a felkérést. És aztán 2011-ben, amikor 100 éves volt az Audi, akkor ennek volt egy komoly bemutatója, ünnepi beszédet a akkori kancellárnő dr. Angela Merkel tartotta, és ott volt a Németország társadalmi politikai képviselőnek Színe Java, És a banketten, a szimfoni bemutatása után, ünnepség után ott ültem az Angela Merkel-el, a bajon miniszterelnökkel, és a Wolfgang Porsche-val aztán is ünnepeltük a történetet, és oda jött hozzám Karl-Heinz Rummenigge, aki ugye hát egy világhíres focista, és egy világhíres foci menedzser, ugye az FC Bayernnek akkor ő volt a főnöke, azóta már nyugdíjba ment, és gratulált a rock szimfóniához, amit az Audi 100 éves születésnapjára írtam, és mondta, hogy felkérne arra, hogy az FC Bayernnak is megcsináljam az új himnuszait. És erre mondtam, hogy hát ez nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, de nekem az édesapám gyerekkoromban azt mondta, hogy nekem a hangszernél van a helyem gyakorolni, meg a könyvtárakban van, meg képtárakban, ugye, mert festőnek, költőnek, zenésznek készültem, pár zenésznek nekem gyakorolni. Nekem ne lógjak semmiféle stadionokba, meg ne focizzak, vagy eltörik a lábam, vagy valami, ez ilyen szó sem lehet, hanem szépen tessék, amikor mások mennek fel a stadionba, foci meccse, vagy focizzak, akkor én szépen a sötét pincével gyakorolni. Hát ez volt az én tínédzserkorom, egyébként gyönyörű

0: úgy hívták a Puskás terület, a Népstadion. Na, summa-summarum, de akkor is aztán valamilyen Dizzy Gillespie koncertem. Nem? De akkor elmentem az FC Bayern igazgatósági tanácsához, amivel elmentük ebédelni együtt Kálec Rumanigia, Oli Hönesszel, és akkor ebből kialakult azt, hogy mondtam, hogy szeretnék különböző helyeiben a stadionnak, a különböző részeiből a szurkolóknak minden meccsen időt tölteni, hogy megértsem az egésznek a lelki világát. Hát állatira beleszerettem az egészbe, bárcsán nagyon, és akkor a fiamban persze minden meccsen ott voltunk, azóta is ott vagyunk természetesen, és voltam mindenféle különböző szurkoltárban, aztán meghívtam 80 rajongó szurkoló klubnak a vezetőjét, mindenkit Bajorországból, és mondtam neki, gyerekek, bizonyára van egy-két jó amatőr énekes itt a rajongók között, ilyen megszervezett szurkoló klubokban, és aztán így kialakult az, hogy amikor megírtuk az új himnuszokat, akkor azokkal vettük föl, és így, és megjelent ez a 10 új himnusz, és abban az évben volt meg aztán a triple, tehát a kupa is, meg a bajnokság is, és a Champions League is. Úgyhogy ez egy kicsit olyan érdekes történelem volt, és most, amikor Ján Drézen barátom, aki a mostani klubelnök, vacsoráztunk ott a kint a stadionban, az úgynevezett akváriumban, amit tévében lehet látni minket, amikor ott ülünk, az akváriumban vacsoráztunk. A tányér alatt volt egy ilyen alátét, és arra rá volt így, hogy Road to Budapest, és a Champions League Final. És mondtam az elnök úrnak, mondom, figyeljen, tudod, én pesti srác vagyok, hát ez a világ csodája lenne, hogy ott megnyernénk a Champions League. És akkor én mire hazajöttem, aztán Begi Tóhoz, addigra meg volt a nóta a fejembe, bejöttem éjjel egykor a stúdióban, és elkezdtem csinálni. Így lett ebből ez.
1: Ha már szóba került ez a bizonyos dal, ez a Road to Budapest, akkor itt a visszajátszás 500. adásának a második negyedét zárjuk ezzel a dallal.
2: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Ez a visszajátszás 500. adása, amelyben a ministáb összes tagja Simon László, Cserjés Bendegúz, Tóth Csongor és Edvi László is itt van a stúdióban, és szemezgetünk a korábbi kedvenc műsor részleteinkből. Hát fiatalok, tietek a szó, válogassatok most ti a következő blogban az eddigi 499 adásból a legérdekesebbek közül. Csongi, neked volt egy aranyos történeted, de amikor hallottad azt a bizonyos kenguru cselt, amelyet a Ferencváros játékosa követett el Liverpoolban.
2: Így van. Én jó magam is nagy labdarúgó kedvelő vagyok, és amióta járni tudok, labda van a lábam előtt, és hát csodálkoztam is, hogy soha nem hallottam még erről a cserről így az életem elmúlt 25 évében.
1: Igen, az adásról jöten is elmondták.
2: Igen, hát akkor volt az első, amikor így erről hallottam, hogy kenguru csel, hát én ezt nem tudtam elképzelni, hogy az hogy nézhet ki, meg még én soha nem csináltam, vajon mi lehet az, és akkor jött ez a történet, amikor ezt elmesélték, és hát szerintem ez egy nagyon szívet melengető dolog ez is, és nagyon mókás, ahogy mindannyian visszaemlékeznek a csapatból erre.
3: Talán Bonyhádon, vagy Bátaszéken, vagy Pécsen tanulta ezt egy egyszerű testcselt, és bemutatta, és a hosszúba beverte Ray Clementnek. Na igen, ám az akkori tudósító, a Népsport akkori tudósítója lement másnap a reggelihez, és kérdezte a Máté Janit, hogy Janikám, hogy volt a gól? Erre megszólalt a Takács Laci, aki asztal társasága volt a Janinak, hogy te nem ismerted a Janinak a kenguru cselét. Szóval milyen kenguru csel? Hát ez az ő specialitása. Be se fejezte a mondatot a Taki, az újságíró elrohadt, és leadta a tudósítást, hogy kenguru csel. Az egyszerű bonyhádi testcselből lett a kenguru csel. A Máté Jani, de gyönyörű gólt lőtt egyébként, nagyon szépen, két szép testcsel volt, de olyan egyszerű volt, mint a barlangra, ez amit tanítottak annak idején a nevelőedző. Na ez volt a kenguru csel hiteles története.
1: Hát ez volt Máté János kenguru cselének az igaz története, és most egy nagyon érdekes beszélgetést fogunk felidézni. Egy labdarúgóval, egy profi magyar labdarúgóval, aki verseket ír. Bendi, hogy találtad meg ezt a srácot?
4: Ugye költészet napja alkalmából készítettünk egy visszajátszást, egyik kedvenc visszajátszás adásom egyébként, és megjelentek róla már korábban hírek így elvétve egy-két cikk, hogy ő egyébként szokott verseket írni, hogy a Diós György játékosáról, vagy akkor még Diós György játékosáról, Gera Dánielről van szó. Úgy voltam vele, volt hozzá számom, én is írtam verseket még gyerekként, de azt inkább hagyjuk. De megvan akkor ez a kapocs, hogy akkor érdemes lehet felhívni, és hát ha azt mondja, hogy benne van, és furcsa reagált kicsit a telefonhívásomra, szerintem nem erre számított, ugye hozzászokott ahhoz, hogy mit vesz ettől a mestől, milyen lesz, mi kell a győzelemhez, aztán egyszer csak felhívja a Nemzeti Sportrádióba valaki, és azt mondja, hogy figyelj, mesélj már picit a verseidről, légyszi. Így is történt, és egy egész érdekes interjút tudtam vele készíteni, szerintem.
5: Hát most már nagyjából 3 éve indult ez, egy párkapcsolatom után egyébként. Maga az írás, mindig is szerettem, illetve sok verset olvasok a mai napig. Igazából, ha valamit olvasok, akkor általában ezeket szoktam, főleg Radnótit ugye, amit ugyancsak elmondtam többször, valahogy az ő stílusa, vagy az ő hangszíne úgymond tetszik nekem a legjobban, de kísérletezően másokkal is. 3 éve indult maga az, hogy én írok ilyeneket, nekem ez egy ilyen könnyebbséget ad, vagy inkább azt mondom, hogy itt ürülnek belőlem dolgok, vagy éppen ha valami olyan jó dolog történik, akkor ezáltal távozik. Tehát, hogy ez így indult, és ez így van nálam most is, a mai napig is gyakran szoktam. Mikor, milyen hangulatomban talál meg egy ilyen ihlet, úgymond?
4: Ez volt Gera Dániellel a beszélgetésem, pontosabban egy részlet Gera Dániellel való beszélgetésemről, ugye a költészet napja alkalmából volt a visszajátszásban ez az interjú, és hát rengeteget foglalkoztunk a visszajátszásban, és még mai napig is foglalkozunk egy-két részben a Párizsi olimpiával, ugye, amely az első élményeink egyike már a megújult Nemzeti Sportrádióból, és hát arról szerintem mindenkinek rengeteg élménye van a Párizsi olimpiáról. Amire én gondoltam, ami nekem leginkább megmaradt, amikor Rasovszky nyílt vízi úszás után beért a célba első helyen, és utána pedig folyamatosan azt nézte, hogy na hol van a Betlehem Dávid, és a Betlehem Dávid ugye pedig hatalmas hajrával a harmadik helyen ért célba. Nehéz volt döntenem, hogy most a párizsi olimpiáról mi legyen az, amit meghallgatunk most itt ebben az adásban, mert tényleg rengeteg élmény kapcsolódik hozzá. Számomra ez az, ami a leginkább megmaradt, úgyhogy most ennek a közvetítés részlete következik.
6: Beérik a munka gyümölcse! Rasovszky Kristóf megnyeri a 10 kilométeres versenyszámot ebben a pillanatban, olimpiai bajnok! Klemet a második, de jön még Betlehem Dávid, gyere Dávid, meg lehet a bronzérem! Állandóan negyedik helyre szorult, de meg lehet a bronz, mellette ott van Paltrinéri. Gyerünk, Dávid egy jó benyúlás, és megvan! Én azt mondom, megvan! A magyarok ölelkeznek! A magyar arany, magyar bronz! Hú, de nagy verseny volt!
4: Szóval ez volt Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid aranyérmes, illetve bronzérmes úszásából egy részlet. És ahogy ugye itt néztem rátok, hogy mindenkinek valószínűleg megvan a párizsi olimpiáról a saját élmény, akkor Csongi, neked mi az élményed a párizsi olimpiával kapcsolatban?
2: Hát, ahogy már az adás elején említettem, ez volt az első igazából sportesemény, amivel itt a rádióval kapcsolatba kerültem, ami hát azért egy elég szerencsés dolog, hogy egyből egy olimpiát élhetek meg itt, és számtalan jobbnál jobb közvetítést hallgathattam meg, és vehettem részt az elkészítésében, és ezek közül igazából hármat emelnék ki. Az első, az Gulyás Michelnek a győztes futása, ami azért is volt elképesztő, mert bent voltam, ismertem a sportpszichológusát személyesen, mert tanárom volt egyetemen, illetve később beszélgetni is tudtam Michellel erről az éremről, illetve másik aranyérem közvetítés, amikor még bent voltam, az Márton Viviánának az taekwondo aranyérme, ami szerintem egy országot lepett meg, hogy milyen elképesztő teljesítményt rakott le egy ilyen sportban ez a lány, illetve amit már otthonról éltem meg, de személyesen engem is a sport jobban lekötött, a párbajtőr csapatnak az aranyérme volt, mert én vívtam is, és azt a győztes tust megélni, az szerintem felejthetetlen volt.
7: Egyetlen egyszer nem vezettek. Siklósi megpróbál középen maradni, nem talál egyik sem, mind a kettő szúrt, aztán Siklósi leüti Kánó pengéjét, megpróbál találni, Siklósi megint leüti Kánó pengéjét, 48 másodperc, talál! Olimpiai bajnok a magyar férfi párbajtőr válogatott! Siklósi Gergely egy lámpás találat! Atya úristen, mi van itt? A második magyar arany Párizsban!
4: Ugye a párizsi olimpiával rengeteget foglalkoztunk a visszajátszásban, ugyancsak sok szó volt már és sok adás volt jégkorongról. Elég csak arra gondolni, hogy például visszaidéztük a Magyarország-Kanada mérkőzések történetét, elég csak a szaporói csodára gondolni, azt már ugye több ízben is feldolgoztuk, Ocskai Gáborról is készült műsor, és természetesen arról is, hogy a magyar válogatott hogyan maradt fent az elitben. Ugye ez úgy történt, hogy a magyar válogatott a repülőn jött haza a VB-ről, és volt még egy meccs, ami döntött arról, hogy a magyar válogatott fennmarad-e, tehát nem kifejezetten a saját kezünkben volt a sorsunk, ez talán egy Kazasztán-Svájc mérkőzés volt, és a játékosok a reptéren, illetve a repülőn kellett, hogy kövessék, hogy vajon bent maradnak-e. És úgy emlékszem, hogy először Kazasztán vezetett, mindenki nagyon megijedt gondolom, és aztán ugye Svájc átvette a vezetést és meg is nyerte, és a játékosok, illetve a szövetségi kapitány Majoros Gergely a reptéren tudták meg a Liszt Ferenc repülőtéren, hogy bent maradtak, és tovább ott küzdhetnek. És
1: tőle tudták meg?
4: Nem tőlem. Az lett volna már csak szép, hogyha tőlem, nem tőlem. Egyébként Majoros Gergely elárulta, hogy ő nem nézte ezt a meccset, de a játékosok igen, úgyhogy mindenféle hangok eljutottak hozzá és szűrődtek be hozzá. Minden esetre én ott voltam Irányi Zsolttal ezen a reptéri fogadáson, és Majoros Gergely szövetségi kapitánnyal én készítettem először ott interjút erről az eseményről.
8: Elértünk valamit, amit azt gondoltuk, hogy az elkövetkezendő években elérhetünk. Most ez hamar sikerült, de nyilván a cél az, hogy erre építeni tudjunk a jövőben.
9: Hogyan reagáltatok, amikor megtudtátok, hogy megvan a bentmaradás?
8: Hát én megígértem, hogy nem fogom nézni, követni is, nekem nincs kedvem ezen stresszelni már ennyi terhelés után, ami itt volt rajtunk idegileg, de kb. 20 ember 25 képernyőn nézte a mérkőzést, úgyhogy eléggé messze kellett mennem, hogy távol legyek tőle, de így is nagyjából tudtam az eredményt, mert hallottam, hogy ki mikor örül, úgyhogy épp szálltunk a gépbe, amikor már biztosnak tűnt a svájci győzelem, úgyhogy ott tudtuk, megörültünk, és azt gondolom, hogy még kell egy kis idő majd ahhoz mindenkinek, hogy ez kipihenje, és úgy érzem, hogy is embetelünk.
1: Ő volt Major Gergely, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitány, azt követően, hogy 2025-ben a válogatottunk bent maradt az A csoportban, és foglalkozunk még jégkoronggal a visszajátszás mai 500. adásában, de csak egy kis pihenő után.
10: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
11: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
10: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez a visszajátszás 500. adása, amelyben a ministáb összes szám szerint 4 tagja itt van a stúdióban. Simon László, Cserjés Bendegúz, Tóth Csongor és Edvi László. Hát ennyien készítjük ezt a műsort. Ennyien készítettük az elmúlt 499-et, és most együtt csináljuk az 500. adást is. Itt az előbb szóba került ez a bizonyos jégkorong világbajnoksága 2025-ös, amikor a magyar válogatott bent tudott maradni. Nekem egy kedvenc beszélgetésem Török Lászlóval, a magyar hoki hangjával. Arról beszélgettünk, hogy igazából a hokiláz Magyarországon az 1983-as hazai rendezésű világbajnokságon indult el, amikor még szinte ismeretlen volt Magyarországon a jégkorong, aztán óriási őrületet. Erről beszélt Török László az egyik visszajátszásban.
13: Mondjuk Spanyolország ellen simán nyertünk, kint volt 5000 ember. És ahogy mentünk előre, győzött a csapat többször, és eljutottunk a harmadik mérkőzésre, amikor full teltház volt, és eljött az a mérkőzés, ami eldöntötte a följutást a B csoportba, a Kína elleni mérkőzés, ami meg kell, hogy mondjam most, hogy beszélek róla, ilyen libabőrös lett a hátam meg a karom, mert annak olyan hangulata volt, hogy ez fantasztikus, és a teltház mellett még 4-5 ezer ember kint volt. Tehát ott kint hallgatták rádión, hogy egyáltalán bent mi történik. Szóval az volt az első olyan, amikor azt mondták az emberek, hogy van egy ilyen sportág, hogy jégkorong, és hát ez egy remek játék.
1: Ő volt Török László, és az 1983-as hazai rendezésű jégkorong világbajnokságról, C csoportos, akkor még így hívtuk, világbajnokságról beszélt. Simon Laci, te dolgoztál Török Lászlóval?
14: Dolgoztam, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy láttam, hogy a Szepesi Gyuri bácsi hogyan dolgozik a pálya szélén, láttam, hogy Vas Pista ül a stúdióba karbafont kézzel, kinyújtott lábakkal, és beszél egy mérkőzésről, és a szavak úgy magától törtek elő belőle. Ő úgy, mintha a fellegekről, hogy is mondjam, hogy jó legyen, olyan plasztikusan a nem a konkrétumokat, hanem az érzéseivel mondta el.
1: Irodalmian,
14: pontosan, köszönöm. Így láthattam Molnár Danit kártyázni. Imádott ultizni, és ugyanúgy ultizott, ahogy közvetített, lendülettel, végig feszültségbe, és amikor féllapos ultit játszottak, és amikor fölemelte a lapot, az arcán végigfutott a bukástól a végső győzelemig az öt kártya alapján, ami fantasztikus volt. A Török Laci pedig egy rendkívül alapos, rendkívül mindegyik sport tudósítóra igaz volt az, hogy mindegyik alapos volt a saját sportágát, az utolsó szabályig ismerte, értett hozzá, de a Török Laci valahogy bele tudta vinni a saját különlegességét, a mindig megspékelte valami kis egyéni érzéssel.
1: Hát ilyen nincs, és mégis van.
14: Mit csinál ez a kislány, vagy mit csinált ez a kislány?
1: Jó reggelt, Magyarország, jó reggelt, aranyérem, klasszikusok a Lacitól.
14: Tehát ezek olyan nagyszerű dolog volt, hogy a Zoli bácsi.
1: Novotny
14: Zoli, igen. Ő az hűvös elegancia. Őt néha, amikor döntőben magyar volt, akkor szárnyalt. A többi alkalommal a hűvös, én így érzem, a hűvös eleganciájával, a rendkívül széles tudásával, a meggyőződésével, hogy a magyar sport mennyire fantasztikus, a magyar sport minden egyes tagja, ha versenyre kerül, megtesz mindent a győzelem és az ország képviseletében, ezekkel az emberekkel együtt dolgozni, ezeknek segíteni archív anyagokkal, vagy őket segíteni archív anyagokkal, előkészíteni az ő munkájukat azzal, hogy visszatekinthessenek korábbi mérkőzésekre, győzelmekre, ez egy fantasztikus érzés volt.
1: Mióta dolgozol a Magyar Rádió?
14: Én 1989 óta dolgozom a Magyar Rádióban, 37 éve.
1: 37 év.
14: 37 év, és rendkívül örülök, hogy itt ül mellettem ez a két fiatalember, mert úgy gondolom, hogy dolgozzanak még 37 évet a Sportrádiónál, és amikor majd egyszer a 2000. visszajátszásnak az ünneplése lesz, akkor ők is legalább ennyi tapasztalattal, ennyi kellemes emlékkel is, jó történettel tudjanak majd idejönni a mikrofon elé.
1: Akkor most már elárulom azt, amit az elején nem árultam el, és mondtam, hogy a negyedik negyedbe fogom elmondani, hogy az 500. adás a visszajátszásnak, és nagyjából 522-ig fogunk együtt dolgozni Simon Lászlóval, mert nyugdíjba megy. Elég volt, Aci?
14: Elég volt, illetve nem volt elég. Múltkor pont beszélgettünk otthon, hogy milyen lesz az életem július 1-je után, és tudjátok, volt egy erős Anna néni, egy erős Anna nevű bemondó hölgy, aki irodalmi műsorokat 50 éven keresztül ténylegesen mikrofonnál bemondó, híreket olvasott, elment nyugdíjba, és mi mindig csak azt éreztük, még utána 20 éven keresztül, hogy csörgött az asztalon a telefon, a városi vonal, fölvettük, és azt mondta, hogy szerbusz Lacikám, Anna néni vagyok, jövő héten van a születésnapja Besenyei Ferencnek, kérlek szóljatok az irodalmi szerkesztőnek, hogy mindenképpen tegyen be valamit a jövő heti adásra.
15: Te is hívod.
14: Erre készüljetek.
15: Te is hívod bármikor, minket a legnagyobb örömmel.
1: Bármikor, Laci, van valami hobbi, de egy teljes egészséges ember vagy, ahogy így rád nézek, sport, zene, kirándulás, tehát igen, el fogod tölteni a nyugdíjas éveidet.
14: Igen, el fogom tudni, a sport az mindenképpen. Tegnap is voltam focizni, kikaptunk 9-6-ra,
1: Na én vigyellek, ha még focizol, igen.
14: De hál' Istennek minden héten még focizom. Otthon van egy 3 éves Golden Retriever kutyám, a Prézlim, és hát mindenképpen szeretnék a feleségemnek is üzenni, hogy köszönöm ezt a... Hát igen, Én 89-ben léptem be a rádióba, őt 90-ben ismertem meg, tehát végül is 35 éve, 36 éve végigkísérte az én pályafutásomat a magyar rádióban, illetve itt a sportrádió.
1: Laci, ne legyen szomorú ennek a beszélgetésnek a vége. Hoztál még egy-két igazán izgalmas anyagot nekünk. Röviden ezeket tárd elénk, mert olyan kuriózumokról beszélünk, amilyen kuriózumokat csak Simon László talál az archívumban.
14: Én nagyon sok mindennel készültem, és ahogy itt telt az idő, rájöttem, hogy ennek a műsornak nem két órásnak, hanem három órásnak
1: kell. Igen, és jönnek gondolkoztam, hogy két részt kell csinálni, 501-et is meg kell csinálni.
14: 500 per A, holnap, igen. 500 A és 500 B. Egyrészt kihagyom azonban, hogy tényleg vidám legyen ez a befejezés. Peterdi Pált szeretném, hogyha idéznénk, aki mesél az 1976-os montreali olimpiának egyik könnyet fakasztó történetéről, vidám könnyeket természetesen, ugyanis volt egy haiti hosszú távfutó, és az ő történetét hallgassuk most meg Peterdi Pál visszaemlékezésében.
16: Kis jellegten őrgek, soha ilyesmit nem visznek véghez, és ha valami mégis sikerül nekik, hát az is inkább tragikomikus. Hát ilyen kedvenc negatív hősöm volt nekem a montreali olimpián, egy Charles Olmeos nevű fekete futó, ez haitiból jött. Nem futott túl lassan, és azzal vagy túl gyorsan, és azzal lopta be magát az én gonosz szívembe máig, hervadatlanul, hogy minden idők leglassúbb 10.000 méterét futott. A 10.000 méteres síkfutás második idő előfutamával rajthoz, és a 25 kört 47 perc alatt tette meg, a világcsúcs akkor 27-30 körül volt. Ez azt jelentette, hogy a teljes mezőn, tehát az utolsó előtti helyet is 9-szer lekörözte. Szóval mindenki befutott, bementek az öltözőbe, az előnyosztok fölöltöztek, fölültek a puszra, hazamentek az olimpiai faluba, megvacsoráztak, elolvasták az esti lapokat, megnézték a kalambot, a tévét. Ez még mindig futott. Egy negyed órára a tévé világprogramát is föltartotta, mert az ugró dobószámokat befejezték, futni meg nem lehetett, mert foglalt volt a pálya. Tehát a körös körül 80.000 ember, és a tévé előtt 3.000 millió, az akkor ismert világ teljes népessége. Negyed órán keresztül azt volt kénytelen, hogy Charles Olmos hajtóból hogyan vonszolja magát körös-körös alakot.
17: Csiga.
16: Hát végre befutott, akkor udvarias taps fogadtott, és jó májú emberek élnek, ugye erős magyar kolónia Montreálban. Hát ezt leroskadt, teljesen kész volt, vércsorgott a csukából, vesihén izzott rócivacsok, ott ült magába rodgyantan, és akkor jött az olimpiák történetének a legszemtelenebb pillanat, olyan, amiről az olimpiai bizottság, nem tudjuk, olimpiai bizottság 104. kongresszusa sem tud különbet. Oda libbent hozzá a kis fehérköpenyes hostess, és csicserégve jelentett, hogy a sors kifürkészetlen akaratából őt jelölték, hogy dopingvizsgát kell menni.
17: Ne vegyem magához, semmit.
16: Mintha feltételezték volna, szerencsétlen idióta, Charles Olmos 47 percet is csak Nili bogyóval tud futni 10.000. Na, bemonszolta magát a laboratóriumba, ott a kezével nyomtak egy vastagfalú üvegedényt, egy part, azzal szól, hogy abba bele, hát vizsgálati anyagot szolgáltasson. Na, nem szolgáltatott, mert 47 perc futás alatt az utolsó cseplő is elszállt belőle.
17: A bőrén keresztül.
16: Ott ült, fogta a poharat és koncentrált, mint egy aszalt szilva. Feketén, ráncosan, töppetten, szikkadtan, szorította a poharat, koncentrált, nem keserves kínok között. A jobb szemmel jobbra jólzott, bal szemmel a homlokán hideg veríték csorod, de nem hideg verítéket kellett volna a pohárba csorodni. Belediktáltak 3 doboz konzerv sört, állítólag azért a leghamarabb, hogy a folyamatot meggyorsítsák. Folyamat nem gyorsult meg. Charles Olmos kezében a pohárral 2:46 koncentrált, még végre kegyelembe, de hogy így helyezem ki magam, még mindig dolga végezett, mert elbocsátották. Akkor eltévedt a stadion alaksorának a több kilométeres labirintusában. Ez valahogy nem volt igazán az ő napja. Amikor végre holdvilágra vergődött, már mindennek vége volt, a reflektorokat leoltották, közönség elment, kapu zárva, lánc lakat, utolsó busz el. Gyalog kellett hazamenni az olimpiai faluba. De ott végre az E-épület 237-es lakosztályában a haiti csapat fő hadiszállásán a nap első jó híre fogadta. Csapat vezetője megveregett a váltat, egy kicsit megrodgyantat, és azt mondta, derék dolog volt, fiú, emberi módon helytáltál, most jutalmul elindulhatsz a maratonfutásban is.
18: Így megvalósítván annak a bizonyos Pierre Coubertin bárónak a mondását, hogy nem a
16: igen,
18: győzelem.
16: Nem a fontos, hanem a részvétel.
14: Én mindig könnyesen nevetem magam vagy ezen a történeten, és ugye köszönhetően a mai internetnek sikerült megtudnom, hogy ezt a haiti futót Charlie Olemusnak hívták, aki 10.000 méteren indult, és 42 perc, 11 másodperces eredményt ért el a selejtezőben. Tudni kell, hogy a döntőt a finn Lasse Viren nyerte 27 perc, 40,38 másodperccel.
15: Erről beszél Pali bácsi a magas stílusában.
14: Igen, tehát 15, a selejtezőben 15 perccel futott rosszabb időt, mint Lasse Viren, aki megnyerte ezt a versenyt. És ha már rendelhetek, akkor szeretnék még egy bejátszást, pontosabban két bejátszást kérni. Ugye itt beszéltünk arról, hogy a haiti csodafutó 15 perccel ugyanabban az évben, 1976-ban 15 perccel rosszabb eredményt ért el, de mindig fölmerül az, hogy hogyan fejlődik a sport, hogyan halad előre a világ. 1952 Helsinki 200 méteres női mellúszás, Székely Éva győz 2 perc 54 másodperccel.
19: Pillangozik a mezőnyben, ő írja először 50 méternél az úszod a falát, kitűnően fordul onnan, másodiknak az ötös pályán úszó Novák Éva, harmadiknak pedig a hármas pályán úszó Killermann Klára. Széke Éva előnye most már mintegy fél test volt. Mellette azonban a régi mellúszó stílusban úszó Novák Éva jön fel, körülbelül egy vonalban vannak most 75 méternél. Széke Éva növeli csapásainak számát, gyorsítsa is, kicsit hosszítja is azokat, Novák Éva pedig csak úgy, mint Széke Éva, nagy erővel, hallatlan nagy erővel küzd. Killermann Klára mintegy egy test hosszal van most a két magyar versenyző mögött, harmadikként úszik, valamivel mintegy fél méterrel mögötte van, itt kint az egyes és a kettes pályán a Dan Hansen és a szovjet versenyző Maria Gavris. Még 5 méter választja Széke Évát és Novák Évát attól, hogy 100 méter után újból elrugaszkodjanak az úszoda falától. Pontosan egyszerre értek oda a faltól. Novák Éva elrugaszkodása sikerült valamivel jobban. Mintegy 20-30 cm-rel vezet, amikor pont itt előttünk egy vonalban haladnak el, és 25 méter felé közelednek. A 125. méterről van természetesen szó, amikor Novák Éva, mint mondottam, vagy 20-30 cm-rel vezet Széke Éva előtt. A harmadik helyen fekszik Killermann Klára. Killermann most feljön, és a túlsó oldalon, a hatos pályán úszó Gordon, angol versenyző is szépen igyekszik, jól jön föl, és körülbelül egy vonalban van már Killermann Klárával. Killermann azonban nem hagyja magát. Ő is növeli csapásainak számát, sokkal hosszabban tartja ki a húzás után magát, és aztán körülbelül egy vonalban ér oda az úszoda falához. Közben Széke Éva és Novák Éva, az olimpiai bajnokság két nagy esélyese, egyszerre rugaszkodott el az medence falától. A 175. méterhez közelednek, amikor újból megjön a közönség hangja, mint az előbb a stafétánál is. Mind a ketten nagy finisbe kezdenek. Széke Éva egy gondolattal, egy hajszállal előbb van, mint Novák Éva. Remekül hajt, remekül küzd, nagyszerűen jön el, mint egy fél testosznyi már az előnye Novák Éva küzd, de Székely még újból és újból erősíteni, újítani tud. Egy testosznyira növelte már előnyét, amikor a buzdításra hallgatva még nagyobb lendülettel veti magát a küzdelembe. Novák Éva már lemaradt, de természetesen biztosan tartja a második helyet, annál nagyobb a küzdelem azonban a harmadik helyért. Ebben a pillanatban ér Székely Éva az utolsó falához, és ezzel megnyerte a bajnokságot. Novák Éva ebben a pillanatban ér oda, a harmadik helyen pedig óriási a küzdelem, három versenyző. A hatos pályán úszó Gordon, valamint az egyes és kettes pályán úszó Hansen és a szovjet Maria Gavris, valamint a magyar Killermann Klára között. Nehéz innen föntről megállapítani, kedves hallgatóink, hogy vajon melyik versenyző lett a harmadik. Mi úgy láttuk, hogy a hatos pályán úszó angol Gordon futott be, illetve úszott be a harmadik helyre. Minden esetre megvárjuk azonban azt, amíg az időmérők kielemzik majd az eredményt, megjelenik majd az eredmény hirdető táblán a 200 méteres női mellúszás döntőjének időeredménye, a helyezés végleges és hiteles sorrendje. Annak azonban végtelenül örülünk, hogy két magyar versenyző végzett az első helyen.
14: Győzött, olimpiai bajnok lett, Novák Éva lett a második, és Killermann Klára lett a negyedik helyezett. 2025 úszóvilágbajnokság, 200 méteres női mellúszás, első helyezett két Douglas, 2 perc 18 másodperc és 50 egész. A kettő között eltelt 73 év, és 73 év alatt a 2 perc 54 egész idő lement 2 perc 18 másodpercre.
1: Még ugyanolyan emberek ússzák.
14: Tehát ugyanolyan emberek.
1: Ugyanolyan ruhában, mert ott még csak ruha se segít rajtuk, semmi.
14: Ugyanolyan távolság.
1: Ugyan körülmények között, ugyanolyan vízben, döbbenet.
14: Tehát, hogy, döbbenet. Hogy ha így fejlődik a világ, akkor ti még sok újabb és újabb világbajnoki csúccsal, olimpiai csúccsal, űridőkkel fogtok találkozni, és én azt gondolom, hogy a visszajátszásnak én azt kívánom, hogy érje el a Szabó család adásszámát, ami 2500 adást ért meg.
1: 2500? Én napra pontosan 2 év múlva fogok nyugdíjba menni, úgyhogy én már ezt nem fogom elérni. Te ugye, Laci, napra pontosan mennyi? 20-30 nap múlva fog nyugdíjba menni. Ti viszont még az egyikütök egyetemista, a másikusok most fejeztem az egyetemet. Úgyhogy vigyétek az ászlót természetesen. A visszajátszás megy tovább. Hamarosan Simon László nélkül. Laci, mindent köszönünk neked az elmúlt közel 2 évet. Nagyon-nagyon békés, nyugdíjas éveket kívánunk neked, és nagyon várjuk a telefonjaidat. Tehát mindig szóljál, hogy most melyik híres sportrónak lesz a szülinapja, mert nem mindig tudunk mi erre odafigyelni. És a végszó is a tied, mert találtál te az 50-es évekből egy sportindulót, ezt legyél olyan kedves, prezentáld a hallgatóknak itt a végén, és én pedig nem is tudom, mondjuk így, hogy a szerkesztő műsorvezetőként megköszönöm a figyelmet. 500. adás volt ez, és ugye már ebben szerepelt a visszajátszást valaha készítő összes kollega Simon László, Cserjész Bendegúz és Tóth Csongor. A végszó pedig a nyugdíjba vonuló Simon Lászlói.
14: Szó volt a 40-es évekről, szó volt az 50-es évekről. Jöjjön az 50-es évekből egy sportinduló, a címe Hát sportolj, énekli Zsolnai Hédi és Putnoki Gábor, és azt kívánom a Sportrádió hallgatóinak, készítőinek, munkatársainak, hogy sportoljanak, és készítsenek minél több kiváló sportműsort.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk dr. Bot Péter, az MTK Budapest női kézilabda csapatának vezetőedzője, aki visszajuttatta a csapatot a kézilabda NB1-be, a KNTH ligába, de a doktornál egy picit azért álljunk meg, mert régebben ugye a vízilabdázóknál szokás volt, hogy ha eldobtunk mondjuk a Hajós Alfréd uszodában egy vízilabdát, akkor egy doktort találtunk el, de talán a kézilabdaedzőknél ez ritkább. Te milyen doktor vagy?
2: 2002-ben Pécsen szereztem jogi diplomát.
1: Annak milyen hasznát veszed a kézilabda edzői munkásságot során?
2: Nem feltétlenül a kézilabdának szólt. Igazából az időtájt a Szombathelyi Főiskolán voltam oktató, és már korábban is szemeztem a jogi pályával. Miután az oklevelet megszereztem, utána a főiskolának voltam egy rövid ideig jogásza is, illetve tanítottam, oktattam sportjogot, művészeti jogot és egyéb ehhez kapcsolódó tárgyakat.
1: Budapesten születtél mégis, hogyha jól emlékszem, akkor Sárbogárdon jártad az általános iskoláidat, és aztán kerültél Székesfehérvárra. Nem tetszett a budapesti általános iskolai kínálat a szülőknek, ezért kerestek egy jobbat Sárbogárdon?
2: Nem feltétlenül. Édesapám agronómus volt, és ő úgy került Sárbogárdra, és hát nyilván akkor ott nőttem fel, és középiskolában pedig az volt a fő szempont, hogy valami sporttagozatos intézménybe menjek. Dunai Város és Fehérvár volt a célkeretben, Fehérvár nyert.
1: Igen, ám, de kosárlabdázni kezdtél, és azt tartja valamiféle mendemonda, hogy azért lettél kézilabdázó, mert a kosarasoknak több buszmegállónyit kellett utazgatni, míg a kézilabda edzés lehetősége szembe volt a másik oldalon.
2: Hát ez nagyjából így van, igen. Tehát kosárlabdázóként egyedül kellett volna járnom a város másik oldalára, a kézilabdázóknak pedig a Mávelőre pályája az a tőlünk pár épületre volt, és az akkor már osztálytársaim, később szobatársaim is, Imre Vilmos, aki a Sziget-Szent Miklós vezetőedzője most, ők oda jártak edzésre, úgyhogy így nyert a kézilabda.
1: Egyéni sportágban soha nem gondolkodtál, mert ugye mind a kettő csapatsportág, és mind a kettő nagyban támaszkodik arra, hogy a társaid milyen teljesítményt nyújtanak a pályán.
2: Igazából az egyéni sportág, tehát próbálkoztam, nyilván a mi időkben még mindenki kipróbált mindent, nagyon sokat jártunk atlétika versenyekre, és ugye nálunk a családban is azért volt ennek hagyománya, mert nagynéném ugye volt Klára, aki országos bajnok volt, illetve Tajcs Péter edzője is, illetve az ő férje, Jós Kumár András, aki nem régiben halt meg, szintén forszírozta, de inkább már TFS pályafutásom alatt, hogy inkább az atlétikát kellene választani. Valahogy nekem ez az egyedüllét, csak én, ez nem sportban nem jött be.
1: Mikor kezdtek kijönni az eredmények, vagy másként megfogalmazva a kérdést, mikor jöttél rá, hogy jól döntöttél, amikor a kézilabda mellett tetted le a voksodat?
2: Mert én most se vagyok teljesen biztos. Igazából nekem játékosként hatalmas eredményeim úgymond nem voltak, legalábbis eléggé későn érő típus voltam, tehát én a középiskola harmadik osztályáig ilyen 145-150 cm-es magassággal büszkélkedhettem, ha szabad így fogalmazni, úgyhogy nem is nagyon lehettek ilyen dolgaim. Aztán megnőttem, bekerültem a TF-re, ott nagyon jó játékosokkal játszhattam együtt, és a TF után ugye már Szolnokra, mint kvázi profi kézilabdázó kerültem el, ott eltöltöttem 3 évet, és akkor kellett igazából eldönteni, hogy hogyan tovább, hogy a kézilabda, mint játékos, vagy egyébként az összes többi része az életnek ezek lesznek a mérvadóak.
1: A testnevelési főiskola, hogyha szabad egy ilyen magánéleti szállat is belevonni, azért meghatározta a családi életedet is a későbbiekben.
2: Hát igen, ott ismertem meg a feleségemet, és abban, hogy például a végül is Szombathelyre költöztünk, abban is nagy része volt neki, mert ugye ő akkor hazaköltözött.
1: Érdekes ez a Szolnok-Szombathely vonal, mert hogy épp mostanában a Szolnok és a Szombathely vívta már többetszerre a férfi kosárlabda NB1-ben a döntőt, ezúttal a Falkó volt sikeres, de Szolnokon a te feleséget, hogyha jól emlékszem, akkor egy nagyon suliban volt tanár, és hát ha nem tévedek, akkor a kosárlabda csapatnak egy olyan irányítója volt, akit nem is nagyon akartak elengedni.
2: Ez így van, nagyon, nagyon nagy harc dilemma volt. Ugye akkor az ő edzője Szalai Ferenc volt, aki később polgármestere is lett a városnak, illetve a kosárlabda szövetség elnöke is volt, illetve az országgyűlésben is komoly pozíciókat töltött be. Ő sokat dolgozott azon, hogy mi maradjunk. De aztán végül is az a döntés született, hogy az Edina visszatér Szombathelyre az akkori NB1-es csapatba. Én pedig bekerültem a Szombathelyi akkor tanárképző főiskolára, akik akkor kerültek föl másodosztályba, NB1-B-be, viszont ugye oktató is lehettem mellette, ami abban az időben úgy tűnt, hogy egy nyugdíjas állás lesz.
1: Aztán nem az lett végül. Mikor kezdtél azon gondolkodni, hogy az edzőség lesz a te utad?
2: Nem gondolkodtam ilyenekben igazából. Amikor a legutolsó nagyváltás a sporttudományban, illetve a sporttudományi felsőoktatásban megtörtént, amikor kiderült az, hogy a PhD fokozat az a gyakorlati munkát kicsit háttérbe tudja szorítani. Onnantól kezdve azért eldőlt, hogy mivel nekem nincs PhD fokozatom, és nem is nagyon gondolkodtam abban, hogy ezt meg szeretném szerezni, hogy olyan sokáig ebben a felsőoktatási létben nem fogok tudni eredményesen megmaradni.
1: És aztán mégis miért lettél edző?
2: Hát valamit kellett csinálni az embernek, tehát jöttek a lehetőségek, az ember végig gondolta, és volt egy út, amin elkezdtem járni, és hát azóta is ezen vagyok.
1: Sir Alex Ferguson mondta azt, hogy ő most 84 éves, de amit edzőséggel eltöltött idő, azt kettővel kell megszorozni. Putiás pedig, aki női labdarúgóként most hagyja el a Barcelonát, ennyit tett hozzá, inkább hárommal. De hogy állsz ehhez hozzá, mint aki nőkkel dolgozik edzőként?
2: Hát én egyelőre ezt a 35 évet, ezt 35-nek számolom. Igazából egy idő óta megtanultam azt, hogy van egy munkám, de amikor annak vége van, akkor azt le kell tenni, el kell felejteni, és akkor azért is kicsit könnyebb lehet az ember élete.
1: Aztán elkerültél a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, ahol részben nagyon sikeres időszakot töltöttél el, részben volt ennek egy olyan része is, kis átfedésekkel, hogy az utánpótlás válogatottakban is a stáb tagja lettél. Ezek hogy jöttek az életedbe?
2: Hát igazából előbb volt az utánpótlás válogatott. Ott igazából a legfontosabb szerepe ebben azt gondolom, hogy Ökrös Csabának volt, mert hogy ő volt az, aki amikor a Bohus Bea edzőt keresett maga mellé, akkor engem javasolt. Mi a Beával az első beszélgetésünkkor viszonylag gyorsan megállapodtunk abban, hogy ezt a munkát elkezdjük együtt. És akkor utána, amikor már a válogatott mellett voltam, akkor ajánlotta fel a Tamás, Mocsai Tamás, hogy dolgozhatnék az akadémián, és vele is sikerült megállapodni, és akkor így kerültem a NK-hoz.
1: Az utánpótlás válogatott melletti munkádat nagyon komoly sikerek övezték. Gondolok itt EOF győzelemre, Európa-bajnokság, dobogók, világbajnokságon dobogók, U17, U18. Miért nem vagy te sokkal híresebb?
2: Nem gondolom, hogy én vagyok, aki erre megfelelő választ tud adni. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy azokon a helyeken, ahol ez nekem fontos, én ott híres vagyok. Tehát az a játékosok közt szerintem ez a része rendben van.
1: Dr. Volt Péterrel beszélgetünk, az MTK Budapest kézilabda csapatának vezetőedzőjével, aki hát azon túl, hogy a már felsorolt helyeken dolgozott, egyszer csak úgy döntött, hogy inkább Németországba teszi át a székhelyét. Ennek mi volt az oka?
2: Ugyanúgy, mint az eddigieknél. Volt egy lehetőség, meghallottam, hogy valószínűleg keresnek edzőt Metzingenben, volt egy beszélgetésünk az ottani elnökkel, és ennyi.
1: Az ottani elnök történetesen magyar, és abban a csapatban azért elég sok magyar játékos is megfordult. A te időszakodban is, meg azt megelőzően, és nem tudom, talán Hásfalvi, Albek is volt ott egy ideig, hogy tudnak ők ott magyarként generálni egy kupagyőztes csapatot?
2: Igazából, hogyha ez az elnökre vonatkozik ez a kérdés, igazából ő nem magyarként generálja ezt a csapatot, hanem ahogyan a német viszonyok közt a női kézilabda létezhet, azt abban rejlő lehetőséget próbálja minél inkább kihasználni, hogy ebbe néha vannak magyar játékosok is, ez csak egy olyan vonal, hogy vannak magyarok, hollandok, csehek, franciák, ahogy éppen sikerül.
1: Ahogy nézegetjük a pályafutásodat, elég sokszor voltál a megfogalmazás szerint az edzői team tagja, a más megfogalmazás szerint másodedző, ami nekem azt fordítja le, hogy elég komoly alázattal viseltetsz a kézilabda iránt.
2: Én ezt nem tudom, megint csak saját magam, hogy nyilván nem fogom dicsérgetni, de azért ebbe többször volt olyan, amikor az edzői team tagja, tehát amikor a jegyzőként az megköveteli, hogy valakit A vagy B helyen írjunk be, ez nem feltétlenül kell a való életben is, hogy így nézzen ki. Mivel valakit be kell írni az A helyre, akkor az A helyre van beírva, én nem bánom, hogyha én B vagyok.
1: Ha ennyire sikeres volt az az időszak, akkor miért jöttél mégis el Németországba?
2: Ez egy nehezebb történet, ami elég sok összetevője van ennek a történetnek. Nem feltétlenül voltunk ebben a szezonban már annyira eredmények, mint a vezetőség várta volna, illetve azért nem nagyon sikerült olyan munkát sem találni a feleségemnek, amiben mindketten boldogok lettünk volna, úgyhogy azt gondolom, hogy jobb ez így.
1: Amikor elérkezett az a pillanat, hogy az MTK edzője lehetsz, akkor hát finoman fogalmazva sem a bajnoki címért küzdött a KNTH Ligában a csapat. Mégis elfogadtad ezt a felkérést, és akkor még ugye az lett volna a cél, hogy bent tartsd a csapatot, ami végül nem sikerült. Ezt hogy élted meg?
2: Na, nyilván minden vereséget kudarcként élek meg, én nagyon-nagyon gyűlölök kikapni, de mivel már a kezdetektől fogva az összes beszélgetésünk arról szólt, hogy A, B verzióban gondolkodunk, hogy mi van, hogyha ez történik, mi van, hogyha az történik. Olyan hatalmas meglepetés nem ért, azt gondolom, hogy akkor már senkit sem. Nyilván megpróbáltuk kiskanállal kimerni a vízből, vagy a hajóból a vizet. Nem sikerült, bár többek állítása szerint, hogyha lett volna még rá két hetünk, akkor akár sikerültett volna. Igazából a tárgyalások közben is a igazi meggyőző erő az abban volt, hogy nem csak arról szól a történet, hogy most hirtelen oltsuk el tüzet, és akkor majd lesz valahogy, hanem megvolt az, hogy ha ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni, illetve ha nem ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni.
1: Történt mindez egy olyan időszakban, ami a leghiszterizáltabb az átigazolások szempontjából. Hogy lehetett úgy beszélgetni játékosokkal, mert azért elég sokan érkeztek a klubhoz, elég sokan el is mentek persze, hogy nem tudtátok, hogy most mire igazoltok játékost? KNTH Ligára vagy NB1-re?
2: Igazából nyilván ez a vezetés feladata volt, hogy ezt hogyan tudjuk találni. Nyilván a legfőbb stratégia az volt, hogy mindenki, aki jött, az tudta, hogy ebből másodosztály is lehet, de nekünk olyan célokat, vagy olyan tervet kellett eléjük állítani, amiben láthatták azt, hogy igen, lesz egy ilyen közbenső év, viszont ezt olyan dolgokra tudja felhasználni, amiben a saját fejlődése az lehet, hogy hatványozottabban jön elő, mint hogyha esetleg eltöltene valahol az első osztályban egy olyan évet, ahol 5-10 perceket játszik.
1: Az MTK labdarúgó szurkolói megszokták, hogy időről időre a csapat kiesik, és azonnal visszajut az NB1-be, és ilyenkor a szurkolók azt mondják, hogy ez azért jó, ez a másodosztályi szakasz, mert a vezetőknek, edzőknek, játékosoknak biztosít egyfajta átgondolási lehetőséget, hogy mindent jól csináltak-e az előző időszakban, illetve mi az, amit rosszul csináltak. A durvább megfogalmazás pedig azt szoktam mondani, hogy így legalább megtisztul a rendszer. De ezt hogy élted meg?
2: Ezt a részét én értem a történetnek, hogy lehet ezt így is felfogni. Nyilván a kiesési részében a történetnek én azt gondolom, hogy nekem kevesebb szerepem van, tehát erről sok mindent nem nagyon tudnék mondani. Valószínűleg van erre lehetőség, illetve nyilván másodosztályban, akik akkor is maradnak egy klub mellett, amikor az kiesik, akkor valószínűleg nem feltétlenül csak azok a külsőségek motiválják a játékost, amit egyébként megszerezhet ebben a sportágban.
1: Te milyen fajta edző vagy, különösen miután nőkkel dolgozol, aki közelebb engedi magához egy kicsit a játékosokat, mondjuk elmondhatják, hogyha elhagyta őket a barátjuk, vagy éppen rossz paszban vannak, tartasz egy picit

0: az, hogy tegeződjünk, vagy magázódjunk, vagy hogyan legyen ez a történet. Nem gondolom, hogy távolságot tartok, de valószínűleg a kisugárzásomtól lehet, hogy azért nem feltétlenül azt a hatalmas barátkozást élem meg a játékosokkal.
1: Amikor a csapat kiesett az NB1B-be, akkor elég komoly terelővonalakat festettetek le az országútra abban a tekintetben, hogy egyrészt ugye vissza kell jutni, de hogy milyen körülmények között kell visszajutni. Volt erre valamilyen szabályrendszer, és ha igen, azt hogy fogadták el a játékosok?
0: Igazából szabályrendszer úgymond nem volt, viszont azt az elejétől kezdve látta mindenki, hogy itt a vezetőség olyan körülményeket teremtett meg, amiben egy kvázi első osztályú kerettel tudtuk lejátszani ezt a bajnokságot, amivel szemben nyilván az első pillanattól kezdve elvárás volt az, hogy azonnal visszajösszön az első osztályba, és nyilván azt is láttuk, hogy azért javarészt jobbak leszünk, mint az ellenfelék, ezért nyilván legfőbb célként az volt kimondva, hogy ezt pontveszteség nélkül tegyük meg. Nyilván egy 30 mérkőzéses bajnokságban azért vannak olyan szakaszok, amikor nem feltétlenül toppon tud teljesíteni a csapat, és hogyha emellé még beesnek sérülések, akkor lehet olyan, hogy kikap a csapatod. Velünk ez megtörtént egyszer, illetve volt még egy döntetlenünk is. Nem éltük meg túl jól, de ettől függetlenül a feljutás és a bajnoki cím meglett, ennek viszont örülünk.
1: Milyen a női magyar másodosztály kézilabdában? Ugye tudni kell, hogy azon túl, hogy jó sok vidéki csapat akár nagy távolságokat is kénytelen utazni, emellett nagyon komoly, nagymúltú és a KNTH ligában vezetőszerepet játszó csapatok fiataljai is szerepelnek ebben a ligában, gondolok itt a Győr vagy a Ferencváros fiataljaira, de ugyanakkor van egy feltűnően erős Békés Csaba, és vannak olyan kisebb csapatok, akik nyilvánvalóan egy volt NB1-es csapat, vagy éppen a feljutásra esélyes csapat ellen sokkal többet tesznek ki a pályára, mint amit általában.
0: Szerintem minden benne van abban, amit elmond. Tehát ez egy eléggé heterogén bajnokság, amiben nyilván az ellenünk lévő meccs mindenkinek egy ünnep volt, amiben kvázi tét nélkül tudott játszani. Ezt voltak olyan csapatok, akik ki is használták, és nagyon meg tudták nehezíteni a dolgunkat.
1: Lehet-e ilyen esetben kísérletezni, akár a hosszabb távú jövőt is tekintve? Tehát ha tudod, hogy egy olyan csapat ellen játszol, akinek még az NB1B-s léte is egy kicsit kérdéses, megengedhetsz-e magadnak olyat, hogy esetleg olyan formációkat gyakorolsz, ami majd a KNTH ligában lesz szükséges vagy fontos?
0: Nem feltétlenül olyanokról van szó, hogy mit tudunk gyakorolni, mit nem. Én annak tudok örülni, hogyha minden mérkőzésen minden játékos megfelelő játékidőt tud tölteni a pályán. Inkább erre próbáltam koncentrálni, amikor erre volt lehetőségünk. A következő szezonra az nyilván személyi változások miatt is azért viszonylag kevés dolgot fogunk tudni átvinni, bár nyilván vannak elvek, ami az ragaszkodni fogok jövőre is.
1: Voltak-e olyan esetek, hogy megérkezett ide nektek hazai pályaként tekintendő Kerepesi úti sportparkba egy kisebb egyesület csapata, és hát úgy rácsodálkoztak, hogy
0: ez nem gondolom, hogy csak a kisebbekkel történik. Aki itt először van, az mindenki rácsodálkozik, hogy jé, mert azért ez a létesítmény, amikor az ember belép, azért az egy lenyűgöző történet, és mi, akik itt vagyunk hétközben, és azért látjuk, hogy milyen rendezvények vannak még a mi mérkőzéseinken kívül, tehát mi örülünk, hogy itt lehetünk.
1: Amikor azon kezdtetek el gondolkodni, és ugye nyilván ez volt a cél, hogy feljut a csapat a KNTH ligába, akkor hogy tekintettetek a játékos állományra, hiszen vélhetően, ami az NB1B-ben elég volt, az nem lesz elég az NB1-ben.
0: Vélhetően igen, de nyilván a hátulról kezdtünk építkezni, mint ahogy általában itt a csapatsportágban szokták mondani, tehát megpróbáltuk a kapusposztot biztossá tenni, illetve egy kicsit majd próbáljuk a következő szezonban gyorsítani a játékot, illetve még motiváltabb, még harcosabb csapatot kialakítani, és ehhez kerestünk játékosokat.
1: Ha már a kapusoknál tartunk, ugye most ebben a pillanatban, ha jól számolom, akkor 3 kapus van. Igazolva pillanatnyilag még 4, de valójában 3 csapattal kezdtek hozzá a következő szezonhoz. Köztük azzal az Imre Szofival, aki Imre Bence húga, és ugye korábban ő a

0: Ferencvárostól volt itt kölcsönben, illetve van még Lakatos, illetve Meininger, akik érthetően mindhárman szeretnének majd védeni az NB1-ben. Ezt edzőként majd hogyan fogod tudni játékpercben azonosan kiadni, vagy majd ők eldöntik a teljesítményük alapján, hogy ki lesz többet a kapuban?
1: Hát nyilván, amit az előbb mondtam, én szeretem, hogyha mindenki megkapja maga játékidejét, de a teljesítmény fog, főleg egy első osztályban, és nyilván főleg azokon a meccseken, ahol a sorsunk múlik, ott nem lehet ezen nézni, stoppert nézem, és akkor 12 perc, 30 másodperc lejözte, felmész. A teljesítményükkel kell mindenkinek kivívni saját magának a játékidőt. Általában azért nem olyan nagy baj, hogyha ott a főleg első osztályban, hogyha van ott három kapus mellett. Ez a tapasztalat az azt mondja, hogy a 13. 14. helyen lévő mezőnyjátékosomat már sokkal kevésbé használom, mint hogyha esetleg van egy harmadik kapuson.
0: A játékos állomány következő szezonbeli kialakításánál megint hasonló helyzetben voltál egy kicsit, mint korábban, mert ugye úgy kellett igazolni, hogy pillanatnyilag ugye NB1-B-s csapat, de vélhetően NB1-es lesz. Milyen most a piac egy olyan csapat számára, aki most jut fel, és hát vélhetően a célja elsősorban a bennmaradás lesz, bár majd erről beszélünk. Hogyan áll hozzá egy feljutó csapathoz egy olyan játékos, aki mondjuk eddig a KNTH ligában játszott?
1: Mert ez szerintem játékosa és sokszor menedzsere válogatja. Hál' Istennek azért meg tudtuk győzni azokat a játékosokat, akiket mi szerettünk volna leigazolni, hogy itt nem csak arról lesz szó, hogy vegetálni fog, hanem a klub is szeretne fejlődni, illetve olyan körülményekbe érkezik, ahol saját maga játékosként is fejlődni tud.
0: Az Eger is jön az MTK-val, az NB1-be, akivel kapcsolatosan tulajdonképpen egy folyamatos verseny volt az NB1-B-ben, bár általában az MTK-t jobban, de mindig ott liheget a nyakában az Eger. Ez a két csapat lesz vélhetően a leggyengébb az NB1-ben, vagy most úgy látod a KNTH ligát, hogy azért van egy-két olyan együttes, amely verhető?
1: Hát, hogyha aki ezt most ebben a pillanatban meg tudja mondani, annak a varázsgömbjébe én is nagyon szívesen belenéznék. Tehát jelen pillanatban én nem hiszem, hogy van olyan ember, aki ezt meg tudja mondani. Egy biztos, hogy általában ugye a feljutó csapatoknak az első célja az, hogy benn maradjon a felsőbb osztályban. Általában annak, aki feljutott, ennek a kettőnek lesz ez a célja, de a többieknél is gondolom lesznek olyanok, akikkel versenyeznem kell.
0: Mit gondolsz, hogy és egyáltalán volt-e a vezetőségnek valamilyen célkitűzése azon túl, hogy maradjon benne a csapat, hogy mit lehet elérni ezzel a játékos állománnyal, úgyhogy ismered a pillanatnyilag NB1-es csapatokat, már lehet tudni, hogy melyik az a kettő, amelyik búcsúzik a KNTH ligától, hogy hova várod a csapatot, mi a minimum elvárás, oké, maradjunk bent, de mi az, amit elérhet az MTK Budapest?
1: Nyilván én mostani állapotokról, illetve mostani első osztályról tudok beszélni. Azt gondolom, hogy ez nem nagy képű, hogy azt mondanám, hogy ebben a ligában mi bent tudtunk volna maradni, tehát a két kiesőt megelőztük volna, és az előttük lévő csapatok közül is 2-3-4-nek meg tudtuk volna nehezíteni a dolgát.
0: Hogy látod a pillanatnyi magyar női kézilabdát úgy, hogy van pillanatnyilag most már 4 csapat, amelyik egy kicsikét kiemelkedik a mezőnyből? 2 nagyon, 2 egy kicsit. Ugye gondolok itt a Győrre, a Ferencvárosra, illetve a Debrecenre és az Esztergomra.
1: Viszont a mögötte lévő tömegben azért eléggé masszív csapatok vannak, akiknél azért egyik sem meglepő, hogyha az egyik megveri a másikat, illetve a másik az egyiket. Nyilván ez a 4 csapat, mondhatjuk, hogy jelen pillanatban kiemelkedik. Ennél van sokkal többet nem tudok erről a történetről, mint ami kívül is látszik igazából. Remélem, hogy meg tudjuk állni a helyünket köztük.
0: Beszélgetésünk pillanatában egy mérkőzés, még hátra van a csapatnak. Utána, hogy alakul a program, gondolom, majd a meccs után lesz egy éremátadás, meg néhány ásványvizet majd felbontanak a játékosok, de hogy mehetnek ők szabadságra, illetve mikor kezdődik majd a felkészülés?
1: Hát egy borzasztó gyors pihenő veszi kezdetét. Nagyjából 4 hét olyan pihenőjük lesz a játékosoknak, amikor a klub által kiadott programjuk sem lesz. Nyilván elvárjuk tőlük azért, hogy ne passzívan töltsék ezt az időszakot, és július 1-től fognak kiadott programot kapni, és a hivatalos közös edzés programunkat azt július 3. hetében fogjuk elkezdeni felmérésekkel a Lantos utcai laborunkban. Az első hónap, tehát július folyamán nem fogunk játszani edzőmeccseket, de augusztustól egyből belecsapunk a lecsóval, először a Ferencvárossal fogunk játszani, augusztus 4-én, ha jól emlékszem, és utána minden hétvégén, minden pénteken fogunk játszani edzőmeccset.
0: Dr. Volt Péter, köszönjük szépen!
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Lemondott Németh Szilárd a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról. Orosz drón csapódott egy lakóházba Romániában. Nyárias marad az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
4: Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról, és a Ferencváros irányítását veszi át. A 46 éves szakember 2024 áprilisában vette át a győri csapatot, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd ott újoncként, negyedikként végzett, az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Csütörtökön megérkezett fővárosunkba a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének egyik résztvevője, az angol Arsenal küldöttsége. A párizsiak ma jönnek. Tegnap óta a BL trófeája is Budapesten van. A Hősök terén pedig megnyitotta kapuit a finálé hivatalos szurkolói zónája, ahol egészen vasárnapig változatos programokkal várják a látogatókat. Jó néhány korábbi sztár is érkezett a holnapi eseményre. Így Zlatán Ibrahimovic, Thierry Henry, Andrej Arshavin és Giorgio Chiellini. A Bajnokok Ligája döntőjét holnap 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja a Puskás Arénában. Lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról Németh Szilárd. A Fidesz politikusa 2015. januárja óta irányította a szövetséget, és június 30-áig látja el az elnöki teendőket. Utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galac város lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. A romániai Galacot ért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat. Együttérzését fejezte ki a romániai dróntámadás sérültjeivel Orbán Viktor. A Fidesz elnöke egyben felszólította a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború ügyében tartsa fenn az előző kabinet által kialakított semlegességi politikát, és egyetlen lépés se tegyen a háborúpárti Európa irányába. Csaknem negyedével 52 ezerről 40 ezerre csökkent a fővárosi bűncselekmények száma tavaly az előző évhez képest. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a fővárosi közgyűlés ülésén elmondta, a modernkori statisztika létezése óta soha nem volt még olyan kevés büntet, mint 2025-ben. Letartóztatta a gyulai járásbíróság azt a gyermekfelügyelőt, aki a Csanádpalotai lakásotthonban 8 kiskorút bántalmazott. Az 55 éves férfi éveken át fegyelmezési céllal bántotta a gyerekeket, egyiküket pedig bezárta egy irodába, hogy nehogy megszökjön. A férfit a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda munkatársai szerdán gyanúsítottként hallgatták ki, majd egy hónapra letartóztatták. A cigánykultúra megismerését segítő gyermeknapi programot tart vasárnap a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film Rajzfilm Stúdióval közösen. A kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat a holnapi Bajnokok Ligája döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára, és 2 ambulanciát is létrehoznak a mérkőzés helyszínén. Emellett 27 mentőegység áll majd készenlétben a szurkolói zónák környékén. Az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén és az Andrássy úton az életmentő mobil applikáción belül digitális térképen lehet tájékozódni arról, hol van a legközelebbi segítség.
2: Közlekedés.
4: Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén egy műszaki hibás jármű állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utca kereszteződésénél. A 84-es kilométernél forgalomkorlátozásra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Derült vagy gyengén felhős, száraz az idő. Éjszaka átmenetileg megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet. Holnap délelőtt még csak elvétve, majd később már többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Ma Szabolcs megye térségében, holnap a Dunántúlon erősödhet meg a szél. Hajnalban 8-15, holnap napközben 26-31 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

de nem ezért van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem, soha többé nem vagy senki nekem. Baby, baby, felmegyek hozzád!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Borbély Balázs a Ferencváros vezetőedzője lesz. Az Arsenal már Budapesten készül a labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. A Ferencváros nyerte az élvonalbeli női labdarúgó bajnokságot. Németh Szilárd lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról, és ma megkezdődik a párharc a férfi kézilabda NB1 döntőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról, és a Ferencváros irányítását veszi át. A 46 éves szakember 2024 áprilisában vette át a győri csapatot, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd ott újoncként negyedikként végzett. Az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. A váltásról Vukovics Lászlót, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, korábbi háromszoros válogatott játékost, a Ferencváros és az Újpest egykori csatárát kérdeztem.
2: Nem mindegy szerintem, hogy milyen csapatnál érkezik ez a felkérés, és melyik csapathoz szól az, hogy invitálnak téged. Itt most ugye az ország legnépszerűbb csapatáról, a Ferencvárosról beszélünk, aki 7-szer egymás után volt bajnok, és most taszította le a győző vezetőedzője Borbély Balázs. Tehát tudjuk, hogy Borbély Balázsnak is volt a szerződésében egy kivásárlási ár, és szerintem Világi Oszkárral meg tudta ezt beszélni. Meg én azt gondolom, hogy a Győrből a Vitális Milánt, a Bembualit szerintem el fogják vinni. Így sokkal nehezebb lesz a Győrnek a bajnokok ligája, mert ez a két legjobb játékos mondjuk ki a győri csapatban, de nyilván ott is lesznek erősítések. Viszont azt ne felejtsük el, ha egy Ferencváros hív, már pedig ez most megtörtént. Én nagyon üdvözítőnek tartom azt, hogy egy magyar edző kerül végre oda a Ferencváros élére, mert bizonyított, bajnok lett a Győrrel, megkapja a lehetőséget. Ugye Hajnal Tamás ismeri őt a Bundesligából, dolgozott már a Fradi utánpótlásában, onnan is ismerik Borbély Balázst. Ez egy nagyon üdvözlendő dolog. Ez arra is mutat, hogy ezek szerint a Ferencvárosnál rendben lesz az anyagi háttér, a költségvetés. Én bízom benne, hogy meg tudják tartani a legjobb játékosokat. A sors furcsa fintora viszont az, hogy így a Fradi nem a bajnokok ligájába indul, hanem a Győr indul a bajnokok ligájába. A Fradinak az Európa ligában kell 4 mérkőzést nyerni ahhoz, hogy a Európa liga főtáblájára jusson.
1: Stílusban, felfogásban mennyire változhat a Ferencváros játéka? Mert azért a támadó futballt képviseli mind a két együttes, a Győr is és a Ferencváros is, tehát valószínűleg közel áll ez egymáshoz.
2: Igen, kérdés, hogy mennyi pénz lesz arra, hogy még új játékosokat igazoljon, meg hogy Győrből ki az, akit el tud hozni magával, mert ha most behelyezzük kontextusba, hogy ki az, aki a Fradinak most egyből erősítés jelentene Győrből, az előbb említett két ember, ugye Vitális és Bembuári azonnal, Singer Márk is erősítés jelentene, és Tóth Rajmund is magyarként, és akiről beszéltem, ebből 3 magyar, aki a magyar szabálynak is megfelel. Tehát ezek nagyon nagy kérdések, hogy őket ott tudják-e tartani Győrben, vagy a Ferencvároshoz követik-e volt vezetőedzőjüket. A felfogás pedig abszolút támadó felfogás, Borbély Balázsé. Láttuk Győrben, milyen jól működtek a csapatrészek közti kapcsolatok, gondoljunk csak a Stefúj Bumba vagy a Stefúj Sőn, most nem megyek végig az egészen, de ez nagyon jó üzenet a futballnak, meg annak, hogy egy magyar edző kapta meg most a lehetőséget, és azt gondolom, hogy élni is fog tudni vele.
1: A Nemzeti Sport állandó szakértőjét, Vukovics Lászlót hallották.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Csütörtökön megérkezett fővárosunkba a labdarúgó bajnokok ligája döntőjének egyik résztvevője, az angol Arsenal küldöttsége. A párizsiak ma jönnek. Tegnap óta a BL trófeája is Budapesten van, a Hősök terén pedig megnyitott a kapuit a finálé hivatalos szurkolói zónája, ahol egészen vasárnapig változatos programokkal várják a látogatókat. A bajnokok ligája döntőjét holnap 18 órától a Paris Saint-Germain és az Arsenal vívja a Puskás arénában. Az esélyekről a Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik beszélt. A magyar válogatott csapatkapitánya tegnap részt vett a ferencvárosi Nyúldombon átadott közösségi focipálya megnyitóján, amely Magyarország és Közép-Kelet-Európa első ilyen létesítménye. Szoboszlai Dominikot hallják.
3: Sajnos nem lehetek ott a BL döntőn, a pályán, mivel az egyik döntős ellen ugye nem úgy sikerült a párharcunk, ahogy mi ezt elképzeltük, mivel saját tapasztalatból tudom és játszottam mind a két csapat ellen, PSG-t mondanám esélyesebbnek, de ilyen szinten az, hogy ki az esélyesebb, vagy ki nem, bármi megtörténhet. Arsenalnak elképesztően jó csapata van, láttuk a Premier League-et, hogy meg tudták nyerni elég sok idő után végre. A PSG meg tavaly ugyanúgy, ahogy most is végigmenetelt. Szerintem egy jó meccs lesz, mindenki élvezze.
1: Folyamatosan érkeznek a korábbi sztárok a holnapi budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőre, így Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry és Andrej Arshavin is fővárosunkban van, csak úgy, mint Giorgio Chiellini. Az Európa-bajnok olasz hátvéd 2015-ben és 2017-ben is játszott BL döntőt, de mindkettőt elbukta a Juventus-tal. 2020-ban szintén a torinóiak játékosaként pályára lépett a Puskás Arénában, a Ferencváros ellen 4-1-re megnyert Bajnokok Ligája csoportmeccsen. Chiellini a stadionnal kapcsolatos emlékeit is felidézte.
4: The stadium was good. Empty, it was nice. I think that full it will be much better.
5: A stadion nagyon jó. Amikor én játszottam a Puskás Arénában, akkor a Covid miatt kevesebb szurkoló volt a lelátókon, de most szombaton telt ház előtt. Biztosan remek lesz a hangulat. Magyarországnak komoly futballtörténelme van. Nem lep meg, hogy van egy ilyen nagyszerű stadionja, és az sem, hogy a magyar válogatott az előző években jó eredményeket ért el.
4: Champions League is a dream for every kids in the world.
5: Ami a Bajnokok Ligáját illeti. Minden gyermek álma a világon, hogy megnyerje ezt a sorozatot. Én kétszer is közel voltam ehhez, de sajnos egyszer sem sikerült. A mostani döntőben bármi megtörténhet. Két nagyon jó csapat találkozik egymással.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros női labdarúgó csapata sorozatban hetedszer lett bajnok, miután az NB1 döntőjének második mérkőzésén is kiütötte a Puskás Akadémia együttesét. Az FTC az első találkozón aratott 6-2-es győzelem után tegnap felcsúton 8-0-ra múlta fölül ellenfelét. 2-0-ra nyerve ezzel az egyik fél második sikereig tartó párharcot. A Fradi negyedik gólját lövő Zágonyi Barbarával Katona László beszélgetett.
6: Nagyon lemostátok a Puskás Akadémiát. Van ennyi a két csapat között?
7: A 8-0 azért nem egy reális eredmény. Nagyon nehéz volt nekik, hogy ilyen fél időt zártak 3-0-ra fordulni. Egy döntőben szerintem egyáltalán nem könnyű. Őnekik az első bajnoki döntőjük volt, mi meg már azért tapasztaltak vagyunk ebben. Egész évben ők is nagyon jó szezont futottak és nagyon jól játszottak. Remélem, hogy ebből fel tudnak állni majd, és jövőre is egy ilyen nagyon jó kiélezett bajnokság lesz.
6: Bennem felmerül a kérdés, hogy tudott megverni titeket a felcsúti csapat a bajnokságban az elmúlt időszakban egyszer, egy alkalommal?
7: Nagyon jó meccs volt nekik, amikor talán 3-1-re kikaptunk mi otthon. Nekünk akkor sajnos semmi nem jött össze, nagyon hamar gólt kaptunk, és most fordult a kocka, és most mi tudtunk nagyon hamar gólt lenni. Nagyon nehéz egy csapatnak ebből felállni, de utána nem csak egyszer tudtuk megverni őket, hanem bebizonyítottuk, hogy felül tudunk kerekedni ezen, hogy kikaptunk mondjuk decemberben.
6: Ez a tökéletes idény a bajnoki arannyal és a kupa győzelemmel?
7: Tökéletesnek azért talán nem mondanám, voltak benne hullámvölgyek, de igen, nagyon jó idényt futottunk, nagyon szerettük volna elérni ezt, hogy kupagyőztesek és bajnoki győztesek is lássunk, mert ez már rég sikerült. Tavaly ezt ugye nem tudtuk elérni. Nagyon örülök, hogy az európai porondon is be tudtunk mutatkozni.
6: Gólt lőttél, kapufás volt egy szöglet után.
7: Én annyira nem emlékszem. Én ilyenkor csak arra emlékszem, hogy tudtam, hogy be fogom lőni, ezt a múltkori meccsen is eldöntöttem, hogy gólt lövök. Amikor összenéztem az Annával, hogy beadja a szögletet, tudtam, hogy ezt be szeretném rúgni. Szerencsére nagyon jól eltaláltam, nagyon örülök, hogy jókor is jött ez a gól, mert a második félidő első gólja volt, és szerintem egy kicsit elvettük azt a lendületet, amit mondjuk a félidőben magához ragadott a Puskás.
1: A férfi futsal NB1 döntőjének első találkozóján az Újpest hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Nyíregyháza ellen az angyalföldi Sterbinski Amália sportcsarnokban. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart, a sorozatot hétfőn folytatják Nyíregyházán. Lionel Messi a 6. világbajnokságára készülhet, miután az argentin labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Lionel Scaloni meghívta 26 fős keretébe a 8-szoros aranylabdás klasszist. Az Inter Miami-ban futballozó Messi eddig rekordnak számító 26 mérkőzést játszott a VB-ken. A keretben 17 olyan játékos szerepel, aki tagja volt a 4 évvel ezelőtt aranyérmes együttesnek. Lionel Messi mellett a portugál Cristiano Ronaldo is 6. VB-jén lépett pályára. A címvédő Argentina Algériával, Ausztriával és Jordániával találkozik a világbajnokság csoportkörében.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról Németh Szilárd. A Fidesz politikusa 2015. januárja óta irányította a szövetséget, és június 30-áig látja el az elnöki teendőket. Utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd. Ma megkezdődik a férfi kézilabda NB1 döntője. Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc első összecsapásán a Veszprém a Szegedet fogadja. A 19 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Most hallgassák, hogyan várja a finálét a Veszprém védekező specialistája Ligetvári Patrik.
8: Három mérkőzést játszottunk a Szegeddel ebbe a szezonba. Az első mérkőzésen a Szeged vezetett, és végén tudtunk megfordítani. Utána a másik mérkőzésen ugyanúgy az első félidőben vezetett a Szeged, megfordítottunk. A kupa is egy ilyen bravúros, végjátékos mérkőzés volt. A jó dolgokat, amik jól ültek a Szeged ellen, mind védekezés, támadásban, azokat a dolgokat át kell vigyük erre a kupa döntőre. Tudjuk azt, hogy készülni fognak, de mi is próbálunk újdonságokat belevinni a játékba. A stabilitás, és hogyha úgy tudunk játszani, ahogy az elmúlt időszakban játszottunk, akkor nagyon esélyünk van arra, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot, meg úgy gondolom, hogy meg is érdemeljük, hogy nem vesztettünk még pontot a bajnokság során. Attól is függ, hogy milyen két mérkőzést játszunk le az elején. Mind a két csapat, hogyha a három mérkőzést is játszik, akkor ugyanúgy bírja ezeket a mérkőzéseket, tavaly is ugyanez volt. Az lenne a legjobb, hogyha két meccs alatt be tudnánk ezt fejezni, de tudjuk azt, hogy Szeged azért milyen erősséget képvisel, és nagyon nehéz dolgunk lesz, hogyha meg akarjuk ellenünk nyerni a bajnokságot.
1: A Veszprémiek játékosa, Ligetvári Patrik mellett a Szeged kapusa, Mikler Roland is elmondta, milyen döntőre számít.
9: Mivel ez egy döntő, itt mindenki nyerni akar, ez nem is kérdés. Attól függetlenül, hogy Veszprémben kezdjük, mi is úgy megyünk oda, hogy győzni szeretnénk. Szeretnénk, hogyha ez a párharc minél hamarabb eldőlne, lehetőleg a mi javunkra. Természetesen győzelmi szándékkal fogunk Veszprémbe érkezni. Nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó játékot fogunk tudni pályára tenni. Hogyha védekezésben feszesek vagyunk, nagyon keményen is tartjuk a taktikánkat. Már újat nem tud mutatni egyik csapat sem a másiknak, remélhetőleg. A Veszprém sem tud nekünk, így az egyéni extra teljes fognak dönteni. Mind a két csapat nagyon komoly játékerőt képvisel, de mind a két csapatban megvannak azok az egyéni extra lehetőségek, amik el tudnak akár dönteni egy mérkőzést is. Bízunk benne, hogy ez most nálunk lesz a jobb, vagy nálunk lesz több ilyen játékos, aki majd hozzá tud tenni nagyon fontos és döntő időszakokban, úgyhogy már nagyon várjuk. Nem hiszem, hogy most már egyik csapat, vagy bármelyik csapat is ezzel foglalkozna, hogy mi volt az előzőkben. Mindenki a következő feladatra koncentrál, arra fókuszál, hogy ezen a mérkőzésen adjon ki magából mindent is lehetőleg. Győzelemmel térjünk haza, mondjuk így. Nem gondolnám, hogy bárkiben is motoszkálna az, hogy eddig mi volt a szezonban. Mind a két csapatnak ez van hátra, és ezt kell megnyerni. Azt szokták mondani a döntőre, hogy azokat nem le kell játszani, hanem meg kell nyerni. Itt most minimum két mérkőzésen dőlhet el a bajnoki cím. Remélhetőleg a mi javunkra fog.
1: A Szeged férfi kézilabda csapatának kapusát Mikler Rolandot hallották. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk végén. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt tehát a Gurulj be lassítva és a közmédia labdarúgással foglalkozó podcast műsora. Hajdubó István és jómagam Berkesi Judit beszélgetünk jó sok mindenről, hiszen zajlanak az események itthon is, függetlenül attól, hogy a férfi labdarúgó NB1 már véget ért, de hát holnap Bajnokok Ligája döntő Budapesten, és talán még a világbajnokságra is egy picikét előre tudunk tekinteni, hiszen alakulnak a keretek, izgalmas játékosok lesznek majd ott a június közepén rajtoló világbajnokságon, de akkor kezdjük egy nagyon friss hírrel. Az Eto FC egy órával ezelőtt tett ki egy közleményt, amely röviden összefoglalva annyit jelent, hogy Borbély Balázs és az Eto útjai külön válnak. Hadd olvassam föl az egész közleményt, aztán folytatjuk a további hírekkel még ennek kapcsán. A mai nappal az Eto FC és a Borbély Balázs útjai külön válnak. Vezetőedzőnk tájékoztatta klubunkat arról, hogy élni kíván a szerződésben szereplő kivásárlási opcióval, miután elfogadta a bajnokság második helyén végző ferencvárosi TC megkeresését. Klubunk szándéka egyértelműen az volt, hogy a közös munkát a következő idényben is folytassuk, és együtt építsük tovább az elmúlt évek eredményeire. Tudomásul vesszük a döntést, ugyanakkor nem titok, hogy terveink a folytonosságra, a stabilitásra és a közösen megkezdett munka folytatására épültek. Fontos hangsúlyozni, hogy egyetlen személy sem állhat a klub fölött, a bajnoki cím nem egy ember sikere, hanem egy egész közösségé. A játékosoké, a szakmai stábé, a klub dolgozói, tulajdonosai és minden Eto szurkolói. Az Eto FC továbbra is hisz a klub erejében, közösségünkben és abban a munkában, amelyet együtt építünk nap mint nap. Ambícióink változatlanok. Az Eto története jóval nagyobb bármely játékosnál, edzőnél vagy vezetőnél. Klubunk múltja, jelene és jövője arra kötelez bennünket, hogy mindig előre tekintsünk, és olyan emberekkel dolgozzunk együtt, akik teljes mértékben elkötelezettek az Eto jövője iránt. Köszönjük szurkolóinknak a bizalmat és a támogatást.
2: Igen, megmondom őszintén, nagyon szép közlemény. Én egy utolsó mondatot azért hiányolok. Köszönjük Borbély Balázs klubunkért tett munkáját, és sok sikert kívánunk további pályafutásához. Ez szerintem bármilyen feszült is a viszony, mert ezek szerint az talán illett volna. De ez csak az én személyes véleményem. Ugye Borbély Balázs menedzsere, Paunuch Péter röviddel ezelőtt a Nemzeti Sportnak nyilatkozott, és ezt meg én olvasom fel egy részét, a győriek bejelentésével ellentétben Borbély Balázs még nem egyezett meg a Ferencvárossal. Annyi történik, hogy Borbély Balázs él a szerződésében foglalt jogával, és felmondja a győri megállapodását, az azonban nem igaz, hogy már el is fogadta volna a Ferencváros megkeresését, és alá is írt volna oda. Tárgyalunk a Fradival, de bizonyos részleteket még tisztázni kell, ez akár a jövő hétig is eltarthat. Na most ugye az elmúlt héten, hetekben te több alkalommal is beszéltél Borbély Balázzsal, a Rangadó díját adó Sportemberek podcast, és ez a kérdés azért szóba került, és nem nagyon ez a mostani fordulat vetítette elő magát. Bár Borbély Balázs, ha jól emlékszem, mindig azt mondta, hogy érvényes szerződésem van az Etóval.
1: Ez az egyik, a másik, hogy azért kétszer említette azt ebben a podcastban, amelyben elsősorban azért az Etóval bejárt útjáról beszéltünk, és a bajnoki cím megszerzéséről, hogy azért ő úgy gondolja, hogy a Ferencvárossal fog ő még együtt dolgozni. Egyszer akkor hozta ezt szóba, amikor ugye a váltásról beszélgettünk, hogy mekkora döntés volt neki az Etóhoz jönni, akkor ő maga hozta szóba, hogy talán még nehezebb volt a Ferencvárostól elmennie, amikor ott volt még az utánpótlásban, és akkor hozta ezt szóba. Illetve amikor én igen konkrétan rákérdeztem, hogy gyakorlatilag a szezon tavaszi része az sokszor szólt arról, hogy marad-e, megye, illetve hogy a Ferencváros kispadjára leülhet Borbély Balázs valamikor. Pisti, azért te is kimondtad, bár nem biztos, hogy ez annyira bátor kijelentés volt, de mégis, hogy Borbély Balázst az elkövetkező évek valamelyikében nagy valószínűséggel fogjuk a Ferencváros kispadján látni. Na de hogy most is így, ez mennyire volt meglepő. Ugye egy dologot pörgettem még vissza ebből a podcastből, hogy megkérdeztem, hogy na már tervezi-e a felkészülést itt a BL selejtezőre, meg ezekre az új kihívásokra, és azt mondta, hogy még nem. Tehát, hogy ő most még erről nem tud beszélni, de hát gondolhatja az ember, hogy ez a pihenésről szól, hogy mennyire voltak már benne kérdőjelek, gondolatok a tovább lépést illetően. Én megértem, hogy ilyenkor nem mondja még ki, amikor még saját magában is érlelődik, lehet, hogy ez pont a pihenés napjaiban történt meg, hogy ez hova nyúlik vissza, ez egy másik dolog. Ott is föltettem a kérdést, hogy most a bajnoki címvédőtől a Ferencvároshoz igazolni, az milyen? Milyen lépés, vagy szerinted milyen lépést jelent?
2: Nagyon sok kérdés, nagyon kevésre van még hivatalos válasz, és ugye mi nagyon pletykákkal itt nem nagyon szoktunk foglalkozni, tehát ilyen-olyan-amolyan híresztelésekkel. Ha igen, akkor elmondjuk, hogy azok azok. Én egyébként valóban egy évvel ezelőtt azt mondtam, hogy véleményem szerint a Ferencváros következő magyar edzője az Borbély Balázs lesz. Azt nem mondtam, hogy mikor, nem mondtam, hogy úgy, hogy előtte a Győrrel megnyeri a bajnokságot a Ferencváros előtt, de az nyilvánvaló volt, hogy van egy szakember, egy magyar szakember, aki kiválóan végzi a munkáját, és még egyszer mondom, ez a tavaly tavaszi idényben volt, amikor a Győr lemaradt a dobogóról, de konferencialiga szereplést ugye kiharcolta, és szó nem volt, vagy még arról, hogy esetleg a bajnokságot is megnyerhetik. Nyilvánvaló volt Borbély Balázs kapcsolata Hajnal Tamással, aki a Ferencvárosnak ugye a sportigazgatója, illetve az érzelmi szálak, amelyek a Ferencvároshoz kötik, és ő dolgozott is a Ferencvárosnál. Na most ugye mennyi minden történik egy hét alatt? A múlt héten még nem volt hivatalos az, csak pedzegették, ami most már hivatalos, hogy a Robi Kín nem a Ferencváros edzője. Picit annyiban talán hasonló a történet, hogy Robi Kín is kivásárolta magát a hírek szerint a saját szerződéséből. Robi Kín új munkahelyéről még nincs tudomás, ugye itt beszéltek a Celticről, szóba került a Slovan Bratislava, de az, hogy Robi Kín valahova hivatalosan aláírt volna, az nincs. Mindezt nyilván egy beszélgetés előzte meg, megint csak azt mondom, hírek szerint Kubatov Gábor és Robi Kín között, és sokan azt mondják, hogy Robi Kín a bekövetkezett változások, az esetleges feltételek romlása, vagy minőségi romlása miatt döntött így. Azt sem tudjuk, hogyha Robi Kín nem így dönt, a Ferencváros ragaszkodott volna Robi Kínhez, vagy azt mondta volna, hogy Robi, gyönyörű a Magyar Kupa siker, gyönyörű az Európa Liga menetelés, de a bajnokságot elbuktuk, nálunk ez csalódás, köszönjük szépen. Ezt nem tudjuk.
1: Hát igen, tehát azért sok itt ismeretlenes az egyenlet. Tehát az egyik kérdés, bocsánat, hogy közbevágok, ugye az, hogy Robi Kín mondta azt, hogy távozni akar, és utána kezdett el a Ferencváros gondolkozni, hogy akkor hívja azt a Borbély Balázst, aki biztos, hogy ott volt a tervek között, vagy ez már előbb megtörtént, vagy hogy volt egyfajta párhuzamosság.
2: Hát mondok egy vadabbat, én ugye korábban is hallottam már, hogy Borbély Balázst szeretné a Ferencváros edzőnek. Sőt, olyan feltételezést is hallottam, hogy miután Borbély Balázs a Győrből át fog ülni a Fradi kispadjára, ezért abszolút nem érdeke a Győrrel megnyerni a bajnokságot, nyerje meg a bajnokságot a Fradi, majd ő beleül a Ferencváros kispadján a kézbe, és indul a bajnokok ligájában. Ugye ez nem történt meg. Tehát azt tudjuk, hogy Borbély Balázs 100%-ig a Győr sikeréért küzdött, és a Győr el is érte ezt a sikert. Ugye Borbély Balázs nyilatkozatát sem ismerjük, hogy ő mit gondol erről. Az biztos, hogy nyilván ez neki a bajnokság megnyerése óta komoly fejtörést kellett, hogy okozzon. Jelen pillanatban nincsenek arról nekünk legalábbis kettőnknek hivatalos információ. Milyen erős lesz a Győr kerete jövőre? Tehát vajon a bajnokok ligájában ez a kéz Győr megerősödve, vagy ez a Győr meggyengülve fog elindulni? Gyanítom inkább az utóbbi, hiszen nagyon-nagyon sok értékes játékosa van a Győrnek, akit nagyon-nagyon jó pénzért lehet értékesíteni. Nyilvánvalóan a győriek közleménye arról nem szólt, nem is szólhatott, hiszen a közleményből ez is kiderül, bár szó szerint nincs leírva, de a sorok között olvasva azért kiderül, hogy őket azért meglepte ez a döntés. Tehát amikor...
1: Sőt, talán nem is fogadták jól. Amikor
2: folyamatosan azt hangsúlyozott, hogy a klub nem lehet fontosabb, mint a játékos, hozzáteszem, ezt olyan játékos mondta valaha, mint Michael Jordan, minden idők legjobb sportolója, hogy a klub fontosabb, mint a játékos, illetőleg maga a sportág pedig minden klubnál fontosabb, zárójel bezárva, de Borbély Balázsnak nyilvánvalóan ez egy dilemmát okozott. Őt nem akarta, tehát Kín esetében nem tudjuk, hogy a Ferencváros menesztette volna-e vagy sem. Borbély esetében biztosak lehetünk benne, hogy a Győr nem szerette volna, hogy Borbély Balázs elmenjen. Borbély Balázs nyilvánvalóan, ha nem is osztott, szorzott, mert nem gondolom, hogy itt anyagi akadályai lesznek a megállapodásnak, ha az még ugye nem született meg, hanem perspektívát látott. És ha Borbély Balázs picit nyilván a ferencvárosi szívére is hallgatva, bár ugye azt ő nagyon sokszor elmondta, hogy mennyit köszönhet Dunaszerre a helynek, a Győrnek, Világi Oszkárnak, a tulajdonosnak, mégis úgy döntött, hogy ott hagyja Győrt, ott hagyja a Bajnokok Ligája indulás jogát, mert bárki is az edző, a Bajnokok Ligájában a Győr fog most indulni, nem pedig a Ferencváros. Átül a legnagyobb vetétárs padjára, amelyik az Európa Ligában kezd, és ahol nem tudjuk, hogy egyáltalán milyen feltételekkel folytatódik a Ferencváros labdarúgó szakosztályának működése, és mégis a Fradi mellett döntött, ott vagy azt jelenti, hogy a Ferencvárosnál még sincs akkora baj esetleg, mint azt sokan vizionálják. Ugye azok a híresztelések is megjelentek, hogy Hajnal Tamás is távozni fog, Kubatov Gábor is távozni fog a Ferencváros éléről, Kubatov mint elnök, Hajnal mint sportigazgató.
1: Bocsánat, hogy közbeszólok, nehezen tudom elképzelni, hogy Hajnal Tamás távozzon és Borbély Balázs érkezzen.
2: És ugye volt Ferencvárosnál küldöttgyűlés, ahol kiderült, hogy minden szakosztály el fog indulni valamennyi első osztályú bajnokságában. Ezt ugye Nyíri Zoltán jelentette be, ugyan az ügyvezető alelnök, nem pedig Kubatov Gábor, de hát ez ugyanolyan hírértékkel bír. Én azt gondolom, talán Hajnal Tamás távozását már egyes orgánumok cáfolták is, hogy Hajnal maradni fog, Borbéllyal vagy megegyeznek majdnem. Ugye még az a lehetőség is fönnáll, hogy ezt a bizonyos kivásárlási árat egy harmadik csapat fogja megtenni, és Borbé Balázs valamelyik harmadik csapat kispadján kezdi majd az őszt, igazából a nyarat, ami viszont tény, hogy az Európai Kupában a magyar csapatok, a Győr is és a Ferencváros is július közepén már elkezdik a tétmérkőzéseket. Tehát olyan nagyon sokat várni arra, hogy ki lesz végül is az FTC edzője, ki lesz végül is a Győr edzője, nem lehet, mert el kell kezdeni a felkészülés megtervezését, a játékos keret kialakítását, és tulajdonképpen a labdarúgó világbajnokság ideje alatt már a mi figyelmünk azért a Bajnokok Ligája, meg az Európa Liga selejtezőre is irányul, mert elkezdi a Ferencváros és a Győr a szereplését. Mindehhez még hozzátehetjük, nincs a Fradi és a Győr kapcsán, ugye van összefüggés a harmadik, nem, hogy egy harmadik csapatunk, amelyik elindul a nemzetközi kupában, a Debrecen, ott jelenleg szintén nincs edző. Tehát ott is a korábbi mesternek a szerződését felmondották, jelenleg a Debrecen nem jelentette be még, hogy ki lehet, ott is rebesgetnek észt, finn szakemberpárost, Lengyelországból, spanyol edzőt, nagyon sok mindent, de négy csapatunkból háromnál, amelyik indul a nemzetközi kupában, jelenleg nincs edző. A Paks az egyetlen, amely a szerződést hosszabbított Bognár Györggyel. Ott sem lehet tudni, hogy a játékos keretben milyen változás lesz, de ott legalább azt tudjuk, hogy Bognár vezetésével indul neki a következő szezonnak a Paks. És ha tovább nézzük a magyar klubokat, akkor jelenleg nincs edzője, úgy tűnik, a Zalaegerszegnek, vagy nem tudjuk, hogy ki lesz az edzője. Ugye a Honvédnál egész biztos, hogy nem a Feckó Tamás fogja a Honvédot az első osztályban irányítani, akivel följutott a Honvéd, ott is külföldi edzőt rebesgetnek. Vasas, MTK, Nyíregyháza, Újpest, Kisvárda azok a csapatok, ahol biztosan lehet tudni, hogy vagy az előző edző marad, vagy ugye Kisvárda esetében egy új edző lép be Révész Attila helyére. Tehát ez azért még eléggé zavaros helyzet. De hozzáteszem, azoknál a csapatoknál, akik csak július 27-én vagy 8-án kezdik el a bajnokságot, még érthető. De a július közepén elkezdődő nemzetközi sorozatban, és ott ugye a Győr is, meg a Ferencváros is már az első fordulóban játszik, ott azért nem lenne baj, ha lenne edző. Én azt gondolom, hogy Borbé Balázs meg fog egyezni a Ferencvárossal, de ez megint csak egy személyes vélemény. Robi Kinnek is valahol lesz csapata. Nem tudom, hogy hol. Azzal a gondolat...
1: Bocsánat, az a friss hír, hogy a felesége Írországból jelentkezett be, és ebből már arra engednek következtetni, hogy lehet, hogy hazatér, sőt, még azt hiszem a válogatottal is szóba hozták, még ez is lehetséges. Igen, most igen. Otthon van, talán ennyit lehet elmondani, legalábbis a család.
2: Micsoda, az ír válogatott tegnap játszott, azt hiszem, egy meccset, megverte, azt hiszem, Katar, tehát ott még nem ő volt a kapitány. De... Ez már Robi Kinn dolga. Robi Kinn nyilván úgy érezte, hogy olyan feltételek mellett, amelyek rávárnának, megéri távozni, ha valóban ő kezdeményezte a távozást. Itt ugye az is nagyon érdekes, hogy a Ferencváros előző két edző

0: És nyilván azt sem tudjuk meg, mert azt meg nem lehet visszapörgetni az időt, hogyha az előző bajnokságban Kína, Győr, Borbély meg a Fradi kispadján ül, akkor egy ponttal megnyerte volna a bajnokságot a Győr, vagy esetleg a Ferencváros lett volna bajnok. Ezt nem tudjuk.
1: Ez igaz, de ez azért mutatja, hogy máshogy vált el a két klub a trénerétől. Tehát amíg itt most az Etónál ez a nyilatkozat, vagy ez a közlemény volt, addig ugye a Ferencvárosnál tényleg volt egy búcsú videó, és minthogyha talán jobban benne lett volna a levegőben, visszatérve abba, amit te is mondtál, igen, hogy valószínűleg azért a győrieket ez meglepte. Én egy dologgal zárnám le ezt a témát, mert sok minden még bizonytalan nekünk, aztán lehet, hogy választ kapunk arra, hogy mi, mikor és hogyan dőlt el a vezetőedzőt és a klubot illetően bármelyik oldalon. Az a podcast, erre visszautalva és egy picit reklámozva is a Sportemberek podcastot, ha van erre most lehetőség, hogy Borbély Balázs viszont azt mondta, hogy bármilyen döntést hozott meg, és hozott már az életében, nincs rossz döntés szerinte, hanem döntés van, és ő vállalta a döntését, és annak a következményeit is, és ezekbe beleállt. Legyen szó játékos igazolás, legyen szó a saját karrierjéről, legyen szó váltásokról, meglátjuk. Tehát ezek után meglátjuk, hogy merre, igen, hogyan tovább. A győri szurkolók számára biztos vagyok benne, hogy azért ez most fájdalmas, főleg a nagy eufória után.
0: Igen. Biztos a döntés nem lehetett könnyű, tehát sok jelzőt rá lehet aggatni, de a könnyűt nem, a racionálist nem tudom, tehát sorolhatnánk a jelzőket. Mint nyilván az a kérdés is fönnáll, ami ugye már télen fönnállt, hogy vajon győri játékosok igazolnak-e a Ferencvároshoz, ugye a tél folyamán ez nem történt meg. Most nem tudom, hogy a Győrnek milyen szándéka van az ottani elnöknek, az ottani sportigazgatónak, az biztos, hogy edzőt kell a Győrnek keresni, és az is biztos, hogy nyilván az edző föl fogja tenni a kérdést, mielőtt aláír, hogy igen, de milyen csapatom lesz. Na most, ha Borbély aláír a Ferencvároshoz, Paunk Péter szerint ugye ez megtörténhet, de még nem történt meg, és higgyünk neki, mert hát miért hazudna, amikor az igazat is elmondhatja, akkor Borbély Balázsnak viszont valamilyen halvány fogalma azért van, hogy ő milyen Ferencvároshoz ír majd alá. Tehát az, hogy a Ferencváros hogyan fog erősíteni, vagy milyen posztokon fog gyengülni, erről azért valami már lehet. Ugye pillanatnyilag megint csak annyit tudunk, hogy Abu Fani valószínűleg ugye követi Stankovicsot, a korábbi edzőt, és megy Belgrádba, illetve gratulálunk Lenny Józsefnek, aki újonc, de valószínűleg a haiti válogatottal világbajnokságon fog játszani, már pedig olyan sok játékos a magyar bajnokságból nem kerül ki a VB-re, ő azonban ott lesz, mint ahogyan ugye Duarte is a Puskás Akadémiával. Egyébként hozzáteszem, még a Puskás Akadémiáról se tudjuk, hogy most Hornyák Zsolt marad vagy nem marad. Tehát ha valakinek van egy szerződése, az még nem azt jelenti, hogy ott kezdi azt az idényt, de most a Puskás Akadémiának sem kell, idézem, foglalkozni a nemzetközi kupasorozattal, mert a Puskás Akadémia következő idényben nem indul a nemzetközi kupában, hanem a bajnokságra kell felkészülni. Ez meg azért egy kis laufot biztosít valamennyi olyan edző számára, aki nem a nemzetközi porondon kell, hogy elkezdje a következő idényt.
1: Hát egyelőre ennyit az itthoni történésekről, az edzőváltásokról, hiszen azért ez tényleg érdemes figyelni.
0: Illetve egy dolgot azért hadd mondjak, ha már Puskás Akadémia és Ferencváros, a női labdarúgó bajnokság döntője is véget ért, méghozzá elég egyértelmű módon.
1: Igen, nagyon simán nyerte meg a Ferencváros zsinórban 7. és összesítésben 9. bajnoki címét, és lett újra, ünnepelhetett újra, tehát a Fradi. Ugye utoljára lesz ilyen, vagy volt ilyen lebonyolítás, bajnoki döntő, ehhez hadd kössem hozzá, hogy ma pedig ugye a férfi kézilabda NB1-ben is ilyen bajnoki döntő lesz. Erről mindig van vita, hogy mennyire igazságos, hogy a bajnokság döntőben dől el. A Puskás Akadémia története során először bejutott a fináléba, de azért azt lehetett érzékelni, hiszen nagyon sima lett mindkét találkozó. Ráadásul ugye a tegnapi visszavágón emberhátrányba is került a Puskás, és utána azért úgy jobban szétesett a játéka. De hát, hogy már ott van és ezüstérmes, az számukra történelmi siker, a Ferencváros pedig mondhatjuk, hogy érvényesítette azt a papírformát, azt a dominanciát, amelyet itt az NB1-ben az elmúlt évben, hát most már mondhatom, hogy évtizedekben mutat. Megint az a nagy kérdés a Ferencváros női csapata kapcsán, hogy a nemzetközi porondon tud-e előrelépni, és hogyha a Bajnokok Ligájában nem is, ugye a második számú kupasorozatban, amely most ért véget először, mármint az első szezonja, az Európa kupába esetleg be tudna eljutni, mert azt gondolom, hogy ez lenne megint a női labdarúgás számára egy fontos szintlépés, hogy nemzetközi kupamérkőzésen magyar csapatot lássunk.
0: Igen, ez semleges szemlélő.

0: aki a női futballban annyira nincs benne, és magamat ide sorolom, azért azon egy picit meglepődtem, hogy a visszavágóz 8-0-ás ferencvárosi győzelmet hozott úgy, hogy 5 perc után már 2-0 volt.
1: Abszolút, tehát azért a Puskás volt az egyetlen csapat a bajnokságban, amely le tudta győzni a Ferencvárost. Az is igaz, hogy azért idén már nem nagyon győzte le senki, és a kupát is megnyerte a Fradi a bajnoki döntőt megelőzően, de én azt gondolom, hogy talán ekkora különbség nincs a két együttes között, vagyis inkább úgy mondanám, hogy azért a Puskás Akadémia szépen felzárkózott már a legjobbak közé. Azért ugye emberhátrányba került, ez is benne van, és még egyszer azt gondolom, azért nagyon sok fiatal lépett pályára, nem mintha a Ferencvárosban nem lennének fiatal tehetségek a felcsútiaknál, és kijött az a fajta különbség, az a fajta rutin, ami egyébként megvan a Ferencvárosnak a bajnoki döntők műfajában, hisz azért ennek egészen más azért az érzelmi része, nem lehet összehasonlítani semmilyen más bajnoki találkozóhoz, tévés mérkőzés. Ez még azért sokaknak a női mezőnyben újdonság, főleg akik mondjuk az első bajnoki döntőkben érdekelt. Tehát én azt gondolom, hogy biztos, hogy fájdalmas volt a Puskás Akadémiának, hogy ez volt az utolsó mérkőzése. Azért volt kontrasztos számukra, mert mind a mellett az, hogy bajnoki ezüstérmesek lettek, az viszont örömteli nekik. De hát egy ilyen meccs után azért láttunk könnyes arcokat, a Ferencváros pedig joggal ünnepelhetett. Ismételtem, ahogy említettem, most már 9-szeres bajnok, ugye csak a Feminának van több bajnoki címe, 10, de hát a Femina sajnos már sok-sok éve megszűnt, tehát a Fradi jó eséllyel pályázik arra, hogy beérje, és akkor aztán akár le is hagyja, és minden idők legeredményesebb női NB1-es csapata legyen.
0: És a hölgyeknél túl vagyunk már a BL döntőn is, a férfiaknál pedig most jön a budapesti.
1: Igen, a meccsek meccse holnap. Azért most már nagyon érzem én is itt a hangulatot, nem csak azért, mert a közösségi médiában látom, bár egyébként azért ez egy furcsa, de jó értelemben furcsa érzés, hogy az Instagramon, a Paris Saint-Germain oldalán, meg az Arsenal oldalán ilyen budapesti látképek, összehasonlítva a két város hangulatát.
0: Elindultunk
1: is.
0: Budapestre, megérkeztünk Budapestre.
1: Igen, igen, tehát városképek összevágva, a Párizs és Budapest, a stadion bejárás, a párizsiak részéről is, most már az angolok is itt vannak, szóval, hogy ez azért ez egy nagy dolog. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kicsit olyan pillanat, amikor így meg kell állni. Egyébként érdekes, mert egy fiatal ember, aki erről is szakdolgozatot gazdasági témában kérdezett engem, hogy mit gondolok arról, hogy milyen jelentősége lehet a magyar futball szempontjából ennek a Bajnokok Ligája döntőnek, és akkor is egy kicsit így vakartam a fejem, mert hogyha ott van egy magyar játékos, most tudom, utoljára fogom felhozni ezt a témát, de akkor szerintem egyértelmű lenne az üzenet. Hát, hogy ezt te is meg tudod csinálni. Hogy van ilyen, létezik ilyen történet, hogy valaki a saját hazájában, Bajnokok Ligájában, Bajnokok Ligája döntőjében szerepeljen. Azért ez egy nagy dolog. De magyar játékos nélkül is azt gondolom, hogy ez a fajta üzenet azért az itthon futballozó vagy pallérozódó fiatalok számára is motiváció lehet. Nekem nagyon sok ismerősöm fiatal gyermekek kimennek erre a mai legendák mérkőzésére, ha nem is jutott be a stadionba, de mégiscsak személyes találkozása van olyan Bajnokok Ligája legendákkal, amely azt gondolom, hogy motiválólag kell, hogy hasson.
0: Igen, ugye azt hozzá kell tenni, hogy ha jól emlékszem, 2010 óta a Bajnokok Ligája döntőjét nem szerdán, hanem szombaton játsszák. És évről évre gazdagabb programokkal várják arra a hétvégére, abba a városba, teljesen mindegy, hogy az Cardiff, Kiev, München, Madrid, London, vagy éppen Budapest, a futball iránt érdeklődőket. Nagyon keveseknek adatik meg az, hogy ott legyenek bármekkora is a stadionban. Egy BL döntőt egy 200 ezeres stadionban is meg lehetne rendezni, ha lenne egyáltalán akkora világon, jelenleg nincs, megtelne. Viszont a magyarok közül, aki oda nem tud eljutni, az azért a Hősök terére el tud menni, a Vajdahunyadvárhoz el tud menni, a Pap László arénában már ott is ugye talán 2 óra múlva kezdődik ez a legendák 4-es tornája, ott is 11 000 ember, telt ház lesz. Tehát a foci, lehet fotózkodni ugye ott a Városligetnél a trófeával, már tegnap voltak ügyességi.
1: Igen, ez több rendezvény. Napos fesztivál.
0: Igen, és azok a játékosok, akiket tényleg mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk mi ketten, hogy mi azért voltunk BL döntőn. Tehát mi láttunk ilyen legendák fociát, nem tudom, Kijevben, ahol a Rebrov, nem tudom, kicselezte a Sukert. Most ugyanez Fígóban, Cafuban, ugye magyar játékosokkal, Juhász Rolandékkal megtörténhet. De ebbe beleszagolni, hogy ez micsoda, ez maradandó élményt jelent. És hadd mondok valamit, az egyik cég, nem mondom most a nevét, mert nem akarok reklámot csinálni, fölajánlott egy gyerekrajz pályázaton díjakat a gyerekeknek, akik lerajzolnak egy BL vélt vagy valós emléket, és ők lehetnek játékos kísérői a pályára lévőknek. Azt hiszem 4-en vagy 5-en nyertek ilyet. Az egyik rajzon egyébként a felhők közül egy Puskás Ferenc arc nézi, hogy mi történik a Puskás stadionban, de arra kapcsolódva, amit mondtál, egy másik kisfiú azt rajzolta le, dátum 2026, kézen fogja az Arzenál egyik játékosát, Gyökerest, és kivezeti, aki ugye magyar gyökerekkel is rendelkezik, a stadionba. És utána a rajz másik fele 2036, magyar-svéd válogatott mérkőzés, ez a kisfiú és Gyökeres egymással szemben. Tehát a perspektíva megvan, én is szeretnék majd ott játszani, én is szeretnék ennek részesei lenni. És ez egészen fantasztikus lesz ez a BL döntő. Az biztos, hogy emlékezetes lesz. Általában az egész sorozatban nem mindig a döntők a legjobbak, de itt most még azt is el tudom képzelni, hogy egy nagyon jó mérkőzés, nagyon jó időben játszik a két csapat. A jövő héten nyilván erről is majd beszélünk, akkor a magyar válogatott finnek elleni mérkőzéséről is szót ejtünk majd, hiszen június 5-én lesz, illetőleg most már VB keretek is vannak, és hát itt van 43-tól 17 évesig mindenki különböző csapatokban. Csak annyit, hogy világbajnok, ugye nem tudjuk, hogy ki lesz 2026-ban, de 17 argentin játékos, aki VB-t nyert, ott van, 4 francia, aki 2018-ban világbajnok lett, ott van, és ott van még Manuel Neuer is, aki 2014-ben volt világbajnok Németországgal.
1: És egy mondattal térnék még vissza a Bajnokok Ligájára. A 2019-es első különálló női BL-t Budapest rendezte, a történet talán onnan indul, vagy lehet, hogy már azt megelőzően is itt az ambíció, hogy Budapest férfi labdarúgó BL döntőt rendezzen, és ugye a hölgyeknél már lejátszották a 2026-os finálét, amelyet ugyanaz a két csapat játszott, amely 2019-ben, csak fordított módon, hiszen a Barcelona nagyon magabiztosan 4-0-ra győzte le a Lyon együttesét, mint kiderült. Alexia Putellas például az egyik nagy legendája a klubnak távozik, tehát azért történések a női labdarúgás világában is vannak. Holnap akkor a Bajnokok Ligája, az biztos, hogy történelmi esemény lesz itt Magyarországon, de utána, ahogy mondtad, már a válogatottal és a világbajnoksággal is foglalkozunk egy hét múlva. Mára köszönjük szépen a figyelmet, a viszonthallásra.
2: Ez volt a Gurulj belassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

rekordgyőztest a sárga fal sem tudta megállítani. A Real Madrid 15. eljövetele, Ancelotti 5-5-ször, Carvajal és Modric 6-5-ször. Ez a 2024-es BL döntő története. A Wembleybe vezető úton a Real Madrid és a Borussia Dortmund haladt végig. A legendás londoni stadion korábbi és modern változata már a 8. Back per BL finálénak adott otthont. Hiába a spanyol rekordbajnok 14 diadala, a Wembley gyepén előzőleg még soha nem ünnepelhetett. Míg az 1997-ben győztes Dortmund a második BL döntőjét 2013-ban éppen a brit futball fellegvárában bukta el.

0: A Real Madrid egy év kihagyás után játszhatott ismét döntőt. A 2022-ben a Liverpoolt egyetlen góllal felülmúló együttesnek a gerince változatlan maradt. Ugyanakkor a védelemben David Alaba helyére beépült Antonio Rüdiger, a középpályán a 22 esztendős Eduardo Camavinga és az uruguayi Federico Valverde szerepe egyre hangsúlyosabbá vált, nem beszélve arról a Jude Bellinghamről, akit 103 millió euróért cserébe Dortmundból vittek el a madridiak. Bár a sokat megélt harcosok közül Marcelo, Benzema, Bale és Casemiro is távozott, a játékos állomány érzésre jottányit sem gyengült. A szakmai irányvonal változatlanságát pedig Carlo Ancelotti szavatolta. Az olasz edzőnek 2023 nyarán Bellingham csapatba illesztése okozott némi fejtörést.
1: Amikor belevágtam az edzősködésbe, akkor egy határozott elképzelésem volt arról, hogy milyen rendszert szeretnék használni. Parmában dolgoztam, amikor volt lehetőség Roberto Baggio megszerzésére is. Ő mindenáron irányító középpályást akart játszani, én viszont nem engedtem az eredeti terveimből. Baggio végül másik klubot választott, utólag jól látom, hogy hibáztam. A Juventusnál Zidannal a csapatban kezdtem el megérteni, hogy jobb alkalmazkodni. Ebben az évadban 7 középpályásból válogathatok a Real Madridnál, szóval szerkezetet kell váltanom.
0: Fejtegette Ancelotti, akinek döntése kamatostól kifizetődött. A 20 esztendős Bellingham a szó legszorosabb értelmében kirobbanó formával rukkolt elő. A spanyol bajnokságot az élen záró együttesben 28 mérkőzésen 19 alkalommal volt eredményes. A Barcelona elleni klasszikus például az ő duplájával nyerték meg a madridiak. Az angol középpályás a bajnokok ligájában 9 gólban vállalt szerepet így vagy úgy, a csoportkör első 3 mérkőzésén egyaránt betalált. A Real Madrid egyébként is hibátlan teljesítménnyel 16 szerzett góllal abszolválta a Napoli, Braga, Union Berlin jelentette akadályokat. A veretlen BL őszt a két magyarral, Gulácsi Péterrel és Vili Orbánnal felálló RB Leipzig elleni 8-at döntő követte. A Lipcsében aratott egy gólos Real győzelemre 1-1-es döntetlen volt a német együttes válasz a Madridban. A Santiago Bernabéuban Orbán fejelte a lipcsei gólt. A 8 között a Manchester City várt a Real Madridra, mondhatni szokás szerint, hiszen az előző két idényben valamennyi alkalommal találkozott egymással a két együttes az egyenes kieséses fázisban. 2022-ben a Real, egy év múlva pedig a City járt sikerrel az elődöntőben, ezúttal már a negyed döntőben összecsaphattak. A Spanyolországban játszott gólgazdag 6 gólos döntetlen izgalmas visszavágót ígért, végül 11-es párbaj határozott a továbbjutásról. Amíg a Real lövői közül csak Modric hibázott, addig a Cityből Kovacic és Bernardo Silva próbálkozását is megfogta Andrei Lunin. A sérült Courtois helyettesítő ukrán kapus oroszlán részt vállalt a sikerből. Az angol rivális hiába játszott felényben, Lunin és a védelem állta a rohamokat. A döntőbe jutásért a Bayern München jött szembe a Reállal. A madridiak továbbjutását egy váratlan hős, a csere ember, az Espanyoltól kikölcsönzött José Lu góljai szállították. Az idegenbeli 2-2 után Madridban Davis révén a vendégek szereztek vezetést. A kapuban Neuer bravúrok sorozatát mutatta be, így a hajrára a Bayern fordult előnnyel. Akár csak 2 éve korábban ezúttal is az utolsó percekben fordította a Reál. José Lu a 88-ban a Neuer testéről kipattanó labdát a kapuba pofozta, majd a kölcsön csatára 90 plusz 1. percben is betalált, így fennállása 18. döntőjére készülhetett a királyi gárda.
2: Éveken át keményen dolgoztam, sok helyen megfordultam, rengeteg embert megismertem, de a sors tartogatott még számomra valamit. Ez az este hihetetlen volt. A Real Madrid ma megmutatta az igazi arcát, és most már a döntőre koncentrálunk. Egy csatárnak mindig készen kell állnia, hogy támadja a 16-oson belüli szabadlabdát. Amikor láttam, hogy a labda kipattanhat, felkészültem arra, hogy kihasználjam a lehetőséget.
0: Fogalmazott az elődöntő után José Lu. A 17-szeres spanyol válogatott támadó 11-szer lépett pályára a bajnokok ligájában, és mind az 5 gólját ebben a kiírásban jegyezte. A jelenleg a katari El Garafában játszó José Lu Vigóban nevelkedett, majd játszott Németországban és Angliában is, mielőtt 32 évesen pályája csúcsára jutott azzal, hogy a Reállal BL-t nyert, a hazájával pedig Európa-bajnok lett. A Real Madridra a Dortmund várt a londoni fináléban.

0: A Borussia Dortmund 1997-ben a Juventust legyőzve hódította el első és ez idáig egyetlen alkalommal a Bajnokok Ligája sikerért járó nagyfülű serleget. A sárga-feketé 16 esztendővel később Jürgen Klopp vezetésével, a pályán Hummelszel, Gündoğannal és Lewandowskival másodjára is eljutottak a döntőig, ám akkor az ádáz rivális Bayern München jobbnak bizonyult. Újfent egy évtized telt el, mire a BVB ismét eljutott a legrangosabb európai klubtorna utolsó mérkőzéséig. Pedig az előjelek egyáltalán nem utaltak a kiugró teljesítményre. A klubtól rekordösszegért távozott Jude Bellingham. A szezon előtt búcsút intett a sárga falnak Rafael Guerreiro és Mahmoud Dahoud is. A kispadon pedig Edin Terzic annak ellenére megőrizte a helyét, hogy a múlt idény utolsó bajnoki fordulójában a BVB nyerő helyzetből maradt le a salátástárról. A Dortmund 2-2-es döntetlent játszott hazai környezetben a Mainzzal, így a Bayern pontszámban utolérte riválisát, sőt, jobb gól különbségével meg is előzte. A kétarcú dortmundiak a Bundesliga következő kiírását az 5. helyen fejezték be. A német kupában nem jutottak be a 8 közé sem, ellenben a Bajnokok Ligájára legjobb arcukat tartogatták. A halál csoportból első helyen lépett tovább a BVB. A Paris Saint-Germain, az AC Milan és a Newcastle ellen 3 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség elég volt az üdvösséghez. A 8 döntőben a PSV Eindhovennel szemben a hazai 2-0-ás siker hozta meg a továbbjutást. Az elődöntős szereplést szintén a Signal Iduna Parkban harcolta ki a Terzic legénység. Az Atletico-tól Madridban még 2-1-re kikapott a BVB, azonban a spanyolországi kudarcot egy varázslatos dortmundi este követte. Még a szünet előtt megfordította a párharcot a házigazda, ám Hummels öngoljával és Correa találatával a madridiak javítani tudtak. Erre is volt azonban válasz a BVB-nak, amely végül Füllkrug és Zabitzer 3 perc leforgás alatt lőtt góljának köszönhetően 5-4-es összesítéssel ment tovább. Az elődöntőben a Luis Enriquével a kispadon egyre inkább összeérő Paris Saint-Germain gólt sem tudott lőni a BVB-vel szemben. Dortmundban Füllkrug, a francia fővárosban Hummels jegyezte a győztes gólt. Ezzel pedig a sárga-feketék 11 évvel teltével ismét London felé vették az irányt. A 2013-as együttesből csak ketten. Mats Hummels és a balszerencsés klublegenda Marco Reus játszott Dortmundban a 2023-24-es idényben. Utóbbi ráadásul utolsó mérkőzésére készülhetett a Dortmund felszerelésében. A Los Angelesbe szerződő klubikon csodás, ám bár sok helyütt balszerencsés pályafutását a magyar nemzet foglalta össze.
1: Marco Reus Dortmund szülötteként 6 évesen 1996-ban került a rákövetkező évben BL győztes klub utánpótlásába. És ha csak rajta múlt volna, nem is játszott volna sehol máshol. A Dortmund szurkolójaként nőtt fel, és fiatalon csak azért játszott más klubban, mert nem tartottak rá igényt. A fájdalmas pillanat 2006-ban jött el. Amint betöltötte a 16-ot, a Dortmund eltanácsolta, mert úgy ítélték meg, hogy túl kicsi és törékeny volt a profi futballhoz.
2: Nagyon fájdalmas volt számomra, hogy mennem kellett.
1: Nyilatkozta később Reus a The Guardiannek.
2: Amikor a teljes gyerekkorodat egy csapatban töltött, szeretnéd ott megtenni a következő lépést. Különösen, ha szurkolója is vagy ennek a klubnak.
1: Reus a német harmadosztályú Rot-Weiss-Allenhez került, ahol sikerült megmentenie a karrierjét. 2009-ben a Bundesligában szereplő Mönchengladbach vitte el. Ott hamarosan az egyik legnagyobb német tehetségnek nőtte ki magát. 2012-ben 18 góllal és 12 gólpasszal zárta a bajnoki idényt, és bekerült a német válogatott Európa-bajnoki keretébe. A Dortmund ekkor kapcsolt, és 17 millió euróért visszavásárolta a támadót, akit el sem kellett volna engednie. A hazatérés időzítése Reus szempontjából különösen balszerencsés volt, hiszen a Jürgen Klopp vezette Dortmund az ezt megelőző 2 évadban nyerte meg a Bundesligát, amivel alaposan feldühítette a trónjától megfosztott Bayern Münchent. A közönség kedvenc legnagyobb balszerencséje mégis az volt, hogy élete csúcsformájában sérülés miatt lemaradt a 2014-es brazíliai világbajnokságról, amelyen a német válogatott nélküle szerezte meg az aranyérmet. Reus abban az idényben 44 meccsen 23 gólt és 22 gólpasszt jegyzett a Dortmundban. Ő volt a legjobb formán a körvendő német futballista, de közvetlenül a VB előtt az Örményország ellen 6-1-re megnyert felkészülési találkozón megsérült. Megható volt, ahogy az Argentína elleni VB döntőben a győztes gólt szerző Mario Götze egy rossz feliratú válogatott messzorongot adta kezében a pályán.
2: Topjátékosokként sok pénzt keresünk, de az összes pénzemet odaadnám azért, hogy egészséges legyek, és azt csinálhassam, amit a legjobban szeretek. Futballozhassak.
1: Nyilatkozta Royce a sérüléseiről. Nem a 2014-es VB volt az egyetlen nagy torna, amiről hasonló okból lemaradt. Még mindig csúcsformában, a 2016-os EB-t is sérülés miatt hagyta ki, majd a 2022-es katari VB-től is sérülést tartotta távol.
0: Marco Reus 429 mérkőzést játszott a Borussia Dortmundban. Utolsó alkalommal 2024. június 1-én Londonban a Bajnokok Ligája döntőjében lépett pályára.

0: Real Madrid, Borussia Dortmund. Az egyik oldalon a sokat látott, játékosként 1989-ben és 1990-ben is meggyőztes, az AC Milánnal és a Real Madriddal edzőként 2-2 BL sikert begyűjtő Carlo Ancelotti, míg a túloldalon a fanatikusból lett vezetőedző, a kispadon látszólag zöldfülű, első nemzetközi kupadöntőjére készülő Edin Terzic. A Real gólvonala elé Lunin bámulatos formájának dacára visszatér Courtois. Vele együtt hatan futottak ki kezdőként a két évvel ezelőtti fináléra is. Carvajal, Mendy, Kroos, Valverde és Vinicius. Ezzel szemben a másik félnél csupa újonc. Kobel, Schlotterbeck, Zabitzer, Sancho és Adeyemi csak néhány név mutatóban. A BL döntős rutint Hummelsen kívül még Emre Can szállíthatja, aki 2018-ban a Liverpoollal a vesztes oldalon fejezte be a kijevi összecsapást. A kulisszák fantasztikusak, a Wembley méltó otthona a döntőnek. Varga Péter közvetített.
1: 74. perc indul el. Dortmund, Real Madrid 0-0. Real Madrid szöglet. Toni Kroos végzi el. Most befelé a fejes. Gól! Gól! Az a Carvajal szerzi, aki a 6. bajnokok ligája címét hódíthatja el. Carvajal góljával a jobb hátvéd, hát ezt ki gondolta volna, a jobb hátvéd góljával vezet a Real Madrid. Ez mindösszesen a második gólja a bajnokok ligájában pályafutása során Carvajalnak. És most már Royce, aztán Malen eladja, Bellingham, ez Zitzer, Vinicius, Vinicius gól! Vinicius Junior! 2-0! 2-0 Real Madridnak! Óriási hiba volt ott bent középütt, méghozzá Madsentől, és aztán megkezdődhet a fiesta a Real Madrid részéről, mert begyűrik itt, nagyon úgy néz ki a mérkőzés végén, a mérkőzés hajrájában a Borussia Dortmundot. Vinicius ünnepel, és szerez gólt ismét bajnokok ligája döntőben, csak úgy, mint 2022-ben a Liverpool ellen. És Terzic már oda megy Ancelottihoz, nagyon sportszerű a két vezetőedző. Terzic gratulál Ancelottinak, és ebben a pillanatban véget ér a döntő. A Real Madrid története során 15. alkalommal BEC, illetve Bajnokok Ligája győztes. Egészen hihetetlen!
2: A Bajnokok Ligája serlegét hova tovább átnevezik Real Madrid trófeának. A kultikus Cibeles téren immár azt ünnepelhetik, hogy a Királygárda 15. alkalommal aratott diadalt az első számú európai kupasorozat döntőjében, és a Ruhr Nachrichten szomorúan írta, a Borussia Dortmund alig, hanem a legjobb teljesítményét nyújtotta ebben az évadban. Így is kikapott. A márka messze menően honorálta a dicsőséges történetében először veretlenül BL győztes Real Madrid egész évados díszmenetét. Londoni tudósításának szalagcímében ez állt Isten óvda királyt. A fehér baletthoz közel álló sportújsága a következő osztályzatokat adta a kezdő 11 tagjainak. Courtois 10-es, Carvajal 10-es, Rüdiger 8-as, Nacho 8-as, Mendy 8-as, Valverde 10-es, Kroos 10-es. A Real elnöke azt mondta, a 15. BL győzelem a 16. kiinduló pontja. Camavinga 8-as, Bellingham 7-es, Rodrigo 6-os, Vinicius Junior 10-es. Az edzőként az 5. BL diadalát megérő, ezzel Európa csúcs tartó Carlo Ancelotti edző, aki elismerte, nehezebb volt, mint gondoltuk. Ugyancsak a maximális 10-est kapta.
0: Értékelt a Népszava. Jude Bellingham lett az 5. brit, aki külföldi együttesen nyert bajnokok ligáját. Paul Lambert a Dortmunddal, Steve McManaman és Gerard Bale a Reallal, Owen Hargreaves pedig a Bayernnel ünnepelhetett. A korábbi csapat ellen játszó Bellingham ekképp összegzett.
3: Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen meccseken játszak. Sokan mondják, hogy a Real Madridnak aurája van, vagy szerencséje. De ez a győzelem a tiszta munkáról, az áldozatról és arról a gyilkos ösztönről szólt, ami ebben a csapatban megvan. Amikor a Dortmund kihagyta az ígyszereit, tudtuk, hogy meg fogja fizetni az árát.
0: A BVB edzője Edin Terzic az elszalasztott esélyek miatt kesergett.
4: Az első félidőben úgy éreztük, hogy megfogtuk őket. Az első másodperctől kezdve megmutattuk a világnak, hogy nem csak játszani jöttünk a döntőbe, hanem megnyerni azt. Nagyon sok jó dolgot csináltunk, de a Madridnak megvan az a jéghideg gyilkos ösztöne. Ezért lettek ők a megérdemelt bajnokok.
0: A hatszoros meggyőztes Paco Gentóhoz a BL címek számát tekintve csatlakozott Toni Kroos, Dani Carvajal, Nacho és Luka Modric. A Real Madrid példátlan hatékonysággal a 18. döntőjéből a 15. diadalát szerezte meg 2024. júniusában. Hogy a számláló hol áll meg, az a jövő zenéje.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
6: Valamit mondok, szomjas vagy, látom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Bárhol is jár, nem marad le semmiről. Útközben is átélheti a sport meghatározó pillanatait a körkapcsolásban. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Minden hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától. A Nemzeti Sport Rádióban. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain-Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Játékos Kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja. Minden pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Bajnokavatás, történelmi londoni siker, a világ legrangosabb kupasorozatának döntője Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László. Mai adásunkban a női labdarúgó bajnokságban győztes FTC-vel, a férfi konferencialiga döntővel, valamint bajnokok ligája fináléval foglalkozunk. Jöjjenek a részletek! Egymás után hetedik alkalommal nyerte meg a Simple Ligát a Ferencváros női csapata. A bajnoki döntő párharca során két mérkőzést kellett nyernie a győztesnek. A Fradi a Puskás Akadémiát múlta felül, így története 9. aranyát ünnepelhette. Hazai pályán 6-2, majd felcsúton 8-0. Szólaljanak meg a győztesek.
2: Ifjabb Albert Flórián, a Ferencváros vezetőedzője, ismét bajnokcsapat, de most nagyon nagy különbséggel nyert a Puskás ellen, a két párharcot tekintve, a két mérkőzést tekintve. Mi az oka?
3: Hát ezt inkább az ellenféltől kéne megkérdezni, mert én se gondoltam, hogy azért 14 gólt tudunk rúgni egy playoffba egy olyan csapatnak, aki végkiegyensúlyozott teljesítményt mutatott a bajnokságba. Én nagyon boldog vagyok, mert a lányok nagyon-nagyon jól jöttek bele. Már az utolsó bajnokin is lehetett érezni, hogy nagyon erősek vagyunk, nagyon jó flowba játszunk, élvezik a focit, és megtesznek mindent annak érdekében, hogy idén duplázni tudtunk.
2: Ki lehet emelni egy ilyen mérkőzésen bárkit is? Vagy itt ez akkora csapat siker, hogy nem érdemes?
3: Én szerintem nem érdemes. Itt most, aki nem játszott, ugyanolyan fontos láncszeme volt a csapatnak egész évben. De hát azért ne felejtsük el, hogy augusztusban túljutottunk egy mini BL tornán, amit meg tudtunk nyerni, és utána volt még pluszban két csapat, akivel játszottunk oda-vissza, két hónap alatt játszottunk 14 tétmérkőzést, és azért nekünk nem olyan hosszú a keretünk, tehát mi 21 mezőnyjátékosa vagyunk, abból volt 5 fiatal, tehát akik még a 18-at se töltötték be. És az így kellett végigmenni, én féltem az elén attól, hogy rá fog menni a bajnokság, de hál' Istennek jól tudtuk abszolválni. Januárban a felkészülésre elkezdtünk egy teljesen másfajta munkát, főleg köszönhető a fizikai edzőmnek, az erőléti edzőmnek, akivel egy másfajta, azt mondom, hogy kicsit lestünk a külföldi tapasztalatok alapján, hogy kint mit csinálnak, és egyszerűen annyira összeállt a csapat, annyira jók voltunk erőbe, gyorsaságba, párharcokba és a helyzet kihasználásokba, hogy ez döntött.
2: Ez az esztendő tökéletes volt az FTC számára, persze meg lehetett volna nyerni mondjuk a bajnokok ligáját is, vagy éppen az Európa kupát, de összességében teljesen elégedett tud lenni?
3: Hát persze, hát én azt mondom, hogy most léptünk először egy lépcsőfokot, tehát most elértük a Európa közepét, hogyha azt tudom mondani, tehát nem már az alján vagyunk, mert eddig nem sikerült soha, mert csak a mini tornát sem megnyerni, és a tapasztalatot tudtunk szerezni a nemzetközibe, tudjuk, hogy esetleg hova lehet még fejlődni, de nem szabad nagyon nagyot ugrani, mert még arra még nem képes ez a csapat, főleg a költségvetésünk se, tehát azért ezek a lányok, ezek profik, de nem olyan profik, mint mondjuk, akik játszottak a Valarengába vagy a Prágába.
2: Mit hoz a jövő? És akkor ez egy lehet kényes kérdés, de már lehet bármit is tudni?
3: Mi még nem tudunk semmit, szerintem jövő héten fogunk tudni bizonyos dolgokat. Hallunk mi is információkat, de ameddig én nem tudok beszélni, vagy az elnök úrral, vagy pedig az elnöki tanácsadóval, addig nem tudok mit mondani. Tehát itt most lejártak lányoknak a szerződése, hogy velem is esetleg hogy képzelik el, mint képzelik el, tehát hogy milyen koncepció van, milyen struktúra van, tehát hogy a jövőt nézve, ezt még nem tudom, azért nem tudok rá válaszolni.
2: Zágonyi Barbara, magyar bajnoki arany, de nagyon lemostátok a Puskás Akadémiát. Van ennyi a két csapat között?
4: Szerintem talán a 8-0 azért nem egy reális eredmény. Nagyon nehéz volt nekik, hogy ilyen fél időt zártak, 3-0-a fordulni egy döntőben szerintem egyáltalán nem könnyű. Ő nekik az első bajnoki döntőjük volt, mi meg már azért tapasztaltak vagyunk ebben. Egész évben ők is nagyon jó szezont futottak és nagyon jól játszottak. Remélem, hogy ebből fel tudnak állni majd, és egy jövőre is egy ilyen nagyon jó kiélezett bajnokság lesz.
2: Bennem felmerül a kérdés, hogy tudott megverni titeket a felcsúti csapat a bajnokságban az elmúlt időszakban egyszer, egy alkalommal?
4: A fociban bármi megtörténhet. Az egy nagyon jó meccs volt nekik, amikor talán 3-1-re kikaptunk mi otthon. Nekünk akkor az sajnos semmi nem jött össze, nagyon hamar gólt kaptunk, és most kb. Fordult a kocka, és most mi tudtunk nagyon hamar gólt lenni. Nagyon nehéz egy csapatnak ebből felállni, de utána szerencsére nem csak egyszer tudtuk megverni őket, hanem bebizonyítottuk, hogy felül tudunk kerekedni ezen, hogy kikaptunk mondjuk decemberben.
2: Ez a tökéletes idény a bajnoki aranyal és a kupa győzelemmel?
4: Tökéletesnek azért talán nem mondanám, voltak benne hullámvölgyek, de igen, nagyon jó idényt futottunk, nagyon szerettük volna elérni ezt, hogy kupa győztesek és bajnoki győztesek is lássunk, mert ez már rég sikerült. Tavaly ezt ugye nem tudtuk elérni, és igen, nagyon örülök, hogy az európai porondon is be tudtunk mutatkozni.
2: Köncelyinél Fenyvesi Evelin, 9. bajnoki arany, ha jól mondom, de ott lehetett volna a 9. gól is a mai mérkőzésen. Rossz, hogy emlékeztetlek?
5: Igen, igen, sajnálom, hogy nem sikerült betalálni, de most már nem szabad ezekre a negatív dolgokra fókuszálni. Azt gondolom, hogy nagyon nagy sikert arattunk ma, nagyon szép, hogy 8 gólt tudtunk rúgni. Igen, sajnálom, hogy nem sikerült betalálnom, de most másnak sikerült, ez ilyen csapatjáték.
2: 10-11 év telt el az első bajnoki arany óta, sok minden történt, de röviden, tömören, mégis hogy tudnád elmondani?
5: Hú, hát tényleg rengeteg minden történt. 2015-ben szereztük az első bajnoki címét a Ferencváros női csapatának. Rengeteg változás történt, mindig újjá, évről évre újjá alakul a csapat, de azt érzem, hogy erre az idei évre rengeteg győztes karakter lett a csapatba. Nagyon egyéniségek, úgyhogy, és ez egy jó csapattá kovácsolódott össze. Meg volt nagyon az erőssége ennek a csapatnak is. Remélem, hogy minél többen együtt tudunk maradni. Ilyenkor mindig érdekes a jövő, hogy ki marad, ki megy. De ezen még kár gondolkodni, ma ezt meg kell ünnepelni, mert nagyon örülök, hogy újra mi lettünk a bajnokok.
2: Ez minden idők legjobb Ferencvárosa? Ki lehet ilyet jelenteni?
5: Ezt mindig nehéz kijelenteni, ez is egy nagyon jó Ferencváros, de szerintem minden egyes csapatnak más az erőssége. Ez egy nagyon erős Ferencváros, azt gondolom, és nem véletlenül sikerült dupláznunk, nem véletlenül sikerült végre újra kupát nyerni, illetve a nemzetközi szinten is sikerült egy lépcsőfokot megugrani, amit évek óta nem sikerült, úgyhogy ez egy nagyon erős Ferencváros, igen.
2: Aki 9-szeres bajnok, az szeretne 10-szeres is lenni?
5: Persze, hogy szeretne 10-szeres is lenni. Azt hiszem, hogy ezért vagyunk sportolók. Igen, én szerettem volna 9. gólt is rúgni. Ettől szép a sport, hogy nem szabad megelégedni, mindig kell menni előre. Úgyhogy igen, szeretnék majd 10. is lenni, de ne szaladjunk annyira előre.
1: A bajnok FTC a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat. Második a Puskás Akadémia, bronzérmes a Győr. A legtöbb góllal nagy van ez szazát, 32 találattal.
0: Ez a Játékos Kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja.
1: Szerdán rendezték a németországi Lipcse városában a Konferencia Liga döntőjét. A Crystal Palace Rayo Vallecano mérkőzés egyetlen gólját Tóth Attila közvetítésében hallhatják.
6: Bal oldalon nyílnak a területek, de a másik oldalon Munoz is elindul. Ezt viszont így már rá lehet lőni, bizony, ott a kipattanó gól! Matéta góljával vezet a Crystal Palace az 51. percben. Nagyon rossz helyre üti Batalje, pont oda Matéta elé. Elképesztő reflex mozdulat, beleér a labdába. Tehát ez így tökéletes.
1: A végeredmény 1-0 a Crystal Palace-nak. Így az Európa Ligában indulhat a londoni együttes. A találkozó után Shadi Riad, a győztes együttes hátvédje nyilatkozott.
7: Amióta ide kerültem, rengeteget tanultam tőle. A védekezésről, kemény munkáról, mindenről. Minden egyes nap azt csújkolta belénk, hogy maradjunk alázatosak, tartsunk össze és tegyünk meg mindent. Ez a mi sikerünknek a titka. Hálásak vagyunk neki, én is személyesen, hiszen sokat fejlődtem neki köszönhetően.
1: Az elefántcsontparti Evad Gessan történelmi tettet hajtott végre, hiszen az évad első felében még az Aston Villa játékosa volt, így az Európa Liga sikernek is részese lehetett, azaz a második számú kupasorozat győztesének is mondhatja magát. Története első nemzetközi sikerét érte el a londoni csapat, amely egy éve az FA kupát, majd az angol szuperkupát is megnyerte Oliver Glasner vezetőedzővel. Bő 20 évvel ezelőtt magyarok is tagjai voltak a Crystal Palace keretének. A kapus Király Gábor 2004 és 2007 között több mint 100 mérkőzésen védte a londoniak hálóját. A Konferencia Liga döntő után Török Olivérnek nyilatkozott a korábbi válogatott kapus.
8: Én azt gondolom, hogy az egész sorozat nagyon jó volt. FA kupát is, ugye a szuperkupát is megnyerték, és ugye hát ezt a Konferencia Ligát, hát valami felemelő érzés, szenzációs. Nagyon jó, hogy ennek személyesen részese tudtam lenni.
9: Változott a csapat stílusa ahhoz képest?
8: Természetesen modernebb a foci, kicsit másabb, de nagyon jól idomul a nemzetközi poronthoz, és azt gondolom, hogy ebben az évben azért januártól nem volt olyan fényes a bajnokság, de a nemzetközi kupa porond az megérte, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenféle hibát vagy rossz teljesítményt ez a siker ez felettet.
9: És mit lehet arról tudni, hogy Oliver Glasner miért távozik a csapattól?
8: Ugye volt egy szituáció, amikor egy-két játékos a jó teljesítményük miatt megkeresett más csapat, és úgy érezte, hogy változások fognak lenni, és egy ilyen hirtelen döntésbe ment bele, én azt gondolom, de végig sikerrel vitte az egészet, úgyhogy 3 napja volt szerencsém a Selhurst Parkba is az Arsenal elleni mérkőzésen kint lenni személyesen. Ott elbúcsúztatták az edzőt is, úgyhogy egy hihetetlen jó karakter.
9: Ezek szerint gyakran jársz ki Palace meccsekre, ilyenkor felismernek az angol szurkolók, hát biztos vagyok benne.
8: Sok időm nincsen, sokszor hívnak meg, de nem tudok mindig eleget tenni, úgyhogy a 3 nappal ezelőtti Arsenal mérkőzés is egy októbertől kezdődő meghívás volt, úgyhogy most tudtam csak kimenni, de nem az a fontos, hogy most megismernek vagy nem, hanem én a pályán, amit átéltem Palace játékosként, azt most a lelátóról ebbe az atmoszférába átélni, ez valami fergeteges, varázslatos. A pályán 26 év alatt azért egy-két helyen megfordultam, és most ugye a lelátókon tudom átélni azokat a fergeteges hangulatokat, csak hallani kell. Varázslatos, tehát ezt el sem tudtam korábban képzelni, még játékos voltam, úgyhogy ha időm engedi, sajnos nem sok van így szabadidőben, akkor mindig szívesen megyek ki a mérkőzésekre.
1: Egy tucat mérkőzés erejéig Torgelle Sándor, a magyar válogatott korábbi csatára is, a londoni együttes tagja volt. Az akkori időket eleveníti fel Torgelle.
10: Ez volt nekem az első külföldi klubom, nagyon sokat tapasztaltam azt, hogy kell csinálni, amit igazából Magyarországon nem tapasztaltam meg, hogy háttérbe szorítanak téged, akkor az, hogy kell megoldanod, akkor az, hogy amit te művelsz a mérkőzéseken, az édeskevés egyik legfontosabb dolog az, hogy az edzésen minden nap neked 100%-ot kell nyújtod, kivéve akkor, hogyha a mérkőzésen minden meccsen 2-3 gólt rúgsz, akkor tök mindegy, hogy mit csináltam az edzésen, de mivel ez nálam nem történt meg, így nekem idő kellett erre, hogy rájöjjek azt, hogy amit csinálok edzésen, az oké, én azt gondolom, hogy 100%, de mindig van többet mutatni az edzéseken, mindig tudsz beletenni többet, nem biztos, hogy csak a pályán kívül is, akár plusz edzésekkel, konditerembe, mentális dologgal, kommunikáció játékosok, tehát mindig tudsz fejlődni minden egyes nap, és ugye ez a legfontosabb szerintem, hogyha ezt már itthon megkapja a játékos, hogy minél többet kell mutatni, többet, akkor ha kimegy, akkor szerintem sokkal könnyebben tud egy játékos beilleszkedni egy külföldi nagyklubba. Lásd mondjuk Tóth Alex, ő is csak azt mondja folyamatosan, hogy nehéz neki ott megmaradni, tehát a Premier League azért ez egy más szint, megtapasztalom az, hogy miről szól igazából. A küzdelem, a harc az, hogy egy posztért heten voltunk, tehát bárkihez tudtak nyúlni, úgyhogy ezeket ott abban az egy évben elég szépen átéltem. A szenvedés nélkül nem lehet semmit se elérni, és az, hogy te csak szép, komfortosan vagy, az egy tök jó dolog, az szép és jó a testednek, de a komfort zónából neked ki kell onnan jönnöd, hogyha akarsz valamit elérni. Az fájdalmas, de anélkül nem tudsz semmit elérni.
0: Ez a játékos kiáró a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Szombaton rendezik Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét, ahol az angol Arsenal és a francia PSG csap össze. A finálé magyarországi nagykövete Juhász Roland, aki az Anderlechttel 9 mérkőzésen volt a csoportkörös csapat tagja, 2006-ban az AC Milan ellen gólt is lőtt. Juhász Rolandot hallják.
11: Hát igen, hogyha azt a kérdést teszik fel, mi a hiányérzet a pályafutásomat illetően, akkor az egyik válaszom az az, hogy nem játszottam a Puskás stadionba. Tényleg elképzelni nem tudom, hogy milyen lehet kifutni ebben a stadionban. Igen, nagyon sok szép emlék köt a válogatotthoz, sok szép olyan mérkőzést játszottunk, akár mondjuk az EB-n is, ahol olyan néző sereg előtt, olyan magyar közönség előtt játszottunk, mint korábban nem nagyon. Itt azért a mai játékosok ugye minden hazai válogatott meccsen teltház előtt játszanak, ami szintén nagy dolog, de tényleg ez egy folyamat volt, hogy te is említetted először a grupamába, szerintem annak is nagy segítség volt számunkra, hogy ilyen körülmények között játszottunk, hogy kijutottunk az EB-re, egyre több néző állt a szurkolát a csapat mögé, hát most meg már tényleg olyan fantasztikus háttér van a srácok mögött, amit szerintem nagyon sokan nem is tudtak elképzelni. De hát szerintem az ide látogató mostani két csapatnak is, aki még nem játszott itt a válogatott kapcsán, biztos vagyok benne, hogy annak érdekében, hogy

0: kettőt már az sorozat elejétől ugye a döntőbe várták, ugye nagyon kiegyensúlyozott szezon tudhatnak maguk mögött, nyilván volt egy pár meccses hullámvölgyük, de azért egy nagyon komoly célfutballal ők már a Premier League-et bezsebelték, és hát most itt vannak a döntőbe. A PSG időzítése az nekem nagyon profira sikeredett.
1: Tavaly is.
0: Igen, és tényleg itt jön ki szerintem az edző szerepe is Luis Enriquének, tényleg, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó edző, de a nagyon jó edző szerintem pont ilyen dolgok különböztetik meg a még extráptól, az, hogy ezekkel a játékosokkal, hogy tudja, főleg egy nem lebecsül a francia bajnokságot, de azért nem a legerősebb bajnokság közé tartozik, és ott fenntartani a játékosokban az, hogy igenis itt nektek a szezon végé lesz, mikor a legjobb nyolc között leszünk már, és ott lesznek igazán azok a mérkőzések, amik valóban számítanak, és hát most is azt láthatjuk náluk, hogy ők meccsről meccsre egyre komolyabb formába lendülnek, ahogy ezt tették tavaly, úgyhogy én egy, ha már picit belemegyek az esélyekbe is, ebből adódóan egy kicsit esélyesebbnek is tartom őket. Nyilván nem azért, mert van rutinjuk BL döntő kapcsán, hogy kell nyerni.
1: De ez nem lesz 5-0.
0: Nem, abban biztos vagyok, hogy az Arsenal teniszbe. Viszont tényleg két olyan csapat játszott döntőt, aki abszolút rászolgált arra, hogy itt legyen ebben a döntőben. A bajnokságában jutott teljesítmény és az egész évet is, ha figyelembe vesszük. Sokan azt mondják, hogy lehet, hogy nem lesz olyan látványos, mint volt a Paris Saint-Germain Bayern meccs, de én azt mondom, hogy ebből bármi kisülhet tényleg, ha egy elején van egy gól, egy gyors gól, azért két olyan csapattal, tehát még annyi világsztárral, hogy itt azért egy nagyon meccs is kifutat ebből.
1: De mikor tudtad meg, hogy csapatkapitány leszel, és egyáltalán szereped lesz az UEFA BL hétvégéjének rendezvényeiben?
0: Alapvetően egy másfél hónapja szerintem a csapatkapitány, nagyjából úgy tudtattam meg, nem?
2: Hát azt körülbelül
0: valahogy
2: igen.
0: Úgy, igen.
1: Azt, hogy MLS-től vagy az UEFA-tól mi ennek
0: MLS,
1: a rendje?
0: Én mindig a MLS-szel vagyok kapcsolatban, a Gerék vannak az UEFA-val, én ugye velük kommunikálok, úgyhogy hát nyilván ez számomra is egy nagy meglepetés volt, mert látva azért, hogy milyen nevek futottak eddig az elmúlt időszakban, de azt elmondhatom, hogy akik az én csapatomba bekerültek, és hívtam őket, nyilván senki nem, mindenki módosította a programját, akinek lett volna.
1: Nem húzták a szájukat?
0: Nem, mindenki tisztább volt, hogy milyen tornáról beszélünk, úgyhogy bízom abban, hogy nekünk is azért sikerül majd egy ütőképes kis csapatot összerakni, de alapvetően folyamatában derültek ki a programok, amit a Geri is mondott, ez ami csütörtökön lesz, hogy a Hősök terén azt tudtam meg a legkésőbb, de hát nyilván minden ilyen program nagyon szívesen mondom az ember igent, szerintem ezek a felvezető programok is nagyon közönségvonzók lesznek, és nagyon színvonalasak, mint az UEFA általi rendezvények általában.
3: A 70. Bajnokok Ligája döntőjét, az Arsenal-PSG találkozót itt a Nemzeti Sportrádióban szombaton 18 órától figyelemmel követjük. Ez volt a játékos kijáró, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
4: Ez volt a játékos kijáró, a Nemzeti Sportrádió beharangozó magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Megvan!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Borbély Balázs a Ferencváros vezetőedzője lesz. Az uniós forrásokról egyeztetett a miniszterelnök. Holnap többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról, és a Ferencváros irányítását veszi át. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd ott újoncként, negyedikként végzett. Az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapata is megérkezett fővárosunkba a labdarúgó bajnokok ligája holnapi döntőjére. Tegnap óta a BL trófeája is Budapesten van, a Hősök terén pedig megnyitotta kapuit a finálé hivatalos szurkolói zónája, ahol egészen vasárnapig változatos programokkal várják a látogatókat. Jó néhány korábbi sztár is érkezett a holnapi eseményre, így Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Andrej Arshavin és Giorgio Chiellini is. A bajnokok ligája döntőjét holnap 18 órától rendezik a Puskás Arénában. Hatodik világbajnokságára készülhet Lionel Messi, miután az argentin labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Lionel Scaloni meghívta 26 fős keretébe a 8-szoros aranylabdás klasszist. Az Inter Miami-ban futballozó Messi eddig rekordnak számító 26 mérkőzést játszott a VB-ken. A keretben 17 olyan játékos szerepel, aki tagja volt a 4 évvel ezelőtt aranyérmes együttesnek. Lionel Messi mellett a portugál Cristiano Ronaldo is 6. VB-jén léphet pályára. A címvédő Argentina Algériával, Ausztriával és Jordániával találkozik a világbajnokság csoportkörében. Lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról Németh Szilárd. A Fidesz politikusa 2015. januárja óta irányította a szövetséget, és június 30-áig látja el az elnöki teendőket. Utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó, tisztúító közgyűlés dönt majd. Ma megkezdődik a férfi kézilabda NB1 döntője. Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc első összecsapásán a Veszprém a Szegedet fogadja. A 19 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Létrejön a politikai megállapodás a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról, jelentette be Magyar Péter közösségi oldalán. A kormányfő és delegációja tegnap utazott Brüsszelbe, ahol a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel is egyeztetett. Ma pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal az uniós források felszabadításáról. A részleteket délután sajtótájékoztatón ismertetik. Előállították reggel a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, K. Endrét, a budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai. A hatóságok hamis tanúzásra való felhívás büntettének gyanúja miatt indítottak eljárást. A rendőrség az ügy jogi összetettsége miatt kiterjedt adatgyűjtést végzett, és folyamatos szakmai egyeztetést folytat a fővárosi főügyészséggel. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgató feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren, a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A Budapest Airport közölte, hogy ma majdnem 750 gép mozgás és 71 ezer utas várható, míg egy átlagos pénteki napon 450 gép mozgás történik. Ma és holnap vendégek és szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre. Az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A reptér munkatársai azon dolgoznak, hogy a csapatok és a szurkolók mellett a mérkőzéstől függetlenül induló és érkező utasok utazása is gördülékeny legyen, tették hozzá.
0: Közlekedés.
4: Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán, Gyöngyös közelében, a 65-ös kilométernél a kiépített terelésben egy autószallag korlátnak ütközött. A torlódás meghaladta a 3 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Derült vagy gyengén felhős, száraz az idő. Éjszaka átmenetileg megnövekszik, majd nappalra csökken a felhőzet. Holnap délelőtt, még csak elvétve, később már több felé lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 8-15, holnap napközben 26-31 fok lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a 3 pontos. A Nemzeti Sport Rádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Nagy szeretettel köszöntjük a 3 pontos hallgatóit. A mai adásban annak próbálunk a végére járni, hogy Korsós Kristóf kollégám valóban gratulálta Váradi Benedeknek a pálya szélén.
6: Micsoda?
5: Mert hogy az interjútok első része arról szólt, hogy Beni nem hall belőle semmit, de azt mondta, hogy biztos gratuláltál, úgyhogy köszönöm szépen, innen indult a beszélgetés, lehet, hogy egyikőtök sem emlékszik rá, mert hogy olyan hangzavar volt Szolnokon, de lényeg az, hogy bajnok a Falkó egy ötmeccses őrült párharc végén, és Váradi Benedek van itt velünk a vonalban, hogy értékeljük az utóbbi heteket. Szia Beni, gratulálunk még egyszer, hogy vagy, mi a helyzet?
7: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönjük szépen. Jól vagyok, nyilván boldog vagyok, boldogok vagyunk nagyon, és próbáljuk kiélvezni a győzelmet, és tényleg egy nagyon hosszú, fárasztó szezonon vagyunk túl, úgyhogy kicsit most még furcsa is az, hogy nincs kosárlabda, egy darabig, de most tényleg azon van a hangsúly, hogy itt együtt a csapattal még megünnepeljük ezt a sikert, illetve a szurkolókkal.
6: Úgy most, hogy ezt felhoztad Ágoston, tök sokszor van olyan, hogy elkezdünk egy interjút, és mondjuk csak köszönök egy sportolónak, hogy meg mondja, hogy köszi, hogy azt hiszem, hogy gratuláltam, mert hát nyilván...
5: Jó, de most gratuláltál.
6: Persze, meg hát annyiszor gratuláltam már nekik, hogy gondolom, megszokták, hogy mindig így kezdem. De egyébként tényleg gratulálok, Benni, hogyha esetleg nem hallottad, most hallod. Engem az érdekelne, hogy meddig tartott az ünneplés. Tehát azt tudom, hogy ott, ahogy utaztatok haza, még útközben is volt helyszín, akár egy benzinkút, ahol ünnepeltetek, meg hát aztán hajnalban, amikor Szombathelyre érkeztetek, szóval meddig tartott ez az egész így?
7: Hát nem tartott olyan sokáig, megmondom őszintén, mert tényleg nagyon fáradt volt mindenki, tehát hazaértünk, és akkor utána még egy órát voltunk így nagyjából közösen. Aztán tegnap is találkoztunk így a csapattársakkal, még egész délután együtt voltunk, illetve hát holnap, vagy pontosabban ma lesz egy ilyen záró eseményünk, először csapatos, aztán utána ugye jövünk a Szombathelyi főtérre, és a szurkolók előtt szurkolókkal lesz egy kis banzá itt a főtéren, amitől még mi sem nagyon tudjuk, hogy mit várhatunk, hiszen nekünk se sok mindent mondtak el, úgyhogy tényleg mi is csak jövünk, és csak élvezni szeretnénk.
5: Beni, a szezon legjobb teljesítményét nyújtottad legalábbis a számok alapján, hiszen beállítottad a szezon csúcsodat a pontok tekintetében, a valmutatód az pedig gyakorlatilag rekordot döntött, és a döntők történetében is egy kiemelkedő teljesítménynek számít. Hogy állt össze a te játékod és az egész csapaté az utolsó mindent eldöntő meccsre ennyire tökéletesen?
7: Hát ez egy roppant jó kérdés igazából, tényleg biztunk abban, hogy, hogy amiért dolgoztunk egész szezonban, az most erre az utolsó meccsre ki kell tennünk. Tudtuk, hogy nincs hova tartalékolni, és minden energiánkra szükség lesz ahhoz, hogy megverjük a Szolnokot hazai pályán 5. mérkőzésen. Tényleg szerintem fejlődtünk egész szezonban, próbáltuk a lehető legjobbat nyújtani, és szerintem mindig őszinték voltunk egymáshoz olyan tekintetben, hogy tényleg akinek jobban ment, azt próbáltuk megtalálni mérkőzések közben, ezért is szeretjük a csapatsportot, hiszen itt benne van az, hogy tudunk egymásnak segíteni, és amit jól játszottunk ugye Szolnokon a harmadik meccsen jó ritmusba, a negyedik meccsen ez valamiért nem sikerült, mondhatnám azt is, hogy ott kijött talán egy hullám, hogy én magamon is éreztem fizikálisan is, hogy ott valami aznap nem akart klappolni, de aztán ugye nem keseredtünk el, vagy nyilván tudtuk, hogy van még egy lehetőségünk, vagy lesz még egy lehetőségünk, és felkészültünk ugyanúgy a szolnoki mérkőzésre, mint az addigiakra. Tudtuk, hogy milyen játékkal tudjuk megverni a Szolnokot, illetve hogy mi kell hozzá, és tényleg nagyon jó ritmusban kezdtük a mérkőzést, és jól járattuk a labdát, és végig tartottuk magunkat a mérkőzés tervhez, és ez volt a kulcs. Szerintem látszódott, hogy mindenki nagyon akart, mindenki küzdött minden labdáért, de ez az egész döntő, egész playoff során megvolt bennünk szerencsére, és tényleg nagyon örülök, hogy végül ezt a szezont így sikerült lezárnunk.
5: Igen, és ez a durva, hogy Bené is mondja, hogy volt egy ilyen megbicsaklás a hazai meccsen, és 48 órával később egy nagyon friss, vagy frissnek dűnő arcukat mutatták, lehengerlő teljesítményt nyújtottak. Még a mindig szerény Perle Zoltán is, ha jól emlékszem, nyilatkozott valami ilyesmit, hogy gyakorlatilag hibátlanul játszottunk, és tényleg így volt. Nem tudom, hogy Benni, neked van olyan élményed, hogy melyik csapatot, vagy melyik játékost láttad olyannak, aki a legfontosabb, akár a legutolsó meccsen képes tényleg még egy szintet feljebb lépni, akár élőben, akár tévében, van-e ilyesmi emléked? Mert ez a döntő utolsó meccse szerintem nagyon emlékezetesre sikeredett, és beírhatnánk ebbe a sorba.
7: Igen, hát megmondom őszintén, nem gondolkodtam így ezen, hogy van-e ilyen emlékem, vagy emlékszem-e hasonlóra. Nyilván a történelemben volt, amikor még nem annyira követtem így a magyar bajnokságot. Keller Áki biztos többet tudna mesélni, vagy több ilyet látott. Hát nyilván nagyon emlékezetes lesz, tehát mondtam ott a mérkőzés után is valamelyik interjúban, hogy minden döntőnek megvan a saját forgatókönyve, és hogy miről lesz emlékezetes, vagy mit visz magával valaki. És az, hogy itt tényleg ez az 5. meccs, az így sikerült, ez is emlékezetessé teszi. De az, hogy ne csak a pozitív dolgokról beszéljünk, hanem nyilván a 4. meccs is emlékezetessé teszi, és abból is rengeteget van tanulnivaló. Pont a mérkőzés után gondolkodtam én is azon, nyilván előtte nem annyira akartam, hogy nem is nagyon emlékszem. Tehát a 4. meccsen mindig a hazai csapaton óriási teher van, vagy azért, mert lezárhatja a párharcot, vagy azért, mert az ellenfél vezet 2-1-re, és gyakorlatilag az utolsó szalmaszálba kell kapaszkodnia. Ott valamiért tényleg nekünk semmi nem akart sikerülni, de tényleg szépen föl tudtunk állni. Én bízom abban, hogy tényleg nagyon jó emléket szereztünk mindenkinek, és amit még én így az öltözőben a fiúknak elmondtam, vagy még talán kedden a mérkőzés előtti napon, hogy tényleg nem tudhatjuk, hogy most ez a csapat így marad-e, nem marad-e így, kimegy-e, ki nem, de az biztos, hogy ebben a szezonban, és most így ebben a felállásban, ez volt az utolsó mérkőzésünk, és hogy ez így velünk fog eljönni, ez az emlék tényleg a karrierünk hátralövő részébe, de egész életünkből össze fog minket kötni.
6: Ugye az, hogy 5 meccses volt a döntő, az jól érzékelteti, hogy mennyire szoros párharc volt ez, de talán még ennél is jobban megmutatja ezt az, hogy kétszer nyertetek ugye Szolnokon, ami szerintem talán mondhatjuk, hogy várakozáson felüli. Viszont ennek az egésznek milyen jelentősége van abban a szempontból, hogy mondjuk ott volt a tavalyi döntő, és ezt ugye beszéltük is az idei finálé előtt, hogy akkor 3-0-ra nyert a Szolnok, és talán ezt tekinthetjük kiindulási alapnak az idei döntő előtt, és ehhez képest most ugye kétszer is tudtatok Szolnokon nyerni, szóval nyilván a légiósok cserélődtek, de mondjuk a magyar játékosokban ez mennyire dolgozott itt az elmúlt napokban, hetekben?
7: Hát bennünk volt azért sok álmatlan éjszakát okozott nekünk tavaly az, hogy tényleg a Szolnok lemosott minket a döntőben, és 3-0-ra megvertek minket ugye itthon kétszer. Én bevallom őszintén, többször visszanéztem azokat a döntő mérkőzéseket is, és valahogy olyan dolgok voltak a fejemben, hogy nem tudtam megfogni teljesen, hogy mi miatt alakult úgy, de ilyen a sport és ilyen a kosárlabda. Nyilván megérdemelten nyert tavaly a Szolnok. Úgyhogy bennünk volt, tehát ez biztos egy jó kiindulási alap volt. Lehet, hogy nekünk is jót tett játékosként, edzőként, klubként, tehát így egységileg, hogy ott tavaly kaptuk azt a pofont, és tényleg ez egy plusz motiváció volt nekünk idén, és biztos, hogy benne volt ez is a fejünkben, de tényleg mindent megtett mindenki annak érdekében, hogy ezt idén elfelejtessük.
8: Volt már szerencséd színvonalasabb párharchoz Magyarországon?
7: Szerintem nem, de ahogy mondtam, minden párharcnak meg volt a pikantériája, de talán most éreztem azt, hogy így egész szezonban is, tehát hogy bármennyire is a Szolnok kétszer az alapszakaszban megvert minket, illetve a kupadöntőbe, annyira közel volt egymáshoz a két csapat, és annyira nüansznyi kis dolgok döntöttek, hogy egy-egy mérkőzésen ki fogta meg jobban, vagy kinek sikerült jobban az a két perc, ami végül eldöntötte a találkozót, hogy szerintem ez egy rettentő jó döntő volt amúgy, és mint szerintem szakmailag, mint pedig szurkolóként, ez szerintem mindenkinek egy örök emlék.
5: Ezt mi folyamatosan hangoztattuk a párharc közben egyébként, csak kíváncsi voltam, hogy belülről is ráerősítesz-e.
7: Rá. Tehát óriási harc ment a pályán kívül, az edzők részéről taktikailag, mentálisan, tényleg folyamatosan ott kellett lenni, élesnek kellett lenni, és ez az, amit sokszor mondtunk, hogy ez egy döntő, meg eleve egy szezon nem csak a fizikális dologról szól, hanem a mentális dolgokról is, és most ezt talán mi jobban bírtuk.
6: Kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondoltok, hogy tényleg nagyon színvonalas döntő volt, meg sok pont is volt minden meccsen, voltak komoly védekezések, látványos blokkok is akár, viszont ezzel együtt is voltak azért olyan egyéni teljesítmények, amik várakozáson aluliak voltak. Most gondolok itt a Szolnoki Brady Skinsre, aki dupla-duplát átlagolt a szezonban centerként, meg a BL-ben is hozta ezt a színvonalat, és itt a döntőre szerintem teljesen elfogyott. Például itt a legutolsó meccsen, most gyorsan ránéztem, 3.3 lepattanó. 26 perc alatt, szerintem ez nagyon várakozáson aluli. Szóval nem tudom, így szombathelyi szempontból ez mennyire volt váratlan, vagy szerinted ez minek köszönhető, hogy ez így alakult, Beni?
7: Hát nyilván Toró és Áki hatalmas melót tettek bele abba, hogy Bradyt, Skinst elfárasszák, hogy ha mondhatom ezt így ilyen csúnyán. Tehát, hogy tényleg tudtuk azt, hogy nyilván emberek vagyunk, tehát senki se robot, senki se tud minden mérkőzésen jól játszani. Tudtuk, hogy miben vagyunk mi jobbak, és talán tényleg nem volt olyan pillanata így a szezonnak szerintem, ami vagy így ennek a döntőnek, amikor mi egy percig is azt gondoltuk, hogy mi fizikálisan nem vagyunk jobbak a Szolnoknál, és ezt nyilván próbáltuk megmutatni a pályán is, és hát az, hogy elfáradt a végére, ez nyilván benne van, tehát ő benne is, bárkibe benne van, rengeteg mérkőzés van mögöttünk, 10 hónapja mindenki játszott, ugye közben szezon közben volt sérülése, most, hogyha a Skinsről beszélünk, de mindenkinek voltak kisebb-nagyobb sérülései, és szerintem tehát ezt nyilván ez is egyfajta taktika volt, hogy nyilván minél több pick and roll-t játszani vele, minél jobban fáradjon el, és hát talán ez az 5. meccsen ki is jött.
6: Van egyébként olyan, amiben itt téged esetleg így bánt a döntő kapcsán, most arra gondolok, hogy a
5: negyedik... Na, most nyertek bajnoki
6: címet. Nyilván, csak hogy úgy vagyok fel, hogy járjuk körbe ezt a témát, tehát ne csak a pozitív dolgokról beszéljünk, bár nyilván abból van sokkal több, de mondjuk a 4. meccsen azért ott volt egy olyan szituáció, amikor a falt problémáid miatt te sokat ültél a padon, és ezáltal ugye Peterson került többet a pályára, aki viszont hát elég sajátos dobómozdulattal dolgozik, meg nem is annyira hatékonyan talán, és ezt a Szolnok mondjuk ki tudta használni, és sokszor őt szabadon hagyták, duplázták a többieket, szóval most nem arra akarok kiukadni, hogy ez a te falt problémáid miatt lett volna, vagy ilyesmi, csak hogy ez...
5: Hát a rotációban egyébként abszolút beleszólt, és szerintem láttuk is benne, hogy megviseli a helyzet.
6: Akkor nem is igen, folytatom, akkor mondd, hogy mit gondolsz.
7: Igen, hát nyilván én nekem is, tehát, hogy persze, hogyha egy játékos falt problémába kerül, az mindig utána, nem tudom, nem annyira tudok én se agresszívan védekezni, amennyire akarok, és bármennyire is, most nyilván a támadáson nagyobb hangsúly van, de sokszor a védekezéssel tudja az ember megszerezni támadásba is a ritmust. És az, hogy beleszólt a rotációnkba, természetesen beleszólt, de az a mérkőzés az nem csak ezen múlott. Tehát, hogy tényleg ott valahogy semmi nem akart sikerülni, és hogy van-e bármiféle ilyen negatív, hát nyilván van olyan dolog, amiben fejlődhetünk, vagy amit lehet, hogy előbb lereagálhattunk volna, vagy hogy lehet, hogy az ember most már máshogy döntene, hogyha a mérkőzés nem tudom, visszanézi, de ott abban az adott pillanatban ezeket a döntéseket hoztuk. Ezeket persze majd ki fogja elemezni valószínűleg a szakmai stáb, és hogy jövőre még jobbak legyünk. De ettől függetlenül ez, tehát így, hogy bajnokok lettünk, az egész így kerek, és vége a párharcnak, vége a bajnokságnak, és hát nyilván tényleg boldogok vagyunk, tehát most tényleg minden olyan nagyon pozitívan látszik, szerencsére.
6: Most csak közben eszembe jutott, hogy mit akartam ebből kihozni, szóval az, hogy így alakult a 4. meccs, ez kellett ahhoz, vagy ettől sikerült ilyen jól neked az 5. meccs, mert az tényleg egy nagyon koncentrált, nagyon magas színvonalú teljesítmény volt. Szóval mennyire van köze a kettőnek egymáshoz?
7: Biztos, tehát kellett hozzá az is persze, tehát én is azt nem mondom, hogy sokkal máshogyabban készültem a meccsre, inkább kaptam segítséget abba, hogy most így a fókusz hogyan tudom átállítani én is, hogy van még egy 40 perc, ami kőkemény lesz, és ami, ahol el fog dőlni az, hogy ki lesz a bajnok. És mert akarva, akaratlanul persze az emberbe benne volt az a 4. meccs előtt, hogy úristen igen, hogyha itt most nyerünk, akkor bajnokok leszünk. Tehát ezt a fókuszt egy kicsit át kellett helyezni, és mondhatom, hogy a munka sikeres volt, és jól sikerült, mert tényleg ehhez tudtam tartani magamat, és én is amúgy úgy érzem, hogy az egész 40 perc alatt tényleg olyan fókuszba sikerült benne lennem, ami tényleg kihozta belőlem a legjobb formámat. Persze ezekre a pillanatokra előre nagyon nehéz készülni, minden mérkőzés más, minden szituáció más, de ettől függetlenül amennyire tudtam, felkészültem, és szerintem, hogyha most valami részletet mutatnának a mérkőzésből, lehet, hogy van olyan részlet, amire nem annyira emlékszek, mert tényleg valahogy annyira benne voltam a flow-ba, és annyira meg akartam nyerni ezt a bajnoki címet, hogy meg akartuk nyerni, hogy tényleg ez egy nem tudom, ilyen örömmámor így a végén.
5: 2020-as években ez volt a 4. olyan bajnoki szezon, ahol a döntő 5 meccsesre nyúlt. Minden 4-et a Falkó nyerte, sorozatban, egyet a Körmend, egyet az Alba, és most már kettőt a Szolnok ellen. Ha pontosan emlékszem, akkor Perl és Keller végigjátszotta mind a négyet, és Benny, te háromban vetted ki a részed, mert egyet töltöttél szerintem pont külföldön ezek közül, de most lehet, hogy ez nem egészen pontos, viszont a lényegen nem változtat, hogy azért ez valamit elárul erről a csapatról, erről a társaságról, hogy az öt meccses párharcok specialistája lett ilyen tét és nyomás mellett. Szerinted mit?
7: Teljesen jól emlékszel, vagy jól tudod, mert igen, én ugye hármon voltam itt, az Zozo és az Áki itt volt az összesen. Hát tényleg mentálisan azért nehéz egy ötödik meccs. Persze fizikálisan is, de nagyon jól felkészültünk az összesre, vagy felkészítettek minket az edzőink. És itt most nyilván Milosról, másodedzőkről, ugye nem mindig ugyanaz volt a másodedző, erőléti edzőről, mindenkiről beszélek, és egy percig se hittük azt szerintem, hogy nem bíznak bennünk a háttérben, akár a város, vagy akár tényleg akik az irodába dolgoznak, és tényleg, ha jól emlékszem, akkor, vagy nem tudom, arra nem emlékszem, hogy az Alba ellen az ötödik meccs a Falkónak, hogy sikerült, mikor én nem voltam itt, de azon a hárman, amin én itt voltam, akkor viszonylag nagyobb arányú győzelmeket is tudtunk elérni ezeken az ötödik meccseken.
6: Én úgy emlékszem, hogy mindegyik nagy arányú volt egyébként.
7: Aha. És tényleg én nem tudom, tehát ez tényleg felkészültség, az, hogy 37 évesen a Keller Áki a földön többet volt szerintem ezen az ötödik mérkőzésen, mint bárki
5: más. Tényleg így volt.
7: Mert minden labdáért tényleg mindenki ment. Nyilván Ákit azért emelem ki, mert 37 évesen azért ezt nem mindenki csinálná így, illetve a tizedik bajnoki címét ünnepelhette egyénileg, úgyhogy ez eszméletlen, és ezt nem tudom, hogy valaki valahol be fogja hozni.
5: Hát jó, és gólpasszokat pöckölt oda ezeknek az eséseknek, küzdéseknek köszönhetően, akár az első fél idő legvégén volt egy ilyen meghatározó jelenet.
7: Igen, ott is volt, illetve az egyik triplámat én is abból dobtam, hogy ő leszedett egy ilyen lecsorgót, úgyhogy tényleg eszméletlen, és hát beszélhetnék itt nyilván szuperlatívuszokban mindenkiről, mert tudom, hogy ki mennyi munkát tesz ebbe bele, mert az a másfél-két óra, amit látnak minket a tévében, vagy a szurkolók a mérkőzésen, vagy bárki, az nyilván már csak a végeredménye annak, ami napról napra és hétről hétre, és áldozatos munka árán, nem tudom, akár Zozóval, vagy tényleg akárki, amit beletesz ebbe az egészbe, és hát ez így még inkább egy nagy dolog szerintem.
6: Én még két dolgot tennék hozzá, ebből az egyik az kérdés is, de kezdem a másikkal, szóval Keller Ákos tizedik bajnoki címét, csak hogy érzékeltessük, a Falkó hetedszer lett bajnok, a Szolnok ugye kilencszer is győztes, tehát ezeknél a kluboknál eredményesebb jelenleg Keller Ákos, nyilván az Albával, Szolnokkal és a Falkóval is nyert bajnoki címet. A másik pedig kérdés lenne, hogy ugye bajnokok ligája. Nem tudjuk, hogy alakul a következő szezon, mi lesz a keret, mik a célok, de ugye egy szezont kihagytatok a Falkó most a BL-ből, hát gondolom, hogy szeretne oda visszatérni a csapat, azért ebből a szempontból is nagy jelentősége van a bajnoki címnek?
7: Így van. Tehát azzal, hogy nem kerültünk be a BL-be, ugye a FIBA Eurocupban még nagyon az elején játszottunk utoljára, és akkor még nagyon örültünk, hogyha a csoportban is akár egy mérkőzést nyertünk, és azután, hogy nem kerültünk be a BL-be, és meg volt a sorsolás, láttuk, hogy nagyjából mire lehetünk képesek. Igazából mertünk nagyot álmodni, és sikerült is bejutnunk a legjobb négy közé, úgyhogy nem akartuk azt, hogy csak na jó, induljunk el a FIBA Eurocupban, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, hanem szerettünk volna nyilván jó eredményt elérni a klubnak is, a városnak is, illetve a magyar kosárlabdának, hiszen szerintem ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy nemzetközileg is lássanak minket, magyar csapatokat, és legyen elismerve az, hogy milyen jó csapatok vannak itt Magyarországon. A Szolnok is bebizonyította szerintem a BL-ben a idei, vagy mondhatom, hogy a tavalyi szezonban, hogy méltón képviselte Magyarországot a Bajnokok Ligájában. Hát tényleg én bízom abban, hogy az a bajnoki címért járó BL főtáblahely meg fog maradni, és tényleg ez szerintem egy hatalmas dolog a magyar kosárlabdának továbbra is.
8: Jó társaságban repül az idő. Az adásunk végéhez értünk, sajnos vagy nem sajnos, de nagyon jó volt hallani szerintem Benit ilyen nyugat körülmények között is, úgyhogy még egyszer gratulálunk, és jó pihenés, talán most abból is jut egy kicsi.
7: Így van, most jut egy kicsi, aztán utána meg a válogatottra készülünk maximálisan.
8: Hajrá, Beni, köszönjük, hogy velünk voltál, a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Szép hétvégét kívánok, viszont hallásra.
6: Viszont hallásra.
7: Sziasztok.
3: Ez volt a három pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától. A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál Elpap István, szerkesztő kollégáim, Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát ki ne tudná, már csak egyet kell aludni, vagy ha úgy tetszik, akkor körülbelül 27 óra múlva Sipszó a Puskás Arénában, Paris Saint-Germain Arsenal 2026 bajnokok ligája döntője. Nagy szeretettel köszöntöm két vendégemet, itt például Kis Tamás, az MTI sportszerkesztője, egy mint a Kék Mauritius, egy 12-es számú Henri Mezben, majd mindjárt elmondott, hogy ez hogy lett 12-es, miközben az ember mindig 14-esbe játszott az Arsenalban, és Szabó Krisztóf, aki a hát most hogy mutassalak be, futballszakíró, blogger, a Omelette du Fromage-nak a tulajdonosa, vagy működtetője, futballgurman, nem tudom mi a pontos kifejezés, de egy közös meccetetek van, mert ugyan te óriási francia futball ismerő és rajongó vagy, de azért itt bizonyos Wenger, Pires urak valamikor az Arsenal felé is elterelték a te érdeklődéseket. Na mindegy, a lényeg, itt szombat este hatalmas meccs a Puskásban, a klubfutball csúcsa, akkor először csak az alapbenyomások, hogy mire számítotok, nem számszerű eredményre, hanem milyen jellegű mérkőzésre számítotok?
2: Szia Leo, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én változatlanul azt az álláspontot képviselem, hogy nem fogunk sok gólt látni, tehát olyan értelemben nem minden idők legközönség szórakoztatóbb, vagy leglátványosabb BL döntője lesz.
1: Mint amilyen a tavalyi volt például
2: nagyjából. Mint mondjuk a tavalyi, igen, ami 5 gól volt, és a BL történetének ugye legnagyobb arányú győzelmét aratta döntőket tekintve a Paris Saint-Germain. Itt most nem erre számítok, itt sokkal inkább egy taktikai csatát látok így előzetesen, elsősorban a két edző között, ilyen szempontból persze Luis Enriquének jóval nagyobb tapasztalata van, már ami a döntőket jelenti, és erre majd még visszatérünk, meg talán egy ilyen mentális, pszichológiai csatát is érzek ebben a mérkőzésben, úgyhogy én azt gondolom, hogy küzdelmes meccs lesz, és nem hiszem, hogy 3 gólnál többet fogunk látni.
1: Krisztóf?
3: Elnézést, hogy a Batman-t hozom be, csak onnan jutott eszembe egy idézet, pontosabban a Sötét Lovakból. Nem vagyok olyan, aki a tanúból, meg ilyenekből idéz, csak innen jutott eszembe, hogy van a
1: Batmanből.
3: Amikor találkozik a megállíthatatlan erő, az elmozdíthatatlan súllyal, és hogy egy kicsit ilyesmi lesz szerintem ez a meccs.
1: Azért, hogy mondod, mert én ugyanebben a stúdióban, csak egy másik székben ülve, ez egy Moldova novellában is szerepel egyébként, jó, okay. Hogy a lehetetlen, amikor mindenképpen meg akarják buktatni a Nebulót, akkor ezt teszik fel kérdésnek, hogy a mindent elsöprő erő és a leküzdhetetlen akadály találkozása.
3: Tessék.
1: Na, úgyhogy tökéletes,
3: mert... A Batman Boldovából így.
1: A Batman fordítója.
3: Igen, tehát hogy pakolódnak egymásra a rétegek. Úgyhogy igen, tehát a
1: Paris... Azt nem kell mondani, hogy melyik ebből az erő és melyik az akadály.
3: Így van, tehát a Paris Saint-Germain szerintem Európa egyik legjobban támadó csapata, ebben szerintem mindenki egyetért, a számok is ezt támasztják alá. Az Arsenalnál pedig szerintem van egy ilyen tévhit, amire majd biztos, hogy vissza fogunk térni, hogy akkor persze, hogy a pontrugásokból élnek meg, és hogy igazából csak annak köszönhetik a győzelméket, miközben igen, valóban a lőtt góljaiknak a majdnem harmadát a pontrugások teszik ki, de hogy egyébként náluk nem ez a lényeg, hanem a védelem. Tehát ez Európa leghatékonyabb védelme, hogyha megnézzük azt, hogy a Premier League-nek az év csapatába kikerültek be, akkor általában Gabriel meg Saliba, tehát a hátvéd páros azok, akik hátul vannak, úgyhogy ez nem egy érdekes találkozás lesz, amikor tényleg ez a két erő fog összecsapni egymással.
1: Meg azért az Arsenalnak a kapusa is az, aki rája, aki extra, és az Arsenalnak a középpályás védelme is,
3: így van.
1: Is extra, tehát ott több védvonalon kell a Paris Saint-Germainnek áthámoznia magát, hogyha akar valamit.
2: Én egészen ennél még messzebbre mennék, szerintem az a fajta dolog, amit sokszor hallunk szakemberektől, meg vezetőedzőktől, hogy ugye az első játékos, aki megkezdi a védekezést, az a középcsatár, a 9-es. Ugye ebbe az esetben a Viktor Gyökeresről beszélünk, vagy Gyökeres Viktorról, hogyha nagyon...
1: Hiszen visszajön a Gyökerekhez, ahogy ő maga posztolta.
2: Így van, ahogy ő maga posztolta. Tehát, hogy sokszor lehetett látni azt, hogy az a támadó, az a csatár, akit a portugál Sportingtól ugye egy 40 gólos szezon után leigazolt az Arsenal, az itt most nem rugdossa olyan ütembe a gólokat, persze értem, hogy a Portugál Liga és a Premier League között van egy nagy különbség, de nem is az a feladata, ami volt a Sportingba. Tehát itt egészen más dolgokat kell gyökeresnek végrehajtania, és ez helyen közel sikerül, és itt nem a gólszerzés az elsődleges. Nyilvánvalóan, hogyha a helyzetbe kerül, akkor persze jogos elvárás, hogy rúgja be azokat a helyzeteket, de azt gondolom, hogy talán az elődöntőben az Atlético Madrid ellen is több olyan jelenetet ki lehetett venni a mérkőzésekből, amikor Gyökeres megkezdte vagy elkezdte a védekezést, és ehhez társul az a bizonyos középpályás védekezés, amit mondtál, ugye Declan Rice vezérletével, illetve az a hátsó belső védőpáros, amit Krisz is említett, plusz a kapus, tehát hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen áthatolhatatlan falnak tűnt most ugye a BL idei kiírásában. Persze volt, akinek sikerült, meg hát mondjuk az utolsó alapszakasz meccsen a Kairat Almaty ellen mondjuk nem vették ezt annyira komolyan már, de az végül is azt is beúzták persze. De ugye van egy ilyen statisztika, hogy 14 meccs veretlenül most ebben a BL szezonban, így jutottak el a döntőig, és ebből 9 kapott gól nélkül. Ez talán sok mindent elmond a védelemről.
1: Hát az Arsenal megnyerte az alapszakaszt, tavaly ugyanezt azt hiszem a Liverpool tette meg, a PSG mindkét esetben úgy végdadogta az őszt, de azért arra figyelt persze, hogy a továbbjutásával ne legyen probléma, és amit onnan mutatott, az pedig lehengerlő volt, mind 2025 tavaszán, mind pedig 2026 tavaszán. Tavaly is találkoztak, tehát azért találkozgatnak, inkább így mondom, a PSG és az Arsenal. Mennyit számít egy ilyen döntőben, hogy viszonylag friss és újra feldolgozható emlékei vannak két csapatnak egymásról?
3: Hát nekem volt szerencsém kint lenni tavaly pont ezen az elődöntőn. Ráadásul a viszonylag
1: Londonban. Ja, elődöntő volt, igen, azt nem
3: ez egy elődöntő volt, és szerintem a két meccs, hogyha egymás mellé rakjuk, akkor az kiad egy ilyen történetet. Márpedig azt, hogy tavaly az Arsenal azért tavaszra nagyon elvékonyodott, és ez érezhető volt az akkori kezdőkön is, plusz azon az elődöntőn volt az, amikor Mikel Arteta elkezdte használni ugye a középcsatárban Mikel Merinót, aki egy középpályás, és akkor kiderült, hogy csatárként is egész jól tud mozogni, meg kombinálni, meg megnyeri a párharcait, tehát hogy alapvetően be tudta tölteni azt az űrt, viszont pont az elődöntőre Thomas Partey volt akkor még a középpályás, ő kisárgázta magát. És emiatt volt egy ilyen döntéskényszer, hogy akkor oké, Merinót hátra kell vonni, de akkor ki legyen a csatár, márpedig akkor le volt sérülve gyakorlatilag a keretnek a fele, és végül aztán Trossard játszott középpályást, aki hát...
1: A középcsatár.
3: Tehát, hogy igen, ő nem volt egy akkora húzás, mint mondjuk Merino. És ha emellé rakjuk azt, hogy akkor oké, ebből mit tanult az Arsenal, akár a tavaly nyáron, akkor az pont az, hogy ez a csapat egyébként magjában, kezdő 11-ben erős, csak még az a 12., 13., 14., 15. ember még nincsen meg. És ezért is történt meg ez a nagy bevásárlás, amit a nyáron csináltak, amikor megszerezték Madueke-t, meg Ezét, meg Gyökerest, meg Zubimendi, mondjuk ott a középpályán már kicsit kiürült a Jorginho, meg Partey is elment. De hogy szükség volt olyan játékosokra, akik, hogyha mondjuk kidől egyszerre Saka, Havertz, meg Martinelli, akkor sincsen vörös lámpa.
1: Hiszen és kidőlt egyszerre Havertz, Saka és Martinelli.
3: És nincsen pánik. És szerintem a tavalyi évnek főleg ez volt a sztoria, hogy amikor ők kiesnek, akkor hát nincsen mögötte elég átütő erő. És idén viszont, amikor hiányoztak, akkor képesek voltak ezek az pótló emberek ugyanúgy átvenni ezt a helyet, és egy ilyen sokkal stabilabb eredmény felmutatni.
1: Ugye hát idestől a másfél évtizede katari uralom van Párizsban, amióta Khelaifi megérkezett, de itt az előbb említetted, hogy a csapat védekezése mindig a legelső ember védekezésével kezdődik, gyökeresével. Hát Párizsban aztán mindig így volt, vagy most már így van, de a közelmúltig ez nem volt egészen így, mert hiába embertelen nevek, a Messi, Neymar és Mbappé, akik egy időben ugye a PSG BL-t nem nyerő csatársorát alkották, de speciál védekezésben jön, a hárman összesen nem raktak hozzá annyit védekezésben, mondjuk mind Gyökeres egyedül vélhetően, illetve ő mondjuk Dembélé ma, vagy Doué ma, ha már Párizsból indulunk ki. Tehát Luis Enrique 2023-as érkezésével azért alapjaiba fordult fel minden Párizsba, csak megnéztem, gyakorlatilag onnantól kezdve alig van olyan sorozat, amiben indultak és nem nyerték meg. Ugye idén a francia kupát nem nyerték meg, mert ma se tudom, hogyan a 32 vagy hány között kikaptak a Paris FC-től, de ezt leszámítva meg nyilván az első BL-t nem nyerték meg 2024-ben, de azt leszámítva a bajnokság kupa, mondjuk oké, az kötelező kür a Paris Saint-Germain, de ez se önmagától való, meg a BL-et, meg a klub VB-t nem nyerték meg, mert ugye ott a Chelsea ellen valahogy megfőttek, vagy elfogytak a végére. Na de ez egy embertelen menetelés, tehát mit éreztek a legfontosabbnak, miben és hogyan alakította át a Paris Saint-Germain-t Luis Enrique?
3: Fú, hát ez egy, nem tudom, másfél órás válasz lehetne erre adni.
1: Zanzásítva.
3: Meg hát zanzásítva, ez egy 13 éves történet, ugye 2011-ben érkeztek a katariak, akkor vásárolták fel a klubot, és kinevezték sportigazgatónak azt az Olaszországból származó, hát amúgy brazil Leonardo-t, aki meg hát hozta az olasz telefonkönyvét, és akkor elkezdték venni a sztárokat, Verratti, Lavezzi, Pastore, Ibrahimovic, és akkor így építették fel az első ilyen generációt, hoppá, mit ad Isten, az első edzőjük egyébként a Carlo Ancelotti volt. És mindegy, tehát hogy ez ciklusokon keresztül ment, hogy megvolt ez a szemlélet, hogy oké, minél több sztárt veszünk, annál inkább biztosítani tudjuk a sikert. És ugye Simon Cooperéknek, a futball közgazdászoknak van ez az elmélete, hogy a bértömeg az az, ami a leginkább predesztinálja azt, hogy akkor milyen eredményeket fog elérni a csapat. És aztán ez 2022-re eljutott oda, hogy elkezdtek annyira bevásárolni, hogy egyszerre vették meg, vagy egyszerre játszott a csapatban Messi, Neymar, Mbappé, akik hárman együtt kb. Nem tudom, havi 3 millió eurót vittek el, viszont ennek az lett a következménye, hogy a csapatnak a maradék részét meg nem tudták kifizetni, és aztán hiába volt, nem volt bal hátvédjük effektíve, tehát Juan Bernard kikerült, és akkor helyette, nem tudom, hogy emlékszünk-e ilyen nevekre, hogy El Shaddai Bichiabu. Ez volt az akadémiáról felzolt srác, akit be kellett ugornia.
1: Tehát, valószínű, hogy valamivel kevesebbet keresett, mint Neymar.
3: Mondjuk. Abszolút, és akkor szerintem ők is rájöttek erre, hogy ez így nem fenntartható, és aztán nyomtak egy ilyen reset gombot. És aztán ekkor volt, ilyen 2023-ban érkezett Luis Enrique, és emlékszem az ő sajtó bemutatójára, ahol ott állt ugye Nasser Al-Khelaifi, és azt mondta, hogy Luis Enrique addig marad itt, ameddig akar. Tehát, hogy mi ezt köré fogjuk építeni. És nem csak Luis Enriquet vették meg, hanem szerződtették is Luis Campost, aki az egy világ egyik legjobb sportigazgatója, és hirtelen elkezdték venni azokat a játékosokat, amivel egy sokkal kiegyensúlyozottabb keretet lehetett létrehozni, és akkor az első lépései Luis Enriquenek azok voltak, hogy mondjuk Neymarnak megmutatta, hogy merre van az ajtó. Aztán ugye emlékszünk, volt egy dokumentumfilm, amikor Mbappénak is mutatta azt, hogy hát figyelj, Michael Jordan ezt csinálta a csapatával, te nem ezt csinálod a csapatoddal, tehát ez ennél több kérem. Következő évben Mbappét el is adták, vagy elengedték a Real Madridhoz, és így tovább. Tehát, hogy egyszerre kellett Luis Enriquenek a nagyon karakán kiállása, az, hogy olyan játék elveket ültessen át, aminek meg nem volt megfeleltethető Mbappé, meg egyszerre kellett Luis Campos, aki meg elkezdte úgy feltölteni ezt a keretet, ahol funkcionális játékosok is szerepet kaptak, és akkor olyan fontos játékosok, mint Nuno Mendes, vagy João Neves, vagy, és akkor lehetne mondani Dembélét, és aztán utána jött ez az átvitt, vagy nem tudom, ez a transformálás, amikor Luis Enrique azt mondta, hogy oké, akkor egy kicsit most észre nyúljunk hozzá, és akkor Dembélé mondjuk nem egy jobb hátvéd, vagy egy jobb szélső, hanem mondjuk egy középcsatár, vagy egy ilyen visszafont középcsatár. Tehát, hogy rengeteg ilyen funkciója volt ennek az egésznek, csak hogy a központi dinamikája az főleg ez a két ember között ment.
1: Ugye azt ne felejtsük el, hogy a Covid idényben ott már egy BL döntőt fogott a Párizs, egyébként az Arzenának is egy van, egy BL döntője van a múltból, 2006-ból, ahol ugye ott a Barcelona verte meg, a Paris Saint-Germain meg ugye a Bayern. Az mennyire lassította le, most lehet, hogy rossz a felvetés, azt a folyamatot, ami van, hiszen ott elértek egy majdnem csúcseredmény, de azért csúcseredmény nem lett belőle, mert nem nyerték meg azt a döntőt, de azért akkor mondhatták, hogy akkor ez tulajdonképpen igaza van Cooperéknek, és akkor még nyomjunk bele egy kis pénzt, hiszen utána jöttek például Messi, akkor még akkor nem volt. Tehát utána jöttek az igazán nagy dobások. Aztán abból mégse lett semmi. Tehát, hogy 2020 és 23 között mondjuk, tehát Luis Enrique érkezésig, mennyire odázta el ez a majdnem trófea azt, ahol ma tart a PSG?
3: Szerintem a PSG-nél mindig voltak olyan ciklusok, ahol azt mondták, hogy oké, van egy olyan edzőnk, ez most az a rész, amit az előbb zanzásítva kihagytam, de hogy amikor az edzőket úgy hívták, hogy Laurent Blanc, aki kimondottan ezt a Barcelona iskolát akarta, csak kicsit már ilyen parodisztikusan, hogy ezzel tologatjuk a labdán, akkor utána mindig volt ez, hogy akkor oké, a reflexió az, hogy oké, próbáljunk meg egy olyan edzőt hozni, aki egy kicsit direktebb. Aztán jött Unai Emery, aki elkezdte ezt a játékot játszani, csak hát annyira nem volt meg a tekintélye az öltözön belül. Meg hát ez nyilván a sportpolitika, vagy a játékos politikának is volt köszönhető. Oké, akkor utána hozzunk el egy olyan edzőt, aki egyszerre taktikus is, meg egyszerre tekintély, és akkor jött Thomas Tuchel. Tehát mindig volt egy ilyen reflexió, vagy mindig egy ilyen válasz ezekben a lépésekben. És de hogy a központi vezérfonal az mindig az volt a vezetőségtől, hogy oké, jó játékosok kellenek, és akkor mindegy, és 2021 nyarán volt szerintem az, amikor toltak egy all-int, és azt mondták, hogy 2021-ben ugye lehetett tudni, hogy a Katari VB az 2022 év vége, tehát 2021 az utolsó olyan lehetőség, ahol az van, hogy be kell vásárolni ahhoz, hogy BL-t nyerjünk. Ahhoz, hogy a Katari VB-n meg tudjuk mutatni azt a BL serleget, ahhoz nekünk most kell bevásárolni, mert 2022 nyarán vagy tavaszán nyerünk, és akkor télen be tudjuk mutatni.
1: Nem tudták bemutatni.
3: És akkor ekkor volt az, amikor megvettek Sergio Ramost, meg Wijnaldum, meg Donnarumma, és akkor érkezett Messi. Hát nem tudták bemutatni. Úgyhogy szerintem nem odázta el, inkább csak azt mutatta, hogy oké, milyen az, amikor csak görgetik maguk előtt a problémákat.
1: Ugye az Arsenal is még most is talán, de lehet, hogy most rázzák le végképp. A Wenger korszak minden terhét hurcolja a vállán, mert Anglia első számú, vagy egyik első számú csapata, ráadásul hihetetlen látványos, szép, szerethető futballt játszó csapat, hát Bergkamppal, Henrival, Pirezzel, nem kell mondani, Vieirával, és Wengerrel a kispadon, de ugye az a projekt, hát tulajdonképpen az Emir

0: Paris Saint-Germainnek Franciaországban, mint az Arsenalnak Angliában, hogy hazai címet nyerjen, de mennyire szabadítja fel ez a londoni lábakat, hogy megvan a Premier League arany, és még nokdacú bónuszként akár egy BL-t is lehet nyerni, amitől 90 vagy 120 percre vannak.
1: A kérdés olyan szempontból jó, hogy nyilván mentálisan vagy pszichológiailag ez sokat számított a játékosoknak, hogy úgy biztosították be a bajnoki címet, hogy igazából nem kellett pályára lépniük. Ugye itt tulajdonképpen az volt a kérdés, hogy a Manchester City hétközben megnyeri azt a meccset, amit meg kell nyerni ahhoz, hogy versenyben maradjon, és miután ez nem sikerült, így aztán az Arsenal játékosok tulajdonképpen egy ilyen közös televíziózással tudták megünnepelni a bajnoki címüket, ahogy lefújták a City mérkőzését. Ez pedig azt jelentette, hogy a hétvégén a Crystal Palace ellen, amelyik egyébként azóta ugye megnyerte a konferencia ligát, a Crystal Palace ellen már nem volt tét, ettől függetlenül megnyerték azt a mérkőzést, hogy megnyerte az Arsenal azt a mérkőzést, de nyilvánvalóan sokkal kényelmesebben vagy jobban lehetett felkészülni a BL döntőre, és biztos, hogyha megfordítjuk, hogyha mondjuk valamilyen olyan dolog történt volna, ami miatt hétvégén még tétre megy a játék a Crystal Palace, és nem sikerül, és az utolsó pillanatban elbuknak, hát akkor most szerintem én úgy ülnék itt, hogy azt mondanám, hogy nyugodjanak meg a francia szurkolók, mert olyan nagy izgalom nem lesz a BL döntőn. Így viszont annak ellenére, hogy a legtöbb szakértő egyébként, amiket olvastam meg, amiket nézegettem, egy picivel nagyobb esélyt ad a Paris Saint-Germainnek, egyébként maga Szoboszlai Dominik is tegnap ezt nyilatkozta, hogy egy picit esélyesemnek tartja, de ugye tudjuk, hogy döntő, bármi megtörténhet, és van talán annyi plusz most az Arsenalban, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy sokkal inkább vagy sokkal könnyebben elhiszik azt, hogy ők is képesek lehetnek nyerni. Ebbe már az Arteta faktornak is ott kell lennie, hiszen tulajdonképpen rengeteg kritikát kapott ugye a spanyol vezetőedző az elmúlt 7 évben, amióta az Arsenalnak az edzője. Nagyon sok olyan szezon volt, amikor ugye ő mindig hajtogatta, hogy de hát bízzanak a folyamat, hogy a trust the process, ez volt a szlogán, hogy bízzanak a szurkolók a folyamatba, és aztán egy pár év után már a szurkolók mondták, hogy jó, de mi a process, mert nem látjuk, és most látják igazából, hogy mi történt.
0: Most bíznak.
1: Igazából igen, tehát végeredményben mégiscsak Artétának lett igaza, olyan szempontból, hogy azért csak összejött a Premier League, és még összejött egy BL trófea is, ami meg aztán tényleg olyan lenne, hogy szerintem Artétának is szobrot emelnének ott Henri szobra mellett, hogyha
0: az biztos.
1: Hogyha most ez egy duplázós szezon lenne.
0: Na, akkor gyorsan mondd is el, hogy miért 12-es számú Henri mez van rajtad itt a stúdióban, igen, hát mert én még nem láttam, biztos láttam egyébként, de nem ez az első, ami Henriról beugrana, hogy 12.
1: Így van, tehát ő 14-esben játszott a nagy részét, vagy a túlnyomó részét a karrierjének az Arsenalban, viszont volt, nem biztos, hogy jót mondok, de ha jól emlékszem, akkor 2011 telén, amikor már ő a New York Red Bulls-ban levezetett, akkor volt egy olyan időszak, hogy amerikai bajnokságban ugye téli szünet volt. Hát az Arsenal meg akkor, amiket mondtál neveket, annál sokkal gyengébb játékosokkal próbált valahogy evickélni. Tehát ott ilyen Marouane Chamakhok meg ilyenek futkoráztak.
2: No.
1: És akkor Wengerrel megállapodtak, vagy meggyőzték, vagy ilyen kölcsönszerződés révén egy pár mérkőzésre visszatért Henri, viszont akkor már a 14-es mez az Theo Walcotton volt.
0: Ki máson.
1: Zárójelbe hagyjuk, de mindegy, rajta volt, és ezért Henri ugye nem tudta a 14-est felvenni, és egyébként azt a 12-es számot kapta meg, amit a francia válogatottba viselt ő, mert a francia válogatottba ugye ő mindig 12-esbe játszott.
0: Igen.
1: Úgyhogy ezért ez egy ilyen szempontból különleges mez, mert ez néhány mérkőzés erejéig volt az övé, és ezeken a meccseken 12-es mezzel játszott.
2: Másrészt meg Henri szerintem az egyik legkatartikusabb gólját pont ebben a mezben szerezte.
1: Így van, igen, a Leeds United, hogyha jól emlékszem, és talán 1-1 volt, és ő rúgta a második, egyébként győzelmet érő gólt, csereként állt be, ugye hát már megőrült a közönség attól is, hogy beállt a pályára, na de amikor gólt rúgott, hát akkor az egy dolog, hogy a közönség, de maga Henri is teljesen kifutott a világból, tehát hogy az egy ilyen ikonikus pillanat.
0: Igen, csak igaz, hogy nem régi, de rövid távú nosztalgiával kezelték azt az Arsenal szurkolók, mert ők is tudták, hogy ez már egyébként nem az a csapat, amelyik be Henri.
2: Ja, persze, ez inkább egy ilyen tribute gól volt.
0: Ja, abszolút. Igen, abszolút. Igen. kapusokról beszéljünk egy kicsit, bár erre kevés időnk van hírekig, de azért vágjunk bele. Hát Rájáról annyiból esett szó, meg igazából nem nagyon kell beszélgetni. Tehát ahhoz, hogy neki gólt rúgja, ahhoz úgy kell tánni egy szabadrugás, mint Szoboszlai.

0: zaj mondjuk a Liverpool-Arsenal meccsen, de azért az viszonylag ritka. Nagyon megbízható, alig hibázik. A PSG-nél merőben más a helyzet, ugye ők elment Donnarumma a Cityhez, akkor jött Chevalier, meg hát van egy Szamponovunk, aki egyébként például a Bayern ellen kiváló dolgokat művelt, de azért nem rája színvonal. Ugyanakkor meg jó rúgdossa ki a labdát az oldalvonalon túlra, amikor éppen ilyen taktikai feladatai vannak, tehát nyilván nem egy használhatatlan fiú egyáltalán. De mennyire múlhat ez a szombat esti meccs a két kapuson?
1: Ugye a Párizsnál azt lehetett tudni, hogy Luis Enrique kedveli Donnarummát, de nem biztos, hogy ahhoz a focihoz illik tökéletesen az ő profilja. Mégiscsak nyertek egy Bajnokok Ligáját, meg francia bajnokságot, de hogy lehetett tudni azt, hogy Luis Enrique szereti az olyan kapusokat, akikben már a hátsó építkezésben is lehet támaszkodni. És aztán Donnarumma egyre szebben, vagy egyre inkább kipörgött, és akkor érkezett ugye Lucas Chevalier, aki a francia bajnokság egyik legjobb kapusává nőtte ki magát. Minden képessége meg volt hozzá, csak hát voltak ilyen mentális megingásai. Ez már a Lille-ben is érződött, és amikor a Párizshoz hozták, akkor nagyjából azon ki volt mondva, hogy ő lesz az első számú kapus, de sajnos belebakizott, meg voltak sérülések is, ami miatt aztán hát saját magának, vagy hát nem is az, hogy magának, de hogy generált ezáltal egy versenyt a csapaton belül. Safonov pedig az a fajta kapus, akire szeretik eufémisztikusan azt mondani, hogy olyan old school. Tehát, hogy nagyon sokat öklöz, meg nagyon vakmerően jön ki a labdákra, és viszont megbízhatóan hozza azt, amit Luis Enrique kér tőle, ha adott esetben mondjuk a Bayern ellen az van, hogy Michael Olise van a jobb oldalon, és el akarjuk szipkázni a levegőt előle, akkor kirúgjuk, és hogy minél inkább szűkítsük a területet körülötte. Úgyhogy a Párizsnál egy ilyesmi van.
0: Nagyszerű, akkor jönnek a hírek, aztán utána folytatjuk Kis Tamással és Szabó Krisztoffal.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Távozik a Győr labdarúgó csapatától Borbély Balázs vezetőedző. Megkapja Magyarország az uniós forrásokat. Holnap többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd újoncként, negyedikként végzett. Az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbély Balázs. Sikeres műtéten esett át Bartalis István, aki a svájci jégkorong világbajnokságon sérült meg. A 35 éves csatár az osztrákok elleni meccsen szenvedett mellizomszakadást, így már a második találkozót követően véget ért számára a torna, amelyen csapattársai sorozatban másodszor harcolták ki a bennmaradást a legjobbak között. Felépülése több hónapot vesz igénybe. Lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról Németh Szilárd. A politikus 2015. januárja óta irányította a szövetséget, és június 30-áig látja el az elnöki teendőket. Utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó, tisztújító közgyűlés dönt majd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai után. Magyar Péter arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amely lehetővé teszi, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és beindítsák a magyar gazdaságot. Ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelenti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%-a. A Horizont programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges prioritása, mondta Tanács Zoltán az uniós kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra. Magyarország ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. A tárca vezető a tanácskozáson ismertette a magyar álláspontot, amely szerint az EU-nak extra támogatást kell nyújtania a kevésbé fejlett térségek számára. Előállította a rendőrség K. Andrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki, hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is több eljárás folyik. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Az ellenőrzés célja az is, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjenek túl a megengedett sebességen. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A Budapest Airport közölte, hogy ma majdnem 750 gép mozgás és 71 ezer utas várható, míg egy átlagos pénteki napon 450 gép mozgás történik. Ma és holnap vendégek és szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre. Az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A reptér munkatársai azon dolgoznak, hogy a csapatok és a szurkolók mellett a mérkőzéstől függetlenül induló és érkező utasok utazása is gördülékeny legyen, tették hozzá.
0: Közlekedés.
1: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Kápolnásnyék térségében két autó ütközött össze, a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták, így a csomópontban sem lehetséges a lehajtás. A 8-as főúton Devecser térségében két autó karambolozott, a 92-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Derült vagy gyengén felhős, száraz az idő. Éjszaka átmenetileg megnövekszik, majd nappalra csökken a felhőzet. Holnap délelőtt még csak elvétve, később már többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 8-15, holnap napközben 26, 31 fok lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatódik a Hazafutás, mikrofonnal Elpapistán, velem szembe pedig Kis Tamás, egy 12-es számú Henri Mezben és Szabó Krisztóf. Arsenal, Paris Saint-Germain, a kapusokkal fejeztük be, pontosabban inkább a Paris Saint-Germain kapusaival az adás első részét. Azzal kezdtük, hogy áthatolhatatlannak tűnő védelme van az Arsenalnak, de azért elsősorban a belső védőkről beszélgettünk, meg a belső középpásokról beszélgettünk. Na most a Párizs, ha valahol, akkor szélen, aztán abszolút életveszély, mondjuk mindenhol életveszély, de szélen is életveszély. Tehát én azt gondolom, hogy itt a szélső védőkre, meg a szélső középpályás védekezésre is legalább akkora súlyt kell majd helyezni az Arsenalnak, hogyha akar valamit, már pedig akar valamit, mert BL-t még nem nyert.
4: Igen, hát ebben maximálisan igazad van, és ráadásul éppen tegnap este próbáltam összeállítani, meg össze is állítottam ugye az MTI-be az előzetest erre a mérkőzésre, és akkor nézegettem meg a Paris Saint-Germain-nél. Az megvolt, hiszen követtem a BL-ben a csapatot, hogy gyakorlatilag Dembélé, Kvaratskhelia és Doué egyéniségként, vagy egyéni teljesítményben ugye még kiemelkedik az egyébként nagyon kompakt és jó játékot játszó Paris Saint-Germain-ből. És én azt gondolom, hogy itt a beleértve persze a szélsőket, meg a szélsővédőket, itt az egész Arsenalnak a védekezésénél nagyon-nagyon oda kell figyelni erre a három játékosra. Más kérdés, hogyha túl nagy erőket mozgósítanak, akkor nyilván bárki más is megvillant, mert ugye a többiek se gyengék, akik a Paris Saint-Germainben játszanak. Nekem például kifejezetten tetszik Nuno Mendesnek a játéka. Őt ugye a portugál válogatottban is volt szerencsénk közelről látni, mert hogy a magyar válogatott játszott velük ugye a világbajnoki selejtezőbe. Tehát vannak ott még, meg hát ott van Vitinha a középpálya közepén, aki hát nem tudom, mondhatom-e fazonszabásznak, majd a Krisz segít, de hogy
5: tehát, örülök, hogy nem a zongora cipelőt használtam.
4: Tehát, hogy azért mégiscsak az rajta múlik de, nagyon sok
5: de
4: minden.
5: De egyébként igen, diktálja a játék ritmusát.
4: Ő diktálja a játék ritmusát a PSG-be, és szintén kiváló futballista, úgyhogy szerintem nagyon nehéz dolga lesz ebből a szempontból is az Arsenalnak, és egy pillanatra, hogyha visszakanyarodhatok még a vezetőedzőkre, mert beszéltünk már itt Luis Enriqueről így úgy amúgy.
3: Eleve, hogy spanyol mind a kettő, se Barca nincs a BL döntőben, de azért két spanyol vezetőedző csak van.
4: Igen, és az első résznek az elején fél mondattal megemlítettem, hogy Luis Enriquének nagyobb a tapasztalata. Nyilvánvalóan azért, mert egyrészt idősebb, másrészt sokkal több döntőt játszott már, mint Arteta. De ennél sokkal félelmetesebb az, hogy a Luis Enrique, amit játszott 12 döntőt, abból 11-et megnyert. Tehát, hogy ő nem nagyon szokott hazamenni trófea nélkül. Az az egy, ami nem jött össze, az az által is említett Chelsea elleni klub világbajnoki döntő. Úgyhogy hát Artétának van ugye 12 év hátránya életkorban, azt hiszem, hogyha jól számolom.
5: Akkor még beérheti.
4: Tehát beérheti,
3: de... Csak zárójelben, ugye ez egy viszont egy tét nélkül, de egy kedves történet, hogy tulajdonképpen ők ismerik egymást a Barcelonától, mert Artéta még a La Masián mozgolódott, mondani, akkor Enrique meg már ott volt.
5: Ezt akartam mondani, amikor mondtad, hogy spanyolok, hogy mindenketten Barcelonai.
3: Ja, ráadásul.
4: Igen, de hogy tehát azért Luis Enrique és a döntők azok valahogy így egymással nagyon jó viszonyt tápolnak, úgyhogy ez szintén figyelmeztető jel az Arsenalnak, ide akartam kiukadni.
3: Szurkolók, hát szerintem már vannak is, de főleg lesznek, meg se tudom satszolni, hogy fog kinézni mondjuk a magyar főváros szombaton, mert ilyen tömegbe ennyire célirányosan, ennyire elvakultan és fanatikusan nem nagyon érkezett még ide sok tízezer, hogyha szerintem százezer ember, mert itt nem csak azok jönnek, akiknek jegyük van, hanem az is, aki csak jelen akar lenni, meg klasszikus nagy futballturizmusról beszélgetünk. milyenek a szurkolói a PSG-nek, és milyenek az Arsenalnak. Hát az Arsenal szurkolói először is hihetetlenül éhesek, az biztos, mert ők ezt olyan csodának élnék meg, ezt a szombati győzelmet, ami ez fogható az ő életükben még nem volt. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a Premier League azért Angliában mondjuk nem marad el nagyon a BL mögött, sőt, igazából el sem marad. A Paris Saint-Germain meg, hát az meg Paris Saint-Germain, mi vagyunk a világ urai, ezt most így megszokták az elmúlt 1-2 évben, és szerintem nagyon szeretnék, hogyha ez így lenne a folytatásban is.
4: Hát abban biztos vagyok, hogy az Arsenal szurkolói már félig jól lakottan, tehát mint az óvodások az ebédnél, hogy a leves már megvolt, meg a nem tudom micsoda a másodiknak a fele. Tehát ez a Premier League, ez azért nagyon-nagyon pozitív hangulatba hozta őket, de pontosan ezért, mert sikerült a Premier League-et megnyerni, azt gondolom, hogy van bennük egy olyan elvárás, hogy
3: mert ezt mikor, meg még sose
4: sikerült. Mikor, ha most nem, és abszolút arra készülnek, hogy itt ilyen londoni örömünnepet rendeznek majd Budapesten.
3: Viszont a PSG-nek a francia bajnoki cím az ekkora eufóriát, közel ekkora eufóriát se jelent, nekik viszont a kifejezetten a BL a nem volt a fókusz egész évben.
5: Hát lassan 10 éve nem jelent semmi. Úgyhogy igen, a bajnokok ligája az, hogy tavaly meg tudták nyerni, ez egy hatalmas nagy kő esett le a szívükről, mert azért ha visszaemlékszünk, vagy azok, akik esetleg nem látták, az elmúlt években azért voltak hatalmas nagy bukfencek, például a remontada egy bizonyos Barcelona ellen, akinek az edzője éppen Luis Enrique volt, tehát hogy nagyon sok volt az olyan összezuhanás, ahol azt lehetett mondani, hogy oké, akkor itt már meccshelyzetekben, élesben valami ott nem stimmel, mentálisan nincsenek egyben, és Luis Enrique képes volt behozni ezt. Egyébként most így amennyire lehet olvasni az ilyen háttérfejtegetéseket, akkor nagyon nagy szerepe van ugye Rafael Polnak, az ő másodedzőjének, aki mindig mellette ül. Ő egyébként egy fizikai felkészítő, aki piszkosul fiatal, tehát 37 éves. Folyamatosan ott van Luis Enrique mellett, az összes klubnál megfordultak. Luis Enrique úgy talált rá, hogy elolvasott valami fizikai felkészítésről szóló könyvet, és kiderült, hogy ő írta a doktori disszertációjában. És ő volt az, aki hát megpróbált ezeket a módszereket így jobban integráltan összefogni, és azt mondani, hogy figyelj, ahhoz, hogy ha van egy edzésed, akkor nem kell atlétikai felkészítés, meg technikai felkészítés, meg fussák húpert, nem tudom, hanem ugye az egészet egybe, és akkor az összes labdás gyakorlat. Ezzel szerintem nem árulok el sok minden, csak a szemlélete megvan.
3: Hát működik.
5: És működik. És Luis Enrique meg nagyon támaszkodik rá, és általában, hogyha a kispadot látjuk, és ha látjuk Luis Enriquét a kispad felé beszélni, akkor általában ő hozzá történik ez. Úgyhogy valamennyire megvolt az, hogy Paul is képes volt a játékosoknak megmondani azt, hogy nem csak az, hogy fussál erre vagy arra, hanem az, hogy figyelj, ebben a helyzetben ez lesz, erre számíts, úgyhogy inkább te ezzel lépjél. Tehát, hogy megvoltak ezek a mentális mankók, ami által a játékosok nem érezték magukat cserben hagyatva. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség. A szurkolókra visszatérve az eredeti kérdésedre, Párizsban, hát bocsánat, inkább visszatérve Londonba, szerintem olyan nagyon sok csalódott arc nem lesz egyébként, hogyha nem az Arsenal nyeri a döntőt.
4: Tehát, ezért mondtam az elején, igen, hogy a Premier League már ad egy olyan pluszt, hogy
3: ezt nem feltételeztem. Én inkább megfolytom a dolgot, hogy mekkora eufória lesz, ha még azt is.
5: Szerintem az eufória az már most adott, mert ugye tehát az Arsenalnak lehet tudni azt, hogy lesz egy felvonulása, egy parádéja Londonban hétfőn, amikor busszal legalább biztos, hogy egy trófea ott lesz a Premier League.
3: Kérdés, hogy hány trófea lesz a buszon.
5: És arra egyébként már, ha már dobálóztunk a számokkal, ott valami 1 millió embert várnak Londonban, Londonnak azon a kerületében. Úgyhogy ha még ott lesz egy BL trófea is, akkor szerintem ez a szám ez még nagyobb lesz. Párizsban pedig azt lehet tudni, hogy szerintem már csak így Budapest helyzetét ismerve biztos, hogy sokkal több az arzenálos szurkolói tábor. A Paris Saint-Germain meg egy fiatal klub az emberek percepciójában, annyira nem fiatal klub, csak hogy az emberek...
3: Hát 70-ben alapították, azt hiszem.
5: Igen, de hogy, tehát, hogy a katariak előtt is volt PSG, csak ezt akarom ezzel mondani. De hogy
3: kek győzelme vannak.
5: Pontosan, tehát hogy nyilván az elmúlt 15 év az erről szólt, hogy akkor megismerték ezt a klubot.
3: Sőt, a videótól révén mi magyarok is azért
5: pontosan
3: láttunk belőle szépen.
5: Volt közünk hozzájuk, igen. És tehát emiatt azt gondolom, hogy szerintem arzenálosokból biztos, hogy több lesz Budapesten, ha az utcákat nézzük, de a párizsiakról meg azért azt el kell mondani, hogy olyan 2000-es évek vége felé ott azért elég nagy balhék voltak az ultrák körében, olyan szinten, hogy egymást verték, ott volt is egy halálos áldozat, ami alapján, ami után meg kellett hozni egy kormányrendeletet, hogy akkor bizonyos ultracsoportokat kitiltanak a stadionban.
3: Ezzel az angolok még korábban átestek hasonló.
5: Ez az angolok átestek, aztán utána egy kicsit vissza is eveztek, és amikor megérkeztek a katariak, és akkor a Parc des Princes, tehát a hazai stadion, az kimondottan olyan volt, mint egy ilyen orvosi váró. Tehát, hogy tényleg ilyen elitista, VIP szektor, meg tényleg ezek a magasan pozícionált társadalmi rétegek, és Ibrahimovicsék voltak azok, akik megnézték így a videóikat, és akkor, vagy a videókat, hogy akkor 2005 környékén milyen szurkolói ritmusok voltak, és azt mondták, hogy de hát ez most miért nincs? De ezt hozzuk már vissza. És akkor ebből volt egy ilyen enyhülés Kelájfiék részéről is, hogy akkor oké, engedjük vissza az ultrákat, de azért úgy módjával. És akkor, ha már említettem, hogy tavaly kint voltam Londonban egy meccsen, a francia B közép az, ami egészen elképesztő hangulatot tudott csinálni. Tehát, hogy ott konkrétan volt egy dedikált dobosuk, aki nem is nézte a meccset, hanem folyamatosan nyomta a ritmust.
3: Hát ez itt is nyomni fogja.
5: Úgyhogy biztos, hogy itt is meg lesz.
3: Na, még arról beszélünk, hogy időnk most már azért kezd a véghez közelni, de az fontos, hogy ez egy nagyon összeszokott, nagyon összerakott csapat mind a kettő, azt hiszem ezen nincsen vita. Megnéztem, hogy a tavalyi BL győztes PSG gyakorlatilag Donnarummát leszámítva ugyanúgy föl tud állni most is, és Nogdacul lehet, hogy így is fog felállni, mint ahogy tavaly álltak fel. De hát azért ez egy BL döntő, ez eltartott 120, sőt, hosszabbításokkal együtt 130-135 percig is. Rengeteg csere lehetőség. Mennyire mély a két keret? Mert itt mind a két edző nyilván vastagon bele fog nyúlni menet közben a csapatába, frissíteni is kell, adott esetben változtatni is kell. Tehát akik a padról jönnek, azok mennyire tudják azt a minőséget hozni, amit a kezdők. Mert a kezdőket azt nagyjából föl lehet sorolni, minden ponton patent mind a két csapat, de azért a pad se gyenge, de mennyire gyenge, vagy mennyire erős?
5: Mondok néhány számot, csak nem akarok elijeszteni senkit, úgyhogy mindjárt megmagyarázom. Ha azt nézzük, hogy a bajnokságban ki az, aki 2000 percnél többet játszott, a Paris Saint-Germainnél van három játékos. Köztük Zabárnyi, Vitinha, meg hirtelen ki is. Most így hirtelen nem tudom, de a lényeg az, hogy van egy harmadik játékos. Az Arsenalnál 9 ilyen játékos van. Viszont aki 1000 perc fölött játszott, az Arsenalnál többen vannak, mint a Párizsnál. Tehát ebből igazából az látszódik, hogy a Párizsnál van egy keret, amit sokkal jobban rotál Luis Enrique, az Arsenalnál pedig van egy mag, amit Arteta azért elkezdett egy kicsit bővíteni, viszont mondjuk csak 14 emberig, tehát 15 emberig. Úgyhogy amiatt azt mondom, hogy ráadásul van egy ilyen strukturális különbség, hogy a francia is csak 18 csapatos, a Premier League 20 csapatos, négy jeltő forduló, ez benne
3: kupából
5: van.
3: Kupából kiestünk hamar, vagyok.
5: Ja, na, és tehát, hogy emiatt aztán én azt mondom, hogy az Arsenalnál szerintem sokkal jobban tetten érhetők a fizikai fáradtságnak a jelei, mint a Paris Saint-Germainnél, ahol egész évben rotáltak.
3: Cserébe viszont akkora baj nincsen, mint tavaly volt az elődöntőben, mert az a kisebb gödör, abból már kijött az Arsenal vélhetően, ami tavaly az év végéig, vagy az elődöntőkig elhúzott.
4: Igen, de hát ugye van azért egy-két olyan játékos, aki... Talán inkább a cserepadról szállt volna be, de nem tud beszélni, mert sérült. Én ilyen szempontból, függetlenül ezektől a számoktól, úgy érzem, hogy egy picit jobb helyzetben van a Paris Saint-Germain, hogyha itt a cserék szerepéről beszélünk, vagy hogy kiket lehet beállítani, milyen pozíciókba. Sokat fog majd megmutatni az is, hogy milyen kezdőcsapatot küldenek föl az edzők, mert vannak azért kérdések az Arsenalnál, hogy mondjuk Rice mellett a középpályán kinek szavaz majd bizalmat Arteta, van lehetősége, ugye a Luis Kellyt bedobta már középpályára Rice mellé, aki ugye egy fiatal játékos.
3: És BL döntőbe is bedobja? Azért
4: hát ez
3: háromszor meggondolja egy edző szerintem.
4: Így van, mert hogy közben meg ugye ott van egy Zubimendi, akinek azért jóval nagyobb rutinja van mondjuk a döntőket tekintve, már csak az is, mert Európa bajnok lett a spanyolokkal, meg hát...
5: De ugyanakkor meg az összes meccset lejátszott most a Premier League-ben, tehát hogy neki szerintem egy ilyen egy hónappal ezelőtt kimondottan látványosan látszott, hogy mennyire elfáradt.
4: Így van, tehát hogy ott meg a fel, tehát nehéz lesz ezt összelegózni szerintem, és inkább Artétának lesz nehezebb, én azt gondolom, bár annyira nem ismerem mélyen a Paris Saint-Germain keretét, mint Chris, de én úgy érzem, hogy Artétának van egy picit nehezebb dolga, és aztán amikor, ha úgy alakul, hogy esetleg hosszabbításba megyünk, és bele kell nyúlni a csapatba, hát szerintem az Arsenalnak jobb lenne, hogyha nem lenne hosszabbítás.
5: De egyébként, amit említettél a kezdőkről, hogy mindenkinél úgy felírható, pont kettő hiányzó van mind a két csapatnak, mind a kettő a jobb hátvéd. Ugye Hakimi nem fog játszani, az Arsenalnál pedig nem lehet tudni, hogy ki lesz a jobb hátvéd, mert ugye Julian Timber, hát lehet, hogy visszajön, lehet, hogy nem.
3: Igen,
5: de abszolút 50-50. És akkor ki lesz ő helyette, esetleg Zubimendit teszi be jobb hátvédnek, láttuk már a Crystal Palace ellen. Hát Zubimendiről ugye mondtuk azt, hogy most lehet, hogy nincs nagyon benzin a tankban, és akkor lehet, hogy Mosquera lesz, aki meg egy ilyen belső védő, tehát hogy azért így szerintem már a kezdőknek a felállításakor is azért ilyen kulcsdöntéseket kell meghozni.
3: Na hát most már aztán tényleg alig több mint 26 óra van a holnapi kezdésig, hiszen ugye tudjuk, hogy az UEFA előrehozta 18 órára nagyon helyesen egyébként a BL döntő kezdési időpontját, így legkésőbb 9-re meg fogjuk tudni, hogy 2026-ban ki a bajnok, ki a győztes. Nem kérek tippeket, mindenki utál tippelni, úgyhogy nem viszlek titeket ebbe az irányba. Kis Tamásnak és Szabó Krisztófnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Szerintem nagyjából mindent átbeszélgettünk, ami így egy nappal a döntő előtt. Legközelebb akkor lesznek plusz infóink, ha már tudjuk a kezdőket, de az majd csak még holnap ilyenkor sem lesz. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, mindjárt megyünk tovább Bajnokok Ligájával.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
3: Hát annyira a Bajnokok Ligájával megyünk tovább, hogy Kressz Bálinttal megyünk tovább, aki nagy hangzavarban rengeteg ember között ott van a Hősök terén, hiszen már futballázban ég Budapest. Szia Bálint! Hányan vannak, kik vannak, külföldiek, magyarok, milyen aktivitások vannak arra felé?
6: Sziasztok, fantasztikus a hangulat itt a Hősök terén, az Arzenál szurkolók már elfoglalták Budapestet és a műcsarnok lépcsőjét, most éppen összetalálkoztak néhány TSG szurkolóval, és közösen énekelgettek mindenki a saját csapatának a rigmusát, de egyértelműen jó hangulatban telik, és barátságos légkörben nincs semmifajta verekedés, vagy ilyesmi nem kell ettől tartani. Egyelőre legalábbis mindenképp ez a helyzet. Nagyon sokan vannak, szerintem 10 000-esben lehet mérni a tömeg nagyságát, 20-30 ezer valahol e körül mondanám, és a nap elején külföldiek voltak itt leginkább, de határozottan érződik, hogy ahogy közelítünk a munkanap végéhez, ugye a magyarok is csatlakoznak, ők is egyre többen érkeznek ki, egyre több magyar hangot lehet hallani. Mondhatjuk nyugodtan, hogy a Hősök tere és Budapest most a futballfőváros ebben a néhány napban, már csak azért is, mert nem csak PSG és Arzenál mezes szurkolókat lehet látni, jött már szemben velem Barcelona mezes szurkoló, brazil válogatott mezben lévő néző, de volt Varga Barnabásos ferencvárosos mezben szurkoló, aki nyilván magyar volt. Többségében, ha a két döntő csapatot nézzük, akkor az Arzenál mezben lévő szurkolók és nézők sokkal nagyobb számban vannak, de most már azért lehet látni a francia klubnak drukkoló embereket is, és valószínűleg ez a következő órákban még tovább fog nőni, mert ugyan most párhuzamosan a szurkolói zónával zajlik a legendák tornája, ahol Cafu, Rakitic, Juhász Roland, Roberto Carlos, Makelele Falcao, elképesztő játékosok lépnek pályára, de azért nyilván akiknek nem jutott jegy, hiszen az már egy teltházas esemény, ezek itt vannak kint, itt kivetítőken is tudják majd figyelni a legfontosabb mérkőzéseket, és este a Hősök terén pedig lesz egy Szigala koncert, aki egy brit DJ, szóval a rendezők gondoskodtak arról, hogy minél több aktivitás legyen, és ne csak egy egynapos fesztivál legyen, hanem egészen pontosan 4 napig a Hősök teréhez kössék a külföldi szurkolókat.
3: Hát főleg, mert rengeteg külföldi szurkoló jegy nélkül pusztán a futball élményét érkezett Budapestre. Holnap hogy kell elképzelni a mérkőzés alatt a Hősök terét? Hát, hogy kivetítő lesz, ugye az nyilvánvaló.
6: Igen, óriás kivetítők vannak már felállítva, ahol egyelőre még sokszor a helyszíni speaker jár körbe és beszélget rajongókkal, de nyilván itt holnap már 1 órával a mérkőzés kezdet előtt elkezdik a felvezetést, oda kapcsolnak valamelyik közvetítésre, és egészen szerintem a trófea átadásig biztosan lehet majd figyelni. Valószínűleg lesznek majd helyszíni vendégek is, akikkel közösen elemzik a látottakat a félidőben akár, szóval itt rengeteg ember tudja nézni úgy a mérkőzést, hogy nincsen jegy a Puskás arénába. Fontos, hogy a csapatoknak külön is vannak szurkolói zónái. Az Arzenál a Városligetben kapott helyet a Hősök terejétől távolabb, és a PSG szurkolók pedig az MTK Sportparkban gyülekeznek majd. Úgyhogy ha valaki célzottan valamelyik csapatnak szeretne szurkolni, akkor ezen a képen találja meg a klub szurkolóit, de a Hősök terén is fantasztikus hangulat lesz, gondolom itt is lesznek azért valamelyik klubhoz kötődő érzelmű emberek, de azért itt a semlegesek is megtalálhatják a megfelelő futballhangulatot és a bajnokot ígérő szülátát.
3: Hát csak ne keveredjenek, ne keverje össze senki, tehát még egyszer a Városligetben van az Arzenál és az MTK Sportparkban a PSG. A trófea, a Bajnokok Ligája trófea ott van-e még?
6: Igen, itt van. Jó is, hogy ezt említetted, mert elég egészen különleges, most pont arra felé fordultam. A Városligeti tavon úszik, egy installáció lett felállítva. Azért sok mindent csinált már Budapest, de ilyet, hogy a Bajnokok Ligája trófea legyen a vízen, ezt még Budapest sem csinálta meg eddig, és ha jól tudom, akkor semmelyik másik város sem a világon, szóval ez egy egészen különleges ötlete volt a rendezőknek. Fantasztikusan néz ki, és rengetegen mennek le vele fotózkodni. És a Bajnokok Ligája trófea, ez amiről az előbb beszéltem, ez a Bajnokok Ligája trófájának egy nagy mása volt, de itt van a Bajnokok Ligája rendes trófája is a holnapi nap délelőttjéig is, amikor átveszik méltóhelyére a Puskás Arénába. Hát ahhoz nagyjából egy egyórás sor kell kivárni, hogyha valaki szeretne vele fotózkodni, de arra is ránéztem, és az is megvan, úgyhogy egyelőre. Igen, úgyhogy egyelőre még bízhat abban a PSG meg az Arzenál is, hogy holnap felemelheti. Reméljük ezt, holnap átkerül a stadionba épségbe.
3: Na, már csak azért is, mert ugye az az abszolút rendje az UEFA-nak, hogy a trófeát fotózni lehet, de megérinteni kizárólag az érintheti meg, aki megnyeri a Bajnokok Ligáját, és akkor a döntő lefújása után szépen odalép, és 60 valány ezer ember meg, akik nézik a tévén, akár milliárdnyian a szeme láttára a magasba löki. Kressz Bárint nagyon szépen köszönjük, mi pedig hamarosan jövünk vissza, és a nemzeti sportkörrel folytatjuk itt a Hazafutásban.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És a Nemzeti Sportkörben továbbra is Elpap István a mikrofonnal. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeimet, Gergelics Józsefet, az MT kiváló sportszerkesztőjét, Szegő Tibort, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetőjét, aki majd 18 órától a körkapcsolást vezeti, és a Nemzeti Sport főmunkatársát, Turi Gábort, egyben adásunk társszerkesztőjét. Kezdjük azzal, ami abszolút napi és aktuális, és hát ugyan be volt már lebegtetve, de azért mindent összevetve nem nélkülözi a pikantériát, hogy Győrbe már készténként kezelik, hogy nyártól nem Borbé Balázs a vezetőedző, aki ugye a klub történet egyik legnagyobb sikerét ért el azzal, hogy 7 győzelem után a Fradit letaszította a trónról. Ennél már csak az jobb, hogy a hírek szerint megy a Ferencvároshoz, de ezt ott még nem erősítették meg, hát azt, hogy aláírt volna, azt végképp nem. Úgy szóltok ez az egész ügymenethez, mert nem mindennapos. Több okból nem az.
3: Bár lebegtetve volt, egyébként talán még a szezon közben is megcsiripelték ezt a mondanak. Én meg annyiban engem mégis meglepett, hogy nagyon karakánul válaszolt arra a bajnoki cím megszerzése után arra kérdésre, hogy megy, marad, ő azt mondta, hogy marad. Ezek után engem meglep, hogy ennyire gyorsan fordult egyet a világ. Egyáltalán nem gondolom, tehát nem szeretném megítélni sem emberileg, sem szakmailag a döntését. Ennyiben engem váratlanul ért. Mind a két csapatnál vannak kérdőjelek, tehát szakmailag ezért is nehéz értékelni. Ugye a Ferencvárosnál, meg a legtöbb klubnál azért most nem tudják, hogy milyen összegekből fognak tudni gazdálkodni. A Ferencváros most nem a Bajnokok Ligájából indul, a Győrben...
2: Lehet, azért... hogy már tudják, mert az MLS éppen ezekben a pillanatokban, igen, az... vagy éppen ma egyeztet.
3: De simán
2: vagy...
3: lehet az is, hogy az MLS egyelőre azt mondja, hogy ő sem tudja. Türelmet, ja, kérlek, még ő sem, tehát, hogy nem vagyunk jelenleg okosabbak.
2: De igen, de ugye, bocsánat, hogy közbevetem, mert ez akár egy későbbi téma is ezen beszélgetésen belül, de ugye Csányi Sándor azt mondta, hogy a következő idényre az MLS mindent összevetve kipótolja, ha esetleg úgy alakul, hogy...
3: Igen, bár ott is mondott számokat, hogyha hány százaléka jön be, azt tudja kipótolni, nem tudjuk, hogy mi lesz a tévé közvetítése. De amit akartam mondani, a Győrnél meg azért szerintem az jelent szakmailag az vett fel szakmailag kérdéseket, hogy azért ott bizonyos kulcsjátékosok nagy valószínűséggel távozni fognak.
2: A Vitális Milán most épp a Celtickel emlegetik, az úgy...
3: Hát aztán is mi van, ha ő is követi az edzőjét? Mert hogy télen ugye meg akarta szerezni a Fradi, azt azért...
2: Hát mi van, hogyha ez nem ilyen egyszerű? Tehát a mai Ferencváros nehezen tudom elképzelni, hogy tud a korábbi is egyébként, de a mai végképp tud a Celtickel konkurálni az ott esetben.
3: A Celtickel nem valószínű, nem. De ki tudja, hogy az az üzlet összejön, meg mennyi
2: lehet, hogy ott, lehet, hogy ugyanúgy kín lesz az edzője,
3: de azért összesen meglep egyébként.
4: És kettő egyre nyer a Fradi, mint annó kín a pandémia alatt.
3: Na. Tehát, hogy engem ennyiben meglep, én azt mindig furcsánom, hogyha valaki nagyon karakánul kijelent valamit, és az nagyon gyorsan megváltozik. Én azt jobban el tudom ilyenkor én fogadni, hogyha mondjuk akkor egy ilyen diplomatikus választ ad, hogy nem tudom, megnyertük a bajnoki címet, most szeretnék pihenni, és akkor a nyaralásból visszatérve beszéltünk a jövőmről.
2: Hát csak az ő védelmében akkor még Robi Kinnek stabil helye volt a Fradinál amúgy, amikor ezt kijelentette. Mert az legalább
3: volt.
4: Gali? Én azt gondolom, ha most a Robi Kinre rácsatlakoznék, a Robi Kin ugye nagyon sok helyről kapott elvileg ajánlatot. Akkora névről van szó, mert én azért azt mondom, hogy kicsit nagyobb a füstje, mint a lángja, annak ellenére, hogy aláírom ezt a nemzetközi kupa szereplését a Fradival. De ugye én szerintem azért ment el, mert kicsit dühös volt, nem akart részt venni ebben a kettős játékban, ugye, hogy a magyar bajnokságban meg kell felelni ugye a magyar szabálynak, meg a fiatal szabálynak, ugye javaslatként, ugye. És a másik oldalon pedig helyt kell állni a nemzetközi porondon. Na most akkor visszacsatolok a Borbé Balázshoz. Na most ő ezt megcsinálta a Győrrel, tehát ő ezt a dolgot érti. Biztos a Borbé el tudott volna menni, mert azért az ő neve a szlovák, illetve
2: a megcsinálta, csak nem játszott mondjuk a Európa Liga főtáblán.
4: Jó, most arra gondoltam, a magyar játékosok beépítésére gondolok. És azért lehet, hogy neki lett volna lehetősége a szlovák, illetve a cseh ligába, de onnan gondolom nem akart elmenni, ez pedig egy olyan lehetőség, amit nem lehet kihagyni. Egyetértek, hogy igen, kicsit úgy fogalmazott a bajnokság végén, amikor a Győrrel ugye aranyérmet nyertek, hogy hát mintha maradna, ugye? Tehát fogalmazzunk így.
3: Hát, egy élő szerződés van.
4: Igen. De hát ez az a dolog, amit ezt hívják kivásárlásnak. Őszintén mondom, a Fradi a lehető legjobbat tette. Az én szememben azért, mert magyar edzőt szerződtetett, a másik, hogy egy egészen kiváló szakembert.
2: Mikor volt legutóbb magyar edzője a Fradinak?
3: Megmondjam.
4: Hát ezt roppant fontosnak tartom. És egyébként szóba került, ugye, hogy ugye azért ez a győri csapat, ugye tudjuk, hogy nagyon jó volt a kirakat Csinger, Vitál és Tóth Rajmund, hogy azért ezeket nyalogatják, ezeket a játékosokat más csapatoktól, tehát nyilvánvalóan ugye meg kell nézni, hogy mi van a
2: raktárban. Ugye tehát az
4: szó, így van. Tehát magyarul meg kell nézni, hogy mi van a raktárban, és erre is gondolhatta azt a Borbé, hogy hát ha hívnak a Fradiba, akkor elmegyek. És hát most a Fradi eladta a Stankovicsot, meg a hirtelen akartam mondani.
2: Janszent.
4: Igen, tengeren túra. Hát most kivételesen neki kellett venni egy edzőt, tehát be kellett nyúlni a zsebbe.
3: És valószínűleg olcsóbb volt, mint a másik. Külön-külön.
4: Ez mennyire, is valószínű. És bocsánat, még lehet, hogy ha már itt ugye embervásár van, akkor...
2: Profi futballnak.
4: Nevezzük, igen. Jó. Akkor én azt is elképzelhetően tartom, hogy mindenki azt mondja, a Vitálisnak meg a Csingerrel egyen magasabb szinten kéne megpróbálni. Egyébként a Fradi és pont az egyen magasabb szint akár.
2: Hát most végzett egyen mögött, egyen alacsonyabb.
3: Én azért a Vitális esetében egyetemű külföld mellett kardoskodnék. A jó. Magam részt, hogy
2: Csinger az inkább realitás, talán.
3: Nem vagyok ebbe biztos. Egyébként én meg a Csingerre mondom azt, hogy én abszolút láttam benne a következő 10-15 év magyar válogatott védelmének oszlopos tagja, viszont én azt mondom, hogy neki lehet, hogy most még jó lenne a Fradi, ami...
2: Ezt mondtam én is.
3: Igen, viszont a Vitálisnál inkább külföldöt mondanék, már ő szerintem már egyen magasabb polcon van.
2: Melyik polcon van Borbé Balázs, a sokat citált felső polcos kategória-e? Egyébként, ha csak azt veszik, hogy éppen megnyerte a Fizzligát a csapatával, akkor talán egyébként igen.
5: Én szerintem Robi Kín sem volt felső polcos. Induljunk ki ebből. Magyar szinten pedig Borbé Balázs felső polcos. Nemzetközi szinten nyilván egyelőre még nem. Én azon gondolkodtam, hogy amikor nem olyan nagyon régen a Győr feljutott a másodosztályba az első osztályba, nem volt elvárás Borbé Balázzsal szemben, hogy európai kupát érő pozícióban végezzen a csapatával, megtette. Tavaly, vagy most zárult idényben nem volt elvárás, hogy bajnoki címet nyerjen a csapatával, megtette.
2: Ott már az, hogy európai kupa, az már azért
5: az már igen, de
2: célként lebegett.
5: Kevesen gondolták, hogy ez pont a BL lesz. Most viszont, ha aláír a Ferencvároshoz, akkor elvárás lesz, hogy az Európa Ligában ne essen ki az első körben. Ha pedig mégis, akkor pedig, hogy a Konferencia Ligában jusson el legalább oda, ahová korábban már más kupában a Ferencváros eljutott.
2: És nyerje meg a bajnokságot.
5: Hát az a minimum. Tehát egy olyan nagyon komoly terhet vesz most magára, ami lehet, hogyha Győrben maradt volna még egy évig, és adott esetben megismételte volna azt a sikert, amit elért ebben az évben, akkor az ázsióját és az árát is meg tudta volna emelni, és nem feltétlenül egy olyan Ferencvárosba került volna, amelyben most éppen átcsoportosítások, Hajnal Tamás nem biztos, már tudjuk, hogy Abufáni megy, azt is tudjuk, hogy Pesics megy, azt is tudjuk, hogy Makrekis megy, pont most posztolt az Instagramon egy török cikket arról írt a Galata is, meg a Fener is, hogy esetleg majd oda szerződik. Nem tudni, hogy mi lesz azokkal a játékosokkal, akik most még szerződésben vannak, de nyáron lejár a szerződésük. Nem tudjuk, hogy ki megy el, nem tudjuk, hogy Borbé Balázs ki tud idehozni. Mert ha ide tudná hozni Vitálist, ide tudná hozni Tóth Rajmundot, akit egyébként a Nürnberg hív, ide tudná hívni Ben Bualit, akit Olaszországból is keresnek, az megint egy más lehetőség, de a jelen gazdasági helyzetben...
2: De ezeket miért adná el a Győr a Fradinak?
5: Egy, kettő, a jelen gazdasági helyzetben a Fradinak a lejáró szerződésű játékosokat is inkább értékesíteni kellene, és nem 0 forintért elengedni ahhoz, hogy ezeket a játékosokat, meg még olyanokat, akikkel majd az Európa Ligában jól tudna szerepelni.
2: Na de lejáró szerződésűt nehéz lesz értékesíteni pénzért, mert azért nem fog aláírni egy szerződést, hogy a Fradi ezzel jobban járjon szerintem.
5: Mágregész esetében pont erről van szó egyébként.
2: Hát, jó.
5: Mert neki lejár.
4: A Tibi érveit zömmel el tudom fogadni. Egyetlen egy, hát nem logikus ellenvetésem, hanem most van most. Tehát most lehet a Fradihoz jönni. Tehát itt nem lehet azt mondani a Borbénak, hogy gyerekek, várjunk egy évet, akkor majd oda megyek. Tehát most van az alkalom, most van a lehetőség. Egyébként a felsoroltak közül ugye a Pesicset már többen kiátkozták a Fradiból, ugye, mert úgy volt, hogy ő a Varga Barnabás utóda.
2: És már azt hittem, már rég elment.
4: Igen, tehát
2: most találkoztam először a nevével egy fél év után.
4: Mert azt hittük, ő lesz a Varga Barnabás utóda, és aztán semmit sem. Jó, de sokan hitték, mindegy. Hát aztán ennyi volt, hogy ő elmegy, hát az a Makreki akit utóbbi időben láttunk, nem az aki, amikor ide jött, tehát azért sem biztos, hogy kárt. Abu Fanira azt mondom, Abu Fanira, hogy oké, az egy jó
2: kis pillanat. Mondjuk volt egy fél év, hogy egyáltalán nem játszott, igen, tehát igen, ő majdnem kényszerűségbe került vissza a Fradiba.
4: Igazad van, Tibi, csak itt az, van egy olyan dolog, hogy most lehet menni.
3: Egyébként nekem még egy dolgot szeretnék hozzátenni, ez egy kicsit előtt, hogy én nekem azért a Győr közleményéből erősen átütött a csalódottság.
4: Bizony.
3: Tehát, hogy abban azért voltak olyan kiutalások, hát amire,
2: is látták, amire én Borbély is utaltam, azt mondta,
3: hogy valószínűleg nem így vártak el, mielőtt a mester elment nyaralni, amikor azért olyan kiszólások vannak benne, hogy egy ember sem állhat a klub fölött, azért az erősen utal arra, hogy a Győr nem erre számított, nem erre készült, nem így tervezte a holt szezonját. Valószínűleg ők is ezt fájlalják, hogy amikor arany közvetlen után, vagy lehet, hogy egy picit előtte leültek, akkor valószínűleg ez nem volt napirenden. Nekem nagyon ez jött le a közleményből.
5: Nem ilyenek szoktak lenni ezek a búcsú közlemények.
3: És például,
2: de nem is ilyen gyorsan szoktak változni
3: volt benne,
2: a dolgok.
3: Mindig azt szokták mondani, még akkor is, hogyha mondjuk valakinek a tevékenységében nem volt sok köszönet, még akkor is meg akkor szokták is sok köszönni sikert. A eddigi munkát, és ez nem volt meg. Nem volt a sok sikert.
2: Ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy persze, ez nem egy mindennapos történet, az egyértelmű, azért is beszélgetünk róla, de azt ne felejtsük el, hogy Borbély Balázs ugye a Ferencvárosban már dolgozott, tehát egy olyan klubhoz megy, ahol egyébként azért ő nagyjából, még akkor is ott is változhat sok minden, de a közeget azért ismeri, a Ferencváros utánpótlásába dolgozott, még akkor is, ha tudjuk, hogy ugye felvidékről jött, és a szlovák válogatottat erősítette, és szlovák színekben ő futballozott korábban, de már jó ideje itt van Magyarországon, és ezt a Ferencvárosba tette meg.
5: Hát a szurkolói oldalakon olyan jelent meg, hogy üdv újra itthon Balázs.
2: Na, tessék.
4: És nyilván ugye a Fradi utánpótlásában dolgozva most az U-valahányba, tehát az akkori U15-be, vagy U15-ben, ő már lehet, hogy látott egy-két gyereket. Mert ugye azt is tudjuk, hogy ugye Borbély az játékos megfigyelő volt nagyon sokáig. Tehát amit én szeretek mondani, ott állt a korlát mellett, és XG-k
2: az edzőpálya korlátjára támaszkodva, hogy a régi nemzeti sport rovat volt januárban.
4: Így van, nagyon jól mondott Pista. Tehát úgy megmondja, hogy ki a jó játékos. Persze, ez
2: Győrbe a teljes munkás bizonyította, hogy van szeme ehhez a játékhoz.
4: Erről van szó.
3: Egyébként még akkor itt megint a Győrre visszatér. Tehát szerintem, ugye itt beszéltünk arról, hogy kulcsjátékosok távozhatnak. Az, hogy elmegy a sikeredző, az mondjuk úgy, hogy ezt a folyamatot szerintem erősíti. Tehát, hogy akár még olyanok is távozhatnak, akik nem pont ebbe gondolkodtak, mert ez ilyen, tehát ez egy lavinát tud elindítani, amit a klubnak meg kell próbálni megállítani.
2: Na, de a legfontosabb pillanatban vagyunk. Mindjárt kezdődik a BS-elejtező, hát ugye belelóg a VB-be, annyira mindjárt.
3: És nagyon gyorsan kell edzőt találniuk.
2: Hát meg annak az edzőnek csapatot találni, és aztán csapatot építeni. Tehát most megint ott vagyunk, hogy itt lenne egy hatalmas lehetőség, mert arról beszélgettünk, hogy abba az értelemben a magyar futballnak ez a legjobb, hogyha azt akarjuk egyszer az életben, hogy két csapat legyen európai kupa főtábláján, mert a Fradinak a koeficiense magas, Európa Ligából tulajdonképpen oda lehet érni, a BL-ből meg eleve oda lehet érni, meg kettőt is tudsz potyogni.
3: És itt az első párharc a kulcs egyébként, ezt mindig mondjuk, mert az első párharcban alul maradsz, ugye a Győr ott kapcsolódik be a Fradi a másodikokkal, de az elsőbe kikap, akkor rögtön konferencia ligába fog ugrani, nem a Európa Ligába, ezért fontos, hogy az
2: de
3: első kört
2: megnyerni. De legalább már ott igen, mert a Fradi a Klaksviknál azt hiszem oda se, tehát ott egyből hullott.
3: Hát akkor a konferencialigában.
2: Igen.
3: Igen.
4: Na, bocsánat, hogy itt elhangzott a kérdésed irónia nélkül, hogy melyik polcra tartozik a Borbé Balázs, és úgy fogalmazott a Tibi, hogy a magyar viszonylatban a legfelsőbb, azt hiszem ez volt a rezüméje. Én azt mondom, az én értékítéletem szerint, tehát hogy a Fradit nézzük, Rebrov, felső polc, Csercseszov határeset, de ő is inkább felső polc, az összes többit nem tenném oda, és most a Borbét oda teszem.
2: Lehet, egyébként hogy ez érdekes, egy kicsit... hogy valahogy a Fradi mindig úgy fogalmazta meg ezt a felső polcot, hogy nagyon jó futballista volt.
4: Bocsánat, szerencsé, igen.
2: És most edzősködik.
5: Johan Cruyff is nagyon jó futballista volt, és milyen edző?
2: Ja, hát természetesen vannak...
4: Nem
2: vannak,
4: volt azért rossz edző.
5: De jó se.
4: Kaptak egy négyest, ugye, ha jól emlékszem.
2: De mégiscsak megnyerte akkor még Beckett a Barszával, meg az egész Guardiola főiskola az zsebéből nőtt ki. Úgyhogy azt ne vitassuk el tőle. De a Fradinál már Rebrov is, Csercseszov is, Stankovics is, tehát a Keane is, tehát ezek azért nagy nevek voltak játékosként. Most persze ebből kilóg Janssen, Stöger egyébként, azt a Stöger 50-szeres osztrák válogatott, csak nem volt világsztár polcon,
3: de azért
2: egy nemzetközi szintű futballista volt, Janssen tudta ma az sem, tehát az semmi különös, de hát mondjuk Mourinho se, tehát az önmagában ettől még jól is elsülhetett volna, vagy Mezei György se, még jól is elsülhetett volna a dolog. Borbé Balázs egyébként egy jó futballista volt, válogatott labdarúgó volt, úgyhogy hát kérdés, hogy kikkel dolgozik, tehát ő valószínűleg többet tud azért, mint mi. De mindent szerintem ő sem. Tehát azért az ő részéről is némi rizikót azért ez a döntés. Ha tényleg a Fradin állandó, mert egyelőre azért csak azt tudjuk, hogy bőrben nem.
3: El tudjátok képzelni, hogy nem állapodnak meg? Tehát a menedzsere mondta, hogy igen, tárgyalnak. De hát most ezt látjátok magatok előtt, hogy akkor bejelentik, vagy nem tudom. Mert, hát nem sikerült megállapodni.
5: Nem érte alá bármi lehet. Egyébként, hogy kikkel dolgozik, arról is olvastam, hogy állítólag a Ferencvárosi stáb nem távozik teljes egészében.
2: Leandro biztos marad,
5: és Balog a kapusedző is marad, ami azt jelenti, hogy az eddig Borbély Balázs által megszokott közeg egy picit meg fog változni. Ráadásul, bár ugye Hajnal Tamásnak a sorsáról nem nagyon tudunk, de arról se hallottunk, hogy Steven van Haaren tárgyalna a Fradival, és esetleg ő jönne oda sportigazgatónak. Tehát egy sor kommunikációs útvonal meg fog változni, ami nem biztos, hogy könnyíti a dolgát, de legyen így.
4: Ehhez annyiban csatlakoznék, hogy igen, előbb eszembe jutott, hogy miért jó a győri csapat, most leszámítva a Csingert, Vitális, meg a Tótot, meg a Bembuálit. Nagyon jó az erőnlétük. Nekem az volt, tehát magyarul nyilván ez a Borbélytól is függ, de legalább attól függ, hogy azt mondja, hogy kint kinéz egy jó erőnléti edzőt, és én úgy tudom, hogy az az ember, aki ott hirtelen akartam mondani a nevét, az a cseh válogatott erőnléti edzője. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát amit a Tibi most mondott, hogy XY marad a Fradiba, de az erőnléti edzőt mindenképpen vinném, hogyha engem megkérdeznek, hogy kit hozol, mert az tulajdonképpen a jobb kezem, mert itt, ha egy csapatnak van erőnléte, akkor az a mai magyar futballban az mindenképpen számít, a nemzetköziben már nem annyira, mert ott más a mérce, de tehát erőnléte nagyon fontos. Ha azt viszi, akkor szerintem nagy baja nem lehet a Borbély Balázsnak a Fradiba.
2: De hova futnak ki, úgy általában a dolgok, ugye szó volt már erről, hogy MLS egyeztet a klubokkal, szerintem az ezekben a pillanatban, legalábbis információ még ebből nem jött, ebből gondolom, hogy ez még tart, meg azért van is mit megbeszélni, tehát mire számítotok, rövid és közép vagy hosszú távon?
5: Hú. Hát ha valaki megvásárolja a közvetítési jogot, akkor abból biztos, hogy lesz pénz. Azt hallottam, hogy vannak olyan csatornák, akiknél ez a nagyságrend szóba se jöhet, amiről beszélünk.
2: Van olyan melyik nagyságrend, ami eddig volt, vagy amiről utána beszéltek?
5: Amit a 2025-26-os idényben kapott az MLS a közvetítési jogért.
2: Annak a negyede-harmada
5: körülbelül. Tudok olyan csatornáról, aki szívesen közvetíteni a bajnokság első és második helyzetjének mérkőzéseit, amiből viszont az MLS nem kér.
2: Hát persze.
5: Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig az, hogy ugye nem csak a labdarúgó NB1-ben, amit most már jövőre nem Fizzligának fognak hívni, hanem valahogy máshoz, mert a Fizz oldalt bezárja az OTP.
2: Hát mondjuk OTP Bankligának fogják hívni.
5: Igen, ez egy váratlan fordulat lehetne.
2: Barátkozzunk meg ezzel a meglepő gondolat.
5: És emellett egyébként a kézi kosárlabdázók is kicsit nagyon függenek a szerencsejáték ZRT-nek a döntésétől.
2: Magyarán meg két, úgy szinte minden magyar sportszövetség egyébként.
5: Magyarán két olyan láb bizonytalan a magyar látvány sportágok klubjainak, és merem mondani, hogy szövetségeinek a költségvetéséből, amelyre építeni lehet egy következő évi büdzsét.
2: És a következő év itt kezdődik egy másodpercen
5: belül. És pillanatokon belül kezdődik, így van, mert hogy már az edzőtáborokkal kapcsolatban is hallottam, hogy felmerültek olyan gondolatok, hogy bizonyos edzőtáborokat le kellene mondani, mert nem tudjuk, hogy utána ki tudjuk-e fizetni, vagy ha kifizetjük, akkor utána mit nem tudunk majd kifizetni.
2: Igen, de mondjuk vannak bajnokságok, amelyek szeptember-októberben kezdődnek, de most tényleg maradjunk a futballnál egy ok miatt. Egyrészt a többi sport talán bizonyos szempontból még húsba vágóban érinti, másfelől labdarúgásban konkrétan a mindjárt kezdődő világbajnokság vége előtt elkezdődnek az európai kupák selejtezői, ugyanez csak 4

0: az MLS jobban tudja, megvannak a belső infói, de pontosat szerintem ők se tudnak mondani, hiszen itt meg én mondom azt, amíg nincs aláírva a TV közvetítési szerződés, addig nem fog tudni mit
1: szándékokat,
0: mondani.
1: Szándékokat, ígéreteket tudhatnak, de az önmagában édeskeres.
0: Arra nem tudsz alapozni egy költségvetést, tehát hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, úgyhogy én szerintem én azt valószínűleg megtartom, hogy összességében inkább türelmet kér az MLS jelenleg a kluboktól. Abba sem még biztos, hogy egyébként erről ma bármit fognak közölni, és inkább ott megpróbálják egy 13 oldalú beszélgetésben megtárgyalni a mostani nehézségeket, megoldási javaslatokat, esetleg opciókat kidolgozni, hogy mi van akkor, ha. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy elhúzódó tárgyalás, mert azért nyilvánvalóan föl kell készülnie minden csapatnak A és B tervre, jobb és rosszabb verziókra.
2: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy Csányi Sándor felelős vezető, és itt volt, amit kijelentett egyébként még mielőtt a pályáztatás volt, hogy ha jól emlékszem, plusz 2 idényre tulajdonképpen megvan az MLS-nek a
1: költségvetés.
2: Nem is egy, hanem kettő. Szóval én emiatt nem aggódom. Az, hogy most persze jobb
1: mondjuk
2: lenne...
1: Mondjuk hozzáteszem, bocs, hogy közbevágok, de ha van szövetség, amelynek, ha csak annyit veszünk piaci bevételből, hogy minden válogatott mérkőzésre telt házas a Puskás arénában, már amikor ott, mert tudom, hogy kazahokkal, majd Nagy Erdei stadion, mert az is telt házas lesz persze, csak az harmadannyi. Hát azért az mondjuk legyen csak 50-55 ezer néző, és annyi üzem biztosan van, az egész évre számolva vastagon több milliárdos bevételt jelent.
2: Jó, de Pista, lehet szórakozni, tehát ezt fialtatni kell, tehát azért lehet még plusz 2 évre előre nézni.
1: Mennyivel jobb, ha van 3 milliárd forintod, mintha egy sincs.
2: Tehát erről van szó.
1: És itt most erről beszélünk.
2: A Tibi egy érdekes kérdés vetett föl, hogy ugye most mennyi lesz az annyi, amit kapnak a közvetítési jogokért, mennyit kap az MLS. Ugye kevesebbet fog kapni, ez nyilvánvaló. Most nem akarom ezt mondani, egy kicsit beárazódik a futball. Ha most nagyon, hogy mondjam, tehát nagyon alapjában gondolkodom, én azt mondom, megvan az infrastruktúra. Gyakorlatilag most már én azt szeretném látni, hogy az akadémiákról jöjjenek ki futballisták. Tehát lehet, hogy kevesebbet kapnak, mint amit eddig kaptak. Lehet, hogy
1: nem fognak kevesebbet kapni, mert nem fog itt maradni. Egyik se tudni, külföldön mindenhol többet. Most is többet fizetnek, csak most olcsóbban élsz itthon. Jó. Most majd nem maradnak itthon. Ez fog történni.
2: Ebben nem vagyok egyébként biztos.
1: Hát ez volt korábban is, ezért gondolom.
2: Jó.
1: Aki egyeneset tud rúgni a labdában, most arról beszélek. Aki nem tud, az itthon marad, ez tény.
3: Jó, de rohamosan romlanak az életkörülményeik, mert ma például 353,20 volt az euró. Tehát amit ő megkap euróban, azért folyamatosan kevesebbet tud vásárolni a boltban, azt azért ne feled.
1: Majd lesz ez még több is, és akkor azt megfiatatja. Na, ettől függetlenül mennyire vagyunk optimisták, hogy azért úgy rövid távon kiegyenesedik, mert most biztos, hogy bizonytalanság van, úgy általában is, mert sok mindenki sok mindenről nem tud konkrétumokat. A sportban élők, éppen Németh Szilárd mondjuk ma mondott le ugye a birkózó elnöki posztról, meg azért jó pár ilyen volt, meg lesz, ugye Kósa Lajos nemrég. Tehát azért jellemző, hogy mi, igaz, hogy a szövetségek egy jelentős része ezeket a politikusból váltásokat, ezeket levezényelt állást, kézilabdázók, kosárlabdázók, tehát jó pár ilyen is volt az elmúlt időszakban. De most ott mi lesz?
0: Én ezekben a sportokban? Mindig azt mondom, én örülök, hogyha nem politikusok vezetik a szövetségeket és vezetik a klubokat, mert az kiszolgáltatottá tesz. Tehát, hogy lehet, hogy 4 évig, magyar esetben 16 évig vagy, de tök mindegy, tehát, hogy az mindig egy 4 éves ciklusra szól a Kánaán, de azért a politika változik. Tehát ezt egyébként...
1: Már nyilván ők se egyformák, tehát van köztük, aki alkalmas, van, aki alkalmatlan, mint ahogy egyébként sportolóban is van alkalmas, meg alkalmatlan.
0: Így van, de összességében én nem kedvelem, én azt szeretem, hogyha itt kétféle út van, vagy szakember kerül, egykori sportoló, edző, stb. Vagy például a korcsolyások,
1: vagy üzletember.
0: Igen, de egyébként milyen szoros volt a szavazás, vagy egy menedzser típusú, aki nyilván ott az a kulcs, hogy kiket gyűjt maga köré, a szakmát nem ő fogja meghatározni, az egy menedzser típusú. Egyébként nagyon szoros volt a kori szövetségben, pont egy-egy ilyen jelölt volt, és egyetlen szavazaton múlt, hogy hova dölt el, végül is ott a szakmai irányvonal győzött. Én alapvetően, én nekem ilyen szempontból ezt tetszik, hogy változások vannak, tehát hogy én ezt a modellt azért jobban szeretem, azért ha külföldön is megnézem, nem tudom, a Bayern Münchent nem a Helmut Kohl vezette, most tényleg csak mondtam egy

0: példát, de hogy azért ez biztos lehet rá találni példát külföldön, nem mondom, hogy nem, de valószínűleg ritkább.
1: De tehát, ott az is ritkább, hogy nem tudják kifizetni a villanyszámlát, mint ami itt volt egy-két helyen, tehát igen. Azért minden mindennel összefügg.
2: Azt azért mondjuk el, mert van most egy ilyen általános félelem, ugye a Fradinál már volt olyan, hogy válságtanácsot hívtak össze, meg vannak összegek, hogy ennél többet nem lehet keresni. Azért a belügyminiszter elmondta, hogy eddig semmilyen olyan határozat nem született sem a látványsportágak, sem az egyéni sportágak tekintetében, ami azt vonná maga után, hogy kevesebb pénz lesz a sportban. Tehát én értem ezt a pánikreakciót, Dénes Ferencsel beszélgettem pont kedden erről, hogy nem, én azt mondtam egyébként 10 évvel ezelőtt, hogy mi lesz majd, ha egyszer megszűnik a TAU. Tehát el kéne kezdeni elindulni az üzleti világ felé. Most azt kérdeztem felétől, hogy mi lesz akkor, ha most a szövetségek és a klubok rázúdulnak az üzleti világra. És mondta, hogy az lesz a kérdés, hogy kinek van meg ez a kultúrája, ez a képessége, hogy rá tudjon menni cégeket, hogy adjon pénzt. Most független a TAU-tól, hogy lesz vagy nem lesz, ha lesz, akkor nyilván komolyabb ellenőrzés lesz. Kinél van olyan sales, vagy ki mer...
1: Hát mondjuk hozzáteszem, mert az, de most tényleg én benfentestől azt hallottam, hogy olyan komoly ellenőrzés volt, ami nem jelenti azt, hogy bizonyos helyeken nem játszották ki, de hogy nem általános, hogy kijátszák, tehát az egy kicsit, ebben van egy kis prejudikáció is.
2: Oké, de hogy lesz olyan, aki maga vesz majd föl kereskedőket, aki majd hát, ilyen hideghívásokkal próbál szponzor szerezni.
1: Hát az, egy, lesz szak, az olyan, egy szakma,
2: az
1: ugye?
2: Az egy szakma, persze. És lesz olyan, aki ügynökséghez fordul, és megpróbál olyan profikkal dolgoztatni, nyilván magasabb jutalékért, mint egy szélszes, és megpróbál úgy szponzor szerezni, most független attól, hogy mi lesz a TAU-val, mert hogy azok viszont szabadon felhasználható pénzek. Hát szemben a TAU-val, amit utánpótlásra lehet fordítani. Tehát ezt már jóval előbb meg kellett volna kezdeni, nem most kellene azon kapkodni, hogy jaj, nincs nálunk egy olyan ember se, aki föl tudja hívni bármelyik telekomos céget, vagy bármelyik
1: üzemanyag. Majd lesz, de az is pénzbe kerül, úgyhogy...
2: Oké, de a szélszes megkeresi a saját fizetését.
1: Hát, hogy nem.
3: Ha beszélgetünk, akkor a Tibinek felteszem a kérdést, akkor most tulajdonképpen úgy érezzük magunkat, most mondok egy példát, mint amikor Szívós István volt az elnök 1990-ben ügyvezetőként a Fradiba, és ő nagyon sokat panaszkodott a rendszerváltozáskor arra, hogy jaj, most akkor neki szponzorokat kell keresni. Most emlékezz, Hargita Kft. Ugye a
1: mondjuk, hogy
3: a
1: miért neki kell, az egy másik
3: kérdés. Jó, ezt akarom mondani, tehát most a lényeg az, de a klubnak kell.
1: Ja.
3: Tehát a szélszesre akarok én reagálni, tehát a Szívós
1: nem hiszem, hogy ezt a szót használta 90.
3: Nem, meg a Magyar Zoltán nem ezt a szót használták, de nem ez a lényeg. Tehát most akkor oda visszajutottunk a rendszerváltoztatás után.
2: De nincs erről szó. Oda,
1: nem, oda nem, remélem. Nem.
3: Azért teszem fel a kérdést.
2: De mondta valaki, hogy arról van szó, hogy kevesebb pénz lesz a sportban?
0: Nem, én is ezt gondolom, hogy inkább a bizonytalanságból fakad a pánik.
2: De akkor tessék elkezdeni dolgozni.
0: És nekem most az elmúlt évek legnagyobb hibája, és ez nem futball, hanem minden sport, hogy az a pénz, az áldott állapot, amiben voltam a magyar sport, szerintem nem arra használták, hogy rentábilissá tegyék, mert az biztos volt, hogy egyszer véget ér ez a fajta.
1: Hát igen, de ugye erre van az az elv is, hogy végülis nem is az volt feltétlenül, hiába mondják, de nem is volt feltétlenül az a cél, hogy rentábilissá tenni, mert a sport ezen túlmutató közösségszervező.
0: Van olyan, amit nem tudsz rentábilissá tenni,
3: annak is tartom,
0: de a labdarúgást az el lehetett volna tenni például. Tehát, hogy amiben ekkora nézőpénz, tévé, stb. Én azt gondolom, és látni eredményeket, én nem mondom, hogy nem, de igazániból, ha megnézzük, még a Hemingway volt az utolsó, aki egy rentábilis klubot működtetett, és nem lehetne azt mondani, hogy sikertelenül, hiszen bajnoki címet nyert.
1: Az lehet, de mondjuk azt a szintet minden körülmények között meg kellett haladni, mert az egy kicsit, nem kicsit, az egy erősen buha volt azért.
0: 17-et írtunk, tehát hogy a Fradi éra előtt volt, de már ez a rendszer működött, tehát én csak azt akarom mondani, hogy én szerintem a sportba és a magyar szabály ezt hivatott egyébként, hogy a magyar kluboknak elvileg játékos eladásból kéne magukat fönt tartani.
1: Ez így van.
0: És ez nem történik meg.
1: Hát pont tehát, a Fradi adta el tóta, az egy tökéletes példa lett volna, ahogy kéne működni az egész. De. Na jó van, elmegyünk hírekre, mert kicsit túlfutottunk itt az idővel, bár gumiból van az adás, és aztán utána jövünk vissza Bajnokok Ligájával.
4: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás Arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
5: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Távozik a Győr labdarúgó csapatától Borbély Balázs vezetőedző. Megkapja Magyarország az uniós forrásokat. Holnap többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
6: Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd újoncként, negyedikként végzett. Az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen áttartó bajnoki sikersorozatát. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbély Balázs. Sikeres műtéten esett át Bartalis István, aki a svájci jégkorongvilágbajnokságon sérült meg. A 35 éves csatár az osztrákok elleni meccsen szenvedett mellizomszakadást, így már a második találkozót követően véget ért számára a torna, amelyen csapattársai sorozatban másodszor harcolták ki a bennmaradást a legjobbak között. Felépülése több hónapot vesz igénybe. Lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról Németh Szilárd. A politikus 2015. januárja óta irányította a szövetséget, és június 30-áig látja el az elnöki teendőket. Utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó, tisztújító közgyűlés dönt majd.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis és közepes vállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. Megállapodtak abban is, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Ki kell deríteni, kinek a drónja csapódott a lakóházba, a romániai Galacon, írta az orosz biztonsági tanács alelnöke a közösségi médiában. Dmitrij Medvegyev úgy fogalmazott, az EU országainak nem kell megszólalniuk az ügyben, hiszen szerinte az európai államok közvetlen résztvevői az Oroszországgal folytatott háborúnak. Hajnalban lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galac városában. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Magyarország új kormánya visszatér a NATO szövetségéhez, visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Erről biztosította a honvédelmi miniszter a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát a budapesti találkozójukon. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok tájékoztatta őt arról, hogy minden segítséget meg tudnak adni a magyar haderő fejlesztésének folytatására. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi bajnokok ligája döntő miatt. Ma és holnap vendégek és szurkolók 10 000-rei érkeznek Budapestre, az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken. A pénzügyőrök, a stadion és a szurkolói zónák környékén az illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára.
4: Közlekedés.
6: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Kápolnásnyék térségében két autó ütközött össze. A 42-es kilométernél a külső sávot lezárták, így a csomópontban sem lehetséges a lehajtás. A 8-as főúton Devecser térségében két autó karambolozott, a 92-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a komáromi és tatai csomópont közötti szakaszon torlódás alakult ki. Baleset történt Budapesten a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a Rákóczi híd felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
7: Időjárás.
6: Derült vagy gyengén felhős, száraz az idő. Éjszaka átmenetileg megnövekszik, majd nappalra csökken a felhőzet. Holnap délelőtt még csak elvétve, később már több felé lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 8-15, holnap napközben 26-31 fok lesz.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: És a Nemzeti Sportkörben továbbra is Gergerics József, Turi Gábor és Szegő Tibor, mikrofonnál Elpap István. Hát bajnokok ligája döntő. Holnap ilyenkor már majdnem tudjuk a kezdő csapatokat, mert ugye 18 órakor kezdődik, tehát 3-4-5 felé már lesznek kezdők. Azt viszont most is tudjuk, meg Reisz Bálint jelentette, ugye innen a stúdióban nem látok el a Hősök teréig, de azt mondta, hogy 20-30 ezer ember van a Hősök terén folyamatosan, rengeteg angol, rengeteg francia, egyelőre a legnagyobb békében, barátságban, és egyre több magyar, főleg így, ahogy a munkaidő zárul, és ott úszik egy nagy BL trófea a Városligeti tavon, meg ott van a rendes trófea is, ami az egy órát kell sorbálni egy szelfiért, úgyhogy van élet, tényleg futballáz van Budapesten, de ezt a fociláz, de ezt nem mondom, mert akkor azt gondolják, hogy Arzenál szurkoló vagyok Nick Hornby miatt. Na szóval, bennetek mennyire van budapesti futball BL lázatok? Mert azért az fontos.
0: De bennem abszolút.
1: Fontos tudni, hogy van-e.
0: Én egyébként a szabadságról visszatérve tegnap dolgoztam előről, és hát rögtön belecsöppentem egy Giorgio Chiellini interjúba, tehát hogy azért én abszolút, mondjuk úgy, hogy a sűrűjébe csöppentem. A Néprajzi Múzeumban egy rendezvényen volt szerencsém összefutni a Juventus és az olasz válogatott védő legendájával.
1: Mely kiállítást tekintettem?
0: Nem, a Champions Innovate, mondjuk úgy, a bajnokok innovációja, egyébként grassroots program, tehát gyermekek futballja, ennek ő az egyik arca, és ezen a rendezvényen volt szerencsém bele néhány szót váltani.
1: De ez direkt UEFA.
0: Ez UEFA abszolút, és ezt harmadszor rendezték meg közvetlenül a BL döntő előtt.
1: Na, nagyon helyes.
0: Igazándiból, és ha már ott jártam, egyébként kijöttem a Néprajzi Múzeumból, és óriási hangzavart hallottam nyilván a Hősök tere irányából. Nem mentem be a feszülőre, de elsétáltam oda, hogy megnézzem, mennyien vannak.
1: És ez tegnap volt, és
0: libabőrös lettem. Tehát, hogy akkor éreztem azt, hogy úristen, mit jelent az, hogy Budapest bajnokok ligája döntőt rendez. Tehát, hogy ezt tényleg az egész világon nézni fogják, tényleg erre figyel majd a futballvilág, és ilyen nincs is, hogy futballvilág. Ha a futballvilág, az valóban az egész világ. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon örülök egyébként annak, hogy tegnap csak oda elsétáltam. Mert akkor járja át az embert az az érzés, ahogy látja a tömeget, látja, egyébként rengeteg magyart láttam, aki egyébként például volt egy házas már, éppen álltak sorba, hogy akkor ők bemennek a fesztivál területére, és az apa azt mondta, hogy már megérte eljönni. Tehát, hogy ez nekem csak azt mutatta, hogy másban is ilyen érzéseket kelt, hát hogy persze. Itt most vendégül látjuk a világot, nyilván legtöbben Franciaországból és Angliából érkeznek, de én ezt egy óriási dolognak tartom.
2: Hogy mennyire a világ. Ma megnéztem a BBC címoldalát, ahol hárman tartják a nagyfülű kupát, és az Arsenal tulajdonosa olyanokat mond el, ami hát engem meglehetősen meglepett. Ugye annak idején volt talán 19-ben egy Chelsea-Arsenal mérkőzés, amit a Chelsea megnyert, és ott volt Kroenke úr az egyik tulajdonos, és azt mondta, hogy katasztrófa, amit vásároltunk, mármint, hogy az Arsenal maga egy katasztrófa, nincs védelem, nincs középpálya, de először a védelmet erősítsük meg. És megkérdezte a sportigazgatót, akit történetesen Mertesackernek hívtak akkor, hogy mi lenne, hogyha Virgil van Dijk-ot idehoznánk az Arzenálba. És akkor mert ezekre megkérdezte, hogy van-e nálad 100 millió font?
1: erre a célra.
2: Igen, megnézte a mobil netjét, és látta, hogy nincs, vagy van, de nem mindegyiket akarja, mind a teljes összeget akarja igen, ráfordítani.
0: Van egyébként.
2: És megkérdezte mert ezekértől a tulajdonos, hogy oké, akkor nem hozzuk, de akkor mondd meg, hogy ki a legjobb fiatal hátvéd. És azonnal rávágta, hogy William Saliba. 27 millió fontért meg, tehát játékos szinten gombok, a mi szintünkén csiriárdokért, játékos szinten gombokért megvették, és most ez a Saliba, ennek a Salibának a vezetésével egyébként, az Arzenál, hogyha jól emlékszem, akkor 6 csoportmérkőzésén 2 gólt kapott. És ez a Saliba, ez
1: 80.
2: Most, vagy 80, oké, és ez a Saliba most 90 milliót ér. Tehát
1: most már nem venné meg. Most már az övé.
2: Ugyanúgy járna a mobilbankkal. Szóval, hogy mennyire az egész világ, hogy ez van a BBC címoldalán, és akkor még nem néztem végig az összes többi oldalt.
3: És akkor a Saliba most rettegne, hogy honfitárs a dué rávezesse a labdát. De komolyra fordítva, nem tudom, azért az meleg, amikor itt rádvész, bárkola vagy a dué rá, az borzalom, tehát ott lehet hátrálni rendesen. De most arról beszél, hogy Budapesten BL döntő. Én egészen őszintén megmondom, ennek nagyon örülök, ugyanakkor én már tőlem a barátaim azt kérdezik, hogy ezt vagy azt a meccset láttam-e. Bizonyosokig a szakmai ártalom, hogy immunis vagyok a futball iránt. Igazán én egyébként egy Liverpool Bayern München döntőnek örültem volna. Jó, most nem így, hanem úgy eleve, tehát ja. Amikor úgy elképzelem, akkor jöjjön ide a Szoboszlai, legyen jó, és a Bayern én a német futballt úgy kicsivel jobban kedvelem mondjuk, mint a francia. De mindegy, ez nem lényeges, nem tartozik ide. Ugyanakkor azt mondom, hogy ez egy óriási esemény. Nyilván meg fogom nézni a meccset. Engem már annyira nem hoz lázba, de nem 70-en felül embereket kell lesz, hogy lázbozzanak, családokat, ahogy itt elhangzott az előbb. Ez
1: nem te vagy
3: fontos.
1: Az UEFA cél.
3: Nem vagyok a célcsoportban, igen.
0: Hát ugye, ilyen lesz ez a legendák foci tornája.
1: Ez konkrétan tart.
0: Igen.
1: Ezekben a percekben is tart, igen. A Pap Lászlóban, de ugye az egy fizetős óriási giga esemény. Egyébként kivetítőn a Hősök terén adják azt is nagyon helyesen.
0: Ez is egy olyan, hogy mondjuk elmegy egy szülő, ő láthatja a saját idoljait, de elviszi a gyerekét. Tehát
1: és velük még esetleg találkozhat is, ugye holnap a BL döntőn természetesen senkivel se lehet találkozni, ez nyilvánvaló, de a Pap Lászlóban még szelfire, közös fotóra,
0: ezek olyan életre szóló élmények, amelyek által a gyerekek mondjuk elkezdhetnek futballozni. Egyébként pont tegnap ezen a mondjuk úgy, hogy konferencián vagy rendezvényen, amin voltam, ott elhangzott az egyik panelbeszélgetések. Ja, hát meg is van. Gera Zoltán mondta egyébként.
1: Ki más?
0: Hogy az ő fia az nem a ő karrierje miatt kezdett el futballozni, hanem azt fertőzte, a futballkártyák fertőzték meg. És azzal elkezdett csereberélni a haverjaival, tehát hogy nem maga a saját édesapja karrierje vitte a labdarúgó pályára, hanem ezek a futballkártyák. Tehát olyan dolgok tudják megfertőzni a gyerekeket, nem feltétlen az, hogy az édesapja focizott, hanem nüanszok, amikre mi nem is gondolunk, hogy lehet ez egy ilyen legendák tornája, lehet az, hogy lefotózkodik a trófeával, és azt akarja, hogy majdan egyszerű, ma valóban ezt magasba emelje. Tehát szerintem ezek a társrendezvények, ezek mind-mind azt segítik elő, hogy a gyermekek megfertőződjenek a sport, és ezen belül is elsősorban persze a labdarúgás szeretetével.
1: Szaltó megy már a gyereknek, vagy ott?
3: Ez jó egyébként, mert akkor lehetett mondani, hogy te apukád is elég jó játszott egyébként.
1: Egy darab kártyát nem kapott az Uránvárosi lakótelepen.
2: Kár az egész meccset lejátszani egyébként holnap este, ugyanis eldőlt, hogy ki nyer.
1: Na. Polip?
2: Nem. A Miskolci állatkertben két majom. Két gyűrűs farkú maki.
1: Egy zöld és egy lila?
2: Nem. Két gyűrűs farkú maki elé odaraktak egy-egy tálat, tök egyforma mennyiségű gyümölcsel. Az egyik végén alján Arzenál matrica volt, a másik PSG, és a majmok előbették meg a PSG-s tálban.
1: Na jó, de ez mit jelent?
2: Az, hogy a PSG nyeri a
1: de
2: holnapi.
1: De ez miért nem azt jelenti, hogy az Arzenál nyeri?
2: Hát így, ez volt a szabálykönyv.
1: Ja, óriási. Tehát még egyszer, Miskolci állatkert, két gyűrűs maki. De miért kell ez kettő? Amúgy.
0: Hát már azt tervezték, hogy lett volna vicces, ha az egyiket teszi a másikat, és egyszer elfogy.
1: Na, hát akkor az hosszabbítás 11-es. De valószínűleg ez a rendes játékidőre vonatkozott.
0: És te megvizsgálják, hogy melyik tányér van jobban kinyalva? Vagy
1: na, de akkor viszont lépjünk úgymond a tettek mezejére, tehát ugye abban megállapodhatunk, hogy az nem lesz egy 5-0, mint a tavalyi PSG Inter, vagy hát legalábbis, ha annyi lesz, akkor...
0: Én nem szeretek ilyen, persze valószínűleg nem, de nem szeretek ilyen kilentést tenni. Én abban sem éreztem benne. Tehát az Inter is pontosan azt mondtuk el, hogy arra stabil. Képes, hogy elrontsa a másnak a játékát. Az Arsenal ugyanerre képes. De hogyha történik egy olyan szituáció, hogy
1: 2-0, mint ott
0: a 1-0, 8. perc 2-0, az egy olyan törést tud okozni egy csapatnak, hogy
1: így Irapuato 40. évfordulójához közeledve, az hiszem keddel lesz.
0: Az Arsenal ugyanaz, ő nem fog visszajönni szerintem 2-0-ra, persze aztán elfolynak rám, tehát például egy Bayern München nem ilyet meg a 3 gólos hátrányban, ha már itt szóba került a Bayern, de a Bayern mást játszik, tehát hogy én ezért nem szeretem ezeket a kijelentéseket, bármilyen csapat megtörhető. De és akkor itt szintén mi már beszéltünk erről, ha egy brazil válogatott a hazai VB-jén kapott egy 7-est az elődöntőbe, akkor az jól mutatja, hogy minden válogatott megtörhető, vagy minden egyes csapat megtörhető. Ilyen tehát szerintem nem kijelenthető. A PSG én szerintem jobb futballt játszik, alapvetően irányítani fogja ezt a Bajnokok Ligája döntőt, és hogy bár közhely, de én mindig elmondom, hogy bizonyos közhelyeket én szeretek, mert tényleg igaz. Egy meccsen bármi megtörténhet. Hát és én igaz. Például pont egy éve, és persze ilyenkor utólag hülyének érzi magát az ember, én egyáltalán nem tartottam kizártnak, hogy az Inter meg fogja nyerni azt a bérdőt, és aztán ehhez képest tett egy teljesen más forgatókönyv. Most egyébként én inkább PSG győzelemre számítok, most van egy kicsit ilyen simább érzésem, de én tiszta vagyok azzal, hogy nem lehetne meg, ha nyerne az Arsenal.
3: Én örülnék egyébként, ha a két említett mérkőzés közül, tehát az 5-0-ás tavalyi siker, vagy pedig most az 5-4-es Bayern elleni párizsi mérkőzés, ha olyan lenne a BL döntő, de nem lesz, ezek kiemelkedő mérkőzések voltak, de ha csak kicsit is hasonlít rá, én akkor nagyon elégedett leszek. Egyébként a PSG-t tartom én is nagy esélyesnek. Mondom, az előbb említett ugye gyors játék miatt, és a másik főleg a Luis Enrique miatt ugye elmentek a csapatból, a nagy sztárok jöttek, fiatalok, ez nagyon jó össze van rakva, tehát ez egy nagyon jó összerakott csapat. Most itt lehet mondani az Arsenalra, hogy ilyen pontrugások.
1: Egyébként az Arsenal egy nagyon jó összerakott csapat.
3: Az is, ez igaz, de szerintem a párizsiakat nem lehet ilyen megzavarni, hogy most mi lesz a pontrugások. Ez már az a színvonal, én úgy gondolom, ahol ez nem jön pluszba ki. Hát. Szóval persze jó futballoznak. Mondom, azért lenne jó, hogy olyan meccs lenne, mint ami a párizsi volt a Bayern München ellen, mert ott egy idő után úgy nézett, hogy most hagyják a fenébe a taktikát, és elindultak és ment a futball.
1: De ilyen 1960-ban volt legutóbb
0: a
1: Real.
0: Igen, de megeszkedt az a két csapat, mind a kettő játszós csapat. Erről van szó. Ez egy nagyon fontos kritériuma volt annak az 5-4-nek.
1: Persze.
3: Bár olyan lenne.
2: Ezt a pontrugás sztorit nem engedném el.
1: Vagy most hát még azt az egyet hadd tegyem hozzá, és azt se felejtsük el, hogy azért az egy oda-visszavágós párharc első meccse volt. Már a második meccsen.
3: Igen.
1: Már a második meccsen lényegesen nagyobb óvatoskodás jellemezte.
3: Ebbe igazad van.
0: Egyébként pont fordítva szokott lenni még, bocsánat, hogy szerintem mindig a visszavágó szokott inkább ilyen adok-kapokba torkolni. Bocsánat.
2: Ahogy 5 évvel ezelőtt a Manchester City-től elhozott az Arsenal egy Nicolas Jover nevű pasit, aki nem foglalkozik mással, mint a pontrugások. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy engedjük
1: illetve
2: el
1: a rögzített helyzetekkel, hogy senki se kössön belénk, mert a pontrugás az csak a 11-es meg a kezdő.
2: És ha már Luis Enrique szóba került, akkor azt mondta tegnap, hogy labda nélkül az Arsenal a világ legjobb csapata. Ezt nem egy szurkoló mondta, hanem egy újságíró.
1: Az a szerencsénk, hogy a futballt labdával játsszák. Nem így folytatta?
0: Ezért kapnak kevés gólt.
2: Szóval, hogy ezért, én szerintem ezért nem lehet megjósolni ennek a mérkőzésnek a kimenetelét, mert ahogy a nemzetközi sajtó is írja, a világ legjobban támadó csapata játszik a világ legjobban védekező csapata ellen holnap 6-tól.
0: És egyébként tavaly ugyanezt mondtuk. Ezt viccen kívül mondom.
1: Tehát akkor az az Inter. Aktuálisan az Inter volt. Más kérdés, hogy
0: az Arsenal
1: is azért kivaló, egyébként ott ugye Arsenal PSG elődöntő volt, jelzem. de az Arsenal is azért ki van lugozva, bár egyébként jobb állapotban van, mint egy másfél hónappal ezelőtt, de az Inter az tényleg teljesen ki volt lugozva, tehát döntőre azok menni nem bírtak. Ezért talán most jobb
0: a helyzet. Én sem benne biztos, hogy az Arsenal ne tudna pontrugásból, tehát hogy ennek pont az a kulcsa, amit az Arsenal egy éven át csinál, olyan veszélyesek a pontrugásai, ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül lesz gól ebből, de egyáltalán nem lesz meglepetés, ha egy szögletből, egy kívülről érkező...
1: De a Párizs bőszen gyakorolja a levédekezését,
0: ez biztos,
1: az biztos.
0: Ez biztos, hogy gyakorolja, de ennek pont az a kulcs, hogy nem biztos, hogy meg tud akadályozni. Most erre ezer példát lehetne mondani, a Robbennel is mindenki tudta, a Arinál mindenki tudta, befelé húz, elcsavarja a hosszúba. Tehát és mégse tudták megakadályozni. Tehát, hogy ebbe egyetértek veled, hogy...
1: Hát, mit fog csinálni, azt tudták, csak hogy melyik pillanatban fogja csinálni, azt nem tudták.
2: És van még egy olyan, ami soha nem volt az életben. Holnap a Bajnokok Ligája döntőjében hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők, mert abból az elvből egyrészt a lehetőséget szeretnék megadni ezeknek a gyerekeknek.
1: Egyébként ők az MLS rendezvényen és az utóbbi időben rendszeresen.
2: És van ez a Look at Me rendszer, amit a Széchenyi Egyetemen dolgoztak ki, hogy hogyan lehet, egyrészt a jelnyelv, kommunikáció egy 60 ezres ordító stadionban rengeteget számít, és ezt kidolgozták egyszer ezt a rendszert, hogyha valakinek valamilyen módon üzenni szeretnének a rengeteg labdaszedők közül, akkor a kezükön lesz egy karperec, aminek a rezgéséből tudják, hogy nekik szól a történet, és abban a pillanatban tudnak reagálni. Tehát ez nekem nagyon tetszik, ez a sztori.
1: Abszolút.
0: Ez emberi.
3: Még nagyon. Valamit itt a rögzített játékhelyzetekről emlékszem, amikor a Vác 1994-ben bajnok lett, és Csank János, ez egy újdonság volt a magyar futballban.
1: Ott is minden harmadik gól ebből volt.
3: 30 mennyi, az 32 év, két évvel ezelőtt. És akkor úgy igen, tehát ebbe van valami, és ugye mondhattuk volna akkor is, hogy
1: Nagy Tiborék, Simon Antiék rúgdosták fejbe fülőjéket a labdával.
3: Így van.
2: Most nézz rá arra a pályára. A Vácira.
1: Nem, nézem a Puskást inkább.
0: Egyébként én még egy dolgot szeretnék mondani. A döntők általában azért visszafogottabbak, viszont én emiatt egy picit örülök a PSG. Egyébként a Bayern is ilyen szempontból jó lett volna. Ez a két csapat az, amelyik, mivel játsza a futballt, nem számítok igazán rossz döntőre. Tehát, hogy azért láttunk már nem egy olyan döntőt, nem csak BL-ben, VB-n, EB-n, amikor kicsit tingli-tangli ment, mindenki félt. A PSG-nek, vagy akár anno a Bayernnek ugyanez lett volna, az a játéka, hogy játszik, és támad, és ritmusváltások, ez biztos, hogy ugyanezt fogja csinálni, éppen ezért annyira rossz döntő, vagy unalomba fulladó döntő nem lesz.
1: Ezért jó, hogy nem, nem Atlético Arsenal lett, mert az volt a másik, elődöntő, mert abban simán benne volt egy 0-0, vagy 1-0.
0: Vagy 1-1, vagy de az, hogy maga a játék nem lett volna olyan ritmusos, tehát hogy a PSG szerepe miatt én azt gondolom, hogy alapból nem lesz egy unalmas, vagy inkább úgy mondom, hogy eseménytelen a BL döntő.
1: Na hát, meglássuk. Holnap este akkor 18 órától, ez is formabontó, de nagyon üdvözlendő UEFA ötlet, hogy nem 21 órakor kezdődik, mert akkor hosszabbítással együtt már 0 óra után iratott esetben véget. Ez 9 körül üzen biztosan véget ér, de lehet, hogy már 8 előtt. Nagyon kevés időnk van, de egy Milákot még azért dobjunk be, mert mégiscsak a világ idei harmadik legjobb idejével nyerte most éppen Cannes en Roussillonba. Ha jól mondom, biztos nem mondom jól, mert nem
3: Roussillon.
1: Francia, Roussillon. Próbáltam elég maníros
3: lenni. Jó mondta, Pista.
1: Lényeg az, hogy a 100 pillangót a világ idei harmadik legjobb idejével nyerte, úgyhogy az első kettő is az övé, tehát ilyen értelemben Milákkal van tele most az aktuális világranglista. Hát, ha rossz májú lennék, azt mondanám, hogy na, ez van, ha edz.
3: Igen, ugye itt én, ugye a 200, mert ugye...
1: 200-on már nem.
3: Így van, nem szerintem döntött, szerintem magába döntött a Kristóf, ugye, mert mindig azt vártuk, hogy mikor kezd el edzeni, ami ez tulajdonképpen semmi közünk, csak szerettük volna látni, meg kétszeres olimpia, vagy szeretnénk látni, nem szerettük volna, hát fogjuk is olimpia dobogó tetején, ez a meggyőzésem, de most a lényeg az, hogy...
1: Párizsban is a 100-at nyerte meg, nem a 200-at.
3: Így van, mert ahhoz bitan kondíció kell, neki pedig ugye azt meg kell szerezni a jó vízfekvés, meg a lassú besavasodás, nem tudom, jól mondom-e szakmailag, meg a robbanékonyság benne van 50-be és 100-ra, mondjuk az 50 lutri, de a 100 az abszolút nem lutri, és a 100 gyors, szerintem életveszélyes 100 gyorsan is, és ha magával ezt az alkut megkötötte, akkor megkötötte, és úgy látjuk, hogy ezen a sorozaton ezen nagyon jó szerepel, tehát én ezt nagyon üdvözítőnek tartom.
1: Hogy mivel vették rá a keményebb edzésmunkára, az meg hát legyen a munkáltató és a sportoló ügye.
0: Én az olimpiával kapcsolatban még óvatos lennék, volt már olyan, hogy ő elkezdett fölkészülni egy VB-re, és útközben
1: ennyivel
0: úgy döntött,
1: Párizs előtt még úszott.
0: Hogy nem, de mindenképpen pozitív, hogy indul nemzetközi versenyen, ez nagyon pozitív, az is, hogy nyilván jár edzésre.
1: Meg hogy nyer, meg jó időket úszik.
0: Nagyon jó lenne őt látni világversenyen, ez egy jó kiinduló pont. Én vele kapcsolatban itt vagyok, és ezt hozzáteszem, hogy ez a részemről nem kritika, ez az ő dolga, az ő élete, csinálja úgy, ahogy ő szeretné.
1: Reméljük, így fogja csinálni.
3: Százon gyorsan én az olimpián nagyon bízom egy nagyon dobogó tetejébe is.
1: Jó van, köszönjük Gabi, ezzel kicsit el is úszott az adás. Akkor nagyon szépen köszönöm Gergelics József, Turi Gábor és Szegő Tibor, hogy itt volt velünk. Mindjárt folytatjuk az a futást.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Elkezdődik a véghajrá a férfi kézilabda bajnokságban. Már csak a döntő párharc van hátra. A párosítás a szokásos. A Veszprém a 30., a Szeged a 6. sikerére hajt. Veszprém-Szeged férfi kézilabda bajnoki döntő első mérkőzés 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Holnap 18 órától a Puskás Arénában Paris Saint-Germain Arsenal bajnokok ligája döntő. Felvezető sorozatunkban éppen ezért elérkeztünk 2025-höz, azaz az előző évi döntőhöz, Paris Saint-Germain Internationale. Szabó Bence összeállítása következik.
4: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: BL döntő 2025. Ebben az évben olasz-francia párharcot rendeztek a Bajnokok Ligája döntőjében, amelyre eddig egyszer volt példa, mégpedig 1993-ban, amikor az Olympique Marseille legyőzte az AC Milánt. Nézzük az idényt az elejéről. Magyarországot a sorozatban a rekordbajnok Ferencváros képviselte. A Fradi a második körben csatlakozott, ahol a velszi bajnok The New Saints csapatát kettős győzelemmel búcsúztatta. Ezután Pascal Janssen csapata számára jött a végállomás, a Dán Midtjylland ellen idegenben 2-0-ra, hazai pályán pedig 1-1-re végzett. Az UEFA erre az évre átalakította a csoportkörrendszerét, amely kisebb változásokkal ugyan, de az 1992-93-as idény óta érvényben volt. Az új lebonyolításban a 8x4 csapatos csoportok helyett egy 36 fős főtáblát hoztak létre. A csoportkörös rendszer 6 meccse helyett pedig így minden együttes minimum 8 meccset játszik a főtáblán. Ebben a lebonyolításban az első 8 helyen végzett csapat a 8-at döntőbe kerül. A 9. helytől a 24. helyig pedig egy plusz rájátszáskör következik, azért, hogy a csapatok itt harcolják ki a 8-at döntőbe jutást. Ezt az úgynevezett főtáblát nyerte meg ebben az idényben a Szobosztai Dominikkal felálló Liverpool, amely a 8-at döntőben a későbbi döntős Paris Saint-Germain ellen búcsúzott. A franciák ezután 2 meccsen az Aston Villát is felülmúlták, majd az elődöntőben következett az Arsenal, akiket 2-es győzelemmel ütöttek el a finálé szerepléstől. Ez volt a második alkalom, hogy a PSG bejutott a döntőbe, az első 2020-ban volt. A finálé másik részvevője az Internazionale. Az olaszok az alapszakaszban a 4. helyen végeztek. A 8-a döntőben 2-es győzelemmel búcsúztatták a holland Feyenoordot. Ezután következett a Bayern München Simone Inzaghi együttesének. A bajorokkal szemben meglepetésre 2-1-re nyert az Inter Németországban. A San Siroban 2-2-es végeredmény született. Ezután a Bajnokok Ligája történetének egyik legizgalmasabb elődöntős párharca következett. Barcelona-Inter. Az első találkozón a katalán fővárosban 3-3, úgy, hogy az első 25 perc után a rutinos játékosokkal felálló Inter 2-0-ra is vezetett. Ezután a fiatalos rendülettel rendelkező Barcelona egyenlített, a második játékrészben 1-1 gól esett. A visszavágó ettől még izgalmasabban alakult, itt is 2-0-ra vezettek az olaszok. A Barcelona egyenlített, sőt vezetett is a találkozó 93. percéig. Amikor az akkor 37 éves Acerbi betalált, jöhetett a hosszabbítás. Itt végül Frattesi gólja döntött, így jutott 2022 után újra döntőbe az Inter. A finálét Münchenben rendezték, közel 65 ezer néző előtt, a játékvezető a nagykárai Kovács István. A kérdés pedig az volt, hogy az Inter negyedszer vagy a PSG először nyeri meg a sorozatot. Most pedig hallgassuk meg a találkozó összefoglalóját.
1: Joao Neves has made a run into the box. This is Désiré Doué and he's deflected in. And Paris Saint-Germain are in dreamland. They chew up after 20 minutes. Coutinho has found Doué. It is delicious. You will not see a better goal this season. It's Kvicha Varaskalia. It's four. Mayulu. Oh! It's five. There is a new name. The top table of European football. Yeah.

0: A döntőben a PSG számított esélyesebbnek, azt viszont kevesen gondolták, hogy ennyire sima lesz a találkozó. A meccsen Doué duplázott, de betalált Hakimi, Kvaratskhelia és Mayulu is. Így a Paris Saint-Germain 5-0-ra nyert. A franciák rekordot döntöttek, ugyanis korábban a BEC és BL történetében egyetlen csapat sem nyert 5 gólos különbséggel a döntőben. A Párizs együttese már hosszú évek óta vágyott erre a sikerre, és a sors különös fintora, hogy éppen akkor sikerült, amikor már egyetlen nagy nevű sztár sem erősítette a sorait. Ebben a csapatban már nem volt ott Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi és Neymar sem. Kylian Mbappé pedig épp az idény elején távozott Madridba. Ott volt viszont a döntő idején mindössze 19 éves Doué, aki a két gólja mellé adott egy gólpasszt is. Ezzel az első futballista lett, aki egy BL döntőben 3 gólban is szerepet vállalt. A BEC-ben természetesen volt már ilyesmire példa. Elég Puskás Ferenc 4 és Di Stefano 3 góljára gondolni 1960-ból. A PSG-ből a később aranylabdával jutalmazott Ousmane Dembélé mellett ki kell emelni Richard Kvaratskheliát is, aki ősszel még a Napoli játékosa volt, vagyis a francia bajnoki cím és kupasiker, illetve a BL diadal mellett olasz bajnoknak is valhatta magát az idény végén. Érdekesség, hogy Pep Guardiola után Luis Enrique a második olyan edző, aki két különböző csapattal is triplázott. Vagyis a bajnoki cím és a kupa mellett a BL serleget is megnyerte. Korábban ugyanez a Barszával sikerült neki 2015-ben. És ha már Luis Enrique, a spanyol edző így nyilatkozott a döntő után.
1: Nagyon-nagyon boldog vagyok. Történelmet írtunk, ennyi gólt ilyen arányban soha nem szerzett még senki BL döntőben. Nagyon sokat jelent nekem az, ahogy a csapat játszott itt a fináléban. Edzőként gratulálnom kell mindenkinek, a játékosoknak és a szurkolóknak is. Profiként ez a legnagyszerűbb dolog, boldoggá tettünk mindenkit. Ahogy a meccs haladt, egyre boldogabb és elégedettebb voltam, de azért nem volt egyszerű a találkozó a védekezés szempontjából. De egy-két nehézségtől eltekintve ezt is jól kezeltük, emellett pedig egyből kihasználtuk az előttünk adódó két lehetőséget. Ez egy nagyon komplett csapat teljesítmény volt. Egyébként láttam, amit a szurkolók számomra készítettek, nagyon jól esett ez a gesztus, de nem kell ahhoz egy BL győzelem, hogy mindig emlékezzem a lányomra. A lányom mindig velem van, különösen akkor, amikor veszítünk, de igyekszem mindig pozitív maradni.
0: És ha már Luis Enrique kislánya, a spanyol edző Sana nevű gyermeke 2019-ben 9 évesen hunyt el egy daganatos betegségben. A 2015-ös Barcelonával megnyert döntőben még édesapjával ünnepelhetett Berlinben. 2025-ben a döntőben a párizsi szurkolók pedig egy drapériával emlékeztek meg róla. A finálé legemberibb momentuma után pedig térjünk vissza a nyilatkozatokhoz. Erik Mkhitaryan, az Inter örmény játékosa így értékelt.
2: I'm looking forward for this game.
3: Jól vagyok és már a jövőbe tekintek, bár nagyon szerettünk volna nyerni ebben a döntőben azután, hogy 2 évvel ezelőtt alul maradtunk. Persze nagyon jól tudtuk, hogy milyen ellenféllel állunk szemben, megpróbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Nyilván tapasztalt játékos vagyok, és ilyenkor egy kudarc feldolgozása talán nekem jobban megy, mint a fiatalabbaknak, ezért igyekszem segíteni a csapattársaknak. Azért azt is el kell mondani, hogy nekünk rutinosabb csapatunk van, de ez nem minden. Számít a minőség és a technikai tudás is. Egyértelmű, hogy az ellenfél jobb volt nálunk, de emiatt nem szabad megtörnünk a jövőben, mert jól teljesítettünk a Bayern vagy a Barca ellen is. Máskor majd a Paris Saint-Germain ellen is sikerül.
0: Most pedig következzen Elpap István, a Nemzeti Sport szakújságírója, akivel először az Inter döntőig vezető útjáról beszélgettem.
4: Amikor 16 között járt a mezőny, az Inter az kicsit az ilyen szegény fiú volt ott a, fura ezt mondani egy internacionál, de a nagy gazdag fiúk meg a nagy menő csapatok között, de egy annyira szervezett és annyira nehéz volt ellene futballozni, hogy én elkezdtem itt hirdetni, de rádióba is, hogy az Inter meg fogja nyerni a BL-t, mondjuk nem nyerte meg a BL-t, de mondjuk olyan nagyon messze nem járt tőle, mindenkinek közelebb járt tőle a PSG-t leszámítva. Egész egyszerűen tönkretette a Bayern játékát, tönkretette a Barca játékát, mindenkinek tönkretette a játékát, a PSG-t egyet nem tudta tönkretenni, enyhén szólva sem. Másrészt ott már olyan minőségbeli különbség volt a két csapat között, hogy az kikerető, hogy a harmadrészt meg már a térdükön jártak a milánóiak, mert ott az idény végén fantasztikus idényük volt, csak a végén mindent elrontottak, ami szembe jött, úgyhogy a döntőbe nem osztottak nekik különösebb lapot, de mondjuk az oda vezető úton kicsit engem ilyen déjà vu érzésem volt, kicsit a Mourinho-féle 2010-es Interre emlékeztettek, amelyik ugye például szintén a Barcelonát ejtette ki, ráadásul ember hátrányba játszva visszavágót, de az a 2010-es Inter az egyébként egyéniségeket tekintve, meg játékerőt tekintve a 2025-ös fölött állt, nem véletlen, hogy aztán meg is tudta nyerni a bajnokok ligáját. Tehát, de igazából az volt majd, hogy nem a kivételes azért az elmúlt hosszú évtizedeket tekintve, ettől függetlenül szégyenkezni valója mondjuk a 2024-25-ös Internacionálénak sincs. Miért? Mert mondom, olyan csapatokon keresztül vezetett az útja a döntőig. Most így utólag azt mondja az ember, hogy megnéztem volna egy Bayern PSG-t, vagy egy Barca PSG-t, de nem fogom megnézni, mert mind a kettőt kiütötte az Inter. Az igazi futball csemegek az az lett volna, hogyha a Barcelona vagy a Bayern, mert az egyik valószínű bejutott volna, hogyha nincs az Inter, jutott volna el a fináléig, az nem lett volna 5-0 a 100%.
0: Azt lehet mondani, hogy elfáradt a végére az Inter, és gyakorlatilag a Párizs azért futott át rajta ilyen simán a döntőbe?
4: Abszolút. Az Inter ráadásul az összes párharcát kimaxolta, tehát minden párharc, minden másodpercért meg kellett halnia, hogy esélye legyen továbbjutni. Az más kérdés, hogy fantasztikusan állták a sarat, és mindegyik lépcsőfokot valahogy leküzdötték, de nem is volt annyira mély a kerete, mint adott esetben a Párizsnak, amely ellentétben mondjuk a korábbi évek PSG-jével kevesebb világszerte elismert média kedvenc top sztárt tudott felvonultatni, de akiket viszont be tudott vetni, azok mind egy azonos nagyon magas minőséget képviseltek. Ez a Párizs már azt a luxus sem kellett, hogy megengedje magának, hogy mikor csatárai nem védekeznek, mint a Neymar, Mbappé-féle, Messi-féle korszakba. Akár Doué, akár Barcola, akár Dembélé a védekezésből is vastagon kivette a részét, és ez ellen egyszerűen nem volt senkinek lapja.
0: Most pedig következzen Zombori Zalán, aki korábban a francia Montpellier játékosa volt, és a PSG-nél is járt próbajátékon. Először utóbbiról kérdeztem.
2: Ugye tudni kell, apa, édesapám ugye Franciaországba focizott, és neki köszönhetően volt lehetőségem visszamenni egyedül, mert az volt a terv, hogy Franciaországba érettségizek le, és hogy akkor, ha már úgyis megyek oda-vissza, akkor keresni egy olyan helyet, ahol foci mellett nyilván vagy az iskola mellett a focit is normálisan tudnám folytatni. Hát ez egy kicsit erősen kezdtem ezzel a Paris Saint-Germain-es próbával, ami nem is volt egyébként egy rossz élmény, mert pozitívan zárult egyébként maga az időszak, csak ugye akkor az volt a probléma, hogy én nekem magyar állampolgárságom volt, és ez akadályozta az oda igazolásomat akkor. És lett volna lehetőség kettős állampolgárságot igényelni, csak annak meg hosszú lett volna a folyamata, úgyhogy végül is elakadtunk ebben a kis bürokráciában.
0: Neked így milyen emlékek maradtak meg úgy az akkori francia focival kapcsolatban? A Paris Saint-Germainről akkor milyen vélekedés volt, mennyire számított abban az időben nagy csapatnak, és hogyan alakult ez az évek folyamán? Ugye most már azért egyértelműen Franciaország első számú klubjáról beszélgetünk.
2: Teljesen más időszak volt, ugye a Paris Saint-Germainről tudni kell, hogy egy fiatal klub, és a Katari éra előtt kétszer voltak bajnokok, abból pont abban az évben, mikor én ott voltam a junior csapattal edzésen, akkor abban az évben lettek bajnokok, majd rá két évre megnyerték a kettőt, ugye, ami akkor még a kupagyőztesek Európa kupája volt. A francia szinten sikeres klubnak számított már abban az időben is, és pénzügyileg is mindig egy jól szituált klub volt, de nem olyan szinten, mint amit ugye tapasztaltunk a Katari érában.
0: És hát ugye az elmúlt éveknek a sztár igazolásait mindenképpen lehet látni és megemlíteni, hogy azért ugye az nagyon érdekes, hogy végül is, amikor a csúcsra ért ez a párizsi projekt, az pont egy olyan csapattal volt, amiben már nem volt sztár. Ezt az utat, ezt a 2024-25-ös idényt, ezt te mennyire követted a párizsi csapatnak a meccsén keresztül?
2: Aktívan követtem őket, meg én is kíváncsi voltam erre, hogy talán beszéltük is erről korábban, Luis Enrique nyilatkozta, hogy neki nem egy vagy két sztárja van, hanem 11 sztárja van, és akkor már ugye arra próbált folyamatosan utalni, hogy neki egyértelműen a csapat mindenek előtt, és az egyéniségeket is mindenféleképpen olyan karakterekbe keresi, akik hajlandóak beáldozni egy picikét az egójukat a csapatmunka alá, és ezáltal tudnak sikeresebbek lenni.
0: Szerinted mi volt ennek az egésznek a kulcsa, akár a játékra vonatkozóan? Ugye itt, hogyha nézzük az alapszakaszt, akkor a Paris Saint-Germain nem végzett olyan pozícióban, még ugye a 2025-ös döntőre vonatkozóan, hogy előkelőbb helyzetből tudjon indulni, mert akkor még volt egy rájátszás körre a Brest ellen, utána a Liverpoolt tudták búcsúztatni, utána az Aston Villát és az elődöntőben az Arsenalt. Hogyha ezt az egész utat nézzük, akkor mivel volt jobb a Párizs ezeknél a csapatoknál?
2: Sőt, hát tovább csavarom azt, amit említettél, hogy még a sorozatban a csoportmeccsek során a Manchester City-vel hazai pályán 0-2-re álltak az 53. percben, ami kiesés jelentett volna nekik a bajnokok ligájából. És ezt az utolsó 25-30 percbe fordították át 4-2-re, és így tudtak tovább menni ugye a selejtezőre a Brest ellen. A minőség az megvolt, és ahogy folyamatosan csiszolódtak, most lehet azt mondani, hogy ugye a nagyok mindig úgy időzítenek, hogy májusra legyenek csúcsformába, de tényleg ezt lehetett érezni náluk, annyira stabilan megtalálták a védekezésbe is a kulcsot, és azok a játékosok, akik elől a különbséget jelentik, azok is ugye egyre jobban megértették azt, hogy azt a melót, amit bele kell rakni a labda nélküli játékba, és ez az egész így fokozatosan állt össze, és csúcsosodott ki a tavasznak a második felére.
0: Akkor, amikor arról beszélünk, hogy a Paris Saint-Germain megnyerte a bajnokok ligáját az Inter ellen, akkor ez a kijelentés önmagában téged nem lepett volna meg, hogyha ezt korábban hallod? Gondolom viszont, ami más kérdés, hogy az mekkora arányban, vagy milyen gólszámmal győzött a Párizs, az lehetett inkább meglepő akkor jelen esetben, hogyha jól veszem ki a szavaidból.
2: Abszolút, tehát ha megnézzük a Paris Saint-Germainnek az előtte lévő éveit is, ugye már a Lőv Zoltékkal, és mikor ott döntőt játszottak, meg azért elődöntőig eljutottak egyszer-kétszer, úgyhogy már érett azt, hogy előbb-utóbb áttörjük ez a gát. Az, hogy egy ilyen sima döntő lett végül is az Inter ellen, ez elsősorban annak köszönhető szerintem, hogy ott nagyon gyorsan lerendezték a meccset, ugye talán a 20. percben már 2-0-ra vezettek. Onnantól kezdve az Inter nem tudta azt a játékát játszani, amit szerintem tervezett a Paris Saint-Germain ellen, mert nem muszáj volt neki kijönnie, és egy ilyen önbizalomtól duzzadó, magabiztos csapat kivégezte őket. Teljesen megérdemelten egyébként.
0: És neked, akinek ugye van nagy kötődésed a francia futballhoz, ebből mit érzékeltél? A franciák mennyire örültek a Párizsnak a sikerének? Mert azért ezt megelőzően legutóbb francia csapat, a Marseille volt az egyetlen, amelyik BL tudott nyerni.
2: Pontosan igen, és ugye a Paris Saint-Germainnek ráadásul történelmi szezonja volt BL mellett, ugye a bajnokságot, francia kupát nyertek, ami ugye a francia csapatnak még nem sikerült egy ilyen tripla, ami nemzetközi sikert is hozott egyben. Úgyhogy még a Marseille-t is felülmúlták, hogyha így nézzük. Elején egy picit negatív volt ugye ez a katari háttér, ez, hogy a tömegtelen pénz, és ugye mindenkit megvehettek, akit akartak. Ez egy picit azért szúrta az átlag szurkolóknak a szemét. Nyilván a párizsi szurkolók azok azért folyamatosan vágytak a sikerre, és örültek ennek. Talán egy picit a Luis Enriquének ez a módosítása, hogy nem azokkal a tényleg egyedi nagy sztárokkal, hanem tényleg olyan kvalitással ugyan rendelkező sztárokat, de mégis olyanokkal, akikkel a csapatot erősítette. Érezhető volt az elejétől kezdve a kommunikációjába és a viselkedésébe is, és szép lassan azért mindenki a projekt mellé állt, nem csak a párizsi szurkolók, hanem értelemszerűen, ha már nemzetközi sikerről beszélünk, akkor országos szinten is azért sokan szurkoltak nekik. Most lehet, hogy a Marseille szurkolókat kihúzhatjuk erről a listáról, de azért az a fajta ellenségeskedés, amit korábban éreztem a katari háttér miatt, az egy picikét azért itt csökkent.
0: Ismétlésképpen tehát a Paris Saint-Germain nyerte a 2025-ös bajnokok ligáját az Internazionale ellen 5-0-ra.
5: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
6: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
7: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
8: Megvan! 15-13!
7: Radulovics! Gól! Megvan!
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
10: Hajrá!
6: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Távozott Győrből Borbély Balázs vezetőedző. A Bajnokok Ligája döntő lázban ég Budapest. Elkezdődik a férfi kézilabda bajnoki döntő. Jó napot kívánok, Katona László vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Borbély Balázs távozik a labdarúgó NBA-ben aranyérmes Eto'o FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz,

0: taszította le a Győr vezetőedzője Borbé Balázs. Tehát tudjuk, hogy Borbé Balázsnak is volt a szerződésében egy kivásárlási ár, és szerintem Világi Oszkárral meg tudta ezt beszélni. Meg én azt gondolom, hogy a Győrből a Vitális Milánt, a Bembo Alit szerintem el fogják vinni. Így sokkal nehezebb lesz a Győrnek a Bajnokok Ligájában, mert ez a két legjobb játékos mondjuk ki a győri csapatban, de nyilván ott is lesznek erősítések. Viszont azt ne felejtsük el, ha egy Ferencváros hív, már pedig ez most megtörtént. Én nagyon üdvözítőnek tartom azt, hogy egy magyar edző kerül végre oda a Ferencváros élére, mert bizonyított, bajnok lett a Győrrel, megkapja a lehetőséget. Ugye Hajnal Tamás ismeri őt a Bundesligából, dolgozott már a Fradi utánpótlásában, onnan is ismerik Borbé Balást. Ez egy nagyon üdvözlendő dolog. Ez arra is mutat, hogy ezek szerint a Ferencvárosnál rendben lesz az anyagi háttér, a költségvetés. Én bízom benne, hogy meg tudják tartani a legjobb játékosokat. A sors furcsa fintora viszont az, hogy így a Fradi nem a Bajnokok Ligájába indul, hanem a Győr indul a Bajnokok Ligájába. A Fradinak az Európa Ligában kell 4 mérkőzést nyerni ahhoz, hogy a Európa Liga főtáblájára jusson.
1: Stílusban, felfogásban mennyire változhat a Ferencváros játéka? Mert azért a támadó futballt képviseli mind a két együttes, a Győr is és a Ferencváros is, tehát valószínűleg közel áll ez egymáshoz.
0: Igen, kérdés, hogy mennyi pénz lesz arra, hogy még új játékosokat igazoljon, meg hogy Győrből ki az, akit el tud hozni magával, mert ha most behelyezzük kontextusba, hogy ki az, aki a Fradinak most egyből erősítés jelentene Győrből, az előbb említett két ember, ugye Vitális és Bembo Ali azonnal, Singer Márk is erősítés jelentene, és Tóth Rajmund is magyarként, és akiről beszéltem, ebből három magyar, aki a magyar szabálynak is megfelel. Tehát ezek nagyon nagy kérdések, hogy őket ott tudják-e tartani Győrben, vagy a Ferencvároshoz követik-e volt vezetőedzőjüket. A felfogás pedig abszolút támadó felfogás, Borbé Balázsé. Láttuk Győrben, hogy milyen jól működtek a csapatrészek közti kapcsolatok, gondoljunk csak a Stefúj Bumba, vagy a Stefúj Sőn, most nem megyek végig ez egészen, de ez nagyon jó üzenet a futballnak, meg annak, hogy egy magyar edző kapta meg most a lehetőséget, és azt gondolom, hogy élni is fog tudni vele.
2: Kövesdi Eszter személyében sportpszichológussal bővült a magyar labdarúgó válogatott szakmai stábja. Tavasz elején kapcsolódott be a nemzeti csapat munkájába a szakember, aki hosszú távon is támogatni fogja a futballistákat a mentális felkészülésben. Holnap a budapesti Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét, folyamatosan érkeznek a sztárok, így Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry és Andrej Arshavin is fővárosunkban van, csak úgy, mint Giorgio Chiellini. Az Európa-bajnok olasz hátvéd 2015-ben és 2017-ben is játszott BL döntőt, de mindkettőt elbukta a Juventusszal. 2020-ban szintén a torinóiak játékosaként pályára lépett a Puskás Arénában, a Ferencváros ellen 4-1-re megnyert bajnokok ligája mérkőzésen. Chiellini a stadionnak kapcsolatos emlékeit is felidézte.
3: The stadium was good. Empty, it was nice. I think that full it will be much better.
4: A stadion nagyon jó. Amikor én játszottam a Puskás Arénában, akkor a Covid miatt kevesebb szurkoló volt a lelátókon, de most szombaton telt ház előtt. Biztosan remek lesz a hangulat. Magyarországnak komoly futballtörténelme van. Nem lep meg, hogy van egy ilyen nagyszerű stadionja, és az sem, hogy a magyar válogatott az előző években jó eredményeket ért el.
3: Champions League is a dream for every kids in the world.
4: Ami a Bajnokok Ligáját illeti. Minden gyermek álma a világon, hogy megnyerje ezt a sorozatot. Én kétszer is közel voltam ehhez, de sajnos egyszer sem sikerült. A mostani döntőben bármi megtörténhet, két nagyon jó csapat találkozik egymással.
2: A holnap 18 órakor kezdődő Arsenal PSG labdarúgó BL döntővel a Nemzeti Sportrádió kiemelten foglalkozik.
5: Nemzeti Sportkrónika.
2: Sikeres műtéten esett át Bartalis István, aki a svájci jégkorong világbajnokságon sérült meg. A 35 éves csatár az osztrákok elleni meccsen szenvedett mellizom szakadást, így már a második találkozót követően véget ért számára a torna, amelyen csapattársai sorozatban másodszor harcolták ki a bennmaradást a legjobbak között. Felépülése több hónapot vesz igénybe. A finnországi Helsinki és a lettországi Riga városa lesz a 2030-as jégkorong világbajnokság két helyszíne. A női válogatott pedig Milánóban játszhat a Divízió 1 perás VB-n jövőre. A tornán a házigazda olaszok mellett a szlovákok, a norvégok, a hollandok és az elitből idén kieső válogatott szerepel majd. Lacka Miklós irányítja a TFS-en női kosárlabda csapatát. A legutóbbi hét idényben a Sopron másodedzője volt Lacka. Korábbi mesterük Hegedűs Péter a Győr szakmai igazgatójaként folytatja a jövőben. A Honvéd férfi kosárlabda csapatának is megvan az új edzője Lakics András személyében. A szakvezető megbízatása egy évre szól. A fővárosiakhoz kapcsolódó hír, hogy Valerio Bodon-Vincent szintén egy idényre szóló szerződést írt alá. Ma megkezdődik a férfi kézilabda NB1 döntője. Az egyik csapat második győzelmeig tartó párharc első összecsapásán a Veszprém a Szegedet fogadja. a 19 órakor kezdődő mérkőzés.

0: Főzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Elsőként hallgassák meg, hogyan várja a finálét a Veszprém védekező specialistája, Ligetvári Patrik.
1: Három mérkőzést játszottunk a Szegeddel ebbe a szezonban. Az első mérkőzésen a Szeged vezetett, és végén tudtunk megfordítani. Utána a másik mérkőzésen ugyanúgy az első félidőben vezetett a Szeged, megfordítottunk. A kupa is egy ilyen bravúros, végjátékos mérkőzés volt. A jó dolgokat, amik jól ültek a Szeged ellen, mind védekezés támadásban, azokat a dolgokat át kell vigyük erre a kupa döntőre. Tudjuk azt, hogy készülni fognak, de mi is próbálunk újdonságokat belevinni a játékba. A stabilitás, és hogyha úgy tudunk játszani, ahogy az elmúlt időszakban játszottunk, akkor nagyon esélyünk van arra, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot, meg úgy gondolom, hogy meg is érdemeljük, hogy nem vesztettünk még pontot a bajnokság során. Attól is függ, hogy milyen két mérkőzést játszunk le az elején. Mind a két csapat, hogyha a három mérkőzést is játszik, akkor ugyanúgy bírja ezeket a mérkőzéseket, tavaly is ugyanez volt. Az lenne a legjobb, hogyha két meccs alatt be tudnánk ezt fejezni, de tudjuk azt, hogy Szeged azért milyen erősséget képvisel, és nagyon nehéz dolgunk lesz, hogyha meg akarjuk ellenünk nyerni a bajnokságot.
0: A Szeged kapusát, Mikler Rolandot is hallhatják.
2: Mivel ez egy döntő, itt mindenki nyerni akar, ez nem is kérdés. Attól függetlenül, hogy Veszprémben kezdjük, mi is úgy megyünk oda, hogy győzni szeretnénk. Szeretnénk, hogyha ez a párharc minél hamarabb eldőlne, lehetőleg a mi javunkra. Természetesen győzelmi szándékkal fogunk Veszprémbe érkezni. Nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó játékot fogunk tudni pályára tenni. Hogyha védekezésben feszesek vagyunk, nagyon keményen is tartjuk a taktikánkat. Már újat nem tud mutatni egyik csapat sem a másiknak, remélhetőleg. A Veszprém sem tud nekünk, így az egyéni extra teljesítmény fognak dönteni. Mind a két csapat nagyon komoly játékerőt képvisel, de mind a két csapatban megvannak azok az egyéni extra lehetőségek, amik el tudnak akár dönteni egy mérkőzést is. Bízunk benne, hogy ez most nálunk lesz a jobb, vagy nálunk lesz több ilyen játékos, aki majd hozzá tud tenni nagyon fontos és döntő időszakokban, úgyhogy már nagyon várjuk. Nem hiszem, hogy most már egyik csapat, vagy bármelyik csapat is ezzel foglalkozna, hogy mi volt az előzőkben. Mindenki a következő feladatra koncentrál, arra fókuszál, hogy ezen a mérkőzésen adjon ki magából mindent is lehetőleg győzelemmel térjünk haza, mondjuk így. Nem gondolnám, hogy bárkiben is motoszkálna az, hogy eddig mi volt a szezonban. Mind a két csapatnak ez van hátra, és ezt kell megnyerni. Azt szokták mondani a döntőre, hogy azokat nem le kell játszani, meg kell nyerni. Itt most minimum két mérkőzésen dőlhet el a bajnoki cím. Remélhetőleg a mi javunkra fog.
0: Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán bejutott a vegyes páros második fordulójába a 16 közé a francia nyílt teniszbajnokságon. Stollárék a Hao Ching-chan, Orlando Luiz, taiwani brazil kettős győzték le két játszmában 1 óra 20 perc alatt. Lemondott a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáról Németh Szilárd. A politikus 2015. januárja óta irányította a szövetséget, és június 30-áig látja el az elnöki teendőket. Utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket. Viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A Puskás Aréna tervezője Skardeli György valamennyi mérkőzésen ott van az arénában, és ott lesz majd szombat este is a PSG Arsenal Bajnokok Ligája döntőn. Az aréna tervezéséről, meg hogy mennyire elégedett vele így, amikor már teljes erővel funkcionál, Szabó Bence kérdezte az építészt.
2: Ugye ön a Puskás Arénának és sok más sporthoz köthető építménynek a tervezője. Önnek egyébként milyen kötődése van a sporthoz szerintem, mint első kérdésként kezdhetnénk ezzel?
3: Kisgyerekkorom óta, hát nem is tudom, a sportnak rajongója vagyok, ahogy az az én korosztályomban teljesen természetes volt, ugye a legelső pillanattól kezdve fociztunk. Tehát ez egy alapvető dolog volt. Aztán én később, amikor már általános iskola felsőbe kerültem, akkor a kosárlabda felé tolódtam el, és akkor úgy kosárlabdában tulajdonképpen serdülő ifi első osztály, aztán még játszottam NB1 juniorban is. Az egyetem az keresztbe vágta ezt a túl ígéretesnek nem mondható pályafutást. De a szeretete a sportnak az mindenképpen megmaradt. Tehát kiskoromtól kezdve még volt is egy olyan legenda, hogy én tulajdonképpen a Népsportból tanultam meg olvasni, de hát ez azért enyhe túlzás, de az biztos, hogy az olvasási igényemet az erősen befolyásolta, hogy nem megkérni kellett a bátyámat vagy az édesapámat, hogy olvassák el a különböző cikkeket, hanem magam tudtam ezt megtenni.
2: Akkor ezek alapján azért az eléggé jól körvonalazható, hogy a sportkötődés az egyértelmű, és akkor hogyan, tehát ez ilyen eleve elrendelt volt, amikor már az ember építész, akkor előbb-utóbb az érdeklődése miatt a sporthoz kerül majd közelebb?
3: Nem. Hát ez nem így van, tehát tulajdonképpen számos egyéb tárgyú munkám is volt, hát két külföldi nagykövetséget terveztem, megterveztem Európa egyetlen cigány gimnáziumát, a Gandal alapítványi gimnáziumot, egy világcégnek az informatikai központját. Szóval számos egyéb munkája van az embernek, de amikor lehetőség nyílt például a Budapest Arénának, ami most már Papp László Budapest Sportarénaként hívnak, a megtervezését az nyilván rendkívül inspiráló az ember számára, mert ugye azért ezek olyan középületek, amelyek minden egyes rendezvényre hát 10-15 ezer embert vonzanak. És azért ez egy fantasztikus dolog, tehát a Budapest Aréna is egy olyan épület, amelyik azon kívül, hogy az MVM Dómig a legnagyobb fedettpályás csarnokunk volt, ami a sport célt is szolgált, de emellett hát nyilván koncertek, konferenciák, kiállítások, vásároknak a helyszíne is. Tehát minden olyan jelentős esemény, ahol nagy létszámú közönség várható, hát az ezekbe az épületekbe látogat el, és ezáltal viheti a jó hírét Budapestnek, viheti a jó hírét az országnak, hogyha az épület olyan színvonalú. Számomra, meg a cégünk számára meg azt az esélyt teremtette meg, hogy miután hát azt kell mondjam, mind szakmailag, mint egyébként sikert hozott ez az épület számunkra. Hát ez egy rendkívül jó referencia volt, amikor pályáztunk akár a Puskás Aréna, akár az MVM Dom megtervezésére kiírt közbeszerzési pályázaton. Hát ez egy nyilvánvaló, ez egy olyan referencia volt, amivel hát itt az országban kevesen rendelkeztek.
2: Beszéljünk akkor a Puskás Arénáról. Amikor ezt az arénát tervezték, akkor mik voltak az alapszempontok? Ugye volt egy alapnépstadion természetesen, amely ugye a jegyeket, hogyha megnézzük, a Puskás Aréna hordozza. Ugye vannak bizonyos elemek, amelyek emlékeztetnek a régi stadionra, de esetleg volt-e külföldi minta, vagy milyen elvárások alapján készült el a Puskás Aréna?
3: Hát az elvárások azok egyértelműek voltak, a megrendelő oldalról viszonylag egyszerűek, hogy egy katlan hangulatú stadion tervezünk, egy olyan méretű épületet, amelyik éppen megfelel a legmagasabb kategóriának, de ez annyit jelent, hogy ez egy 60 pluszos stadion, tehát 60 plusz 6000 nézőt jelent az UEFA kategóriáján belül, de nyilván hát Magyarországra azért egy Wembley szintű, tehát egy ilyen 90 ezeres stadiont nem vártak el tőlünk, mert hát egyrészt annak más a költség vonzatai, meg hát senki nem gondolta, vagy azon ki, hogy reméltük volna, hogy ilyen iszonyatos roham lesz majd a magyar válogatottnak a mérkőzéseire. Azt gondoltuk, hogy ez abszolút megfelel egy ilyen kis országnak, mint Magyarországnak. Ez a fajta léptékű stadion.
2: Tehát akkor mondhatjuk, hogy utólag kicsi lett?
3: Hát utólag kicsi lett, igen. Olyannyira így van ez, hogy már arra is kaptam felkérést, hogy vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehetnék plusz székeket megnyerni. Mert hát azért egy-egy válogatott mérkőzésre valamikor akár 200 ezer jegyigényes is befut, és hát persze arra még egy Wembley se lenne elég, tehát ilyen értelemben reménytelen kiszolgálni ezt a fajta érdeklődést. De hát szóval voltam én olyan népstadionban is, amikor magammal együtt, ha 5000-en voltunk, akkor sokat mondok, de most ebből induljunk ki, hanem abból, hogy legalábbis idáig minden labdarúgó mérkőzésen teltház volt. Tehát ez volt egy alapvető elvárás megrendelő oldalról. Az UEFA oldaláról kiadtak egy 200 oldalas kiadványt, ami a reklámtáblák helyétől kezdve a biztonsági szolgált helyéig minden elvárást leírtak, és mi nyilvánvalóan ezt, mint egy, nem is tudom, a tervezési bibliát, ebben az esetben ezt úgy forgattuk, ezt a könyvet. De hát ez csak az elvárásokat írja le. És valóban az, hogy megjelennek ezen az új épületen is azok a pilonok, amelyek a régi népstadionnak a pilonjai voltak, abban két szempont is belejátszott. Az egyik az az, hogy én hihetetlen sokat jártam ki a régi stadionba is, tehát nem csak a mostani stadionba, ahol minden válogatott mérkőzésen kint voltam, ahova be lehetett menni, ugye járvány idején ez nem volt lehetséges, de hát a régi stadionba is, hát kisgyerekkorom óta jártam ki a mérkőzésekre, nem csak a válogatott, akkor még voltak ilyen kettős rangadók, tehát kettős rangadón is voltam elég sokon, és hát azt tudtam, tehát ezekben a pillanatokban én rendkívül sokat közlekedtem, hogy ennek milyen jó ez a fajta elrendezése, tehát az, hogy amikor egyszer el akar menni 60-70 ezer ember, az egy milyen jó érzés, hogy én pontosan látom, hogy milyen messze vagyok a környezettől, tehát még hogy hány fordulót, még egy fordulót kell menni, és akkor már elérek. Pedig én nem is vagyok klausztrofóbiás, de hát nyilván vannak olyanok, akiket nagyon tud nyomasztani, hogy mondjuk ilyen nagy tömegbe, zárt lépcsőházba hagyják el az épületet, hát ezek a pillanatok ezt kiválóan megtestesítették. De az új stadionban volt ezeknek egy plusz szerepük is, ugyanis ezek a pilonok tartják azokat a 80 méterre benyúló konzolos acéltartókat, amely a tetőnek a héjazatát hordozzák, amivel ugye a nézőtér 100%-os módon le van fedve. Tehát ez is egy szempont volt, hogy ezt úgy lehessen megvalósítani ezt a kialakítást, hogy a tartó szerkezeti megoldásokat is jól szolgálja.
2: Milyen egy olyan arénában járni válogatott mérkőzésre, amelyet ön tervezett? Nyilván ez így egy érdekes kérdés lehet egy akár hallgató szempontjából is. Tényleg milyen oda leülni, amikor tudja, hogy itt mindent ön álmodott meg, mondhatjuk így?
3: Hát, amikor már leülök a nézőtérre, bevallom őszintén, és ezt kevesen hiszik el, én a mérkőzésre koncentrálok. Tehát, hogy azt nem mondom, hogy nem volt olyan, hogy amikor felemeltem a szemem, és megnéztem azokat az acéltartókat, amiket ugye a statikus tervezővel statikus tervezőnek elmagyarázva, hogy milyen formában legyen az meg, ugye közösen megvalósítottunk. Persze az jó érzéssel tölti az embert. Leginkább egyébként akkor, amikor a stadion felé közlekedünk, már bent vagyunk a területen belül, és azt látom, hogy az emberek mennyire örülnek ennek az épületnek. Hát ez egy gyakorlatilag minden alkalommal egy újabb visszaigazolás, amikor azt látom, hogy 2-3-4 fős csoportokban úgy készítenek fotókat, hogy háttérben ott van a stadion. Hát ez egy nagyon jó érzés, hát ezt mondanom se kell. De amikor bemegyek az épületbe, és leülök a helyemre, akkor számomra egy dolog fontos, a mérkőzés.
2: És ugye lesz egy eléggé komoly mérkőzés ebben az arénában, mégpedig ugye volt itt már ugye kezdetnek válogatott mérkőzés, Európa-bajnoki találkozó, Európa Liga döntő, szuper kupa döntő, és most Bajnokok Ligája döntő is lesz ebben az arénában. Ott lesz a helyszínen, illetve mit vár a finálétól?
3: Hát valóban ezeken az eseményeken ráadásul mind ott voltam, tehát az mindenképpen ott szerettem volna lenni. Tehát például éppen erre a döntőre a nagyon jó vizsga volt, akár az Európa 2020-as EB-nek a csoportmérkőzései, vagy a nyolcad döntője, de az Európa Liga döntő. Hát az Európa Liga döntő az ugye akkor a Róma és a, ha jól emlékszem,
2: Sevilla között
3: volt, tehát az már akkor is óriási, hát hihetetlen feszültségek között zajlott le az a találkozó. Hát most biztos vagyok benne, hogy még fokozottabb lesz, hiszen egy BL győzelem az, hát az, ahogy végig emlékszem a gyerekkorom BL döntőire, vagy BEC döntőire, mert akkor még az elődjét BEC-nek hívták, hát azok óriásiak. Az igazság az az, hogy egészen tegnapig úgy volt, hogy én otthon fogom végignézni ezt a mérkőzést, és hát ebben se lett volna semmi baj, mert hát nyilván az angol és a francia dokkereknek van ott leginkább a helyük most a stadionban, de hát a Magyar Labdarúgó Szövetség megtisztelt avval, hogy hát meghívott erre a mérkőzésre, és ez olyan szempontból hát azért mindenképpen kivételes az életemben, hogy ez lesz életem első BL döntője, vélhetőleg az utolsó is, és hát én azt gondolom, hogy a helyszínen végigélni egy-egy ilyen mérkőzést, tehát aki jár mérkőzésre, nem kell mondjam, az egészen más, mint a tévéképernyő előtt. Jól lehet a tévéképernyő előtt bizonyos dolgokat visszajátszva, meg lelassítva, az pontosabban lehet látni, de az a hangulat, ami a stadionban ilyenkor van, az viszont nem adja át semmilyen médium se. Tehát hát egy óriási élmény lesz. Tehát röviden válaszolva, igen, holnap este hát úgy tűnik, hogy ott leszek a stadionban.
2: És akkor egy utolsó kérdés, mit szól itt a részvevő csapatokhoz, illetve van-e olyan együttes, amelyet szívesebben látott volna a döntőbe, és hogyha már ez a döntő van, akkor melyik csapatnak fog szurkolni?
3: Hát ez egy érdekes dolog. Az én kedvenc külföldi csapatom a Real Madrid. Nyilván ebbe belejátszik az, hogy ott játszott Puskás Ferenc, és hát Puskás Ferencet én nem láttam játszani, csak felvételről, de hát az egy olyan ikon volt, szóval aki szereti a labdarúgást, hát én amit lehetett, elolvastam még gyerekkoromban is, bár akkor ezt nagyon szükszóban mérték felénk, de hát ezért aztán a Real Madridot én rendkívüli módon szeretem. De ebben az évben annyi veszekedés, széthúzás, öltözői botrány volt, hogy hát nem véletlen, hogy nem jutottak be a döntőbe. Ezt sajnálom. Nyilván a másik csapat, akit nagyon ide vártam volna, az a Liverpool, azt meg nem kell mondjam, ugye ott játszik Szoboszlai Dominik, meg Kerkez Milos is, és hát azért az, hogyha ott bemutatták volna ezt a két játékost, hogy robbant volna föl a Puskás Aréna, hát az egy...
2: Mint ahogy a válogatott meccseken.
3: Mint hogy a válogatott meccseken is, csak azért ez mégiscsak más lett volna, mert ezt amennyire én tudom, ezt legalább 500 millióan nézik ugye, világszerte. Hát azért az a két játékosnak is egy életre szóló élmény lett volna, de hát ebben az évben a Liverpool se játszott valami jól, hát tudjuk pontosan, hogy éppen, hogy bekerült talán 5. helyen a Premier League-ben, hogy elindulhasson a jövő évi BL versengésben. Az a két csapat, ami bejutott, az fantasztikusan érdekes. Ugye ott volt a Paris Saint-Germain, akire a világ pénzét ráköltötték, megvették a legnagyobb sztárokat, a Mbappét, a Neymart, a Messit, tehát akire rámutattak, azt megvásárolták, és nem jutottak soha semmire. Hát legalábbis komoly eredményre nem. És akkor jött egy edző, az a Luis Enrique, aki, hát most nem mondom, hogy nincsenek ott sztárok, de olyan sztárok lettek, akit hát én előtte nem ismertem, hát ez a Kvaratskhelia Ilja, aki hát ez olyan elképesztő, meg hát nyilván azért ott van a Dembele, tehát hogy azért vannak ott nagyon jó játékosok, de mégse arról van szó, hogy a szuper-szuper sztárok, és akkor hát azok majd valahogy beviszik a csapatot a döntőbe. És ez tavaly, amikor megnyerték a döntőt, tehát ez is nagyon látszott a csapaton. A másik ugye az Arsenal, amelyik már legalább 20 éve nyert utoljára bajnokságot, még a francia edzővel. Hát most ez a Arteta, ez is egy spanyol, hát jellemző módon, ez valami elképesztő szisztematikusan, már nem ebben az évben, már az előző években is úgy összerakta a csapatot, hogy mindig éppen lecsúsztak az első helyről, most pedig megnyerték. Úgyhogy ez egy nagyon nagy csata lesz, én azt gondolom, és nem véletlen, hogy ez a két csapat jutott be, joggal jutott be ez a két csapat, tehát hogy ha most abból indulok ki, hogy mit tudom én, ha létezne ilyen, hogy igazságosság, vagy pontozás alapján, az egész évi teljesítmény alapján, akkor ez a két csapatnak itt van a helye. És hát én nem tudom megjósolni, hogy ki fogja ezt megnyerni. Tehát bármelyik megnyerheti. Én azt gondolom, hogy ami nyilván botor módon hangzik, hogy 50-50%, mert mondhatjuk minden meccsre ezt az arány, de azért nem teljesen így van. De ebben az esetben én ezt így gondolom. Tehát hiába van az, hogy az egyik csapat a világ legerősebb bajnokságát nyerte meg, a másik bajnokságot azt nem tartják olyan magas szinten, viszont taktikailag annyira erős és jó a Párizs, hogy én azt mondanám, hogy legalább annyi esélye van, mint az Arsenalnak, de ha még azt mondanám, hogy 1%-kal még talán több is. Ami abból fakad, hogy ők már játszottak egy döntőt, már megélték azt a hangulatot, van bennük egy ilyen tapasztalatból fakadó tartás, az Arsenalnak meg ez lesz az első. És azért az jár egyfajta izgalommal, igaz, egyfajta olyan spanoltsággal is, ami lehet, hogy éppen őket segíti majd a győzelemre. Hát én nem tudom megjósolni, hogy melyik fogja. Én bármelyiknek örülnék, pontosan azért, mert mindkét csapat beigazolta azt, hogy a labdarúgás az alapvetően csapatjáték, és csapatot kell létrehozni ahhoz, hogy eredményt elérjünk, és mind a két edző ezt az utat követte, és hát ez alapján érte a sikereit.
1: Ez volt a Hazafutás, szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Pillanatokon belül kezdődik a körkapcsolás Szegő Tiborral, és benne a Veszprém Szeged férfi kézilabda bajnoki döntő első mérkőzésével 19 órától. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Férfi vízilabda.
0: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madara tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
8: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Bera Emese, Bredák József, Cseszregi Balázs, Cserjés Bendegúz, Jó András, Katona László, Marosán György, Regős László Pál, Szabó Bence és Szilágyi Dóra. A mikrofonnál Szegő Tibor. Mai műsorunkban többször elhangzik majd, hogy Borbély Balázs távozik a labdarúgóba.

0: bajnok Győr kispadjáról, és félhetően a kupagyőztes Ferencváros irányítását veszi át. Mint ahogy távozik Németh Szilárd is, ő a Magyar Birkózó Szövetség elnöki székét hagyja el. Andy Robertson, aki pedig a Liverpoolt hagyta el, a Tottenhamben folytatja labdarúgó pályafutását. Mai adásunkban közvetítjük a férfi kézilabda NB1 döntőinek első mérkőzését. Este 7 órakor kezdődik a Van Veszprém OTP-ban PIK Szeged találkozó. Erről készített összeállítást Cserés Bendegúz.
1: Hosszú idők óta a Veszprém és a Szeged vívja egymással az NB1-es kézilabda döntőket, egész pontosan a 2000-2001-es idényben volt legutóbb olyan, hogy nem ez a két csapat végzett az első és második helyen. Ekkor egyébként a Dunafair szerezte az ezüstérmet. Azóta 19 alkalommal volt bajnok a Veszprém, a Szeged pedig 4-szer. Ráadásul a Veszprém idén sorozatban 4-szer nyerheti meg a magyar bajnokságot. A bajnoki döntőt természetesen ezúttal is a Szeged ellen vívja, az első mérkőzést ma játsszák. Tavaly 3 mérkőzése volt a fináléban kettejüknek. 2025. május 30-án a Veszprém fogadta a Szegedet és 34-32-re legyőzte. Akkor így nyilatkozott Ugo Deszka a mérkőzés után.
2: Ha valaki arra számított, hogy ez egy könnyű meccs lesz, az nagyon tévedett. Ugyan felkészültünk a Szegedre, de sokkal jobban kezdte a találkozót a gyors támadásokkal. A második félidőben viszont a szurkolók támogatásával sokat javultunk, és végül győzni tudtunk. De még csak 1-0 az ellens a párharcban. Megyünk Szegedre!
1: A második mérkőzésen még semmi nem dőlt el. A Szeged hazai pályán 32-28-ra győzött.
3: Elmarad a bajnok avatás a Tisza partján, mert hogy a férfi kézilabda bajnoki döntő második mérkőzésén OTP Bank PIK Szeged, a Van Veszprém 32-28. Jól kezdte a találkozót a veszprémi csapat. Fabregas 3 gólt szerzett gyors egymás utánban, és a 9. percben 4-3-ra vezetett is a Bakonyi együttes. A 11. percben már 3 volt a veszprémi előny, akkor 4-7 állt az eredményjelzőn. Innen viszont Frimmel extra jó játékának köszönhetően Frimmel és Sostelic, a két szegedi szélső, 10-szer volt eredményes az első félidőben, szóval 7-7-nél a 16. percben egyenlített a Szeged, 8-7-nél a 18. percben pedig vezetett. Aztán megint csak jött Frimmel, és 10-8-nál már 2-vel ment a Szeged, 13-10-nél 3-mal, és ez a 3 megmaradt a félidőre is, mert hogy Mikler Roland védte Nedim Remini időn túli 7 méteresét, Mikler összesen 4 darab hetest hárított a mérkőzésen. A második félidőben 16-12 gyorsan a különbség, aztán a 36. percben már 19-14 állt az eredményjelzőn. Rőd a 40. percben 6-ra növelte a különbséget, 21-15-nél időt kért a veszprémiek mestere Csavi Pascual, de ez sem segített a csapatán, mert hogy Mario Šostarić a 7. gólját szerezte 7 méteresből, 7-re növelve a különbséget. Ezt követően a Szeged jól menedzselte, ha lehet így fogalmazni, a hátralévő időt, és nem engedte közelebb a veszprémi csapatot.
1: Egy veszprémi és egy szegedi győzelem után következett a mindent eldöntő 3. mérkőzés.
4: 5 másodperc van hátra a mérkőzésből. Šostarić ellövi még, Kalarás gól ebből, tehát itt a vége. Van Veszprém, OTP Bank, PIK Szeged, a bajnoki döntő 3. mérkőzésén 34-31. Ennek köszönhetően a Veszprém 2-1-es összesítéssel megnyerte a magyar bajnoki címet a 2024-25-ös szezonban. Nincs olyan szezonja a Veszprémnek 38 év óta, amiben ne nyerne magyar bajnoki címet. Jól kezdett a Szeged itt Veszprémben, sokáig vezettek is, de aztán 4-3-nál már a Veszprémnél volt az előny. Koszorotov kifejezetten jól lőtt, és Korálesz is sokszor találkozott a labdával, és jól is védekezett a hazai együttes. A Szegednél Mikler olykor parádézott a kapuban, Sostarić viszont csak a 7 métereseket tudta értékesíteni, Bánhidit azonban többször is megjátszották a vendégek, így aztán 13-12-nél újra a Szeged vezetett, nem sokáig, hiszen a Veszprém egy új fokozatba kapcsolt, Deszká is gólokat lőtt, Remili többször meg tudta játszani, Fábregaszt és önmaga is többször betalált, így aztán 17-14-re megint a Veszprémnél volt az előny, a szünetben pedig 2-vel 17-15-re vezetett.

0: itt a hazai együttes. Pillanatok alatt, egészen pontosan másfél perc alatt a második félidőben egyenlíteni tudott a Szeged. 17-17, sőt 19-18-ra is a vendégek vezettek. Óriási volt a feszültség, néha a pályán is kakaskodtak egymással a játékosok, de igazán komoly probléma szerencsére nem akadt. Nagyot húzott azzal Csavi Pascal, hogy korán lesz helyett behozta a pályára Palasics Kristófot, aki az első három lövés után egészen káprázatosan védett egy darabig, és ez alatt az időszak alatt 5 góllal 28-23-ra el tudott húzni a veszprémi együttes. A Szeged kapaszkodott, visszajött még 2-re és 29-27-re, de igazából Tulin védései után már nem volt válasza a veszprémi támadásokra a szegedi együttesnek. Így aztán a végeredmény, már csak a végeredmény volt kérdéses. A Veszprém vezetett 4 góllal is, végül azonban 3-mal nyert. Van Veszprém OTP Bank Pixeget 34-31, azaz a 2024-25-ös magyar bajnok a férfi kézilabda bajnokságban a Van Veszprém együttese.
1: Ilyen volt tehát a tavalyi döntő. A 2024-25-ös idényben a Veszprém sorozatban harmadszor lett bajnok, a Szeged pedig ismét ezüstérmet szerzett. A következő kiírásban a két csapat először a 8. fordulóban találkozott novemberben. A Veszprém veretlenül érkezett Szegedre, miközben a hazaiak ekkor már kétszer botlottak, előbb a Tatabányától 34-30-ra kikaptak, majd a Csurgó ellen x-eltek. Ilyen előjelekkel talán nem is gondoltuk, hogy a Szeged-Veszprém ilyen izgalmas mérkőzés lesz. A kommentátor Németh Kornél.
2: Hesán pedig a második találatát jegyzi, a jobb alsó után a bal alsót is beveszi az egyiptomi játékos, és ezzel a második perc végéhez érve Szeged-Veszprém 0-2. Rövid egyelőre, amiről itt ugye a felvezetés során ha nem is sok szót ejtettünk, de ejtettünk, szóval természetesen a kispadon kezd. Itt van viszont Lazár Kukić a Szeged kezdőjében, lévén ugye Smarason sérült, és könnyen lehet, hogy el is hagyja majd a Szeged csapatát. García Endia góljával bal felső sarokba zúdítja a Szegedről biztosan távozó spanyol átlövő a labdát. Ezzel lesz 1-2. 2-6-ra vezet a szegedi csapat, Borut Macskovsek átlövése után viszont gyorsan jön az egyenlítés. Egy egyiptomi játékos, de nem egy gyárilag vagy hivatalosan beálló, hanem átlövő, Eldera csúszik be a falba, és az ő góljával lesz 7-7 a mérkőzés állása. Egy másik távozó félben lévő szegedi Macskovsek volt az, aki a jobb alsóba bombázott az imént. Hát akitről már ugye biztosan tudjuk, García Endia ugye jól kezdte a meccset, Macskovsek szintén jól játszik, tehát mint hogyha kiderülne, vagy megvan számukra a folytatás lehetősége, és így felszabadultak volna. Bányidinek a bejátszás Macskovsektől, csak hogy lehessen megint dicsérni a szegedi átlövőt, és Bányhidi második góljával újra szegedi vezetés. 12 perc, 25 másodperc telik el a mérkőzésből. Hesam átlövése, lelassul a blokkon, Mikler védi, második neki futás szegedi részről a plusz háromért. García Endia kilépi a hármat, Gottfriedsonnak passzol, Cindics beleér, García Endia fölteszi Kínaira, Macskovsek a jobb oldali kapufát találja telibe. Appelgrén ünnepel, nem vagyok róla 100%-ig meggyőződve, hogy ehhez hozzáért Appelgrén, minden esetre megvan újra a labda a Szegednek, de mondom én, hogy megvan a labda a Szegednek. Az alaponali játékvezető azt mutatja, hogy szabad dobás befelé. Kivédekezett egy támadást, ember hátrányban a Szeged, Bánhidi Bence kapott egy kétperces kiállítást, úgyhogy újra neki futhat a három gólos előnynek, a három gólos vezetésnek a szegedi csapat. Igaz, hogy most kapu nélkül. Óriási a hangulat a Pikk Arénában, a mindig nagyon nyugodt hangmérnökünk Tomán Sándort is alig bírom visszafogni, hogy leüljön, vagy hogy üljön már le egy kicsit itt mellettem, hogy lássak, tehát őt is elkapta a hív. Na, hogy elkapta! Borut Macskovsek az, aki betörésből a harmadik gólját szerzi. Gyakorlatban egyenlő támadó létszámnál, támadó védekező létszámnál, de mégis ember hátrányból jön az a gól, amivel hárommal vezet a szegedi csapat másfél perccel az első félidő vége előtt. Óriási mérkőzés, tényleg tele fordulatokkal. Martinovic, Cindrics nem meri bevinni, elbizonytalanodik most támadásban a Veszprém. Alizei neki szalad Macskovseknek. Jön az első félidő utolsó perce. Legalább 7000-en fújolnak, persze a veszprémi tábor biztatja az övéit. De nagy labda Alizei, Mikler! Zicserbéd! Ahmed! Adél Ahmednak! Szóval Ahmed Adel! Zicserét ballával kirúgja! Gottfriedson pedig bebújik jobb kézzel a jobb átlövő helyéről. Jim Gottfriedson a harmadik gólja, 5-tel megy a Szeged. Hesham remili középen, Adelnek a bejátszás, Mikler, a kipattanó a szegedi, Garciendi elindul, Garciendi az Itzerben gól! Imanol Garciendia, mit játszik a Szeged? Hát mit játszik? Óriási! 25-19, közte 6-14 perccel a vége előtt. Itt 27-24-re vezet a Szeged a Veszprém ellenében. Kukics betörésből Corrales kiszedi. Remili góljával jött vissza mínusz 3-ra. A Veszprém Corrales kiszedi a jobb alsóból Kukics labdáját. Hesham Pesmálbekhez gól! 2-re jön vissza a Veszprém! Hugo Deszka kezében a labda az egyenlítésért. Egy lövőcsel a balansóba. Egyenlít a Veszprém 4 perccel a vége előtt. 28-28. Deszka pedig csak a második félidőben 6, összességében 8 gólnál jár. Hát milyen fordulat lesz még itt? Lesz-e még fordulat? 26-20-ra vezetett a Szeged. 28-28. 8-2-es rohanásban a Veszprém. 3,5 perc van hátra. 2019 után lehet újra döntetlen, mert a jelen pillanatban már mit itt Szegeden, jelen pillanatban az állás, de Remili betörésből eredményes Nedim Remili is óriásit játszik a második félidőben, és akkor az X-en felül talán más nem remélhet a Szeged a mai napon. 10 másodperc van hátra, Kukics, Macskovsek lábához jön a labda, Kalaras pedig nem tudja összeszedni, nyer a Veszprém Szegeden, nyer a Veszprém, de milyen meccset nyert meg a Veszprém itt a PIK Arénában. 4 másodperc van hátra, a labda pedig a veszprémieknél. Döbbenet, ezt mondtam 26-20-as szegedi vezetésnél, és most is ugyanezt a jelzőt használom. Óriási fordulat, a sírból jön vissza a Veszprém, és megnyeri a Szeged elleni csúcsrangadót. 4 másodperc van hátra, Hesham még elindul, ebben a pillanatban viszont vége. Elképesztő veszprémi feltámadás és győzelem a PIK Arénában. Szeged, Veszprém 31-32.
1: A rangadó után a Veszprém és a Szeged is csak győzelmeket aratott a bajnokságban, egészen a következő egymás elleni mérkőzésig, ahol ismét a Veszprém volt a győztes. Április 13-án a 22. fordulóban találkoztak.
2: Ellentétes félidők után magabiztos 6 gólos siker a Van Veszprém arénában. A bakonyi csapat a rangadón 30-24-re nyert az OTP Bank PIK Szeged ellenében. A meccs úgy indult, mint aztán ahogy zárult, 2-0-ra ellépett. Elsősorban Hesham jó játékának, meg Martinovic eredményes játékának köszönhetően a Veszprém a 10. percre viszont fordított a Szeged, 5-4-nél már a vendégeknél volt az előny. Bánhidi Bence termelte ekkor nagy számban a gólokat szegedi részről. 7-6 elleni játékkal kezdett a tiszaparti csapat, és Bánhidi mellett Totó is szórta a gólokat. Nem lehet azon csodálkozni, hogy a 11. percben 4-5-ről 5-7 állt az eredményjelző, nagyon gyorsan megduplázta előnyét. a vendégcsapat. Sőt, mi több, a 26. percben 10-13-nál az addigi legnagyobb különbség 3-mal lépett el, tehát a Szeged a beállósok mellett Macskovseket, illetve a hetesekre érkező fiatal Szirágyi Benyámint lehetett dicsérni. A szünetben is 3 góllal 11-14-re vezetett tehát a Szeged. Nos, ez a 3 gól 2 perc sem kellett hozzá, egy teljes egészében elolvadjon. 14-14-nél egyenlített a veszprémi csapat méghozzá. Az összességében 7 találta a záró és a mezőny legeredményesebbjeként záró Martinovic vezetésével. Innen még egy utolsó erőtartalékot mozgósítva 2-vel ellépett a Szeged. 17-15 után azonban megállt a vendégek támadójáték a 40. percben 18-17, aztán Hesham 6. góljával 20-18 az állás, a 45. percben pedig 22-19-nél már a Veszprém vezetett 3 góllal. A különbség innen folyamatosan nőtt, Adel góljával 26-22 az 56. percben, de még erre is rá tudott pakolni a veszprémi csapat, amely összességében tehát 6 gólos győzelmet aratott. Még egyszer, tehát a végeredmény a Van Veszprém arénából, Van Veszprém, OTP Bank Pik Szeged 30-24. Ez azt jelenti, hogy nem csak hogy bajnoki döntős, hanem a bajnoki döntőben biztosan pályaelőnnyel rendelkezik a Veszprém együttese.
1: Pár nappal a bajnoki után a két csapat a Magyar Kupában is találkozott egymással az elődöntőben. Előtte a negyeddöntőben a Veszprém a Gyöngyöst győzte le 41-30-ra, a Szeged pedig a Deacot 37-26-ra. A nagy arányú Veszprém győzelmet hozó bajnoki után tehát a kupában is találkoztak a felek. A kommentátor Cseszregi Balázs.
3: Az biztos, hogy a szegedi kapuban Mikler Roland kezdi majd a 7 méteres lövéseket, és ha jól látom, akkor a labda felé először Deszka közeledik, így van, ő az, aki majd az első 7 méterest lövi. És Mikler megfogja a Deszka hetesét! Veszprémtől Appelgrém megy a kapuba. Vele szemben nyilván ki más, mint Super Mario, az a Sostarics. Sostarics egy lövőcsel után, és megfogja Appelgrém! Kérem, a két legbiztosabb hetes lövő a két csapatból hibázik, de mondjuk úgy, hogy a két kapus bravúrral hárított. Na de jön az az Ellison, aki meccsen 7 méterest nem hibázott. Nyilván ilyenkor szokta elhibázni. Egy lövőcsel, és ez bepatítja Mikler lábai alatt. 1-0-ra vezet a büntetőkkel. Tehát ugye most jön Szilágyi Benyámin egy lövőcsel, és ezt is bepattintja Szilágyi. 1-1! Nincs előny, nincs hátrány. Jön Nedim Remili a Veszprémben. Remili simán belövi. 2-1, de most jön a sorozatban Jelinics. És egyből csel nélkül Jelinics. 2-2. Mármint a büntetők összességében 31-31. Jön Hesham. És most jön a szegedi kapuba Tobias Tulin. Hesham. És belövi, bár belekapott Tulin. Ennek ellenére egy újabb veszprémi büntető sikeres. A 4-ből 3-at belőttek, és jön a negyedik. Szegedéből jön Sebastian Frimmel. Egy lövőcsel. És belövi, bepattintott a korrá lesz lábai alatt Frimmel. 4 sorozat után 3-3. Tulinnal szemben Alizain. Egy lövőcsel. Nagyon odavágta Tulin feje fölé a labdát. Erre szokták mondani, hogy hát megfésült-e. Önbizalom hiány nincs azért az egyiptomi játékos. Appelgrém vissza, vele szemben pedig Sparasson. Ha Appelgrém megfogja, vége van. Ha nem, megy tovább. És megfogta Appelgrén! Megfogta Appelgrén! Így aztán 33-32-vel döntős 7 méteresekkel a férfi kézilabda Magyar Kupában a veszprémi együttes.
1: A kupában sem volt szerencséje a Szegednek a Veszprémmel szemben, és csupán bronzmérkőzést játszhatott, míg a Veszprém a döntőben a Tatabánya ellen lépett pályára. A Magyar Kupa bezsebelve, a bajnoki győzelemért még küzdeni kell. Az alapszakaszt a Veszprém 100%-os teljesítménnyel zárta, 26 meccsből 26 győzelemmel az első helyen. A Szeged második lett 22 nyert mérkőzéssel, egy döntetlennel és három vereséggel, amiből kettőt a Veszprém ellen szenvedett el. Ma 19 órakor ismét találkozik egymással a két klub. A bajnoki döntő első meccsén a Veszprém a Szegedet fogadja. Most mindkét együttesből hallhatnak egy-egy játékost.

0: Az első mérkőzésen a Szeged vezetett, és végén tudtunk megfordítani, utána a másik mérkőzésen ugyanúgy az első félidőben vezetett a Szeged, megfordítottunk, a kupa is egy ilyen bravúros mérkőzés volt. Úgy gondolom, a jó dolgokat, amiket jól ültek a Szeged ellen, mind védekezés, támadásban, azokat a dolgokat át kell vigyük erre a kupa döntőre. Tudjuk azt, hogy készülni fognak, de nyilván mi is próbálunk újdonságokat belevinni a játékba.
1: Mekkora plusz lelki löket lehet az a csapat számára, hogy most több olyan játékos is van a keretetekben, aki az utolsó mérkőzésére készül, mérkőzéseire a Szeged ellen, gondolok itt a távozókra, akár Corralesre, Márgucsra, vagy a nemrég bejelentett Ellisonra is.
0: Ezek a játékosok most arra fókuszálnak, hogy tényleg győzelemmel tudjanak innen Veszprémből elmenni, és az, hogy a klubnak, ha jól emlékszem, ez lesz a 30. bajnoki címe, hogyha ez nekünk összejön, az tényleg akkor ez egy olyan szám, ami ezt szeretnénk kérni, és reméljük, hogy sikerülni is fog. Tudjuk, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz. Itt már Veszprémben meg szeretnénk nyerni az első mérkőzést, de úgy tudjuk nagyon, hogy a Szeged is nagyon erős és jó erőt képvisel.
1: Nyilván valamennyire klisés kérdés ez egy ilyen helyzetben, hogy mi lehet a kulcsa annak, hogy sikerüljön az első meccset megnyerni, ami az elmúlt években is láttuk, hogy nagyon fontos volt ugye ebben a párharcban, hogy itt a pálya előnnyel kapásból élni tudjatok. Nyilván a Szegednél is láttunk sokfajta teljesítményt ebben a szezonban, voltak ők is nagyon fent, nagyon lent. Mi lehet az a döntő faktor, amin múlik ez az első meccs?
0: Stabilitás, és tényleg az, hogyha úgy tudunk játszani, ahogy az elmúlt időszakban játszottunk, akkor nagyon esélyünk van arra, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot, meg úgy gondolom, hogy meg is érdemeljük azt, hogyha ezt besikerül húznunk. Nem vesztettünk még pontot a bajnokság során, az alapszakaszt is úgy szeretnénk megnyerni, hogy veretlenül.
2: Most pedig a szegedi kapust, Miklár Rolandot hallják. Összeállításunkat az ő gondolataival zárjuk.
3: Mivel ez egy döntő, itt mindenki nyerni akar, ez nem is kérdés, tehát attól függetlenül, hogy Veszprémben kezdjük, mi is úgy megyünk oda, hogy győzni szeretnénk, hogyha ez a párharc minél hamarabb eldőlne, lehetőleg a mi javunkra. Természetesen győzelmi szándékkal fogunk Veszprémbe érkezni, és nagyon bízom benne, hogy egy nagyon jó játékot fogunk tudni pályára tenni.
4: Ja, kapusként azért nyilván te leginkább a védekezést teszed a fókuszba. Azt kijelenthetjük, hogy a védekezés is lesz a kulcsa sikerhez?
3: Igen, szerintem mindig az, mindenképpen, és most is úgy érzem, hogy nem fog ez másképpen alakulni. Hogyha védekezésben feszesek vagyunk, nagyon keményen is tartjuk a taktikánkat. Nyilván már újat nem tud mutatni egyik csapat sem a másiknak, remélhetőleg. A Veszprém sem tud nekünk, így azt gondolom, hogy az egyéni extra teljesítmények fognak dönteni. Mind a két csapat szerintem nagyon komoly játékerőt képvisel, de mind a két csapatban megvannak azok az egyéni extra lehetőségek, amik el tudnak akár dönteni egy mérkőzést is. Bízunk benne, hogy ez most nálunk lesz a jobb, vagy nálunk lesz több ilyen játékos, aki majd hozzá tud tenni olyan szakaszokba például, ahol nagyon fontos és döntő időszakokban. Úgyhogy már nagyon várjuk.
4: Beszéljünk azért egy picit a támadójátékról is, és itt különösen arra lennék kíváncsi, hogy ugye Lazár Kukić a kupa elődöntő megsérült éppen a Veszprém ellen, és azóta az egyik játékmesterét ugye elveszítette a Szeged. Szóval a támadójátékot hogy látod így Kukić nélkül?
3: Ez az a témakör, amiben nem tudok sajnos okosat mondani, meg nem is szeretnék nagyon beleszólni. Én azt látom, hogy igyekszünk a lehető legjobban megoldani az ő hiányát, és úgy látom edzéseken, hogy ez működik is. Szerencse vagy nem szerencse, de az a jó, hogy van olyan játékos, aki a helyén tud játszani, és magas szinten tud teljesíteni, úgyhogy ez remélhetőleg a hét folyamán már nem változik, így a sérüléseket visszahozva egy picit. Reméljük, hogy teljes csapattal fogunk tudni neki menni ennek a párharcnak, és hát győzzön majd a Jobbik.
4: Ugye, hogyha megnézzük a két csapatot, akkor azért egyrésztről a Veszprémnek ezúttal sem jött össze a Bajnokok Ligája legjobb négy, amiről most már évek óta álmodoznak. A Szegednél részben a kupa sorsolás is közbeszólt, és a kupában, ha idézőjelesen is, de csak egy bronzérem jött össze, és végül is a nagy riválisé lesz a pálya előny a döntőben. Mentálisan mennyire lehet esetleg ez hatással a játékosokra, a csapatokra, hogy kicsit ilyen csalódott együttesek csatájának is tűnhet ez akár kívülről?
3: Nem hiszem, hogy most már egyik csapat vagy bármelyik csapat is ezzel foglalkozna, hogy mi volt az előzőkben. Mindenki a következő feladatra koncentrál, arra fókuszál, hogy ezen a mérkőzésen adjon ki magából mindent, és lehetőleg győzelemmel térjünk haza, mondjuk így. Nem gondolnám, hogy bárkiben is motoszkálna az, hogy eddig mi volt a szezonban. Mind a két csapatnak ez van hátra, és ezt kell megnyerni, úgyhogy azt szokták mondani a döntőre, hogy azokat nem le kell játszani, hanem meg kell nyerni. Itt most két mérkőzésen, minimum két mérkőzésen dőlhet

0: el a bajnoki cím, remélhetőleg a mi javunkra fog.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Távozik a Győr labdarúgó csapatától Borbély Balázs vezetőedző. Hamarosan érkezik a pénz az Európai Unióból. Holnap többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd újoncként negyedikként végzett. Az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbély Balázs. Lacka Miklós nevezték ki a TFSN női kosárlabda csapatának vezetőedzőjévé. A legutóbbi 7 idényben a Sopron másodedzője volt a 36 éves szakember. A Honvéd férfi kosárlabda csapatának is megvan az új edzője, Lakics András személyében. A szakvezető megbízatása egy évre szól. A fővárosaiakhoz kapcsolódó hír, hogy Valerio Bodon Vincent szintén egy idényre szóló szerződést írt alá. A legjobb 16 közé jutott Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán a vegyes párosok versenyében, a francia nyílt teniszbajnokságon. Stollárék a Hao Ching-chan, Orlando Luz taiwani brazil kettőst győzték le, két játszmában 6-3-7-6-ra.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Létrejött az egyesség, hamarosan érkezik a pénz az Unióból. Magyar Péter miniszterelnök 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg Brüsszelben, Ursula von der Leyennel. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette azt is, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A Velencei Bizottsághoz fordult Sulyog Tamás köztársasági elnök, hogy szakértői közreműködésüket kérje, miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon, az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök. Ugyanakkor Sulyog Tamás ezeket az alaptörvény alapján értelmezhetetlennek tartja. Ismét kikérnék a tantestületek véleményét az igazgatói pályázatoknál, közölte az oktatásügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntést hozzanak. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Kiállítás nyílt a Herendi Porcelán manufaktúra megalakulásának 200. évfordulója alkalmából. Mintegy 500 alkotást lehet megnézni, köztük a világkiállításokon bemutatott porcelánokat is. Emellett helyet kaptak a monarchia és a két világháború közti időszakban, valamint az 1980-as évek óta készült porcelánok is. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren, a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Ma és holnap vendégek és szurkolók 10 000-re érkeznek Budapestre, az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken. A stadion és a szurkolói zónák környékén az illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára. Mintegy 500 alkotás látható a Herendi Porcelán Manufaktúra megalakulásának 200. évfordulója alkalmából megnyílt tárlaton, A Herendi Múzeumban láthatók az alapító Stingl-Vince és Fischer-Mohr időszakában készült alkotások, a világkiállításokon felvonultatott porcelánok. Emellett helyet kaptak a monarchia és a két világháború közti időszakban, valamint az 1980-as évek óta készült porcelánok is.
0: Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás között terelésben kell haladni az arra közlekedőknek. A külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Lezárásokra kell számítani vasárnapig Budapesten, az Andrássy úton, a Dózsa-György úton és a környező utcákban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Marad a napos nyári idő. Holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8-15 fok, napközben 26-31 fok lesz. Északkeleten ennél hűvösebb lehet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: 6 perccel múlt fél hét, jó estét kívánok, a mikrofonnál Szegő Tibor. Este 7 órakor kezdődik a férfi kézilabda NB1 döntőinek első mérkőzése, a Van Veszprém és az OTP Bank PIK Szeged együttesei között. Felvezetésként állandó szakértőnkkel, Marosán Györggyel, Erdei Márk beszélgetett.
5: Nagyjából 20 perc és kezdődik a férfi kézilabda NB1 legnagyobb derbija, a döntő első meccse, Veszprém Szeged, és hát Marosán György itt van velünk a telefonvonal másik végén. Gyuri, először is egy érdekes kérdéssel fordulnék hozzád. Ugyan a Magyar Kupa elődöntőjében idén csak büntetők után tudott nyerni a Veszprém a Szeged ellen, de meg tudod nevezni azt a szezont, mikor legutóbb olyan fordult elő, hogy a Veszprém az összes meccset beúszta a Szeged ellen egy szezonon belül?
6: Hú, nagyon vissza, nagyon megfogtál itt az elején az első kérdésem, talán a 2024-es szezon lehetett? Vagy 2024-es?
5: Jóval visszább kell menni az időben, képzeld el. 13-14-ben volt legutóbb olyan, hogy a Veszprém az összes meccsen le tudta győzni a Szegedet.
6: Igen, az nem ma volt.
5: És akkor ráadásul a Veszprém a Seha Ligában indult, egyébként meg ennyi érdekesség és pikantériája van a dolognak. Tehát a bajnokságban csak a döntőben találkoztak, emellett meg maximum a kupában tudtak.
6: Igen, ez is mutatja azt, hogy a magyar bajnokság egyre kiegyensúlyozottabb, és hát hogyha nem csak a bajnokságot vizsgáljuk, hanem az aranyéremért folytatott harcot, hiszen ugye sokáig egyeduralkodó volt a Veszprém, majd utána Juan Carlos Pásztor féle csapat letaszított őket a trónról. Jól emlékszem, a Rosta Mikinek az a 59-56-os gólja az öröké. Emlékezetes marad minden szegedi szurkolónak. Most hasonlóra készülnek szerintem a mai nap is Veszprém, még hogyha ez önmagában bajnoki címet nem is ér még majd a Szegednek, de mindenképpen a pályára előnyt szeretnék elvenni a Veszprémtől.
5: Egy ilyen párharc az mindig pikáns, tényleg, hogyha erre a két csapatra gondolunk, de itt most azért ki lehet jelenteni így a szezon eddigi részét tekintve, hogy mondjuk még inkább a tavaszi idényt, hogy gyakorlatilag a Veszprém azért az esélyese ennek a bajnoki címnek?
6: Abszolút a Veszprém az esélyes, tehát az alap lehetőségeit tekintve is azt mondhatjuk, hogy jóval esélyesebb, és főleg, hogyha vizsgáljuk a Szegednek a sérültjeit, illetve az egész évet, ahogyan megpecsételte nekik ez a nem mindennapi sérülés hullám, így kifejezetten ennek a bajnoki döntőnek a Veszprém az esélyese, és hogyha egész éves bajnoki teljesítményt nézünk, akkor szintén azt mondhatjuk, hogy az lesz a realitás, hogyha a Veszprém nyeri a bajnoki döntő, de hát ezért szép a sport, mert a múltból nem lehet építkezni, és 0-0-ról kezdődik minden mérkőzés, hogy a mai is, és képes lehet meglepetésre a Szeged.
5: Még picit, hogyha maradunk ennél a két csapatnál és az egymás elleni meccseknél idén, akkor volt ugye Szegeden egy 32-31-es győzelme a Veszprémnek, valamint Veszprémben egy simább 30-24-es. Az a közös ebben a két találkozóban, hogy mind a két meccsnek az első fél idejét az három góllal a Szeged tudta megnyerni. Gondolod, hogy ma elég lehet egy ekkora rohanás az elején, vagy ennél azért jóval több kell ezen a Veszprém ellen?
6: Jóval több kell, és nagyon nehéz, jó szempontból közelíted meg, mert nagyon nehéz 60 percen keresztül kimagaslóan teljesíteni a Veszprém ellen. A Veszprémnek mélyebbek a lehetőségei, jobban fent tudja tartani a játék minőségét egész mérkőzésen keresztül, mint adott esetben a Szeged, akinek korlátozottabbak a csere lehetőségei.
5: Tudom, hogy nem szeretsz tippelni, és véletlenül sem kérnélek meg erre, bár azért, hogyha visszaemlékszünk, hogy mennyi lesz a Szerbia-Magyarország meccs végeredménye, ami így utólag már negatív emlék, azt azért pont telibe találtad a mérkőzés megelőzően. De inkább mit gondolsz, ez a ma esti találkozó, ez olyan lehet, mint ez a két bajnoki meccsük, amiről már az imént beszéltünk, vagy inkább olyan, mint amilyen a Magyar Kupa elődöntőjébe volt, amikor mind a két fél idő döntetlennel zárult. Nyilván ma sem lesz döntetlen.
6: Én szerintem a Veszprémnél hazai pálya előnye sokat fog jelenteni, és ezért esélyesebbnek tartom a mai mérkőzésen őket, de mindenképpen gondolom, hogy három meccsös lesz a párharc, és szerintem ma is a Veszprém otthon tudja tartani a kettő pontot, hanem ugye győzni tud, és a Szeged is kedden. Nekünk kézilabda barátoknak, szurkolóknak, szakembereknek ez lenne a jó, hogy háromszor lássuk ezt a két magyar csúcscsapatot egymás ellen.
5: Ha már a hazai pálya előnyét említed, azért voltak évközben, hát hogy fogalmazzak szépen, rosszabb periódusai a kapcsolatnak a veszprémi csapat és a veszprémi szurkolók között. Úgy láttuk itt a legutóbbi találkozókon, akár visszagondolva mondjuk a Paris Saint-Germain ellenire, vagy éppen a Magdeburgira, hogy azért rendeződött valamelyest ez a kapcsolat az O-szektor, valamint a csapat között. Ez nyilván óriási lendületet és óriási segítséget nyújthat majd a csapatnak a mérkőzésen. Mit gondolsz a szurkolók szerepéről?
6: Nagyon nagy szerepe van a szurkolóknak, mint hogy minden sportcsapatnál, hiszen értük, csináljuk, és amikor ideális minden, akkor velük együtt. Most itt ugye konfliktusokhoz vezetett, természetesen az a negatív szereplés, amiben volt a Veszprém, tehát velük azért nem sűrűn fordult elő az elmúlt évtizedben, hogy ennyi vereséget összetegyenek a bajnokok a csoportkörében. Ezt jelezték a szurkolók, de sikerült, szerintem megtalálják a közös nevezőt, utána jó volt a kommunikáció, hát ami a legfontosabb, hogy a Veszprém játéka nagyon sokat javult itt tavaszra, és tehát egy apróságon, egy hajszálon múlott az, hogy akár különbe is lehessen nekik szurkolni.
5: A Veszprém védekezése vagy támadójátéka javult fel inkább itt a tavaszra?
6: Szerintem mind a kettő, és az egyik a másikból következik, hiszen a jó, amikor feljavult védekezés van, akkor a gólszerzés és az átmenet a védekezésből, támadásból való átmenet könnyebben kivitelezhető, de nekem nagyon tetszik a Pest-Malbek Ligetvári két belső hármas adott egy olyan feszességet ennek a veszprémi védelemnek, ami felemelte egy fokozattal, egy fokkal azt a minőséget, amit ők le tudnak tenni a pályára.
5: Így van, Ligetvári Patrik lesz majd a Veszprémnél, a veszprémi magyar, valamint esetleg Gáncs Pető Máté, meglátjuk, hogy ő majd esetleg fog-e lehetőséget kapni ott a bajnoki döntőben, míg a Szegednél ugye többen is pályáznak arra, hogy akár magyarként mondjuk hőssé váljanak, ahogy mondjuk Rosta Miklós pár éve, amit te is említettél. Például Miklár Roland a 15. bajnoki döntőjére készül, ott van most Szilágyi Benjamin is, aki azért sok lehetőséget kapott idén jobb szélső poszton, és tényleg azért elmondható az ottani magyarokról is, hogy azért próbálják magukat beverekedni a csapatba. Nyilván, hogyha mondjuk Bodóról vagy Bánhidiről beszélünk, Bodónak a pozíciója azért erősen megkérdőjeleződött idén, Bánhidi pedig rengeteg sérüléssel küzdött.
6: Így van, és nem hallottam most sem jó híreket, ma is úgy tudom, hogy sérülése, küzdés nem biztos a pályára lépése. Ő egy, Spányi Bencéről beszélek, ő egy fontos láncszem ennek a szegedi gépezetnek, hát a világ egyik legjobb beállója, és a játék is sokszor támadó játék arra alapszik, hogy a vele történő 2-2 játékokból fejezem be a Szeged, illetve az abból történő további játékból. De aki nagyon hiányzik a támadó játék tekintetében Szegeden, az Lazár Kukić, aki rendkívül jó szezont futott, nagyon jó energiákat vitt Szeged támadó játékában, és ugye őt operálták a vállával, így nem állhat Appelgren rendelkezésére.
5: Ha már az irányító posztot említetted, akkor picit beszéljünk a többi belső posztról. Ugye a jobbátlövők szerepe, a balkezes jobbátlövők szerepe azért óriási szokott lenni ennél a két egyesületnél. Azért elég csak mondjuk a Szegednél arra gondolni, hogy García Andiának hol jobb, hol rosszabb periódusai vannak, akár meccsen belül is. Magnus Rödnek a szerződését már meghosszabbították, talán ha jól emlékszem az elmúlt héten, vagy lehet, hogy ezen a héten volt. Míg a Veszprémnél ugye nem lehet elmenni Martinovics Remili kettőse mellett. Mit gondolsz az ő szerepükről?
6: Bizony a veszprémi párosokkal erősebbnek érzem. De Szegeden, ahogy jól fogalmaztál, tehát voltak jó mérkőzései, Gászínben a Kröcs sokáig sérült volt, viszont éppen ebben is van a negatívum, hogy rendkívül hullámzó az opozíció a Szegedben, míg a Martinovics reméli egy egyensúlyozottabb teljesítményt tudnak hozni, és hát ugye a két világ klasszisból, a Martinovics és reméli esetében ezt kell, hogy mondjuk, az egyikük mindig képes extra teljesítményre.
5: És hát nem véletlenül nem említettem a szegedieknél Jovica Nikolicsnak a nevét, akiről talán most már így a szezon végén, talán picit félve, de azért kijelenthetjük, hogy ő egy abszolút nem bevált igazolás volt.
6: Így van, tehát ő egy vészmegoldásnak lett Szegedre víve, ugye az ázsiai bajnokságból, ha jól emlékszem, vagy az arab bajnokságból. Tehát sérüléssel bajlódott Rőd, nem az a minőség, amire a Pik Szegednek szüksége volt, viszont annyi sérülés volt, hogy muszáj volt, ha más nem mennyiségre igazoljanak, ha minőségre nem is tudnak.
5: Még egy magyarja van a Szegednek, akiről mindenképpen érdemes beszélni, és nem véletlenül ő maradt itt a végére. Ő pedig nem más, mint Fazekas Máté, így van, a középső, a Fazekas srácok sorában. Mit gondolsz róla, mennyi lehetőséget kap? Hát nyilván említetted, hogy Lázár Kukis nem bevethető, emiatt ő rá azért nagyobb felelősség hárulhat. Talán előveheti a két irányítós játékot is, akár Mihály Pellegrin a mérkőzés adott szakaszaiban?
6: Biztos vagyok benne, hogy elő fogja venni, előszeretettel játsza, és előszeretettel teszterhet a kis Fazekasra, ami az ő fejlődésében rengeteget jelent, hiszen hát ő sem gondolta volna szerintem 5-6 hónappal ezelőtt, hogy ilyen szintű csapatban ekkora játékpercet játszhat majd, de nem ijedt meg a lehetőségtől, hanem próbál élni vele, és legtöbbször él is vele.
5: A magyarokon túl vagyunk gyakorlatilag. Mit gondolsz a Veszprémben az afrikai légióról, gyakorlatilag mondhatjuk így nyugodtan, az egyiptomi játékosokról, ugye jó sokan vannak, nem mindig szokott játszani mindenki. Például talán meglepetésre Ali Dzeinek a játékpercei erősen lecsökkentek Xavi Pascualnál, annak ellenére, hogy éppen ő hozta ide a Bukaresttől. Ugye Eldere azért hozza szerintem azt a jól megszokott formát, ami várható tőle, Ahmed Adel beállóban is, hogyha azért eljut hozzá a labda, akkor hát talán akkor a százalékkal nem, mint annó Fabregas a szebb szezonjaiban, de azért belövögeti, vagy éppen hetest harcol ki. Mit gondolsz erről a kis különítményről?
6: Nem látom a státuszát állítáinak én sem. Tehát, mert hogyha védekezőről beszélünk,
5: éppen akkor... Éppen az, aki kiszorította őt gyakorlatilag, bocsánat.
6: Nem feltétlenül, mert Alicainra hármas védőként, ha számol, támadásban sejthető volt, hogy ő nem fog nagy lehetőséget kapni. Védekezésben viszont ugye a Pesmábek-Ligetvári páros, hogy korábban is fogalmaztam, nagyon magas világszintet képviselnek, és mellettük azért még Tiagus Petru szintén ezért lett Veszprémbe hozva, és innentől kezdve nem nagyon látom Alicainnek a mi volt a tervezett státusza. Nem is fér oda ezektől a játékosoktól, és hát még ott ugye még hát sem ott, hogyha említjük, aki balátlövőben, támadásban is igen hatékony, és védekezésben is hasznos. Eldera szintén három korábban, hármast magas szinten védekezett, most is van, hogy epizódokat eltölt hármas védőben. Tehát az egyiptomi, a kérdésedre eredeti kérdésedre, hogy válaszoljak, az egyiptomi légiói tavaszra én szerintem jó formában lendült, és elégedett lehet velük. Xavi Pascual Alicain kivételével, hiszen Hesemnak kimagasló mérkőzése voltak, Adél rendkívül agilis beálló a falban, egy mozgékony beálló Pesmábekkel ellentétes stílus, annyi előnye van Pesmábeknek, hogy ő ugye a visszarendeződésben hármasba vissza tud rendeződni, Eldera pedig ahhoz a megszokott megbízható játékot tudja hozni most már mérkőzésre.
5: A szegedieknél már előkerült Báhidi Bence neve, és hogy nagy valószínűség szerint ő most nem fog szerepelni a csapatban, de nyilván azért ettől, vagyis hát tőle függetlenül általában azért próbálják a beállókat megjátszani Szegeden. Ugye így maradt Jeremy Toto, valamint esetleg Kalárás, hogyha őt be kell dobni. Míg a Veszprémben ugye a két szélen van két olyan játékos, akire mindig lehet számítani, gondolok itt Janis Lenre a jobb szélen, a bal szélen pedig Hugo Deszkára. Viszont Hugo Deszka neve mögé inkább tennék egy kérdőjelet, mert látva az ő teljesítményét itt tavasszal, amikor igazán kellett, akkor mindig kihagyta. És hát eléggé szomorú erről beszélni, gondoltunk a Bajnokok Ligájára is, igen, de mit gondolsz erről a négy játékosról, mondjuk a szegedi két beállóról, valamint a veszprémi két szélsőről?
6: Jeremy Toto egy nagy meglepetést szolgált azon a mérkőzésen, most nem tudom pontosan felidézni, hogy melyik meccs volt aztán a Paris Saint-Germain ellen,
5: igen,
6: ahol 7 lövés, 7 gólt lőtt, amikor Bányi Bence hiányzott. Ez megmutatta azt, hogy lehet rá támadásban is számítani, védekezésben nem kérdés, hogy nagyon magas szintet képvisel. Kalára szintén, ugye hát szinte védekező specialistának mondhatom, mert rendben, hogy beálló a pozíciója, de csak védekezésben számítana rá a Szeged, hogyha minden természetes állapotában lenne. Jeremy Toto lehet képes ma is szerintem pótolni Bánhidi Bencét, de tehát arról pontos információ nincsen, hogy nem fog játszani, csak még kérdéses volt a játék.
5: Van még egy olyan dolog a két csapatnak a játékában, ami mellett nem szabad elmenni. A mai este két játékvezetője Hargitay Gábor, valamint Markó Gábor lesznek. Sokszor szó esik arról, hogy a magyar játékvezetők esetleg nincsenek olyan szinten, amit mondjuk egy ilyen kaliberű vagy ilyen hangulatú találkozó megkíván, de én azt gondolom mégis, hogy a Hargitay Markó kettős nevezése jónak tűnik erre a döntő első meccsére.
6: Hát természetesen, hát ők óriási rutinnal, tudással bíró játékvezetők, nem kérdés, hogy ők ezt nem róluk fog szólni a mérkőzés, de mellettük vannak még Magyarországon játékvezetők. Én nem értek azzal egyet, hogy nincsenek olyan szintű magyar játékvezetők, mert egy Bóci Idemann párost is említhetnénk.
5: Ővék a döntő második meccse, bocsánat, majd Szegeden.
6: Így van, tehát ott ezeken a meccseken nem a játékvezetőkről szokott szólni a mérkőzés, mert évek óta, hosszú évek óta. Ha kimegyünk egy EB-re vagy VB-re, és ott látunk egy játékvezetést, akkor sokszor kéne eszünkbe jusson, hogy miért bántjuk mi a magyar játékvezetőket, nincs ez olyan nagyon rossz szinten, valóban jártunk ennél magasabb szinten is, játékvezetők terén is, de hát kézilabda terén is, játékosok terén is.
5: Igen, ebben azt hiszem, hogy teljes mértékben megegyezhetünk, hogyha a bírókról nem is kell szólni a meccsnek, viszont a kapusokról valamilyen szinten muszáj. Ugye a Szegedben ott van természetesen Tulin cserekapus poszton, és azért Mikler idén bőven kivívta magának, hogy ő legyen a kezdőkapus, mert nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújt. Míg a Veszprémben talán az évet jobban kezdte korrá lesz, de azóta inkább Appelgrénre lehet talán jobban számítani, de aztán kíváncsi leszek a véleményedre, hogy mit gondolsz erről. Mit gondolsz a négy kapusról, mekkora szerep hárulhat rájuk?
6: Mikler van, újra fantasztikus évet produkált. Szegeden nagyon-nagy örömmel fogadták, sajnáljuk, hogy ugye a válogatottnál nem annyira, és nem számítottak rá, de a veszprémi kapuban nem lehet megmondani, hogy ki kezd, mert Xavi Pascal nagyon jó kevergeti a lapokat, valamikor korrá lesz, valamikor Appelgren, most nekem is az érzésem, hogy Appelgren kicsit előtérbe van helyezve, de aztán lehet, hogy ma Xavi Pascal meglep minket, és a korrá lesz fog kezdeni. Mindenképpen nagyobb a teljesítményre, a csapat összteljesményre való hatás, a Mikler Roland teljesítményét és a Pixeged összteljesítményét vizsgáljuk, mint a túloldalon egy kapusi Tulinnak. Nem sikerült szerintem azon a szinten hoznia a mérkőzéseket, amit elvártak tőle a Szeged vezetői szurkolói, így Rolandon nagyobb a teher, mint mondjuk legyen korán leszem, hogy Appelgrennel, mert ott, ha történik egy kapus csere, akkor tud jönni olyan teljesítmény, ami döntő tényező tud lenni a végeredményben.
5: Sok gólos meccsre számítasz?
6: Igen, jó kérdés lenne a következőt, hogy mi a sok. Tehát a mai kézlabdában már...
5: 70 gól felett mondjuk.
6: Hát igen, ettől féltem, hogy erre gondolsz, mert ahogy 60 fölött lesz, hogy a perc per gól, én szerintem az biztosan meg lesz, a 70 nem hiszem. Tehát azért cserél a Szeged is, a Veszprém is, védekezés támadásban, az pedig azért tudja lassítani a játékot, én szerintem nem lesz egy gólözön.
5: Hát meglátjuk, Marosán Györgynek állandó szakértőnek köszönjük szépen, és egy rövid zene után kapcsolunk is ki a helyszínre, a Veszprém Arénába, Csesszegi Balázshoz.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: legjobban.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
2: 3 perc múlva este 7 órakor kezdődik a férfi kézilabda döntőjének első mérkőzése a Van Veszprém és az OTP Bank PIK Szeged csapatai között. Kapcsolunk a helyszínre Csesregi Balázshoz.
3: Szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, már bemutatták a két csapatot. Némi meglepetésre, vagy legalábbis nekem meglepetésre a Veszprémből hiányzik az a két szélső, Márgucs és Elizon a mérkőzés keretéből, akiknek akár az utolsó hazai mérkőzése is lehet ez a bajnoki döntő veszprémi találkozója, hiszen ha itt nyer mondjuk a Veszprém, és Szegeden is, akkor 2-0-al behúzza a trófeát, de ez fordítva is igaz. Ha a szegediek nyernek itt Veszprémben, majd otthon is, akkor már nem jön vissza ide Veszprémbe a két csapat, azaz Márgucs és Elizon nem tud elbúcsúzni a hazai közönségtől, rajtuk kívül még Csiagusz Petrusz maradt ki a mai keretből. A Szegednél nincs meglepetés még ennyire sem, hiszen a Szeged keretéből a sérültek Bodó Rihárd, illetve Lazár Kukic hiányzik, no meg persze Gottfriedson, de hát ugye róluk tudjuk, hogy felbontotta a szerződését, vagy szeretné felbontani a szerződését a Szeged. Csak egyelőre még mondjuk így, hogy munkaügyi tája van a két félnek. A találkozót ugye a Hargitai Gábor, Markó Gábor páros vezeti, volt már nekik. Szeged-Veszprém mérkőzésük nem is egy, nem is kettő. Rutinos jó bírók, én nem hiszem, hogy itt bármilyen egyéb probléma felmerülhet. És hát az, hogy ugye Mikler Rolandot várja mindenki a kapuba, az úgy tűnik, hogy be is jön. Bár 3 kapust nevezett egyébként a Szeged, hiszen Tulin mellett Radvánszkit is benevezte ezúttal Mihály Appelgren. Míg a veszprémieknél ugye a szabályoknak megfelelően a 14 felnőtt játékos mellett van 2 fiatalabb, magyar Gáncs Pető Máté, aki miatt mondjuk így Elizonnal nem hosszabbítottak szerződést itt Veszprémben, illetve Molnár Robin, aki pedig a pályafutását majd Tatabányára folytatja, úgyhogy így nézünk ki az elején, és meg azt figyelem, hogy a Veszprém kapujába ki kezd, Appelgren fog kezdeni. Én azt gondolom egyébként, ha már Marosán György is ezt fejtegette, hogy valószínűleg valamivel Appelgren előrébb jár most korán leszhez képest Xavi Pascal szívében, hogy azért ehhez egyrészt a teljesítménye mellett, mert arra sem lehetett semmilyen kifogás, az is hozzájárul, hogy Appelgren ugye marad a Veszprém csapatában, korán lesz pedig távozik és jön a világ talán jelenlegi legjobb kapusa, mint nem más, mint Emil Nielsen. Így aztán most már fölállnak a csapatok, Len, Martinovic, Eldera, Hesham, Deska és Pesmálbek, Appelgrennél a kapuban, a Veszprémnél. A Szegednél Mikler véd, ott van mellette Sostarics, Röd, Jelinics, Mackovsek, Toto, illetve Smarasson. És ahogy a kispadra pillantok, a Szegednél támadásban majd érkezik természetesen Bánhidi Bence, a veszprémieknél pedig Ligetvári Patrik, és egyelőre más cserét nem tervez Xavi Pascal, bár bőszen vakszolt egy picit Nedim Remili is, de azt azért nem hiszem, hogy ő védekezésben fog pályára lépni, és egyelőre a kispad elején csak Ligetvári Patrik ül. Egy kezdődobással kezdődik majd a találkozó, egyébként csak nem telt ház, néhol itt-ott van egy-két üres hely, a vendégszektor is teljesen megtelt, nagyjából egy olyan 4-500 szegedi lehet talán itt. Volt már olyan pillanat, amikor bajnoki címet ünnepelhettek, hiszen Rostagoljával ugye emlékezhetünk rá, nyert bajnokságot a Szeged. Itt Veszprémben Rosta most még nincs itt, jövőre már megint az OTP Bank PIK Szeged játékosa lesz, meg aztán bajnokságot sem ünnepelhetnek ezen a találkozón itt Veszprémben, hiszen ez a bajnoki döntő első mérkőzése, és elkezdődött a találkozó. Idén 3-szor találkoztak, mind a 3-szor, mondjuk úgy, hogy a Veszprém nyert, hiszen az alapszakaszban Szegeden 32-31-re, itt Veszprémben 30-24-re már a szünetben a Szeged vezetett, és hát ugye emlékszünk a kifejezetten izgalmas és jó döntőre, a elődöntőre a Magyar Kupában, ott döntetlen után nyert végül a veszprémi együttes, és végül Dodic irányít a veszprémieknél. És rögtön egy 2 perces kiállítás, azt mutatja Hargitai Gábor játékvezető, és már óriási hangulattal kezdődik a találkozó, hogy Totó eltalálta Dodics arcát. Totó megpróbálja meggyőzni Markó Gábort, megpróbálja meggyőzni Dodicsot, hogy ez nem így volt. De 37 másodperc után Totó lecsücsül, és már jön is a Veszprémiek től a 7 az 5 elleni játék. Cindrics a pályán és Adelis a pályán. Úgyhogy most Len Pesmálbek, Martinovic, Cindrics, Hesham, Deszka és a két beállós Adél, illetve Pesmálbek jön védekezni Kalarás Jelinics helyett a pályára. 7 az 5 ellen támadhat a Veszprém, miután már elcsendesedtek a kispadok, és Palkovics Dávid a mérkőzés játékvezető ellenőre egy picit odébb küldi Csavi Pascalt is, és most már folytathatja a játékot a Veszprém. Hesham viszi rá a falra, Cindrics, Martinovic nem tudja bejátszani, Cindricshez kerül vissza, ő pedig betőrött Kalárás, illetve Röt között, és megszerzi a találkozó, illetve a Veszprém első gólját, 1-0-ra vezet az első támadás végén. A szegedi együttes Jelenics a pályán továbbra is, támadásban természetesen is érkezik Báhidi Bence, 6-6 ellen üres kapuval támad a szegedi együttes. Mackovsek, Röd, akivel nemrég hosszabbított a szegedi gárda, ugye posztársa Garcia-Endia távozik a Szegedtől, Smarasson is, ő a Barcelona játékosa lesz. Röd elcsúszott, nem történt semmi. Hargitai Gábor játékvezető pedig mutatja, hogy inkább törőjenek, így van, mert hogy nagyon veszélyes ott elcsúszni. Valóban semmi nem történt egyébként, csak a kitámasztásnál kicsúszott egy picit a szegedi játékos lába. Jönnek is a törlő fiatal emberek, elvégzik a törlést, és aztán folytatódhat a játék. Hát 1 perc 28 másodperc telt el, és legalább ennyit állt is a mérkőzés. Smarasson, Röd, kicsit kijebb húzódik Ligetvári, aztán Smarasson, ő is egyegyezik, középen bejátsz a Báhidinek, egy gyönyörű játék után egyenlít a Szeged, 1-1. Eldera, Martinovic len, vissza Martinovicnak, lesz-e 7 az 5? Kérdezi Appelgren, végül is a válasz, igen. Adel rohan be, és most jön le Eldera is, és helyette érkezik Cindrics levezényelni a 7 az 5-öt, mert hogy még 35 másodperc a hátra a szegedi kiállításból. Cindrics, Hesham, Cindrics, nagyszerűen lép ki rá Jelinics, lebírkozza Cindricset, szabad dobás a Veszprémnek, de hát nagyjából egy olyan 11 méterre vagyunk a szegedi kaputól. Cindrics, Martinovic, Hesham, Cindrics, vissza Cindricsnek, megint betör, megint Kalarás, és ezúttal Mackovsek között, de azt mutatják a játékvezetők, hogy azért nincs 7 méteres, mert már lépéshiba után szabálytalankodtak Cindricssel, így aztán csak szabad dobás. Cindrics, a bejátszás Pesmálbeknek, Pesmálbek ezzel itt nem tud lefordulni. A válogatott meccseken pedig sajnos a szerb színekben többször is megtette. Lejárt a szegedi ember hátrány. Úgyhogy Cindrics is lejön, és valamit magyaráz Palkovics Dávidnak. Nagyon felpaprikázott állapotban vannak mindkét csapat játékosai. Ez azért nem feltétlenül biztos, hogy jó, hogy már ennyire a mérkőzés elején ekkora indulatok feszülnek a játékosokban. Dodics, Eldera, maradt azért a 7 a 6-nál a Veszprémi együttes. Deszkához kerül le a labda, ő pedig a hosszú alsóban találja meg az utat, a hosszú alsóba, 2-1-re vezet a Veszprém. Smarasson futtából, és ugyan beleér Appelgren, de így is gól, pillanatok alatt egyenlíteni tudott a Szeged. Le a szélre a labdát, Martinovic nagyon jól védekezik, Smarasson, Martinovic dobja magát, ezúttal nincsen semmi, és úgy látszik, hogy a 7 a 6 elleni játék ezen a mérkőzésen folyamatos lesz a Veszprémi együttesnél, vagy legalábbis ezzel próbálja meglepni a Szegedet a Veszprém. Már ha látták a Füksz elleni meccset, már nyilván pedig nem egyszer, nem kétszer kielemezték, akkor ez sem meglepetés a Veszprémnél. Dodics, Eldera, Hesham, Eldera, Dodics, Martinovic, besodrólott, és megvan a meccs első védése, Mikler. Valóban a kapusposzt nagyon fontos lehet, a védések nagyon fontosak lehetnek, és hát Miklár Roland idén egészen parádésan véd, vagy mondhatjuk így nyugodtan, hogy idén is egészen parádésan véd a Szeged kapujában. Mackovsek, Smarasson döntő lehet az is, és valószínűleg azért nem véletlen az a 7-6 elleni játék. A Szeged kevesebb cserével rendelkezik, így ezt Veszprém megpróbálja felőrölni a tiszapartiakat. Röd zicserben és a rövid felsőben Röd lövése először vezet a mérkőzésen. A Szegedi gárda nem telt el még 5 perc. Eldere már ott is van, ki tudta lőni Lennek, Lenn beviszi, és ezúttal ő is a rövid sarkot választja. 3-3. Még a Veszprém láthatóan igyekszik gyorsan befejezni a támadásait. A Szeged kényelmesen, kicsit spórolva az energiával, szinte felsétál a veszprémi 9-es elé, hogy azért a végére is maradjon az erőből. Röd, Smarasson a bejátszásába belenyúlnak, Appelgren a lecsorgó labdát összeszedi, Martinovic pedig, hát szerintem majdnem ellépte, de Pesmábek összeszedi, befordul és a kapufát találja el. De a visszapattanó labda Hesemé. Így aztán újra felállhat a Veszprém. És közben azért oda nézett Appelgren a kispadról, a szegedi kispadról, hogy nem cserélte el magát a veszprémi együttes Xavi Pascal, de nem. De a 7-6 természetesen folytatódik. Eldera átlövi Lennhez, Lenn beviszi, és ezúttal a hosszú alsó. Megint a Veszprémnél az előny 4-3. Janis Lenn kifejezetten jó formában rendült az elmúlt időszakban. A 6. perc végén járunk. Röd viszi be, mondom én, vinné be, de egyrészt belerongyolt Elderába, a másrészt a passza sem volt jó. A belemenés miatt jön a Veszprém. Hesem fölmegy, lő gól. Hát néha egyszerű a játék, ha az átlövőnek sül a keze. Nem léptek ki rá, ilyenkor azért Hesem 9-ről felugrik és ellövi. Az egyenes hosszú sarkot találta el, ezúttal Miklernek esélyesen volt. Mackovsek húzódott be középre, még Smarasson a bal átlövő, de nyilván ez csak egy figura kezdete. Jön is a helycsere kettejük között, Röd visszapasszolja Smarassonnak, Mackovsek, Smarasson bejátszást keresik, de Bárhidit eltakarják többen is, és rángatják a mezét, meg is állítja az időt Hargitai Gábor, de nem azért, hogy bármit is közöljön a játékosokkal, csak cserélni kell, bármint ő megy le az alapvonalra, Markó Gábor jön a mezőnybe, és akkor ezt kihasználva kicsit töröltet is, hiszen ott a 6-os, illetve a 7 méteres vonal környékén azért van mit. Martinovic pedig megtisztítja a labdát, a ráragadt Kosztolmat kidobja azt Adelnek, nem Hesemnek, bocsánat, mert hogy labdát cseréltek végül. Báhidi elvégezheti a szabaddobást, ebben a pillanatban ez meg is történik. Röd, Smarasson, Mackovsek, Smarasson. Oly, micsoda bejátszás, Báhidi összeszedi, és belenyúlt ugyan Appelgren, de becsorgott, bepörgött a kapuba a labda. 5-4, Eldera, Hesem, Eldera. Ha megáll a veszprémi támadás ebben a pillanatban gyakorlatilag, akkor Dodic jöhet, de végül egyelőre visszaküldik Appelgrént, mert még nem állt meg a veszprémi támadás, most viszont Eldere megállt, parancsol neki. Jön az Appelgren, Dodic csere, ott a lövés, de egy védés, Klertörés egyenlíthet akár a szegedi együttes. Mackovsek, Totó mutatja, hogy nyugalom, nyugalom, nem kell rohanni, és egyébként igaza van. Lerohant Mikler a pályáról, addig is bejöhet legalább Bánhidi. Totó most kocog le, és Mikler mehet is vissza a helyére. Nyilván, amíg lehet, a Szeged nem játsza a 7-6-ot, nem akarja az erejét felőrölni saját magának is a Szeged. Mackovsek, Smarasson. Mackovsek középre egy átlövés, és kilőtt az egyenes felsőt, 5-5. 5-3-ról 2 perc alatt egyenlíteni tudott a szegedi gárda. Hesem, Eldera, Martinovic, Hesem. Martinovic lő, csúnyán elmérte, nagyon mellé ment ez a lövés, legalább egy méterrel. Mikler azért rá kiabált a labdára. gondolom megköszönte neki itt a nagy hangzavarban, hogy ezúttal nem a kapuba, hanem jóval mellé, és a labdafogó hálóban kötött ki. Sostaric, nem nagyon mondhattam a nevét eddig a 8,5 perc alatt, most is csak addig, amíg visszaadta Rödnek a labdát. Megint a Mackovság Smarasson csere, és most kerül vissza irányítóba az izlandi. Pesmábek lép ki 9-10 méterre, Martinovic is ott van. A bejátszás megint rossz Smarassontól, megint egy oda nem nézős bejátszás lett volna. Eldere, Hesham. Ez a bejátszás jó, Pesmábek összeszedi, nem fordul be, tovább húz a deszkának. Deszka pedig megszerzi a hatodik veszprémi találatot, 6-5-re vezet. A Veszprém, ez volt Hugo Deszka második gólja, és közben pedig töröltet Markó Gábor játékvezető a szegedi hatostál, de pontosan ezért ilyenkor lehet, mert megy a játék a túloldalon. Smarasson, Bahidi már a falban beállítja őt, Ligetvári és Eldere közé Smarasson. Röd. De helycsere, Mackov se kerül középre, Smarasson megint balátlövő, megint kezdődik egy figura. Röd, Smarasson, Röd. Jól védekezett vele szemben Ligetvári, elpasszolja a labdát a norvég, Eldera indít, Len, nem viszi be, inkább visszateszi Martinovicnak, aki megszerzi a hetedik gólt, nagyon hullámzik a játék, 5-3 után 5-5, most pedig 7-5, mert hogy Martinovic is betalált a tizedik perc legvégén. És most jön mégiscsak a 7-6 elleni szegedi játék, Totót is beküldi Appelgren. Smarasson, Röd. Smarasson, Mackovság. Smarasson egyegyezik. És Pesmávek mellé még időben odazárt Ligetvári. Hárman is érdeklődtek a játékvezetőnél a fehér mezes szegediek közül, hogy ez miért nem 7 méteres. Szerintem egyébként nem volt benne Ligetvári, de lehet, hogy a szegediek látták jobban. Smarasson beviszi és belövi. Egyelőre nem a kapusok napja a mai, pedig egy-egy sorozat a mérkőzésen, egy-egy jól elkapott védés, bizony akár döntő is lehet. Pillanatok alatt lehúzzák a labdát Deszkának a Veszprémiek. Három passz után zicserbe kerül a francia, és a rövid saroknál ezúttal Mikler sem tudott segíteni. 8-6, 11 perc telt el a találkozóból, és jön a pályára Fazekas Máté. Smarasson kap pihenőt. Fazekas. Röd. Fazekas. Röddel passzolgat. Mackovságet futtatja be majd a bejátszás a Máhidén. Ez sem jó. És akár lőni is lehet. Appelgren nem vállalja el. Indítja lent, aki 9 méterről talál az üres kapuba. Először a mérkőzésen 3-mal vezet a Veszprém. Lennek ez volt a harmadik gólja. És egyébként 3-nál jár Hugo Deszka is, tehát a két szélről összesen 6 gól érkezett a veszprémi együttestől. Ez meglehetősen tudatosnak és szándékosnak tűnik, hogy mennyire húzzák le szélre a labdát a piros medesek. Röd, Fazekas, ráviszi a falra, majd eladja. Röd háta mögött kidobja az oldalvonalon kívülre. Hát nem hiszem, hogy sokat fog Smarasson pihenni. Eldera, Hesham, Eldera. Jaj, Martinovic zicser, 10-6. Lassan-lassan jönnie kell az időkérésnek, és ebben a pillanatban nemhogy lassan-lassan, ebben a pillanatban meg is érkezik Martinovic időkérése, vagy Martinovic gólja után Appelgren időkérése. 12 perc, 26 másodperc elteltével 10-6-ra vezet a Veszprém az OTP Bank Pixeged ellen. Nagy kérdés volt a találkozó előtt, hogy a BL kiesés miatt melyik csapat a csalódottabb, de hát azért azt gondolom, hogy a csalódottabb talán a Veszprém lehet, ők voltak közelebb a kölni 4-es döntőhöz, de az biztos, hogy ők is vannak jobb formában, és azért jóval többen is, hiszen mondom, a Szegedből sérülés hiányoznak játékosok, kulcsemberek, Lazár Kukic és Bodó Rihárd, Gotfincsának ugye felbontották a szerződését. Még Csavi Pascal azt is megengedhette magának, hogy a két távozó szélsőjét Elisszót és Márgucsot ezen a mérkőzésen kihagyja, és ugyanezt tette Thiagus Petrusszal is. 71%-kal lő egyébként a Veszprémi együttes, ami egészen parádés. Még a Szegednél egyelőre két védés van, a Veszprémieknél pedig semmi. Igaz, hogy míg Appelgren kapujára 6 lövés ment, addig Miklerére 11, és talán ez a legnagyobb különbség eddig a találkozón. Most két irányítós játék Smarasonnal és Fazekassal. Smarason le most ebből egy-egyből le tudta húzni a labdát Sostaricsnak, Sostarics pedig nem hibázik, a rövid saroknál talál be. 10-7, de már ott is van a Veszprém. Hesán be is vihette volna, de inkább Deszkának adja. Deszka fölteszi Kínaira a túloldalon beugró honfitársának, Janis Lennek, és már 11-7. Visszarendeli a szegedieket a középkezdéshez Hargitai Gábor, és most engedi el. Smarason valamiért panaszkodik neki nagyon-nagyon, de már megy a játék, úgyhogy inkább arra koncentrálnak. Smarason, jön Manhidi. 13,5 perc telt el a találkozóból. 11-7-re vezet a Veszprém a Szeged ellen. Fazekas. Megint Fazekas. Smarason lentről lő, és megvan a Pelgrin első védése. A kipattanót Eldera szedi össze. És már viszi is fel. Hesám. Már ott a Veszprém a 9-esen. Ott a bejátszás Hesámtól. Pesmálbek lefordul Manhidiról. Mikler véd. De hát Manhidi lövés közben megbillentette Pesmálveket. Jön a 7 méteres, amihez, ahogy azt már megszokhattuk, Janis Len szolgáltatja a labdát Ugo Deszkának. És Deszke az, aki oda megy elvégezni a hetest, vele szemben Mikler. 11-7-nél. És beleér Mikler. Balra ment. Érezte, hogy hova megy a labda, de így is bement a lábáról. 12-7. Ugo Deszka negyedik gólja. Cserélt jobb átlövő pozíciójában is a Szeged, jött Garcián Díaz. Mindent megpróbál. Appelgren, de egyelőre nem találják a Veszprém védekezésére az ellenszert, és főleg nem találják a Veszprém támadására az ellenszert. Szabad dobás közben a Smarason ellen elkövetett szabálytalanságért. Garcián Díaz felmegy, lő, Sáncról megy ki az alapvonalon túlra, úgyhogy sarokból jöhet majd a Szeged. Jelinicsnél a labda. Smarason. Megint ő visszakapja a Fazekastól. Martinovic is 11 méteren védekezik. Garcián Díaz szinte a hóna alá kapja. Ligetvári Garcián Díaz megpróbálta így is beerőlködni magát. Csak szabad dobás. 12-7. Ligetvári délteti a veszprémi közönség. Garcián Díaz, Smarason. És megvan a második Appelgren védés. És hiába ugrik Sostarics. Elhalászta előle a labdát a Deszka, és Hasem már lőhet is kapufáról. Ki Deszka összeszedi, és most mutatja, hogy nyugalom, megállás. Jöjjön a felállt fal elleni 7-6. Doric a pályán, Eldere a pályán. Martinovic Jelinicsel, most 5-1-et védekezik a Szeged. De Doric felé, Eldere viszont oda viszi Garcián Díaz és Mácskovszeg közé. Se falt nincsen, se sánc nincsen. Ez azért Elderának ebből a szempontból 8 méterről felugorva az ígyszer. 13-7. Egyelőre nagyon sima, de azért láttunk már csodákat.

elteltéből 14-8-ra vezet a Veszprém a Szeged ellen. Hugo Deszka 5, a túloldalról Janis Len 3 gólt szerzett, azaz a szélsők, a veszprémi szélsők összesen szereztek 8 gólt, pontosan annyit, mint a teljes szegedi együttes. García Díaz, Fazekas, Smarasson, Pesmábek védekezik vele szemben a 9-esen, szabad dobás a Szegednek. Megint töröltetni kell, de lehet, hogy ezt a törlést elvégzik maguk a játékosok, nem, hanem inkább behívják megint az erre szakosodott fiatal embereket. Toto megint a pályán, Bánhidivel, úgyhogy megint jön a 7, a 6 a Szeged részéről. Ez egyelőre nem sült el jól, ellenben a veszprémi 7 az attal, és kapust is cserél Appelgren, jön Tulin a kapuba, lehet ő azért jobban bírja ezt a leföl rohangálást, mint Mikler Roland. Fazekas, Smarasson, hopp, ott átcsúszott Ligetvári és Hesem között, és bizony-bizony Ligetvári megsimogatta Smarasson arcát, úgyhogy jön a 2 perc a Veszprémtől Ligetvárinak, és jön a 7-es a PIK Szeged részéről, és érdekes, hogy elsőhöz nem Sostarics áll oda, hanem Szilágyi Benjamin a padról hidegkézzel. Ez is egy elég furcsa döntés Appelgréntől, de hát ilyenkor egy ilyen mérkőzésen, amikor ez a két csapat játszik, mindkét edző megpróbál kitalálni dolgokat. Szilágyi, Appelgrén vele szemben, egy lövőcsel, és nem tudja megfogni Appelgrén. A bal lábát emelgette, és oda is lőtte Szilágyi Benjamin. 14-9. Mint mondtam, nem a kapusok napja ez a mérkőzés, vagy ez a nap egyelőre, de hát Appelgrennek is van már 2 védése, meg Miklernek is volt 2. De elsősorban a Veszprém támadó játéka az, ami kifejezetten jól működik. Martinovic, Dodic. Annyira gyorsan járatják a veszprémiek a labdát, és ugye általában többen is vannak. Most csak azért nem, mert ugye kiállították Ligetvárit, ezért 6 a 6 ellen üres kapuba, de passzív már a játékuk. 3 passz van még hátra. Dodic az 1-1-ből leteszi Martinovicnak, őt pedig letette a földre Mackovsek, úgyhogy szabad dobás a Veszprémnek. 3 passz van még. Dodic ráviszi a falra, és hát gyakorlatilag fejjel belemegy Mackovsek hasába. Rossz helyről végezték el a szegediek a szabaddobást. Tulin elvégezte most jó helyről. Smarasson folyamatos kommunikációban van a játékvezetőkkel. Nem biztos, hogy ezt sokáig fogják tűrni. Smarasson. Bahidi pihen, most Otto van bent. García Andrea lövésével pedig hosszú idő után újra 4 gólon a Szeged. 14-10-re zárkózik a Tiszaparti együttes. Ez a García Andreának a második gólja, ez pont 2-vel több, mint a kezdő jobbát lövő Rödnek. Len, Dodic. Feljön a labdáért Deszka, majd iszkol vissza a helyére. Sostaricot is egyébként lecserélte Appelgren. Hesám nem tud bemenni, ahogy Dodic sem. Szegedi labdaszerzés, Jelinics, García Díaz ittszer, és belövi. 14-11, 14-8 után 3 szegedi gól zsinórban, és 6 gólról 20 perc után 3 gólra zárkózik fel a szegedi együttes. A második mérkőzése egyébként majd június 2-án kedden Szegeden kerül sor, ugyancsak 19 órai kezdettel, és természetesen azt a találkozót is hallhatják majd itt a Nemzeti Sportrádióban, és ha lesz majd szükség harmadik mérkőzésre, az itt Veszprémben lesz június 5-én. Tegnap a 40x20 podcastunkban ugye elhangzott, hogy nagyon sokat fog számítani a kapus teljesítmény, és Danyi Gábor azt mondta, hogy ő Miklertől vár sokat,

0: Hát egyelőre kénytelen volt behozni Appelgren, Tulint is a pályára, mert Mikler ugyan védett két labdát, de egyelőre nem tudott döntő faktornak bizonyulni, vagy legalábbis nem tudott annyit hozzátenni a találkozóhoz, mint szeretett volna, vagy mint szerették volna a szegedi szurkolók. 14-11-20 perc telt el a találkozóból. Elderán Martinovic Lenn. Megint Lenn, aztán Eldera, Hesham. Martinovic érkezik, elesik Szilágyi közben a falban, de nem fújnak semmit, és megvan Tulin első védése. Hesham lövésénél szinte ott állt az egyenes saroknál, és tudta, hogy oda megy a labda, meg is fogta. Kettőre jöhet Szeged fel. Svarasson, Zicser, García Díaz. Hát úgy tűnik, hogy Tulin is, García Díaz is remek csere volt. 6 gólról 14-12, azaz zsinórban 4 szegedi gól. Hesham. És megint ezúttal Eldera kezéből csúszik ki a labda. Pontatlanos volt a passz Hashamtól, de honfitársa Eldera is csak egy kézzel nyúlt a labdáért, és nem tudta megfogni. Nem véletlenül melegít Nedim Remili. Azt mondja, hogy utoljára egy gól a két csapat között 7-6-nál volt. Akkor kezdődött a Veszprém menetelése. Most viszont egy szegedi szakaszban, hullámvölgyben, hullámhegyen vagyunk. Báhidi Zicser kapufa. Nem tudott egyre felzárkózni a Szeged. Eldera, Hesham, Martinovic. Eldera most egyelőre 6-6 ellen. És megint kicsúszik a veszprémiek kezéből, de azért, mert a paszba belekapott Jelinics, úgyhogy oldalról jön a Veszprém. Eldera is, Martinovic is lejött, jön helyettük Cindric és Remini. A 23. perc is elkezdődik lassan. Cindric, Hesham, Alicsen is elkezdett melegíteni. Hesham, Cindric, gyönyörű bejátszás, Pesmelbek befordul, belövi. 15-12. Hosszú idő után gólt dobott a Veszprém, közben eladják a szegediek. Megint egy technikai hiba, egy rossz passz. És megint ezúttal nem Pesmelbek, hanem Cindric futott be. A lövés közben kicsúszik a kezéből a labda, és a játékvezetők úgy látták, hogy nem történt szabálytalanság. Még a szegedieknél beviszi a gyorsan lehúzott labdát Szilágyi Benyámin, és betalál a rövid saroknál Appelgrennek. Hát mondjuk Appelgren pályán tartása sem feltétlenül indokolt. Adel is jön a pályára, Pesmálbek pedig megy pihenni. Alicsen valószínűleg védekezésben próbálja majd őt helyettesíteni. A veszprémiek egyébként csak nem 6 perces gólcsendet tartottak. Hesham. És egy újabb Tulin védés. Bár hát itt talán mondhatjuk, hogy igazából Hesham eltalált az ott álló Tulin, mert a válláról pattant ki a svéd kapusnak. Svarasson vinnébe. Érteni vélem a szegedi indulatokat, Appelgren már a pályán toporzékol. Ráadásul a válla is úgy látom megfájdul Svarassonnak, hogy nem jó hír. Mert hogy egyébként meg, ha jól láttam, akkor a 9-esre vitték ki a játékvezetők a szabálytalanságot. Tehát csak szabad dobás jön, de Hesham kénytelen lesétálni. Mert hogy visszarántotta, visszaszorította, visszatolta a betörő Svarasson vállát. Úgyhogy 15-13-nál 2 percig Hesham kiállítása miatt ember hátrányban a hazai együttes a Veszprém. Palkovics Dávid pedig adott egy sárga lapot Hargitai Gábortól Mihály Appelgrennek, aki bocsánatot kér. Valóban egy jó nagy toporzékolás volt, és még mindig folytatódik a duma Appelgren részéről. Hét az öt ellen a Szeged ezúttal. García Andía, Smarasson, Röd, Smarasson, García Andía, tehát két jobb átlövővel tulajdonképpen, vagy balkezes lövővel, mondjuk így, a Szeged. Egyelőre nem nagyon tudnak ezzel a helyzettel mit kezdeni, aztán Smarasson egy-egyből próbálja megoldani. Ligetvári és Alicein ezúttal jól védekezett, de hát már 50 másodperce próbálkozik 7 az 5-ben helyzet nélkül a szegedi együttes. Appelgren ezzel a felállítással lehet, hogy a saját csapatát is meglepte egy kicsit. Röd, Smarasson, García Andía, le a szélre, Jelinic, és megint, illetve nem megint, hanem egy gólra zárkózik a szegedi gárda, 15-14, ez utoljára, mondom, 7-6-nál volt. Hát még valamikor szinte a mérkőzés elején, ez volt Jelinic első gólja. Alicein támadásban is fent, 6-6, üres kapu. Egy perc van még Hesham kiállításából. Cindric, Alicein. Cindric egy helycsere, közben pedig Adél és Deszka is tolakodott bent a szegedi falban. Egy pillanatra megállították a játékot a játékvezetők, és szóltak Deszkának, hogy ne tolakodjon ennyire feltűnően. Remili. Ő kapja középen a labdát, futtából lő, és ugyan belekap ember is Tulin. Ez azonban valahogy beszédő, becsorog. A Veszprémnél is kapuscsere, korá lesz most már az utolsó 5 percre az első félidőben a veszprémi kapuban. A két balkezes lövős 7 az 5-höz azért ragaszkodik. Appelgren, Röd pedig be is lövi. 17-16. Belül is védekezett egyébként. Bocsánat, 16-15. Belül is védekezett egyébként Alicein, úgyhogy ebből majd 7 méteres is lehetett volna abban az esetben, ha nem gól, lejárt Hesham kiállítása. És most nem folytatja tovább a 7-6 elleni játékot. A Veszprém korán lesz marad a kapuban. Cindric. Alicein, Cindric, Remili. Alicein. A bejátszás Adélé. De már szólt a síp, szabad dobás a Veszprémnek. És Adél folyamatosan magyaráz valamit Jeremy Totónak. Totó pedig mutatja Adélnek, hogy menjen már el onnan, végezze el a szabad dobást. Amire most meg nem kerülhet sor, 4 perc, 8 másodperc még hátra az első félidőből, mert megint törölni kell. Hát azért nem irigylem a két játékvezetőt, Hargitay Gábort és Markó Gábort, mert ez így azért egy nagyon-nagyon kemény mérkőzés a számukra is, hiszen azt nyugodtan mondhatjuk, hogy egyáltalán nem partnerek a játékosok. Folyamatosan duma, a piszkálódás, a lögdösődés, a hírig, Lent fut be most második beállóba a jobb szélről, majd megy a helyére. Egy gyönyörű bejátszás Cindristől, de Adel kihagyja az ígyszert, mondom én. Illetve ez igaz is, csak jön egy 7 méteres, vagy egy 2 perc Jeremy Totónak. Miközben Adél azt mondja ez a García Andiának, hogy Totó utána rúgott. Közben Totó, mint egy megkövült szobor áll, 8 méteren és fogja a fejét, majd elindul lefelé. Úgyhogy 16-15-nél 2 perce most a Veszprém kerül ember előnybe. 26 perc, 4 másodperc telt el az első félidőből. Deszka jön elvégezni a 7 méterest. Elég jól láthatták azért a játékvezetők, hogy mi történt, úgyhogy nem vélt, hogy azért Jeremy Totó annyira nem reklamál. Hát a zsűri asztalnál is azért van elég nagy probléma, hogy így nézem. Mind a két oldalon, de főleg a szegedi oldalon fegyelmezni kell. Deszka odaállt elvégezni a 7 méterest. Tulinkint négyesen, de Deszka ezúttal sem hibázik. 17-15. Tulin rohan lefelé. És akkor most 6-6 ellen a Veszprém, illetve a Szeged. Báhidi persze a pályán, mert Tutót kellett leküldeni 2 percre. Mackovsek, García Andía. Futtából, ez viszont egy remek sánc volt, még visszapöcköli valahogy a kapura a labdát García Andía, de azt Corrales védi. Majd a nagy rohanásból megint Hugo Deszká talál be, 3-mal vezet a Veszprém. Egyébként a veszprémiek korábbi nagy kedvence Andreas Nilsson is eljött erre a bajnoki döntőre, Naná, hiszen ő pontosan tudja, hogy milyen izgalmakat, milyen színvonalat tartogathat egy-egy ilyen mérkőzés. García Andía, Mackovsek és Smarasson a belső hármas most a Szegednél. Smarasson gyönyörű bejátszás, de jól védekezett, mondom én, Ligetvári Báhidivel szemben. A védekezés jó volt, csak nem jó helyen, hiszen belül védekezett Ligetvári. Jön a 7 méteres, de még mindig 20 másodperc van a Szeged ember hátrányából. Szilágyi Benjamin egy zicsert, vagy egy 7 méteres, meg egy zicsert már belőtt. Most jön a második 7 méterese. Folyamatosan törölni kell, ez sem lesz egy rövid mérkőzés, hiszen már ez a félidő is 38 percet tart, és még van belőle hátra több mint 2 perc. Szilágyi, Corrales vele szemben, és megfogja Corrales Szilágyi büntetőjét. A legjobb kor. Azt szokták mondani, főleg a férfiaknál, hogy ma már nem a százalék, nem a védés szám számít, hanem hogy mikor fog egy kapus labdát. Hát ez nagyon fontos volt. Uha, Ali Czernes bevihette volna, nem merte bevinni. Hát ez meg, hogy mit akart ezzel a labdával remélni, arról fogalmam sincs, de tovább menni meg nem tudott vele, mert akkor lépéshibát követett volna el. Úgyhogy jöhet a Szeged, megúszta a kihagyott 7 méterest a Tiszaparti együttes. Totó már ismét a pályán, és 7-6-ozik továbbra is a Szeged. 18-15-re viszont a hazai együttes, a Veszprém vezet. García Andía, Mackovsek, Smarasson. Mackovsek, García Andía le a szélre, beviszi, Szilágyi. Hát ez viszont nagyon szépen kilőtte a hosszú sarkot. 18-16. Cidric, Remili, Alicein, Cidric. A bejátszása pontatlan, de Totó szabálytalankodik vele szemben, majd fel is segíti a horvát irányítót. Egy percnél kevesebb, egészen pontosan 58 másodperc a hátra a találkozóból, annak első fél idejéből. Cidric még meg is köti a cipőjét, van rá ideje, mert hogy közben törölni is kell. Idén még ugye nem győzte le a Szeged a Veszprémi együttest, de ez bármikor megtörténhet két csapat találkozóján. És most is közel van a Szeged a Veszprémhez, annak ellenére, hogy 14-8-nál 6-tal is vezetett már a bakonyi csapat. Cidric, Remili, Lenn, Cidric, Alicein, Cidric, Remili, Cidric, Alicein, megint Remili, jól védekezik Mackovsek, de be tudták gyötörni a labdát Adelhez. Adel ugyan simán fölé lövi, de hát García Andía nagyon belül védekezett. Újabb 7 méteres természetesen, megint Len kéri el a labdát, és adja oda Deszkának, de közben a szegediek kapus cserélnek, Tulin helyett jön Mikler, bár egyébként Tulin nem védett rosszul, úgyhogy csak a 7 méteres erejéig lesz ez a csere. Miklerrel hát, ha bele tud kapni a rutinos válogatott kapus. Deszká. Mikler a vonalon marad, de elmegy balra a labda, vetik az ellenkező irányba, újra 3-mal 19-16-ra vezet a Veszprém. Még 15 másodperc. Természetesen 7 a 6 a Szegednél. Mackovsek, Svarasson. A bejátszás nem sikerül, de visszajön a labda, és be tudja még az utolsó pillanatban lőni Garciania, aki kifejezetten jó cserének bizonyult, ez volt az 5. gólja, pedig csak a félidő felénél érkezett a Röth helyett. Így aztán 30 perc játék után Veszprém OTP Bank Pixeged 19-17, innen a folytatás, negyed óra múlva a stúdió.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Országos csúcsot futott Százgáton Kozák Luca. Hamarosan érkezik a pénz az Európai Unióból. Holnap többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
2: Megnyerte a lengyelországi Iréna Sevinska emlékversenyt Százgáton Kozák Luca. 12,66 másodperces ideje, új országos csúcs is egyben. A korábbi rekordot szintén a debreceni sprinter tartotta. A legjobb 16 közé jutott Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán, a vegyes párosok versenyében a francia nyílt teniszbajnokságon. Stollár Réka, Hao Ching-chan, Orlando Luz tájvani brazil kettős győzték le, két játszmában 6-3-7-6-ra. Pignitzky Fanni a 33. helyen végzett egyéni összetetben, a Várnában zajló ritmikus gimnasztika Európa bajnokságon, és egyik szerrel sem jutott döntőbe. Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd újoncként negyedikként végzett. Az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbély Balázs.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és közepű vállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is használják. A Matthias Corvinus Kollégium alapítványként működik tovább, amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítvány intézményi formája megszűnik. Ezt azután közölte az MCC, hogy Magyar Péter miniszterelnök ma bejelentette, hogy nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetemfenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Egyelőre nem drágul a taxizás Budapesten. A fővárosi közgyűlés ugyanis nem támogatta a városvezetés 27%-os emelésre vonatkozó javaslatát. Ugyanakkor arról is döntöttek, hogy újra tárgyalják a tervezetet, ha kivezetik a védett árat és annak mostani szintje fölé drágul az üzemanyag. Számos európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 Celsius fok közeli hőmérsékletet mértek. Portugáliában pedig már most májusban bozott tüzek veszélyére figyelmeztetnek a szakemberek. Idehaza gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hüvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
1: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás között a terelésben kell haladni az arra közlekedőknek. A külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell készülni. Lezárásokra kell számítani vasárnapig Budapesten, az Andrássy úton, a Dózsa-György úton és a környező utcákban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Marad a napos nyári idő. Holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8-15 fok, napközben 26-31 fok lesz. Északkeleten ennél hűvösebb lehet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
4: 3 perccel múlt, 3:48. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szegő Tibor. Holnap este 6 órakor az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze a Bajnokok Ligája trófeáért. Így aztán Budapesten több helyen is szurkolói zónákat alakítottak ki. Többek között a Hősök terén, ahol rengeteg angol, francia és magyar szurkoló gyűlt össze. Ott töltötte a napját kollégánk Kreisz Bálint, aki először Karácsony Gergely főpolgármesterrel, majd szurkolókkal beszélgetett.
5: Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterével beszélgetünk, hivatalosan is megnyitott a szurkolói fesztivál itt a Hősök terén. Milyen érzés volt testközelből látni a nemzetközi labdarúgás egyik legkeresettebb és legelismertebb trófáját?
6: Fantasztikus élmény volt, és fantasztikus megtiszteltetés Budapestnek, hogy ennek a világfigyelmét ennyire ide vonzó sporteseménynek lehetünk a házigazdái. Nyilván Budapestnek van már rutinja a kiemelt sporteseményekben, hiszen volt itt már atlétikai világbajnokság, vízes világbajnokság, és remélem, hogy lesz még ennél nagyobb vállalkozásunk is, de ez is most egy nagyon-nagyon fontos és jó érzés. Remélem, hogy a városlakók is így fogják érezni. Egy kicsit nyilván ilyenkor mindig van bennünk egy kis izgalom, hogy az a sok érzelem és az a sok ember, ami itt lesz a városunkban, az hogyan csapódik le, de remélem, hogy minden rendben lesz.
5: Rengeteg program és esemény szerveződött az elmúlt hetekben, illetve erre néhány napra. Önök a háttérben mióta dolgoznak ezen az eseményen? Mikor kezdték az előkészítő munkálatokat?
6: Hát nagyon régóta nyilván a város összes intézménye, cégei rendelkezésre állnak. Itt az elmúlt hetekben is nagyon intenzív egyeztetések voltak. Az elsődleges feladatunk az, hogy egyetlen a közlekedést meg tudjuk oldani, úgyhogy ebben kérem a budapestiek türelmét, mert nyilván ez az esemény sok változás volt a közlekedésben, és a reptérről való beközlekedés önmagában az is egy nagyon nagy kihívás, de mindenféle pótlóbuszokkal, pótójáratokkal, mindenféle módon segítjük az esemény sikerességét, és hát nyilván Budapest hosszú távú márkaépítésében ez az esemény azt gondolom, hogy nagyon fontos ékkő lesz.
5: Említette, hogy nagy rutinjuk van az események szervezésében, az ön főpolgármesterség alatt is már volt atlétikai világbajnokság, meg számtalan nagy egyéb esemény. Ez most még egy magasabb szint, még nagyobb előkészületeket, még több munkát igényelt?
6: Hát városi logisztikai szempontból azt hiszem ez a legnagyobb kihívás. Tehát ugye itt rengeteg szurkoló érkezik, nem csak azok, akik beférnek a stadionban, hanem olyanok, akik nem férnek be. Tehát ez azt gondolom, hogy lehet, hogy sportszakmai szempontból egy világverseny az nyilván nagyobb kihívás, mert ott nagyon sok helyszínt kell koordinálni, nagyon sok mindent kell csinálni, de a városi üzemeltetés szempontjából azt gondolom, hogy ez az eddig legnagyobb kihívás, amit a város kap. Igyekszünk helytállni.
5: Elmegy ez a 4 nap, meg lesz a Bajnokok Ligája döntő, de mi lehet a hosszú távú öröksége az ilyen nagy eseményeknek, mert Budapestet több 100 millióan fogják látni szombat este a tévéképernyőn keresztül.
6: Hát igen, én azt remélem, pont mondtam itt az egyik szervezőnek, hogy nagyon remélem, hogy 10 év múlva itt a Hősök terén egy olimpiai megnyitó is lesz. Nyilván ez ettől nagyon messze vagyunk még, de már mint attól, hogy a világ eldöntse az, hogy ki pályázik, vagy ki esélyes a következő európai olimpiára, de közismert az, hogy én ebben nagyon elkötelezett vagyok, és remélem, hogy lesz még ennél is nagyobb sportesemény helyszíne a Hősök tere.
5: A sikeres BL döntő lehet az egyik lépcsőfok az olimpia rendezéshez, hogy nőjenek az esélyeink?
6: Biztos vagyok benne, hogy ez is számítani fog. Nyilván ez a dolog más dolog mellett is, de még egyszer mondom, Budapestnek egy komoly kreditje van az ilyen események szervezésében, és ha most is helytállunk, akkor azt gondolom, hogy ez föl lesz írva a kéménybe.
5: Hogy hívnak titeket?
7: Kuti Marcell vagyok. Műves Milán vagyok.
5: Mennyi idősek vagytok, és mióta követitek a labdarúgást?
8: Hát én 20 éves vagyok, nagyjából egy olyan 15 éve biztos.
7: Én 19 éves vagyok, és 6 éves koromtól kezdve követem.
5: Melyik csapatnak szurkoltok, ott lesz a VL-döntőben az, akiért ti rajongtok?
8: Én alapvetően reálos vagyok, de hogy összeteszem a két kezem a PSG-re.
7: Én pedig PSG drukker vagyok már hát legalább 6 éve, 6-7 éve, szóval nagyon reménykedem abban, hogy az idejét is be tudjuk húzni.
5: Mi az, ami szimpatikus neked a PSG-ben? Miért szeretted meg őket?
7: Hát amikor még megszerettem őket, akkor hát nyilván a játékos tartomány és nagyon szimpatikus volt, meg én egyébként nagyon nagy fanya voltam Neymarnak, szóval azért az ő ideigazolása is azért nagy szerepet játszott abban, hogy megszeressem ezt a csapatot, meg igazából minden, hát elég sok csapatnak voltam szurkolója, de ez a csapat így megragadt a szívembe, és azóta nekik szurkolok.
5: Hol nézitek majd a döntőt?
8: Hát én még nem tudom, én dolgozni fogok, szóval még jó kérdés.
7: Ezt még én sem tudom megválaszolni.
5: Szerintetek mit jelent Magyarországnak az, hogy a Bajnokok Ligája döntő idén itt van Budapesten?
8: Nagyon-nagyon-nagyon sok rajongót és pénzt.
7: Hát szerintem ez biztos, hogy hát híresebbé fogja tenni a várost, és ez egy nagyon jó hír lesz Budapest számára.
5: Hogy tetszik nektek ez a szurkolói zóna itt a Hősök terén? Elég nagynak lett felépítve.
8: Amúgy szerintem nagyon jó lett. Jó feladatok lettek, jók a rendezvények, csak az a baj szerintem, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, szóval hogy be kell állni valóban, az legalább fél óra, egy óra várakozás, de amúgy nagyon jó lett.
7: Hát még csak a felfedezésünknek a felénél járhatunk kb, de ahol eddig jártunk, ott nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon jó hangulat.
5: Hogy hívnak?
9: Bence vagyok, szia!
5: A hallgatók nem látják, de egy arzenálmezben állsz itt a Hősök terén. Mióta szurkolsz az angol csapatnak?
9: Hát egész rossz időben kezdtem el szurkolni, mert én a 2006-os BL döntő előtti évben, 2005-ben kezdtem el, úgyhogy nekem egy újdonság. Hát amikor még az érintetetlenek voltak, akkor utána kezdtem el szurkolni, nekik azóta nem nyertünk bajnokságot, úgyhogy most ez a 22 év, ez kifizetődött, úgyhogy azóta 2005.
5: A 2006-os Bajnokok Ligája döntőre hogy emlékszel viszont? Lehmann piros labja 18. percben, milyen emlékként maradt meg?
9: Én sírtam, megmondom őszintén. Kicsi voltam még, voltam 14 éves.
10: De most is sírtam.
9: Most is sírnék, igen. Hát igen, az meghatározta az a piros lap sajnos. Ez van, reméljük most nem. Hallottam, Lehmann egy dolgot ajánlott Rajának, ne kapjon piros lapot.
5: Hosszú szezonon van túl az Arzenál, a bajnoki cím már megvan. Az utolsó néhány fordulót, mielőtt eldőlt a bajnoki cím, hogy figyelted? Mert azért az Arzenál sokszor veszített már nyert helyzetből trófákat.
9: Tök őszinte leszek, nem lepődtem volna meg, hogyha most is megcsinálják. Nem volt a legszebb játékunk, de bíztam benne, hogy valahogy Arteta összerakja a csapatot, illetve a sérülések azok megint nem kerültek el minket. Bíztam benne, hogy visszatérnek emberek, és azokat a lyukakat be tudjuk tömködni, amik az előző években azokat nem sikerült. Hogy úgy néz ki, hogy most hát kellett a többi csapat botlása is ahhoz, hogy kellett a többi csapat asszisztálása ahhoz, hogy mi ezt most be tudjuk húzni. És köszönjük az Evertonnak a 3-3-at.
5: Hogy tetszik a szurkolói zóna itt a Hősök terén?
9: Hát ez zseniális. Ezt nem tudom, hogy mennyi az esélye annak, hogy Arzenál szurkolóként itt rendezzenek meg egy döntőt, de azt hiszem, hogy már ezért ezzel kárpótolva vagyunk mindenért, amit itt elszenvedtünk az elmúlt 20x évben. Ha még meg is nyerjük, akkor hát akkor nem tudom, mit csinálok, azt meg átgondolom.
5: Hol nézed a mérkőzést? A Puskás Arénában van jegyed?
9: Jó kérdés, de hogy is nincsen sajnos. Az Arzenálnak a saját szervezése, itt a magyar közösségnek a szervezésében az akváriumba fogunk menni.
5: Mit jelentene, ha magyar Arzenál szurkolóként Budapesten láthatnád azt, hogy a csapatod felemeli a BL trófát?
9: Ezt nem fogom tudni szavakba önteni, nem tudom, bármit.
5: Mi lesz szerinted a mérkőzés végeredménye?
9: Valamilyen szinten azt mondom, hogy el kell rontanunk a PSG-nek a játékát. Én örülök egy nagyon-nagyon halovántos 1-0-nak. Be kell valahogy gyökeresre gólt kell rugatni, nem tudom, csinálja meg. 1-0 elég, bőven elég.
4: Grace Bálint összeállítását hallották a budapesti Hősök teréről. Lassan kezdődik a második fél idő a férfi kézilabja egy döntőjének első mérkőzésén. A Van Veszprém és az OTP Bank PIK Szeged együttesei között, úgyhogy kapcsolunk a helyszínre Cseszregi Balázshoz.
0: Köszönöm szépen, már a kezdéshez felsorakozott a szegedi együttes is Báhidi Bence kezében a labda, közben pedig azt magyarázza Hargitai Gábor játékvezetőnek, legalábbis én a mozdulatokról erre következtetek, hogy a bejátszás, a befordulás közben többször is folyamatosan tépik a mezét. Egyébként hivatalosan a nagytábla szerint még 15 másodperc van hátra a kezdésig, de már mind a két csapat készen áll a Veszprémnél. A védekezés korá lesz, Len, Remili, Pesmálbek, Ligetvári, Hesám és Deszká kezdi. A Pixegednél pedig a pályán Tulin, Jelinics, Fazekas Máté, Smarasson, Bánhidi Bence, Garciandia, illetve Szilágyi Benyámin. Tehát Sostarics a második félidőre sem tért vissza, igazából nincs is oka erre Appelgrénnek, hiszen Szilágyi Benyámin egy 7 méterest ugyan kihagyott, de lőtt be két zicsert, meg azon kívül is egy büntetőt, és elkezdődött a második félidő, 19-17-re vezett, tehát a bajnoki döntő első mérkőzésén, 30 perc játék után az Van Veszprém az OTP Bank Pixeged ellen. Smarasson odaadja Remilinek a labdát, hogy megismerkedjen vele ő is, aztán természetesen a francia visszaadja Fazekasnak. Garciandia, Fazekas jön középre. Báhidi zárásába belefut, belemegy, belecselez, és gólt lő Fazekas Máté. Korá lesz lábai között becsorgott a kapuba, 19-18. Visszarendelik a játékvezetők a túlzottan nagy vehemenciával előre rohanó veszprémi együttest. És azt néztem, hogy a Veszprém is üres kapuval, de csak azért, mert Deszka lerohant egy pillanat, hogy korán ezt odarohant egy pillanatra Appelgrénhez néhány tanács erejéig. Cindrics, Remili, Hesám középen, Cindrics balátlövőben, ott egyegyezik, az Itzert el is viszi, simán Garciandia mellett, és be is lövi a hosszú alsóba, 20-18, Fazekas Máté, Garciandia, beviszi Szilágyi, 7 méteres, bizony volt ott egy, hát nem is azt mondom, hogy gáncs, de egy hosszú lépés Deszkától, és abból jó nagyot bucskázott Szilágyi, már azt gondolom, hogy erre is készült, Deszka pedig 2 perces kiállítást kap. Megbúbolja Cindrics Szilágyi Benyámint, és jön a 7 métereshez ezúttal Frimmel, aki még egy másodpercet nem játszott a találkozón, és egyébként pedig általában az ilyen mérkőzéseken a szegediek legjobbja, az alapszakaszban az első találkozón 7-szer is eredményes volt, de igaz, ott is nyert végül a Veszprém. És Frimmel simán belövi, 20-19. Aztán ül vissza a helyére a pad végére. 6-6 ellen üres kapuval a Veszprém. Gáncspető Máté lent a bal szélen, mert hogy ugye kiállították Deszkát, Ellison pedig nincs a meccs keretben. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Gáncspető Máté miatt nem hosszabbítottak Ellisonnal, hogy a fiatal magyar több lehetőséget kaphasson jövőre. Remili le a szélre, Len viszi be, Tulin véd a kipattanót, nem tudja összeszedni Pesmálbek. Mackovcsek hozza fel. Smarasson pedig mutatja a kellenásnak, hogy Pajtás rohany le. Fazekas is lerohant, aztán berohant. Lent van Kalanás, lent van Tulin, 7 az ötözik a Szeged. Fazekas, hopp, a bejátszása jó, Garciandiának, Corrales véd, ráadásul a fejével, de közben pedig belő védekezésért 7 méterest ítélnek a Szegednek. A játékvezetők a fejlővés, ami azért Corrales meglehetősen megingatta, így aztán anullálódik. 7-es jön majd, és egyenlíthet a szegedi gárda. Hát utoljára egyenlő, kérem szépen 5-5-nél volt, hát az nem most volt. Hát ennek is eljött az ideje, 14-8-nál is mondtam, hogy azért nagy-nagy előnyöket tud elveszteni egyik csapat a másikkal szemben, úgyhogy bizony-bizony. 5-5 utoljára, akkor Mackovcsek góljával a 9. perc legelején volt. Most nem Mackovcsek, hanem Frimmel jön a 7-eshez. És ez ugye korán lesz, mivel a pályán kellett ápolni 3 támadás erejéig. el kell, hogy hagyja a pályát. Appelgrén megy a vonalra, a törlést is elvégezték ott a kapuban is, hogy ne legyen semmi probléma. Frimmel áll oda. Egy lövő csel, mondom én, de abból a cselből tovább lendíti a kezét, és egyenlít Frimmel, 20-20. Ha már Gáncs Pető Mátéról szó esett, az egyik legeredményesebb veszprémi játékos egyébként a bajnokságban. Azt is mondhatjuk, hogy Margucs, Martinovic és Remini mögött a negyedik legeredményesebb Gáncs Pető 76 találattal. Ő kapja a landát, aztán megy vissza a helyére. Cindrics, Hesám. Cindrics, megint Hesám. Cindrics beviszi és bepattintja. 21-20, megint a Veszprémnél az előny. Egészen addig, amíg nem egyenlítenek üres kapuban, mert hogy nem ért vissza korrá lesz. Úgy látom, hogy ezúttal nem kellett a három támadást kibekkelnie. Közben lejárt a veszprémi ember hátrány. Kárpádi Krisztián is valami ilyesmit mutat. Egyébként, hogy egyben lehet korá lesz. Hesám. Lerfut be. Hesámhoz passzol, majd megy vissza a helyére. Remili felmegy, lő, és Tulin a sáncról lecsorgó labdát összeszedi, szinte oda ragad a Vaxtól a melegítő fősőjéhez, vagy a mezéhez. Mackovsek, Smarasson, ott a befutó ember, és Garciandia nem tudja összeszedni, ez nem volt pontos, 21-21-nél ez a bejátszás. Nem tudja átvenni a vezetést a Szeged, sőt, ott a helyzet, és Pest-Malbec révén megint a Veszprémnél az előny. 22-21, lassan eltelik 5 perc a második félidőből is. Befut, bekocog a pályára Báhidi. Egyelőre itt a második félidőben nem veszi elő a Szeged a 7-6 elleni támadó játékot. 7-5-özni, azért már 7-5-öztek Appelgrénék. Fazekas helycsere, és most középre kerül Smarasson. Jól védekezik Ligetvári, aztán utána Smarasson, után Garciandiát is ő kapja el. Szabad dobás a Szegednek. Báhidi, Smarasson, Garciandia, megint Smarasson. Fazekas az egyegyezését ezúttal Pest-Malbec akadályozza meg, és már fel is segíti a földről Fazekas Mátét. Megint törölni kell? Megint törölni kéne, nem? Báhidinek szól Markó Gábor játékvezető, hogy a labdával valahogy fedjék fel a Vaxot. Ez sikerült is, aztán már Báhidi el is végezheti a szabad dobást. 22-21-re vezet a Veszprém a Szeged ellen, 35 perc telt el a találkozóból, 35 perc, 2 másodperc. Fazekas, Smarasson, bemegy, és egy óriási védés korá lesz től, de hogy a lövő kezét megtámasztották Smarassonnak, azt mutatják a játékvezetők, a veszprémiek nem is vitatkoznak, bár Pest-Malbec egy kicsit azért rázza a fejét, egy újabb szegedi 7 méteres, természetesen jön Frimmel, aki kettőt már belőtt. De egyet kihagytak azért már a szegediek. Szilágyi Benyámin nevéhez fűződik a kihagyott 7 méteres. Korá lesz marad bent. Frimmel vele szemben. Egy lövőcsel. És ezúttal az egyenes alsóban az osztrák lövése. 22-22. Frimmelnek a harmadik gólja, mind a három 7 méteresből, nincs is többet fenn a pályán, csak a büntetőknél. Cindrics, Remili. Mikor jön el az a pillanat vajon, amikor érezhető lesz, hogy fárad a szegedi együttes? Hát, ha jól emlékszem, akkor Marosán György azt mondta az ilyen találkozóknál, hogy az majd a 47-48-49. Perc tájékán jöhet el. Pest-Malbec rossz a labdája, Jelinics összeszedi. Vezethet a Szeged. Mackovsek vissza tudott zárni a Veszprém, de azért az nem ideális, hogy Cindrics védekezik hármast. Az se nagyon, hogy Remili. Végül Mackovsek megáll. Uha, majdnem elszedik a labdát, majdnem elveszik a labdát. Kalanás is ott kever még a falban. Mackovsek szerintem ellépte, de már passzív a játék, el is vették a szegediektől kifejezetten megzavarodtak a szegediek attól, hogy megszerezhetik a vezetést. A veszprémiek pedig nem. Pillanatok alatt levitték a labdát a szélre Igor Deszkának, így aztán a 9. gólja a franciának. Ezzel megint a Veszprémnél az erőny. Nem tud átbillenni a Szeged, nem tudja megszerezni a vezetést. 23-22, és kezdődik a 38. perc. García Andía, Smarasson, Fazekas, le a szélre Jelinics lövését, pedig hárítani tudja Corrales. Nem tudta Jelinics a rövid saroknál begyötörni, ott állt Corrales. Nem volt egy labdányi hely a kapufa és a lábai között. Így aztán megint akár kettővel vezethet a Bakonyi együttes. Remili. Len. Megint Remili. Cindrics. Mutatja Deszkának, hogy induljon. Deszka kapja is a labdát. Nagy ívben visszakanyarodik a helyére. Adott egy ilyen félzárást Hesámnak, amiben nem vitte bele az egyiptomi a labdát. Viszont Remili valahogy odavarázsolja a befutó Cindricshez, és megint kettő a Veszprémi előny. 24-22. Szünetben 19-17 volt, most pedig 24-23. Mert hogy betalál ezúttal García Andía. Ő a 6. gólját lövi, Deszka pedig a 10. Egészen hihetetlen, amit a francia művel. 25-23, ugyanaz, észbe kaptak a veszprémiek, mint az előbb, és pillanatok alatt a gyors középkezdés után odavarázsolták Deszkának, aki bevitte és begyötörte. Totó is jön, Báhidi is jön, ez pedig azt jelenti, hogy 7-6-ban támad a Szeged. García Andía, Fazekas, Smarasson, Báhidit nem találja, viszont be tudja vinni a labdát Pesmábek mellett, aki kap egy 2 perces kiállítást. Megint a vállához kap Smarasson. A szegediek meg azt gondolom, hogy a szívükhöz, mert azért a válsérülés nem lőnne jól. Újabb irányítót veszthet el a szegedi gárda, de úgy tűnik, hogy inkább csak kicsit kipihent, de a szabálytalanság okozta fáradalmakat Smarasson. Totó és Báhidi pedig fel tudta segíteni. Jön Frimmel természetesen, aki eddig 3-ból 3-at be tudott lőni a 7 méteresek közül. Megint az ő kezével a labda, és sétál oda nyugodtan Corrales-szel szemben. A spanyol egészen a 4-es vonalig kijön. Aztán inkább visszamegy a gólvonalra, előre jön, megint a 4-esig vele szemben Frimmel, és a lába között Corralesnek. Megint betalál az osztrák. 25-24. Nem hagyja magát a Szeged, de egyelőre nem tudja átvenni a vezetést. Pedig az egy nagy lélektani pillanat lehetne ezen a találkozón, hiszen 14-8-nál az első félidő közepén úgy tűnt, hogy kényelmes, nyugodt tempóban az történik a pályán, amit a Veszprém szeretne. Aztán mégis jött García Andía, egy-két tulinvédés, és ezzel már teljesen nyílt a meccs. Labdát szerez a Szeged, és eladja a labdát, hát ez hihetetlen, eladta a labdát Jelinics. Kalanas nem tudta összeszedni, üres kapunál, könyörgöm. Hesán visszaért, elszedte a labdát Kalanastól. Így aztán nem tudtak kapura lőni, és szabadlobással jöhet saját kapujától 7 méterre a Veszprémi együttes, amit el is végzett Remili. Eltelt már a második félidőből is 10 perc. Eldera is elkezdett melegíteni az első félidőben. Sokat volt a pályán, a második félidőben még semmit. Len. Cindrics. Egyelőre még a Veszprémi ember hátrányból, Pesmábek kiállításából 45 másodperc. Hesám, Remili, Kalárást megveri, a bejátszása viszont rossz. Egyelőre Remili a lövésekkel gondban van, annyira gondban, hogy nem is vállalt még lövést nagyon ezen a mérkőzésen. Inkább a beállós vagy a befutó társat keresi a falban Nedim Remili. Cidrics. Ő viszont átlő, mellé megy ugyan a lövés, de Sáncról csorgott mellé, így aztán a sarokból jöhet a Veszprém. Három passz van, mert hogy passzív a veszprémiek játéka. Ó, hopp, ott lesz egy 2 perces kiállítás, mert hogy a nyakánál csípte el Remilit Mackovság, meg egy 7 méteres is jön a Veszprémi javára. Egyébként Tulin megfogta végül Remili lövését, de hát ez nem számít. Jön Deszka. A 41. perc is letelik lassan. Kalalas úgy tesz, mintha nem látná, hogy 7 méteres lenne. Deszka. Vele szemben Tulin. Egy lövőcsel után. Elpörgette a labdát Deszka, és a kapufáról bement. Kicsi szerencséje is volt, de a mozdulat egészen zseniális volt technikailag. 26-24. Jelinics, Fazekas, Smarasson, García Díaz, és le tudta pörgetni a labdát Zitzerből. 26-25 repült ki, korrá lesz, nagy lövésre számított. Jött a pörgetés. És most a Veszprém 7 az 5-ik, hiszen lejárt Pesmálbek kiállítása, viszont Mackov sekéből még több mint egy perc van hátra. Remili. Adel és Pesmálbek is a pályán. Ó, micsoda zárás volt ott Adeltől García Díaz-val szemben. Hesam pedig simán besétált és belövi. 27-25. 2-vel vezet a Veszprém, és még mindig egy perc van hátra a szegedi ember hátrányból. García Díaz-t lecserélni most. Nagyon jó játszott a spanyol, de mintha egy picit fáradna, és védekezésben kikihagy a figyelme. Röd. Smarasson, de az is lehet, hogy csak az ember hátrány erejéig pihen García Díaz. Báhidi végzi el a szabad dobást. Fazekas Máté. Smarasson. A bejátszás nem jó, nagyszerűen védekezett a Veszprém, és összeszedi a labdát. És már ott volt a labda, lennél, de közben már a félpályánál fújtak egy szabálytalanságot a játékvezetők. Így aztán vissza tud zárni a PIK Szeged, és jön a 7 az 5 a Veszprémtől. Még 8 másodpercig. Hopp! Ott lesz még egy kiállítás, de tovább engedték, mert Hesam Zitzerbe került és belövi. Ugyanott, ugyanúgy, mint az előbb. Röd volt az, aki elkapta a nyakánál fogva Cindricset, és lerántotta. 3-mal vezet a Veszprém, és a 43. perc végén állunk. Cindrics a földön, Röd oda sétál egy kis reklamálás után, és bocsánatot kér végül. Cindrics, Luka Cindrics-től. Egy perc, vagy egy óra és 45 perce megy lassan. Nem, egy óra 15 perce megy, bocsánat, a mérkőzés. És még van 17 perc belőle. Nem számíthatnak a szurkolók rövid találkozóra, az egészen biztos. Hiszen rengeteg a reklamáció, rengeteg a megállított óra, rengeteg a törlés, a szabálytalanság, és egyelőre még nem volt videózás, viszont folytatódhat végre a játék. Szilágyi, García Díaz, Totó, Smarasson. 28-25-re vezet a Veszprém, 17 perc a hátra. Fazekas. Közben pedig megint megállítják a játékvezetők az órát. Mindenki reklamál, mindenki dumál, folytatódik a mérkőzés. Ez a legjobb én szerintem. Ilyenkor legalább nincs idő dumálni. Fazekas, Smarasson. Nagyszerűen védekezik a Veszprém. Fazekassal szemben Pesmálbek majdnem labdát szerez. Passzív még a vendégek játéka, de még van 4 passz. Marasson. Fagyakas oly szépen sodródott be Remili és Len között. És 7 méteres, későn zárt össze a két francia. Fazekas ott marad, de szerencsére már ő is kell fel. Len és Jelinic felsegíti az ifjú magyart. Most Jelinic kezében a labda. De nézem, csak azért, hogy oda vigye a pályára lépő Frimmelnek. Közben elkezdett melegíteni Mikler is, mert ugyan Tulin jól szállt be a találkozóba. Az elején jól is kezdett, de csak két védéssel van többje, mint Miklernek, hiszen négyet védett Tulin, kettőt Mikler. Frimmel és Appelgren. Egy lövőcsel, és aztán Appelgren feje fölött betalál az osztrák megint. Közelebb hozza a Veszprémhez a Szegedet. 28-26, 16 perc a hátra a találkozóból. Megint jön a 7 a 6 a Veszprémi együttesnél. Bocsánat, a 7 az 5, hiszen még van kiállítás, öröt kiállítása érvényben. Remili, Cindrics, beviszi, bepattintja, 29-26, majd az üres kapuba betalál Jelinics. Középkezdésből 29-27. Ugyan könnyedén éri el a góljait, így 7 az 5 ellen a Veszprém, de ha ebből egyből be tud találni a Szeged, akkor azért olyan túl nagy előnyt nem jelent. Hesám, Cindri Zitzer nagyon simán végigvitte. 30-27 és negyed óra van hátra. Jelinic pedig megint középkezdésből 30-28. És akkor most nézzük, mi lesz, hiszen most már lejárt röt kiállítása. Azért Appelgren lejön. Így aztán, ha nem is 7 a 6, vagy 7 az 5, de 7 a 6 ellen támadhat a Veszprém. Nem, egyelőre ez 6 a 6-nak számít, csak kapus nincs a pályán, most megy vissza Corrales. Azonos létszámnál nem kockáztat, úgy látszik Csavi Pascal. Hessen végigviszi, a lövését megfogja ugyan Tulin, de közben szabálytalankodott Hessenmal szemben. Mackovsek szabad dobás, Adelel is végezte, Cindrics, Remili. Érdekes, hogy a második fél időben Martinovic még nem volt pályán, és Eldere is hiába melegített. Passzív a Veszprémi játéka. De még van 4 passz. Cindrics. Óha. És valahogy sikerült bevarázsolni azért a labdát Adélnak. 31-28, elsőre nem sikerült Cindricsnek, de nem esett kétségbe. Odaadta az érkező Hessámnak, aki viszont be tudta játszani Adélnek. 31-28. García Díaz újra pályán, természetesen. Marasson és Fazekas. Ez tűnik a legjobb megoldástak egyelőre a Szegednél. Marasson. A bejátszás. Báhidi beforduló. Ó, mekkora gól a léc alatt. 31-29. Cindrics. Remili Zitzer. És ezúttal a cunderjét ugyan megfogja Tulin, de megbillentették lövés közben. Nem meri elvállalni a lövést, Remili, biztos, hogy van valami a kezében. Ezúttal is inkább a cundert választotta. Persze, ha Deszká belövi, akkor mindegy is, hogy mit választ ebből a szempontból Remili. De az feltűnő, hogy a francia nem nagyon mer lövést vállalni. Jön Deszká, aki eddig 4-ből 4 hétméterest értékesített, és 11 lövésből 11 gólt szerzett. Mikler van vele szemben. Egy lövőcsel, és belövi a húzott alsóba. Megint 3-mal vezet a Veszprém. 32-29, Hugo Deszka 12 gólos. Valamit ki kéne találnia Appelgrennek, mert ha Egy gól itt, egy gól ott, az a Veszprémnek kedvez. És egyelőre az utóbbi percekből, mert erről szól a játék, egyik oldalon sem működik igazán a védelem, és nem jönnek a kapus teljesítmények. A Veszprémi oldalon 4

ő is nagy üzemben kezdte termelni a gólokat. Báhidi egy bejátszás után betalál, megvan a szegediek 30. gólja, 33-30. Hesem átlövése, lecsorog Mikler, összeszedés, indítja Szilágyit. Szilágyival visszaér Cindrics, és megfogja, csak szabad dobás. Szilágyi passzolhatott volna, mert egyébként ott volt vele Jelenics, 2-1-ben lejátszhatták volna. Luka Cindrics elől is, hátul is, ma is meghatározója a Veszprémi együttesnek. Hát Palkovics Dávidnak, illetve Babics Istvánnak val alaposan dolga, mint versenybíróknak. Ott egy Corrales védés, az mutatja, hogy fejjel védte García Andía lövését. A játékvezetők becsukták a szemüket. Len, Cindrics. Cindrics megint, Jelenics kirobban rá 11 méterre. 5-1-ezik védekezésben a Szeged, Remini pedig beleszalad Szmarasszomba és Fazekasba. Fazekas felviszi a labdát, az 1-1 után lekerül a labda García Andían keresztül Szilágyihoz. Szilágyi nem tudja bevinni, jól zárt vissza megint a Veszprém, és kezdődik a mérkőzés utolsó 10 perce, majd 15 másodperc, illetve Mikael Appelgren időkérése után 33-30-ra vezet a bajnoki címvédő Veszprém együttese, amelyben ezúttal is mondhatjuk az előző mérkőzéseket figyelembe véve Hugo Deska, a húzó ember, aki egyébként az egész bajnokságban mindössze 51-szer volt eredményes, de hát ezen a mérkőzésen 12-szer. Ez egy inkább már azért egy Bajnokok Ligája találkozóhoz hasonlít. Hangulatában, színvonalában, feszültségében mindenképpen, így aztán nem csoda, hogy előlépnek azok, akik a Bajnokok Ligájában is jól szoktak kézilabdázni. Appelgren már vissza is engedte csapatát. Ugyanezt teszi most már Csavi Pascal is, és az biztos, hogy védekezésben jön Ali Cein, aki az első félidő végén egy 5 percre kapott lehetőséget. A Veszprémi kapuban maradt Corrales, a Szegediben pedig ott van Mikler Roland. Folytatódhat a játék, jelzik a játékvezetők. Jelenics oda passzolja Szmarassonhoz, Szmarasszon egy kicsit megtapogatja a labdát, majd Mackovsekhez passzol. Szmarasszon, Mackovsek és Röd középen. Röd, Szmarasszon, oly, de szépen játszották ki az Itzert, és ahonnan az előbb hibázott García Andía, onnan Szmarasszon nem. 33-31, Alicein, Remili. Aztán Alicein gyorsan leviharzik, akárcsak Pesmálbek is. Jön Eldera, és jön Adél. Azaz most három francia és három egyiptomi támadásban a Veszprém együttesénél. Remili, Hesham, Remili, Eldera. Remili lövését simán fogja. Mikler rohan a Szeged, Kalanás kezében a labda. Szmarasszolop az egyegyezés után véd egyet Corrales, de már azt mutatják a játékvezetők, hogy ráadásul Szmarasszon még bele is futott Adelbe. Így aztán 9 perccel a vége előtt marad a két gólos Veszprémi előny a bajnoki döntő első mérkőzésén. Egyébként két győzelemig tart a bajnoki döntő. Ezt már említettem, hogy a második meccs június 2-án 19 órakor lesz majd Szegeden, és a harmadik, ha szükség lesz rá, akkor itt lesz Veszprémben, előre láthatóan június 5-én. Hesham, le a szélre, Ilen, micsoda csuklója van, 34-31. Len a mérkőzés elején kifejezetten jól lőtt, aztán mintha elfelejtették volna, mert Deska annyira jól játszott, hogy inkább felé húzták a labdákat, de így is az ötödik gólját szerzi a francia.

0: lassan a valódi hajrá percei is elérkeznek, hiszen 8 perc a hátra. Mackovsek csak egyet támadott, most már megint Fazekas a pályán. Röd. Svarasson, micsoda bejátszás, micsoda labdafogás, és micsoda gól. Bánhidi Bencétől, 34-32. Eldera, Hesham, Eldera. Az egyegyezés után simán beviszi az egyiptomi. Kalanas még egy darabig kereste, hogy merre ment be Eldera, de addigra már közepet kezdett a Szeged. 35-32. Rossz bejátszás, összeszedi a labdát, Hesham indul belőle, Eldera. Közben Hesham a földön, mert Kalanas belenyúlt az alcába, úgyhogy jön egy kétperces kiállítás, meg egy Eldera gól, újra 4 gól. A Veszprém előnye, Kalanás pedig kénytelen lesz lesétálni 2 percre, és Hesham még mindig a földön. Kalanás nem tudom, hogy arra vár, hogy bocsánatot kérje Hesamtól, vagy le akarja szidni, hogy eldobta magát. De egyébként látványosan vele nyúlt az arcába, úgy tűnt. És most Svarassonnal sem a szabálytalanság tényét vitatja meg, hanem hogy szerinte rossz helyre jött az a labda, ezért tudták elvenni, hogy kicsit mögé érkezett. Ezért tudott ebből indulni végül Hesham labdaszerzése után Eldera, és szerezte meg a Veszprém 36. gólját. Szerencsére talpon van Hesham, és mivel ugye kiállítás volt, nem is kell őt lecserélni, védekezni fennmaradhat továbbra is ugye a pályán, mert hogy a labda az a Szegednél van. Fazekas Máté kezében, és ő kezdi majd az erre engedélyt adó Sipso után a labdát. És folytatódik a játék. Fazekas. Röd. Megint Fazekas. És most tudta meg a folyamatos dumát, egymással való foglalkozást. Hargitai Gábor játékvezető, páros kiállítás Jelinicsnek és Janis Lennek. Hát ez azért fegyelmezetlenség, bár azt azért nyilván egy ilyen mérkőzésen néha-néha még bele is fér, meg az, hogy feszültség van, az teljesen természetes. De az, hogy egy támadó csapatból kiállíthatja magát valaki, az hát kifejezetten nagy hiba. Nagy fegyelmezetlenség. Totó is lesétál. Így aztán jön Frimmel a pályára, Jelinics helyett. Lehet, hogy az osztrák sincsen teljesen jól egyébként. Őt az öt ellen támadhat a Szeged üres kapuval. Ez mondjuk az olyan gyorslábúaknak, mint Svarasson, meg Fazekas akár jó is lehet. Röd, Fazekas, ó, de jól védekezett Pesvávek, és a Fazekas lövését hárított, akkor rá lesz. Mi lesz? Mert hogy Fazekas a földön maradt. Svarasson reklamálja a két percet, a két játékvezető pedig kimegy majd megnézni, hogy mi történt Fazekassal. Fazekasnak a szemét nézi a szegedi orvosi stáb, megnézik a videónál, hogy mi történt. Őszintén szólva, én innen nem láttam olyan különösebb szabálytalanságot. Szerintem ez egy ütközés volt Fazekas és az előtte lévő védő között, és ebből hát Fazekas jött ki rosszabbul. De majdnem sokára kiderül, mert ugye a két játékvezető ugye elment megnézni. Bonifert, nem Babic István magyaráz Csavi Pascalnak, a szegedi kispaddal pedig Palkovics Dávid az, aki tulajdonképpen elrendezi a helyzetet, majd meg segíteni Babicnak. Közben pedig Svarasson kedélyesen elbeszélget Csavi Pascallal. Mind a kettő azt mutatja, hogy hol történt sérelem ellenük. Hát mind a kettő meglehetősen vehemens, de úriember módjára elrendezik ezt egymás között, és egy kettő perces kiállítás azért végül Pesmálbeknek. Pesmálbek, hogy nekem? Biztos? Engem láttak? Kettős, két kiállítás a Szegednél. két kiállítás a Veszprémnél jelen pillanatban, hiszen Pesmálbeket most kiállították a játékvezetők, volt egy kettős kiállítás Jelinics és Len esetében, és előttük nem sokkal pedig kiállították Kalarást is a játékvezetők. Kalarás jöhet vissza legkorábban 1 perc 28 másodperc múlva. 7 percnél is kevesebb van hátra a találkozóból. 36-32-re vezet a Veszprém a PIK Szeged ellen. 5-4 bent támad üres kapuval a Szeged. Le a szélre, beviszi Szilágyi, és megfogja Corrales. Majd egy utolsó pillanatban fújják be azt, amit Corrales már régóta reklamált, hogy a kipattanó az Szilágyi lábát érte, amikor Szilágyi kifutott a hatosról. Ez egyébként valóban így történt. Egy kicsit gondolkodott a játékvezető Hargitai Gábor. Zúg az építők a Veszprémi torkokból. Gáncs Pető a pályán, ezúttal a jobb szélen. Remili. Hessám zicserbe kerül és kihagyja. Nem, mondjuk így, hogy óriásit védett Mikler. Ezeknek bőven lehet jelentősége még, ha Mikler most elkapja a fonalat. 6 perc a hátra, 4 gól a különbség. És azért azt láttuk, hogy a Veszprém az első fél időben is tudott egy 6 perces gólcsendet tartani. És ha most jön egy 6 perces gólcsend, akkor akár döntetlenre is mentheti ezt a találkozót a Szegedi Gárda, és akkor jöhetnek majd a hetesek. De hát egyelőre 4-gyel vezet a Veszprém, és pont 6 perc a hátra. Csavi Pascal pedig időt kért. Melegít Appelgrén is, de azért én azt gondolom, hogy Corrales fog majd visszamenni a Veszprémi kapuba. A túloldalon pedig Mikler, Radvánszky, illetve Tulin is megbeszélte, hogyan továbbot, Mikler pedig már megy is a kapujába vissza. Hat perc van hátra a mérkőzésből, és mind a két edzőnek egyébként még van egy-egy időkérése. Nyilván ezt a végjátékra tartogatják, ha olyan szoros lesz, mint amilyen lett végül az első félidő végjátéka, ahol 14-8-as Veszprémi vezetésből felzárkodott egy gólra is a Szeged, és lett végül 19-17 a szünetben. Eldera, Remili nem adja Gáncs Petőnek, most viszont kapja Eldera. Megint Remili, ott oda viszi inkább Frimmelnek, de véletlenül sem passzolná le a labdát Gáncs Pető Máténak. Passzív a Veszprém játéka. Eldera, Remili megint visszaforgatja, és most már ez a veszprémi közönség is feltűnt, hogy nem megy ki le a labda. Gáncs Petőt le is viszik, Hesham lövését simán fogja Mikler, Appelgrén meg visszaér a kapuba. Hol az egyikük, hol a másikuk, az Corrales fog visszaruhanni. Röd lövésével 3-ra zárkózik. 36-33. És lassan-lassan kezdődik az utolsó 5 perc a bajnoki döntő első mérkőzésén. 3 gólos veszprémi vezetésnél, és most már 5 másodperc múlva lejár Pesmálbek kiállítása is. Ebben a pillanatban kiegészül mindkét csapat. Corrales visszamegy, nincs üres kapuval támadás, nincs 7-6 a Veszprémnél. Hesham, Lennél a labda, Len áthúzza magát Jelinicsen, Jelinics szabálytalankodik, Lennek mutatják, hogy álljon fel, Len megmutatja, hogy ez most már a harmadik ilyen. De az is igaz, amit egyébként Hargitai játékvezető mutatott, hogy Len azért alaposan megmutatta azt, hogy Jelinics hogy megrántotta őt, és ezt most megbeszéli Lennel is, meg Adéllel is. Adél rázza a fejét Len, akit viszont érintett a szabálytalanság, bólintott. 4 perc és 39 másodperc a hátra a találkozóból. Adél elvégezte a szabaddobást. Remili, Eldera, Hesham. Remili, Totó 11 méterenként. Remili, Eldera, Hesham nem tudja bevinni, jól védekezik Mácskovsek. Eldera, vele szemben Totó védekezik. Már passzív a Veszprém játéka, de van még a maximális 4 passz ebből a támadásból. Hátra küldi Totót a játékvezető. Hesham Elderrel lőni kell. Hashamnak már nincs passza. Még megmenti őt Kalarás, aztán kicsit löbdösődnek is. Egy újabb páros kiállítás. Kalarás a fejét fogja. Mutatja, hogy vérzik, és úgy tűnik, hogy mutatja, hogy vérzik is. Hesham nem tudja, hogy mi történt, mind a ketten le fognak menni. Kalarás meg felbőszülten némi szíhádot is hozzáad. Rödöt is megpróbálja magáról lerázni. Hashamnak is mutatja. Na, a játékvezetők kinek és mit osztanak ki, mert már nagyon nyúlkálnak a zsebükhöz. Nem tudták megfogni ezt a mérkőzést. Már az elején érződött, hogy óriási a kakaskodás, óriási a feszültség a két csapatban, és itt a végén egyre inkább úgy tűnik, hogy elszabadulnak az indulatok, pedig még 4 perc a hátra a találkozóból. Sajnos a versenybírók sincsenek a helyzet magaslatán. Mind a két csapat a pályán van, és végül egy piros lap, kék lapot vizsgálnak a játékvezetők. Ezt mutatja nekik Palkovics Dávid, az egyik versenybíró. Elmennek megnézni. Sajnos ezt nem látjuk mi innen, nem látjuk a monitort. Csak a televíziósokhoz átpillantva lehet látni. Hát Kalarás az biztos, hogy megrángatta Hashamot. Hesham pedig, hát, visszacsapott? Igazából nem. Ott volt a keze, és a felállás közben találta el a kölyökét, majd elkezdtek lögdösödni, jönnek is vissza a játékvezetők. Megbeszélik Palkovics Dáviddal, hogy mi történt. Hogy azt a szabály is mutatja, itt mind a két oldalon történni fog valami, az egészen biztos. A videózás után egy 2 perc Hashamnak és egy 2 perc Kalarásnak. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az eredeti ítélet maradt érvényben. Négy perc és 2 másodperc. Ali Zayn jött Hasham helyére. Két kulcsember, mert Kalarás a védekezésben a Szegednél, Hashamnak meg a támadásban a Veszprémieknél, és ez akkor is igaz, hogy ma azért nem játszik annyira jól Hashamnak, mint ahogy megszoktuk tőle. Elderre bemegy, ketten is belül védekeznek, 7 méteres következik. Deszkán jöhet elvégezni a 6. veszprémi büntetőt. Hashamnak egyébként 3 gólos a mérkőzésen. Deszka is elérheti a 3-at, ha ezt belövi, egészen pontosan a 13-at. Megint lentől kapja meg a labdát Hugo Deszka. Mikler vele szemben. Aztán kirohan egészen 4-esig, egy lövőcsel. Hát azért Deszkának van vér a pucájában. A 13. gólja, de ebbe bele is sérült. Úgy tűnik, hogy a lövésnél, huha, többen is oda mennek vizsgálni Deszkát, dr. Cindrics és dr. Adel is lebiceget, és úgy tűnik, hogy a vádliával van gond Deszkának. Ez nem jó jel a veszprémiek számára. És nem gól! Nem gól, nem esett be a labdával, korá lesz. García de a sárcon megpattanó lövése után. Legalábbis az alapvonalnál lévő játékvezető Hargitai Gábor ezt mutatta, de megint jönnek videózni. Hát így is már 1 perc 45 másodperc, 1 óra 45 perce tart lassan a mérkőzés. Elképesztő, hogy azért itt mi minden történik, és hogy milyen hosszú lett ez a találkozó. Nézem Deszkát, aki most fel tudott kelni, de hogy a meccs nem, ma már nem megy vissza, az biztos, mert biceg, de hogy a vádlia. Itt van mellettük Repor Csaba, a Veszprémiek egyik videó elemzője, aki azt mondja, hogy hát. És ezt mondja Hargitai Gábor, és beesett a labdával, korán lesz a kapuba, úgyhogy 4-ről 3-ra zárkozik a Szeged. 37-34. deszka helyett pedig Gáncs Pető Máté a bal oldalon, a bal szélen. Mellette Alicen, Pesmának a beállós, Eldere irányít, Remili és Len a jobb szárny a Veszprémnél. A Szegednél Mikler a kapuban, Jelinics, Mackovsek, Totó, Garciendia és Sostarics a pályán. Mindkét együttesből azért egy-egy kiállítás ugye van, Hessem, illetve Kalarás. Alicen, Eldere készít elő, Alicen csak keresztül megy a labdával, Remili Pesmábeket keresni, nem tudja bejátszani neki Alicen, Zitzerben viszont Mikler! Üres kapura, rálövik és sem, nem ér vissza sem Appelgren, és nem éri el a labdát sem Eldere, sem pedig Gáncs Pető Máté. Az ötödik Jelinics góllal 37-35 az üres kapu átka, az üres kapuval való támadás átka, hogyha nem lövöd be az Zitzert, abból szinte biztosan kapsz. Márpedig ez most megtörtént, és nem először a Veszprémiekkel. Eldere, Alicein, Remili mutatja Pesmábeknek, menjen be, nagyon kinyitotta a védekezését a Szeged. 9, 10, 11, 12 méterre védekeznek, és szerintem nem ment be Remili lövése, ezt Mikler fogja. 37-35, 2 perc van csak hátra. Smarasson. Pesmábeknek szólnak, hogy ne dobálja magát, befelé szabad dobás. Jön a pályára Fazekas Máté. Sostarics, Garciendia, jön a pályára Báhidi Bence is, Mikler pedig lecsütsen, 7-6-ozik a Szeged is. De már 2 percen belül, 1 perc 57 másodperc a hátra lévő idő. Smarasson a törlés után, aztán Báhidiek adja oda a labdát. És a törlés után folytatódik végre a játék, Báhidi végzi el a szabad dobást. Smarasson, Fazekas. Megint Fazekas. Smarasson, Alicen jól védekezik, de Zitzerbe kerül. Garciendia és egy óriási Appelgren védés, de oldalt megy ki, marad a Szegednél a labda. 37-35. Másfél percnél valamivel több hátra. Fazekas, szabad dobás. Remili és Pesmábek időben zárt össze. És kikéri az idejét természetesen Appelgren, hiszen még volt neki is, és most már másfél perc van csak hátra. És majd még Csavi Pascalnak is lesz egy ideje. Egészen elképesztő az a feszültség, ami egy ilyen mérkőzésen érződik. Ami viszont jó, hogy a lelátón nincs feszültség. Mind a két szurkoló tábor nagyon sportszerűen, nagyon hangosan biztatta és biztatja a csapatát. Veszprémiek most éppen az izlandi szurkolási stílus, tapsolási stílust gyakoroltatják a veszprémi B közép a többiekkel. Appelgrennek volt kevesebb mondani valója, vissza is küldte a csapatát a pályára. Marad a 7-6. És Appelgren is marad a veszprémi kapuban. Gáncs Pető, Eldere, Alizen, Pesmábek, Remili, Len. Jelinics, Totó, Bánhidi. Fazekas, Smarasson, Garciendia és Sostarics. A két csapat összeállítása jelenleg a pályán. Csavi Pascal még egy időt kérhet, 2-vel vezet a Veszprém 37-35-re. Röd. És aztán beviszi Garciendia és belövi. 37-36. Egy gól a különbség. Az első félidőben 6-tal, a második félidőben 4-gyel is vezetett a Veszprémi együttes. 37-33-ról újabb 3 szegedi gól következett, így most 37-36. Páhidi gyakorlatilag másodedzőként a kispad előtt ugrál. Remili be, varázsolja a labdát Pesmábeknek. 7 méteres Pesmábek is lemaradt a földön, Totó is lemaradt. Hát azért egy ilyen hosszú után már mindenkinek minden fáj. Nem volt itt olyan súlyos szabálytalanság, egész egyszerűen rosszul esett mindkét játékos. És hát a talajjal való ütközés is rosszul esett nekik. Az utolsó percen is belül vagyunk, 52 másodperc a hátra. 37-36-ra vezet a Veszprém a PIK Szeged ellen, és ha jól számolom, akkor a hetedik büntetőjéhez állhat oda majd Hugo Deszka. Elvállalja Deszka? Igen, ott van. Biceg, de azt mondja, hogy ezt azért ő elvállalja. Melegíti a lábát. A labda, ahogy megszokhattuk, Janis Len kezében. Igen, hát az biztos, hogy elvállalja Deszka. Jelenítsen is beszélget egy picit. A játékosok között, ha a pályában is feszültség, ilyenkor azért az oldódik. Harag az egészen biztosan nincsen. Totó kérdezi, hogy miért? Hát mert belül védekeztek, mondta Markó játékvezető. Len már odaadta a labdát Deszkának, Deszka még egy kicsit örlést végez a hatoson belül. Aztán most elkéri Elderától, hátra sétál vele egészen szinte a kezdőkörig és onnan vissza. Vele szemben Tulin kijön egészen a négyes vonalig. Egy lövőcsel, és ezt is belövi! Aztán most nem is bicegve, egy picit bicegve, kettőre növeli a Veszprém előnyét, és a 14. gólját szerezte Hugo Deszka. Kérem szépen, 14 gól, 14 lövésből. Le a szélre, Jelenics beviszi, Appelgrén a feje fölé lőtt labdát megfogja, és ezzel eldönti a mérkőzést, én szerintem. Ez egészen hihetetlen. De letámad a Szeged Eldere, átteveli a labdát, Jelenics ott marad, azt mondják a játékvezetők, menjen tovább, és itt a vége. Nem, mert hogy időt kért még Csavi Pascal, Jelenics továbbra is ott van. Amikor áttemelte a labdát Eldere, elképzelhető, hogy találkozott a keze, az alkarja vagy a felkarja Jelenics orrával, aki az orrát fájlalja nagyon, és mutatják is egyébként, hogy jönni kéne az orvosi stábnak. Sostari csak azt mondja, hogy ez Eldere könyöke volt. Hát 20 másodperc van még hátra. 38-36-ra vezet a Veszprémi együttes, amely egyébként gyakorlatilag végigvezetett a mérkőzésen. Mindössze egyszer rögtön a legelején 4,5 perc elteltével 5 góljával 3-2-nél vezetett a Szeged. Aztán fordított egyből a Veszprém, és 7-6 után elment 14-8-ra is, de a Szeged nem adta fel, felzárkózott egyre még az első félidőben, a szünetben 19-17, és a második félidőben is uralta ugyan a mérkőzést, vagy kézben tartotta, talán így helyesebb, a mérkőzést a Veszprém. Megint videóznak a játékvezetők, hogy valóban érte, így időkérés után jön a videózás, érte Eldere könyöke Jelenics orrát. Hát az biztos, hogy Jelenics még mindig tapogatja, tehát azért ez nem lehetett egyszerű eset, és fáj neki. Appelgrén pedig mutatja, hogy a 2 perc után meg akkor befelé jönnek majd, ha valóban 2 perc lesz ebből. De hát nem sokára kiderül, hogy az lesz-e. 20 másodperc a hátra a találkozóból, 2-vel vezet a Veszprém, és egészen elképesztő egyéni teljesítményt láttunk Hugo Deszkától. 14 gólt szerzett 14 lövésből, 7 per 7, 7 méteres. És ugyan Appelgrén nem vezet parádésan, de 38-36-nál csak fogott egy óriási zicsert. Méghozzá Jelenics zicserét, amivel hát majdnem eldöntötte a találkozót, de lehet, hogy el is döntötte, ha marad a labda a Veszprémnél. Ha nem marad a labda a Veszprémnél, akkor még ember hátrányba is kerül a Veszprémi együttes, és támadhat a Szeged 2 gólos hátrányban, de hát 20 másodperc van csak hátra. Itt már nem is tudom, minek kellene történnie ahhoz, hogy a Szeged egyenlíteni tudjon. Jön vissza a két játékvezető. Kulcsában beszélgetett Palkovics Dáviddal, akit magához rendel a két játékvezető. Babics István is ott van, megbeszélik, hogy mi történt, mi legyen. Elég hosszan társalognak, lehet, hogy akkor nem teljesen egyértelmű a döntés. Akkor valószínűleg itt lesz egy 2 perces kiállítás, és jön a Veszprém. Na, hát azért most már el kéne ezt dönteni. Piros lap Elderának, mert hogy a labda átnevelésekor lekönyökölte Jelinicset. Ugye Elderának le kell csücsennie. Húsz másodperccel a vége előtt ember hátrányba kerül a Veszprém. Azt mutatja Adel is, meg Eldera is az egyik versenybírónak, Babics Istvánnak, hogy hát ez nem szándékos volt, áttevelte a labdát és eltalálta a könyökét. Na de, végre talán most már rendeződnek a viszonyok. Ember előnyben támad a Szeged, gyakorlatilag egyből lőni kell, én azt gondolom. Ha még valami kis esélyt akarnak maguknak lőni és visszaszerezni valahogy a labdát a veszprémiektől, szabaddobással, végül a szegedi szabaddobással folytatódik a játék. Báhidi kezében Fazekas Máté fogja kapni. Most folytatódik Smarasson, Fazekas, Gassiendi elő, Appelgrévin, és most tényleg eldöntötte az ég utolsó védésével. Remili kezében a labda, nem adja ki Csavi Pascal, mert kikéri 9 másodperccel a vége előtt az újabb időt. Ez egy picit csak fricska, én azt gondolom a szegedieknek, hiszen itt most már csak minden arról szól, hogy örömködik egy picit a Veszprémi együttes, illetve hát annyit még erről a időkérésről, hogy talán így aztán kiszabadulnak az alól a nyomás alól, amiatt a szegedi letámadás is jelentett számukra, és majd abból 9 másodperccel a vége előtt indulhatnak. Szegedieket vissza is küldi Appelgren, egy-két mondatot váltott velük, lehet, hogy meg is dicsérte őket a küzdőszellemükért, meg esetleg a támadójátékukért, mert azért 36 gólt lőttek itt Veszprémben, csak hát a védekezés. Az viszont igaz, egyik oldalon sem volt kifejezetten szenzációs, és milyen igaz, hogy nem a védésszám dönt egy ilyen mérkőzésen, hanem hogy mikor véd egy kapus. Mert a veszprémieknél 8 védés van, a szegedieknél összesen 10. De az utolsó két védést Appelgren mutatta be, Jelinic Zitzerénél, a Gassiendi elővésénél. És ez eldöntötte tulajdonképpen a találkozót. Cindrics, és most már a szegediek nem is jönnek föl. A bajnoki döntő első mérkőzése után is veretlen marad a Veszprém ebben a szezonban a Szeged ellen, ugyanis van Veszprém HC OTP Bank Big Szeged 38-36. Már az elején érezni lehetett, hogy óriási a feszültség mindkét csapat játékosaiban. Rengeteg volt a reklamálás, rengeteg volt a színészkedés, és rengeteg volt a kemény ütközés és a falt is. A Veszprém kezdett jobban, de 3-2-nél 4,5 perc elteltével a Szegednél volt az előny. Először és utoljára a mérkőzésen 5 góljával. Kapus teljesítmény, illetve védekezés egyik oldalon sem nagyon volt kiemelkedő teljesítmény, annál inkább elsősorban a Veszprémnél a két szélső Lenn és Deszka remekelt, utóbbi az egész mérkőzésen 14 gólig jutott, 14 lövésből. A félidő közepén aztán gólcsendet tartott a szegedi együttest, ezt kihasználva a Veszprém 14-8-ra elhúzott, és úgy tűnt, hogy kényelmes mérkőzéssel húzhatja be a győzelmet. Nem így gondolták ezt a szegediek. Jött egy 6 perces veszprémi gólcsend, ezt kihasználva a Szeged felzárkózott 1 gólra, 15-14-re, illetve 16-15-re is. A szünetben pedig 19-17-re vezetett a Veszprém. Egyik csapatnál sem volt sem igazán komoly kapus teljesítmény, sem jó védekezés. A második félidőben Tulin többször találkozott a labdával, de mégis a veszprémi támadó játék érvényesült, hiszen ekkor Deszka mellé felzárkózott Cindrics is, aki szintén remekül játszott, és végül 7 gólig jutott, de Lenn is 5 gólt szerzett összességében a találkozón. Végig a Veszprém vezetett, de többször is egyenlítre tudott a szegedi együttes. Átbillerni azonban nem sikerült Bánhidieknek, így aztán tulajdonképpen nem volt meglepő, hogy a hajrához érkezve újra 4 góllal 37-33-ra vezetett a Veszprém, de az izgalmaknak nem volt vége. 3 gól érkezett a Szegedtől egymás után, 37-36. Aztán a végén Deszka még egy 7 méteresből betalált, 38-36. És ugyan azt mondtam, hogy nem a kapusokról szólt a mérkőzés, jött két Appelgren bravúr a legvégén, és bár mindent megpróbált a Szeged, gólt már nem tudtak szerezni. Így aztán a bajnoki döntő első mérkőzésén Van Veszprém, OTB Pank, Big Szeged 38-36. A második mérkőzésre majd június 2-án kedden Szegeden 19 órától kerül sor, és természetesen azt is meghallgathatják majd a Nemzeti Sport Rádióban. Köszönöm a figyelmüket, a szó a stúdióé.
1: Csetregi Balázsnak köszönjük szépen, itt van a telefonnál velünk állandó szakértőnk Marosán György. Mit szólsz ahhoz, hogy 48 másodperc hiány 2 órán keresztül néztünk egy mérkőzést?
2: Hát, szia Tibi, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Hát egészen elképesztő, és erről beszéltünk már a legutóbbi világversenyen is, hogy több mint 2 órás kézilabda mérkőzések voltak, és ez sajnos a VAR rendszer adja, hogy rendkívül elhúzódnak ezek a nagy tétű mérkőzések, de természetesen mellé kell rakni széljegyzetbe azt is, hogy az ilyen súlyú, az ilyen tételbíró meccseken pedig fontos, hogy ne játékvezetői döntések, hibák legyenek a jellemzők, és ne azok döntsék el a 2 pont, vagy ha pontosabban a bajnoki cím sorsát.
1: A találkozó előtt próbáltatok egy picit elébe menni a történéseknek, és mondtad, hogy nem vársz sok gólos találkozót. Nos, 74 találat lett végül.
2: Igen, ezt gondoltam, hogy ki fogod hangsúlyozni, hogy nem jött be a megérzésem.
1: És ez egy kicsit Hugo Deszkának is köszönhető, aki elképesztő 14/14-et produkált, tehát ahányszor próbálkozott, legyen az 7 méteres támadás, bármi, az bement. Mit szólsz a teljesítményéhez?
2: Bizony, és milyen az élet. Tehát ezt a sportolók tudják a legjobban, mint most Deszka is, akiről nagyon sokat beszéltünk mi is a stúdióban, más szakemberek is, más médiumokban, hogy az a bizonyos büntető, amit kihagyott ugye a Berlin ellen a rendes játékidőben, mekkora hatással volt arra, hogy nem jutott a Veszprém körbe, vagy a büntető párban, és sokan bántották ezért Deszkát. Majd jön egy bajnoki döntő első mérkőzése, amikor extra klasszis teljesítmény nyújt, 14 lövés, 14 gól, hát ez szinte párját riszkítja. Pokol és a menny között kicsi a különbség a sportolói életben.
1: García Andía csatlakozhatott volna hozzá a másik oldalon, ő is 14-szer kísérletezett, de csak 9-szer talált be, de én azt gondolom nem ez volt a kulcsa ennek a találkozón.
2: Így van, nem nüanszok döntöttek, tehát hogyha a krónikáját megnézzük a mérkőzésnek, az első fél időben is a 15. perc után egy komoly zárkózást mutatott, és játék minőségében is a Pik Szeged, és ugyanez megtörtént a második fél időben is, a 45. perctől javult a Pik Szeged játéka, ugye így a végjátékra már szinte teljesen éles volt az a bizonyos money time, amit az utolsó 5 percre szoktunk használni, leginkább másfél perccel a vége előtt, amikor egészen egy gólra megközelítette a Szeged a Veszprémet. Azonban az előbb emlegetett Deszkának helyén volt a szíve és a keze, és azt a sorsdöntő hetest értékesítette Tulinnal szembe, amivel azért eldőlt a mérkőzés. Tehát 50 másodperccel a vége előtt, amikor már 2-re vezetett a Veszprém. De a mai mérkőzés azért visszahozta azt a régi idők Szeged Veszprémét, ami tele volt feszültséggel, voltak, természetesen nem örömteli ez, hogy kakaskodások és piros lapok, de mégis megvan az a rivalizálás, ami a show része, tehát a szurkolók ezt élvezik, közel van egymáshoz a két magyar csapat, ez egy nagyon jó dolog szerintem a magyar kézilabdának, hogy nem arról beszélhetünk, hogy ott tudjuk előre, ki lesz a bajnok, ki lesz a második, ki lesz a harmadik, hanem itt az utolsó pillanatig kiélezett mérkőzések vannak, és kedden Szegeden hasonló meccsre számíthatunk, én nagyon nem lepődnék meg, hogyha a harmadik meccsre szükség lenne jövő hét pénteken.
1: Példaértékű volt egyébként a két szurkoló tábor teljesítménye. Ehhez gratulálunk. Egy dolog még zárásként, hogy nem tudod véletlenül, hogy mi lett az MTK Budapest Tappe Békés Csaba női NB1-bés mérkőzés végeredmény?
2: Én hát ennyire magas színvonalat nem hozott, mint a Szeged Veszprém, viszont cserébe ekkora feszültséget sem, hiszen a tuti aranyérmes, a tuti a meccs előtt már eldőlt bronzérmes játszott, egy fesztivál kézlabda, a fesztivál hangulat volt, természetesen a papírforma érvényesült, és nyert az MTK, de két boldog csapat volt a pályán meccs után is, és ezúton is gratulálok az MTK csapatának a fejtársas, és kiemelten az MTK kommunikációs vezetőjének neked.
1: Mi meg gratulálunk a Békés Csabaiak bronzérméhez. Marosán György, köszönjük szépen!
2: Minden jó, további jó rádiózás nektek, sziasztok!
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Országos csúcsot futott Százgáton Kozák Luca. Hamarosan érkezik a pénz az Európai Unióból. Holnap többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
5: Megnyerte a lengyelországi Irina Sevinska emlékversenyt Százgáton Kozák Luca. 12,66 század másodperces ideje, új országos csúcs is egyben. A korábbi rekordot szintén a debreceni sprinter tartotta. A legjobb 16 közé jutott Stollár Fanni az amerikai Christian Harrison oldalán, a vegyes párosok versenyében, a francia nyílt teniszbajnokságon. Stollárika Hao Ching-chan, Orlando Luz tajvani brazil kettős győzték le két játszmában 6-3-7-6-ra. Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amelyet rögtön az élvonalba vezetett, majd újoncként negyedikként végzett, az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki siker sorozatát. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbély Balázs.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, de a korrupció ellenes harcra is jut pénz. Ismét kikérnék a tantestületek véleményét az igazgatói pályázatoknál, közölte az oktatásügyi miniszter. Lennert Judit közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntést hozzanak. Kiállítás nyílt a Herendi porcelán manufaktúra megalakulásának 200. évfordulója alkalmából. Mintegy 500 alkotást lehet megnézni, köztük a világkiállításokon bemutatott porcelánokat is. Visszatért a földre a kínai Shenzhou 21 legénysége. A három kínai űrhajós csaknem 7 hónapot töltött a világűrben. Ez alatt 3 űrsétát hajtottak végre. Egyebek mellett űrszemét elleni védelmi eszközöket telepített az űrállomáson, és több tudományos kísérletet is végeztek.
3: Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás között a terelésben kell haladni az arra közlekedőknek. A külső sávban lassabb haladásra, torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
3: Időjárás.
5: Marad a napos nyári idő. Hajnalban 8-15 fok, napközben 26-31 fok lesz. Északkeleten ennél hűvösebb lehet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 8 perc elmúlt, 9 óra. Jó estét kívánok! Maradunk a kézilabdánál, ugyanis Európa Kupa, Európa Liga 4-es döntőre készül a Melzungen, Sipos Adriánnal többek között, illetve a Kiel Imre Bencével. Velük beszélgetett Jó András, kezdjük mindjárt a sort Bencével.
7: Tavaly ugye a Montpellier ejtette ki a Kielt Hamburgban, a csapaton belül mennyire él még ez a vereség? Érezhető egyfajta visszavágási vágy?
8: Abszolút érezhető, bízom benne, hogy vissza tudunk vágni nekik. Nyilván azóta volt két meccsünk idén már, ugye a csoportban is összesorsoltak minket. Az egy két teljesen másik meccs volt a tavalyi évhez képest, és szerintem két teljesen másik meccs volt a mostani szombatihoz képest is. Biztos vagyok benne, hogy egy teljesen más mérkőzés lesz, mint ami volt kint Montpellierben és nálunk. Egy sokkal jobb Montpellier fog szerintem velünk szemben állni. Mi akkor ellenük egy két viszonylag jó meccset produkáltunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy teljesen másik meccs lesz szombaton. Az, hogy visszavágási, ez volt bennünk ősszel is, de nem gond, persze lesz bennünk, de igazából bárki lenne az ellenfél, mi győzni szeretnénk szombaton.
7: Igen, ugye, hogy te is mondtad, az idei szezonban kétszer is magabiztosan megvertétek a Montpellier-t. Ezekből a meccsekből mennyit lehet átmenteni egy elődöntőre, vagy mennyit kell? Hiszen azért egy elődöntőnek egészen elképesztően más a hangulata.
8: Igen, ez biztos. Nagyon sok szurkolónk fog érkezni Kielből, szerintem, mint ahogy a tavalyi évben is, ugye azért közel van hozzánk Hamburg. Tényleg minden meg kell tenni nekünk, ez az utolsó ilyen nagy, két nagy mérkőzés, talán nyilvánvalóan még van két meccsünk, de ezen múlik, ezen dől a szezonunk, hogy jó vagy nem annyira jó, ugye ráadásul most a BL indulás is függettől, a jövő évi BL indulás mindegyik csapatnak, úgyhogy igazából ez egy a tavalyhoz képest is még nagyobb tétel bíró 4-es döntő lesz szerintem.
7: Ugye a Kiel szinte végig hibátlanul menetelt az Európa Ligában, aztán jött a Nexe elleni pofon az első meccsen. Mit tanult a csapat abból a párharcból?
8: Ugye igazából sajnos ez az április és a március végének nem volt egy jó idő, sőt még a május elején se. Nem volt egy jó időszakunk, nagyon kevés meccsünk is volt áprilisben, és sajnos azokon a meccseken is nem azt mondom, hogy rosszabb csapatok, de gyengébb képességű csapatok ellen nem tudtunk győzelmet aratni, ami azért rendesen megtörte az önbizalmunkat, és hiába nyertünk a Flensburg ellen kétszer, vagy sőt háromszor február-márciusban, de a többi meccseken meg nem tudtunk úgy játszani, hogy szerettünk volna. Úgyhogy nem volt ez egy jó időszak, úgyhogy nagyon kellett nekünk ez a Nexe elleni otthoni győzelem és továbbjutás. Még akkor is, ha egy nagyon kemény és nehéz meccs volt, de tényleg ott a lényeg az volt, hogy valahogy ott nyerjünk, így 7 méteresekkel, de nyertünk és továbbjutottunk, úgyhogy ott tényleg csak az volt a lényeg, hogy valahogy jussunk tovább.
7: Ugye jó, hogy a 7 métereseket említed, alapvetően a 7-es párba és továbbjutás inkább plusz önbizalmat ad egy Final Four előtt, vagy inkább figyelmeztetés volt számotokra?
8: Szerintem önbizalmat, ráadásul főleg azért, mert a kapusaink védtek, és és ugye mind a 4-7-es belőttük, ugye amennyit lőttünk ott, szerintem mindegyik játékosnak egy kicsi önbizalmat adott, és a kapusoknak is, hogyha esetleg ilyen 7-es párbaj van, akkor azért már nyertünk mi egyet, de nem inném, hogy ezen fog, remélem, vagy hát bízom benne, hogy nem kerül erre sor, és már előtte meg tudjuk nyerni a mérkőzéseket, vagy mérkőzés, főleg most itt az elsőt, de ha esetleg oda kerül a sor, vagy most már azért lesz hosszabbítás, ugye a negyed döntőben nem volt, hanem egyből a 7-es párbaj volt, szerintem önbizalmat ad a csapatnak, de nem feltétlen erre gondolunk, hogy mi 7-es párbajra készülünk, szeretnénk rendes játékidőben megnyerni a szombati mérkőzést.
7: Nagyon higgadt, de önbizalomteli játékosnak tűnsz. Te vagy jelenleg a ki legeredményesebb játékosa az Európa Ligában. Érzel emiatt extra felelősséget a fontos pillanatokban?
8: Nem, igazából azért ez azért is lehet így, hogy az Európa Ligában azért én játszottam többet, a bajnokságban talán én játszottam kevesebbet. Az is lehet, hogy most az 4-es döntőn nem lesz annyi szerepem, mint mondjuk az egész szezonban az Európa Ligában, de nem, ezt egyáltalán nem bánom, nyilván szeretnék játszani, meglátjuk majd, hogy alakul, hogy azért hál' Isten mondhatom azt, hogy a csapatban egy szerencsére azért biztos pontnak lehet mondani, hogy a mi posztunkat, hisz Lukács Szerve posztásom, és én is azt gondolom, hogy összességében, amikor játszunk, akkor jól teljesítünk, és jó teljesítmény nyújtunk, úgyhogy meglátjuk, nem érzek extra nyomást, azért nyilván megvannak a kulcsjátékosaink, főleg belső posztokon, illetve kapuban, de szeretnék segíteni a csapatnak, úgyhogy nem érzem azt, hogy így nyomás lenne rajtam.
7: Beszélj még kérlek arról, hogy ugye a Kielnél mindig óriási az elvárás, még úgy is, hogy idén a Bundesligában nem lett meg a bajnoki harc. Mennyire mentheti meg a szezont egy Európa Liga győzelem? És akkor is szólj kérlek, hogyha most sarkosan fogalmazok.
8: Nem, igazából abszolút azért egy csalódás ez az a bajnoki szereplés, még akkor is, hogyha most látnék, hogy van nálunk 2-3 jobb csapat, és sajnos sok sérült voltunk egész szezonban, nem kerültek el minket. Ennek ellenére voltak nagyon csalódáskeltő eredményeink. Nem is azt gondolom, hogy a feltétlen rangadók, mert nyilván ott is, de azért Magdeburg ellen megint mi hoztunk 3 pontot idén, és megint nem azzal volt a baj, hanem az, hogy bizonyos meccseken a kisebb csapatok, alattunk lévő csapatoktól is simán vereséget szenvedtünk, vagy pontokat vesztettünk, úgyhogy ezek nem férnek bele, amikor olyan csapatba játszom, mint a THW-kél, de ez van, ez már megtörtént. Nyilván nem voltunk boldogok ezekben az időszakokban, de most már arra kell koncentrálni ezt az Európa Ligát, valahogy a trófát hazavigyük Kielbe.
7: Milyen mérkőzésre számítasz majd szombaton?
8: Biztos, hogy egy nagyon kemény, és nem gondolom feltétlenül annyira fizikális, de biztos megterelőmes lesz. Talán nem lesz annyi rohanás. Meglátjuk majd, nem tudom egy előre megsatszolni, hogy milyen mérkőzés. Ez mondom, teljesen más, tehát nem lehet abból kiindulni, hogy ebbe a szezonban azért kétszer. Nyilván az első meccs nem volt annyira sima, de azért ott is vezettünk már sokkal. Két simább meccs volt, ez egy teljesen másik meccs lesz, szerintem végig szoros lesz, csak fog múlni a kapusokon, úgyhogy meglátjuk majd.
9: Imre Bencét hallották, és most következik Sipos Adrián, a riporter továbbra is Jó András.
7: Tavaly egy drámai hosszabbításos elődöntőt játszottatok a Flensburg ellen, mennyire él még bennetek az egy gólos vereség?
10: Hát ezt is köszöntök mindenkit. Mit mondhatnék, ez nem egy könnyen múló dolog, de azért azóta már elég sok minden történt a kézlabdában a csapatunk körül, meg stb. Úgyhogy az a múlt volt, úgyhogy most próbálunk fókuszálni a most következő dolgokra, és reméljük, hogy most nem feltétlenül drámaim, de most mi leszünk sikeresebbek.
7: Ugye idén is sajnos ugye a Bundesliga meccseken is a Flensburg volt fölényben. Mit kell másképp csinálni a most a Penzungennek ahhoz, hogy ezúttal ti jöjjetek ki győztesen?
10: Így van, sokkal jobb idényük van nekik idén. Hát továbbra is, ahogy eddig is felkészültünk minden mérkőzésre, hogy még jobban használjuk ki a helyzeteinket, és még jobban tegyük azt, amit az edzők kért tőlünk, szóval folytatni azokat a jó dolgokat, amiket csináltunk, és abból több mindent csinálni, úgyhogy felkészültük azt mondom mindenre, az ő erősségeikre, itt kérdés lesz szerintem, hogy a napi formák az milyen lesz.
7: A csapat útja Hamburgig eléggé hullámzó volt, különösen a Freddy Ricci elleni párharcban. Mit mutatott meg a Melsungen karakteréről az, hogy onnan vissza tudtatok jönni?
10: Igen, elég kevesen beszélnek róla, és nem is mondogatják, vagy nem is érdekli már nagyon az embereket. Nekünk már a tavalyi szezonban nagyon sok sérültünk volt a klubnál, és ez a dolog, ez most már több mint egy éve folyamatosan folytatódik, szóval a jelen állásban is vannak sérült játékosaink, akik abszolút nem tudnak velünk tartani, akik lehetnének akár alapemberek is a csapatban, vagy akár alapemberek, plusz a játékosokból is, akik játszanak, azoknak is vannak olyan sérüléseik, amik ilyen idézőjelben úgy mondják, hogy össze vannak drótozva, és ugye ez a probléma, ez fennáll, és így elég nehéz ezt folytatni, de ezt félretéve én úgy gondolom, hogy igen, voltak ingadozó játékaink, főleg a Federiciában, de a legfontosabb, hogy a csapat a karakterét megmutatta, és a második meccsen egy olyan játékot hozott elő, amit kellett ahhoz, hogy sikeresen tovább tudjuk menni, és tényleg megmutattuk, hogy sokkal több van bennünk, és sokkal jobban tudunk játszani, de ez az év ez nagyon hullámzó számunkra.
7: Ugye, hogy te is mondtad, azért tele sérültel, és hát nem teljes kerettel, így is el tudtatok jutni a négyes döntőig, és ugye a Porto elleni negyed döntő is rendkívül szoros volt, egy ilyen kiélezett párharc inkább erőt ad egy Final Four előtt?
10: Adhat erőt is, meg azért fáradtságot is, igaz az ő most már eltelt azóta egy kis idő, de mentálisan biztosan ad egy kis erőt, tudjuk, hogy a végségig így tudunk küzdeni, és mindent meg fogunk tenni, és mindent meg tudunk tenni annak érdekében, hogy a mi oldalunkra fordítsuk a meccset, úgyhogy remélem ez a két meccs, mind a Federica, mind a Porto adott olyan erőt, ami most segített esetleg egy nehéz időszakon az első mérkőzésem.
7: A Flensburg ugye elképesztő támadó statisztikákkal érkezik. Védőjátékosként mennyire jelent külön kihívást egy ilyen támadó gépezet ellen készülni?
10: Igen, mindig van challenge, hiszen tényleg az egyik legjobb támadó soruk van. Talán a négyes döntőből nekik van a legjobb, minden pozícióban nagyon erősek, úgyhogy tényleg kell rájuk készülni rendesen, és nekem ugye mivel mind a két belső hármasban, mind a két oldalon védekeznek, ezért tényleg duplán figyelek mindenkire. Nem egyszerű, abszolút nem egyszerű, de nekünk is megvannak az erősségeink, és készültünk ezekre a dolgokra, az ő támadósorukra, különlegesen többféle védekezési stílust is kipróbáltam most a héten, úgyhogy remélem, hogy valamelyikben válik az összes közül.
7: A személy szerint mennyire élvezed az ilyen fizikális nagy tétű német rangadókat?
10: Én mindig élvezem, mindig szeretek nagy téten játszani, hiszen sokkal jobban meg tudja mutatni az ember, hogy mit tud, meg mindig a legmagasabb szinten játszani, hiszen talán ez a, legalábbis az én szemszögemben a sportokhoz kéne, hogy legyen a fő célja. Úgyhogy egy ilyen mérkőzés az mindig idézőjelben egy álló mérkőzés. Úgyhogy én tényleg személy szerint nagyon élvezem, úgyhogy alig várom, hogy elkezdjük.
7: Ugye a Melsungen története első komoly nemzetközi trófájára hajt. Érezhető emiatt extra motiváció vagy akár nyomás az öltözőben annak ellenére, hogy te is mondtad, tele vagytok sérültem?
10: Megmondom, hogy szinte nincsen nyomás semmiképpen, nincsen sok részéről sehonnan, hiszen tudjuk azért a problémáinkat, és tudjuk a lehetőségeinket is. Valóban ez egy óriási lehetőség ismét, és egy remek dolog, hogy ismét ott lehetünk egy Final Four döntőben, négyes döntőben. Remélem, hogy tudunk élni ezzel a lehetőséggel, és tudunk hozni egy jó eredményt a klubnak, és tényleg hozni egy trófeát, hiszen az egy remek dolog lenne mind a klub részének, minden játékosoknak, akik itt vagyunk.
7: Párondó milyen mentalitást próbál átadni nektek egy ilyen Final Four előtt?
10: Nagyon taktikailag nagyon sokat készül, és nagyon-nagyon sok apró részletet átad nekünk, szóval szó szerint kb. Mindent tudunk az ellenfélről, nagyon-nagyon tele vagyunk információkkal, néha ez jó is, meg rossz is idézőjelben, de tényleg taktikailag az ő egyik legnagyobb erőssége az, hogy taktikailag nagyon komolyan felkészít minket, és mindenféle lehetőséget eljátszunk és elképzelünk, úgyhogy neki ez az erőssége.
7: Ugye most a buszon sikerült téged utolérni, hogyan néz ki most az elkövetkezendő egy szűk másfél napotok?
10: Így van, most délelőtt edzettünk, és elindultunk Hamburgba. Nekünk egy

Sipos Andriánt hallották. Holnap este labdarúgó bajnokok ligája döntő Budapesten, többek között az Arzenállal. Nos, az angol csapatok eddigi BL szereplését gyűjtötte össze Regős László Pál.

6 csapat, 15 győzelme. Az angol együttesek Beck BL sikerei. Megszületik-e a 7. BL győztes csapata az angol ligának?

0: Egy másik nemzet sem adott annyi győztest a legrangosabb európai klubsorozatban, mint az angol. Az első siker 1968-ban, a legutóbbi 2023-ban született. A két manchesteri csapat, a United és a City foglalja most keretbe az angol győzelmeket. Ezt bontaná meg szombaton a budapesti döntőben az Arsenal csapata. De vegyük sorra, mely hat együttes ért a csúcsra eddig? A legtöbbször szám szerint 6-szor a Liverpool csapata nyert Beckett vagy BL-t. 1977-ben, 78-ban, 81-ben és 84-ben, majd 2005-ben és 2019-ben sikerült a liverpooliaknak a végső siker. Az elsőt, mely a második angol meggyőzelem volt, Rómában a Mönchengladbach ellen nyerték meg a vörösök. A Népsport így tudósította döntőről.
1: Liverpool Mönchengladbach 3-1, a fél időben 1-0. Sorozatos angol támadások után a 12. percben Keegan 16 méterről pörgetett a bal felső sarokra. Kneipp azonban a léc alá tartó labdát nagy bravúrral szögletre ütötte. A 20. percben az előretörő Bonhoff 25 méterről lőtt, Clemens későn vetődött, már verve volt, de a labda a jobb oldali kapufáról kipattant a mezőnybe. A 28. percben megszerezte a vezetést a Liverpool. Highway a jobb oldalról indulva két csel után szöktette a jobb összekötő helyén betörő McDermottot, a bal szélső 12 méterről a kiinduló és vetődő Kneipp mellett a jobb sarokba helyezett. 1-0. A félidő hátralévő részében változatlanul az angolok voltak fölényben. A szünet után az angolok beálltak védekezni, és ezt a nyugat-németek gyorsan ki is használták. Az 52. percben Case hibázott, Simonsenhez adta a labdát. A jobb szélső a bal összekötő helyéről 14 méterről védhetetlenül lőtt a bal felső sarokba. 1-1. A 60. percben Bonhoff átadásával Simonsen futott el a jobb szélen, középre ívelt, Stilike már csak a kapussal állt szemben, de 12 méterről Clemensbe lőtte a labdát. A 65. percben Highway szögletét Smith 7 méterről fejelte a jobb felső sarokba. 2-1. A 82. percben Keegan tört be a 16-osra, Fox felvágta, 11-es. A büntetőt Neil a balra mozduló Kneipp mellett a jobb alsó sarokba lőtte. 3-1. Talán a nagy hőség miatt is az első fél időben nem alakult ki igazán jó játék. Jobbára csak a küzdelem folyt a pályán, és a nagy taktikai harc. Az angolok később magukhoz ragadták a kezdeményezést, sokat támadtak, rákényszerítették játék stílusukat ellenfelükre. A Mönchengladbach játékában nyomait sem lehetett felfedezni a korszerűségnek. Megszállták saját térfelüket, kényelmesen adogattak, alig jutottak el az angolok kapujáig. Szünet után alapvetően megváltozott a helyzet, az angolok eleinte visszahúzódtak, a Mönchengladbach pedig fergeteges támadásokba kezdett. Egy-egy után a nagy helyzetből a vezetést is megszerezhette volna. Élvezetes, nagyramú fordulatokban gazdag volt a játék. Az angolok a hajrában újítani tudtak, energikusabbnak, gyorsabbnak, harcosabbnak bizonyultak, így teljesen megérdemelten nyerték meg a Becket. A Liverpoolban mindenki kitett magáért, míg a Mönchengladbach együttesében Bonhoff, Fox, Stilike és Simonsen játszott jól.
0: Egy évvel később a Wembleyben védte meg címét a Liverpool, amely a londoni döntőben 1-0-ra győzte le a Bruges együttesét. A győztes gólt Kenny Dalglish szerezte, a belgáknál 58 percet a pályán töltött a 8-szoros magyar válogatott Kü Lajos is. Ezt követően a Nottingham Forest évei következtek, erről bővebben később, majd 1981-ben visszatért a csúcsra Liverpool, egy újabb 1-0-ás győzelemmel, ezúttal Kennedy góljával a Real Madrid ellen. Újabb két év szünetet követően 1984-ben Rómában az AS Rómát győzte le a Liverpool. 1-1-es rendes játékidő után 11-es párbajt követően szerezte meg negyedik becksérlegét az együttes. A döntőt követően a menedzser Joe Fagan így nyilatkozott.
2: Tudom, hogy büszke vagy.

0: Vagy rá, hogy higgadt ember vagy, de azt hiszem, hogy még te is egy ilyen estén érezted a feszültséget, nem?
1: Igen, éreztem, és ugyanakkor nem is. Inkább a játékosokért és a szurkolókért aggódtam, mint saját magamért, és örülök, hogy végül számunkra jól alakult.
0: Mit gondoltál, amikor szegény Steve Nicol kihagyta az első büntetőt?
1: Őszintén szólva semmit sem gondoltam, egyetlen gondolat sem volt a fejemben. Csak ültem ott, és arra gondoltam, hogy az évek során már voltak rossz élményeink a büntetőkkel, és úgy voltam vele, ha ennek meg kell történnie, akkor meg kell történnie. De egy dolgot mondtam nekik, mielőtt odaálltak. Azt mondtam, nézzétek, bármi is történik a büntetőpárbaj során, mindannyiótokra büszke vagyok. Büszke lettem volna rájuk akkor is, ha elveszítjük, és most is az vagyok, hogy megnyerték. Számomra ez nem változtatott semmin. A különbség az volt, hogy a srácok nyerni akartak, a szurkolók is nyerni akartak, és ennek örülök.
2: Az 1984-es 11-es párbajnak 21 évvel később is volt még hatása. 2005-ben az isztambuli csoda néven elhíresült döntőben 3-0-ás hátrányból egyenlített a Liverpool a Milán ellen, hogy aztán a 11-esek után ismét a Mercy Partiak örülhessenek. Jerzy Dudek a vörösök kapusa Bruce Grobelaert utánozta, aki a 84-es döntő hőse volt. Dudek utólag így emlékezett vissza.
0: Amikor vége lett a hosszabbításnak, azonnal a kapusedzőhöz, José Ochoa-tornához mentem. A döntő előtt legalább 100 Milán 11-est megnéztem, többek között az előző BL döntőjükből is. Azt mondtam, Ocho, ha rád nézek, emeld fel a jobb vagy a bal kezed, én majd provokálom őket, hogy a kedvenc oldalukra lőjék. Egyszer csak Jamie Carragher a hátamra ugrott, lögdösni kezdett. Jerzy, gyerünk Jerzy, nyomozd őket kicsit, kell a nyomás. Csinálj valamit, emlékezz Bruce Grobelaerre. Az első 11-esnél már mozogtam egy kicsit jobbra, egy kicsit balra, a karjaimat szemaforként emelgettem, Serginho pedig fölillőtte. A következőnél már a spagetti lábakat is elővettem, ahogy Grobelaertől láttam az 1984-es döntőben. Kivédtem, de tudtam, hogy elmozdultam a vonalról. Azt mondta magamnak, ne néz a bíró szemébe, akkor érvényteleníteni fogja. Szóval megfordultam, és ünnepeltem a szurkolókkal. Így pedig minden oké volt.
2: Liverpooli szempontból minden oké volt 2019. június 1-én is. Mohamed Salah és Divock Origi góljával a csapat 2-0-ra legyőzte Madridban a Tottenhamet, és története során 6-szor ülhetett fel Európa trónjára.

0: Az angol csapatok közül második legtöbbször a Liverpool nagy riválisa, a Manchester United nyerte meg a BK-t vagy a BL-t. Ahogy azt korábban is hallhatták, a United volt az első angol együttes, amely csúcsra ért. 1968-ban történt, 10 évvel a müncheni repülőkatasztrófa után. A Wembley-ben rendezett döntőben Bobby Charlton duplájának és George Best, valamint Brian Kidd 1-1 góljának köszönhetően 4-1-re legyőzte a Benficát a United. 31 éve később Barcelonában csoda történt. Basler góljával a 6. percben megszerezte a vezetést a Bayern München, ezt pedig a 90. percig meg is tartották a németek. Ekkor azonban, amikor már mindenki a lefújásra várt, előbb Teddy Sheringham, majd Ole Gunnar Solskjær is betalált, 2 perc alatt fordított, és BL győztes lett a Manchester United. A magyar nemzet így írt a Ferguson csapat sikereiről.
1: A Reuters szakírója Mike Collett nem mulasztotta el megjegyezni, hogy a győzelemre annyi reménye volt a Unitednek, mint a Las Vegas-i kaszinóban a mindenét elveszítő szerencsejátékosnak, aki az utolsó zsetonjával mégis bankot robbant. Először, másodszor és harmadszor is bámulatosak vagytok, lelkendezett a Mirror, utalva a Manchester United mesterhármasára, a BL diadal mellett az angol bajnokság megnyerésére és az FA kupa elhódítására. A vörös ördögök bámulatos szezont produkáltak. Szezonbeli 62 mérkőzésükből 36-ot megnyertek, 22-szer döntetlenre végeztek, s mindössze 4-szer veszítettek. Mellesleg a BL döntő volt sorozatban a 33. veretlenül zárult fellépésük. Bajnoki összecsapáson az Arsenal, a Sheffield Wednesday és a Middlesbrough, míg angol kupa találkozón a Tottenham gyűrte le 1-1 a Manchestert. A Bajnokok Ligájában 1998-99-ben egyszer sem kapitulált a Manchester United. 6 győzelem és 7 döntetlen került az évkönyvekbe, 31 rúgott gól mellett. Ennél gazdagabb gólterméssel addig csak a Milán dicsekedhetett még az 1962-63-as BK sorozatból, amikor is az olaszok 33 találatot jegyeztek. Manchestertől 398 mérkőzés után elköszönő 35 esztendős kapus Peter Schmeichel dánként stílszerűen csak annyit mondott a döntőről, hogy hasonló tündérmesét még Hans Christian Andersen sem tudott volna írni.
0: Sir Alex Ferguson irányításával 2008-ban is megnyerte a BL-t a Manchester United, akkor egy házi döntőben a Chelsea ellen. Moszkvában 1-1 után 11-es párbajban győztek a manchesteriek, történetük során harmadszor.

0: Két angol csapat is van, amely eddig kétszer nyert a legrangosabb sorozatban. A Nottingham Forest az egyik, amely 1977-ben a másodosztályt, 78-ban az első osztályt, majd 1979-ben a bajnokcsapatok Európa kupáját nyerte meg. A begdöntőben, Münchenben Trevor Francis góljával 1-0-ra győzte le a csapat a Malmőt, egy évvel később pedig Madridban megvédte címét a Nottingham. Szintén 1-0, ezúttal Robertson góljával a Hamburg ellen. A Forest Brian Clough irányításával érte el ezeket a sikereket, nem is akármilyen futballal. Jonathan Wilson Futballforradalmak című könyvéből hallanak egy részletet.
1: Az 1980-as években Clough akkor is az ország fél tucat legjobb alakulata között tudta tartani a Forestet, amikor már elfogyott a pénz. Mégpedig a kulturált, türelmes passzjátékkal. Egy csapat, szögezte le, csak akkor tud kivirágozni, ha birtokolja a labdát. A virágoknak köztudottan esőre van szükségük, ez létfontosságú számukra. A józanész pedig azt sugallja, hogy a futballban maga a labda a létfontosságú elem. Clough egyike volt azoknak a menedzsereknek, akik korán felismerték a média hatalmát, és ennek megfelelően manipulálták. Vontatott Teesside-i dialektusa pedig parodisták és humoristák kedvelt célpontja lett. Lubickolt a figyelem középpontjában, csiszolgatta poénjait, amelyeket gyilkos időzítéssel sütött el, mindig saját magát fényezve. Róma sem egy nap alatt épült fel, mondta egyszer, de nem én irányítottam az ott folyó munkálatokat. Clough mindig lenézte azokat, akik, ahogyan fogalmazott, játékfigurákat tologatnak egy filcasztalon, de ő maga sem hagyta teljesen figyelmen kívül a taktikát. Valójában mesteri stratéga volt. Nagy szakértelemmel igazolt le játékosokat, akiknek a képességei olyan mértékben egészítették ki egymást, hogy szükségtelenné váltak a részletes, egyénre szabott instrukciók. Hatékonyságát bizonyítja az a rengeteg játékos, akik a Forestnél világverőnek tűntek, majd eladásuk után kudarcot vallottak.

0: A másik kétszeres győztes a Chelsea együttese, amely már a Bajnokok Ligája érában ért a csúcsra mindkétszer. Először 2008-ban jutott döntőbe a londoni együttes, amely akkor kikapott a Manchester United-től. Négy évvel később a Bayern München ellen, ráadásul a bajorok otthonában lépett pályára ismét a BL győzelemért a Chelsea. Bár Müller góljával vezetett a Bayern, Drogba a 88. percben kiegyenlített, Cseh kivédte Robben büntetőjét a hosszabbításban, majd a 11-es párbajban a Chelsea volt élesebb. Az utolsó lövést értékesítő Didier Drogba így nyilatkozott a meccs után.
1: Azt hiszem, nincsenek szavak arra, mit is érzek valójában, majd csupa vigyor az arcom. Négy éve Moszkvában minden nagyon nehéz és fájdalmas volt. Most lehetőséget kaptunk, hogy mindent megváltoztassunk és éltünk vele. Ismét izgalmas, sőt, őrületes meccset játszottunk. Kevéssel a vég előtt gólt kaptunk, de maradt erőnk egyenlíteni. Mindent kiadtunk magunkból. Fogalmam sincs, maradt-e még energiánk ünnepelni, de azért alávetjük magunkat egy tesztnek.
0: 2021-ben egy újabb angol házi döntőt rendeztek. A Manchester City volt a Chelsea ellenfele Portóban. Kai Havertz góljával a Chelsea 1-0-ra nyert, és másodszor lett BL győztes.

0: Egyszeres győztesből is kettő van az angol csapatok között. Egyik az Aston Villa, amely 1982-ben lett meggyőztes. Rotterdamban a Bayern Münchent 1-0-ra verte meg a Birminghami klub, amelynek játékosaitól a képes sport nem volt elragadtatva.
1: Az Aston Villában magyar szemmel nézve jó néhány ügyetlen labdarúgó játszott. Ilyen volt például Evans, a beállós, mert amikor olykor előretörésekkel próbálkozott, jól látszott, hogy zavarja a labda. Ilyen volt még néhány védő és középpályás sorban is akadt egy-egy labdarúgó. Mivel megdöntőt nyertek, alig ha lehetnek rossz játékosok. Úgy látszik, Angliában vannak olyan feltételek a labdarúgásban, amelyekben nem minden a játékügyesség. Ez a csapat elsősorban közös elszántságával, halatlan fegyelmezettségével, együttes akarásával, segítőkészségével, a nehéz helyzetekben, kudarc tűrésével bizonyult jobbnak a nagy nevű riválisánál. És ebből az Aston Villából tulajdonképpen egyetlen játékos sem, még Morley vagy White sem mondhatja magát kezdőembernek Greenwood válogatottjában. Tony Barton, az Aston Villa menedzsere rendkívül rokonszenvesen nyilatkozott a döntő után. Felsőfokon beszélt a csapat szurkolóinak viselkedéséről és arról a segítségről, amelyet a szurkolók a mérkőzés nehéz pillanataiban a csapat tagjainak és a kispadon ülőknek nyújtottak.

0: A legutóbbi angol csapat, amely bajnokok ligáját nyert, a Manchester City. A 2021-es Chelsea ellen elveszített döntő után két évvel ismét fináléba jutott a Pep Guardiola által irányított együttes. Isztambulban az Inter ellen vívta a döntőt a City, amely Rodrigójának köszönhetően 1-0-ra nyert. Kulcs szerepe volt a győzelemben a csapatkapitánynak, Ilkay Gündoğannak, aki így értékelte a győzelmet.
1: Ma este történelmet írtunk. Az első fél időben nem nyújtottuk a legjobbunkat, bizonytalanul játszottunk, de tudtuk, hogy a második játék részben jobbak leszünk. Talán 50-50 százalék esélye volt mindkét együttesnek, nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy a mi javunkra dőlt el. Éreztük a nyomást, de a csapatot úgy építették fel, hogy a lehető legjobban tudjuk ezt kezelni.

0: Ez a hat csapat tehát már megnyerte a Bajnokok Ligáját. Az összehasonlítás miatt az olaszok, a németek és a hollandok közül 3-3, a spanyoloktól, franciáktól és portugáloktól 2-2 csapat diadalmaskodott a sorozatban. Az angolok közül ráadásul három másik együttes is közel volt a sikerhez, de a Leeds, a Tottenham és az Arsenal is elveszítette döntőjét. A londoni ágyúsok most újra ott vannak a fináléban. Budapesten a Paris Saint-Germain ellen játszik az Arsenal, amely idén már egy trófeát, a bajnoki címet megszerezte. Egy esetleges BL győzelem esetén Mikel Arteta, a londoniak menedzserének neve aranybetűkkel kerülne az Arsenal történelem könyvébe. Szombat este kiderül, meg lesz a hetedik angol BL győztes klub.
1: Regős László Pál összeállítását hallották.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A telefonnál Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport vezetőszerkesztője, tőle tudjuk meg, miről olvashatunk a holnapi lapban.
2: A Nemzeti Sport szombati száma mi mással foglalkozhatna nagy terjedelemben, mint a labdarúgó bajnokok ligájával, hiszen a sorozat 71. kiírásának döntőjét rendezik meg holnap délután 18 órától a Puskás Arénában. A PSG és az Arsenal csatázik a klubfutball legrangosabb trófeájáért. A holnapi számunkban a két csapat sajtótájékoztatójáról részletesen beszámolunk, hogyan várják az érintett felek a találkozót, milyen meglepetéssel készülhetnek a másik, talán ez is kiderül, illetve megnézzük, hogy milyen összeállításban lépett pályára a két csapat, ugye ezt egyelőre titok övezi, de azért vannak olyan vélemények, amikből össze lehet adni a várható kezdőcsapatokat. Emellett interjút készítettünk Stanislav Csercseszóval, a Ferencváros korábbi edzőjével, aki szakértőként lesz jelen a holnapi találkozón. Ő azt mondja, hogy a PSG jobb csapat, de azért idén aligha lesz olyan kiütés, mint például volt tavaly. Csisztus Zsakoridanőnk Justin McKenzie Smith-szel, a Nagy-Britannia magyarországi nagykövetével készített interjút, többek között arról, hogy ő mit remél, hát talán nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy az Arsenal sikerére számít. Emellett 12 oldalas képesport mellékletünket is teljes egészében a holnapi BL döntőnek szenteljük. Nagyon sok érdekes írás található ebben a mellékletünkben. Richard Kvaratskheliáról, például a PSG munkamániás varázslójáról, vagy éppen Viktor Gyökeresről, aki az Arsenal színeiben érkezik Budapestre. Most először fog magyar pályán játszani az angol együttes gólzsákja. Megkérdeztük Lőv Zsoltot, hogy szerinte mi lehet a két csapat itt, miért épp ez a két együttes jutott el a bajnokok ligája döntőjébe, és William Gallast is, aki természetesen ott lesz a lelátón és korábbi klubjának szurkol majd az Arsenalnak a holnapi találkozón, illetve azt is megnéztük, hogy a különböző statisztikák és mutatók alapján a két együttes közül melyiknek mi az erőssége, és mi a gyengesége, hol lehet olyan pont, ahol az ellenfél esetleg fölénybe kerülhet. Szóval mindenről a holnapi Nemzeti Sportban, és emellett azért nem felekezünk meg arról sem, hogy Borbé Balázs, a bajnoki címet szerző Eto edzője bejelentette, hogy elhagyja a Győrieket és a Ferencvároshoz szerződik. Erről is nagy terjedelemben számolunk be, miként, hogy futballon kívüli anyagot is ajánljak, férfi kézilabdában megkezdődik a bajnoki döntő, a Veszprém és a Szeged csatájáról részletesen beszámolunk a szombati Nemzeti Sportban.
1: Szűcs Miklós, köszönjük szépen! Meglepetést szeretne okozni Balogh Gergely kajakos a portugáliai Európa-bajnokságon. A vasas világbajnoki ezüstérmese nyerte a héten rendezett szétlövést kajak 1-es 200 méteren. Balogh Gergely és a szám világbajnoka Csizmadia Kolos között dőlt el, hogy kiutazhat az EB-re. A szoros verseny végén Balogh örülhetett, aki Szilágyi Dórának nyilatkozott.
3: Milyen volt ez a szétlövés? Gondolom ennek mindig van egy különleges, nagyon feszült hangulata. Csizmadia Kolos ellen, ugye a világbajnok ellen mentél egyébként.
4: Igen. Tavaly ő indult a világbajnokságon, és ő lett a világbajnok. Alapvetően a feszültség az minden egyes versenyen megvan, ez a fajta feszültség. Ugye itt más a felállás, amikor csak ketten vagyunk ott. Én ebben már úgymond tapasztalt vagyok, hiszen ez a harmadik szétlövésem volt. Ez nem tudom, hogy minek köszönhető, de a lényeg az, hogy ez amúgy ritkaság, szerintem nem sok mindenkinek van három szétlövése. Nekem mind a három így győzelemmel zárult szerencsére. Hát hálás is vagyok már, mint hogy nyilván az edzőknek, meg az edzőpartnereknek, meg a felkészülés, hogy jól sikerült. A feszültsége visszatérve, igen, ez egy kicsit más mentális helyzetet igényel, tehát más mentális felkészültség kell oda, de alapvetően nem sokban különbözik egy sima versenyszituációtól.
3: Lehet mondani, hogy háromból három győzelem szétlövések igen. Terén, hogy szétlövés specialista is lehetsz akár.
4: Igen, de nem szeretném ilyen ilyen helyzetekbe belekergetni magamat, meg ugye a csapattársaimat, mert ebből a háromból kettő csapat hajóban történt, egyszer egy párosban, egyszer meg négyekben. Azért nem a legfelelődülőbb érzés. Nyilván ugye itt mindig vannak úgy vesztesek, hogy valaki neki nem sikerül, valakinek meg épp, hogy összejön, és most is ez volt, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon szoros, tehát hogy annyira szoros, hogy egy ilyen 5 centin belül érkeztünk be, tehát hogyha ezt tizedekbe kéne említeni, akkor ez inkább század különbség volt köztünk, Kolos és köztem. Szóval ez egyáltalán nem lehet arra mondani, hogy ennyivel én voltam jó, vagy ennyivel ő volt rosszabb, ez egyszerűen csak így jött ki a lépés.
3: Akkor a célba érkezésnél már tudtad, hogy te vagy a győztes?
4: Nem. És Kolos mondta, hogy ő szerinte igen, de én meg így mutattam rá, hogy szerintem te nyertél, mert én nem tudom, így sose gondoltam volna, hogy egyrészt nyilván, hogy most így megverem, mert azért tavaly ő csak világbajnok lett, én meg ez az első évem, hogy ezt a számot indulok nemzetközi mezőnybe, szóval nem gondoltam volna, hogy ekkorát tudtam fejlődni, másrészt meg tényleg nem láttam.
3: Előtte vagy utána, ugye mondtad, hogy azért a célbeérkezést követően beszéltetek, hogy nem te nyertél, de egyébként ezen kívül van köztetek bármiféle kommunikáció egy szétlövés során?
4: Hát előtte van persze, mert azért barátoknak mondanám magunkat, hisz egy éve csapatba készülünk, tehát hogy ugyanúgy a Hűvös Viktor edzése alatt készültünk az idei szezonra.
3: Igen, tehát, ez a kicsi tím.
4: Így van, kicsit így, mi egy csapatból vagyunk, tehát meg jó a viszony is szerintem. Tehát, hogy előtte azért voltak hülyéskedések, tehát oda mentünk a másikhoz, beszélgettünk, hogy mi újság, hogy hogyan képzeled el, hogyha nem jön össze, te hogyan képzeled el. Meg ugye ráadásul mind a ketten sportszázadosak vagyunk, katonai szolgálatot például fogunk teljesíteni. Tehát együtt leszünk ott is, hogy felesleges úgymond rosszba lenni, tehát nem is ő se gondolja azt, hogy ez olyan, remélem, hogy ez ilyen, hogy is mondjam, személyeskedés lenne, hogy a fajta versengés.
3: Mondtad az előbb, hogy nem is gondoltad volna, hogy mondjuk ezen a távon ennyit fejlődtél.
4: Igen.
3: Minek köszönhető az egyébként, hogy most a 200 méteren indulsz? Mert az egyik interjúban mondtad is talán, hogy ez a szám talán a mumusod.
4: Mert nem szeretem. Nem szeretem, mert ez a sprintek szám konkrétan. És igen. Én világéletemben, tehát én Győrben nőttem föl. A Győri Kajakkenu Egyesületben nőttem föl, az meg híres ugye a maratonjáról, tehát ugye a maratoni szakágáról. És én hát gyerekkorom óta maratoni távokat eveztem. Nyilván, amikor felkerültem a sprint szakágakhoz, az 500 meg az 1000 méterhez, akkor inkább az 1000 meg az 500 volt kimagasló teljesítményű tőlem, vagy hát magasabb szintű, mint a 200, amire soha életemben egy méter nem készültem. És az, hogy most így alakult, az csak annak köszönhető javarészt, hogy olyanokkal vagyok egy csapatban. Lásd Kutka Sándor, Nádas Bence, akik hát azért letettek egy-két dolgot az asztalra 200 méteren, és vannak olyan edzések, ahol igenis oda kell állnunk egymás mellé, 100-150 méter, 70 méterek, és ott az a cél, hogy minél gyorsabban, és minél előrébb legyek hozzájuk képes. És ugye szerintem ez az edzésmódszer volt az, ami ezt így megalapozta nekem erre az évre.
3: Hát azért biztos nem mindegy, hogy valaki a szám utolsó olimpiai bajnokával tud együtt edzeni. Ugye Tóthka Sándor nyerte meg Tokióban ezt a távot, azóta ezt levették az olimpia programjáról. Tanított is téged erre? Tehát tudatosan is készültél erre a távra, vagy ez véletlenszerűen jött, hogy most akkor idén a 200 méter lesz a te számod?
4: Ugye már miután nem olimpiai szám, alapvetően most újra jelentősége van, hisz pont verseny van a kajakkenuban kvóta szempontjából, kvóta szerzés szempontjából.
3: Igen.
4: Miután nem olimpiai szám, ezért nem feltétlen erre készülünk sok. Én erre nem is készültem ma a válogatón se. Tehát a válogató időszakában, előtte való időszakban nem erre készültem, hanem inkább az 501-es. De az tavaly se annyira jól ment, és idén is kicsit alul maradtam az elvárthoz, meg magamhoz képest. És végül is ez maradt. Tehát hogy az a helyzet, hogy ez maradt, és nem volt tudatos a felkészülés. Tehát, hogy tervben volt így áll, hogy 501-esbe jól megyek, meg az, hogy 201-esbe is, de a 201-es jobban sikerült, mint az 501-es, és így maradt a 200.
3: Ezek alapján meglepetés volt az ezüstérem a Szegedi Világkupán?
4: Egyértelműen. Tehát én annyira meglepődtem, hogy nagyon, tehát nem gondoltam volna. Én úgy voltam a Szegedi Világkupa után, a szétlövésre is már úgy mentálisan úgy készültem, hogy alapvetően én úgy nyertem, hogy nekem ez egy ez egy olyan eredmény, amire büszke lehetek, vagy büszke is vagyok, és nem gondoltam volna, hogyha talán nem lesz folytatása ennek, akkor is azt mondom, hogy már ez az év, ez egy nyerés volt nekem.
3: És így, hogy ugye az előbb is említetted, hogy a világranglista pontok miatt ez számít, ugye mióta levették az olimpiáról ezt a számot, azóta egy picit elárválkodott ez a szám, nem sokat foglalkoztak vele, viszont újra nagyon fontos tényező lett. Lehet mondani, hogy megtaláltad te most a szerepedet a magyar válogatottban, amiben most te a leghasznosabb tudsz lenni?
4: Igen, ezt így teljes mértékig lehet mondani. A magyar válogatott szempontjából így vagyok most a leghasznosabb ebben a formában, mint fizikai, mint mentális állapotomban, amire képes vagyok, mint kajakos. De nyilván magamtól többet várnék, tehát nem nincs a félreértés, nehessen nincs baj a 200 méteres, hogy mondta, tényleg már nívósabb újra, hiszen pontversenyben beleszámít, de azért mégiscsak ugye 3 év múlva, pontosabban 2 év múlva olimpián nem rendezik ezt a számot.
3: Bizony.
4: És fontos az, hogy abban a számban, amiben van olimpiai indulás, abban tudjam megmutatni magam. Tehát szövetség részéről igen, a magyar sport részéről igen, ez fontos, hogy én tudjak most itt jól szerepelni az elkövetkezendőkben az EB-n, és akár majd a VB-n is, mert ezzel hozom a pontokat, és ez fontos a magyar nemzetnek, meg amúgy köztük nekem is, de nyilván az én szemléletem az, hogy mindenféleképpen az olimpiai számokra, hogy ez pontosítsak kicsit jobban, vagy nagyon, és így a válogatón is sikeresebben tudjak szerepelni azokban a számokban.
3: Ugye Portugáliában rendezik az Európa-bajnokságot, milyen reményekkel utazol majd oda, mit vársz magadtól?
4: Hát ez egy jó kérdés. Nem tudom, mi fog változni sokat a világkupához. Sajnos ugye csak egy világkupán tudtam menni, a másodikra nem vittek ki minket. Így nem tudom, hogy a mezőny most milyen állapotban lesz, hiszen igazából nincs is ráhatása az én teljesítményemre, de egyértelműen dobogót megcélozni mindenféleképpen, hogy minél több pontot, meg egy jó versenyzést leginkább. Tehát hogy csak azt, hogy ki tudjam hajtani magam, mert ez a 200 méter azért is mumusom, mert ez annyira egy olyan szám, hogyha a rajtba, abban az 1/10 másodpercben ott, hogy elindul a rajtgép, valamit rosszul csinálok, akár megbillenek, akár rosszul fújom ki a levegőt, vagy rosszul veszem a levegőt, már ott is úgy érek be a futam utánra, hogy valamit elrontottam. És csak egy tizednyi lehetett, de azt is úgy fogom föl, hogy úristen, ezt elrontottam. Hát én azt várom igazából magamtól, meg azzal akarom magamat biztatni, hogy egy jó pályát tudjak kint menni, már nyilván a döntőben, meg ugye odáig is eljutni.
3: Egyébként Portugáliában milyenek a rajtgépek? Mert most Brandenburgban panaszkodtak arra, hogy nem feltétlen a legjobb körülmények, és a rajtgép is megtréfálta a versenyzőket, de nem tudom, hogy Portugáliában tudod-e, hogy mire lehet számítani, mert azért ez fontos, főleg egy igen, ahogy az előbb is említetted, egy 200 méteres távnál, ahol a rajt az döntő lehet.
4: Igen. Szerencsére voltam kint már. Ráadásul ott Európa-bajnok is lettem utánpótlásban, de Európa-bajnok a K200 méteren. De igen, a portugáliai pálya az arról híres, hogy nem fair. Tehát olyan oldalszél van, ahol az egyik pályának kedvező, a másiknak nem. És ez évek óta így van, és nagyon-nagyon sokszor van az, hogy olyanok nyernek, akiket nem gondoltak volna, hogy nyernek. És most bízom benne, hogy ilyen leszek én is, de nem azért, mert nem pályán megyek mondjuk, de bízom benne olyan, hogy nem gondolnák, mert nyilván én azt gondolom, hogy nem nagyon számolnak úgymond velem, hisz ez az első éven ezen a számon. Bízom benne, hogy ez egy ilyen meglepetés lesz így a portugáliai pályán.
1: Balogh Gergelyt hallották.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Labdarúgással folytatjuk, mert hogy tegnap véget ért a női foci bajnokság. Német Kornél műsora következik.
5: Eltelt egy szezon, véget ért a női labdarúgó bajnokság, illetve a kupát is behúzta a Ferencváros együttese. Kellemes rádiózás mindenkinek, ez a Csajok Ligája 9. része, a stúdióban Német Kornél, illetve állandó hű fegyverhordozóm, társam, tettes társam Elbert Gábor. Azt mondtam itt a beköszönésben, hogy véget ért a szezon, a kupát is behúzta a Ferencváros, meg a bajnoki címet is. Stúdiónk vendége is ehhez kapcsolódik. Majd mindjárt felfedjük az ő szemét, hogy kicsoda, ki is érkezett. Annyit elárultunk, hogy a bajnoki és kupagyőztes együttesből érkezik a vendégünk. Viszont Gábor, mennyire meglepő, nem meglepő? A bajnokságot az, hogy behúzta a Fradi sorozatban hetedszer, az abban nincs meglepetés. A kupát ugye visszahódította, az összkép meglepette bármilyen tekintetben.
6: Én azt gondolom, hogy meglepetésnek nem mondanám, de óriási melónak gondolom azt, amit a Fradi focista lányai Albert Florian vezetésével tettek ebben az évben is, mert hogy annyira simán nyerték meg mind a két sorozatot, amennyivel szerintem nem jobb a játékos anyag, és a feltételek meg különösen nem. Tehát én azt gondolom, hogy ezért kalapemelés jár a lányoknak is, meg Albert Floriannak is.
5: Van barátja a hölgynek, aki stúdiónk vendége, neked is van barátnőd, úgyhogy ennyit ne udvaroljál neki, de most látta, és innentől kezdve reagálhat is rá élőben Zágonyi Barbara, az FTC Telekom női csapatának. Hát bombagólokat szerző hátvédje a vendégünk, nem múlt el bajnoki döntő úgy, hogy ne lett volna bombagólod. Először is engedd meg, hogy a bajnoki címhez is, a kupagyőzelemhez is, meg a bombagólokhoz is gratuláljak. Gábor pedig rengeteg magas labdát feldobott. Meglepő, nem meglepő, mennyi meló van abban, hogy dupláztatok, Barbi?
7: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Meló az nagyon sok van benne, de szerintem azt minden csapatról el lehet mondani. Engem is meglepett, hogy ilyen simán ment a igazából mind a három döntő mérkőzés. Azért a szezon nem volt ennyire sima, mint amennyire ezt a döntők mutatják, de nagyon örülök, hogy két meccsből le tudtuk ezt zárni, és hogy tényleg ilyen magasan hagytuk abba ezt a szezont.
5: Na, egy kicsit a bombagólokról viszont. Itt a BL döntőben, amikor volt a BL döntő, én írtam Gábornak egy üzenetet, hogy mondom, bődületesen nagy gól volt, semmi különös, csak Zágonyit másolja, visszaírta nekem.
7: Mi is néztük
6: így
7: pont.
6: Volt, nem? Annyival a különbség, hogy a ballal rúgta a döntőben.
7: Igen, mi is néztük pont a meccset, és pont egymás után volt a kettő. Vicces volt nagyon.
5: Na, de tényleg egy kicsit a bombagójaidról azért mesélj, szóval nem egy szokványos dolog, hogy még akkor is, hogyha úgy tudom, hogy azért középpálya jobban érzed magad, vagy jobban szeretsz ott játszani, bólogatsz, ez jól tudom, jól hallottam.
6: Ez azért mondja, hogy a Flóri hallja biztos.
7: Igen, remélem hallgatja.
5: Na, az még biztos, hogy eljut majd hozzá. De
6: mondtam neki előre, hogy ez szóba fog jönni.
5: Mostanság azért védőként, szóval nem egy megszokott dolog. Akár a hazai bombagólodról, akár a Pancho Arénában lőtt bombáról egy kicsit azért mesélj, kérlek.
7: Igen, egész karrieremben középpályán játszottam, és a Flóri edző döntése volt az, hogy hátra rakott belső
5: Flóri
7: védőbe.
5: Flóri Albert Flórián, csak mondom azok kedvére, akik kevésbé járatosak női labdarúgó berkekben, igen.
7: Igen. Most szerintem ebbe a szezonban jutottam el odáig, hogy megszoktam, és meg is szerettem úgymond ezt a posztot. Bár
6: igen, ezt is hallja.
7: Még mindig szívesebben játszanék feljebb. Igazából apukám most lett 60 éves, áprilisban a kupa döntő előtt két nappal, és a kupa döntőn szerettem volna már gólt lőni neki. Ez sajnos akkor még nem jött össze, de most ezzel a két döntő góllal remélem, hogy nem haragszik annyira, hogy nem a szülőnapján lőttem.
5: Alig ha.
7: Igen, és egyébként az első meccsen, az első döntőn úgy keltem fel reggel, hogy én gólt fogok ma lőni, ezt így éreztem, tudtam, hogy jönni fog, és sikerült is. A mostani meccsen azért már nem akartam tehetetlen lenni, és hogy most is mindenképp gólt kell önnöm, de hát szerencsére összejött.
5: És ott Esztert nem, hogy mondom, nem piszkált egy kicsit, hogy jó lenne, hogyha befejezni
7: hogy
5: azt, hogy
7: egy önálló gondolata.
5: Igen, meg hogy übereljen.
7: Igen,
5: a második meccsen az övé, az talán egy picivel nagyobb volt, mint a te második meccsen rúgott gólod.
7: Igen, hát sokkal gyönyörű gólt lőtt. Mondtam is neki, hogy azért nem muszáj utánoznia, de hát nagyon örülök neki.
5: Na Barbie, mindjárt visszatérünk, viszont engedd meg, hogy Gáborhoz forduljak. Sokat beszéltünk a Ferencváros együtteséről, és teljes joggal beszéltünk sokat itt a Csajok Ligája eddigi epizódjaiban. Kezdtük onnan, és akkor egy kicsit kronológiai sorrendben haladjunk, hogy BL 4-es torna, amit még eddig a klub nem tudott egyszer sem megugrani, illetve ilyen eredménnyel, hogy megnyerje, és utána tovább tudjon lépni. Ott már látszott az, vagy ott még csak így, nem tudom, előre vetítette az, hogy ez egy sikeres szezon lehet? Mert hogy például a tavaszt veretlenül hozta le a Fradi. Tehát onnantól kezdve, hogy a nemzetközi szintére már nem kellett majd játszania, és csak a hazai dolgokra tudott koncentrálni. Igen, tehát, hogy a legnagyobb rivális a Puskás Akadémia, mint a bajnoki döntős ellenfél, talán gólt sem rúgott egészen a bajnoki döntőig. Mert
6: ugye egyszer győzött a Puskás ellen.
5: De az össze volt még, az tavasszal nem.
6: Igen. Szóval én azt gondolom, hogy a nemzetközi szereplés, amire nagyon régóta várt a klub, meg mindenki, aki a Fradiban dolgozik, az legalább annyi kockázatot rejtett magában, mind amekkora öröm lehetett ott a klubban, hiszen ezt látjuk a férfi futballban is, hogy amikor két szintéren kell helytállni a csapatnak, az nehéz. Ráadásul itt ugye messze nem olyan profi körülmények között dolgozhatnak a lányok, mint a férfiak, tehát ilyen szempontból még sokkal nagyobb terhelés az, hogy szerdán játszol Prágában, hétvégén elmész Szombathelyre, nem is, hogy pont így volt Szexárba a város.
5: Szexárba mentek emlékeim szerint.
6: Az akkor az S betűt eltaláltam, mindegy.
5: Valahol
6: tehát, hogy,
5: igen,
6: hogy azt gondolom, hogy ebben volt kockázat, A fáradtság szerintem látszott ősszel, tavaszra meg annyira összeállt ez a csapat, hogy azokon a mérkőzéseken is, amikor azt arra lehetett számítani, hogy eredményben ez szoros lehet, akkor is, ha előbb nem, akkor a második félidőben döntő fölény alakult ki, és ez szerintem abból fakadhat, hogy nagyon komoly meló zajlott.
5: Nyilván most a legfrissebb emlék a két bajnoki döntős mérkőzés, de a nemzetköziek közül, a nemzetközi meccsek közül melyik a kedvenced, vagy melyik az a momentum, amire a legszívesebben emlékszel vissza? És amit Gábortól kérdeztem, az egy picit hozzád is hadd passzoljam ezt a labdát, hogy mennyire lógott az már ott akkor a levegőben, hogy ebből tényleg ennyire jó szezon lehet? Mennyire mutatta az öltözőn vagy csapaton belül, mennyire volt ez téma?
7: Kedvenc momentumom talán Albánia volt, amikor megnyertük ezt a kis minitornát, és végre meg sikerült ugranunk ezt. Nagyon bennem ragadt tavalyi évben, amikor nem sikerült, hogy a fenyvesével én, ahogy mondta, hogy ő addig nem akasztja fel a cipőjét, amíg ezt egyszer ki nem jutunk.
5: Jó párszor neki futott ennek, aztán hál' Istennek most segítettetek, igen, rajta, igen.
7: Igen, úgyhogy ennek külön örültem. Annak is, hogy neki is sikerült. Talán igen, az volt a kedvencem, utána Prága is igazából nagyon jó volt. Nehéz volt, igen, nehéz két szintéren itt helytállni, nagyon sokat kellett utaznunk. Ugye Prágával vonattal mentünk, az is elég hosszadalmas út volt.
5: Utána... Elébe ez egy ilyen csapatépítőnek is felfogható.
7: Igen, és ezt akartam mondani, hogy nagyon, nagyon szerintem hozzásegített a csapat kohéziójához az, hogy ennyi mindent megéltünk együtt, és ennyi ilyen új impulzus ért minket külföldön. Utána ez látszott is rajtunk, hogy játéktapasztalatilag is szerintem sokat gyűjtöttünk magunkba, nagyon jó, nagyon erős csapatokkal és játékosokkal kerültünk össze, de mint csapat és mint ember is szerintem sokat fejlődtünk, és még közelebb kerültünk egymáshoz.
5: Említettük ma már többször, bízom benne, hogy hallja ezt, vagy eljut hozzá, úgyhogy egy kicsit vagy dicsért, vagy kritizáld, attól függ, hogy mennyire vagy bevállalós. Albert Flóriának mekkora szerepe van ebben a történetben, mert azért abban egyeztünk meg, akár veled is, Gábor, akár bárki volt itt a stúdióban, például amikor Pusztai Sáriék voltak itt, hogy azért ez a mostani Fradi nevek alapján messze nem a legerősebb Fradi az elmúlt éveket nézve, és mégis ennek a Fradinak sikerült. Szóval Albert Flóriánnak gondolom én, hogy vastagon van akkor szerepe ebben ezek szerint, de én ezt kívülről gondolom, belülről te ezt hogy látod, hogy érzed?
7: Nyilván nagyon nagy szerepe van a vezetőedzőnek a csapat sikereiben.
5: De a csapategységnek akkor ezek szerint még nagyobb? Mert látok rajta egy pici bizonytalanságot, és ez biztos, hogy nem annak szól, hogy most Flóri jó edző, vagy nem jó edző, mert az kiderült az eredményekkel. Mi okozza a csapategység irányába tolnád ezt? Vagy mi az, ami a sikertitka ezek szerint, vagy szerinted a sikertitka? Igen. Vagy a siker egyik legfőbb összetevője?
7: Most, ahogy mondtad ezt, hogy nem nevek szerint nem a legerősebb, Fradi, szerintem, amit mondtam az előbb is, csapat kohézió szempontjából viszont nagyon-nagyon erős, nagyon összetartunk, nagyon jóban van mindenki pályán kívül is. Szeretünk együtt lenni, meghalunk egymásért a pályán, szerintem ennek nagyon nagy köze van hozzá. Az edzésen is most tényleg nincsenek kilógó játékosok, nincs akire rá kell szólni, hogy küzdjön minden egyes ilyen edzés végi játék is.
5: Nem erre gondolok, hogy ki az, akire korábban rá kellett szólni.
6: Ez egy tippjáték, azt hallgatom.
5: A következő műsorban majd ezt megbeszéljük.
6: Jó.
5: Nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni, mégiscsak friss bajnok.
7: Igen. Szóval tényleg minden egyes ilyen játékon is mindenki kb. Élethalál harcként tekintik.
5: Hát ez lenne a normális.
7: Igen.
5: Egyébként.
7: És nagyon jó edzések is vannak, jó az erőnléti edzőnk is, a gyógytornászunk is, az egész stáb nagyon jól, nagyon támogat minket. Mindenki tényleg 110%-ot belerak.
5: Hozzád is ezek jöttek vissza? Ezek az olyan híradós pletykák, hírek, hogy
6: én
5: ennyire
6: azt gondolom,
5: egyben
6: hogy ez,
5: van a társaság?
6: Hogy ez egy kulcskérdés, hogy a stáb meg a Flóri most nagyon együtt van. Szerintem az előző évben, vagy előző két évben ez kevésbé volt igaz, és szerintem ez nagyon sokat jelent az öltözői hangulatra, az edzés hangulatra, amikor azt érzi a játékos, hogy a stáb az egységes, egy irányba húz, szakmailag is egy irányból, szerintem az egy nagyon jó üzenet a csapatnak. Én azt gondolom, hogy ez erre az évre alakult ki, tehát hogy szerintem ez egy nagyon jelentős eleme annak, hogy ez a csapat ennyire egységes, és az is kapnak szerintem kevés gólt, az mindig egy csapatnál, ha egy csapat egységes, akkor hátul nem tologatják a felelősséget a játékosok egymásra, hanem csúsznak, másznak egymásra, aztán, hogy végül kit hoznak ki hibásnak, az meg mindegy nekik, mert hogy együtt vannak.
5: Ez a Csajok Ligája 9. része, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. A stúdióban Zágonyi Barbara, a bajnok és kupagyőztes Ferencváros labdarúgója, illetve Elbert Gábor. Sok mindenről ejtettünk már szót, viszont a kimondottan a tavaszról, meg a tavasz kulcs momentumairól nem nagyon. Az már korábban eldőlt, hogy benn lesztek a bajnoki döntőben, de az alapszakasz utolsó fordulójában pont a bajnoki döntős Puskás Akadémia volt idegenben az ellenfél. Mennyire csináltatok abból presztízs kérdést, hogy azért oké, hogy már eldőlt, de nehogy már azért, hogy tehát meg kell mutatni most ki az úrasszony a háznál, ugye a mondat úgy szól, hogy ki az úrháznál, vagy a mondás úgy mondja, de hogy ki az úrasszony a háznál. Ugye 2-0-ra nyertetek egy teljesen tét nélküli mérkőzésen.
7: Igen, érdekes helyzet volt ez, hogy tudtuk, hogy legalább háromszor fogunk megmérkőzni egymással. Úgy fogtuk fel azt a meccset, hogy tapasztalatszerzés, kicsit azért nyilván nem erőfitoktatás, de szerettünk volna úgy belemenni a bajnoki döntő párharcba, hogy...
5: Hogy ki az úrasszony a háznál.
7: Igen. Igen, és ez szerencsére sikerült is. A fő igazából az volt, hogy senki ne sérüljön meg, de azért nyilván nem mehetsz így ki a pályára, hogy félsz, hogy megsérül valaki. Úgyhogy nagyon örülök, hogy egy ilyen 2-0-ás győzelemmel tudtunk belemenni ebbe a párharcba, és ugye meg is lett úgymond az eredménye.
5: Így bizony. Milyennek látjuk, Gábor, a Simpl női liga erősségét? Ugye hosszú-hosszú idő után annyiban változott a helyzet, hogy a Puskás nem a bronzéremért játszott az MTK együttesével. Ugye a korábbi években az Eto volt az, amelyik ugye a Fradival küzdött a bajnoki címén, most az Eto lett ugye a bronzér, most erről még nem szóltunk, két mérkőzésen a kisalföldi zöldfehérek nyertek a budapesti kékfehérek ellen. Összességében milyen erősségű volt ez a bajnokság? Ugye jövőre át is alakul, nem ez lesz a lebonyolítás, de mi kívülről milyennek láttuk, és aztán mondtam a Barbie tud erősíteni, vagy cáfolni mindarra, amit most mondasz, és én meg esetleg kiegészítem.
6: Én azt gondolom, hogy női labdarúgás fejlődik itthon, ez látszik a bajnokságon is. Az, hogy kellő ütemben-e, vagy olyan ütemben-e mindamennyi pénzt költöttünk rá, azon lehetne vitatkozni. Továbbra is én azt látom, hogy aki teheti, az nyilván Nyugat-Európában szeretne futballozni a lányok közül is, ugye nagyjából ugyanaz az 5 ország, ami a csúcs Európában, tehát az angol, német, francia, spanyol, olasz, de Skandinávia is jó.
5: Fiúknál már nincs benne a top 5-ben a francia
6: kérdező. Igen, fiúknál ott 4 van, igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy fejlődünk, de az előttünk járó országok szerintem gyorsabban fejlődnek, és teljesen logikus, hogy a lányok nagy része, aki megteheti, az ezekbe az országba vágyik, illetve még a női labdarúgásnak van egy olyan specialitása, hogy az Amerikai Egyesült Államok is bizony vonzó, tanulás és foci együtt, és ott ugye a női labdarúgásnak talán nagyobb kultúrája van, mint a férfinek.
5: Barbie, az én állításom a következő, anélkül, hogy vitatkoznék Gáborral, elfogadom, amit mond, és nagy részben együtt is értek vele. Az én állításom a következő, szerintem fejlődött, szerintem nem is keveset fejlődött, amiből ezt lemérem, mondjuk nem is olyan régen a Fradi az Újpestnek rúgott 10 gól felett, most nyilván az is egy irreális eredmény volt, amióta Újpesten új tulajdonos van, azóta a női fociban is más szelek fújnak, és egyértelműen erősebb a csapat, de mondjuk a Budaörs, Szekszárd, Diósgyőr, tehát az alsó harmadban lévő csapatok ellen sem tudtatok, nem tudom, 8-10 gólos győzelmeket aratni, mint amiben a korábbi időszakban azért jóval több előfordult. Volt 1-2 meccs, ami ilyen extrém gólkülönbséget hozott, de összességében én ebben mérem. Kérlek, erősíts vagy cáfolj, illetve amelyikkel egyetértesz, ott erősíts, ahol meg vitatkozol, ott meg akkor hangosan cáfolj rám, kérlek.
7: Igen, én amióta visszajöttem Magyarországra 3 éve, amikor visszajöttem, az nagyon meglepett, hogy erősebbnek ítéltem meg a bajnokságot, mint amikor mondjuk itt hagytam. Nincsenek akkora gólkülönbségek, de azért ez egy kicsit azért nem tudom.
5: Csalóka,
7: mert nagyon sok csapat még mindig a betalom a boost taktikát alkalmazza, ami nagyon nehéz az ellen játszani. Egyébként visszareferálva az európai harcokra, ez is nagyon nehéz volt, hogy teljesen más egy külföldi csapattal játszani, mint a magyar.
5: Hát ott volt, hogy nektek kellett a busztolni.
7: Igen, igen, és ugye ezt sose csináltuk.
5: Van vizsgád? Levizsgáztál
7: busz? Nem, busz soha nem. Úgyhogy igen, fejlődik. Szerintem nagyon sok csapat van most még az első osztályban, talán kicsit nagy különbség van még mindig a vége és az eleje között. Ennek én nagyon örülök, hogy más rendszer lesz jövőre. Szerintem az sokkal hasznosabb lesz, hogy több jó minőségű meccset tudunk
5: itt
7: játszani.
5: Most muszáj leszek közbe szólni egy pillanatra. Gábor, pontosan hogy néz ki ez a jövő évi lebonyolítás?
6: Jövő évi bajnokság az úgy
5: néz ki. A következő bajnokság, mert ez ebben az évben el fog indulni.
6: Így van, tehát a 2026-27-es szezon az úgy néz ki, hogy ugyanúgy maradt 12 csapat. Lejátsszák a két kört, tehát mindenki játszik otthon is, idegenben is a másikkal, így lemegy ugye 22 forduló, és utána az első négy, az ötödik, nyolcadik, és a kilencedik, tizenkettedik.
5: Lesz egy felsőház, lesz egy alsóház, meg egy középsőház.
6: És ők játszanak még mindenki mindenkivel, tehát lesz még 6 meccs. Ez jó, mert így 28 meccs biztosan van, plusz a kupa. Tehát ami kritika mindig a magyar bajnokság gokkal szemben, hogy kevés a meccs, ez megoldódik. Itt majd még talán azon kell dolgozni, hogy ne legyen 3 hónap szünet télen, mert az nehéz.
5: Vagy ne legyen olyan, mint ami most volt tavasszal, hogy rögtön egy mérkőzés, még egy mérkőzés, majd 3 hét szünet, ami azért a teljes abban.
6: És előtte meg 3 hónap szünet, igen, aztán azért, meg egy igen. Hét alatt 3 meccs, az,
5: igen,
6: az
5: és
6: nehéz.
5: Igen, utána megint volt ez az óriási szünet. Ezt ti hogy éltétek meg egyébként, ha már itt beszélünk? Ugye rögzítettük a tényt, hogy a női labdarúgás ért, és nem ellen vagyunk, tehát hogyha valamit megfogalmazunk, akkor az nem azért van, mert...
6: Nyilván nem azért hoztuk létre a műsort, hogy bántsuk a női labdarúgást.
5: Úri kedvünk azt kívánja, de, vagy úgy kívánja, de azért ez tényleg abnormális volt, nem? Vagy nekünk kívülről teljesen követhetetlen volt. Ez belülről milyen volt?
7: Igen, egyáltalán nem volt könnyű. Főleg úgy, hogy mondjuk volt a felkészülés, voltunk valamilyen formában, lejátszottunk egy meccset, utána megint megszakadt ez a flow, amit mondjuk elindítottunk. Tudtunk edzőmeccset játszani, szerencsére, de azért az nem ugyanaz. Igen, ez nem egy könnyű helyzet.
5: Na és akkor most érünk el oda, hogy akkor ugye érintettük már a bajnoki döntőt, egy aspektusból vagy egy nézőpontból még nem beszéltünk róla, és ezt is nevén kell nevezni, és nem feltétlenül csak az én saját kérdésem, nem reprezentatív a közvéleménykutatás, de a szerkesztőségben mielőtt elkezdtünk beszélgetni Barbival, több kolléga is feltette nekünk ezt a kérdést, hogy beárazza-e a női bajnokságot az, hogy két meccsen 14 gólt rúg a Fradi döntős ellenfelének. Nem akarom kiadni azt, hogy mit válaszol.
6: Ugyanazt fogom válaszolni most is.
5: Szóval akkor válaszolt, kérlek ugyanúgy, mert én ezt a választ tudom, és akkor onnan menjünk egy picit tovább, Barbit is bevonva.
6: Ismersz, hogy ugyanazt mondom. Egyetlen. A mikrofon előtt, mint a mikrofon mögött, még ha közel is hajolok hozzá néha, hogy tavaly 5-0-ra nyerte a PSG a BL döntőben a férfiaknál, és az nem árazza be az európai futballt, az egy meccs. Én azt gondolom, egyébként ezt mondom minden évben, hogy a Flóri valamit tud, hogy kell döntőt játszani, nem tudom, hogy mit, hogy erről mond-e valamit, vagy felhergeli a lányokat, direkt csinál, nem.
5: De álljunk meg egy pillanatra, van valami különlegesség Albert Flórián és a döntő relációban?
7: Hát így külön a döntőre nincs, igazából azt mondtam most is, hogy nem akarja túl misztifikálni. Bízik bennünk teljesen, nem akar most ezért több vagy más taktikát kitalálni, hogy játsszuk a játékunkat, meg amit
5: megélvezzétek a játékot, igen. Csak ez olyan könnyű mondani. Persze, nyilván, amikor rúgod a bombagólokat, akkor meg rögtön most a visszavágón, amikor a 40 másodperc után már vezettetek, hát na, hogy nagy van ezt, is élvezi a játékot, és vigyorog, mint a tejbetök. Persze, na de tehát ez valahogy a kettő hozza magával egyik a másikat. Oké, nem árazza be, viszont optikailag nem mutat jól, tehát azért azt rögzítsük, hogy akik ezt kérdezték tőlünk, ők azért tették föl így ezt a kérdést, mert hogy azért az optikailag nem mutat jól, és főleg úgy, hogy azért azt gondoltam, vagy azt gondoltuk sokan, hogy itt azért a Puskás nagyon szívta magát arra, hogy ez egy 3 meccses döntő legyen. Ugye a szabályok értelmében 2 nyert mérkőzésig tart a finálé. Na most persze, amit itt említettem, a visszavágó, a második mérkőzés, 40 másodperc után vezet az ellenfél, a teljes mester vezet, kidobhatod a kukába, és a többi, belemehetnénk a részletekbe. Azt gondolom, hogy 8 gól után, vagy 8 gól után felesleges, de hogy optikailag nem mutat ez jól. Érted, hogy mire mondom, vagy ezt engedjük el, és teljesen kipaszítsuk le.
6: Értem, amit mondasz, hogy nem értek vele egyet. De én azt gondolom, hogy a sportban ez előfordul, hogy két csapat között nagy a különbség, és lehet, hogy a kulcsát elmondtad, tehát, hogy itt Pesten Tuza Petra góljával vezetett a felcsút, utána mégis 6-2 lett, mert másik félben átszaladt a Fradi a Puskáson, és amikor kitaláld a mesterhez, a 40. másodpercben kiderül, hogy ennek vége, akkor az egy olyan mentális előny volt most a Fradinak.
5: Teljesen, és a visszahagyon teljesen megroppant a Puskás.
6: És az 8. percben 2-0 volt, és ott, bocs, de ott vége van. És hogyha ez egy férfi BL döntő, ez a akkor teljes, is így
5: ez
6: van.
5: Ez teljesen mindegy.
6: Tehát
5: volt
6: én azt gondolom, hogy aki ezt onnan közelíti meg, az vagy piszkálódni akar, vagy nem ért hozzá, vagy rossz indulatú, de hogy szerintem nincs ez.
5: Ez most egyik rosszabb, mint a másik rám.
6: De nem így van.
5: Részben egyetértek, de annyiban továbbra is kötöm az ebet a karolsz, hogy egy bajnoki döntőben két meccs alatt, egy meccsen lehet ekkora különbség, két meccs alatt ne legyen.
6: Hány olyan Grand Slam tornát láttál, ahol a döntő nagyon sima volt?
5: Sokat.
6: És az megkérdőjelezi azt, hogy te nézed két hétig.
5: Elfogadom az érveidet, és ezért jó, hogy beszélgetünk erről egyébként, mert hogy ezzel jobban meg tudsz győzni arról, hogy elfogadjam, hogy a két meccs alapján se innen közelítse meg a dolgot. Na, Barbie, azt szokták mondani, hogy minden siker annyit ér, amennyire megünneplik. Na most én láttam egy-két fotót, kis videót, nem túl sokat, de van beépített emberem, mondjuk úgy, aki egy picit nem nagyon árulkodott, de tényleg milyen volt az ünneplés, a publikus, amit el lehet mesélni, kérlek, abba avasd be őket.
7: Hát azért is megy most nekem.
5: Miért
7: is
5: fogod
7: kicsit
5: a fejedet ennyire nagyon?
7: Igen, kicsit rosszabbul is megy most a beszéd, mert még szerintem a fejem nincs teljesen egyenesbe rakva.
5: De hogy nem, teljesen tökéletes.
7: Megünnepeltük, hogy ennyit mondjak. Már az öltözőbe elkezdődött a hasoncsúszás. Igen.
5: Csapatkapitány tényleg vezényelte a tamtamot, és ő az egyik leghangosabb volt? Ezt jól hírlik?
7: Hát az egyik leghangosabb, az biztos.
5: Pedig nem szokott állítólag, ő nem ilyen szokott. De szokott mégis?
7: Azért szokott. De azért kicsit visszafogottabban, igen, most szerintem belőle is kijött az egész évi stressz.
5: Hát
7: neki...
5: meg ráadásul ugye Fenyvesi Eveliről beszélünk, aki ugye egy térműtéten átesett, tehát hogy neki aztán meg pláne extra rengeteg ingert jelentő szezonja volt, mert jó dolgok, műtét, tényleg egy csomó mindenen átment.
7: Igen, meg ugye ezt említettük a jövő témát, hogy ez is egy kicsit bizonytalan, és így nagyon ezt akartuk, hogy ez egy nagyon jó élmény legyen most, és hiába a Fenyőnek is nem tudom már a számát, sem tudom, hogy hányadik bajnoki cím.
5: Hát az nagyon nehéz követni valóban egyébként, tehát ő az első másodperctől kezdve ott van. Na most mi az, ami ilyenkor mondjuk egy olyan lány, aki szemmel láthatóan a hallgatók nem látják, de én most fordítok nekik, nem tudom, lesz egy tetoválás pluszba még rajtad a sok...
7: Piercing.
5: Egy új piercing, de már ha megkérdezhetem, mert hogy a fülbevalóid...
6: Puskás címeres.
5: A fülbevalóid azt mondja, hogy ha jól számolom, 6 darabot látok csak így kapásból, de orrpiercingtől kezdve, tehát hova lehet még ezt a
7: még az orromba fér egy, és ezt ráadásul a Flóri nagyon utálja ezt a piercinget. Minden egyes meetingre ki kell mennem, pedig akkor még ékszerbe ül mindenki, úgyhogy most ezért csak azért is dacból még egyet fogok.
6: Hogy telik? Nekem nincs.
5: Nem, most meg sem mertem kérdezni. Hogy telik majd a nyár egyébként? Mi a kikapcsolódás, ami Zágonyi Barbara számára az abszolút feltöltődést jelenti? Tehát ez a klasszik, hagyományos tengerpart pihenéssel, vagy aktív időtöltéssel, nem tudom, túrázással, kerékpározással, hogy néz

0: hogy tényleg fekvés a parton és koktélozás,
1: nem,
0: vagy
1: pont.
0: Nem tudom, előkerül egy labda, és a homokban azért egy kis lábtengó, vagy nem
1: hát
0: tudom,
1: igen.
0: Kis kettő a kettő elleni kis bohóckodás azért megy.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy azért pihenésnek hívjuk, de nem pihenés, én nem bírok egy helyből ülni, szerintem fél óránál többet. Mindig mindenhova viszek magammal labdát, úgyhogy tavaly is voltunk így együtt nyaralni, akkor is tengóztunk, meg labdáztunk, bár akkor a négyből a ketten sérültek voltak, úgyhogy ez kicsit nehezebb volt, de most mindenki egészséges, úgyhogy most
0: akkor tudtak bicepszre erősíteni.
1: Igen. Úgyhogy mindenképp fogunk labdázni, meg túrázni, és én imádok. Biztos, hogy aktívan fog telni a nyáram.
0: Gábor, megérdemelt? És nyilván a pihenés része egyértelmű, hogy rászolgált, megérdemelt, de a Fradi győzelme, így kezdtük, és ezzel is ezzel a gondolatmenettel zárjuk. Majd lesz még egy Csajok Ligája, a szezonzáró rész, amikor a teljes idény történéseit magyar és nemzetközi vonalon is összefoglaljuk, mert hogy azért rengeteg minden történt itt az elmúlt időszakban, amiről kell majd beszélnünk, de most kimondottan a Ferencvárossal kapcsolatos. Megérdemelt, nem érdemelt meg?
2: Szerintem nagyon megérdemelt. Úgyhogy a részben a Nemzetközi Kupa okán az ősz az mondjuk így munkásabb volt, a tavasz az nagyon egyértelműnek tűnt, és a döntők, ugye a kupa döntő és a két magyar bajnoki döntőn pedig erődemonstráció volt.
0: Hova teszed ezt a akár a bajnoki, akár a kupa aranyérmet, Barbie? Van-e, nem tudom, bárhol a szobádban, házban, lakásban, bárhol kiállítás, ahova ezek kerülnek, illetve ez a gyakorlatban és a szívedben hova teszed ezt, amikor ugye sokat meséltél arról, hogy a csapat mennyire egységes, mennyire nyilván mindig az új a legkülönlegesebb, vagy az egyik legkülönlegesebb, de tényleg, ha tudsz rangsorolni a korábbi sikereidhez képest, ezt a mostanit hova teszed?
1: Nincs olyan hely mondjuk a lakásomban, ahol így gyűjtöm őket, sajnos. Egyébként ezen pont most gondolkoztam, hogy csak egy kicsit csak így dobálódnak az érmek, szóval ezt most
0: ki
1: kell
0: találni. Oké, akkor gyakorlatban nem, viszont átvitt
1: igen,
0: értelemben.
1: Átvitt értelemben nagyon-nagyon örülök ezeknek a sikereknek, mert nagyon tényleg nagyon közel kerültem a lányokhoz, és nagyon jó, hogy ezt az elmúlt két évet a Fradival ilyen kézzelfogható dolgokkal is emlékezni tudok rá. Előtte pedig ugye az Etóval a kupa győzelem is nagyon-nagyon fontos volt, mert őket is nagyon szerettem, és nagyon jó volt hazajönni Magyarországra és egyből nyerni valamit. Most meg ugye a Fradival tavaly a bajnoki címet, idén meg mind a kettőt, szóval én nagyon elégedett vagyok ezzel, és nagyon tényleg, most már tényleg kell egy helyet is kitalálnom, hogy ránézhessek, és akkor így boldoggá
0: tegyen. Mutasd meg majd léci közösségi felületen az ötletet, azt innen a Csajok Ligájából merítetted. Zágonyi Barbarának, a Ferencváros magyar bajnok és kupagyőztes labdarúgójának köszönöm szépen, hogy befáradt ide
1: én
0: hozzánk.
1: Is
0: és természetesen még egyszer hadd gratuláljak, engedd meg
1: köszönjük.
0: A nagy sikerekhez. Albert Gábornak is köszönöm, hogy ezúttal is itt volt velünk. Ez volt tehát a Csajok Ligája 9. része, és ahogy ígértem, jövünk majd még egy pár hét múlva egy kvázi, mondjuk úgy, hogy egy ilyen szezonzáróval, amikor összefoglaljuk, hogy mi történt kis hazánkban, meg hazánkon kívül, elsősorban magyar szemüvegen keresztül nézve az eseményeket, de a női labdarúgásban. Köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet, találkozzunk tehát legközelebb is. Németh Kornélt hallották, viszont hallásra.
3: Műsorunk véget ért, szerkesztette Erdei Márk. Munkatársam volt Bera Emese, Bredák József, Cseszregi Balázs, Cserjés Bendegúz, Jó András, Katona László, Krejsz Bálint, Marosán György, Regős László Pál, Szabó Bence és Szilágyi Dóra. Hamarosan jön majd Katona László a Sportvilággal. Szegő Tibor búcsúzik, további szép estét kívánok.
4: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sport Rádió.
5: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita

0: műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
1: A címvédőnél az előny a férfi kézilabda bajnokság döntőjében. Távozott Győrből Borbé Balázs vezetőedző. Bajnokok ligája döntő lázban ég Budapest. Jó estét kívánok, Katona László vagyok.
0: Sportvilág.
1: Elkezdődött a férfi kézilabda bajnokság döntője. A Veszprém Szeged párharc első összecsapásáról Cseszegi Balázs tudósít.
2: A bajnoki döntő első mérkőzése után is veretlen marad a Veszprém ebben a szezonban a Szeged ellen, ugyanis van Veszprém HCOTP Bank Big Szeged 38-36. Már az elején érezni lehetett, hogy óriási a feszültség mindkét csapat játékosaiban. Rengeteg volt a reklamálás, rengeteg volt a színészkedés, és rengeteg volt a kemény ütközés és a falt is. A Veszprém kezdett jobban, de 3-2-nél 4,5 perc elteltével a Szegednél volt az előny. Először és utoljára a mérkőzésen 5 góljával. Kapus teljesítmény, illetve védekezés egyik oldalon sem nagyon volt. Kiemelkedő teljesítmény, annál inkább elsősorban a Veszprémnél a két szélső Lenn és Deszka remekelt. Utóbbi az egész mérkőzésen 14 gólig jutott, 14 lövésből. A félidők közepén aztán gólcsendet tartott a szegedi együttest, ezt kihasználva a Veszprém 14-8-ra elhúzott, és úgy tűnt, hogy kényelmes mérkőzéssel húzhatja be a győzelmet. Nem így gondolták ezt a szegediek. Jött egy 6 perces veszprémi gólcsend, ezt kihasználva a Szeged felzárkózott 1 gólra, 15-14-re, illetve 16-15-re is. A szünetben pedig 19-17-re vezetett a Veszprém. Egyik csapatnál sem volt sem igazán komoly kapus teljesítmény, sem jó védekezés. A második félidőben Tulin többször találkozott a labdával, de mégis a veszprémi támadó játék érvényesült, hiszen ekkor Deszka mellé felzárkózott Cindrics is, aki szintén remekül játszott, és végül 7 gólig jutott, de Lenn is 5 gólt szerzett összességében a találkozón. Végig a Veszprém vezetett, de többször is egyenlíteni tudott a szegedi együttes. Átbillerni azonban nem sikerült Bánhidieknek. Tulajdonképpen nem volt meglepő, hogy a hajrához érkezve újra 4 góllal 37-33-ra vezetett a Veszprém. Az izgalmaknak nem volt vége. 3 gól érkezett a Szegedtől egymás után. 37-36. Aztán a végén Deszka még egy 7 méteresből betalált. 38-36. És ugyanazt mondtam, hogy nem a kapusokról szólt a mérkőzés. Jött két Appelgren bravúr a legvégén, és bár mindent megpróbált a Szeged, gólt már nem tudtak szerezni. Így aztán a bajnoki döntő első mérkőzésén van Veszprém, OTB Bank, Big Szeged 38-36. A második mérkőzésre majd június 2-án kedden Szegeden 19 órától kerül sor.
1: A győztes csapat vezetőedzője Xavi Pascal értékelt Tóth Bálint mikrofonja előtt.
3: Gratulálunk a győzelemhez. Egy extrém hosszú mérkőzés volt. Hogy látta a meccset? Milyen volt a csapat? Mi volt a legnehezebb rész ezen a meccsen? Többször kellett talán megnyerni ezt a meccset. Nagyon boldog vagyok. Megnyertük a első mérkőzést a döntőben. A Szeged ellen soha nem könnyű nyerni. A meccs előtt mindenki arról beszélt, hogy simán megnyerjük, de hát el kellett végezni a munkát. Azt gondolom, hogy nagyon komoly hozzáállással kezdtük a mérkőzést, komoly előnyre tettük szert, aztán egy kicsit könnyelművé váltunk, eladtuk labdákat, nem lőttünk, és a Szeged visszakapaszkodott. A második félidő eleje teljesen kiegyenlített volt, a végén azonban úgy érzem, hogy jobban játszottunk náluk, megérdemeltük a meccset. Ki volt a kulcsjátékos, vagy kik voltak a kulcsjátékosok, mert minden játékos a komoly felelősséget vállalt. Nem szeretek egy-egy játékost kiemelni, vagy róla beszélni. Ez egy kollektív sport, kérdezte, akik viszont játszottak, remekeltek. Ezekkel a játékosokkal ma kikaptuk volna, mindenki bántana azért. azért, mert őket hagytam ki. Ilyen a sport, nem tudom, hogy a következő alkalommal kiket fogok nevezni, mert nagyszerű csapatom van, addig vannak még edzéseik. Edző vagyok, ez a dolgom, hogy kiválasztom a legjobb 16-ot. Hogy tudja ezt a teljesítményt megismételni a csapat kedden? Azt hiszem, hogy azért Szegeden játszani nem lesz egyszerű. Nagyon komolyan fognak harcolni, több mint 100%-kal állnak nekünk. Nagyon sok sérülésük volt ebben a szezonban, és mindig visszaküzdik magukat. Ez a Szeged egy nagyon-nagyon erős, egy legyőző csapat. Mindig odaérnek a negyed döntőbe, a Bajnokok Ligájában is bármennyi nehézségük van. Úgyhogy tisztelnünk kell őket, mert megérdemlik a tiszteletünket.
1: A mérkőzés során 7 gólt szerző Hugo Deszka is nyilatkozott a Veszprémiektől.
3: Nagyon támadó jellegű, őrült meccs volt, rengeteg góllal. Szélső vagyok, úgyhogy jó helyzetkialakítás és labdákra van szükségem, hogy sok gólt lőjek. Ez ma megvolt, a csapattársaim adták, én meg belövöldöztem őket. Az elején néhány gól az megadta a ritmust, felforrósított, és ebben a közönségben, ebben a környezetben ezt végig tudtam vinni. A heteseket pedig precízen tudtam belőni. Mi ment át a fejeden, amikor az utolsó heteshez oda sétáltál, ami döntő lehet? Volt már néhány fontos hetesed ebben a szezonban, de ez ma sokat jelentett. Az utolsó 2-3, amit elhibáztam a szezonban, az jó ötlet volt, csak rosszul sikerült kivitelezni, úgyhogy most arra koncentráltam, hogy precíz legyen a kivitelezés. A jó döntésemben bíztam.
1: A csalódott szegedi játékosokat Berelmese kérdezte a találkozót követően.
4: Fazekas Máté itt mellettem. Azt hiszem, hogy ebben a meccsben minden benne volt. Egyrészt 2 órán keresztül tartott, másrészt voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, nálatok is a vége vereség. Mit tudtok tanulni ebből a meccsből?
5: Igen, sajnos most nehéz még feldolgozni, mert úgy gondolom, hogy a mai meccsben bármi benne volt. Az első fél időben csináltak egy 6 gólos előnyt, és ezáltal mi nekünk nehéz volt visszakapaszkodnunk, de sikerült. Azt hiszem, a fél időre 2-3-ra, és a második fél időt nagyon jól kezdtük. Tanulság az, hogy egy ilyen csapat ellen ennyi technikai hibát nem szabad vételni, mert úgy gondolom, hogy ezt becsételte meg most a sorsunkat. Viszont nem szabad csalódottnak lennünk, mivel jövő héten kedden már a hazai pályán fogadjuk a Veszprémet, és egy nagyon fontos mérkőzés lesz, és mindenféleképpen otthon meg szeretnénk nyerni a meccset.
4: Mit gondolsz, hogy ott az elején, az első 15 percben miért alakult ki az a 6 gólos Veszprémi előny? Az ő dicséretük az elsősorban, vagy inkább a ti kritikátok?
5: Hát valamilyen szinten az ő dicséretük is, viszont a mi hibáinkból éltek. Én úgy gondolom, kaptunk üres kapus gólokat, szóval ezt pecsételte meg a sorsunkat.
4: Ugye fel tudtatok jönni X-re, viszont nem tudtátok átvenni a vezetést a második fél időben egyszer sem. Ott mi az a pici, ami hiányzott, hogy érzed?
5: Nem tudom, most vissza kell így nézni a meccset, mert most nehéz így meccs után erről beszélni. Biztos át fogjuk venni a hibákat, és biztos, hogy tanulni fogunk belőle. És ahogy mondtam, még egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk el.
4: Nagyon paprikás volt a hangulat, azért ezt a pikás hozzáállást a Veszprém-Szeged meccseken megszoktuk. Ti éreztétek a pályán, hogy egy picit ez talán erőteljesebb, mint szokott?
5: Ezért kézilabdázunk, hogy ilyen szurkolók előtt játszhassunk, ilyen telt ház előtt. Persze ad egy motivációt, és mindenki ilyenkor szeretné megmutatni a legjobbját. Szóval tényleg ez egy hatalmas löketet ad. Én őszintén nagyon szeretek telt házadat játszani.
4: Szóval az a terv, hogy még visszagyertek ide egyszer Veszprémbe?
5: Igen, mindenféleképpen, hogy elhordítsuk a trófát.
4: Bánhidi Bence, hát ez egy nagyon hullámzó mérkőzés volt, talán a szép játék az nem jó kifejezés, a küzdelem az annál inkább, ebben egyetértesz?
6: Hát általában a döntők nem a szép játékról szólnak, főleg ha egy Veszprém-Szegedről van szó. Én azt gondolom, hogy ahogy említetted, elég hullámzó volt a mérkőzés, szóval a Veszprém vezetett 6 gólal is, de volt bennünk tartás, visszahoztuk a mérkőzést, feljöttünk X-re, és megint ott azok az apró részletek, az apró döntések rosszul sikerültek, amikor át tudtuk volna venni a vezetést, ahelyett eladtuk a labdát, ha éppen kihagytuk a helyzetet, és ezek, amikor a meccset meg lehet fordítani, és ilyenkor mindig belehibázunk, úgyhogy ezeket sajnálom, mert ebben több volt ebben a mérkőzésben, de nagyon remélem, hogy még van 2 mérkőzés, aztán Veszprémbe tudunk ünnepelni, de ahhoz még rengeteget kell fejlődnünk ezekben a kis apró dolgokban.
4: Azt fontosabb elemezni, hogy az elején miért ment el 6 góllal a Veszprém, vagy azt elég, hogy miért tudtatok visszajönni és följönni egészen X-ig?
6: Hát inkább azt érdemes, hogy miért ment el a 6 góllal a Veszprém, de nagyjából azért, mert volt 5 rossz ítélet ellenünk a játékvezetőktől, ez volt az én érzésem a meccsen belülről. De ez benne van, úgyhogy ez a sport, ez alkalmazkodni kell, mint játékosok, de annak örülök tényleg és büszke vagyok a csapatra, hogy Veszprém Arénában egy olyan csapat ellen, aki a világ elitben van, és vezet ellenünk 6 góllal vissza tudunk jönni, sőt még majdnem fordítani is tudtunk a másik fél időbe, úgyhogy tényleg a küzdéssel nagyon elégedett vagyok. A taktikában azért még előrébb kell lépnünk, hogy egy Veszprém Arénában tudjuk győzedelmeskedni.
1: Győzött át az első mérkőzésen a Veszprém 38-36-ra. A Szeged ellen kedden jön a második mérkőzés, ezen az összecsapáson akár az építők bajnok is lehet. Holnaptól az Európa Liga 4-es döntőjét rendezik a németországi Hamburg városában. Továbbra is kézilabda a téma. A Kiel a Montpellier ellen mérkőzik, a németeknél Imre Bencéért szoríthatunk. Jó András kérdezte a válogatott szélsőt, aki szintén hozzá kell tenni, hogy a franciák ellen már játszott tavaly a fináléba kerülésért.
7: Bízom benne, hogy tényleg, hogy vissza tudunk vágni nekik. Nyilván azóta volt 2 meccsünk idén már, ugye a csoportban is összesorsoltak minket. 2 teljesen másik meccs volt a tavalyihoz képest, és szerintem egy 2 teljesen másik meccs volt a mostani szombatihoz képest is. Biztos vagyok benne, hogy egy teljesen más mérkőzés lesz, mint ami volt kint Montpellierbe is nálunk. Egy sokkal jobb Montpellier fog szemben állni. Mi akkor ellenük egy viszonylag jó meccset produkáltunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy teljesen másik meccs lesz szombaton. Az, hogy visszavágási, ez volt bennünk összer is, de persze lesz bennünk, de igazából bárki lenne az ellenfél, mi győzni szeretnénk szombaton.
8: Igen, ugye, hogy te is mondtad, az idei szezonban 2-szer is magabiztosan megvertétek a Montpellier-t. Ezekből a meccsekből mennyit lehet átmenteni egy elődöntőre, vagy mennyit kell, hiszen azért egy elődöntőnek egészen elképesztően más a hangulata.
7: Ez biztos, nagyon sok szurkolónk fog érkezni Kielből, szerintem, mint ahogy a tavaly évben is, ugye azért közel van hozzánk Hamburg. Mindent meg kell tenni nekünk, ez az utolsó ilyen nagy, 2 nagy mérkőzés, talán nyilvánvalóan még van 2 meccsünk, de ezen múlik, ezen dől el a szezonunk, hogy jó vagy nem annyira jó, ugye ráadásul most a BL indulás is függettől mindegyik csapatnak, úgyhogy igazából ez egy a tavalyhoz képest is még nagyobb tétel bíró 4-es döntő lesz szerintem.
8: Ugye a Kiel szinte végig hibátlanul menetelt az Európa Ligában, aztán jött a Nex elleni pofon az első meccsen. Mit tanult a csapat abból a párharcból?
7: Ugye igazából sajnos ez az április és a március végének nem volt egy jó időszak, sőt még a május eleje se, nem volt egy jó időszakunk. Nagyon kevés meccsünk is volt áprilisben, és sajnos azokon a meccseken is nem azt mondom, hogy rosszabb csapatok, de gyengébb képességű csapatok ellen nem tudtunk győzelmet aratni, ami azért rendesen megtörte az önbizalmunkat, és hiába nyertünk a Flensburg ellen 2-szer, vagy sőt 3-szor február-márciusban, de többi meccseken meg nem tudtunk úgy játszani, hogy szerettünk volna. Nem volt ez egy jó időszak, úgyhogy nagyon kellett nekünk ez a Nex elleni otthoni győzelem és továbbjutás. Még akkor is, ha egy nagyon kemény és nehéz meccs volt, de tényleg ott a lényeg az volt, hogy valahogy nyerjünk. Így 7 méteresekkel, de nyertünk és továbbjutottunk, úgyhogy tényleg csak az volt a lényeg, hogy valahogy jussunk tovább.
1: A másik párharcban a németek csatáját rendezik a Melsungen és a Flensburg között. Palasics Kristóf és Bartusz László kapusok mellett a védekező specialista Sipos Adrián is a Melsungen együttesét erősíti. Őt is Jó András hívta fel.
9: Sokkal jobb idényük van nekik idén. Továbbra is, ahogy eddig is felkészültünk minden mérkőzésre, hogy még jobban használjuk ki a helyzeteinket, és még jobban tegyük azt, amit az edző kért tőlünk, szóval folytatni azokat a jó dolgokat, amiket csináltunk, és abból több mindent csinálni, úgyhogy felkészültük azt mondom mindenre, az ő erősségeikre, itt kérdés lesz szerintem, hogy a napi forma az milyen lesz.
8: A csapat útja Hamburgig eléggé hullámzó volt, különösen a Friedrich elleni párharcban. Mit mutatott meg a Melsungen karakteréről az, hogy onnan vissza tudtatok jönni?
9: Igen, elég kevesen beszélnek róla, és nem is mondogatják, vagy nem is érdekli már nagyon az embereket. Nekünk már a tavalyi szezonban nagyon sok sérültünk volt a klubnál, és ez a dolog, ez most már több mint egy éve folyamatosan folytatódik, szóval a jelenállásban is vannak sérült játékosaink, akik abszolút nem tudnak velünk tartani, akik lehetnének akár alapemberek is a csapatban, vagy akár alapemberek, plusz a játékosokból is, akik játszanak, azoknak is vannak olyan sérüléseik, amik ilyen idézőjelben úgy mondják, hogy össze vannak drótozva, és ugye ez a probléma, ez fennáll, és így elég nehéz ezt folytatni, de ezt félretéve én úgy gondolom, hogy igen, voltak ingadozó játékaink, főleg a Federiciában, de a legfontosabb, hogy a csapat a karakterét megmutatta, és a második meccsen egy olyan játékot hozott elő, kellett ahhoz, hogy sikeresen tovább tudjuk menni, és tényleg megmutattuk, hogy sokkal több van bennünk, és sokkal jobban tudunk játszani, de ez az év nagyon hullámzó számunkra.
10: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Borbély Balázs távozik a labdarúgó NB1-ben aranyérmes Eto FC vezetőedzői posztjáról. A 46 éves szakember 2024 áprilisában került az akkor még másodosztályú győri csapathoz, amely rögtön az élvonalba vezetett, majd újoncként negyedikként végzett, az elmúlt idényben pedig megtörte az FTC 7 idényen át tartó bajnoki sikersorozatát. Sajtóhírek szerint a Ferencváros mestere lehet Borbély Balázs. Bukovics Lászlót, a Ferencváros korábbi játékosát, valamint a Nemzeti Sportrádió szakértőjét Fejér Balázs hívta fel telefonon.
11: Nem mindegy szerintem, hogy milyen csapatnál érkezik ez a felkérés, és melyik csapathoz szól az, hogy invitálnak téged. Itt most ugye az ország legnépszerűbb csapatáról, a Ferencvárosról beszélünk, aki hétszer egymás után volt bajnok, és most taszította le a győző vezetőedzője Borbély Balázs. Tehát tudjuk, hogy Borbély Balázsnak is volt a szerződésében egy kivásárlási ár, és szerintem Világi Oszkárral meg tudta ezt beszélni. Meg én azt gondolom, hogy a Győrből a Vitális Milánt, a Bembualit szerintem el fogják vinni, így sokkal nehezebb lesz a Győrnek a bajnokok ligája, mert ez a két legjobb játékos mondjuk ki a győri csapatban, de nyilván ott is lesznek erősítések. Viszont azt ne felejtsük el, ha egy Ferencváros hív, már pedig ez most megtörtént. Én nagyon üdvözítőnek tartom azt, hogy egy magyar edző kerül végre oda a Ferencváros élére, mert bizonyított, bajnok lett a Győrrel, megkapja a lehetőséget, ugye Hajnal Tamás ismeri őt a Bundesligából, dolgozott már a Fradi utánpótlásában, onnan is ismerik Borbély Balázst. Ez egy nagyon üdvözlendő dolog. Ez arra is mutat, hogy ezek szerint a Ferencvárosnál rendben lesz az anyagi háttér, a költségvetés. Én bízom benne, hogy meg tudják tartani a legjobb játékosokat. A sors furcsa fintora viszont az, hogy így a Fradi nem a bajnokok ligájába indul, hanem a Győr indul a bajnokok ligájába. A Fradinak az Európa ligában kell 4 mérkőzést nyerni ahhoz, hogy a Európa liga főtáblájára jusson.
12: Stílusban, felfogásban mennyire változhat a Ferencváros játéka? Mert azért a támadó futballt képviseli mind a két együttes, a Győr is és a Ferencváros is, tehát valószínűleg közel áll ez egymáshoz.
11: Igen, kérdés, hogy mennyi pénz lesz arra, hogy még új játékosokat igazoljon meg, hogy Győrből ki az, akit el tud hozni magával, mert ha most behelyezzük kontextusba, hogy ki az, aki a Fradinak most egyből erősítés jelentene Győrből, az előbb említett két ember, ugye Vitális és Bembuári azonnal, Singer Márk is erősítés jelentene, és Tóth Rajmund is magyarként, és akiről beszéltem, ebből 3 magyar, aki a magyar szabálynak is megfelel. Tehát ezek nagyon nagy kérdések, hogy őket ott tudják-e tartani Győrben, vagy a Ferencvároshoz követik-e volt vezetőedzőjüket. A felfogás pedig abszolút támadó felfogás, Borbély Balázsé. Láttuk Győrben, milyen jól működtek a csapatrészek közti kapcsolatok, gondoljunk csak a Stefúj Bumba vagy a Stefúj Sőn, most nem megyek végig ez egészen, de ez nagyon jó üzenet a futballnak, meg annak, hogy egy magyar edző kapta meg most a lehetőséget, és azt gondolom, hogy élni is fog tudni vele.
1: Hivatalos információ még nincs arról, hogy a Ferencváros mestere lenne Borbély Balázs. Kövesdi Eszter személyében sportpszichológussal bővült a magyar labdarúgó válogatott szakmai stábja. Tavasz elején kapcsolódott be a nemzeti csapat munkájába a szakember, aki hosszú távon is támogatni fogja a futballistákat a mentális felkészülésben. Holnap a budapesti Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Ma megtartották a csapatok a kötelező sajtótájékoztatójukat, ahol a PSG-t az aranylabdás Ousmane Dembélé képviselte.
13: Jól érzem magam. Nem tartottam attól, hogy ki kell hagynom a döntőt, azért mert az utóbbi időben kevesebbet játszottam. Volt 10-15 napom, hogy rendbe jöjjek a fináléra. Kemény szezonunk van, alig volt időnk pihenni. De a vezetőedzőnk és a szakmai stáb kiváló munkát végzett, nekik köszönhetően újra itt vagyunk a BL döntőben. 100%-osnak érzem magam, ahogyan a csapat is készen áll. Nyugodtak vagyunk és magabiztosak, reméljük, hogy jól alakul majd számunkra a meccs.
1: A londoni Arsenal oldaláról a norvég Martin Ødegaard nyilatkozott.
13: Tisztában vagyunk a képességeinkkel, megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Megnyertük a Premier League-et, ami minden bizonnyal a világ legkeményebb bajnoksága. Ez nagy önbizalmat ad nekünk. Egy nagyon jó csapattal küzdünk majd meg, tele kiváló játékosokkal, de bízunk magunkban, a játékstílusunkban. Csak saját magunkra összpontosítunk, nagy meccs vár ránk, de készen állunk.
1: Folyamatosan érkeznek a korábbi sztárok a BL döntőre, így Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry és Andrej Arshavin is fővárosunkban van, csak úgy, mint Giorgio Chiellini. Az Európa-bajnok olasz hátvéd 2015-ben és 2017-ben is játszott BL döntőt, de mindkettőt elbukta a Juventusszal. 2020-ban szintén a torinóiak játékosaként pályára lépett a Puskás Arénában, a Ferencváros ellen 4-1-re megnyert a Bajnokok Ligája csoportmeccsen. Chiellini a stadionnal kapcsolatos emlékeit is felidézte.
14: The stadium was good. Empty, it was nice. I think that full it will be much better.
15: A stadion nagyon jó. Amikor én játszottam a Puskás Arénában, akkor a Covid miatt kevesebb szurkoló volt a lelátókon, de most szombaton telt ház előtt biztosan remek lesz a hangulat. Magyarországnak komoly futball történelme van. Nem lep meg, hogy van egy ilyen nagyszerű stadionja, és az sem, hogy a magyar válogatott az előző években jó eredményeket ért el.
14: Champions League is a dream for every kid in the world.
15: Ami a Bajnokok Ligáját illeti. Minden gyermek álma a világon, hogy megnyerje ezt a sorozatot. Én kétszer is közel voltam ehhez, de sajnos egyszer sem sikerült. A mostani döntőben bármi megtörténhet, két nagyon jó csapat találkozik egymással.
1: Budapest városára nagy teher rakódik a hétvége folyamán, a közlekedésben is lehetnek fennakadások, valamint hozzá kell tenni, hogy több helyszínen is kivetítőkön lehet figyelni majd a finálé minden mozzanatát. Budapest város főpolgármestere Karácsony Gergely a BL döntő mellett egy jövőbeni olimpiáról is tett említést Krejsz Bálintnak.
16: Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterével beszélgetünk, hivatalosan is megnyitott a szurkolói fesztivál itt a Hősök terén. Milyen érzés volt test közelből látni a nemzetközi labdarúgás egyik legkeresettebb és legelismertebb trófáját?
17: Fantasztikus élmény volt, és fantasztikus megtiszteltetés Budapestnek, hogy ennek a világfigyelmét ennyire ide vonzó sporteseménynek lehetünk a házigazdái. Nyilván Budapestnek van már rutinja a kiemelt sporteseményekben, hiszen volt itt már atlétikai világbajnokság, vízes világbajnokság, és remélem, hogy lesz még ennél nagyobb vállalkozásunk is, de ez is most egy nagyon-nagyon fontos és jó érzés. Remélem, hogy a városlakók is így fogják érezni. Egy kicsit nyilván ilyenkor mindig van bennünk egy kis izgalom, hogy az a sok érzelem és az a sok ember, ami itt lesz a városunkban, az hogyan csapódik le, de remélem, hogy minden rendben lesz.
16: Rengeteg program és esemény szerveződött az elmúlt hetekben, illetve erre néhány napra. Önök a háttérben mióta dolgoznak ezen az eseményen? Mikor kezdték az előkészítő munkálatokat?
17: Hát nagyon régóta, nyilván a város összes intézménye, cégei rendelkezésre állnak. Itt az elmúlt hetekben is nagyon intenzív egyeztetések voltak. Az elsődleges feladatunk az, hogy egyetlen a közlekedést meg tudjuk oldani. Úgyhogy ebben kérem a budapestiek türelmét, mert nyilván ez az esemény sok változás volt a közlekedésben, és a reptérről való beközlekedés önmagában az is egy nagyon nagy kihívás, de mindenféle pótlóbuszokkal, pótójáratokkal, mindenféle módon segítjük az esemény sikerességét, és hát nyilván Budapest hosszú távú márka építésében ez az esemény azt gondolom, hogy nagyon fontos ékkő lesz.
16: Említette, hogy nagy rutinjuk van az események szervezésében, az ön főpolgármesterség alatt is már volt atlétikai világbajnokság, meg számtalan nagy egyéb esemény. Ez most még egy magasabb szint, még nagyobb előkészületeket, még több munkát igényelt?
17: Hát városi logisztikai szempontból azt hiszem ez a legnagyobb kihívás. Tehát ugye itt rengeteg szurkoló érkezik, nem csak azok, akik beférnek a stadionba, hanem olyanok, akik nem férnek be. Tehát ez azt gondolom, hogy lehet, hogy sportszakmai szempontból egy világverseny az nyilván nagyobb kihívás, mert ott nagyon sok helyszínt kell koordinálni, nagyon sok mindent kell csinálni, de a városi üzemeltetés szempontjából azt gondolom, hogy ez az eddig legnagyobb kihívás, amit a város kap. Igyekszünk helytállni.
16: Elmegy ez a 4 nap, meg lesz a Bajnokok Ligája döntő, de mi lehet a hosszú távú öröksége az ilyen nagy eseményeknek, mert Budapestet több 100 millióan fogják látni szombat este a tévéképernyőn keresztül.
17: Hát igen, én azt remélem, pont mondtam itt az egyik szervezőnek, hogy nagyon remélem, hogy 10 év múlva itt a Hősök terén egy olimpiai megnyitó is lesz. Nyilván ez ettől nagyon messze vagyunk még, de már mint attól, ahogy a világ eldöntse azt, hogy ki pályázik, vagy ki esélyes a következő Európai Olimpiára, de közismert az, hogy én ebben nagyon elkötelezett vagyok, és remélem, hogy lesz még ennél is nagyobb sportesemény helyszíne a Hősök tere.
16: A sikeres BL döntő lehet az egyik lépcsőfok az olimpia rendezéshez, hogy nőjenek az esélyeink?
17: Biztos vagyok benne, hogy ez is számítani fog. Nyilván ez a dolog más dolog mellett is, de még egyszer mondom, Budapestnek egy komoly kreditje van az ilyen események szervezésében, és ha most is helytállunk, akkor azt gondolom, hogy ez föl lesz írva a kéménybe.
1: Kollégánk az utca emberét is mikrofon végre kérte.
16: Hogy hívnak titeket?
18: Kuti Marcell vagyok.
19: Kőmíves Mirán vagyok.
16: Mennyi idősek vagytok, és mióta követitek a labdarúgást?
18: Hát én 20 éves vagyok, nagyjából egy olyan 15 éve biztos.
19: Én 19 éves vagyok, és 6 éves koromtól kezdve követem.
16: Melyik csapatnak szurkoltok, ott lesz a VL döntőben az, akiért ti rajongtok?
18: Én alapvetően reálos vagyok, de hogy összeteszem a két kezem a PSG-t.
19: Én pedig PSG drukker vagyok már hát legalább 6 éve, 6-7 éve, szóval nagyon reménykedem abban, hogy az idejét is be tudjuk húzni.
16: Mi az, ami szimpatikus neked a PSG-ben? Miért szeretted meg őket?
19: Hát amikor még megszerettem őket, akkor hát nyilván a játékos tartomány és nagyon szimpatikus volt, meg én egyébként nagyon nagy fanya voltam Neymarnak, szóval azért az ő ideigazolása is azért nagy szerepet játszott abban, hogy megszeressem ezt a csapatot, meg igazából voltam szurkolója, de ez a csapat így megragadt a szívembe, és azóta nekik szurkolok.
16: Hol nézitek majd a döntőt?
18: Hát én még nem tudom, én dolgozni fogok, szóval még jó kérdés.
19: Ezt még én sem tudom megválaszolni.
16: Szerintetek mit jelent Magyarországnak az, hogy a Bajnokok Ligája döntő idén itt van Budapesten?
18: Nagyon-nagyon-nagyon sok rajongót és pénzt.
19: Hát szerintem ez biztos, hogy hát híresebbé fogja tenni a várost, és ez egy nagyon jó hír lesz Budapest számára.
16: Hogy tetszik nektek ez a szurkolói zóna itt a Hősök terén? Elég nagynak lett felépítve.
18: Amúgy szerintem nagyon jó lett. Jó feladatok lettek, jók a rendezvények, csak az a baj szerintem, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, szóval hogy be kell állni valóban, az legalább fél óra, egy óra várakozás, de amúgy nagyon jó lett.
19: Hát még csak a felfedezésünknek a felénél járhatunk kb., de ahol eddig jártunk, ott nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon jó hangulat.
16: Hogy hívnak?
20: Bence vagyok, szia!
16: A hallgatók nem látják, de egy arzenálmezben állsz itt a Hősök terén. Mióta szurkolsz az angol csapatnak?
20: Hát egész rossz időben kezdtem el szurkolni, mert én a 2006-os BL döntő előtti évben, 2005-ben kezdtem el. Úgyhogy nekem egy újdonság. Hát amikor még az érintetetlenek voltak, akkor utána kezdtem el szurkolni. Nekik azóta nem nyertünk bajnokságot, úgyhogy most ez a 22 év, ez kifizetődött, úgyhogy azóta 2005.
16: A 2006-os Bajnokok Ligája döntőre hogy emlékszel viszont? Lehmann piros labja 18. percben, milyen emlékként maradt meg?
20: Én sírtam, megmondom őszintén. Kicsi voltam még, voltam 14 éves.
21: De most is sírtam.
20: Most is sírnék, igen. Hát igen, az meghatározta az a piros lap sajnos. Ez van, reméljük most nem. Hallottam, Lehmann egy dolgot ajánlott Rajának, ne kapjon piros lapot.
16: Hosszú szezonon van túl az Arzenál, a bajnoki cím már megvan. Az utolsó néhány fordulót, mielőtt eldölt a bajnoki cím, hogy figyelted? Mert azért az Arzenál sokszor veszített már nyert helyzetből trófákat.
20: Tök őszinte leszek, nem lepődtem volna meg, hogyha most is megcsinálják. Nem volt a legszebb játékunk, de bíztam benne, hogy valahogy Arteta összerakja a csapatot, illetve a sérülések azok megint nem kerültek el minket. Bíztam benne, hogy visszatérnek emberek, és azokat a lyukakat be tudjuk tömködni, amik az előző években azokat nem sikerült. Hogy úgy néz ki, hogy most kellett a többi csapat botlása is ahhoz, hogy kellett a többi csapat asszisztálása ahhoz, hogy mi ezt most be tudjuk húzni. És köszönjük az Evertonnak a 3-3-at.
16: Hogy tetszik a szurkolói zóna itt a Hősök terén?
20: Hát ez zseniális. Ez zseniális. Ezt nem tudom, hogy mennyi az esély annak, hogy Arzenál szurkolóként itt rendezzenek meg egy döntőt, de azt hiszem, hogy már ezért ezzel kárpótolva vagyunk mindenért, amit itt elszenvedtünk az elmúlt 20x évben. Ha még meg is nyerjük, akkor hát akkor nem tudom, mit csinálok, azt meg átgondolom.
16: Hol nézed a mérkőzést? A Puskás Arénában van jegyed?
20: Jó kérdés, dehogyis nincsen sajnos. Az Arzenának a saját szervezése, itt a magyar közösségnek a szervezésével az akváriumba fogunk menni.
16: Mit jelentene, ha magyar Arzenál szurkolóként Budapesten láthatnád azt, hogy a csapatod felemeli a BL trófát?
20: Ezt nem fogom tudni szavakba önteni, nem tudom, bármit.
16: Mi lesz szerinted a mérkőzés végeredménye?
20: Valamilyen szinten azt mondom, hogy el kell rontanunk a PSG-nek a játékát. Én örülök egy nagyon-nagyon halovántos 1-0-nak. Be kell valahogy gyökeresre gólt kell rugatni, nem tudom, csinálja meg. 1-0 elég, bőven elég.
1: A holnap 18 órakor kezdődő Arzenál PSG labdarúgó BL döntővel a Nemzeti Sportrádió kiemelten foglalkozik. A francia labdarúgó első osztályban osztályozót rendeztek a Nice, valamint a Saint-Étienne csapatai között. A Nice 4-1-re nyert, ami azt jelenti, hogy a nizai együttes bennmarad az első osztályban, a Saint-Étienne pedig a másodosztályban marad. Válogatott mérkőzéseket is rendeztek, barátságos formában. Irán-Gambia 3-1, Dél-Afrika-Nicaragua 0-0, Irak-Andorra 1-0, és Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia gól nélküli döntetlen. A férfi vízilabda OB1 osztályozóin Debrecen KSI 20-16 és Szentes Miskolc 19-14. Lacka Miklós irányítja a jövőben a TFS-e női kosárlabda csapatát, a legutóbbi 7 idényben a Sopron másodedzője volt Lacka. Korábbi mesterük Hegedűs Péter a Győr szakmai igazgatójaként fogja majd folytatni a jövőben. A Honvédnál is megvan az új edző, már mint a férfi kosár csapatnál, Lakics András személyében. Megnyerte a lengyelországi Irene Szevinska emlékverseny 100 gáton Kozák Luca 12,66 másodperces ideje, új országos csúcs is egyben. Ez volt a Sportvilág, a műsorvezető Katona László köszönjük figyelmüket, viszont hallásra.
10: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport a legjobb.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá! Hajrá! Y'all still want me to come with you?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Hát ki ne tudná, már csak egyet kell aludni, vagy ha úgy tetszik, akkor körülbelül 27 óra múlva Sipszó a Puskás Arénában, Paris Saint-Germain Arsenal 2026 bajnokok ligája döntője. Nagy szeretettel köszöntöm két vendégemet. Itt például Kis Tamás, az MTI sportszerkesztője, mint a Kék Mauritius, egy 12-es számú Henri Mezben. Majd mindjárt elmondott, hogy ez hogy lett 12-es, miközben az ember mindig 14-esben játszott az Arsenalban. És Szabó Krisztóf, aki a hát most hogy mutassalak be, futballszakíró, blogger, a Omelette du Fromage-nak a tulajdonosa, vagy működtetője, futballgurma, nem tudom mi a pontos kifejezés, de egy közös meccetetek van, mert ugyan te óriási francia futballismerő és rajongó vagy, de azért itt bizonyos Wenger, Pires urak valamikor az Arsenal felé is elterelték a te érdeklődéseket. Na mindegy, lényeg, itt szombat este hatalmas meccs a Puskásban, a klubfutball csúcsa, akkor először csak az alapbenyomások, hogy mire számítotok, nem számszerű eredményre, hanem milyen jellegű mérkőzésre számítotok.
2: Szia Leo, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én változatlanul azt az álláspontot képviselem, hogy nem fogunk sok gólt látni, tehát olyan értelemben nem minden idők legközönségszórakoztatóbb vagy leglátványosabb BL döntője lesz.
1: Mint amilyen a tavalyi volt például nagyjából.
2: Mint mondjuk a tavalyi, igen, ami 5 gól volt, és a BL történetének ugye a legnagyobb arányú győzelmét aratta döntőket tekintve a Paris Saint-Germain. Itt most nem erre számítok, itt sokkal inkább egy taktikai csatát látok így előzetesen, elsősorban a két edző között, ilyen szempontból persze Luis Enriquének jóval nagyobb tapasztalata van, már ami a döntőket jelenti, és erre majd még visszatérünk. Meg talán egy ilyen mentális, pszichológiai csatát is érzek ebben a mérkőzésben, úgyhogy én azt gondolom, hogy küzdelmes meccs lesz, és nem hiszem, hogy 3 gólnál többet fogunk látni.
1: Krisztóf?
3: Elnézést, olyan Batman-t hozom be, csak onnan jutott eszembe egy idézet, pontosabban a Sötét Lovakból. Nem vagyok olyan, aki a tanúból, meg ilyenekből idéz, csak innen jutott eszembe, hogy van a
1: Batmanből.
3: Amikor találkozik a megállíthatatlan erő, az elmozdíthatatlan súllyal, és hogy egy kicsit ilyesmi lesz szerintem ez a meccs.
1: Azért, hogy mondod, mert én ugyanebben a stúdióban, csak egy másik székben ülve, ez egy Moldova novellába is szerepel. Egyébként, jó, okay. hogy a lehetetlen, amikor mindenképpen meg akarják buktatni a Nebulót, akkor ezt teszik fel kérdésnek, hogy a mindent elsöprő erő és a leküzdhetetlen akadály találkozása.
3: Tessék.
1: Na, úgyhogy tökéletes.
3: A Batman Boldovából így.
1: A Batman fordítója.
3: Igen, tehát hogy pakolódnak egymásra a rétegek. Úgyhogy igen, tehát a
1: Paris Saint-Germain... Azt nem kell mondani, melyik ebből az erő és melyik az akadály.
3: Így van, tehát a Paris Saint-Germain szerintem Európa egyik legjobban támadó csapata, ebben szerintem mindenki egyetért, a számok is ezt támasztják alá. Az Arsenalnál pedig szerintem van egy ilyen tévhit, amire majd biztos, hogy vissza fogunk térni, hogy akkor persze, hogy a pontrugásokból élnek meg, és hogy igazából csak annak köszönhetik a győzelméket, miközben igen, valóban a lőtt góljaiknak a majdnem harmadát a pontrugások teszik ki, de hogy egyébként náluk nem ez a lényeg, hanem a védelem. Tehát ez Európa leghatékonyabb védelme. Hogyha megnézzük azt, hogy a Premier League-nek az év csapatába kikerültek be, akkor általában Gabriel meg Saliba, tehát a hátvéd páros azok, akik hátul vannak. Úgyhogy ez nem egy érdekes találkozás lesz, amikor tényleg ez a két erő fog összecsapni egymással.
1: Meg azért az Arsenalnak a kapusa és az, aki rája, aki extra, és az Arsenalnak a középpályás védelme is,
3: így van,
1: is extra. Tehát ott több védvonalon kell a Paris Saint-Germainnek áthámoznia magát. Sőt, hogyha akar valamit.
2: Én egészen ennél még messzebbre mennék, szerintem az a fajta dolog, amit sokszor hallunk szakemberektől, meg vezetőedzőktől, hogy ugye az első játékos, aki megkezdi a védekezést, az a középcsatára 9-es. Ugye ebben az esetben a Viktor Gyökeresről beszélünk, vagy Gyökeres Viktorról, hogyha nagyon...
1: Hiszen visszajön a Gyökerekhez,
2: ahogy ő maga posztolta. Tehát, hogy sokszor lehetett látni azt, hogy az a támadó, az a csatár, akit a portugál Sportingtól ugye egy 40 gólos szezon után leigazolt az Arsenal, az itt most nem rugdossa olyan ütembe a gólokat, persze értem, hogy a Portugál Liga és a Premier League között van egy nagy különbség, de nem is az a feladata, ami volt a Sportingba. Tehát itt egészen más dolgokat kell Gyökeresnek végrehajtania, és ez helyen közel sikerül, és itt nem a gólszerzés az elsődleges. Nyilvánvalóan, hogyha a helyzetbe kerül, akkor persze jogos elvárás, hogy rúgja be azokat a helyzeteket, de azt gondolom, hogy talán az elődöntőben az Atlético Madrid ellen is több olyan jelenetet ki lehetett venni a mérkőzésekből, amikor Gyökeres megkezdte vagy elkezdte a védekezést, és ehhez társul az a bizonyos középpályás védekezés, amit mondtál, ugye Declan Rice vezérletével, illetve az a hátsó belső védőpáros, amit Krisz is említett, plusz a kapus, tehát hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen áthatolhatatlan falnak tűnt most ugye a BL idei kiírásában, persze volt, akinek sikerült, meg hát mondjuk az utolsó alapszakasz meccsen a Kairat Almaty ellen, mondjuk nem vették ezt annyira komolyan már, de az végül azt is beúzták persze, de ugye van egy ilyen statisztika, hogy 14 meccs veretlenül most ebben a BL szezonban, így jutottak el a döntőig, és ebből 9 kapott gól nélkül, ez talán sok mindent elmond a védelemről.
1: Hát az Arsenal megnyerte az alapszakaszt, tavaly ugyanezt azt hiszem a Liverpool tette meg, a PSG mindkét esetben úgy végdadogta az őszt, de azért arra figyelt persze, hogy a továbbjutásában ne legyen probléma, és amit onnan mutatott, az pedig lehengerlő volt, mind 2025 tavaszán, mind pedig 2026 tavaszán. Tavaly is találkoztak, tehát azért találkozgatnak, inkább így mondom, a PSG és az Arsenal. Mennyit számít egy ilyen döntőben, hogy viszonylag friss és újra feldolgozható emlékei vannak két csapatnak egymásról?
3: Hát nekem volt szerencsém kint lenni tavaly pont ezen az elődöntőn. Ráadásul a visszavágon Londonban. Elődöntő
1: volt, igen, azt nem
3: ez egy elődöntő volt, és szerintem a két meccs, hogyha egymás mellé rakjuk, akkor az kiad egy ilyen történetet. Márpedig azt, hogy tavaly az Arsenal azért tavaszra nagyon elvékonyodott, és ez érezhető volt az akkori kezdőkön is, plusz azon az elődöntőn volt az, amikor Mikel Arteta elkezdte használni ugye a középcsatárban Mikel Merinót, aki egy középpályás, és akkor kiderült, hogy csatárként is egész jól tud mozogni, meg kombinálni, meg megnyeri a párharcait, tehát hogy alapvetően be tudta tölteni azt az űrt, viszont pont az elődöntőre Thomas Partey volt akkor még a középpályás, ő kisárgázta magát. És emiatt volt egy ilyen döntéskényszer, hogy akkor oké, Merinót hátra kell vonni, de akkor ki legyen a csatár, már pedig akkor le volt sérülve gyakorlatilag a keretnek a fele, és végül aztán Trossár játszott középpályást, aki hát...
1: A közép csatár.
3: Tehát, hogy igen, ő nem volt egy akkora húzás, mint mondjuk Merino. És ha emellé rakjuk azt, hogy akkor oké, ebből mit tanult az Arsenal, akár a tavaly nyáron, akkor az pont az, hogy ez a csapat egyébként magjában, kezdő 11-ben erős, csak még az a 12., 13., 14., 15. ember még nincsen meg. És ezért is történt meg ez a nagy bevásárlás, amit a nyáron csináltak, amikor megszerezték Madueke-t, meg Ezét, meg Gyökerest, meg Zubimendi, mondjuk ott a középpályán már kicsit kiürült a Jorginho, meg Partey is elment. De hogy szükség volt olyan játékosokra, akik, hogyha mondjuk kidől egyszerre Saka, Havertz, meg Martinelli, akkor sincsen vörös lámpa.
1: Hiszen és kidőlt egyszerre Havertz, Saka és Martinelli.
3: És nincsen pánik. És szerintem a tavalyi évnek főleg ez volt a sztoria, hogy amikor ők kiesnek, akkor hát nincsen mögötte elég átütő erő. És idén viszont, amikor hiányoztak, akkor képesek voltak ezek a pótló emberek ugyanúgy átvenni ezt a helyet, és egy ilyen sokkal stabilabb eredmény felmutatni.
1: Ugye hát idestől a másfél évtizede katari uralom van Párizsban, amióta Khelaifi megérkezett, de itt az előbb említetted, hogy a csapat védekezése mindig a legelső ember védekezésével kezdődik, gyökeresével. Hát az Párizsban aztán mindig így volt, vagy most már így van,
3: de
1: a közelmúltig ez nem volt egészen így, mert hiába embertelen nevek, a Messi, Neymar és Mbappé, akik egy időben ugye a PSG BL-t nem nyerő csatársorát alkották, de speciál védekezésben olyan, a hárman összesen nem raktak hozzá annyit védekezésben, mondjuk mint Gyökeres egyedül vélhetően, illetve ő mondjuk Dembélé ma, vagy Doué ma, ha már Párizsból indulunk ki. Tehát Luis Enrique 2023-as érkezésével azért alapjaiba fordult fel minden Párizsba, csak megnéztem, gyakorlatilag onnantól kezdve alig van olyan sorozat, amiben indultak és nem nyerték meg. Ugye idén a francia kupát nem nyerték meg, mert ma se tudom, hogyan a 32 vagy hány között kikaptak a Paris FC-től, de ezt leszámítva meg nyilván az első B-et nem nyerték meg 2024-ben, de azt leszámítva a bajnokság kupa, mondjuk oké, az kötelező kür a Paris Saint-Germain, de ez se önmagától való, meg a BL-ek, meg a klub VB-t nem nyerték meg, mert ugye ott a Chelsea ellen valahogy megfőttek, vagy elfogytak a végére. Na, de ez egy embertelen menetelés, tehát mit éreztek a legfontosabbnak, miben és hogyan alakította át a Paris Saint-Germain-t Luis Enrique?
3: Fú, hát ez egy, nem tudom, másfél órás válasz lehetne erre adni.
1: Zanzásítva,
3: ez egy 13 éves történet, ugye 2011-ben érkeztek a katariak, akkor vásárolták fel a klubot, és kinevezték sportigazgatónak azt az Olaszországból származó, hát amúgy brazil Leonardo-t, aki meg hát hozta az olasz telefonkönyvét, és akkor elkezdték venni a sztárokat, Verratti, Lavezzi, Pastore, Ibrahimovic, és akkor Így építették fel az első ilyen generációt, hoppá, mit ad Isten, az első edzőjük egyébként a Carlo Ancelotti volt. És mindegy, tehát hogy ez ciklusokon keresztül ment, hogy megvolt ez a szemlélet, hogy oké, minél több sztárt veszünk, annál inkább biztosítani tudjuk a sikert. És ugye Simon Cooperéknek, a futball közgazdászoknak van ez az elmélete, hogy a bértömeg az az, ami a leginkább predesztinálja azt, hogy akkor milyen eredményeket fog elérni a csapat. És aztán ez 2022-re eljutott oda, hogy elkezdtek annyira bevásárolni, hogy egyszerre vették meg, vagy egyszerre játszott a csapatban Messi, Neymar, Mbappé, akik hárman együtt kb. Nem tudom, havi 3 millió eurót vittek el, viszont ennek az lett a következménye, hogy a csapatnak a maradék részét meg nem tudták kifizetni, és aztán hiába volt, nem volt balhátvédjük effektíve, tehát Juan Bernat kikerült, és akkor helyette, nem tudom, hogy emlékszünk-e ilyen nevekre, hogy El Shaddai Bichiabu. Ez volt az akadémiáról felzolt srác, akit be kellett ugornia.
1: Tehát, valószínűleg valamivel kevesebbet keresett, mint Neymar.
3: Mondjuk. Abszolút, és akkor szerintem ők is rájöttek erre, hogy ez így nem fenntartható, és aztán nyomtak egy ilyen reset gombot. És aztán ekkor volt, ilyen 2023-ban érkezett Luis Enrique, és emlékszem az ő sajtó bemutatójára, ahol ott állt ugye Nasser Al-Khelaifi, és azt mondta, hogy Luis Enrique addig marad itt, ameddig akar. Tehát, hogy mi ezt köré fogjuk építeni. És nem csak Luis Enriquet vették meg, hanem szerződtették is Luis Campost, aki az egy világ egyik legjobb sportigazgatója, és hirtelen elkezdték venni azokat a játékosokat, amivel egy sokkal kiegyensúlyozottabb keretet lehetett létrehozni. És akkor az első lépései Luis Enriquenek azok voltak, hogy mondjuk Neymarnak megmutatta, hogy merre van az ajtó. Aztán ugye emlékszünk, volt egy dokumentumfilm, amikor Mbappénak is mutatta azt, hogy hát figyelj, Michael Jordan ezt csinálta a csapatával, te nem ezt csinálod a csapatoddal. Tehát ez ennél több kérem. Következő évben Mbappét el is adták, vagy elengedték a Real Madridhoz, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy egyszerre kellett Luis Enriquenek a nagyon karakán kiállása, az, hogy olyan játék elveket ültessen át, aminek meg nem volt megfeleltethető Mbappé, meg egyszerre kellett Luis Campos, aki meg elkezdte úgy feltölteni ezt a keretet, ahol funkcionális játékosok is szerepet kaptak, és akkor olyan fontos játékosok, mint Nuno Mendes, vagy João Neves, vagy, és akkor lehetne mondani Dembélét, és aztán utána jött ez a kicsit ez az átvitt, vagy nem tudom, ez a transformálás, amikor Luis Enrique azt mondta, hogy oké, akkor egy kicsit most ésszel nyúljunk hozzá, és akkor Dembélé mondjuk nem egy jobb hátvéd, vagy egy jobb szélső, hanem mondjuk egy középcsatár, vagy egy ilyen visszavont középcsatár. Tehát, hogy rengeteg ilyen funkciója volt ennek az egésznek, csak hogy a központi dinamikája az főleg ez a két ember között ment.
1: Ugye azt ne felejtsük el, hogy a Covid idényben ott már egy BL döntőt fogott a Párizs, egyébként az Arzenának is egy van, egy BL döntője van a múltból 2006-ból, ahol ugye ott a Barcelona verte meg, a Paris Saint-Germain meg ugye a Bayern. Az mennyire lassította le, most lehet, hogy rossz a felvetés, azt a folyamatot, ami van, hiszen ott elértek egy majdnem csúcseredmény, de azért csúcseredmény nem lett belőle, mert nem nyerték meg azt a döntőt, de azért akkor mondhatták, hogy akkor ez tulajdonképpen igaza van Cooperéknek, és akkor még nyomjunk bele egy kis pénzt, hiszen utána jöttek például Messi, akkor még akkor nem volt, tehát utána jöttek az igazán nagy dobások, aztán abból mégse lesz semmi. Tehát, hogy 2020 és 23 között mondjuk, tehát Luis Enrique érkezésig, mennyire odázta el ez a majdnem trófea azt, ahol ma tart a PSG?
3: Szerintem a PSG-nél mindig voltak olyan ciklusok, ahol azt mondták, hogy oké, van egy olyan edzőnk, ez most az a rész, amit az előbb zanzásítva kihagytam. De hogy amikor az edzőket úgy hívták, hogy Laurent Blanc, aki kimondott ezt a Barcelona iskolát akarta, csak kicsit már ilyen parodisztikusan, hogy ezzel tologatjuk a labdán, akkor utána mindig volt ez, hogy akkor oké, a reflexió az, hogy oké, próbáljunk meg egy olyan edzőt hozni, aki egy kicsit direktebb. Aztán jött Unai Emery. Aki elkezdte ezt a játékot játszani, csak hát annyira nem volt meg a tekintélye az öltözön belül. Meg hát ez nyilván a sportpolitika, vagy a játékos politikának is volt köszönhető. Oké, akkor utána hozzunk el egy olyan edzőt, aki egyszerre taktikus is, meg egyszerre tekintély, és akkor jött Thomas Tuchel. Tehát mindig volt egy ilyen reflexió, vagy mindig egy ilyen válasz ezekben a lépésekben. És de hogy a központi vezérfonal az mindig az volt a vezetőségtől, hogy oké, jó játékosok kellenek, és akkor mindegy, és 2021 nyarán volt szerintem az, amikor toltak egy all-int, és azt mondták, hogy 2021-ben ugye lehetett tudni, hogy a Katari VB az 2022 év vége, tehát 2021 az utolsó olyan lehetőség, ahol az van, hogy be kell vásárolni ahhoz, hogy BL-t nyerjünk. Ahhoz, hogy a Katari VB-n meg tudjuk mutatni azt a BL serleget, ahhoz nekünk most kell bevásárolni, mert 2022 nyarán vagy tavaszán nyerünk, és akkor télen be tudjuk mutatni.
1: Nem tudták bemutatni.
3: És akkor ekkor volt az, amikor megvettek Sergio Ramost, meg Wijnaldum, meg Donnarumma, és akkor érkezett Messi. Hát nem tudták bemutatni. Úgyhogy szerintem nem odázta el, inkább csak azt mutatta, hogy oké, milyen az, amikor csak görgetik maguk előtt a problémákat.
1: Ugye az Arsenal is még most is talán, de lehet, hogy mosrázzák le végképp, a Wenger korszak minden terhét hurcolja a vállán, mert Anglia első számú, vagy egyik első számú csapata, ráadásul hihetetlen látványos, szép, szerethető futballt játszó csapat, hát Bergkamppal, Henrival, Pirezzel, nem kell mondani, Vieirával, és Wengerrel a kispadon, de ugye az a projekt, hát tulajdonképpen az Emirates épültével, akkor lettek ugye visszavágva, hát ott is a belefektetett pénz. Mi befektetjük a pénzt, a stadionba fektették a pénzt, és akkor jöttek, az akkor még névtelen, ha jól emlékszem, ilyen Fab

0: nem vagy 120 percre vannak.
1: A kérdés olyan szempontból jó, hogy nyilván mentálisan vagy pszichológiailag ez sokat számított a játékosoknak, hogy úgy biztosították be a bajnoki címet, hogy igazából nem kellett pályára lépniük. Ugye itt tulajdonképpen az volt a kérdés, hogy a Manchester City hétközben megnyeri azt a meccset, amit meg kell nyerni ahhoz, hogy versenyben maradjon, és miután ez nem sikerült, így aztán az Arsenal játékosok tulajdonképpen egy ilyen közös televíziózással tudták megünnepelni a bajnoki címüket, ahogy lefújták a City mérkőzését. Ez pedig azt jelentette, hogy a hétvégén a Crystal Palace ellen, amelyik egyébként azóta ugye megnyerte a konferencialigát, a Crystal Palace ellen már nem volt tét, ettől függetlenül megnyerték azt a mérkőzést, hogy megnyerte az Arsenal azt a mérkőzést, de nyilvánvalóan sokkal kényelmesebben vagy jobban lehetett felkészülni a BL döntőre, és biztos, hogy hogyha megfordítjuk, hogyha mondjuk valamilyen olyan dolog történt volna, ami miatt hétvégén még tétre megy a játék a Crystal Palace, és nem sikerül, és az utolsó pillanatban elbuknak, hát akkor most szerintem én úgy ülnék itt, hogy azt mondanám, hogy nyugodjanak meg a francia szurkolók, mert olyan nagy izgalom nem lesz a BL döntőn. Így viszont, annak ellenére, hogy a legtöbb szakértő egyébként, amiket olvastam meg, amiket nézegettem, egy picivel nagyobb esélyt ad a Paris Saint-Germainnek, egyébként maga Szoboszlai Dominik is tegnap ezt nyilatkozta, hogy egy picit esélyesemnek tartja, de ugye tudjuk, hogy döntő, bármi megtörténhet, és van talán annyi plusz most az Arsenalban, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy sokkal inkább, vagy sokkal könnyebben elhiszik azt, hogy ők is képesek lehetnek nyerni. Ebbe már az Arteta faktornak is ott kell lennie, hiszen tulajdonképpen rengeteg kritikát kapott ugye a spanyol vezetőedző az elmúlt 7 évben, amióta az Arsenalnak az edzője. Nagyon sok olyan szezon volt, amikor ugye ő mindig hajtogatta, hogy de hát bízzanak a folyamat, hogy a trust the process, ez volt a szlogán, hogy bízzanak a szurkolók a folyamatba, és aztán egy idő után, egy pár év után már a szurkolók mondták, hogy jó, de mi a process, mert nem látjuk, és most látják igazából, hogy mi történt.
0: Most bíznak.
1: Igazából igen, tehát végeredményben mégiscsak Artétának lett igaza, olyan szempontból, hogy azért csak összejött a Premier League, és még összejött egy BL trófea is, ami meg aztán tényleg olyan lenne, hogy szerintem Artétának is szobrot emelnének ott Henri szobra mellett, hogyha...
0: Az biztos.
1: Hogyha most ez egy duplázós szezon lenne.
0: Na, akkor gyorsan mondd is el, hogy miért 12-es számú Henri mez van rajtad itt a stúdióban, igen, hát mert én még nem láttam, biztos láttam egyébként, de nem ez az első, ami Henriról beugrana, hogy 12.
1: Így van, tehát ő 14-esben játszott a nagy részét, vagy a túlnyomó részét a karrierjének az Arsenalban, viszont volt, nem biztos, hogy jót mondok, de ha jól emlékszem, akkor 2011 telén, amikor már ő a New York Red Bulls-ban levezett, akkor volt egy olyan időszak, hogy amerikai bajnokságban ugye téli szünet volt. Hát az Arsenal meg akkor, amiket mondtál neveket, annál sokkal gyengébb játékosokkal próbált valahogy evickelni. Tehát ott ilyen Marouane Chamakhok meg ilyenek futkoráztak.
2: No.
1: És akkor Wengerrel megállapodtak, vagy meggyőzték, vagy ilyen kölcsönszerződés révén egy pár mérkőzésre visszatért Henri, viszont akkor már a 14-es mez az Theo Walcotton volt.
0: Ki máson.
1: Zárójelbe hagyjuk, de mindegy, rajta volt, és ezért Henri ugye nem tudta a 14-est felvenni, és egyébként azt a 12-es számot kapta meg, amit a francia válogatottba viselt ő, mert a francia válogatottba ugye ő mindig 12-esben játszott.
0: Igen.
1: Úgyhogy ezért ez egy ilyen szempontból különleges mez, mert ez néhány mérkőzés erejéig volt az övé, és ezeken a meccseken 12-es mezzel játszott.
2: Másrészt meg Henri szerintem az egyik legkatartikusabb gólját pont ebben a mezben szerezte.
1: Így van, igen, Leeds United, hogyha jól emlékszem, és talán 1-1 volt, és ő rúgta a második, egyébként győzelmet érő gólt, csereként állt be, ugye hát már megőrült a közönség attól is, hogy beállt a pályára, na de amikor gólt rúgott, hát akkor az egy dolog, hogy a közönség, de maga Henri is teljesen kifutott a világból, tehát hogy az egy ilyen ikonikus pillanat.
0: Igen, csak igaz, hogy nem régi, de rövid távú nosztalgiával kezelték azt az Arsenal szurkolók, mert ők is tudták, hogy ez már egyébként nem az a csapat, amelyikben Henri.
2: Ez inkább egy ilyen tribute gól volt.
0: Abszolút. Kapusokról beszéljünk egy kicsit, bár kevés időnk van hírekig, de azért vágjunk bele. Hát Rájáról annyiból esett szó, meg igazából nem nagyon kell beszélgetni, tehát ahhoz, hogy neki gólt rúgja, ahhoz úgy kell tánni egy szabadrúgás, mint Szoboszlai mondjuk a Liverpool Arsenal meccsen, de azért az viszonylag ritka. nagyon megbízható, alig hibázik. A PSG-nél merőben más a helyzet, ugye ők elment Donnarumma a City-hez, akkor jött Chevalier, meg hát van egy Szamponovunk,

0: aki egyébként például a Bayern ellen kiváló dolgokat művelt, de azért nem rája színvonal. Ugyanakkor meg jó rúgdossa ki a labdát az oldalvonalon túlra, amikor éppen ilyen taktikai feladatai vannak, tehát nyilván nem egy használhatatlan fiú egyáltalán. De mennyire múlhat ez a szombat esti meccs a két kapuson?
1: Ugye a Párizsnál azt lehetett tudni, hogy Luis Enrique kedveli Donnarummát, de nem biztos, hogy ahhoz a focihoz illik tökéletesen az ő profilja. Mégiscsak nyertek egy Bajnokok Ligáját, meg francia bajnokságot, de hogy lehetett tudni azt, hogy Luis Enrique szereti az olyan kapusokat, akikben már a hátsó építkezésben is lehet támaszkodni. És aztán Donnarumma egyre szebben, vagy egyre inkább kipörgött, és akkor érkezett ugye Lucas Chevalier, aki a francia bajnokság egyik legjobb kapusává nőtte ki magát. Minden képessége meg volt hozzá, csak hát voltak ilyen mentális megingásai. Ez már a Lille-ben is érződött, és amikor a Párizshoz hozták, akkor nagyjából azon ki volt mondva, hogy ő lesz az első számú kapus, de sajnos belebakizott, meg voltak sérülések is, ami miatt aztán hát saját magának, vagy hát nem is azt, hogy magának, de hogy generált ezáltal egy versenyt a csapaton belül. Safonov pedig az a fajta kapus, akire szeretik eufémisztikusan azt mondani, hogy olyan old school. Tehát, hogy nagyon sokat öklöz, meg nagyon vakmerően jön ki a labdákra, és viszont megbízhatóan hozza azt, amit Luis Enrique kér tőle, ha adott esetben mondjuk a Bayern ellen az van, hogy Michael Olizé van a jobb oldalon, és el akarjuk szipkázni a levegőt előle, akkor kirúgjuk, és hogy minél inkább szűkítsük a területet körülötte. Úgyhogy a Párizsnál egy ilyesmi van.
0: Fotózódik a hazafutás, mikrofonnal elpapistán, velem szembe pedig Kis Tamás, egy 12-es számú Henri Mezben, és Szabó Krisztóf, Arsenal, Paris Saint-Germain, a kapusokkal fejeztük be, pontosabban inkább a Paris Saint-Germain kapusaival az adás első részét. Azzal kezdtük, hogy áthatolhatatlannak tűnő védelme van az Arsenalnak, de az elsősorban a belső védőkről beszélgettünk, meg a belső középpásokról beszélgettünk. Na most a Párizs, ha valaha, akkor szélen, aztán abszolút életveszély, mint mindenhol életveszély, de szélen is életveszély, tehát én azt gondolom, hogy itt a szélső védőkre, meg a szélső középpályás védekezésre is legalább akkora súlyt kell majd helyezni az Arsenalnak, hogyha akar valamit, már pedig akar valamit, mert BL-t még nem nyert.
2: Igen, hát ebben maximálisan igazad van, és ráadásul éppen tegnap este próbáltam összeállítani, meg össze is állítottam ugye az MT-be az előzetest erre a mérkőzésre, és akkor nézegettem meg a Paris Saint-Germain-nél. Az megvolt, hiszen követtem a BL-ben a csapatot, hogy gyakorlatilag Dembélé, Kvaratskhelia és Doué egyéniségként, vagy egyéni teljesítményben ugye még kiemelkedik az egyébként nagyon kompakt és jó játékot játszó Paris Saint-Germain-ből. És én azt gondolom, hogy itt a beleértve persze a szélsőket, meg a szélsővédőket, itt az egész Arsenalnak a védekezésénél nagyon-nagyon oda kell figyelni erre a három játékosra. Más kérdés, hogyha túl nagy erőket mozgósítanak, akkor nyilván bárki más is megvillant, mert ugye a többiek se gyengék, akik a Paris Saint-Germain-ben játszanak. Nekem például kifejezetten tetszik Nuno Mendesnek a játéka. Őt ugye a portugál válogatottban is volt szerencsénk közelről látni, mert hogy a magyar válogatott játszott velük ugye a világbajnoki selejtezőbe. Tehát vannak ott még, meg hát ott van Vitinha a középpálya közepén, aki hát nem tudom, mondhatom-e fazonszabásznak, majd a Krisz segít, de hogy
1: tehát, örülök, hogy nem a zongora cipelőt használtam.
2: Tehát, hogy azért mégiscsak az rajta múlik
1: de,
2: nagyon sok
1: de
2: minden.
1: Diktálja a játékritmusát.
2: Ő diktálja a játékritmusát a PSG-be, és szintén kiváló futballista, úgyhogy szerintem nagyon nehéz dolga lesz ebből a szempontból is az Arsenalnak, és egy pillanatra, hogyha visszakanyarodhatok még a vezetőedzőkre, mert beszéltünk már itt Luis Enriqueről így úgy amúgy.
0: Eleve, hogy spanyol mind a kettő, az semmi, az sem mindegy, se Real, se Barca nincs a BL döntőben, de azért két spanyol vezetőedző csak van.
2: Igen, és az első résznek az elején fél mondattal megemlítettem, hogy Luis Enriquének nagyobb a tapasztalata. Nyilvánvalóan azért, mert egyrészt idősebb, másrészt sokkal több döntőt játszott már, mint Arteta. De ennél sokkal félelmetesebb az, hogy a Luis Enrique, amit játszott 12 döntőt, abból 11-et megnyert. Tehát, hogy ő nem nagyon szokott hazamenni trófea nélkül. Az az egy, ami nem jött össze, az által is említett Chelsea elleni klubvilágbajnoki döntő. Úgyhogy Úgyhogy hát Artitának van ugye 12 év hátránya életkorban, azt hiszem, hogyha jól számolom.
1: Akkor még beérheti.
2: Tehát beérheti,
3: ja, csak zárójelben, ugye ez egy viszont egy tét nélkül, egy kedves történet, hogy tulajdonképpen ők ismerik egymást a Barcelonától, mert Artita még a La Masián mozgolódott, mondani, akkor Erike meg már ott volt.
1: Ezt akarom mondani, amikor mondtad, hogy spanyolok, hogy mindenketten Barcelona.
3: Ja. Ráadásul.
2: Igen, de hogy tehát azért Luis Enrique és a döntők azok valahogy így egymással nagyon jó viszonyt tápolnak, úgyhogy ez szintén figyelmeztető jel az Arsenalnak, ide akartam kiukadni.
3: Szurkolók, hát szerintem már vannak is, de főleg lesznek, meg se tudom satszolni, hogy fog kinézni mondjuk a magyar főváros szombaton, mert ilyen tömegbe ennyire célirányosan, ennyire elvakultan és fanatikusan nem nagyon érkezett még ide sok tízezer, hogyha szerintem 100 000 ember, mert itt nem csak azok jönnek, akiknek jegyük van, hanem az is, aki csak jelen akar lenni, meg klasszikus nagy futballturizmusról beszélgetünk. Milyenek a szurkolói a PSG-nek, és milyenek az Arsenalnak? Hát az Arsenal szurkolói először is hihetetlenül éhesek, az biztos, mert ők ezt olyan csodának élnék meg, ezt a szombati győzelmet, amihez fogható az ő életükben még nem volt. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a Premier League azért Angliában mondjuk nem marad el nagyon a BL mögött, sőt, igazából el sem marad. A Paris Saint-Germain meg, hát az meg Paris Saint-Germain, mi vagyunk a világ urai, ezt most így megszokták az elmúlt 1-2 évben, és szerintem nagyon szeretnék, hogyha ez így lenne a folytatásban is.
2: Hát abban biztos vagyok, hogy az Arsenal szurkolói már félig jól lakottan, tehát mint az óvodások az ebédnél, hogy a leves már megvolt, meg a nem tudom micsoda, a másodiknak a fele. Tehát ugye ez a Premier League, ez azért nagyon-nagyon pozitív hangulatba hozta őket, de pontosan ezért, mert sikerült a Premier League-et megnyerni, azt gondolom, hogy van bennük egy olyan elvárás, hogy
3: mikor, ha most nem,
2: És abszolút arra készülnek, hogy itt ilyen londoni örömünnepet rendeznek majd Budapesten.
3: Viszont a PSG-nek a francia bajnoki cím az ekkora eufóriát, közel ekkora eufóriát se jelent, nekik viszont a kifejezetten a BL a nem volt a fókusz egész évben.
1: Hát lassan 10 éve nem jelent semmi. Úgyhogy igen, a bajnokok ligája az, hogy tavaly meg tudták nyerni, ez egy hatalmas nagy kő esett le a szívükről, mert azért ha visszaemlékszünk, vagy azok, akik esetleg nem látták, az elmúlt években azért voltak hatalmas nagy bukfencek, például a remontada egy bizonyos Barcelona ellen, akinek az edzője éppen Luis Enrique volt. Tehát, hogy nagyon sok volt az olyan összezuhanás, ahol azt lehetett mondani, hogy oké, akkor itt már meccshelyzetekben, élesben valami ott nem stimmel, mentálisan nincsenek egyben, és Luis Enrique képes volt behozni ezt. Egyébként most így amennyire lehet olvasni az ilyen háttérfejtegetéseket, akkor nagyon nagy szerepe van ugye Rafael Polnak, az ő másodedzőjének, aki mindig mellette ül. Ő egyébként egy fizikai felkészítő, aki piszkosul fiat, tehát 37 éves. Folyamatosan ott van Luis Enrique mellett, az összes klubnál megfordultak. Luis Enrique úgy talált rá, hogy elolvasott valami fizikai felkészítésről szóló könyvet, és kiderült, hogy ő írta a doktori disszertációjában. És ő volt az, aki hát megpróbált ezeket a módszereket így jobban integráltan összefogni, és azt mondani, hogy figyelj, ahhoz, hogy ha van egy edzésed, akkor nem kell atlétikai felkészítés, meg technikai felkészítés, meg fussák Coopert, nem tudom, hanem így az egészet egybe, és akkor az összes labdás gyakorlat. Ezzel szerintem nem árulok el sok minden, csak a szemlélete megvan.
3: Hát működik.
1: És működik. És Luis Enrique meg nagyon támaszkodik rá, és általában, hogyha kispadot látjuk, és ha látjuk Luis Enriquet a kispad felé beszélni, akkor általában ő hozzá történik ez. Úgyhogy valamennyire megvolt az, hogy Paul is képes volt a játékosoknak megmondani azt, hogy nem csak az, hogy fussál erre vagy arra, hanem az, hogy figyelj, ebben a helyzetben ez lesz, erre számíts, úgyhogy inkább te ezzel lépjél. Tehát, hogy megvoltak ezek a mentális mankók, ami által a játékosok nem érezték magukat cserben hagyatva. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség. A szurkolókra visszatérve az eredeti kérdésedre, Párizsban, hát bocsánat, inkább visszatérve Londonba, szerintem olyan nagyon sok csalódott arc nem lesz egyébként, hogyha nem az Arsenal nyeri a döntőt.
2: Tehát, ezért mondtam az elején, igen, hogy a Premier League már ad egy olyan pluszt, hogy
3: ezt nem feltételeztem. Én inkább megfordítom a dolgot, hogy mekkora eufória lesz, ha még azt is.
1: Szerintem az eufória az már most adott, mert ugye tehát az Arsenalnak lehet tudni azt, hogy lesz egy felvonulása, egy parádé a Londonban hétfőn, amikor busszal legalább biztos, hogy egy trófea ott lesz a Premier League.
3: Kérdés, hogy hány trófea lesz a buszon.
1: Arra egyébként már, ha már dobálóztunk a számokkal, ott valami 1 millió embert várnak Londonban, Londonnak azon a kerületében. Úgyhogy, ha még ott lesz egy BL trófea is, akkor szerintem ez a szám ez még nagyobb lesz. Párizsban pedig azt lehet tudni, hogy szerintem már csak így Budapest helyzetét ismerve, biztos, hogy sokkal több az arzenálos szurkolói tábor, A Paris Saint-Germain meg egy fiatal klub az emberek percepciójában. Annyira nem fiatal klub, csak hogy az emberek...
3: Hát szerintem, 70-ben alapították, azt hiszem.
1: Igen, hivatalosan. De hogy, tehát, hogy a katariak előtt is volt PSG, csak ezt akarom ezzel mondani. De hogy
3: kek győzelmei vannak.
1: Pontosan, tehát hogy nyilván az elmúlt 15 év az erről szólt, hogy akkor megismerték ezt a klubot.
3: Sőt, a videótól révén mi magyarok is azért pontosan láttunk belőle
1: szépen. Volt közünk hozzájuk, igen. És tehát emiatt azt gondolom, hogy szerintem arzenálosokból biztos, hogy több lesz Budapesten, ha az utcákat nézzük, de a párizsiakról meg azért azt el kell mondani, hogy olyan 2000-es évek vége felé ott az elég nagy balhék voltak az ultrák körében, olyan szinten, hogy egymást verték, ott volt is egy halálos áldozat, ami után meg kellett hozni egy kormányrendeletet, hogy akkor bizonyos ultra csoportokat kitiltanak a stadionban.
3: Ezen az angolok még korábban átestek hasonló.
1: Az angolok átestek, aztán utána egy kicsit vissza is evesztek, és amikor megérkeztek a katariak, és akkor a Parc des Princes, tehát a hazai stadion, az kimondottan olyan volt, mint egy ilyen orvosi váró. Tehát, hogy tényleg ilyen elitista, VIP szektor, meg tényleg ezek a magasan pozícionált társadalmi rétegek, és Ibrahimovicsék voltak azok, akik megnézték így a videóikat, és vagy a videókat, hogy akkor 2005 környékén milyen szurkolói rigmusok voltak, és azt mondták, hogy de hát ez most miért nincs? De ezt hozzuk már vissza. És akkor ebből volt egy ilyen enyhülés Kelájfiék részéről is, hogy akkor oké, engedjük vissza az ultrákat, de azért úgy módjával. És akkor, ha már említettem, hogy tavaly kint voltam Londonban egy meccsen, a francia B közép az, ami egészen elképesztő hangulatot tudott csinálni. Tehát, hogy ott konkrétan volt egy dedikált dobosuk, aki nem is nézte a meccset, hanem folyamatosan nyomta a ritmust.
3: Hát ez itt is nyomni fogja.
1: Úgyhogy biztos, hogy itt is meg lesz.
3: Na, még arról beszélünk, hogy időnk most már azért kezd a végez közelni, de az fontos, hogy ez egy nagyon összeszokott, nagyon összerakott csapat mind a kettő, azt hiszem ezen nincsen vita. Megnéztem, hogy a tavalyi BL győztes PSG gyakorlatilag Donnarummát leszámítva ugyanúgy föl tud állni most is, és Nogdacu lehet, hogy így is fog felállni, mint ahogy tavaly álltak fel. De hát azért ez egy BL döntő, ez eltartott 120, sőt, hosszabbításokkal együtt 130-135 percig is. Rengeteg csere lehetőség. Mennyire mély a két keret? Mert itt mind a két edző nyilván vastagon bele fog nyúlni menet közben a csapatába, frissíteni is kell, adott esetben változtatni is kell. Tehát akik a padról jönnek, azok mennyire tudják azt a minőséget hozni, amit a kezdők. Mert a kezdőket azt nagyjából föl lehet sorolni, minden ponton patent mind a két csapat, de azért a pad se gyenge, de mennyire gyenge, vagy mennyire erős?
1: Mondok néhány számot, csak nem akarok elijeszteni senkit, úgyhogy mindjárt megmagyarázom. Ha azt nézzük, hogy a bajnokságban ki az, aki 2000 percnél többet játszott, a Paris Saint-Germainnél van 3 játékos. Köztük Zabárnyi, Vitinha, meg hirtelen ki is. Most így hirtelen nem tudom, de a lényeg az, hogy van egy harmadik játékos. Az Arsenalnál 9 ilyen játékos van. Viszont aki 1000 perc fölött játszott, az Arsenalnál többen vannak, mint a Párizsnál. Tehát ebből igazából az látszódik, hogy a Párizsnál van egy keret, amit sokkal jobban rotál Luis Enrique, az Arsenalnál pedig van egy mag, amit Arteta azért elkezdett egy kicsit bővíteni, viszont mondjuk csak 14 emberig, tehát 15 emberig. Úgyhogy amiatt azt mondom, hogy ráadásul van egy ilyen strukturális különbség, hogy a francban is csak 18 csapatos, a Premier League 20 csapatos,
3: több a
1: 4 jeltől forduló, ez benne
3: kupából
1: van.
3: Kupából kiestünk hamar, vagyok.
1: Na, és tehát, hogy emiatt aztán én azt mondom, hogy az Arsenalnál szerintem sokkal jobban tetten érhetők a fizikai fáradtságnak a jelei, mint a Paris Saint-Germainnél, ahol egész évben rotáltak.
3: Cserébe viszont akkora baj nincsen, mint tavaly volt az elődöntőben, mert az a kisebb gödör, abból már kijött az Arsenal vélhetően, ami tavaly az év végéig, vagy az elődöntőkig elhúzott.
2: Igen, de hát ugye van azért egy-két olyan játékos, aki... Talán inkább a cserepadról szállt volna be, de nem tud beszélni, mert sérült. Én ilyen szempontból, függetlenül ezektől a számoktól, úgy érzem, hogy egy picit jobb helyzetben van a Paris Saint-Germain, hogyha itt a cserék szerepéről beszélünk, vagy hogy kiket lehet beállítani, milyen pozíciókba. Sokat fog majd megmutatni az is, hogy milyen kezdőcsapatot küldenek föl az edzők, mert vannak azért kérdések az Arsenalnál, hogy mondjuk Rice mellett a középpályán kinek szavaz majd bizalmat Arteta, van lehetősége, ugye a Luis Kellyt bedobta már középpályára Rice mellé, aki ugye egy fiatal játékos.
3: És BL döntőbe is bedobja? Azért háromszor meggondolja egy edző szerintem.
2: Így van, mert hogy közben meg ugye ott van egy Zubimendi, akinek azért jóval nagyobb rutinja van mondjuk a döntőket tekintve, már csak az is, mert Európa bajnok lett a spanyolokkal, meg hát...
1: De ugyanakkor meg az összes meccset meccset játszottam, lejátszottam most a Premier League-ben, tehát hogy neki szerintem egy ilyen egy hónappal ezelőtt kimondottan látványosan látszott, hogy mennyire elfáradt.
2: Így van, tehát hogy ott meg a fáradt, tehát nehéz lesz ezt összelegózni szerintem, és inkább Artétának lesz nehezebb, én azt gondolom, bár annyira nem ismerem mélyen a Paris Saint-Germain keretét, mint Chris, de én úgy érzem, hogy Artétának van egy picit nehezebb dolga, és aztán amikor, ha úgy alakul, hogy esetleg hosszabbításba megyünk, és bele kell nyúlni a csapatba, hát szerintem az Arzenának jobb lenne, hogyha nem lenne hosszabbítás.
1: De egyébként, amit említette a kezdőkről, hogy mindenkinél úgy felírható, pont kettő hiányzó van mind a két csapatban, mind a kettő a jobb hátvéd. Ugye Hakimi nem fog játszani, az Arzenánál pedig nem lehet tudni, hogy ki lesz a jobb hátvéd, mert ugye a Julian Timber, hát lehet, hogy visszajön, lehet, hogy nem.
3: Igen, szerintem
1: nem fog, de abszolút 50-50. És akkor ki lesz ő helyette, esetleg Zubimendit teszi be jobb hátvédnek, láttuk már a Crystal Palace ellen. Hát Zubimendiről ugye mondtuk azt, hogy most lehet, hogy nincs nagyon benzin a tankban, és akkor lehet, hogy Mosquera lesz, aki meg egy ilyen belső védő. Tehát, hogy azért így szerintem már a kezdőknek a felállításakor is azért ilyen kulcsdöntéseket kell meghozni.
3: Na hát most már aztán tényleg alig több mint 26 óra van a holnapi kezdésig, hiszen ugye tudjuk, hogy az UEFA előrehozta 18 órára, nagyon helyesen egyébként a BL döntő kezdési időpontját, így legkésőbb 9-re meg fogjuk tudni, hogy 2026-ban ki a bajnok, ki a győztes. Nem kérek tippeket, mindenki utál tippelni, úgyhogy nem viszlek titeket ebbe az irányba. Kis Tamásnak és Szabó Krisztófnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Szerintem nagyjából mindent átbeszélgettünk, ami így egy nappal a döntő előtt. Legközelebb akkor lesznek plusz infóink, ha már tudjuk a kezdőket, de az majd csak még holnap ilyenkor sem lesz. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, mindjárt megyünk tovább Bajnokok Ligájával.
4: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
3: Hát annyira a Bajnokok Ligájával megyünk tovább, hogy Kressz Bálinttal megyünk tovább, aki nagy hangzavarban rengeteg ember között ott van a Hősök terén, hiszen már futballázban itt Budapest. Szia Bálint! Hányan vannak, kik vannak, külföldiek, magyarok, milyen aktivitások vannak arra felé?
5: Sziasztok, fantasztikus a hangulat itt a Hősök terén. Az Arzenál szurkolók már elfoglalták Budapestet és a műcsarnok lépcsőjét. Most éppen összetalálkoztak néhány TSG szurkolóval, és közösen énekelgettek mindenki a saját csapatának a rigbusát, de egyértelműen jó hangulatban telik, és barátságos légkörben nincs semmifajta verekedés, vagy ilyesmi nem kellett tartani. Egyelőre legalábbis mindenképp ez a helyzet. Nagyon sokan vannak, szerintem 10 000-esben lehet mérni a tömeg nagyságát, 20-30 ezer valahol e körül mondanám, és a nap elején külföldiek voltak itt leginkább, de határozottan érződik, hogy ahogy közelítünk a munkanap végéhez, ugye a magyarok is csatlakoznak, ők is egyre többen érkeznek ki, egyre több magyar hangot lehet hallani. Mondhatjuk nyugodtan, hogy a Hősök tere és Budapest most a futballfőváros ebben a néhány napban, már csak azért is, mert nem csak PSG és Arzenán ez a szurkolókat lehet látni, illetve szemben velem Barcelona mezes szurkoló, brazil válogatott mezben lévő néző, de volt Varga Barnabásos ferencvárosos mezben szurkoló, aki nyilván magyar volt. Többségében, ha a két döntő csapatot nézzük, akkor az Arzenál mezben lévő szurkolók és nézők sokkal nagyobb számban vannak, de most már azért lehet látni a francia klubnak drukkoló embereket is, és valószínűleg ez a következő órákban még tovább fog nőni, mert ugyan most párhuzamosan a szurkolói zónában zajlik a legendák tornája, ahol Cafu, Rakitic, Juhász Roland, Roberto Carlos, Makelele, Falcao, elképesztő játékosok lépnek pályára, de azért nyilván akiknek nem jutott jegy, hiszen az már egy teltházas esemény, ez a itt vannak kint, itt kivetítőken is tudják majd figyelni a legfontosabb mérkőzéseket, és ezt a Hősök terén pedig lesz egy Szigala koncert, aki egy brit DJ, szóval a rendező gondoskodtak arra, hogy minél több aktivitás legyen, és ne csak egy egynapos fesztivál legyen, hanem egészen pontosan 4 napig a Hősök teréhez kössék a külföldi szurkolókat.
3: Hát főleg, mert rengeteg külföldi szurkoló jegy nélkül pusztán a futball élményét érkezett Budapestre. Holnap hogy kell elképzelni a mérkőzés alatt a Hősök terét? Hát, hogy kivetítő lesz, ugye az nyilvánvaló.
5: Igen, óriás kivetítők vannak már felállítva, ahol egyelőre még sokszor a helyszíni speaker jár körbe és beszélget rajongókkal, de nyilván itt holnap már 1 órával a mérkőzés kezdet előtt elkezdik a felvezetést, oda kapcsolnak valamelyik közvetítésre, és egészen szerintem a trófea átadásig biztosan lehet majd figyelni. Valószínűleg lesznek majd helyszíni vendégek is, akikkel közösen elemzik a látottakat a félidőben akár. Szóval itt rengeteg ember tudja nézni úgy a mérkőzést, hogy nincsen bejegye a Puskás arénába. Fontos, hogy a csapatoknak külön is vannak szurkolói zónái, az Arzenál a Városligetben kapott helyet a Hősök terejétől távolabb, és a PSG szurkolók pedig az MTK sportparkban gyülekeznek majd, úgyhogy ha valaki célzottan valamelyik csapatnak szeretne szurkolni, akkor ezen a képen találja meg a klub szurkolóit, de a Hősök terén is fantasztikus hangulat lesz, gondolom itt is lesznek azért valamelyik klubhoz kötődő érzelmű emberek, de azért itt a semlegesek is megtalálhatják a megfelelő futballhangulatot és a bajnokot ígértő látát.
3: Hát csak ne keveredjenek, ne keverje össze senki, tehát még egyszer a Városligetben van az Arzenál és az MTK Sportparkban a PSG. A trófea, a Bajnokok Ligája trófea ott van-e még?
5: Igen, itt van. Jó is, hogy ezt említetted, mert elég egészen különleges, most pont arra felé fordultam. A Városligeti tavon úszik, egy installáció lett felállítva. Azért sok mindent csinált már Budapest, de ilyet, hogy a Bajnokok Ligája trófea legyen a vízen, ezt még Budapest se csinálta meg eddig, és ha jól tudom, akkor semmelyik másik város sem a világon, szóval ez egy egészen különleges ötlete volt a rendezőknek. Fantasztikusan néz ki, és rengetegen mennek le vele fotózkodni. És a Bajnokok Ligája trófea, ez amiről az előbb beszéltem, ez a Bajnokok Ligája trófájának egy nagy mása volt, de itt van a Bajnokok Ligája rendes trófája is a holnapi nap délelőttjéig is, amikor átveszik méltóhelyére a Puskás arénába. Hát ahhoz nagyjából egy órás sor kell kivárni, hogyha valaki szeretne vele fotózkodni, de arra is ránéztem, és az is megvan, úgyhogy egyelőre... Igen, úgyhogy egyelőre még bízhat abban a PSG meg az Arzenál is, hogy holnap felemelheti. Reméljük ez, holnap átkerül a stadionba épségben.
3: Na, már csak azért is, mert ugye az az abszolút rendje az UEFA-nak, hogy a trófeát fotózni lehet, de megérinteni kizárólag az érintheti meg, aki megnyeri a Bajnokok Ligáját, és akkor a döntő lefolyása után szépen odalép, és 60-valány ezer ember meg, akik nézik a tévén, akár milliárdnyian a szeme láttára a magasba löki. Kressz Bárint nagyon szépen köszönjük!
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit és a Twitch nézőit, mert hogy a következő egy órában streaming felületünkön is lehet követni az adást videós formában. Én Tóth Béla vagyok, és a 19 óráig tartó adásunkban nem csak, hogy streamingen lehet követni ezt az adást, hanem hát különleges dolog az, hogy a futball tudását teszteljük három játékosunknak, méghozzá egy játékos kvíz formájában, ugyanis a labdarúgó Beck és BL döntők történetében merítkezünk meg abból az apropóból, hogy szombaton itt Budapesten rendezik az Arsenal és a Paris Saint-Germain összecsapását a Bajnokok Ligája döntőjében. Ezzel a tudás próbával hangolunk tehát erre az alkalomra. Kis Tamás, a Magyar Távirati Iroda munkatársa, Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztő és kollégája Somogyi Zsolt a vendégünk. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok.
4: És a kvízmester Tóth Béla.
3: Csak bukni hát, lehet nagyon csak.
5: Igen, én is ezt tudhatok.
3: És fölvezetsz minket, mint szak. Emlékszem, egyszer voltunk egy homokfoci 2001-ben, ahol az két elődöntő úgy játszottak a csapatok, hogy csak olloz, tehát a labda egy percig a levegőbe, és ollozva valaki berúgta. Tehát, hogy tényleg, mint Brazíliában lettél volna. És azt mondta a speaker, hogy most pedig a döntő előtt jön a színész újságíró, vagy újságírók
4: nem
3: egymás volt, között.
4: Nem, Abád Szalokon,
3: bemutató mérkőzés. Az bemutató mérkőzés. Ezek, akik addig ollozgattak a homokon, úgyhogy mondom, egy percig nem esett a labda, így jöttek le a perő, hogy na, megnézzük azt a bemutatót. A lábunkat nem tudtuk a homokból kiemelni, úgyhogy nagyon, nagyon óvatos felvezetést kérek.
2: Talán itt kell mollózni kell majd is.
3: Mit adhatom
2: akkor a bemutatót?
4: Na.
2: Na, de lesznek érdekes kérdések, és lesznek olyan feladatok, amik szerintem majd szórakoztatni is fog titeket. Na, de hát előtte akkor beszéljünk erről a BL döntőről. Nem tudom, hogy itt közülünk ki lesz ott majd a Puskás Arénában.
5: Én Domi. Ott leszek, igen. Egyrészt,
2: hogy sikerült elintézni?
5: Örömömre elfogadták az akkreditációt, az UEFA elfogadta így az akkreditációt, úgyhogy megkaptam a visszajelzést.
3: Thomas Little néven.
5: Ott leszek, álnéven, igen.
3: És Arsenal szurkolóként?
5: Hát ez ugye nem, ezt nem verjük nagy dobra, de
3: semleges
5: igen. Semleges újságíróként, de egyébként.
3: Egy Arsenal meszben.
5: Nem, azért a meszt azt otthon fogom hagyni.
4: Ilyenkor alá kell venni valaminek.
5: Igen. Egyébként a ma délelőtt megnéztem a Hősök terén ezt a kis ingyenes fesztivált, kitelepülést, egyebeket, úgyhogy javaslom mindenkinek, mert jó kis installációk vannak, meg különböző programok, és kipróbáltam a robotkapusnak a...
2: Sikerül gólt lőni?
5: Igen. Három próbálkozásod van. Az egyik, a középső, az sikerült úgy eltalálni, hogy az be is ment. Nem túl sok embernek sikerül egyébként, mert elég jó reakcióideje van ennek a robotkapusnak.
3: Hát ha bekapcsolják, ugye, nem úgy, mint neked.
5: Nem úgy mindenkem, akinek nem kapcsolják.
3: Akkor lemerült az ellen.
5: Igen.
4: Nekifutás közben kirúgta a konnektorból.
5: Egyébként, de dicséret illeti a robotkapus, mert jó helyre vetődött, de nem ért oda. Úgyhogy,
2: megemelted a labdát.
5: Igen, úgyhogy most már nagyjából ez erőt, meg a sebességet, meg a helyet azt be tudom lőni, hogy hova érdemes lőni.
2: De nem vártok ettől a BL döntőtől, a szombat esti összecsapástól?
3: Hát ha jól tudom, akkor ugye hét olyan mérkőzés volt egymás után, hogy csak az egyik csapat rúgott gólt.
2: Nagyon jól tudod.
3: Lesz ilyen kérdés?
2: Nem. Beszélgettünk a héten már egymással ebben a témában, és ott szóba került.
5: Itt van, aki handicap.
3: Azt elfelejtette.
4: Ez nem lesz kérdés.
2: Ez nem lesz kérdés.
3: Hát akkor én kérek egy pontot akkor ezért. Úgyhogy szerintem legalább rúgjam mind a két csapat egy-egy gólt, és én nem leszek ott a mérkőzésen, távolból figyelem.
2: Leo?
4: Nem leszek ott, az egyértelmű. Nyilván van olyan csapat, amelyik ha bejutott volna, akkor megpróbáltam volna, bár akkor sem biztos, hogy már ott lenni, akkor sem biztos, hogy sikerült volna, de így mondjuk szívbaj nélkül nézem tévén. Sok gólt nem várok, tehát most biztos, tehát ezen a meccsen nem fog 5-0-ra nyerni a Paris Saint-Germain, mint egy éve az Inter ellen. Nem mintha az Arsenalnak olyan könnyű idény lenne a háta mögött, mert azért az Internek is jellemzően ugye térdükön jártak, amire eljutottak a döntőig, meg olyan ágon is voltak. Az
2: csak
4: Arsenal...
2: valamivel fiatalabb Arsenal játékosokról.
4: Ennyit szólva is fiatalabb, meg az Arsenalnak egyébként amúgy valamivel könnyebb dolga is volt, mint a, mint a PSG-nek. Én nem tudom, szerintem az biztos, hogy tehát sokkal attraktívabb futballt játszik a Paris Saint-Germain, de szerintem egy ilyen döntőben egyáltalán nem ez fog dönteni. És az Arsenal ellen iszonyatosan nehéz futballozni, főleg nehéz jól futballozni, úgyhogy én simán nem tudom képzelni, hogy az Arsenal ezt valahogyan behúzza. Szóval mondjuk, ha nem lennék a PSG helyébe, ha 1-0, mondjuk a 60.-70. percben 1-0 az Arsenalnak, azt mondom. De hát persze oda el kell jutni, hogy a 60.-70. percig mondjuk ne kapj gólt a PSG-től, na majd meglátjuk.
2: Te már rutinos kvízjátékos vagy, mert hát már voltál.
4: Egyszer voltam, így van, az nagy komoly rutin.
2: De hát így is tapasztalta vagy, mint a rivális.
3: Jó, abszolút kvízújoncok vagyunk miatt, amivel.
2: Na hát szerintem
3: ne is húzzuk az időt. Engem érdekel reggeli szombaton. Sonka, szalámi, azt lehetem kérdeni.
5: Nem tudom, hát gondoltam rá, hogy egy angol reggelivel hangolok, de nem. Semmiképpen nem párizsi, de ha egyébként, hogyha a meccsről egyetértek, én is kevés gólt várok, tehát azt gondolom, hogy...
4: Abba bízol inkább.
5: Hát bízom is, meg úgyis várom, szerintem elég küzdelmes mérkőzés lesz. Én úgy érzem, hogy nagy rész a meccsnek a középpályán fog eldőlni, meg ennek az egésznek a kimenetele. Most az, hogy ez mennyire látványos, meg nem látványos, valószínűleg ez nem lesz annyira látványos, tehát itt nem arról lesz szó, hogy 3-4-5 gól esik. Szerintem 3 gól alatt leszünk. Nyilvánvalóan én reménykedem benne, hogy a Leónak a predikciója jön be valamilyen szinte, és valamilyen módon az Arsenal ezt, ha már ennyi idő után végre újra BL döntőt játszik. De, mint tudjuk, 2006-ból is lehet egy kiállítás, ami ugye mindent felborít, és akkor nem úgy alakul, ahogy készül az egyik csapat.
2: De ne is menjünk bele részletesebben ebbe a döntőbe, mert lehet, hogy majd szóba kerül valamikor a játék során.
4: Hát tőled függ végül is.
2: Van SMS számunk, a plusz 36 30 55 55 605-ös számon hozzá lehet szólni az adáshoz, adott esetben a kérdésekre válaszolni, és a Twitch felületünkön szintén hozzászólásban lehet tőlünk kérdezni, vagy válaszolni a kérdésekre, és szerintem ne húzzuk az időt. Láttok magatok előtt 6 borítékot, abból kellene majd választani, mert az első feladatunk a hézagos alakzatok névre hallgat. Ez egy bemelegítő kör, emlékezetes bekés BL döntőknek.
4: Mindenki húzzon egyet?
2: Egyelőre egyet húzzatok, de még ne nyissátok ki a borítékot. Egy el picit, hogyha közelebb húzzátok magatokhoz,
3: akkor
2: úgy egyszerű.
3: Ez igaz.
2: De még ne nyissátok ki a borítékot.
5: Nem. Van rajtuk szám, vagy nincs meg
3: semmi?
4: Hát egyébként van.
2: Bekés BL döntőknek a kezdő 11-ét fogjátok találni a borítékban, hiányosan. Három helyen, három pozícióban elrejtettem a játékosnak a nevét. Azokat a hiányzó részeket kellene valahogy megtalálni és kiegészíteni a kezdő 11-et. Kezdjük szerintem akkor Leo veled. Nyisd ki a borítékot, és először próbáld megállapítani.
3: Vagy?
4: Persze, hát beszélgetünk.
2: Lehet. Először próbáld akkor megállapítani, hogy melyik BL vagy megdöntőről lehet szó.
4: Ez a 99-es.
2: Nagyszerű.
4: Ez a Manchester Bayern.
2: Melyik, vagy mely játékosok vannak meg ott neked?
4: Schmeichel, Neville, Jonsen, Irwin, Nicky Butt, David Beckham, York és Cole. És ugye itt Scholes és Keane, azt hiszem, el volt tiltva. Tehát a Giggs hiányzik, az biztos. Uh-huh. Az az egyik.
2: Megvan, az egyik megvan.
4: Az egyik. Védelemből talán Jabstam volt.
2: Nagyszerű.
4: És akkor egy mert ugye a Beckham valóban nem széllel játszott, tehát jól van fölírva, mert itt nekem Nicky Butt és Beckham van középen. És
2: kit keresünk tehát akkor?
4: Blomqvist.
2: Nagyszerű.
4: Ő volt.
2: Megvan, akkor mind a három hiányzó játékost sikerült kitalálni.
4: Ez az a 11, amelyik még most se tudja, hogy lett BL győztes, de az lett, ez tény.
3: És Johansson elnök úr sem.
4: És megboldogult Knézi Jenő sem, aki pont ezt a felállást kritizálta végig a meccs során.
3: Hozzáteszem joggal.
2: Mit tehát mondott Ferguson?
4: Teljes joggal.
2: Mit mondott?
3: Nagyon csúnya és méltatlan támadásoknak volt a kollégán kitéve.
4: Igaza volt, amit mondott. Így van.
3: Azt mondta, hogy nem volt jó ötlet. Oké, hogy hiányoztak kulcsjátékosok, de a felállást is megbolygatta Sir Alex, és azt mondta, hogy ő vállalta mindig a véleményét, hogy ez nem jó, ez egy taktikai hiba, és taktikai vakság, ezt mondta, és ezért kapott ki nagyon, hogy nem látja a padról, hogy ez abszolút nem működik, és amikor vissza az utolsó percekben, vagy az utolsó 10 perce Beckham visszament a szélre,
4: igen.
3: És akkor valahogy elkezdett működni valamennyire a United játéka, és
4: ugye
3: Sheringham és Solskjær bejött.
4: Klasszikus csodacseré.
2: Ehhez van kérdésem, ehhez a kezdő 11-hez. Leo, ki volt a mérkőzés játékvezetője?
4: Hát
3: Collina.
2: Nagyszerű.
4: Jó.
2: Megtaláltam, most elrabolt a válasz lehetőséget.
4: Bocsánat. Ja, ilyet lehet csinálni.
3: De ezért elmondtad azért, neked adom. Vagy hát...
4: Tudtam volna.
2: Akkor Leo felé még egy kérdés, hogy ki adta a gólpassz Teddy Sheringhamnek?
4: Teddy Sheringhamnek, ugye az volt az első gól, hát az ugye nem gólpassz volt, hanem ez egy kapura lövés volt. Miután aztán Strunc rossz helyre fejelte ki a labdát.
3: És Fink.
4: Vagy Fink, nem Strunc, Fink. Ugyanaz a kategória. Fink rossz helyre fejelte ki a labdát.
3: Hát a szünet átment a hószor, és visszafejelték.
4: Igen.
3: És úgy pattogatott igen, a labdát, és Fink és volt, a lábán és volt, hogy kirúgja, és, ne, és
4: volt,
3: nem találta
4: el. És volt egy eltört lövés, most nyilván gondolkozom, hogy ez melyik volt.
3: Nem, a Fink, ahogy lepattant a lábáról, onnan a Sheringham egyből rárúgta.
2: Nem.
4: A Sheringham az belekanalazott, az valószínűleg nem is kapu, nem ment volna kapura, kicsit mellé tartott.
3: Tényleg abba beleért.
4: Most nem tudom, a Giggs talán?
2: Így van, Giggs, Ryan Giggs volt az.
5: Igen, azt meg nem mondtam volna. Nagyjából homályosan megvannak a gólok, de hogy ez a Giggs volt.
4: De az tény, hogy tovább, eleve a szögletet még nem a Fink, az tovább ment a senki földjére, és a Fink ahelyett, hogy a hogy kirúgta volna a világból, a helyet oda valahogy visszakanalazta a 16-os vonalra, és onnan elrúgta a Giggs, és abba ért bele a Sheringham.
2: Soma már bontott egyet.
3: De én nem néztem meg.
2: Tomi, veled folytatjuk igen. Akkor. Jön a következő
4: Soma borítékat. Hiába bontogat.
2: Ezt kicsit a borítékat egyelőre remekül oldotta meg Leo. Na Tomi.
5: Jézusom.
3: Derítsük ki, melyik csapat?
2: Mondjál neveket akkor, hogyha nincs meg a BL.
5: Hát a Johan Cruyffra azt azért gondolom sokan tudják, nem csak én. Mm-hmm. Meg Arie Haan neve is azért valamennyire megvan az embereknek. Most persze ennek a csapatnak az összeállításában szerintem itt a kollégák jobban képbe lesznek.
2: Na melyik? Tehát Ajaxról van
5: ez biztos, szerint. Hogy Ajax, az világos, hogy Ajax.
4: Óvodás voltam, annyira nem biztos, hogy képbe vagyok.
2: Menjünk végig a neveken, amik megvannak, és hát honnan már a döntő is meg lesz.
5: Heinz Stuy a kapuban, ha jól mondom. Barry Hulshoff, Ruud Krol, Wim Surbier, ugye ez volt a védő hármas, és akkor itt van egy X-ünk, akit majd meg kellene találnunk.
2: Középpályán akkor ezek szerint?
5: Igen, ilyen védekező középpályás poszton, ha jól látom, a felírás szerint, és akkor a középpálya Arie Haan és Gary Müren, ők megvannak, de van egy jobb szélsőnk, aki hiányzik, és elő pedig Cruyff és Piet Keizer.
4: Óriási futballista volt az összes
5: és,
4: egyébként.
5: És a jobb oldali támadó az, vagy a jobb szélső.
3: Aki nekem van egy ilyen Rensenbrink lehetett?
4: Nem.
2: Most ugye nem segítséget használsz.
4: Ja, nem. Én azon gondolkozom, hogy ez ugye háromszor nyert az Ajax beket, hogy ez most melyik.
5: Igen,
4: én szerintem lehet, én szerintem a Vasovic, ha az első, akkor a Vasovic az a pana elleni, de igen.
2: Annyiban segítek Nézkez akkor,
4: hogy... biztos. Johan Nézkez, és Johnny Rep is szerintem jobb szélre biztos.
2: Igen, de akkor Rep már szerintem segít, hogy melyik döntő lehet ez.
4: Hát igen, csak akkor attól még nem fogom tudni, hogy ki volt a Hulshoff, Krol, Surbier hármas előtt.
2: Megvan eddig akkor kettő, tehát
4: Blankenburg. Tudtam, hogy ott volt egy-két, nem láttam szerintem.
2: És akkor melyik döntő ez?
4: Ez akkor a 73-as. Hát a Rep góljával nyerték meg.
2: És Blankenburg adta...
4: Igen.
2: Melyik stadionban rendezték meg a döntőt, Tomi, az hát, ha megvan?
5: A 73-as döntőt?
4: Az nekem se lesz meg.
5: Nem? Az a baj, hogy most pont ma reggel adtuk ki ezeket a háttereket, és a helyszínen nem voltak benne, tehát csak a döntők voltak.
3: Nem, nincs meg nekem se.
2: Itt közeli országban.
3: Bécsben?
2: Hát segít. Nem.
4: Belgrád.
2: Maracanã.
3: Igen.
2: És ki volt az ellenfel az Ajaxnak? Arról még nem beszéltünk 73-ban.
4: Juve, nem?
2: Juve, és itt lennék az edző személyére
4: kíváncsi. A Juve edzőjének? Igen. Tjú.
2: Ez a legnehezebb szerintem, ez a boríték, de...
5: Hát sikerült belehúznom.
2: Nagyon jó kezed van.
4: Együtt gondolkozunk.
2: Na ki lehetett
4: az edző? Mert ugye az Ajaxnak Kovács volt az edzője 73-ban már, nem a Michez.
2: Annyit segítsek a nemzetiségében?
4: Nem, valami... Nem.
3: Nem olasz.
4: Most csehszlovákra gondolom. Valami kimondhatatlan jó nevű csesz. Kimondhatatlan nevű, szinte ismeretlen csesz. Valami Viklicek, nem az, de valami ilyen nevű.
2: Szabad a gazda?
4: Persze.
2: Czesmir Witzpalek.
4: Na, mondtam.
5: Majdnem egyébként. Jó,
4: de nem véletlenül ezt emléztem meg, mert először is nem nyerték meg.
3: Könnyű feladat.
5: Ez jó volt, igen.
3: Ha, ez volt a legjobb. Ezt se tudják ezek a hülyék ott bent. A stúdióba.
2: Na, de Soma, na most te
3: na nézzük. Na én mit kaptam?
2: Na, neveket mondj aztán hátra.
3: Kapuba Rogério Domínguez. Védelemben Márquitas és Pajín. José María Vidal és José María Zárraga. És elő Canario, Luis del Sol és Paco Gento. Úgyhogy beraknám Puskást.
2: Nagyon jó eddig.
3: Beraknám Di Stefanót.
2: Igen, és akkor keresünk egy...
3: belső védőt.
4: Santa Maria.
3: Santa Maria. Igen.
4: De legalább a nagy neve.
3: Hát ez a Frankfurt.
4: Ez csak a 60-as lehet, Frankfurt, mert a Puskás, Puskás azon az egy győztes bekdöntő játszott.
3: 7-3.
4: Mondjuk rúgott 4 gólt.
3: Puskás 4, Di Stefano 3.
2: Az ugye akkor megvan, hogy Puskás 4 gól, Di Stefano 3. Na de kik szerezték a Frankfurt gólt?
3: Eintracht játékosok.
4: Nem, a Helt az nem, az Iggy Helt az, mintha ott nem, játszott volna, nem. De lehet, hogy az...
5: jobban meg kellett volna nézzem, amikor
4: nem, ezt biztos, biztos
5: három német
2: nem. Richard Kress és Erwin Stein, ők
4: ott van, aki van, jogos, jogos.
2: Milyen nemzetiségű volt a játékvezető?
3: 1960-ban? Szerintem olasz.
2: Segít a helyszín.
4: Skót.
2: Igen. Általában még akkor az volt a jellemző, hogy a házigazda.
4: Én hozzáteszem, én majdnem azt mondtam, hogy angol, aztán rájöttem, hogy a Hampden Parkban angol, annyira az UEFA se lehet, ilyen, hogy oda küld egy angol bírót, de az biztos, hogy a Sir Alex Ferguson a meccsen ott volt.
3: Például, ha ide tartozik egy nagyon nagy ugrással,
4: és azt hiszem labdaszedő volt.
3: Hogy én például annyi eszük nem volt azért az UEFA-nak, vagy ezt nem érzik azt a finomságot, hogy Kovács Istvánnak odaadták a tavalyi PSG Intert, pedig ő aztán válogatott meccset a Puskás Arénában nem vezethet érintettség okán. Na de a Puskás Arénában egy BL döntő.
4: Hát honnan tudod,
3: ha már a BL döntőt rábízod, akkor miért nem...
4: Hát figyelj, én azt nem, tudom, nem, azt tudom, hogy hosszú éveken át volt egy Hornik Tibi nevű felvidéki szlovák boxbíró, akiről senki nem tudta, hogy magyar. Tibor Hornik.
3: De róla rendszeres, mindenki tudja.
4: Rendszeresen vezetett és pontozott magyaroknak. Én nem emlékszem olyan esetre, hogy
3: ne, csak problémánk lett István volna. Miatt, hogy milyen élmény lehetett volna neki nem. Budapesten beadöntött vezetni. Nyilván jó volt neki Münchenben is, de akkor már vezethetett volna Budapesten is.
2: Maradt még három borítékunk, úgyhogy abból is választhatok, és folytatódik ugyanez, ugyanez a játéktípus, igen. És,
4: egyébként ez jó volt, hogy elkezdted mondani a neveket, egy pillanatra megijedtem, hogy a 66-os, mert az, amely egy jó legyengített Madrid volt, már a, és ugye akkor nyert hatodszor a Real, de aztán szerencsére.
2: No, szerintem akkor megint Leo, először te bonts, hát akkor most már megnézte.
4: Szám nélküli borítékkal.
2: Na,
4: kérem szépen, ez egy kiváló Milán, mégpedig miután Bobán is benne van, ezért a 94-es kell, hogy legyen, amelyik életes, a Barszát 4-0-ra leverték. Annyit tudunk, hogy Rossi, Galli, Maldini, Panucci, Bobán, Albertini, ott van egy X, Donadoni, van egy X, és Massaro. Ez Savicevic az egyik X.
2: Nagyon jó.
4: Az az első X.
3: Én azt szerintem, mondom, szerint... Desai.
4: Uh-huh. Az a középpályán, igen, Desai, hiszen még gólt is szerzett, és ott jobbekben, nem tudom, Tassotti, vagy Costa Curta,
3: melyik Tassotti.
4: Costa Curta miért nem játszott ezen a meccsen, na mindegy, biztos sérült volt.
2: Soma, hát ha tudod.
4: Hogy miért nem játszott
3: Costa Curta?
4: Akkoriban fix kezdő volt.
2: Ezzel nem készültem, tehát ez kérdés
4: lehet, hogy sérült volt. Még az is lehet, akkor még az is lehet, hogy sárgás volt. Szerintem akkor még nem volt olyan, hogy az elődöntők után 94-ben biztos nem, mert a Ballack se játszott BB döntőt.
3: 2002-ben így van.
2: Két kérdés szintén ehhez a döntőhöz. Ki volt az AC Milan vezetőedzője?
3: Capello.
4: Capello, persze. Majdnem azt mondtam, hogy Cruyff, de az a Barcelonájú volt.
3: Capello volt,
4: Capello.
2: Te jó vagy a helyszínekben, melyik városban hát rendezték?
3: Athén olimpiai stadion, persze. Görög repülős sztrájk volt másnap. 70 millió ember volt a reptéren mozdulatlanul.
4: Visszamentek szerintem a városba. Legalábbis mert buszosztályk
3: hát
4: is volt.
3: Hát egy hegy van a reptér és a város között, úgyhogy igen, busszal meg kell kerülni valamelyik
4: irányba. Hát ha én milánói vagyok, előző este 4-0-ra megverte a csapatom a Barcelonát, akkor semmi se zavar, és bármikor visszamegyek a városba, tehát gyalog is.
3: Okay. Egy jó cacikit megkóstolni.
2: Te jössz, Tomi. Maradt kettő, és én tudom, melyik kettő maradt. Hát remélem, hogy nem a nehezebbet fogtad
5: ki. Nyilván az 1957-es. Nyilván valami ilyesmi.
2: Na?
5: Ez gyanús, hogy ezt lehet, hogy tudni fogom.
3: Na,
5: ez már modern kori dolog ez. Ez egy Barcelona lesz.
2: Nagyon jó.
5: Mondjuk a Messi-Eto duóból ezt nem nehéz kitalálni. Ott van egy X egyébként
3: akkor
5: elől.
3: Az a 2009-es lesz.
5: Az...
2: Messi és Eto mellé keresünk valakit.
4: Vagy 9, vagy 11.
5: Igen, hát ez a kérdés. Na várjál, azt mondja, hogy a hátul van egy olyanunk, hogy Puyol, Touré és Piqué.
2: Aha, ez már sokan segít az értemben.
5: Keresünk egy bal de ez hátvédet. Itt,
4: de biztos, hogy bal hátvédet keresünk? Hát itt azt.
5: Hát tehát itt
4: magyarul
5: azt.
4: Nem Dani Alves, hanem mondjuk
5: itt azt.
4: Abidal logikusan.
2: 2009.
3: Amíg Abidal nem biztos, hogy ott volt.
5: Akkor az menjünk nem.
4: Silvinho.
5: Az nem. Keressük a kapust először is, mert a kapus ki van. Hát az meg a Viktor Valdes, gondolom.
4: Az biztos.
5: Ha jól emlékszem. Iniesta, Xavi középen, meg Busquets, az rendben van. Én nem tudom, hogy itt elő nem Thierry Henry volt esetleg?
4: De, akkor na. Már igen.
5: Ugye? Tehát akkor Valdes a kapuban, Thierry Henry ott a...
4: És keresünk egy bal hátvédet. De az nem hiszem, hogy a Dani Alves játszott bal hátvédet.
2: Nem.
4: De miért nem játszott jobb hátvédet? Mert ott volt. Na mindegy, az biztos.
2: Leo egyébként már mondta. Te már kitaláltad.
3: Silvinho.
5: Igen, ez 2009.
2: Tomi kiszerezte a mérkőzés első gólját.
3: És hogy?
2: Hogyan? Igen. Nem, te másra gondolsz, az a második volt. Szerintem amire gondolsz.
4: Ez 2-0 lett.
2: Hogyan volt?
5: Eto?
2: Igen, Eto.
5: Eto.
2: Messi gólra.
3: Messi fejes gólja.
4: Amikor átfejelte a kapust.
2: Hát és melyik csapatot ejtette ki a Barcelona az elődöntőben?
5: Az elődöntőben?
3: A Real Madridot.
2: Nem. 2009. Ez a 2008-2009-es idény.
4: Akkor nyerte
2: a Guardiolával. Nagyon
4: emlékezetes.
2: Ez az az idény, amikor ugye 6 trófát gyűjtöttek be. Az volt a Super Barcelona tényleg.
4: Valami angolt?
5: De nem.
2: 2009.
5: 2009-ben.
2: Nagyon emlékezetes és botrányos elődöntő.
4: Ja, a Chelsea.
3: A Chelsea.
5: Hát nem.
4: Az akkora csalás volt, hogy a Chelsea.
3: Nekem
4: se kutyám, se macskám a Chelsea, de minimum 3. Minimum 3 ég neki álltó.
5: De akkor 11-ben is játszottak a Chelsea-vel, csak az negyed döntő volt?
3: Igen, utána is játszottak, igen. Nem, amikor igen. Volt, amikor, de meg előtte
5: mert ott a Chelsea-nek rúgta a Ronaldinho azt a
2: az korábban volt. Az szerintem az 2006, volt. Szerintem.
3: Igen, az 2006,
5: az is lehet,
3: így,
5: igen.
2: Az is lehet. Nagyon jó, de végül meglett a megoldás, igen, és az volt ugye az az elődöntő, amikor Drogba végén, hogy ez it's a disgrace.
3: Az igen. Volt, az volt. Övrebő ott.
4: Balak le akadta harapni a fejét a bírónak.
3: Olyan szabályt, olyan 11-eseket nem adott meg a
4: és
3: Chelsea-nek.
4: És még így is majdnem tovább jutott a Chelsea egyébként, mert ugye hajszal eszélyen rúgta, ugye azt hiszem a... Ja nem, eszélyen rúgta a Chelsea nem. Gólját.
3: És a végén egyenlített.
4: És a végén egyenlített a Barca. Iniesta.
3: Na nézzük. Kapuban X.
5: Az jó.
3: Védelemben Johnny Hansen.

0: Tudatos?
1: Igen, igen, igen. Akkor még Rummel Fliegének becézték, ezt Csernai Pali bácsitól tudom, aki az edzője lett később, és aranylabdás az ő keze alatt, ugye Rummenigge kétszer, és ő mondta, hogy Rummel Fliegének becézték, ami azt körülbelül hülye lefordítva egy ilyen zavarodottan röpködő legyecske. Annyit jelent magyarul, az, hogy Rummel Fliege, mert hogy a pályán úgy viselkedett, mindent tudott a labdában, gyors volt, erős volt, okos volt, de még össze-vissza szaladgált, tehát még nem volt az a kiforrott klasszis.
2: A kapus mindegy, szerintem a legkönnyebb.
1: Azt tudni fogod.
3: Igen.
2: Ikonikus kapus, német kapus.
3: Így van, ikonikus német kapus, Csank János kedvence, feketében védett. Igen, őt tudjuk.
1: Dinamo nadrág.
3: Hogy hívják? Hát, nem fog eszembe jutni. Sepp Maier, persze.
1: Acingi macska.
3: A Breitner lehetett ebben a csapatban? Paul Breitner?
2: Hát hova gondolod őt egyébként, mert szerintem ott minden poszt megvan, ahol, tehát minden poszton van név, ahol mondjuk Breitner előfordulhatna.
1: Hát Fécsor, hogy néz ki, Hansen?
3: Hansen, Beckenbauer, Horstmann.
1: Akkor nem, Breitner akkor a Reálba volt szerintem, igen, és szerintem igen. A Schwarzenbeck volt a belső, mert az állandóan ott volt, a Beckenbauer úgy nem lépett pályára a Bayernba, hogy ne takarított volna, mert a Beckenbauernek kicsit szabadabb játéka volt.
2: Megvan akkor a középső védő az egyik, Schwarzenbeck.
3: És akkor Rummenigge-s Müller mögött irányítóba?
2: Lehet, hogy nem pontos a pozíció, de igen.
1: Nagy név, nem?
2: Nagy név.
1: 76-ban biztos, hogy ott volt.
2: Annyit segítek, hogy még mindig ott van a Bayern környékén, sőt, mi több.
1: Azaz.
2: Nagyszerű.
1: Már gondolkoztam, hogy 76-ban volt-e még a Hönes, de egyrészt nem volt az annyira öreg akkor, másrészt abban az évben, ugye, ő hagyta ki a 11-est, mielőtt a panyenkázta volna a Bayern.
2: Két kérdés még. Ki volt az ellenfél ebben a döntőben, tehát a 76-os megdöntőben?
1: És hogy ki vezette, azt is meg fogod kérdezni.
2: Hát akkor viszont tudod, már a kérdést is tudod. Nem?
1: Azért, mert konkrétan a jövő héten van évfordulója, 50. évfordulója,
3: és még nem, de már
1: Malonyi Petinek már szóltam, hogy írjon róla.
3: Karcsi bácsi
1: vezette.
2: Karcsi bácsi volt a másik oldalon.
1: Szerintem egy ilyen. Uh-huh. De Karcsi bácsiról annyit, hogy azt hiszem, mert ez egy jó sztori, hogy Münz és tátrai partjelzők lengettek neki, de azért ők, mert hogy melyik volt a beugró, azt nem tudom, mert egy Hámori nevű partjelző volt kijelölve erre, csak előtte volt a Fradi MTK Magyar Népköztársaság kupa döntő, amit valami módon ez a Hámori elcsolt, és eltiltották minden sporttevékenységtől, és beleesett az, hogy lengethetett volna egy Beck döntőben, de így nem mehetett ki. És ezt Népsport korrektül le is írta az akkori Népsport.
3: Kinek olyan már csalt el az MNK döntőt?
1: Arról nem szólt a fáma, meg azt meg sem néztem, őszinte legyek, de ez biztos, hogy egy ember, aki azért nem lehetett partjelző egy Beck döntőben, mert eltiltották minden sporttevékenységtől.
2: Az első feladatot azt szerintem abszolváltátok csillagos ötössel. Megyünk tovább a másodikra, és itt nem csak a futballtudás számít majd, hanem a zenei a kulturális műveltség is. Mert hogy egy-egy részletet fogunk meghallgatni bizonyos dologból, és első körben azt kellene majd kideríteni, hogy mikor jelenhetett meg, melyik évben ez a zeneszám.
1: És hogy abban az évben kinyerte a Becket.
2: Hát adok majd három választási lehetőséget, nem. És abból a háromból kell beazonosítani azt, amelyik abban az évben történt, amikor a dal megjelent. 1-től 6-ig lehet választani, most akkor induljunk a másik oldalról, nem. Somától. 1 és 6 között mondj kérlek egy számot.
3: 4-es.
2: 4-es, akkor a 4-es zene részlet következik majd, és azt fogjuk meghallgatni, és onnantól kezdve azon kell törni a fejedet, hogy mikor jelenhetett meg. Jöjjön akkor a zeneszám.

0: Na?
1: Nem. Túl sok pozitív nincsen az arcomon.
2: Túl sok értelem nincs az arcomon. Tehát igen, ez egy dupla kérdés.
3: Itt most, itt most kell nyomozni, meg tippelgetni.
2: Ja, kik ezek?
1: Akkor ugye? Első körben adok neked három választási lehetőséget.
2: Csak arról mesél, hogy ezek kik voltak.
1: Na hát, azt én nem árulhatom.
2: Ez egy 87-es érdek, felsorolom neked meg a Ákos összes dalt.
3: Szinte egyébként

0: számot egyébként nem ismerem, de ez nem Cseh Tamás?
1: Cseh Tamás.
0: És valaki még.
1: Másik János.
0: Hát azzal voltak közösen.
1: Ez nem sokat segített Somának.
0: Ez viszont 80-as évek, az biztos.
2: Akkor ez 86.
1: Nem, hát az évszáma nem annyira fontos. Majd a három esemény közül, amit mondok, azt kellene valahogy bepárosítani ehhez a számhoz és ehhez az évhez. Te első lehetőség.
0: Az évszám nem fontos.
1: Félix Magath eldönti a megdöntő.
3: 83-ba.
0: Igen.
1: Az AC Milan kiüti a Barcelonát a Bajnokok Ligája fináléjában.
3: Az 94.
1: A harmadik pedig a Beck idény utolsó mérkőzésének az olaszországi Bari ad otthont.
3: 91.
1: Ez külön Tominak. Az évszámok jó.
3: Na, így már tudom.
1: Na, azt kellene megtalálni, hogy Cseh Tamás és Másik János minden álmodban, ez tehát a számnak a címe.
3: A tippem 91.
1: Korábbi tippek.
3: Megbeszéltük a 80-as évek, akkor 83.
0: De 83-ban, szerintem 83-ban még nem volt, hát a Cseh Tamás már volt, de szerintem akkor még nem volt ez a duett, ez én is inkább a 91-et mondanám. Valahogy.
1: Na Tomi, te?
4: Hát akkor 94 akkor legyen, persze, hát akkor legyen a 94, hogy ne...
1: Nyertél?
4: Ne,
1: na, 94.
3: Minden más lehetőséget kilőttük, úgyhogy...
2: Bravo, Tomi.
1: Jöjjön a következő, maradt akkor az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 6-os.
4: Akkor legyen a 6-os.
1: 6-os, akkor a 6-os következik, hallgassuk meg ezt, hát ha ismerősebb lesz.

0: szerintem akkor ennyiből már menni fog. Tomi?
1: Az nyilván menni fog, hogy mi ez a dal, meg hogy petróleum lámpáról beszélgetünk, ugye?
0: És akkor mondjuk
1: az, hogy ez mikor jelent meg, hát ugye mikor volt.
2: Fél, nagyjából tudni lehet innentől, hogyha nagy a szórás, akkor
1: de nézzük meg, igen, a lehetőségeket.
3: Mi az első tippet körülbelül? Én azt mondom, hogy ilyen 78-82.
2: Ne, dehogy is, 60-as évek vége.
1: Én a 70-es évek elejét tippeltem volna,
3: Igen, arra
2: van. 60-as évek vége.
0: Na, akkor mondom a lehetőségeket. Az első, Bob Paisley és Udo Lattek a két vezető edző a Beck-döntőben. Johan Cruyff először lép pályára Beck-fináléban.
3: Az már lehet.
0: Puskás sőt. Ferenc hiába talál be háromszor, és a Beck-döntőt elveszíti a csapata.
3: Az meg korai.
2: Ez egyértelmű.
3: Akkor Cruyff.
2: Persze.
1: A Cruyffos dolog, igen.
0: És akkor ez melyik év?
2: 1900...
0: Ugye azt mondtam, hogy először lép pályára Beck fináléban.
2: Hát kitől kapott ki ott az Ajax? Mint pillanat azt mondja, hogy 60 nem a United-tól, hanem a valamelyik olasztól, uh-huh. Milántól.
0: Nagyon jó.
2: Itt rúgott Práti Mester 3-as, 4-1. Az pedig 67.
0: Nem,
2: 69, igen, 69, igen. 69.
0: Nagyon jól beazonosítottátok egyébként, hogy 60-as évek vége, 70-es évek eleje.
3: Igen. Ez a team munka kvíz. Egymás segítő kvízműsor.
0: Mondják számot, Leo.
2: Ja, mi közül,
0: maradt az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös.
2: Hát akkor legyen a 2-es.
0: 2-es következik, ez jó lesz. Hallgassuk meg.
2: Azt majd én tudom.

0: Ennyiből menni fog?
1: Hát azt tudom, hogy a Beatles-től a Hey Jude. Azt is tudom, hogy ugye ez a legvége a Beatles-nek, mert...
0: Mondom akkor a lehetőségeket.
1: Mert azt hiszem, a McCartney, a Julian Lennon meg a Yoko Ono föltűnése, ez a Beatles szétesése kapcsán írta. Tehát...
0: Az első ilyen lehetőség Kocsis és Cibor gólja ellenére a Barcelona
1: elveszíti. Akkor még meg se alakult a Beatles
2: korai. És a Vangdor stadionban ők kétszer kaptak ki ott 3-2-re.
1: És ugyanabban az öltözőben voltak, mint a magyar válogatott.
2: És megállapították.
0: És nem is öltöztek ott.
2: És Cibor, mondták, hogy többet ide ne
1: jöjjön. És Cibor gólt lőtt mindkét meccs.
0: Akkor ezt kizártátok.
1: Ez ugye 61.
0: Bobby Charlton duplázik a legrangosabb európai klubtorna fináléjában.
1: Az 68.
0: Puskás Ferenc a Panathinaikost
1: begdöntőbe vezeti. Az meg 71, és ez pedig az ott van.
2: Én szerintem
1: talán a 71.
0: De
1: 71-ben már nem volt, akkor nem is volt Beatles, 68.
0: Így van, tehát amikor a United megverte a döntőben a Benficát.
2: Viszont 71-ben mi lett?
1: Az eredmény? született Somogyi Zsolt.
0: Van még akkor ugyanígy egy kör, és maradt az 1-es, 3-as, 5-ös.
2: Egyes. Ákos, Hűség. Mehet.
0: Menjünk.

0: Na mennyire segített a zene?
1: Most kellene abba hagyni ezt a tippelgetést, ha mondhatnál, hogy igen.
2: De ez az abba vége.
1: Nem ez az Eurovíziós?
2: Nem, az a Waterloo. Nem. És Waterloo, az 70-es, 75 vagy 76, de ez 80 vagy 81, tehát ez már az abba vége.
0: Most már határol téged valamerre, Leo, de mondok akkor három lehetőséget. A Nottingham Forest megvédi a címét a Beckben. Sorozatban harmadjára is az Ajax nyeri meg a bajnokcsapatok Európa kupáját.
2: Akkor még nem volt abba.
0: Rabak Madjer sarkazva szerez gólt a Beck fináléjában.
1: Az meg 87, akkor és már, akkor már nem volt. Úgyhogy akkor Nottingham Forest retippelt.
2: De az 80.
0: Így van.
1: 80?
2: Aha.
0: Hát akkor ez nagyjából meg is van.
2: Aston Villa 82.
0: És el is találtátok, hogy ez az abba vége felé. Így van. Tomi, maradt kettő szám, hármas, ötös.
1: Ötöst szeretném.
0: Akkor az ötös, a hangjárnöknek a dolgát nehezíted meg, mert ő eközben villámkezekkel próbálja fúzogatni a számokat.

0: odáig eljutok, hogy ez nem olyan régi, csak...
1: És nem 10 évnél nem idősebb szerint az aztán.
0: Hát...
2: Majd előadó.
3: Annyi az
0: igen. Na ez volt a bajom, hogy...
2: Ez az, amikor a zene nem segít, hanem még bonyolítja hát a helyzetet.
0: Segít, tehát maga a zene meg, tehát hát maga a zene nem, szám, nem egy
3: 1959-es megdöntő fog következni.
0: De az abbát meg a biztos hamarabb felismertem, mint ezt, mert na, hogy...
2: Akkor anélkül, hogy felismernétek a zenét, akkor mondok három lehetőséget.
3: Aztán mondottanak, hogy ki a zene, mert arról később már úgyse beszélgetünk, hogy...
2: Intim Torna Illegál.
0: Ah, na, ugye? Ezért nem emlékeztem.
3: Ezt honnan húztad elő? Na igen.
2: A Bajnokok Ligája döntőjét első alkalommal szombaton rendezik meg.
1: 2010-ben Madridban.
2: Löw Zsolttal a kispadon BL-t nyer a Chelsea.
1: Az 2020.
3: 20, de hogy is az a Bayern volt?
1: 22.
2: És a harmadik.
1: 21.
2: Diego Godin és Sergio Ramos is fejjel szerez gólt a fináléban.
1: Az pedig meg már 2014 május.
2: No, akkor Intim Torna Illegál örökké, ez a szám címe. Egyet kizártatok a 21-est.
0: De közel vannak ezek egyébként egymáshoz.
1: Én a...
2: Maradt a 2010 és a 2014.
1: Én azt mondom 2010.
2: Tomi?
3: Én
2: a végső
0: szó. Hát én is azt akartam mondani, vagy gondolkodtam.
2: Hát a korábbiakból okulva...
0: De... Legyen akkor 2014.
2: Nagyon jó!
3: Intim Torna Illegál.
2: Jegyezzétek meg.
0: Nem, ez a borzasztó, hogyha az 2014, az 12 éve volt. És, hát...
2: és továbbra is várjuk egyébként, hogyha vannak a hallgatóknak tippjei, a 36 30 55 55 605-ös telefonszámra, SMS számra az üzeneteket, és Twitch-en is hozzá lehet szólni. Jöjjön a hármas, Leo, ez
3: nem rád tudok mást választani.
0: Na 2009.
3: Hát Madonna.
2: Madonna, és már évszámmal együtt?
0: Nem, lehet, hogy tévedek, de körülbelül.
3: Ez a Madonna körül.
2: Mondom a lehetőségeket fél, akkor. Predrag Mijatovic gólja dönti el a BL döntőt. Dida három lövést is véd a 11-es párbajban.
3: Kicsoda?
2: Dida.
3: Jó, Dida, igen.
2: És Paolo Maldini 36 évesen és 333 naposan a BL döntők legidősebb gólszerző.
1: Az, első percben.
3: Másodikban, nem?
1: Na, 2005. Második.
3: Én a gólömre értem haza. Azt tudom, 2005. Mi volt a Dida, amikor védett?
2: Dida három lövést is hárít a finálé 11-es párbajában.
3: Várjál, de mikor hárított a Dida három lövést? Uh-huh. Ja, az a 2003 kell, hogy legyen.
2: Igen, és Mijatovicot azon, hogy kizártátok.
1: Én a 98, én azért nem biztos, hogy kizárnak.
0: Bocsa, a zene miatt. A Mijatovicra is emlékszem,
1: de... Te Madonnás vagy?
0: Nem vagyok, csak felismertem.
3: És a Madonna az mondjuk 82-3-tól 2010-ig ott volt.
0: Igen, de ez a dala, ez
3: késői.
0: Ez késői. Ez 21. század eleje valamikor.
3: Mi volt 2003
2: és 2005? Ez viszonylag közel.
3: Most a kettőből...
0: Én a 2005-öt mondom.
2: Nagyon jó!
1: Zenei mágus vagy.
0: Nem, részben igen.
1: 2009-et mondtál, tehát ez pont lemonás.
0: Igen, mert arra tippeltem, de kiderült, hogy öregebb vagyok, mint gondoltam, mert hogy...
1: Én 90-es éveket mondtam volna, úgyhogy profi vagy Madonnában.
3: Ne, a 2000-es évek az meg volt, de mind a kettő 2000-es évek volt, a 2003, a 2005, tehát ott aztán lövésem sem volt.
2: És az is ment, hogy Madonna hang up.
3: Igen,
0: az meg volt, igen.
2: Villámkérdésekkel folytatjuk. Yes. Egyszerű a formátum, én kérdezek, ti válaszoltok, lehetőleg minél hamarabb. 18 ilyen kérdésem van, az utolsó 6 kérdés az már olyan, hogy ott erősen gondolkodni kell, a többi az azért szerintem menni fog. Leo, tőled indulunk, így körbe-körbe megyünk, és mindenki kap egy kérdést. Az első így hangzik, hányszoros back és BL győztes a Real Madrid?
3: 15.
2: Ki az a labdarúgó, aki három különböző klubbal is megnyerte a Bajnokok Ligáját? Tomi. Három különböző klubban nyert Bajnokok Ligáját.
0: Clarence Seedorf.
2: Soma. Ki szerezte ez idáig a legtöbb gólt a BEC és a BL történetében?
1: Cristiano.
2: Hányszor bíráskodott a BEC vagy BL döntőjében magyar játékvezető?
3: Kétszer volt a Palotai, egyszer a Púl és egyszer a Kassai.
2: Tökéletes. Melyik az a klub, Tomi, amelyik a legtöbbször veszített BEC és BL döntőt?
0: Legtöbbször veszített.
1: Van egy tippem, nem tudom. Tippenek. Az Atletico az 3.
3: Nem. Jó, sokkal több.
2: Itt lehet akkor számolgatni.
3: A Bayern is vagy 6.
0: Juventus.
2: Az. Nagyon jó.
3: 7-szer.
0: Juventus. 7-szer. Mert még azt is tudom, hogy ők kapták a legtöbb gólt is a döntőkbe, 12-t egyébként.
2: Soma, kitartja a rekordot az egy Beck per BL döntőben lőtt gólok tekintetében.
1: Puskás.
2: Kiszerezte a Beck döntők történetének első gólját.
3: Fú, azt nem fogom tudni, hát valamelyik Real játékos 56-ban.
2: Biztos?
3: Ja nem, várjál, nem is Real játékos, hanem Reims.
1: Reims.
3: Kopa. Akkor még nem ott volt.
2: Na de hogyha megvan mondjuk Michel Leblon neve, ja, hát akkor
3: hát leborulok. Így, hogy mondod, hogy volt ilyen, de nem, magamtól nem tudtam volna.
2: Tomi?
0: Igen?
2: Hány Beck döntőt bukott el a Benfica Gutmann Béla távozása után?
0: Hányban játszottak az a kérdésben?
1: Hát figyelj,
3: mindegyiket 62-ben nyertek.
1: A 88-ast azt elvesztették, a 90-est is elvesztették.
3: 68-ast is elvesztették.
1: 68-ast is elvesztették.
2: 3.
1: A 88-ban a PSV, 90-ben a Milán.
3: Igen, azóta nem voltak döntőbe. És a azóta nem
2: volt. Hát a 60-as években ott még igen, azért volt egy erős sorozatú.
3: Hát rögtön utána voltak Schwarzelekkel döntőben.
0: Igen, csak hányszor az a kérdés.
2: 63, eddig 4-et számoltak össze.
3: Tehát 63, hát 68.
0: A tippem az 5.
2: Nagyon jó, mert még a 63-68 között ott volt a 65-ös is.
3: Van, még ott még egyszer. Tehát akkor már csúnyán meg voltak átkozva.
2: Soma, melyik stadionban rendezték ez idáig a legtöbb Beck és BL döntőt?
1: Kű, valamiért nem tudom, mert van a rendezett...
3: Nagyon sokba rendeztek sokszor.
1: Sokba rendeztek a sokszor. És a város mondod, akkor például Münchenben két stadion is ugye rendezett többször.
3: De a stadion
2: is stadion, egy stadion kell.
1: Bécs nekem nagyon
3: ott
1: erős.
3: Ott is sokszor.
1: Mert ott is volt
3: nem többször.
2: A Wembley.
1: De a Wembley
2: 8-szor.
3: Ja.
1: És ugye volt 2011 után 13-ban is, hogy annyira sűrűn, nem szokták valamiért, akkor az volt, de Bécsben 87-es, a 90-es, a 95-ös, ez mind Bécsben volt.
3: 90-es volt az a Benficás, ahol már a Gutmann ugye a bécsi zsidó temetőben nyugszik.
1: Na oda mentek,
3: Mentek, Eusébio egyedül oda ment, és lerdelt, és könyörgött, hogy Béla bácsi oldja fel az átkot, de nem oldotta fel.
2: Nem hatott.
3: Nem.
2: Leo? Ki a legidősebb játékos, aki pályára lépett Beck vagy BL döntőben?
3: Juha, ez valami...
2: Legidősebb játékos.
3: Ez valami döntőben, lehet jó Maldini egyébként, vagy valami portugál ember, vagy...
1: Olasz? Lehet olasz?
2: Lehet olasz.
1: Ja, akkor Cof!
2: Nagyon jó!
3: Cof! Tényleg csak elvesztették a...
1: 83-ban.
3: Helyzetben már nem ő védett, de
2: 83-ban.
3: Igen. Cof.
2: Tomi? Melyik együttesben játszott Beck döntőt Kű Lajos?
0: Jó! Ezt illene tudni.
2: Na, hogyha mondjuk megvan a nemzetisége a csapatnak.
0: Belga.
2: Aha.
0: Brüssz.
2: Nagyon jó. Melyik? A Cerclen vagy
3: nem?
0: Nem a Cerclen. Szerintem azok nem is játszott.
2: Soma, melyik évben kellett megismételni a Beck döntőjét?
1: 70, Bayern Atletico, 74.
3: Igen.
2: Nagyon 74-et jó. És mostantól jönnek azok a kérdések, amik már gondolkodósabbak, mert gyűjtögetni kell. Leo,
1: sorolj fel. Nekem eddig is mindegy
3: az volt. Most az, hogy a Reimsnek az sose hallott nevű játékosan rúgta az első döntős gólt, ahhoz nem kellett gondolkodni. Na igen?
2: Na de az a kérdés most, hogy sorolt fel a Reims játékosának a csapattársait.
3: Ja.
2: Ez nem kérdés.
3: Kopa, ott volt.
2: Sorolt fel akkor azokat a magyar vezetőedzőket, tehát magyar vezetőedzőket keresünk, akik Beck vagy BL döntőben szerepeltek a csapatukkal.
3: Tehát edzőként.
2: Igen, hat ilyen van, és vezetőedzőkkel.
3: Gutmann, Schwarz, Kovács István, Puskás, Csernai és Jenei, gondolom.
2: Nagyon jó. És ugye vezetőedzőket keresünk, azért nincsen itt
3: Löw.
2: Nevezd meg, Tomi, a legutóbbi BL döntőt, amely a 2x15 perces hosszabbításban dőlt el. Tehát 90 perc nem hozott döntést, viszont a 2x15-ben eldőlt a meccs.
0: Real Madrid szerepelt benne?
2: Jó, eddig jó.
0: Real Madrid szerepelt benne?
3: Hát ez csak egyszer volt.
0: Csak nem tudom, az évszámot ott a triplázásnál, nem tudom, az volt a harmadik?
2: Ez még előtt.
3: Nem. Már szóba
1: ez jött. Ez a
3: Ramos Godin Ramosos.
0: 2014.
2: Amikor ugye az utolsó pillanatban
1: egyenlített
2: Ramos. Igen. Soma.
1: Szabításba rúgtak három.
2: 6 olyan klubot találni, amely hibátlanul döntőzött ez idáig a BEC és a BL történetében, vagyis bejutott a döntőbe, és azt meg is nyerte. Nem veszített soha döntőt. Melyik ez a 6 csapat?
1: Ugye ebben biztos vannak ilyen egyszeres győztesek. Vagy Porto kétszer megnyerte.
2: Eddig nagyon jó.
1: Az Porto, az lehet. Nottinghamre tippelek, ők is kétszerben voltak, és mind a kétszer megnyerték. Tehát ezek a nagy klubok, amelyekre ugye először gondolsz,
3: azok bejutnak néha, és sokszor bejutnak, és néha vesztenek.
1: Nem veszített szerintem döntőt a Barcelona.
2: De,
3: tehát a Kocsis Cibor.
1: De Kocsis Cibor. Vagyok, hát tényleg.
3: Hát ő 92-ben nyertek először.
2: Ráadásul, amikor a Milán.
1: Ja, a Milán, persze, hogy azt is elvesztette.
3: És a Steaua. Tehát ők vesztettek szépen.
1: Igen, akkor a...
3: Crvena.
1: Az Zvezda egyszer bejutott, és azt megnyerte.
3: Viszont mondtad az előbb a Nottinghamet, de amelyikkel az előbb kell, Aston Villa
1: is csak meg tudta nyerni. 4, és még van 2.
3: Várjál.
1: Akkor várjál.
2: Nagyon jó helyen keresgéltek még, hogyha az Aston Villa példájánál maradunk, tehát ott a 80-as években még van.
1: Ja, persze,
2: Hamburg nem, veszített 80-ban a Hamburg.
1: Persze,
3: tényleg.
1: Persze, azt elveszített, és 80-as
2: években. Na, de a 80-as években van még.
1: Megnyerték, és aztán 83-ban megnyerték a...
3: Van még egy győztes, amelyik Eindhoven.
2: Nagyon jó.
1: Eindhoven, 88-as, az... Nem volt,
2: akik maradjunk ugyanennél a nemzetnél.
1: Na várjál, akkor viszont a Feyenoord nem volt a döntőben, hanem amikor volt, akkor megnyerte, igen. Mert az Ajaxnak vannak vesztes döntői.
3: Annak van, persze.
1: Hű, ez nehéz volt.
2: Leo, de összegyűjtöttétek nagyon jól.
1: Hát kellett a erős
3: munkó. Múltkor, amikor itt voltam, volt ilyen, hogy a 85-ös UEFA Kupa döntős videóton összes pályára lépő játékosa.
1: Hát össze?
2: Lesz még ilyen.
3: Hát amíg ilyen azt összeszedtük, de ott ilyen Faddi Máték volt.
1: Persze,
3: a
1: végén már, meg Wittmann.
3: A Nova volt, az kezdő volt.
1: Ja, persze.
2: Igen. Következő
1: vasárnap kérdés. Találkoztam egyébként Szabó Józseffel, és gratuláltam neki a 4 góljához. Azt mondta, kisfiam, mikor volt az már? Mondom, de azóta nem találkoztunk, csak most, és én most van lett.
3: És azóta nem lőtt 3-at se. Na igen.
2: Az következik, hogy hány olyan évet tudsz megnevezni, Leo, amikor egy azon ország adta a BEC és BL győztest, valamint az Európa bajnokot is.
3: Aha.
2: Tehát az Európa bajnok ugyanazon országból érkezett, ahonnan a BEC vagy BL győztes is.
1: A 88-as az most szóba került.
2: Hát, nagyon jó.
3: Nyilván Eindhoven Holland, az 88. Jó, de várjál, viszont gondolok, menjünk sorba, jó? Az EB-ken az a legtutibb.
0: Hát, hát azt nézzük meg, hogy a spanyolok, amikor EB-t nyertek kétszer.
3: Hát várjál, 60-ban.
0: Ja, hogy onnan menjünk, jó, oké.
3: 60-ban nyilván a spanyolok meg, illetve 60-ban a szovjetek nyertek, tehát ott nem. 64-ben ott nem nyert spanyol, 68-ban nem nyert olasz. 72-ben nem nyert német, 76-ban főleg nem nyert cseh, 80-ban ott se nyert német, mert a Nottingham nyert, 84-ben ott nem nyert ugye francia, 88 az hibátlan, az megvan, Holland. Dánok nem nyertek EB-t, 96-ban nem nyert német csapat EB-t, 2000-ben nem a spanyolok nyert.
1: BL-t.
3: 2002 görögök nem nyertek, görög csapat.
1: Nem, nem, nem,
3: az 2004-ben spanyolok, nem, vagy nem franciák, spanyolok. De azok nem nyertek BL-t.
0: Igen.
3: 2008-ban akkor spanyol és de nem, mert ugye akkor volt a moszkvai döntő, tehát angol. 2012-ben Inter, illetve Inter a fenét. Chelsea, de az a Chelsea volt 12, de azok az angolok nem nyertek ugye semmit. 2016-ban
1: Portugália az Európa bajnok.
0: Igen,
3: de... Ja, Portugália az Európa bajnok, de nyilván, de spanyol, nem, nyilván de spanyol nem nyert a portugál csapat, és 2021-ben volt az EB, olasz, de olaszok azok nem nyertek. Tehát akkor ez az
1: és egy. És a Humánia, bocsánat,
3: Jobson 4.
1: Spanyolország,
3: tényleg,
1: az
3: Európa
1: bajnok és a Real.
2: Nagyon jó.
3: Tényleg.
1: Ebből is látszik, hogy egy picit szellemileg nagyon nehezen közlekednek már bácsik, mert ami a 80-as években van,
3: az simán
1: megy, de az a tavalyi EB.
3: Ja, én az előző 15, év, előző 15 évben nem tudok sem.
0: Én mondtam, hogy induljunk a 2000-es években.
2: Pakolunk rá még erre is.
3: Jaj.
2: 11 olyan labdarúgó meg szintén létezik, aki ugyanabban az évben világbajnokságot és a klubcsapatával beket vagy BL-t is nyert. 11 labdarúgó.
3: De ugye itt légiós is lehet, tehát igen. Ez komplikált.
2: Hogyha legalább 5-öt megnevezel, akkor már teljesítetted a feladatot, és annyiban segítek, hogy egy csapatból, klubcsapatból és válogatottból meg tudsz nevezni, szerintem ötöt biztos.
3: Hát a, baj, hát a 74-es Bayernből.
2: Igen.
0: Na, 74-es Bayern. Most ilyenekkel jönnek, érted?
2: Hát abból az ötöt azt tudod abszolválni.
4: Vagy hét.
2: Az ötöt azt tudod abszolválni abból a Bayernből.
0: Igen, de nem akarom abból a Bayernből, mert...
4: De 11 van összesen, nem? Akkor nem lesz meg az öt.
1: Ki volt még a Bayern?
3: Breitner, Schwarzenbeck, Kappelmann, Köbenyi.
2: Van még, szerintem Beckenbauer nem mondta.
3: De, mondta. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, Kappelmann, Hönes, Müller.
2: Nagyon jó, akkor megvan mind az összes Bayern játékos.
3: Na jó, de ezek csak a Bayernesek.
0: De ezek csak a Bayernesek.
3: De nem volt a vagy hogy van, tehát
0: beszéltünk,
3: világbajnok hát és BL győztes.
2: Ugyanabban az évben.
0: Na, de hát akkor úgy, mint az előbb az EB-nél, akkor menjünk a VB-nél.
3: Szerintem a Kedira. Okay. Azt szerintem a 14-ben...
1: És mit szólsz?
0: Lehet.
1: 98-ban Karembő keret az volt.
2: Nagyon.
3: Hát Karembő.
2: És annyiban segítek, hogy a Bayern volt a legrégebbi, Karembő következik utána, Kedirát akkor kilőttük, tehát igen, most már csak 21. századi játékos kell keresni, és 21. századi játékos maradt.
1: 2006-ban
3: Olaszország volt a Barszában.
1: Nem. 2010-ben viszont a spanyol.
3: Zamrotta nem volt akkor.
1: 2010-es spanyol csapat. Ba, nem, ott az a
3: Inter.
1: 14-ben.
3: Kedira.
1: 18-ban francia, a világ, Franciaország világbajnok.
3: És ki nyerte? És ki
0: volt?
3: Varan.
2: Nagyon jó.
3: Varan.
0: Valóban.
2: Most már visszafelé menjünk. Tehát
1: 22 nem? Katarban nem volt?
3: Hát ezek szerint
2: nem volt. Azért nem, mert ugye a 2003-as évben, amikor mondjuk nyert Julian Álvarez a Cityvel, az nem számít bele, mert ugyanabban az évben. 22-ben meg a Real lett a...
1: Nem, a világbajnokság az...
3: Na menjünk vissza, 90...
1: A világbajnokság az a 2021-22-es idény.
3: Nekem az a 94.
1: Bocsánat, a 21-22-es idény része a 22-es VB. Hiába volt 22 decemberben.
2: 2006-tól kezdtétek, most a 21. századit, hát egyet kell visszaugrani.
0: A 2002-es VB, azon kezdtem el. Azt tudom, hogy Brazília, nem az a kérdés, hanem hogy ki volt az, aki
3: nyert 2002. Roberto Carlos például. Az egyértelmű.
0: Roberto Carlos? Roberto Carlos.
1: Hát a Real.
3: Az a Leverkusen.
1: A Real nagyon ott volt.
3: Meg is van mind.
2: Megvan mind.
1: Mert Ronaldo 2002 nyarán a VB után érkezett a Realba.
3: Azt tudom, hogy 2001 végén volt egy olyan ember, sose volt ilyen, 2001 végén volt egy ember, aki egyszerre volt címvédő VB, EB, BL, Klub VB, Európai Szuperkupa, Lizarazu, aki mindenben címvédő volt, a franciákkal és a Bayernnel.
2: Utolsó ilyen típusú feladat. A BL döntők történetében Desiré Doué a 8. játékos, aki egy BL döntőben duplázni tudott, tehát csak BL-t nézünk.
3: Back nincs, jó.
2: Nevezd meg a másik 7 labdarúgót.
1: Aki duplázott. Cristiano.
2: Nagyon jó.
1: Cristiano mindenképpen.
3: Karens Riddle.
1: Riddle 97-ben.
3: Ne vicceljük.
1: Igen. Diego Alberto Milito.
3: Igen, 10-ben.
1: 2010-ben, azért ezt nekem illet tudni. Csodálatos pillanatot 22-es mezben, ami még szebbé tette.
2: Három megvan.
1: Na várjál, akkor még...
3: Tehát még van 4.
2: Négy van még, igen.
3: Vaj, honnan megyünk? 93-ból.
1: Cristianót hányszor lehet meg nevezni?
2: Egyszer volt,
0: mondtuk.
1: Azért nem.
3: Várjál, Massaro. A 4-0-nál, első kettő volt. Ott nem volt, ott eleve nem volt olyan döntő, ahol egynél több gól lett volna, volt egy pár ilyen, kivéve a Dortmundot, de ott
1: 2000-ben három különböző Real játékos volt, Morientes, meg Menemen és Raúl, az nem.
3: 2002, nem, 2003-ban gól se volt.
1: 2004-ben nem 3-0, de három különböző gól szerző. 2005-ben Crespo.
2: Nagyon jó.
3: Crespo.
1: Már ott van 2005-ben Crespo.
3: De nem nyertek.
1: De nem nyertek, nem rúgott két gólt.
3: Inzaghi. 2007-ben
1: Inzaghi, és van. Még van?
2: Van.
1: És még 2007-től még fölfelé?
2: Ugorjatok fölfelé, sokat.
1: Ja, akkor 2010-20...
3: Valami reálos, nem?
0: Hosszabbítás is bele számít?
2: De. Bele. De itt nem hosszabbítás.
0: Ja, itt nem hosszabbítás.
3: Benzema. Nem.
2: Nem.
0: A Bélnek volt még duplája.
1: Bél. A Bél, persze.
0: Csak én valamiért úgy emlékeztem, hogy az már hosszabbítás
3: nem van, de... Kariusznak, nem?
1: De az Benzema, és igen, beolózott egyet, meg rúgott még egyet, igen.
2: No, maradt még két feladat, de időnk szűkében csak az egyikre van időnk. Ez pedig a bélyeggyűjtés lesz. Hasonló itt is, igen, hasonló itt is a módszer, mint az előző feladatok során, hogy adok egy kategóriát, és össze kell gyűjteni a hozzátartozó részeket, mindet hiánytalanul. Itt elsősorban arra gondolok, hogy 7 vezetőedző nyerte meg a Beket és a BL-t 2 különböző együttessel. 7 vezetőedző, 2 különböző klubbal. Mind a 7-et fel kellene sorolni, és itt legyen rendszer a dolognak, körbe-körbe megyünk, és akkor ha valaki mondjuk nem talál, akkor ő kimarad hát, a
1: kivelkezőkörből. ABC sorrendben akkor Ancelot.
0: Köszönjük szépen.
2: Nagyon jó, Hitz, Tomi.
3: Ja, Hitzfeld, bocs, azt hittem éljövök.
2: Nagyon jó, Hitzfeld is ki van tippálva. Tehát Ancelotti, Hitzfeld megvan, és hogyha nagyon közel múltat nézed.
0: Két különböző?
2: Nagyon közel múltat néz.
3: Vannak még.
0: Nagyon közel. Luis Enrique.
2: Nagyon jó. Most adjuk meg a lehetőséget Katona Lacinak, aki itt van velünk a vonalban a felcsúti női labdarúgó bajnoki döntőn. Hát, ha hallasz minket, Laci, mondhatsz te is egy tippet.
5: Szervusztok, sziasztok, mi volt a kérdés első
2: kérdőben? 7 vezető edző nyert 2 különböző együttese bajnokok ligáját. Eddig elhangzott Ancelotti, Hitzfeld és Luis Enrique. Kellene mondanod egy másik edzőt, aki nyert.
1: Gárdiolát azért megnyomom, aki megnyerte a Barcával és a Cityvel is.
2: Mourinho
1: megnyerte a Portóval és az Interben.
2: És szerintem maradt 2 olyan vezetőedző, akiket Laci nem fog tudni, úgyhogy kihúzhatjuk őt.
3: Szia, Laci. Azt sem mondja el, hogy áll a meccs.
1: 2-0 vezet a Fradi.
3: Figyelj, kedvenc edzőm, de tényleg kedvenc edzőm, Ernst Happel.
2: Nagyon jó.
3: Ez az az ember, aki dolgozott legalább 10 helyen, és mindenhol király volt. Tehát ez az emberi volt, holland válogatott a VB döntőbe. Feyenoorddal nyerte ugye az elsőt, a Hamburggal a másodikat, a Brügnek is ő volt az edzője, még azt is bevitte meg döntőbe. Szóval hihetetlen karrierébe van ennek a csávónak. Ez ahova ment.
2: Happel. Megvan, igen, és maradt egy.
3: Nem véletlen róla nevezték el.
2: Volt Ancelotti, Mourinho, Hitzfeld, Happel, Guardiola és Enrique.
3: Henkes. Hát az első Halló. Real.
0: Igaz.
3: Első Real Henkes.
1: Első Real és Bayern.
3: Hát a Bayern persze az,
2: marad
3: az
2: nem volt régen. Marad még két ilyen típusú feladat, és választhattok a kettő közül, hogy inkább döntős csapatokat, vagy inkább gólszerzőket szeretnétek sorolgatni.
1: Én döntős csapatok.
3: Legyen.
1: Vagy
0: lehet bármi. Nekem aztán teljesen én kibicelek itt az urak közül.
3: Döntős csapat.
1: Legjobb vagy.
2: 18 olyan klubot találni, amelyik bár soha nem nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, vagy a bajnokok ligáját, de szerepelt döntőben. Tehát 18 olyan klub van, amelyik ott volt a döntőben, de nem nyert egyszer sem. Ezt a 18 együttes kellene mindig
3: találni. Hát a Reims-el mindjárt kezdjük, mert az már szóba jött.
2: Nagyon jó.
3: És időben is az van.
2: Tomi?
0: Volt Hamburg?
1: Hamburg nyert.
0: Ja, az nyert? Bocsánat.
1: Én az Atletico.
2: Kimaradsz ebből a körből.
1: Atletico Madridot mondom.
3: Az a leghíresebb.
0: Atletico tényleg.
1: És kétszer is egy percre voltak kb. A sikertől.
3: Valencia nyilván, ugyanígy.
1: Valencia hát kétszer, ugyanígy, igen.
3: De az is kétszer.
2: Tomi? Nagy a gondolkodás. Hát ha Lacinak van tippje, akkor írjon a Twitch-en és meghallgatja.
1: Bayer Leverkusent mondanám.
2: Hát, nagyon jó.
3: Meg a Frankfurtot, amelyeket Öcsi bácsi 4 góljával vertek.
0: Igen. Hát mondjuk egyszer
1: Leverkusen 2002-ben.
2: Németeket lassan kipipáljuk, igen.
0: Egyszer az Arsenal is bejutott, csak nem.
3: Hát így van, Arsenal.
1: Még van német?
3: Nincs
2: hát
3: már,
2: itt most szerintem. Gyorsan átfutva nem maradt német, azt már mind kipipáltátok.
1: Németeket kipipáltuk, jó.
2: Hát, eddig volt akkor a Reims, a Frankfurt,
3: az Atletico, az angol Valencia, van, mert az Bayer angolok azok Leverkusen, általában Arzenál. Nyertek is, ha már ott voltak.
2: De van angol csapat, nem jó. Is egy.
1: Nem is egy.
2: Tottenham. Nagyon jó.
3: Az egyértelmű.
2: És maradt még egy, hát lehoz neked illene tudni, egy angol csapat.
3: Ami nem a Tottenham, mert ugye United City, Chelsea, Liverpool, Aston Villa.
1: Hát ugye az Arsenal elhangzott.
3: Arsenal Tottenham.
2: Pedig amíg gondolkoztok, kapcsoljuk akkor
3: Arsenal, Tottenham,
2: Katona
3: az
2: Lacit, aki mond egy helyes tippet. Szia, Laci!
5: Szia, Monaco!
2: Nagyon jó!
3: Ja, nagyon
2: köszönjük,
3: jó.
2: Laci!
3: Így van.
1: És azon ott
3: volt. Tehát akkor 3 angol csapat van, és abból 2 mondtunk. Ugye úgy helyes. Ipswich az nem volt. Jó csapat.
1: A Leeds United.
3: És akkor a San Etienne-t is vegyük ide, mert az is ugye.
1: Azt is a Bayern
3: áldozatot. Panathinaikos.
2: Nagyon jó.
3: Panathinaikos.
2: Keresünk még olasz. Van még egy német csapat, tényleg azt nem mondtátok még.
3: Gladbach.
1: A Gladbach, tényleg. Paneti. Azért, na ugye kérdeztem a németet, és a műsorvezető kérem minket félrevezetett.
3: Malmö, Nottingham, első győzelme, Trevor Francis góljával.
2: Olasz csapatok maradtak még.
3: Róma.
1: Róma kikapott otthon 84-ben.
3: Samp.
1: Sampdoria 1992-ben, és a az Inter, a Milán és a Juventus nyertek az ősidőkbe.
3: Uh-huh. Még egy olasz van.
2: Mert, hogyha a legelejétől elindultok, és szerintem nagyon hamar meg is lesz.
3: Várja.
2: Tehát az 56-os döntőt azt nagyjából szerintem tudtátok. A Leverkusen már elhangzott.
3: A Láció az nem volt.
2: Ja,
3: nem volt
2: Frankfurt.
3: Bekdönt, de az már
2: nem,
3: volt.
2: Nem, hát az volt. Mert,
0: az már volt.
2: Most olasz, olasz, olasz, olasz.
0: Ja, most olaszoknál vagyunk?
3: Olaszoknál. Nem
2: hogyha a, SMS-ben valaki nem a, esetleg
3: nem a
2: tudja.
3: Nem a Torino, az nem volt 36,
2: 30, 55, 55, 605. Keresünk még, akkor mondom, hogy egy olasz csapatot, egy jugoszlávot.
3: A Partizán.
2: Nagyon jó.
3: Reáltól kaptak ki.
2: Többet nem segítek, két csapat maradt még, az egyik tehát olasz, a másikat, hogyha elmondom a nemzetiségét, akkor azonnal tudjátok. Igen. És már elhangzott ebben a műsorban az a csapatnév. Kettő maradt tehát, egy olasz. Legelejétől induljatok el, a legelejétől 56-ban.
3: Inter, Milán, Róma, Juve, ezek már elhangzottak. Inter, Milán, Juve nyert, Róma volt, Samp volt döntős.
1: Láció nem volt döntős, Láció az nem volt döntős, Torino, az nem, Torino nem volt döntős. Hát
3: Torino előtte zuhant le, nem is volt Torino. Nem.
1: Ő abban az időszakban.
3: De korai, ott a Real vert meg olasz csapatot, ez most így hirtelen.
2: Azt mondom akkor, hogy Olaszország Újpest.
3: Ja, Fiorentina. Tényleg. Tényleg, csak, hát, az csak kéket nyert hideg kutival.
2: Na és akkor egy maradt még,
3: de azt nem mondd meg, került már. Mert akkor valami olyan ország, ami semmi se indokolja, hogy eljusson.
1: Uh-huh. A Malmö,
3: a Brűzs.
1: A Brűzs.
3: Brűzs.
2: Tessék. Időnk lejárt. Van még egy feladat, amit nagyon szívesen feladnék nektek. Ez az, hogy hát a Beck és a Bajnokok Ligája történetében Patrick Kluivert, Ryan Giggs, Kaká és Steven Gerrard egyaránt 30-30 gólt szerzett. Na de van 34 olyan labdarúgó, aki ennél is többet, na hát ezt a 34-et kellene valahogy megtalálni.
3: Hát ha van rá egy 6-7 percünk, akkor
1: összeszem. Cristiano Messi,
3: Raúl.
2: Erre akkor viszont
0: haladjunk sorban.
3: 30-nál több.
2: 30-nál több.
3: A tetejét tudni fogjuk, aztán, hogy ott...
1: Cristiano Messi, Raúl.
2: Cristiano Messi, Raúl eddig megvan, igen.
1: Lewandowski.
3: De 30-nál Müller is többet szerzett szerintem.
2: Tomi?
0: Tehát BL összben.
2: Igen, a selejtezők is számítanak.
1: Én még bemondom akkor Van Nistelrooyt.
2: Müller is elhangzott már. Melyik?
3: Thomas.
1: Gerd is.
2: Igen, ezzel elárultam. Van mind a kettő, igen, tehát a két Müller van.
0: Ronaldinho mennyit lőtt? Nem tudom.
2: Ő nem lőtt. Nem lőtt 30-nál annyit, ugye? Többet képzeljétek.
3: Holland, mert szerintem már Holland is lőtt el, nem?
1: A Holland is, szerintem azért Suárez is.
2: Luis Suárez is kell lennie. Ugye itt fontos az, hogy melyik Suárez, mert
3: a másik az
1: Uruguay. A harapos.
2: Ráadásul Luis Suárez 31-et, úgyhogy ő éppen megugrott ezt a szintet.
1: Ebbe a versenyben.
3: Neymarnak van 30-nál több gólja.
1: Kell lennie.
2: Sőt, mi több, egész pontosan 43.
3: Na, azt akkor ő is.
2: Ezt jó, hogy nem folytattad.
3: Kén.
2: Nagyon jó.
3: Egyértelmű.
2: 54 gollad, és 54 gollal van még hozzá hasonlóan egy másik játékos. Egyébként a lista elejét nagyjából már megoldottátok, ugye Ronaldo, Messi, Lewandowski így jön, ott a negyedik helyezettől még nem derült ki, hogy kicsoda.
3: Ne, várján, nem a negyedik helyezett, de minthogyha a Bélnek is, Bélnek nincs 30 gólja. Nincs.
2: Igen, gyorsan átfutom, nem. Őt nem látom azon nincs. A
3: listán. Benzemának viszont biztos van.
1: Benzema persze.
2: Sőt, mint több 90, tehát ő háromszor is teljesítette a 30-at.
3: Eto.
2: Uh-huh. Samuel Eto, mindjárt kipipálom 33 góllal. Van még olyan aktív játékos, aki azt hiszem, hogy még biztosan fogja termelni, vagy illetve növelni a maga 70 gólját.
3: És
2: fiatal, francia támadó.
1: Mbappé.
2: Uh-huh.
1: Persze.
3: 70 gólos már Mbappé.
2: Így van, már 70, úgyhogy Ronaldo is veszélyben a maga 141 éve.
1: Vinicius is meg lehet 30-a.
2: Hát valószínűleg. Itt kell lenni a listán, hogyha esetleg mondjuk
3: biztos.
2: Itt van.
3: 100%.
2: De 34-el már ki is pipáltam. És akkor igazából jönnek olyan játékosok
3: sorban. Mondjuk egy ilyen Robbennek nincs 30 gólja.
2: Már ilyen Robben, itt kell lennie talán az Istenben, az emlékeim szerint 32 góllal megvan.
1: Zidane mennyit rúgott?
2: Ő nincsen a listán.
1: És Ronaldo? A brazil Ronaldo a fenomén.
2: Ő sincsen a listán, képzeljétek el.
1: Igen.
2: Nagyon sokat UEFA kupázott még az Interre.
1: Meg sokat vagy kérdés.
0: Henry esetleg.
2: Nagyon
3: az biztos, persze. Lehet. Egyértelmű.
2: Vannak még itt egyébként olyan játékosok,
3: Rooney
2: nagyon jó.
1: Fernando Torres.
2: Fernando Torres nincs.
3: Ah, Drogba, az biztos, hogy
2: nagyon
3: van.
2: Jó, ő van. Méghozzá 44 góllal.
1: Még Lampard is esetleg.
2: A Lampard nincs.
1: Annyira csak Anelka nem rúgott annyit.
2: Nem.
3: Régiek meg nem játszottak ennyi meccset, ugye? Tehát mondjuk, mit tudom én.
2: Azért van szerintem olyan játékos, aki...
3: Puskás.
2: Igen. Ne, 35 góllal. És még van egy csapattársa.
3: Hát háromszor volt
1: az is. Di Stefano az egyértelmű.
2: 49.
3: Gento.
1: A Gento.
3: Hát az valami 12 éven keresztül játszott a
2: Bayernben. Úgyhogy a régmúltat azt egy kivétellel kipipáltuk. Ugyanígy a 60-as évek.
1: A Cruyff-féle Ajaxban ott nincs.
2: 70-es, illetve 60-as évek.
3: Ott még van.
2: Uh-huh. Aki hosszú éveken át, már nagyon fiatalon berobban, 18-19 évesen már döntőt játszott.
3: Spanyol?
2: Nem.
1: Olasz.
2: Nem. De dél-európai. Hát, hogyha nem spanyol, nem olasz.
3: Eusebio.
1: Portugál.
3: Eusebio. Persze.
2: És a régmúlt az már megvan innentől fogva. Szerintem csak olyan játékosok, akik...
3: Van még valaki, vajon?
2: Nincs. Nem? Sok olyan játékos maradtak, nagyon jó, Shevchenko, ráadásul ő 59 góllal ott van a lista legelején, majdnem.
3: De abból 30 a kijelent.
1: Ki a negyediket, meg a negyedik Benzema?
2: Benzema, igen.
0: Inzaghit azt mondtuk, ugye?
2: Nem. Pipo Inzaghi nincs.
1: Rámentünk a Milánra, igen, szépen.
3: Jó tipp volt.
2: De innentől csak olyan játékosok vannak, akik a 21. században is játszottak. Úgyhogy
3: és hány van még?
2: Uh-huh.
3: Hány,
2: mindjárt számolok egyet. Hát 5, 6, 7, 8-at keresünk.
1: Egyébként nagyon sok BL meccsen játszott Beckham is, meg de ott a Yorkkal rúgták a sor, de szerintem nem tudom, hogy 30-ig eljutottak-e.
2: Na akkor segítek nemzetiségben. Egyiptomi?
0: Hát Szala.
2: Nagyon jó.
3: Egyértelmű.
2: Argentint is keresünk.
1: Crespo.
2: Crespo nagyon jó. Talán itt van a listán.
1: De nincs.
2: De nincsen itt a listán.
1: Crespo nagyon jó.
2: Uruguayit keresünk.
1: A Forlán.
2: Nem, ő nincs.
1: A Suárez, mondtuk. Cavani. Higuain.
2: Ő nincsen.
3: Tényleg Ibrahimovic
2: svédként ott van.
3: Nyerni nem.
2: Franciát keresünk. Argentint. Manchester City. És már akkor nagyon sokat segítettem.
1: Tevez.
2: Nem.
3: A Aguero.
2: Nagyon jó.
1: Aguero. Ja, Manchester City. Ja, igen.
3: Aguero.
2: Spanyol, olasz, ukrán játékos.
3: David Villa.
2: Shevchenkon kívül, David Villa nincs.
1: Hát ez a...
2: Ukrán játékos, Shevchenkon kívül.
3: Rebrov.
2: Igen, 30 egó, ugye a selejtezők is számítanak. Francia, brazil, bosnyák játékos.
0: Dzeko.
2: Brazil. Barcelona. Játszott a Barcelonában is.
1: Romário.
2: Nem
1: játszott, nem rúgott annyit.
3: De játszott, csak az nem. Most mondta, csak 21. század.
1: Ja.
2: Maradt Francia, Brazília, olasz és egy spanyol játékos, meg még egy francia.
3: De Dani Alvesnek biztos nincs.
2: Nincs.
3: 30 gólja. Ki volt ott brazil?
2: 5 maradt még tehát. Gondolkodjunk.
3: Ilyen Robinho, meg mondjuk.
2: Nem. Mondjuk Barcelona. Barcelona, azt tudom nektek a leginkább.
3: És brazil. És
2: világbajnok is lett.
3: Jaj,
2: 2002-ben.
1: Rivaldo.
2: És akkor maradt két francia, az egyik már befejezte, Európa és világbajnok játékos.
3: Anelka.
1: Nem.
2: Juventusban is játszott például.
1: Trezeguet.
2: És még egy francia játékos, aki aktív, de nemrég igazolt el Európából, úgyhogy ő már ezt nem fogja növelni, ezt a számot. És maradt még egy olasz, és egy spanyol játékos. Az olasz az bűn, hogy még nem hangzott el Juventus.
3: Del Piero.
1: Nagyon jó. Végén kaptunk egy ilyen kritikát.
2: Még egy olyan játékos, aki a Monakóval is, meg a Reállal is
1: játszott. Morientes.
2: Én őt említettem. Azt hiszem, hogy ez a legnehezebb tényleg, mert kevesen gondolnák, hogy ő igen, de Atletico Madrid és Barcelona.
3: Griezmann. Hát az annyi BL idénye van neki, hogy
0: megrugdost egy sagolókat.
2: Megvan mindenki. Na. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, hogy ebben a kvízjátékban itt voltatok. Somogyi Zsolt, Kis Tamás és El Papa István.
1: Ez ígéretés?
3: Nem kell.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

élmények, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá,

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Vendégünk a stúdióban Halm Roland, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Én köszönöm szépen.
2: Tegnap véget ért a férfi bajnoki döntő, egy elég érdekes ötmeccses sorozaton vagyunk túl, ugye emlékeztetőül csak annyit, hogy legutóbb a Szolnok lett a bajnok, egy söpréssel 3-0-ra megnyerte a finálét, abban az évben egyébként a Falkó volt jó, nagyon jó az egész év folyamán, de a döntőben nem sikerült megismételniük azt a teljesítményt. Most azért fordult a kocka, mert ugye a Szolnok volt a pályaválasztó, aztán elég érdekes mérkőzések voltak. Hát menjünk egy picit végig ezen a dolgon, mielőtt a főszereplők is mondjuk megszólalnak majd itt adásban. Mert az első meccsen a Szolnok tulajdonképpen az utolsó negyedben egy magabiztos győzelmet aratott, és hát azért a Tisza partján nem sok csapat szokott nyerni.
3: Igen, így van valóban. Én azt gondolom, hogy két kiváló csapat került a bajnoki döntőbe. Ugye mind a két csapat fantasztikusan szerepelt nemzetközi kupában, a Falkó a FIBA Eurocupban, a Szolnok a Bajnokok Ligájában, úgyhogy nemzetközi porondon is kitett magáért ez a két csapat a magyar kosárlabdáért. És igen, hát ugye a Szolnok megnyerte a Magyar Kupát, ugye megnyerte az alapszakaszt, így pályaelőnyből kezdhette a bajnoki döntőt, és valóban az előzetes esélyletolgatások alapján mindenki úgy gondolta, hogy inkább ők a bajnoki döntő esélyesei, és az első mérkőzés ez realizálta is ezt, tehát egy nagyon jó játékkal, egy szoros mérkőzésen egyébként, de egy színvonalas jó mérkőzésen az első meccset behúzták.
2: Igen, ott az utolsó negyedben sikerült jelentősen elhúzni a Szolnoknak, meg azt tegyük hozzá, hogy az alapszakaszban Szombathelyen is, és Szolnokon is nyert a Szolnok, tehát addig nem sikerült a Szombathelynek meccset nyernie, aztán viszont hazai pályán az egy megint más forgatókönyv szerint zajlott a második döntő meccs.
3: Igen, igen, ott a Szombathely játszott nagyon jól, és hazai pályán ők is abszolválták a második mérkőzést. Hozzáteszem, nagyon mélyről indult a Szombathely, mert az idei évben elrontották a légiós választást. Nyilván nekik egy nagyon erős magjuk van Váradi Benedekkel, Perzolival és a Bognár Kristófékkal. De a légiós választást totál elrontották, tehát sok légióst kellett cserélniük, tehát mélyről indultak, és azért az, hogy egy olyan csapat, ahol 3-4 légióst kell egy szezon közbe kicserélni, az nagyon ritka, hogy így fel tud érni a végén a csúcsra, úgyhogy ebben a mentésben van idén nagyot alkotott a Falkó.
2: De azért mindkét csapat úgy jutott el a fináléba, hogy talán meglepetésre 3-0-al a Paks, illetve a Kaposvár ellen, a Falkó ugye a Kaposvár ellen, ott nagyobb csatára nem számította?
3: Valamennyire igen, de egyrészt a Szolnok a Paks ellen az fantasztikusan jól felkészült, és mind a három párharcot dominálta, hozzátéve, hogy a Paks egy rendkívül fizikális csapat, hát úgy kisöpörte az Albát a negyed döntőbe, hogy gyakorlatilag azt se tudták, hogy hol vannak. A Kaposvárnál meg ott én azt gondolom, hogy sokszor pariba volt a Falkóval a Kaposvár, ez egy óriási meglepetés csapata volt az idei bajnokságnak, de pont előtte sérült meg a legjobb magyar játékosuk Filipovics Péter, és ott kellett Branislav Dzsunicsnak így újra rendezni a sorokat, hiszen a legjobb játékos kiesésével egy teljesen más szisztéma, teljesen más játék volt, és igazából így nem volt esélyük bravúrt szerezni a Falkó ellen.
2: És akkor menjünk tovább, ugye az az ominózus mérkőzés, a harmadik találkozó volt a bajnoki sorozatban, döntő sorozatban, és akkor húzott egy nagyot a Falkó, mert hogy nyerni tudott a Tiszaparton, nem is akármilyen teljesítménnyel.
3: Igen, igen, akkor egy nagyon meggyőző játékkal tudott nyerni a Falkó. Azt gondolom, hogy nyilván befolyásolta a mérkőzés végkimenetelt az, hogy azon a meccsen sérült meg sajnálatos módon, ugye Somogyi Ádám súlyosan. Azért nyilván benne volt a fejekből, ott kicsit összezavarta a hazai csapatot, de semmit nem volt le a Falkó érdemeiből, nagyon jól játszott, és teljesen megérdemelten nyert a harmadik mérkőzésen Szolnokon.
2: Azért nem menjünk el emellett az eset mellette, sok időt töltött, ugye a kosárlabdapályán, hiszen 98-szoros válogatott vagy 4-szeres magyar bajnok. Te hogy értékelted azt a jelenetet? Amikor ugye jött Novakovics, triplára emelte föl Somogyi, és vállal eltalálta
3: Hát egy nagyon szerencsétlen, nagyon rossz mozdulat volt, de megmondom őszintén, lehet, hogy az én naivitásom, de nem tudom feltételezni, hogy ez szándékos lett volna. Tényleg egy borzasztó rossz mozdulat volt, és nem is értettem én, hogy Novakovics mit akar ezzel a mozdulattal. De még egyszer mondom, én a szándékosságot nem feltételezem, de hát ugye a szegény Ádámnak több helyen eltört az óra, és ez ugye a végét jelentette ne számára bajnoki döntőbe.
2: Igen, és itt akkor a negyedik mérkőzés, Somogyi Ádám nélkül Szombathelyen, mindenki ünneplésre készült, tele volt a Falkó csarnok, talán nem is volt az egész idényben ennyi néző, még a nemzetközi kupameccseken sem, de ott valami nagyon nem sikeredett, és hát Krajnszki pedig kiválóan pótolta Somogyit, meg az egész csapat nagyon felszívta magát.
3: Igen, hát ugye mindig szoktunk róla beszélgetni, hogy tehát egy csapatnál két opció van, hogyha a legjobb játékos, aki kiesik, bármilyen oknál fogva eltiltják, vagy megsérül, hogy a többi játékos felteszi a kezét, és azt mondja, hogy itt a kifogás, hát legjobbunk nincsen, vagy pedig összefognak, összeállnak, és összerántja a csapatot, és csak azért is meg akarja mutatni. Ez ugye a mentálisan erős csapatok jellemzője, és itt is azt láttuk, hogy a Szolnok mentálisan nagyon erős volt, és összefogtak, és egy hihetetlen jó védekezéssel, ami ilyen esetekben általában segíteni szokott, mert ugye támadásban, idegenben pláne sokkal nehezebb extrát nyújtani. Egy fantasztikusan jó védekezéssel, egy jó csapatjátéka, és ahogy említetted, Kránszki Borisz kiváló játékával, végül is visszahozták a párharcot, és tudtak nyerni Szombathelyen.
2: Azért az is egy jó jel volt, és látszott a csapategység, hogy ugye a fejpántjában játszott Somogyi Ádámnak Krajnszki a következő két mérkőzésen, miután megsérült. Ez is egy ilyen ritkaság, nem?
3: Abszolút. Meg hát nyilván benn volt a meccs előtt az egész csapat Ádámnál a kórházba. Az Ádám fejpántjával játszott a második számú irányító, a Krajnszki Borisz, aki már többször bizonyította idén, hogyha elő kell lépni első számú vezérré, akkor meg tudja oldani ezt a feladatot, tehát nagyon jó versenyző, a legjobb pillanatokban nyújtja a legjobb teljesítményét, úgyhogy tényleg ez egy csemege volt ez a bajnoki döntő, mert azt gondolom, hogy az izgalmak mellett színvonalas is volt.
2: Van ilyen a te pályafutásodban, emlékszel ilyenre, amikor a bajnoki döntőben mondjuk már ott lehetett volna az aranyérem, és valahogy semmi nem jött össze, mint ahogy a Falkónak azon a negyedik mérkőzésen?
3: Hát sajnos van. Sajnos van. Egyszer mi is jártunk úgy Fehérváron, hogy 2-0-ra vezettünk már a Szolnok ellen, és ugye a harmadik mérkőzés Szolnokon volt, ott ugye kikaptunk, és a negyedik mérkőzésen hazai pályán egy ilyen utolsó, még a Hanga Ádám itt játszott nálunk Fehérváron, és az ő betörésénél egy ilyen vitatott faltot nem fújtak le a végén, és talán, hogyha azt lefújják, akkor megvan a bajnoki aranyérem, és de azért mondom, hogy ott 2-0-ról fordított a Szolnok, tehát 3-2-re meg tudták nyerni a párharcot, de nagyon kicsi volt, az Albánál voltam akkor az Albának, hogy megnyerje.
2: Ugye akkor így pünköst hétfőn 2-2-re alakult a párharc állása, és akkor jött a mindent eldöntő ötödik mérkőzés. Hát sokan azt mondták, hogy Szolnokon rövid időn belül kétszer, hogy nyerjen egy vendégcsapat, az szinte elképzelhetetlen. De hát alaposan rácáfolt a Falko erre a tézisre.
3: Igen, és abban én abszolút osztom a Konakov véleményét, hát nyilván ő a saját csapatáról el tudja mondani, hiszen minden nap eledsz, hogy a harmadik és az ötödik mérkőzésen játszott a legjobban a csapata az egész évben. Tehát az egész évben ő úgy gondolja, mint a csapat vezetőedző, hogy most játszottak a legjobban, és tényleg az volt, hogy a Falkó fantasztikus volt az ötödik meccsen, szerintem a Szolnok elfáradt, tehát ugye egy brutális bajnokok ligája mellett elé, és Magyar Kupát megnyerték, bajnokságban rengeteg mérkőzés, plusz ugye kulcsjátékos kiesett, tehát én azt láttam rajtuk, hogy itt az ötödik meccsre elfáradtak, a Falkó pedig kegyelmet nem ismerően egy fantasztikus extra dobó teljesítménnyel gyakorlatilag simán nyerte az ötödik.
2: Hát ha nagyon meccset akarták volna, akkor meg lett volna 120 pont is a meccsen. Még Károly Andrea szakértőként mondta ugye nálunk a rádióban, hogy az első negyed után 30 pont, 32 volt akkor a Falkónak, hogy hát azért nem megy ez majd így minden negyedben, nem lesz 120 pont, és már ott szurkoltunk, hogy meg lesz-e vagy nem, mert elképesztően jól dobtak tényleg, és sokan, tehát hatan dobtak azt hiszem 10 pont fölött.
3: Igen, hát ez egy ilyen nap volt, hogy mindenki betalált, tehát nem arról volt szó, hogy egy vagy két játékos extra hármasokat dob, hanem tényleg 4-5 játékos fantasztikus dobó teljesítménnyel rukkolt elő. Hát igen, ez kell. Tehát ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, egy nagyon-nagyon jó csapat otthonába, ráadásul idegenbe, ahhoz csak ilyen extra teljesítményekkel lehet győzni.
2: Mindjárt elemezzük tovább még a dolgokat, de most hallgassuk meg, hogy a díjátadás után hogyan vélekedett a Falkó egyik alapvető, meghatározó embere, Per Zoltán.
4: Itt van velem Per Zoltán, hát most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
5: Nem tudom, hogy ezt tudni kell, hogy ő, neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalta a játékot, úgyhogy a csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja le, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
4: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
5: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek, ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
4: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
5: Hát igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
4: Ugye Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
5: Hát mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játékos, a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulást kívánok.
4: Ez a hetedik bajnoki címetek, hogy értékeled? Ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
5: Főleg a tavalyi után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna, nekem sem úgy ment, és hát voltak olyan szurkolóink, akik 3 rossz meccs után kikezdtek, illetve teljes valótlanságokat kezdtek el terjeszteni.
4: Rólad?
5: Őket nem felejtettem el, de remélem ez az idei, ez nekik is tetszett. Köszönöm.
2: Per Zoltánt hallottuk, aki ugye 23 pontot dobott, most is szépen csendben, nem volt túl látványos a játéka, de nagyon apró kétpontosokkal megint a mezőny legeredményesebb lett, és azért hallható volt abból, amit mondott, hogy most ez neki nagyon kellett, mert tavaly, tehát hallottuk ugye, hogy azt mondta, hogy bántották őt tulajdonképpen.
3: Igen, kemény szavak, de azt gondolom, hogy ebből is látszik, hogy egy vérprofi, tehát a Zoli az egy vérprofi játékos mind a magánéletben, mind a pályán, mind az edzéseken. Tehát egy ilyen vérprofi játékosnak is van lelke. Tehát, hogy milyen szinten bele lehet gázolni, és azt gondolom, hogy nyilván kettőzött erővel akart most a mostani döntőben bizonyítani, és tényleg fantasztikusan játszott, főleg az első 3 mérkőzésen, gyakorlatilag 20 pont fölötti átlaga volt, úgyhogy újra, meg hát egész évben is, de újra vezére volt a bajnoki döntőben a Falkónak.
2: Igen, hát a tavalyi finálét, hogy ilyen sima lett 3-0, sokan azzal indokolták, hogy akkor nagyon jól védekeztek Per Zoltánnal szemben, és messze nem tudta azt hozni, amit egyébként tud.
3: Igen, ez is lehet benne, de az is lehet, hogy tavaly is az Olin volt minden teher. Tehát most idézőjelben, mert ugye a csapat húzó játékosa, és van az úgy, hogy a bajnokság végére, amikor nemzetközi kupa meccseket kell játszani szerdán, hétvégén bajnokit, aztán még bejön a magyar kupa, aztán a playoff, tehát hogy elfárad a végére, mert minden meccsen 100%-ot kell teljesítenie, ha ő nem játszik jól, nagy valószínűséggel kikap a csapat. Nyilván ez egy hosszú éveken keresztül, hiszen előtte nyertek már bajnokságokat, azért ez egy komoly teher a játékoson, hogy mindig tudja, hogy ha ő nem dob 20 pontot, vagy 25 pontot, akkor valószínű kikap a csapat. De én azt gondolom, hogy inkább elfáradt a Zoli a tavalyi döntőben. Most sokkal jobban bírta szerintem fizikailag, meg lelkileg is. Meg hát látszik, vagy hallható volt a nyilatkozatából, hogy nagyon szeretett volna bizonyítani.
2: Igen, és Zoliról még azért azt is mondjuk, hogy mindenki tudja, hogy mit fog csinálni, de mégsem tudják megállítani.
3: Hát igen, mert egy nagyon intelligens, jó játékos, tehát mindig kivár az utolsó pillanatokig, tehát a betörésnél is megvárja, míg általában a védő leesik, vagy úgy lépik ki, hogy beférjen a résekbe. Tehát azt gondolom, hogy nagyon higgadtan, és ugyanakkor meg van egy ilyen fantasztikus első lépése, ami nagyon nagy, nagyon hosszú és gyors. Tehát ugye rögtön az első lépésével meg tudja verni a védőt, ami ebben a sportágban óriási előny, ez ugye a robbanékonyság. Szóval egy nagyon-nagyon jó játékos, egy nagyon jó mentalitású játékos, és hát az egyik legjobb a magyar bajnokságban.
2: Azért beszéltünk már néhány játékosról, hogy kik vannak ott a Falkóban, de én azért megemlíteném itt Keller Ákos személyét. Nem tudom, te nem játszottál még vele, mert ő is olyan régen van már a pályán, hogy még játszottál volna vele akár.
3: Nem, játékosom volt az Albában.
2: Igen, és milyen benyomásaid vannak róla?
3: Hát Ákos egy hihetetlen munkabírású játékos, tehát ő fiatalon is mindig háromszor annyit dolgozott, mint a csapattársai, rengeteg külön munkával, hihetetlen fizikai adottságokkal, de azt nem a szél fújta össze, hanem rengeteget tett érte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugye ez volt a 10. bajnoki címe, de minden egyes csapatában, ahol játszott, ott alapembernek számított, tehát alappillére volt azoknak a csapatoknak, úgyhogy ez egy egészen különleges szám, hogy 10-szeres bajnok.
2: Most hallgassuk meg, neki is volt feladata bőven még a döntő után is.
4: Keller Ákos van itt mellettem, gratulálok a bajnoki címhez, még extra feladatot is kaptál, mert mindig a te nyakadba ugrottak a játékosok, hogy le tudják vágni a hálót.
5: Igazából ez azért van, mert én vagyok a legerősebb a csapatban. Nekem van ebből a szempontból, meg ugye pihentem az utolsó 5 percben kipontozottam, úgyhogy kellett egy kis plusz munka.
4: Persze, hát munka volt rengeteg a pályán, és nagyon magabiztosan nyertetek a mindent eldöntő 5. meccsen idegenben.
5: Igen, látszott, hogy a Szolnok nagyon elfáradta végre, ugye ők sokkal kisebb rotációval játszottak, mindenki ugye 35 perceket játszott átlagban, és ez elkerülhetetlen volt egy ilyen hosszú 5 meccses szériában, hogy biztos volt, hogy el fognak fáradni. Ez most kijött az utolsó meccse, hogy mindenkinek még volt egy kis plusz energiánk.
4: Majdnem 30 pontos volt a negyedenkénti átlagotok, de a 120 nem lett, meg gondolom ezt nagyon nem bánod, de minek köszönhető ez a jó dobó teljesítmény?
5: Nyilván onnantól kezdve, hogy megvolt az előny, onnantól kezdve nem sürgettük, szépen türelmesen játszottunk hosszúakat, hogy minél kevesebb támadás lehetőséget adjunk a Szolnoknak, hogy ne tudjanak visszajönni a meccsbe. És ugye ennek volt köszönhető, mivel fáradtak is voltak, védekezésre tudtak már, mi bedobtuk az üres hármasokat, és ez miatt nem tudtak visszajönni a meccsbe.
4: Visszavágtatok a tavalyi fináléért, és egy 5 meccses csata volt, ez most nagyon értékes győzelem.
5: Nyilván nagyon örülünk annak, hogy meg tudtuk nyerni most ezt a bajnokságot. Tavalyi szezont ugye végdomináltuk, és a döntőre elfáradtunk teljesen, és egy olyan Szolnok jött ki ellenünk, aki úgymond ellentmondást nem tűrően ledarált minket 3 meccs alatt. Egyértelműen látszott a csapata, hogy vágyunk a bosszúra, és hogy újra győzni akarunk.
4: Hogyan tovább? Most nagy ünneplés lesz?
5: Hát most levágtuk a hálókat, megyünk a közönséghez, aztán remélhetőleg előbb-utóbb szerzek egy sört, elkezdem a hidratálást.
2: Keller Ákost hallottuk tehát, aki ugye a nyakába vette a játékos társakat. Hát azért Bognárt nem volt olyan könnyű, pedig ő is levágta ugye a második hálót, de hát nagyon élvezte a játékot, és amikor bedobott egy 3 pontost, hát ugye ő játszott Szolnokon, nem nagyon kedveli a szolnoki közönség, nyilván azért, mert távozott tőlük, vagy megvan a maguk okará, és hát akkor kiszakadt belőle, és ott valami. Ez ilyenkor, ez így jön?
3: Igen, de hát amikor ott játszott, akkor meg nagyon szerették. Tehát igen, ez a meghatározó játékosok sajátossága, hogy amikor abban a klubcsapatban játszanak, akkor rajonganak érte. Nyilván, ha eligazol valaki, akkor onnantól kezdve már nem akkora az öröm. De valóban, hát mondom, Ákos egy hihetetlen fizikai adottságú játékos, egyébként csupaszív. Ő az a típusú játékos, aki soha nem tolja magát előtérbe, tehát ha kell, akkor nyilván felvállal pontokat, így hogy mondtad, 3 pontost is eldobja, feladják, vagy a tábla elete egyegyezik, de ha vannak nála olyan játékosok, akiknek jobban megy, akkor azonnal hátra lép, és nem tolja magát, tehát arra akarok kiukadni, nem egy statisztika gyáros, nem tolja magát előtérbe mindenáron, úgyhogy nagyon jó csapatember, és nagyon fontos eleme minden egyes csapatnak a gépezetben. Nyilván már ő sem fiatal, tehát ő is már kifele megy, de hát ez a 10 bajnoki cím azért az mutatja, hogy nem ma kezdte ő se ezt a szakmát, de fontos eleme még mindig látjuk a bajnokcsapatnak.
2: Persze mindig azokról beszélünk inkább, akik sok pontot dobnak, mert hogy az ember már csak ilyen minden sportágban, aki gólt rúg, gólt szerez, az a menő, úgymond, de hát azért a védekezésben is nagyon nagyot nyújtott például Keller Ákos is a bajnoki döntőben.
3: Abszolút, hát abban az időben is, amikor még nálunk játszott, meg más csapatokban is, mindig úgy igazolták az edzők, vagy a menedzsmentek, hogy a stabilitás legyen meg a palánk alatt. Tehát ő volt, aki a stabilitást adta, mind lepattanóban, mind védekezésben, mind agresszióban, mind gyorsaságban. Tehát az ő magasságához, közel 210 centihez hihetetlenül gyors, nagyon gyorsan visszaér pick and rollokból, kettő-kettőkből, mind leválásnál, mind védekezésbe. Úgyhogy abszolút ő mindig a stabilitást adta a csapatokba, és hát ez mai napig így van, úgyhogy...
2: Az egyik alappillér az lehetett talán, hogy rengeteg lepattanót szedett a Falko a szolnoki harmadik meccsen is, meg az ötödiken is.
3: Igen, de ebbe igaza van az Ákosnak, tehát ez mutatja, hogy mennyire elfáradt a Szolnok. Tehát nyilván a negyedik meccsre ott összekapták magukat, összeállt a csapat, Somogyi Ádám sajnálatos sérülése miatt, de a fáradtság akkor is megmaradt. És az ötödik meccsre, tényleg, ahogy az Ákos mondta, nem tudtak már olyan intenzitással védekezni, nem volt meg az az agresszió, nem volt meg az a mindenhova kiérek védekezés, és a Falko meg ezt egy fantasztikus dobóformával még megfejelte, úgyhogy ezért alakult ki ez a nagy különbség.
2: Ha már dobóformát, Váradi Benedik is remekformában játszott mind a két szolnoki találkozón a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ugye tegnap például 21 pontot szerzett és 5 triplát közte, most hallgassuk meg őt. Váradi Benedek, gratulálok a győzelemhez, hát most kipattant itt az öröm belőled a folyosón.
6: Ki? Igen. Nagyon kemény szezon van mögöttünk, nyilván tele volt hullámvölgyekkel, hullámhegyekkel és rengeteg feszültséggel.
2: A finálé, de nagyon érdekes volt a forgatókönyv, mert nem hazai pályán nyertétek meg a bajnokságot, hanem kétszer is nyertetek idegenben a Tiszaparton.
6: Így van, hát nyilván minden mérkőzésen próbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Talán a teher egy kicsit rajtunk volt a negyedik meccsen, nem kezeltük jól, de itt ez az ötödik meccs, ez nagyon összeállt, nagyon rendben volt mindenki a csapatból, mentálisan, fizikálisan is, és megnyertük végül a bajnoki címet.
2: Ugye tavaly 3-0-ás söpréssel nyert a Szolnok, volt miért visszavágni, hát ez most sikerült.
6: Ez benne volt a fejünkben, lehet, hogy jót is tett nekünk egy kicsit az, kicsit összeszedettebbek lettünk, még éhesebbek a sikerre. Az, hogy a Falko évek óta, 9-10 éve a bajnoki döntőben van, ez szerintem egy hatalmas eredmény a klubnak, a városnak, és nyilván nekünk is személy szerint. Minden bajnoki cím különleges, minden bajnoki döntő különleges valami miatt, ez azért lesz emlékezetes.
2: Neked viszont itt idegenben kétszer is nagyon sült a kezed, nagyon mentek a triplák a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ennyire fekszik neked a szolnoki pálya?
6: Minden mérkőzésre ugyanúgy készülök, nyilván megtaláltak a társak. Tényleg ez egy csapatsiker, nem mondhatom azt, hogy nem. Hol jobb napunk van, hol kevésbé, de ezért játszunk csapatsportot, mert ilyenkor jön ki az, hogy mennyire fontos a csapat.
2: Váradi Benedeket hallottuk, és hát én azért nagyon örülök neki, hogy akár a Falko együttesében is több olyan teljesítményt láthattunk magyar játékosoktól, ezt hangsúlyoznám, hogy magyar játékosoktól, akik meghatározók voltak.
3: Igen, ez abszolút pozitív. Egyébként a Szolnoknál is, ugye Somogyi Ádámot is ideveszem, hogy abszolút meghatározó játékosok, abszolút eredménycsináló játékosok és domináns játékosok a magyar játékosok. Ez mindenféleképpen örömteli és mindenféleképpen jó irány, hogy egy bajnoki döntőben is a magyar játékosok tudnak dominálni és vezérszerepet játszani.
2: Térjünk vissza ugye arra, hogy beszélt itt már Váradi Benedek, beszélt Per Zoltán, Keller Ákos, és ha már Keller Ákos, akkor itt a center posztról egy kicsit ejtsünk szót, mert ugye Skins kiváló mutatókkal érkezett például be ide a döntőbe, de hát amit a döntőben nyújtott, az messze-messze elmaradt attól, amit mondjuk az ember várna egy légióstól, de Barnes sem tudott annyit hozzátenni, mint mondjuk a másik oldalon a falkósok.
3: Igen, hát ennek több oka is lehet. Egyébként szerintem nagyon kiváló játékos Skins is és Barnes is, de egyrészt ugye a Falko nagyon jól felkészült belőlük, tehát főleg ugye a Somogyi és a Krinyánszki 2-2-i ellen nagyon jól megtalálták a megoldást, hogy a leválásokból nem maradhassanak üresen a centerek. Másrészt náluk is azt éreztem egyébként, amit beszéltünk az előbb a szolnoki játékosoknál, hogy valahogy elfáradtak erre a döntőre. Tehát nyilván ők is húzták végig a csapatot. Nem láttam bennük azt a dinamikát, azt a gyorsaságot, azt a fineszességet, ami egész szezonban jellemezte őket. Valahogy úgy éreztem végig, hogy nem találják a helyüket. Amikor például Barnes is megvillant egy 4-5 percre, akkor rögtön tudott a Szolnok nyerni Szombathelyen. Tehát ott dobott hirtelen 9 pontot egymás után. És
2: abba egy 3-ast is, ugye?
3: Igen, és rögtön megváltozott a játékképe. Tehát valóban ott velük szemben van egy kis hiányérzet, de két kiváló játékosról van szó, de nagyon jó felkészült belőlük a Falco, úgyhogy ebből a szempontból meg őket illeti nagy dicséret.
2: Ugye említetted, hogy több légióst is kellett cserélnie a Falco gárdájának, hát érkezett idény közben Peterson. Na mi a te véleményed az ő dobós stílusáról, mert Károly Andival sokszor jót mosolyodtunk rá, mert azt mondta, hogy ő még ilyet nem látott.
3: Hát igen, van egy furcsa a stílusa. Igazság szerint én azt néztem, illetve a negyedik meccsen tűnt ez fel nagyon, hogy mikor fogják a csapatok jobban feladni. Mert azért szerintem a negyedik meccsen döntő faktor volt, hogy az ő védői, miután sokat is játszott, mert alapvető helyzetben nem játszik olyan sokat, mert ugye Perzoli és Váradi Benedek elviszi ezt a posztot, de pont a negyedik meccsen ugye Váradi Benedek nagyon hamar falt problémába került, és Petersonnak szerintem jóval többet kellett játszani, mint amit szántak neki, vagy ami neki volt kiosztva, és nagyon behúzódtak róla a Szolnok játékosai, majdnem mindegy, hogy kifogta, tehát láthatóan edzői utasítás volt, hogy kicsit lépjenek róla hátrébb, mert a betörései azért életveszélyesek, de kintről nem olyan veszélyes, plusz hogyha esetleg bedob mégiscsak 2-3-at, vagy 1-2-t távolról, akkor majd kimennek rá, de mindenféleképpen első körbe feladták, és ezzel gyakorlatilag egy olyan betömörülő, besegítő védelmet tudtak a szombathelyi meccsen alkalmazni, hogy nem volt teret, nem volt spacing, nem volt lehetősége a Falcónak a kreatív támadásokra.
2: Az biztos, hogy harcol a labdáért, egyébként sok lepattanót szed viszonylag, ahhoz képest, igen, hogy nem olyan magas.
3: Játékos, igen, abszolút.
2: És érdekesség, ugye Perzoli is kiemelte, hogy sérült volt a bokája, ugye láttuk, hogy meg is sérült valóban Szombathelyen, és úgy jött vissza a pályára, most ki is ment meccs közben is ápoltatni magát az öltözőbe, és hát én azt figyeltem meg éppen, és ezek mindig árulkodó jelek, hogy Konakov mester őt ölelgette hosszú percekig, és magyarázott a fülébe, és a többiek is ugye nekiadták, hogy levághassa azt a hálót, pedig hát ez nagyon nagy dolog.
3: Igen, hát valószínűleg egy jó csapatember, egy jó szellemű játékos, csak nagyon veszélyes Magyarországra olyan légióst igazolni, akinek nincs kinti jó dobókészsége. Ugyanis az edzők az nagyon hamar kiszúrják, és ugye, hogyha hátrébb rendelik tőlük a védőtávolságot, tehát nem egy normál védőtávolságot tartanak a védők, hanem mondjuk egy 2,5 méterre lelépnek róla, hiába gyors az a játékos, hiába jól egyegyezik, hiába fantasztikusan indul, nem tud egyszerűen hosszú távon megélni, még a magyar bajnokságban sem, mert ugye a kinti dobás az nem tudja ezt kompenzálni. Kinti dobás hiánya nem tudja ezt kompenzálni.
2: Valahogy úgy tartja a kezét, mintha a saját dobását blokkolná, ezt fejtettük meg így az
3: Andival. Hát furcsa mindenféleképpen. Láttam már én is tőle, főleg a Magyar Kupa döntőn, amikor sikeresek voltak a távoli dobásai, de azért valljuk be, nem ez volt többségében.
2: Nézzük a másik oldalon a hárompontos dobókat. Ugye Pallai az, aki képes ezekre a dolgokra, vagy Rudner. Nekik is volt a jobb meccseik, de azért egy átlagos jó teljesítményt kintről nem tudtak nyújtani. Most Somogyi nélkül, vagy Somogyival együtt sem.
3: Hát igen, de például Pallai, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó játékos, abszolút meghatározó játékosa a Szolnoknak. Tavaly döntőben ugye a Somogyi, Pallai, Lukács Norbi hármas, az gyakorlatilag tényleg, hogy az Keller Ákos is mondta, ledarálta a Falcót. Úgyhogy egy nagyon jó játékos, de nagyon sokáig volt sérült az idei szezonban, és azért látszik, hogy nincs még meg az a meccs szám benne, nincs meg az a forma, mint a sérülése előtt. Voltak nagyon jó meccsei, szerintem volt, amikor nagyon jól játszott, de azért a sérülés után még azért idő kell még teljesen 100%-ra visszaépíti magát.
2: Te ugye voltál a vonal mellett is sok mérkőzésen. Andi úgy fogalmazta meg, hogy úgy érezte, hogy Konakov mester a meccshez többet tud hozzátenni, mint Bosznics.
3: Szerintem mind a két edző sokat tett hozzá. Én azt gondolom, hogy két jól felkészített csapat volt, és főleg amit beszélgettünk már ugye a tévéadásban is, hogy az edzők tudtak reagálni. Mérkőzésen belül is váltani. Tehát egy